0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Idén két új torta viselheti a Magyarország tortája címet. A gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér elnevezésű alkotása lett Magyarország tortája, míg a balatongyöröki Promenád kávéház Szilvafácska tortája lett Magyarország cukormentes tortája. Itt van velünk a stúdióban Vadóc Jenő, a balatongyöröki Promenád kávéház cukrászdától, illetve Balogh László, a gyulai kézműves cukrászda cukrászmestere. Üdvözlöm Önöket, uraim, gratulálok.
2: Jó reggel.
1: És
2: jó reggel.
1: Hát azt hiszem, hogy én vagyok a legszerencsésebb, meg itt a stábtagok, mert hogy a kedves nézőknek azért egyik kulisszatitkot elárulok, hogy ilyenkor sokkal nagyobb a nyüzsgés a stúdióban, mint amikor csak egy egyszerű beszélgetés van torták nélkül. Na de kezdjünk azzal, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen ország tortája? Tehát ebben hány ember munkája van, mennyi kóstolás, mennyi tervezés, mire aztán elkészül az a verzió, amit aztán a zsűri elé bocsájtanak?
3: Egy érdekes dolog, mert már én tavaly augusztusban kitaláltam, hogy szeretnék egy fahéjas szilvás tortát létrehozni a cukormentes országtortába, és ahogy kiírják a versenykiírás, mi elkezdtünk rajta kísérletezni, kétszer próbáltuk meg lesütni, akkor úgy gondoltam, hogy ez a tökéletes változatot elvisszük, de mire van egy elődöntő, ott javaslatokat tesznek a zsűri, konzultációs kör ott is tesznek javaslatot még a zsűri, tehát a döntőig körülbelül 8-9-szer vagy 10-szer is lesütjük, amire ez a végleges torta megjelent.
1: Azt a mindenit a Bíbor Fehérnél is legalább ennyi verzió készült?
2: Talán annyi nem készült ebből. Ugye mi is januárban kezdtük, amikor megismertük a versenykiírást, ami a rögös túró és vagy a tejföl felhasználásáról szólt kötelezően, legalább az egyik. És hát ugye ehhez párosítottunk egy bogyós erdei gyümölcsöt, illetve egy frangipán felvertet. Tulajdonképpen a torta az könnyen kivitelezhető, nagyon harmonikus. Hát mi is ugye az első fordulótól számítva 4-5-ször le kellett csüssük, és a végén az utolsó fordulóban egy élő munka volt a zsűri előtt, ahol tényleg mindent néznek, már az anyagfelhasználást, a tisztaságot, meg hát tényleg valóban mindent. És hát nagyon boldogok voltunk, mert két tortával is bejutottunk a legjobb 6 közé, és a másik tortánk is nagyon szép eredményt ért, a negyedik helyezett lett.
1: Ilyenkor, amikor kimondják a végső ítéletet, és kimondják, hogy melyik torta nyerte idén ezt a megtisztelő címet, akkor milyen érzések kavarognak a csapatban, a cukrászmesterben? Tehát azért ez tényleg egy hosszú időt felölelő folyamat, amire hát ennél szebb pont nem is kerülhetne arra az íre.
3: Hát hihetetlen volt számunkra, ezt szerintem felfogni is nagyon nehéz. Azért az Egy Cseh Figyelem Alapítvány már 15 éve csinálja a versenyt, és most először Dunántúli és balatoni cukrászda nyerhette meg a cukormentes országtól, tehát hogy számunkra ez elképesztően jó eredmény volt.
1: Az, hogy itt megadják, vagy adnak konkrét alapanyagokat, mint a rögös túró vagy a tejföl, az mennyiben nehezíti, vagy könnyíti a kreativitást?
2: Szerintem ez most könnyítette, mert valószínűleg ezért is volt ennyi jelenkező, mert ennyi még sose volt, 60 induló volt a versenyen, és a rögös túró az eleve egy kedvelt, most hát maga a túró, de itt ugye a rögös túróval kírva egy kedvelt nyersanyag a cukrászatba. A tejfölt ritkában használjuk, az inkább a magyar konyhára jellemző, de egyébként hát elég sok mindenbe használtunk, meg szoktunk használni tejfölt is, úgy tésztákba például, vagy fagylalt, tejfölfagylalt nagyon népszerű manapság, de most ki lett próbálva muszokba, felvehető gánásokba, és nagyon jól működik.
1: Augusztus 20-ától kóstolhatja a közönség ezeket a tortákat. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie azoknak a cukrászdáknak, ahol aztán ezeket árusíthatják, ezeket a tortákat?
2: Hát ez nagyon egyszerű, de egy cukrászipartestület tagja kell, hogy legyen, rendezett tagdíjjal kell, hogy rendelkezzen, és nyilatkoznia kell, tehát titoktartási nyilatkozatot alá kell írni, hogy a receptet nem adja tovább harmadik személynek, és hogyha ezek megtörténnek, akkor, hogyha ezek tulajdonképpen létrejönnek, akkor megkap egy kódot, amivel le tudja tölteni a cukrászipartestület oldaláról a receptet, sőt le tud tölteni egy oktató videót fázisfotókkal, tehát nagyon részletesen be van mutatva a tortak elkészítése, és hát természetesen a pontos recept.
1: És ezt utána önök leokézzák? Tehát ha járják az országot, megkóstolják a saját tortájukat, akkor lehet bármilyen kritikával élni, vagy azok, akik a Magyar Cukrászipari Egyesületnek vagy Testületnek a tagjai, ott biztosak lehetünk benne, hogy minden egyes cukrászdában úgy fog elénk kerülni ez a torta, ahogy annak lennie kell.
3: Reméljük.
4: Ebben reménykedünk.
3: Ebben bízunk, igen, hát lehetnek apróbb hibák is akár, de van olyan, amit mondjuk engedélyezett valamennyire, mondjuk most meg van hajlítva a bíbor fehéren a csokoládédisz, nem biztos, hogy minden cukrászt ilyen szépen meg fogja hajlítani, ahogy a kézműves cukrászdánál, de ez nagyon minimális, ha már annyi, az a legkisebb probléma, akkor már meg leszünk elégedve.
1: Szakmailag,
2: meg ugye mi meghatároztuk, illetve megadtuk azt, hogy a győztes torta az miből készül. Tehát tulajdonképpen mi egy kis gazdaságból vásároltuk hozzá a rögöstúrot és a tejfölt is, de ez a gazdaság nem tudja ellátni az egész országot, tehát nagy valószínűséggel lesznek eltérések a nyersanyag felhasználásban, úgy a tóróban, mint a tejfölben, de még a csokoládénál is ugye az volt meghatározva, a fehér csokoládénál, hogy ez egy 30% kakaó vagy tartalmú fehér csokoládé. Ezt, hogyha mindenki betartja, akkor nagy eltérés nem lehet. Igen, tehát az ilyen apróságokban lehetnek eltérések, de egyébként itt azért nem lesz, szerintem nem lesznek nagy hibák.
1: Szakmailag egyébként ezek nehéz vagy trükkös torták? Tehát vannak olyan elemei, amik kifoghatnak akár gyakorlott cukrászokon is, vagy ezek viszonylag könnyen kivitelezhető?
3: Szerintem könnyen kivitelezhetőek, ez jóval egyszerűbb, mint a tavalyi DC-s stílú gyakorlat, ahogy a Balog László úr készítette azt is. Tehát, hogy az egy kihívásos torta volt minden cukrász számára, vagy nagyon sok cukrász számára. Ezek azért letisztultak, sokkal egyszerűbbek, és könnyen létre lehet hozni őket.
1: Uraim, még egyszer nagy szeretettel gratulálok, és hát magunknak meg csak azt kívánom, hogy jó sokat kóstolhassunk.
2: Köszönjük a lehetőséget.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Fidesz a helyét keresi, a kormány pedig az eltűnt 1000 milliárdokat. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: A kormány átfogó vizsgálatot indította a Fora EG és a magyar állam közötti szerződéses, pénzügyi és tulajdonosi kapcsolatok feltárására. A vállalat közölte, együttműködik a vizsgálatokban. Közel 100-an pályáztak a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjára. Az elnöki tisztségre 96-an, míg az elnök helyettesi pozíciókra 68-an jelentkeztek. Belső kérdőívben mérik fel a Fidesz vezető politikusainak alkalmasságát, miközben arra is kíváncsiak, hogy a tagság szerint mi vezetett az áprilisi választási vereséghez. Támogatói szentmisével és ökumenikus imádságos találkozóval fejezték ki szolidaritásukat az NKA ügy miatt előzetes letartóztatásban lévő Búzs Balázs mellett. Az eseményen Hankó Balázs is megjelent. Vendégeink: Latman Tamás, nemzetközi jogász, Záruk Péter Farkas, politológus, a Miskolci Egyetem docense, Hacsek Gábor, gyermekorvos, a Géniusz játékosa.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal képes lesz valódi elszámoltatásra? Nagyon optimisták a kedves nézők. 81%-a mondja a szavazóinknak, hogy igen, képes lesz rá. 19% mondja azt, hogy nem. Köszöntöm a kedves vendégeket. Szervusztok! Fussunk egy rövid kört. Mit gondoltok a nap kérdéséről? Sikeres lesz, vagy nem az elszámoltatásban, vagyonvisszaszerzésben?
3: Hát én azt gondolom, hogy bizonyos ügyekben nyilván igen, bizonyos ügyekben meg nyilván, vagy valószínűleg nem. De mondjuk nekem az az érdekes, hogy ezt olvastam valahol külföldi példák alapján, hogy ilyen esetben körülbelül az elsíbolt vagyunk 2%-át lehet visszaszerezni.
1: Igen. Tamás?
4: Jó estét kívánok először is. Én azt gondolom, hogy a lehetőség megvan, elnézve azoknak az embereknek, hogy nagyjából a profilját, akik jelentkeztek, akiket ismerek, a képesség is megvan. Egyetlen dolog, ami megbukhat a dolog, az a politikai szándék esetleges hiánya, vagy menet közbeni elfogyása. 2% vagy több százalék tök, de egy olyat már láttunk, hogy elfogyott a politikai képesség egy ilyenből. Hogyha ez nem történik meg, akkor szerintem itt lehetséges. Hogyha megtörténik, akkor meg nem. Olyat már láttunk.
1: Péter?
5: Én is azt mondanám, hogy részben, mert óriási elvárás van mögötte, és aztán a valóság meg majd megy a maga útján. De érdekes, hogy Tamás jogászként ezt mondta, mert én meg pont a másik oldalra gondolnám, hogy a jogi keszekuszaság okoz majd gondot. Tehát Csehországban és Szlovákiában, ahol nagy lánggal felindult ez, és aztán most rendbe rakjuk, és soha többé nem lesz Ficó most már, mert már mindjárt a börtön kapujában van. Hogy hívják a miniszterelnököt? Ficónak. De ez érdekes, hogy Tamás pont nem a jogi részét, hanem hogy a politikai szándék fogy el. Én inkább azt mondanám, hogy most a politikai szándék az óriási, tehát tényleg mindenki gyülekezik akasztásra még, de az, hogy ez jogilag aztán hogy áll meg, az egy nagy kérdés, és hogy ezekben a dolgokban meg nincs gyors eredmény, az meg egyszerűen a magas fokú spirituális várakozásoknak nem fog tudni eleget tenni, tehát bizonyos értelemben a csalódás kódolt. Ha néhány nagy ügy megvan, MNB, és még sorolhatnánk néhány nagyot, ami szimbolikus ügyek, akkor viszont ez a csalódás, ez mérséklődik.
1: Akkor mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg a bejátszást, amit ehhez a témához készítettünk.
6: Az országgyűlés elfogadta ezt a javaslatot.
7: Július végén szavazta meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. A vasárnapi határidőig az elnöki tisztségre 96-an, az elnök helyettesi posztokra 68-an jelentkeztek. A pályázóknál előírás a büntetlen előélet, a megfelelő végzettség és a szakmai gyakorlat is, a pártkötődés pedig kizárók. A pályázatokat elbíráló igazságügyi bizottság elnöke híradónknak azt mondta, a jelöltek szűrése már megkezdődött, a kulcspozíciókról néhány héten belül megszülethet a döntés. Hantos István leszögezte, nincs előre kijelölt befutó, és Magyar Péternek sincs vétójoga a döntésben.
8: Ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
9: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot.
7: Már a hivatal felállítása előtt kilátásba helyezte indulását az elnöki posztért a Transparency International jogi igazgatója. Ligeti Miklós mellett a HVG információi szerint pályázott Molnár Csaba ügyvéd, az ORFK egykori pénzmosás elleni osztályának alezredese, Francsics Imre büntetőjogász és Gerő Tamás ügyvéd is. A vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét 6 évre választják, a végső döntést titkos szavazással hozza meg az országgyűlés. A hivatal vizsgálhat majd közbeszerzéseket, támogatásokat, koncessziókat és állami cégeket is.
1: Szerintetek mitől ilyen vonzó ez a pozíció, vagy ezek a pozíciók, hogy ekkora túljelentkezés 96-an az elnökségre, 68-an a helyettesi posztra?
5: Hát én nagyon remélem, hogy nem az indulat. Tehát azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ez ne úgy álljon fel, hogy akkor ilyen sokakban munkál az indulat, hogy valamilyen módon oda csapjon, és mert akkor ez egy prekoncepció. Tehát, hogy ide valahogy tényleg olyan személyek kellene üljenek, akik úgy gyakorolnak nagyon-nagyon fontos közhatalmat, és egy furcsa, még igazából a magyar szuverenitás elosztásában nem tapasztalt szuperhatalmi pozíciót, hogy most ez butaság azt mondani, hogy neutrális legyen a gondolata, mert eleve nem lehet, mert ez egy politikailag meghirdetett szuper hivatal.
1: Igen, de nem szóval lehet, hogy politikailag motivált a munkájában.
5: Igen, ez nagyon érdekes. Én nagyon remélem, hogy ebből a rengeteg jelentkezőből sikerül úgy kiválasztani majd a legfontosabb vezetőket, hogy azok valamilyen kockaként néznek erre a világra, és nem a politikai széljárás fogja befolyásolni, hanem az, hogy volt vagyonvesztés, vagy nem volt. Az jogos volt, vagy nem volt jogos. És hogyha erre kockaként válaszol, akkor az mindenkinek a hasznára és a hivatal hasznára fog válni. De hogyha az eleve elrendelt politikai indítatás az rendre előjön, akkor az egy állandó politikai csatározás terepévé teheti azt, ami egyébként jog szerint nem az.
3: Lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondod, de konkrétan a kérdésed, hogy miért jelentkeztek vajon erre 96-an? Szerintem, hát persze nyilván ezt attól 96 embertől kellene megkérdezni, de szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye míg eddig az ügyészség, azaz a legfőbb ügyészség ugye monopól helyzetben volt, most aki ezt a hivatalt fogja vezetni, ugye előbb-utóbb lesz egy új legfőbb ügyész, és hát nyilván egy az ő személyére valamilyen módon szabott ügyészség. Tehát lesz a legfőbb ügyészség, lesz a vagyonvédelmi hivatal, és ugye valamilyen szinten Magyarországon megjelenik az Európai Ügyészség. Tehát egy olyan szervezetet vezetni, amelyik végül is versenyhelyzetben van egyazon területben, azt gondolom, hogy ez is unikum, vagy tehát ilyen még ezen a területen még soha nem volt Magyarországon. Ugye ezt a helyzetet leginkább a sportból ismerjük, tehát amikor versenyeznek egymással a szervezetek.
4: Lesz ebben ám egy operatív kockázat, hatáskörütközés, személyközi feszültségek, tehát az, hogyha már az indulatról beszélünk, én nem zárom ki azért a személyes ambíciókat ebből a történetből, ami lehet akár bosszúvágy is bizonyos mértékig. Most ebből a szempontból azokat, akiket én láttam és ismerek, és nevek is elhangzottak, ők egyértelművé tették szerintem az elmúlt években, hogy van egy határozott álláspontjuk a dolgokkal kapcsolatban, de egyik sem igazából egy indulatvezérelt karakter, és egyiküket sem érte tudtommal az elmúlt rezsim részéről olyan jellegű sérelem, amiatt ők bosszút akarnának állni. De Ligeti Miklós például ugyanazt mondja 16 éve folyamatosan, most éppen nem szereti a Fidesz kormányt, de egy dolog, hát persze, hogy nem szeret, tehát senki nem szereti azt, aki folyamatosan kritizálja, de mondjuk nem rugatták ki annyira, hát volt rá valami megfigyelés állítólag, meg ilyen dolgok voltak, de ez nem vezet el oda, hogy mondjuk tényleg elszámolni valója legyen. Tehát én abból a szempontból ezt viszont fontosnak tartom, és utaltam az előbb arra, hogy láttunk már, amikor ez félrement. Te nyilván emlékszel rám, ez szakmai ártalom, a nézők nem biztos, hogy mindenki olyan öreg, mint mi. Csak nem csak mi, de én, mi. 2002. Akkor is hatalmas nekizúdulás volt, meg nekilendülés. Ott ugye azért ment, sok oka volt, hogy a politikai ambíció végül kiment a dologból. Egyrészt Pól Péter akkor a legfőbb ügyészként nagyon hatékonyan tudta blokkolni a folyamatokat, másrészt pedig a Kerler László fémjelezte politikai elszántság egy idő után. Pont azért, mert a kezdeti nagy sikerek nem jöttek be, elment az érdeklődés, aztán az MSZP-nek a hatalma meg a háttérkörei egyre inkább úgy amolyan tintafoltként folytak be a korrupciós csatornákon belül a pozíciókba, és ilyenkor történik meg, hogy elfogy a politikai ambíció. Most bocsánat, az, hogy itt a vezetője most... ennek, bocsánat, ez a szervezetnek, a vezetője nem a politikából érkezik. Ez már helyből az én olvasatomban egy garanciális elem. Hogy őt nem biztos, hogy érdekelni fogja, hogy egyébként mondjuk a Tisza párt, ha valaha mondjuk pártként fog működni, hova folyik be. Az őt nem kell, hogy érdekelje. 6 évig neki ez a dolga.
5: Meg hát most nem tudja majd a legfőbb ügyész blokkolni, hiszen ez egy külön szervezet, meg egy óriási apparátus lesz. Néztem, hogy a mostani ügyészségen összesen 4000-en dolgoznak. Erről a szervezetről nem tudjuk, hogy hányan fognak, de gondolom, hogy legalább ennyien. Viszont a kérdésem, hogy szerintetek itt a károkhoz, az okozott kár mértéke lesz az a határ, ami fölött ez a szervezet. Viszont a kérdésem, hogy szerintetek itt a károkhoz, az

0: vezető, az intézményi kultúrát is fog hozni ebbe a szervezetbe. Tehát, hogy ez egy roppant nagy felelősség, hogy mi lesz nagy valószínűséggel az, amit most a törvény is előír, hát Tamás ebben jobban járatos, de nagyjából tudjuk, hogy ügytípusok, hogy miket nézhet meg, és mettől milyen hatállyal, mettől meddig, és hát ezekre azért nem, tehát a legnagyobb ügytípusokra szerintem nem nagyon kell sokat várnunk, vagy bizonyos altatott ügyek, amelyek már nem tudom én mióta húzódnak, vagy mondjuk Völner Pál szabadlábon ügyvédkedik, ma is.
1: De mondjuk ez egy folyamatban lévő ügy, hiszen már bírósági szakban van. Ezt mondjuk átvenné szerintem adott esetben?
0: Hogy ez az intézményi kultúrától nagy mértékben fog függni, és ebben nagyon nagy felelőssége lesz azoknak a vezetőknek, akik ezt elindítják. És hát a törvény, nem vagyok, nem lennék meglepve, hogyha viszonylag gyors felállás után a működés az egyben törvénymódosításokkal is járna.
2: Muszáj is, bocsánat, egy mondatot, ha szabad, hogy mennyire igazad van. Jelenleg én a mostani jogszabályi környezetben nem látom például az egyértelmű elhatárolást, amire utaltam az előbb, hogy hatáskörű összeütközés lehet. Most mi van akkor, ha mondjuk ennek a hivatalnak a vezetője elkezd egy ügyről sokat beszélni, mert mondjuk a politikai érdeklődés meg a közvélemény érdekli, és a legfőbb ügyész lehet legyen akárki, hogy gondolja, hogy hú, ez szexi, ezzel én akarok foglalkozni igazából, vagy ne adj Isten, a legfőbb ügyész be van ütve valahova, hogy ő segítsen megúszni a dolgot, nem zárhatjuk ki, és akkor a legfőbb ügyész beleáll, hogy akkor büntetőeljárást indítok ellened, úgyhogy nincs hozzá bizonyíték, nincs hozzá semmi, tehát a legfőbb ügyész tudja, hogy ez bukó lesz a bíróságon, de úgymond előfoglalja az ügyet, az hivatal meg a hivatal vezető, hogy a fenéért kellett nekem erről beszélni, a fene egye meg. Tehát itt nagyon komoly veszélyek vannak. Most én bízom benne, hogy aki jogalkotásban ebben a témában foglalkozik, az ezeket végig gondolja, mert mindent meg lehet hekkelni, a jogrendszert, vagy az intézményrendszert a legjobban, ez már egy kodifikációs feladat, de ezek mindelőttünk vannak meg, és ezért nagyon nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy pontosan mi lesz. A valóság általában azt tanítja minket, hogy ami el tud romlani, az el is romlik. Amint ki lehet hekkelni, azt meghekkelnek, hát meglátjuk.
1: Jó, Gábor, te említetted, ezt az Európol 2%-os vagyonbefagyasztás és 1% a visszaszerzés az uniós pénzekben korrupcióval vagy egyéb módon eltüntetett közvagyon esetében. Ennek fényében, tehát 2, illetve 1%, itt mekkora arányú vagyon visszaszerzést találnátok ti, vagy tartanátok sikernek?
3: Közben én itt fejbe kiszámoltam, csak még kérdezted, hogy kis ügyek vagy nagy ügyek. Ugye az NK, ugye most kettő dologról beszélnek leginkább az emberek. NKA, az egyik az MNB. NKA, meg az MNB. Ugye az NKA az 17 milliárd, ha jól mondom.
1: Igen.
3: Az MNB, hát ugye mondanak ezt, de mondjuk vegyük, hogy 650 milliárd, az pont 40-szerese. És oké, hát nyilván most az NK-s pénzeket valamilyen szinten, hiszen azok névhez kötött, meg egy az egybe kiutalt összegek, az valószínűleg könnyebb lesz. De én azt gondolom, hogy ha az MNB ügyből sikerül csak a felét visszaszerezni, akkor az már az összes ügynek lehet, hogy akár a 10%-a is.
0: Na ezért mondtam, hogy részben, mert ilyen értelemben egyetértek, amit a Gábor mond, de a kérdés az, hogy megvan-e az a vagyon? Tehát a legnagyobb probléma, hát hogyha ki van osztva kampánycselekményekre, hát akkor az a buli már lement. Az énekes elénekelte a dalt, hazavitte a gázsit, a színpadtechnika szolgáltatott, tehát hogy ez nem, ezért mondom, hogy nem olyan egyszerű, hogy most akkor azért, mert önmagában esetleg jogellenesen, de nem akarok prejudikálni, jogellenesen került valami oda, attól ő még jogszerűen elkölthette. Megvan a számla a színpadról, az énekes elénekelte, ott voltak 1500-an, tehát hogy na akkor ebből mit szedsz vissza?
1: Érdekes kérdés, igen.
0: Ugyanígy, ha már MNB-t említette a Gábor, hát az MNB-nél elfüstölgött a piacon vagyoncsökkenés eredményeként az elfüstölgött pénzeket nem tudja már visszaszerezni. Szóval én azért mondom, hogy nagyon nagyok

0: az elvárásaink, és géniuszként ki is számoljuk itt, hogy körülbelül mire számíthatunk, és aztán utána meg mondják a jogászok, hogy de hát az a baj, hogy ez már nincs meg. Ez már, akkor ő most hogy? Szóval értjük, nagy elvárás van mögötte, az, hogy ezekből mi visszafogható, ahol nagy vagyonok vannak, ott nagy valószínűséggel lehetséges, mert ott, hogyha büntetőjogilag magánvagyonával is kell majd feleljen bizonyos szempontból, és azt mondják, hogy hát ezt lehet, hogy eltetszett vinni osztalékként, az osztalék ott is van az ön számláján, de ezt most zároltuk. Na, ezek lehetnek, de ezek, én nem akarok tényleg jogászkodni, mert azt ti messze jobban értetek. Még egy gondolatot csak, amit a Tamás mondott, pont itt a Zamecsnik Péter mondta, hogy megnézték, most nem akarok butaságot mondani, de valami 70 egyéb jogszabállyal kellene harmonizálni ahhoz, hogy ez kodifikációs szempontból is rendben legyen. Tehát, hogy értjük, és nekem pont ez mutatja azt, hogy persze, a politika olyan, ki gondol valamit, és azt jogszabályba akarja ültetni, majd a jogszabály alapján végre akarja hajtani. De, fú...
1: Hadd vessek fel még egy dolgot.
0: Nem pályáztam volna ennek az elnökségét.
1: A Fidesz álláspontja, mert hogy vannak aggodalmak, idézném Bóka Jánost, a Fidesz frakció vezetőjét ezzel kapcsolatban. Ha valaha kaptál nyugdíjat az államtól, vizsgálhat a hivatal. Ha valaha kaptál az államtól állami támogatást, kamattámogatásos hitelt, vizsgálhat a hivatal. Ha valaha kaptál az államtól csokot, csedet, gyedet, vizsgálhat a hivatal. És azt, hogy mi a közvagyon, az bizony Magyar Péter dönti el.
2: Hát melyik rész? Most emlékeztetném, hogy ez egyébként ennek a hivatal nélkül is így van. Tehát bármilyen állami juttatás ment, akkor azért ráadásul a választók pont ezt akarták, hogy végre legyen egy elszámoltatás, egy felügyelet. Erről nem beszéltünk az előbb, és én nem akarom ezt nagyon mondogatni, mert a múltkor is kaptam miatta a kommentmezőben, mindenki félreérti, de csak azért is elmondom, nem érdekel. Ugye ennek a hivatalnak, ami az igazi erejét látom, és az igazi értékét, és amiért nagyon rukkolok neki, az nem is a Fidesz 16 évének a nyüstölése, az olyan, amilyen azt tudjuk. Engem a jövő érdekel. Hogy itt olyan akár kutatások, előkészítés, preventív munka, jogszabály előkészítés lehet, nem biztos, hogy lesz, szeretném, hogy legyen, ami megakadályozza, lehetetlenné teszi, vagy legalábbis megnehezíti, hogy a jövőben ilyenek elkövethetőek legyenek. Ez egy jogalkotó munka, ez a jövőnek szól. Persze érdemes.
1: Hát azért ez a 60 ezer milliárd, ami állítólag persze, konzervatív becslés alapján eltűnt.
2: Az igazi cél, a jövőben mutató cél, a nemzetjavító cél, az országjavító cél az, hogy megakadályozható, hogy megnehezíthetőek legyenek.
1: Fél percünk, bocsánat, rohan
0: az de ez igen. ott van a törvényhozónál. Hát már a név is, ugye, vagyon visszaszor. Ez is retrospektív. Tehát, igen. Hogy valami, ami volt, lezárult, és annak azt most elővesszük, megnézzük, és abból visszarekuperálunk valamit. Persze, tehát, hogy ez persze
2: tudod, hogy a név az politika. Az a politika, jó, de az funkciók azért nem csak politika.
1: Rohanunk a reklám felé, és még van a napkérdése, kommentek, de egy kérdésem van, tehát a Bókaféle nyilatkozat az valahol a túlkapásokra utal. Mi a garancia, hogy itt nem lesznek túlkapások? Mert azért brutális eszközökkel lesz, és joggal felszerelve.
2: Bírói kontroll ott van fölött, ez a hivatal csinál, amit akar, de a nap végén bírói kontroll van.
1: Jó, köszönöm szépen, akkor eljutottunk a nap kérdésének a zárásáig. Ön szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal képes lesz valódi elszámoltatásra? Azt hiszem nem változtak az eredmények. 81%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, képes lesz, és 19%-a nyilatkozott úgy, hogy szerinte nem lesz képes. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívan követték a napkérdését és válaszoltak. Mutatok 5 érdekes kommentet. Márta, feltételezem, aki komoly pályázó, annak már bőven a fejében van az a sorügy, ami azonnal elővehető és eredményesen végződhet. Judit, állítólag minden jogosítványuk meg lesz hozzá. Már csak a szakértelem és az elszántság kell hozzá. Ligeti Miklósra szavaznék, ha kérdeznének. Erika, sajnos 16 évre visszamenőleg nem fog sikerülni. Péter, én túl a 60. életévemen rengeteg váltást bukott politikus láttam már, de még nem láttam tényleges és jogszerű számonkérést. Remélem, most sikerülni fog. Katalin, szerintem ez kétélű fegyver lesz, de majd kiderül. Köszönjük szépen, ennyi volt az első rész az Aktuálban, most jön egy rövid reklámszünet, aztán a 4iG csoport fantasztikus karrierjével folytatjuk a műsort.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet. A 4iG nevű cég, hát szerintem mesés történetével folytatjuk. Magyar Péter figyelmeztette a céget, illetve jelezte, hogy az új kormány felülvizsgálja a 4iG és a magyar állam összes együttműködését, szerződését. Nézzük a részleteket.
2: A Tisza kormány átvilágítja a 4iG csoport és az állam közötti szerződéses, pénzügyi és tulajdonosi kapcsolatokat. Jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondása szerint 4 minisztérium vesz részt a munkában. A kormányfő szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt évek jelentős állami tranzakciói és finanszírozási konstrukciói megfeleltek-e a közérdeknek és a jogszabályoknak. Magyar szerint a 4iG az elmúlt években egy informatikai vállalkozásból Magyarország legnagyobb távközlési, informatikai, majd hadi és űripari vállalatcsoportjává nőtt, ami több ponton összefonódott az Orbán kormányok döntéseivel. Azt ígérte, szabálytalanság, közpénzzel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesznek, és megpróbálják visszaszerezni a magyar állam vagyonát. A bejelentésre zuhanni kezdett a 4iG részvényeinek árfolyama a tőzsdén. A vállalat közleményben reagált a bejelentésre és leszögezte, hogy együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban.
1: Magyar Péter azt mondta, hogy ez a cég a NER lopakodó anyahajója, és hogy gyorsan képbe kerüljenek a kedves nézők. 1990-ben alakult az elődje a Freesoft IT cég, 2004 óta tőzsdei cég, 2018 körül jelentek meg a cégnél Mészáros Lőrincék, aztán Mészáros Lőrinc kiszáll, de Jászai Gellért vezetésével elképesztő felvásárlásba kezdett a cég. Megszerezték az Invitech-et, a Hungaro Digitalt, a Digit, az Antenna Hungáriát, 2023-ban a Vodafone Magyarországot, aztán ebből felépítették a Ván nevű nemzetközi cégcsoportot, aztán az űriparba kezdtek befektetni, az Axiom Space-be 100 millió dollárral, azt hiszem ez a cég vitte fel Kaputibort, aztán a Rheinmetall-al együttműködve már a hadászatig jutottak, és így tovább, és így tovább. Mostanra egy több százmilliárdos bevétellel rendelkező nemzetközi cégcsoport.
3: Hát most ezt így, ahogy elmondtad, ez így egy sikertörténet.
1: Tehát, hát akkor beszéljünk róla tisztelettel, próbáljuk megfejteni.
3: Tehát nyilván ugye mindnyájan meg gondolom, a nézők is érzik a szavaid mögött ez a, hogy mondjam, kicsit olyan, mint a mindent bele kolbász, hogy talán ez már túl sok is. Ahhoz, nálam egyébként akkor, hogy mondjam, pöccentem ki egy kicsit, amikor hallottam, hogy a hadiiparba fektetnek, mondom, hát ez hogy jön oda? Hát jó, hogy most már ugye a digitalizáció nyilván a fegyverek között is megjelenik, de hát nekem ez mégis egy akkora, tehát nekem akkor tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel.
4: Nem, hát ez a cég, egyrészt rögzítsük gyorsan, anyahajó nem lopakodik, tehát olyan nincsen. Nem, ez nem lopakodik. Ez behajózott az öbölbe, mindenhova, ahova beküldte az admirális, ott olyan vízkiszorítást csinált, hogy a környékben kipusztult az összes hal, meg az összes halász, és mindenhol
5: átlett. Felborult minden bárka.
4: Minden bárkát fölborított, igen. Aztán a végén valahol most úgy sziklára futott, és most ott dülöngél csórikám. Tehát ez egy hatalmas nagy repülőgép hordozó volt. Igazából mindent, mint ahogy mondtad, ez a fradi kolbász, mindent belezsúfolt a NER, amit az ilyen-olyan pozíciószerzési tevékenységeihez fontos volt. Ugye a hadipar, világűripar, minden ilyen zöldség, igen, az Axiom volt, ami fölvitte Kaputibort is 50 milliárd forintért, és még sorolhatnánk, nem csak őt. Ez egy magáncég, ami egyébként űrturistákat utaztat, aztán mindenhol kiírják, hogy hatalmas nemzeti győzelem, hogy a mi turistánk utjára, amikor Isztambulban voltam, akkor ugye a Galata toronyban egy zseniális repülésipari kiállítás, és a legutolsó ilyen molinó, hogy az Axiom 5 küldetéssel egy török fölment. Szóval ez ilyen biznisz. Tehát a Forage minden, ami a NER, hogyha nekiállnak turkálni benne, hát akkor ott, hát annyira elrejtett dolgokat fognak látni, amennyire egy repülőgép hordozót el lehet rejteni. Tehát ott ez egy tipikus alacsonyan csüngő gyümölcs Magyar Péter és a politika számára. Itt elképesztő dolgokat fognak találni. Meglátjuk, hogy a politikai játéktéren hogy fogják utána ezt használni.
1: És lehet, hogy akkora teret foglalt el ez a cég, hogy nehéz kimetszeni belőle azt, ami egykor állami volt, és azt visszaszerezni, mert akkor az egész összeomlik és kárt okoz a nemzetgazdaságnak?
5: Az, hogy ehhez a fantasztikus növekedéshez maga az állam mennyi pénzt biztosított, vagy olyan bankok, amelyekben az állam tevőlegesen részt vesz, és odaadta, és aztán utána a piacon abból bevásárolt, szóval ezeket azért...
1: De ez több százmilliárd alsóan gondolja, lehet, hogy 1000 milliárd.
5: Azért mondom, hogy ezek azért követhetőek, visszakövethetőek, és ha már itt az űripar előjött, majd elég lesz talán Ferenc Orsolyát behívni, hogy mi volt az, amiért ő távozott? Mert a Forage megjelenése és az egész azzal kapcsolatos ügyletek voltak azok, amelyekben más szakmai álláspontot képviselt, ő mint szakember, és más üzleti érdekeket és más üzleti szempontokat képviseltek. Nem akarok belemenni, mert nem ismerem annyira, de hát nyilván állatorvosi ló ez a megalomán gyűjtési kedv, amely egy ilyen cégnél jelen van, és ez a gyűjtési kedv, ez nem a piac és a piacnak a logikája, hanem az államot birtoklók logikája hajtotta és fűtötte. Nézzék meg, hogy eznek milyen arányban, hol és miként voltak kárvallottjai, vagy netán győztesei a magyar emberek.
1: Hallottam egy pletykát, nem tudom, hogy nektek mennyire van meg, hogy amikor a Balási Gyula sírva adott interjút a Kontrollnak ennek kapcsán, hogy elég sok cég megértette az idők szavát, és partner volna valamiféle visszavonulót fújni, vagy akár a esetleg nem teljesen törvényesen összejött vagyomból visszaszolgáltatni ezt-azt, és hogy állítólag két vagy három nagyobb cég mondta azt, hogy nem, és az egyik állítólag ez a Forage is, tehát aki ragaszkodna ahhoz a helyzethez, amiben van. Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, vagy mennyire lehet ez reális.
4: A Forage van akkora, hogy úgy gondolhatja Jászai Gellért, hogy ő neki van mozgástere, meg van terepe. Mit mondtam az előbb, pár perccel ezelőtt a kommentmezőben valószínűleg már mindenki elküldött mindenhova, hogy amikor az MSZP 2002 után az MSZP-nek ilyen-olyan háttér struktúrái itt-ott belefolytak a már kivált rétegekbe. Na, valószínűleg Jászai Gellért úgy gondolkodik, hogy van nekem kivált rétegem, van hova folyni. És itt fog eldőlni az, hogy a Tisza mire képes, elfogy a politikai ambíció, vagy nem. Hogy mi történik a Forage-val, az egy lakmuszpapír lesz szerintem.
5: Hát és Jászai Gellért el, aki ugye a Magyar Péterrel jó ismerettségben volt, tehát hogy itt azért érdekes
4: kérdések. Azért abban a felügyelő bizottságban üldögélt, ahonnan ment a pénz.
5: Érdekes kérdéseket feszeget ez, pont ezért nagyon helyes, hogyha kivizsgálják.
4: Így van.
1: Azt hiszem ennyi volt ebben most, megyünk tovább, mégpedig azzal, hogy egy interaktív térképet készített a kormány. Ezen meg lehet keresni az adott településen működő civil, illetve álcivilnek minősíthető szervezeteket, és azt is, hogy ki mennyi állami támogatást kapott. Nézzük meg a bejátszást.
2: Interaktív térképre tette a kormány az elmúlt 5 év civil támogatásait. Így bárki ellenőrizheti, hogy egy adott térség civil szervezetei közül melyik és milyen támogatási program során kapott pénzt. Civil szervezetek az elmúlt 4 év alatt körülbelül 400 milliárd forint állami támogatáshoz jutottak. A miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések azonban arra utalnak, hogy a korábbi kormányhoz kötődő civil szervezetek aránytalanul részesülhettek ezekből. A miniszterelnök közölte, hogy sokszor ezek a kezdeményezettek rövid szervezeti múltat és nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudnak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő értékes feladatokat ellátó civilekkel.
6: Ez már nem egyszerűen néhány furcsa pályázati döntés története. Ez egy teljes rendszer története. Egy olyan maffia rendszeré, amelyben az állam egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő civil világnak. Miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte és ellenséget csinált belőlük.
1: Nekem ez az utóbbi fél mondat az igazán fájó, bár nyilván az elsővel is nagyon sok probléma lehet, mert ez csúcsosodott ki abban a fél mondatban, hogy átteleltek a poloskák tavaly március 15-én.
3: De csak arra visszautalnék, hogy előbb beszéltünk Ligeti Miklósról, és mondtátok, hogy hát őt azért nagy bántódás nem érte, de hát ő is egyike volt azok, illetve hát a szervezet, a Transparency, akikről ugye másfél éve még azt harsogta a kormánypropaganda, ugye, hogy külföldről támogatott álcivil szervezetek, miközben hát elsősorban azért fordultak külföldi támogatásért, mert az itthoni pályázati rendszerben hát nem kaptak annyit, amiből a munkájukat tudták volna végezni. És ugye ez ebben az esetben annál is napnál világosabb, hiszen ők teljesen nyilvánvalóan az akkori kormány ellenes tevékenységet folytattak. Tehát abban a logikában elképzelhetetlen lett volna, hogy ők majd az államtól kapott támogatásból tartsák. Csak azért mondtam ezt, mert ugye, hogy persze, már előbb beszéltünk.
4: Igen, róla. És itt akkor hadd erősítsem, hogy nem arra utaltam, hogy Ligeti Miklósnak nem volt jó, vagy nem volt rossz, hanem arra utaltam, azt próbáltam mondani, lehet, hogy nem sikerült, de jó is, hogy mondod, mert akkor megismételtem, hogy az ő személyes életébe, egzisztenciájába úgy nem nyúlt bele a kormány, mint mondjuk az enyémbe. Tehát engem egy állami egyetemről ki tudtak rugatni, őt nem is akarták, mert nem is volt ilyen lehetőség. Tehát ő mindig is az életét, az egzisztenciáját ettől eltávolítottan tudta élni. Tehát ilyen jellegű személyes bosszúvágy nincs benne, de egy pillanatig nem akartam degradálni, vagy hitelteleníteni őt, ne, vagy valaki azt kigondolt, akkor nagyon sorosan félérti. Egyébként ez az intézkedés, meg ez a dolog, én hadd fogalmazzak nagyon egyszerűen és egyértelműen, miután 2 évtizedén foglalkozom a civil szférával, kutatóként és sok minden más területen is. Én ezt a gondolatot, meg ezt az intézkedést a létező leglelkesebb farokcsóválgatásommal fogadtam. Tehát én ezzel masszívan egyet tudok érteni, én ennek nagyon örülök, és ezt nagyon fontosnak tartom, mert az egyik legnagyobb kár, amit a társadalom szövetében a Fidesz 16 éve okozott, szerintem, az az, hogy meghamisította a valódi civil világot. Egész egyszer azért, mert elkezdett tőle félni, mert miután az ellenzéki politikai pártokat elkezdte nyírni, és ügyesen le tudta tenni valahova, a civil szférában bugyogtak föl a, még csak nem is ellenállás, hanem a kritikának a hangjai, és ezeket kezdte el hitelteleníteni. Ezzel viszont olyan károkat okozott, ami szerintem történelmi, és nagyon fontos, hogy tisztálláson a társadalom ebben a kérdésben.
5: Az egész történetet én is ugyanígy nagyon támogatom, mert ez egy állandó feszültség volt civil szervezet és civil szervezet között, hogy milyen rendszerbe, milyen támogatásban részesült vagy nem részesült. Általában akik nem részesültek, azok valamilyen módon szót emeltek az ellen, és azokról tudjuk, hogy ahhoz a világhoz tartoztak, amely hát kiszorult a kormányzat, az előző kormányzat kedveltjei közül. Az eredet, ha visszaemlékeztek rá, az onnan indul, amikor a Civil Összefogás Fórum létrejött. Az első rendezvényén én is ott voltam, és akkor még nem volt birtokba véve a hatalom által. Hanem az
4: akkor
5: valami...
4: Akkor Fidesz ellenzék volt.
5: Hanem nem ellenzéknek semmi szín alatt nem mondanám, hanem azt mondanám, hogy egy valóban valamilyen önszerveződés volt arra, hogy akkor pont a kormányzat támogatása.
4: A Fidesz volt ellenzékben, 15 volt, és akkor jött létre a civil összefogás fórum, ettől végén függetlenül.
5: Bocsánat. Igen, tehát nem csak azt akartam, százszornak is egy a vége, hogy a politikai reklámozásba és a politikai kampányolásba valamilyen módon, legitim módon és legálisan vehessen részt, és a kötött pártpolitikai finanszírozásokkal párhuzamosan létrejöjjön egy olyan világ, amelyik tolja ugyanazt, amit már 2016-ra propagandának, vagy 2026-ra propagandának neveztük. És az első ilyen a Gyurcsány Ferences bohócos plakát, hogyha emlékeztek, amit tisztán már jogszerint is a Civil Összefogás Fórum finanszírozhatott. Impresszummal, mindennel együtt, vagyis a politikai verseny ki lett szervezve egy olyan szférába, amelyik szféra alapvetően csak agregálná a politika felé a különféle elvárásokat, jogot védene, művészetet támogatna, kultúrát építene, vagy éppen bélyeget gyűjtene, vagy tudományt támogatna. Ebbe a világba egyszerűen az akarat áramlása befolyt a hatalomnak, és ott, mint a Matrixba Smith ügynök, amikor így belenyúl valamibe, és akkor úgy, utána az úgy átváltozik, nagyjából kiépítette azt az intézményes világot, amelyiknek az egyik részét tudományos intézeteknek nevezte, és amelyek eltűntek. Alapjogokért központ? Mi volt ennek a...
1: Volt olyan.
5: És még néhány. Szóval ezt a szférát egyszerűen úgy gondolta, hogy nem hagyhatja parlagon, hanem ezt a szférát be kell húzza a hatalom erőterébe, és ott hídfőállásokat kell kialakítani, mert hát gyengék voltunk civilekből, ezért legyenek most nekünk saját civiljeink, ahogyan ugyanez a Habermas-i gyarmatosító logika a média területére, legyen saját médiánk. A Török Gábor barátom mondja nagyon helyesen, hogy ez a Fidesz őstapasztalata a 90-es évekből. Mindenből kell saját. Kell MCC, ahol saját janicsárokat képzünk. Kell saját kutatóintéz. Ha ők az jogokért küzdenek, hát mi is méghozzá az alapjogokért küzdünk. És ezzel létrejön egy olyan hatalmi konstrukció, amelyben a civilségre mi mondjuk meg, hogy mi civil és mi nem. Ezt nevezzük ugye diskurzus dominanciának. És a közértelmezés monopolizálásához egy fontos szektor volt, amit nem hagyott figyelmen kívül, és most pedig majd mesztelen lesz a király, hogy helyben is meg lehet nézni, hogy ennek az országgyűlési képviselőnek hány civil szervezete volt? Milyen összegeket kapott? Vagy miért vette meg a főutcán azt az épületet, ami egyébként megtörtént? Mire kellett neki? Kik ülnek abban benne? Szóval ezt szerintem nagyon helyesen tették, és hát hogyha ez egyben a civil világnak is egy megújulását hoz.
7: Csak két dolgot tennék. Ez fantasztikus egyébként, mert én is a CÖFF-öt meg az alapjogokért központot mondtam volna, de akkor mondok valami mást. Ugye valóban például a Magyar Művészeti Akadémia, ugye nem is titkoltan, a Széchenyi Művészeti Akadémiával szemben jött létre, ami a Magyar Tudományos Akadémiának volt, ugye nem a tudósokat, hanem a művészeket tömörítő része. És hát ugye egyértelműen, ugye hát már ugye talán meg az alkotmányban, de törvényben biztos, hogy benne van. Alaptörvényben van, hogy amiből ugye balhé is volt, hogy a TASZ Zoltán mondta, hogy az MMA-val fogja egyeztetni a kultúrpolitikát, mert ez van az alkotmányban. De azért volt fordított folyamat is, amikor mondjuk a Szépírók Társasága, ugye gyakorlatilag az Írószövetség ketté vált, és az Írószövetségben maradtak hazudok, vagy nem tévedek nagyot, a jobboldali írók és a liberálisabb írók létrehozták a Szépírók Társaságát, aminek egyébként a lányom is tagja, és nem tudom, emlékeztek-e, hogy 2025-ben mennyi volt a Szépírók Társaságának az állami támogatása? 0 forint.
4: Tehát itt azért meg lehet nézni, hogy a Magyar Színházi Társulat, Magyar Teátrosztás. Tehát itt megvannak ezek a duplák.
5: Hát igen, ezért mondtam ezt, hogy, igen. hogy egyszerűen...
4: De amit mondtál, egyszerűen az nagyon fontos, mert egyébként látni, hogy ez egy nemzetközi trend. Tehát ez Magyarországon, így látjuk a Fideszen keresztül, hogyha azt mondom, hogy CPEC, akkorról mindenkinek beugrik valami, hát az amerikai politikában jelent meg először, hogy ilyen kvázi civil szervezetekhez a politika bizonyos aspektusai kitették, ugye ezek a különböző PEC-ek. Ez a Political Action Commission-nak. Tehát, hogy ezek arról szóltak mindig is az amerikai politikában, hogy például a kampányfinanszírozást azt nem a republikánus párt fizeti Minnesota 3-ban, hanem a helyi nem tudom milyen PEC. És a CPEC, amit mindenki hallott, hogy Orbán Viktor ott váltotta meg a világot az elmúlt éveben folyamatosan, ez a Konzervatív Political Action Commission. Tehát ez egy ilyen szélsőjobbos amerikai...
1: Akkor lehet, hogy ennek a történetnek az úgynevezett pozitív lába egy amerikai modell, a negatív, meg hogy az igazi civilséget hogy kell elnyomni, az meg egy orosz modell.
4: Igen, tehát amikor az oroszok elkezdik az amerikai metodikát alkalmazni a maguk céljaira, az soha nem jó. Lásd, Blackwater, mint katonai magánvállalkozás és Wagner. Tehát az oroszok átvettek sok mindent az amerikaiaktól, aztán olyanra használták, ami egészen problémás volt.
1: Ja, hát ezt a részt azzal zárjuk, hogy de sikerült, legalábbis most 26-ban nem. Bocsát, mennünk kell tovább, mert a Fidesz meg akar újulni.
7: Ja, csak egy mondat még.
5: Ugye,
7: csak a Magyar Péterhez, hogy azért én nagyon figyelni fogok, hogy most ez fordítva lesz-e.
1: Rendben. Akkor nézzük az utolsó bejátszást, ami arról szól, hogy a Fidesz kérdőíveken kérdezi a megmaradt tagjait, szimpatizánsait, hogy mi volt a baj április 12-én, és mi lehetne a megújulás útja.
2: Belső kérdőívben osztályozza a Fidesz a vezető politikusai alkalmasságát, tudta meg a Blikk. A hírt a 24.hu-nak Havasi Bertalan, a párt sajtófőnöke is megerősítette. Hozzátéve, hogy ő maga is kitöltötte az ívet. A felmérésben véleményt lehet mondani többek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János vagy akár Orbán Viktor alkalmasságáról. És arra is lehetőségük van a kitöltőknek, hogy leírják, mit üzennek Orbán Viktornak. Arról is kérdezik a kitöltőket, hogy szerintük mi vezetett az áprilisi vereséghez. Milyen állapotban vannak a helyi szervezetek. Emellett azt is firtatják, hogy hogyan képzelik el a párt jövőjét a tagok. A teljes átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy akár a Fidesz felszámolása, majd egy új jobboldali konzervatív párt alapítása is szerepel a válaszadási lehetőségek között.
1: Ezer kérdés adódik, az első, hogy szükség van-e a Fideszre, nyilván szükség van egy erős ellenzéki pártra, de az a Fidesz legyen-e, ezek közül az utak közül melyiket látjátok esélyesnek, és Orbán Viktor foglyul ejtette olyan értelme a pártját, hogy vele már nem fog tudni megújulni, nélküle meg nem találják magukat. És erre van 4 percünk, elnézést.
5: Én nagyon röviden, én maradnék a felmérésnél, ugye a Blikkben olvastam ezt, magát a kérdőívet azt nem láttuk, vagy nem tudom, ki láttátok, mert szerintem nem nyilvános. Nagy kérdésem volt, még készülve a műsorra, hogy a Fidesznek hány tagja van? Nincs nyilvános adat erre vonatkozóan. Jó, tehát nem tudjuk, hogy hányan fogják ezt véleményezni. Kettő, ha csak, hogy is mondjam, közvéleménykutatási alapoktól indulok el, akkor kik lesznek a válaszadók? Tehát mekkora a látencia, amelyik azt mondja, hogy hát ne haragudjatok, én nem válaszolok. Van véleményem, de nem válaszolok. Harmadik részt, ez anonim vagy nem anonim? Tehát odaadhatom neked, mint Fidesz tagnak, majd bedobod valahova, és nem szerepel a neved rajta, hanem majd valakik összegzik. Akkor ki lesz az, aki biztos, azt fogja mondani, hogy akkor ezt most szembenézésként nézzük, legalább azok, akik válaszoltak, azoknak akkor ténylegesen a véleményét nézzük meg. Szelektálva lesz? Nem szelektálva? Szóval ez egy kicsit...
1: Gyanús neked?
5: Nemhogy gyanús.
1: Vagy átgondolatlan.
5: Hanem ez már, amikor egy Fidesz felméri a tagjai között, hogy mi legyen a Fidesszel, az már nekem egy olyan állapot, ami már nem az a Fidesz, mint ami.
1: Ez volt. Már a végkezdete, vagy annál
5: nem,
1: is
5: hát
1: tovább?
5: Nem, hát én már erről elmondtam a véleményemet az elhíresült Game Over-rel. Tusnád fürdőn sokan megszóltak érte. De én ezt tényleg szakmailag mondom, nem indulatilag, vagy nem, hanem és ez egy állomás. Egy állomás abban, hogy számoljuk-e föl. El tudjátok képzelni azt, amikor megkapja a síró választásokon síró fideszes, megkapja, hogy akkor most az a kérdés, hogy felszámoljuk-e a fideszi, jöjjön-e egy új. Tehát ez önmagában szakmai értelemben komikus. Egy intézményi szempontból fontos a szembenézés, de nem tudom, hogy az mondjuk ezzel kezdődne.
4: Ebben a formában.
1: Fél-fél perc maradt.
3: Igen.
5: Bocsánat.
1: Nem baj.
3: Plagizálok, mert Cucorelli Endre mondta egy hasonló műsorban, de a fülembe van, mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt az MSZP-ről, hogy ez egy kifutó brand. Hát most én ezt mondom, hogy a Fidesz az egy kifutó brand.
1: Tamás, tiéd az utolsó fél perc.
4: Vitathatatlanul egyetértek. Ugye én az elmúlt 10-valahány évben többször bizonyítottam, hogy a politikához hülye vagyok. Többek között több adásban, műsorban te is mondtad. És be kellett látnom, hogy sokszor igazad volt. Tehát valóban, van egy naív hozzáállásom ehhez, meg egy realista. A naív hozzáállásom az, hogy itt van, amikor hülye vagyok. Szerintem a politikai vezetőnek az a dolga, hogy vezessen, ne pedig az, hogy a nyájat kérdezgesse, hogy szerintetek ugye jól vezetek, mert ez nem működik. A második is ez a reális. Ugye van egy másik hír, amiről nem beszéltünk, hogy ilyen DPK akadémia indul például most a Fidesznél, ilyen is van. Én ezeket olyannak érzem, ezt is most valaki csinálja a Fideszben. A DPK akadémiát is csinálja valaki a Fideszben. Értelme semmi brandégetés, hát a DPK-nál nagyobb brandégetés a világon nincs. Szerintem itt a Fidesznek egyfajta végjátéka látszik, ahol a Fideszen belüli aktorok ilyen partizán mozgalmakkal, még ilyen kísérleteznek dolgokkal, hogy amikor majd beüt a nyűv, és nem biztos, hogy Viktor marad, valami új vezető, akkor az legyen pozícióba, akinek mondjuk választói adatbázisa van, mondjuk a DPK akadémiából, meg ilyen bekötései, hogy nála van az összes kérdőív, és akkor a pártvezetőket, a helyi pártvezetőket ő tudja maga alá állítani. Tehát aki látta például az MSZP haláltusáját az elmúlt években, az is ez ilyen irányokba ment el, szóval szerintem ez igazából most erről szól.
1: Köszönöm szépen, ez a mai végszó. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket.
3: Mi köszönjük.
1: A kedves nézőknek a figyelmet, köszönjük további szép estét, a viszontlátásra.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Média piac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Újabb banki csalási módszerek terjednek, a bűnözők egyre kifinomultabbak, a mesterséges intelligencia pedig nem csak a rendőröknek, de bizony az elkövetőknek is segít. Zala Mihály EY kiberbiztonsági üzletek vezetőjével és partnerével fogunk beszélgetni arról, hogy mik a legújabb csalási módszerek, hogyan próbálják elhalászni az emberek pénzét. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
2: Jó reggelt kívánok. Hát ez nem egy újszerű probléma, ugye az adathalászat a kiberbűnözésbe amúgy is ugye 80-90%-át teszi ki a teljes spektrumnak. Ma ugye az adathalászat a kiberbűnözésbe amúgy is ugye 80-90%-át

0: Műsorokban szerencsére a szerencsétlenségben sokan már beszélnek is róla, hogy konkrétan tudjuk, hogy hogyan gyakoroltak rájuk nyomást, de mégis honnan tudhatjuk, hogyha felvesszük a telefont, vagy elolvasunk egy e-mailt, és csak átszaladunk rajta, hogy itt figyelni kell, mert valami nincs rendben.
1: Hát ugye az a jellemző mostanában, hogy a adathalászati, vagy ilyen voice halászati, tehát telefonos adathalászati módszerekben ugye alapvetően azért támadják meg a természetes személyeket és nem a bankokat, mert banki oldalon a védelem azért meglehetősen kifinomult és mondjuk úgy, hogy a tökéleteshez közelít. Természetes személyek, tehát hétköznapi emberek esetében viszont ez nem így van. Nagyon sokan még mindig analóg módon gondolkodnak, sok embernek nincsen számlája. Akinek van bankkártyája, az a telefonon, tehát Google Pay-be vagy Apple Pay-be nem tárol kártyát, holott egyébként nem csak egyszerűbb, de biztonságosabb is. És eljön az a pont, amikor ugye a legutóbbi csalásoknál ez a talán a legismertebb, hogy embereket azzal keresnek meg, hogy a számláját éppen most akarják megcsapolni. Amikor ilyen történik, akkor mondják, hogy nagy orson, akkor csináljunk valamit. Ilyenkor a kétségbe esett ember, és ezek a kevésbé digitális emberek, akik uh-huh. ugye telefonon nem tárolnak bankkártya vagy alternatív azonosító tokent, nyilván őket könnyebb adott esetben megijeszteni, és ugye megpróbálnak mások a mi nevünkben a általunk létre nem hozott tokent egy másik telefonon létrehozni. Ehhez persze kell majd valamilyen banki azonosítás, vagy SMS, vagy valamilyen push üzenet, vagy valamilyen SMS, vagy valamilyen kód. Ilyenkor az emberek megteszik, hogy ilyetükben ezt megadják, pont ezzel elősegítve, hogy egyébként a kártyát azt valahol egy másik készüléken egyébként virtuálisan létrehozzák.
0: És ezeket alapvetően a saját bankunk soha nem kérné tőlünk. Tehát ez fontos leszögezni, hogy olyan nincs, hogy egy bank egyébként ilyen indokokkal felhívná az ügyfelét.
1: Hát ilyen soha nincsen. Tehát ugye azért vannak a különböző ilyen push üzenetek, azért vannak a jelszavak, azért vannak a különböző azonosítók és kódok, hogy az embert ezt ne adja meg. Egyébként jó, normális esetben ezeket a jelszavakat egyébként maga a bank sem ismeri, tehát ezek a jelszavak egyébként titkosítva kerülnek eltárolásra, tehát még az se lehet, hogy van egy banki alkalmazott, és akkor ő végignézi a listát, és akkor csinál vele valamit. Tehát ezek úgy működnek, hogy ügyfélnél és egyébként az pénzintézetnél is van valamilyen azonosító, aminek az együttes megléte feltételezi azt, hogy egy tranzakció lefusson.
0: A mesterséges intelligencia mennyire könnyíti meg a rablók dolgát? Tehát ugye itt most már, hogy az AI-jal hangot is könnyen le tudnak venni, ez hogyan nehezíti a mi dolgunkat és könnyíti az övéket?
1: Ugye mondhatnék egy ijesztő példát, amikor AI-jal lehet egyébként akár kódokat írni, lehet támadó kódokat írni, de térjünk vissza erre az egyszerűbb kérdésre. Már évekkel ezelőtt is voltak olyan példák, hogy az amerikai anyavállalat vezetőjének a hangját imitálva sikerült a német leányvállalat vezetőjét arra rávenni, hogy $1 millió utaljon el azonnal. Aztán a másodiknál ugye ez már nem jött össze, de azt tisztán lehet látni, hogy az AI az nem csak zenét tud szerezni, meg verset írni, meg mesét írni a gyereknek, ugye milyen egyszerű dolog. Én is megpróbáltam, amíg ki nem kaptam érte, hogy a gyerek az papíron olvasson mesét, vagy arról azt lássa, hogy arról olvassák neki. De hát a helyzet az, hogy hangot lehet torzítani, hangot lehet nyilván változtatni nagyon egyszerűen. Ugye olyan esetek is vannak, ahol, vagy fordultak elő, ahol megijesztették a nagymamát, hogy a fia elütött valakit, uh-huh. és egy kisgyereket, és azonnal adjon pénzt erre, arra, amarra.
0: Erre lehet jó megoldás például egy olyan tipp, hogy akár egy családi jelszó, vagy valami olyan módszer, amiből tudja a család, hogy itt valami gubanc van, tehát hogy még akár, hogyha egy ilyen éjjel eltorzított, vagy egy ilyen nagyon hirtelen letámadás, akkor is van egy olyan jelszó, amit ha bemondanak, akkor tudják, hogy itt tényleg valós helyzetről van szó, vagy ugye, csak...
1: Ez már olyan, mint a kémfilmekben, hogy jelszó, mondat, mit kérdezek, mit válaszolok, de...

0: Egyébként igen, ez lehet jó, bár hozzáteszem, hogy ha valahol hangot torzítanak, akkor előfordulhat már, hogy egy telefonba történő beleszóláshoz már valahol fölvettek egy ilyen beszélgetést, tehát ez azért okozhat problémát. Visszatérve egyébként meg az előző kérdésre, nekem az jut eszembe, hogy itt nagyon sokszor úgy veszik el a bankkártya adatokat, hogy webáruházon keresztül, és ugye van ez a remek NIS 2-es szabályozás, EU-s szabályozás, ami pont arról szól, hogy a ilyen szolgáltatókat valamilyen szigorúbb feltételrendszer elé állítsák.
1: És... erről sajnos valószínűleg csak egy következő beszélgetésben fogunk tudni részletesebben kitérni. Minden esetre köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Legyünk óvatosak.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A fordulatok évadára készül a Thália Színház. Idén ősszel kiváló izgalmas új bemutatók és egy drámaíró pályázat is kezdetét veszi. Itt van velem Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója, valamint Dóra Béla, a színház társulatának tagja, színművész. Jó reggelt, uraim, köszönöm, hogy eljöttek.
2: Jó reggelt.
1: Na, mire számíthat az, aki ősszel a Táliába látogat?
2: Kezdeném azzal, hogy miért kiírtunk ugyanis egy drámaírói pályázatot.
1: Igen,
2: ez most a nagy hírünk, ez az új hírünk, és akkor elmondanám azt, hogy miért, és hogy ez hogyan kapcsolódik egyébként a színház eszményünkhöz. Ugyanis egy színház korszerűségének egyik fokmérője szerintem az, hogy hány eredeti új ötlettel tud előállni, hogy az egyébként nagyon szorgalmasan színházba járó közönséget hány újszerű megközelítéssel, témával és írói szöveggel tudja meglepni. Ennek jegyében szerintem bátran mondhatom, hogy a Thália Színház most egy nagyon korszerű útra lépett, ugyanis az idei évadban a 9 új bemutatón közül 6 ős bemutató lesz, olyan szöveg, amivel még sosem találkozhatott magyar közönség. Ebből 3 külföldi színpadokon már kipróbált siker darab külföldről, de lesz már idén is 3 kortárs magyar színdarabunk. Lesz egy Casanova, vagy Álmaim nyugtalanok Béla főszereplésével, Széchi Bence tollából, lesz egy a mesterséges intelligencia a 10 éves kiskamaszok életében betöltött szerepével foglalkozó ifjúsági előadásunk, a Mi barátságunk címmel Jeli Viktória tollából, illetve az évad második felében a 20-as, 30-as korosztály érzésvilágával és élethelyzeteivel foglalkozó az Élet jobbik része című nagyon izgalmas színdarab Podlovics Laura által jegyezve. Na és ezen az úton szerettünk volna tovább menni ezzel a drámaírói pályázattal. Tulajdonképpen mondhatom úgy is, hogy demokratizálni szerettem volna egy olyan nagy és neves színház színpadaihoz való hozzáférést bármilyen tehetség számára, aki valahol rejtőzik még előlünk az országban. Szerintem ez egy nagy lehetőség, nagyon bízom benne, hogy sokan élni fognak vele, és egy színháznak óvnia kell magát a rutinokba való merevedéstől, és egy ilyen gesztus, szerintem egy jó gesztus a nyitottságot jelezni, és szélesre tárni a színház kapuit az alkotók számára.
1: Na mindjárt beszélgetünk erről, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni annak, aki pályázni szeretne. Színészként mennyire izgalmas az, hogy rátok készülnek darabok? Tehát persze csodálatos Shakespeare-t játszani, vagy nagy klasszikusokat, de abba így laikus szemmel legalábbis van valami kis izgalom, hogy itt tényleg veletek, rátok alakulnak ezek a szerepek.
3: Hogy ne, igen. Nekem például feltett szándékom volt, azért szerződtem a Thália Színházhoz, hogy minél több új rendezővel ismerkedjek meg, és egy minél szélesebb perspektívát kapjak. Rengeteg fiatal rendező kap most lehetőséget, ez nekünk is egy nagyon-nagyon izgalmas helyzet, hogy új alkotókkal tudunk dolgozni, és ők valamilyen más megvilágításból látnak rá egyes témákra, amik minket is foglalkoztatnak, szóval ez egy izgalmas dolog nagyon.
1: Aki pályázni szeretne, mit kell tennie, milyen hosszan, tehát mik a feltételei annak, hogy valaki elküldje a művét?
2: Kezdem azzal, hogy október eleje a pályázatok beadási határideje, de tehát, hogy még van rá valamennyi idő, de én nem bánom, hogy akinek már megvan, adja be, hogy nekünk ne kelljen egyszerre rengeteg darabot elolvasni szűkös határidőn belül. Egyébként a színház honlapján és valamennyi közösségi média felületén megtalálható az az e-mail cím, amire be kell küldeni ezeket a pályaműveket. Nem tettünk sem műfaj, sem bármilyen más korlátozó meghatározást azzal kapcsolatban, hogy milyen anyagokat várunk. Azt érdemes tudni, hogy három játszóhelyünk van egy nagy színpadunk, ami 600 férőhelyes nézőtérrel bír, illetve van két kamaraszínpadunk, az Arizona stúdió és a Téli kert, ezek intimebb terek 100-140 férőhelyel, tehát aki kamara jellegű színdarabot ír, annak is lesz lehetősége, de aki belevágja a fejszét és megpróbál egy nagy közönség darabot írni, akkor az engem egyrészt nagyon boldoggá tesz, másrészt akkor neki is tudunk lehetőséget biztosítani, ha és amennyiben olyan.
1: Casanova. Azért ez egy férfi színésznek egy igazi csemege lehet. Az, hogy az író, rendező és te vagy ti hogy fogtok együtt működni, az még kérdés, ugye az olvasópróba még nem történt.
3: Igen.
1: Van már bármi háttértudásod a darabról? Olvashattad akár a könyvet, vagy beszélgettél már a rendezővel?
3: Hát a háttértudásom az annyi, hogy mint Casanováról, mint személyről tudok, de egyébként a magáról a darabról az most íródik, tehát arról még nem tudok, és ez egy érdekes találkozás lesz majd ott az olvasó próbán. Ilyenkor van egy olyan fajta színész típus, aki még próbálja magáról ledobni ezt a terhet. Én is így vagyok ezzel, még tolom magam előtt ezt az egészet, és nem tulajdonítok neki akkora jelentőséget. Az olvasó próbán veszünk majd egy nagy levegőt, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de biztos egy nagyon izgalmas feladat lesz.
1: Milyen élményeket kaphat az, aki idén ősszel vagy ebben a következő évadban a Thália Színházba látogat?
2: Újszerűeket. Ez első számú, amit szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban, illetve egy nagyon eseményszerű, látványos előadásokat tervezünk, tehát akik akár a nagy színpadunkat látogatják, akár a Téli kertet, vagy az Arizona stúdiót, mindenképpen új történetekkel találkozhatnak, érzékeny megközelítésekkel, komoly problematikákkal, és hát nagyon sok szórakoztató látványos előadással.
1: Fiataloknak, időseknek, mindenkinek kínáltok? Itt azért, mert az előbb tettél említést a fiatalok közösségi Igen. média használatával, tehát ez egy nagyon égető téma, és gyanítom, hogy nem ez lesz a legvidámabb, legnevetősebb előadás, de lehet, hogy tévedek, mert ebben is megtaláljátok azt a humorforrást.
2: Meg én azt gondolom, hogy minden előadásnak összetettnek kell lennie, tehát a humornak ugyanúgy jelen kell lennie, mint a komoly témának egyaránt. Az a legjobb előadás, ami ezeket megfelelő módon tudja ötvözni. Igen, tehát a színházunknak most az egyik tematikus célja az, hogy fiatalítson, fiatal alkotókat, rendezőket hívtunk, elmentem, láttam nagyon tehetséges rendezőket, a független szférából érkeznek hozzánk, egyetemi vizsgaelőadásokat néztem, és igyekszünk lehetőséget biztosítani minden több fiatal tehetségnek.
1: Izgalmas lesz. Jó munkát kívánok a következő évadra.
3: Köszönjük szépen.
1: A nézőknek pedig természetesen jó szórakozást. Ez volt már a Start és a Start Plus. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Tartsanak velünk, holnap este még a híradóban várom önöket. Addig is szép napot, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Súlyos titkok egy eltitkolt gyermekvédelmi jelentésből, ezek láttak ma napvilágot. Mutatom, hogy mi lesz még az Aktuálban.
3: Cserhalmi György kapja idén a magyar állam által adományozható egyik legrangosabb kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, jelentette be Magyar Péter. Mától hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Éhezés vezetett szexuális bántalmazáshoz egy gyerek otthonban. Derült ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Ma esti vendégeink Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus, Szakonyi Péter újságíró és Hoppál Hunor, a különutas.hu alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Jó estét kívánok, erős lelket kívánok a mai erős témákhoz. Nézzük meg először, hogy mi a napkérdés, illetve mi volt a napkérdése, mire érkeztek vélemények. Jelent-e anyagi nehézséget az iskolakezdés önnek vagy a környezetében élőknek? Elég megosztó kérdés volt ezek szerint. 54% mondja, hogy igen, és 46%, hogy nem. Ez szinte egel. Kíváncsi leszek majd, hogy az adás végére, amikor majd tárgyaljuk ezt a témát, akkor miként fog állni ez az arány. És akkor picit foglalkozunk. Sziasztok, üdvözöllek titeket, Cserhalmi Györggyel. Rangos díjat kapott, erről Magyar Péter is írt a közösségi oldalán. Egy-egy gondolatot kérek szépen Cserhalmi Györgyről, mielőtt megnézzünk egy rövid kis bejátszót majd vele kapcsolatban. Parancsolj!
4: Kaszkatőrből lett a nemzet színésze, és mindig a saját gondolatait mondta el. Ez mindenképpen becsülendő, és mindenképpen követendő, úgy gondolom.
2: Hunor?
5: Vannak kitöröltetlen pillanatok, tehát az 5. pecsét, meg a 89-es megszólalás, tehát ezek nagyon fontos dolgok, rendkívül megérdemelt számára a díj szerintem.
6: Ha csak röviden lehet itt a bevezetőben szólni, akkor én is ezt emelném ki. Megérdemelte, jó helyre került a díj, méltán kapta meg.
2: Na nézzük ezt a rövid kis filmet, amit összeállítottunk a témával kapcsolatban.
7: Cserhalmi György kapja idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb magyar állami kitüntetést azért ítélték oda Cserhalmi Györgynek, mert színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe. A kormányfő a magyarok nevében köszönetet mondott a művésznek a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett munkájáért.
2: Na és mindez hogy kapcsolódik a politikához? Talán ez még közvetlenül annyira nem, de akkor nézzünk meg egy grafikát azzal kapcsolatban, hogy mit írt ki a Facebookra Magyar Péter. Azt gondolom, hogy tanulságos, és akkor ezzel gördíteném tovább ezt a témát. Így fogalmazott a miniszterelnök, lássuk. Sokan azt gondolják, hogy Orbán Viktor követelte először nyilvános rendezvényen a szovjet csapatok kivonását Magyarországról és az 1956-os forradalomra való méltó megemlékezést. Pedig a valóságban ezt a holnap a Magyar Érdemrend nagy keresztje kitüntetésben részesülő Cserhalmi György színművész tette a titkos rendőrökkel teli Szabadságtéren. És akkor ezzel kapcsolatos, ez az első téma felvetésem, hogy nem válik-e maga a Magyar Érdemrend nagy keresztje ismét politikai állásfoglalása azáltal, hogy Magyar Péter ezt az átadást egyértelműen a politikai ellenfelével szemben ilyen történelmi üzenetként keretezi?
4: Hát szerintem részben a felvetésed jogos. Viszont ha azt megnézzük, hogy az elmúlt 16 évben kikaptak nagyon magas állami kitüntetéseket, és milyen úgynevezett szolgálatokért kapták ezt, akkor azt gondolom, hogy itt az ideje helyre tenni, és a helyén kezelni ezeket a díjakat, és azt gondolom, hogy Cserhalmi György valóban egy olyan emblematikus alakja a magyar film és színház művészetnek, és az akkori kiállásával együtt teljesen jogos, megérdemelt és precedens értékű díj lehet ez, ez a holnapi díjátadás.
5: Szerintem annyira jó volt a miniszterelnöknek az első bejegyzése, amiben taglalta Cserhalmi Györgynek az érdemeit, és egyszer mint megindokolta, nem mint hogyha bármiféle évlelés technikára szorulna a színművésznek a legendás munkássága, de akkor is egy szép indoklást írt Magyar Péter ezzel kapcsolatban, miért ő kapja a díjat, majd pedig utána ezzel a második megjegyzéssel annyira agyonvágja ennek a díjnak a pátoszosságát és a politikán felüliségét, tehát a függetlenül is, hogy tudjuk, hogy mondjuk akár Cserhalmi Györgynek a politikai véleménye talán közelebb áll a jelenlegi kormánypárthoz, mint a jelenlegi ellenzékhez, ez mind mindegy, hiszen az ő munkássága önmagáért beszél, és mégis most hasonlítgatni, hogy most Orbán Viktor beszéde mennyire volt jelentős, ez azért rossz, mert akik mondjuk akár Orbán Viktorral szemben akár 2010 óta, vagy akár már 98 óta, akár már Holy Benedictus 90 óta is ellenőrzésre viseltetnek, nagyon sokan vannak úgy, akik ezt a 89. június 16-ai Nagy Imre újratemetése kor elmondott a fiatalok nevében tett beszédét, fontosnak tartják, és a szovjet csapatok haladéktalan kivonásáról szóló tárgyalások kimondását, azt jelentősnek, és abban a történelmi pillanatban értékesnek tartják, tehát, hogy szerintem ezt a kettőt nem kéne kijátszani egymással, és megint itt a pártpolitikai indulatokra való, egyébként az elmúlt 16 évben nagyon sokszor visszaköszönő hangulatkeltést láthattuk, szerintem elég lett volna az egyébként szerintem jó sikerült első bejegyzés is.
6: Hát itt számtalan dolgot lehetne mondani már csak az elhangzottakhoz kapcsolódva is, de talán érdemes abból kiindulni, hogy az állami díjak azért elég visszásak, művészeti teljesítményeket a szakmának és a közönségnek kell megítélnie mindenek előtt, az biztos, hogy a pénzzel járó díjak esetében ugye költségvetési háttér kell. Úgy helyes, hogyha kizárólag politika mentesen adományozódnak ezek a díjak, az összes állami díjat ideértve, és nagyon különösnek tartatjuk, hogy nem csupán az elmúlt 16 évben, hanem megelőző évtizedekben, sőt az évszázadokban olyan emberek kaptak sok esetben elismerést, akik a legkevésbé sem voltak erre méltóak, másokkal együtt, akik viszont nagyon is méltók voltak rá. Ezt visszamenőlegesen is mondhatjuk, és ha jelen lettünk volna, akkor is ezt mondhattuk volna. Éppenséggel csodálkozni valónk van azon, hogy 1990-ben Antal József, tudva levő, hogy mely hatásokra, gondolta úgy, hogy fenntartja még a Kossuth díjat is, pedig azt aztán tényleg olyanok kapták, akik a legkevésbé sem voltak rá méltók, számos olyanokkal, akik viszont eleve minden országban bármilyen díjat megkaphattak volna. Talán azzal fejezhetem ezt a gondolatot be, hogy most, hogy valamiképpen újjáállapítjuk Magyarországot, és kis túlzással szólva, mert ez mégiscsak egy politikai közösség vagyunk, és alig, ha nem ez az összeinduló alkotmányozás, és egyáltalán egész közös létünk újra gondolása talán hozzájárulhat annak a kérdésnek a eldöntéséhez, megbeszéléséhez legalább, hogy mennyire van szükség állami díjakra, és hogyan fejeződjék ki a politikai közösség megbecsülése egy-egy személyiség iránt. Mindenesetre azt megint csak érdemes hangsúlyozni, hogy Cserhalmi György olyasmit tett le az asztalra, hogyha egyáltalán lehet méricskélni a teljesítményeket, amely méltóvá teszi őt arra, hogy ilyen magas díjban részesüljön holnap. Talán azt még érdemes elmondani, hogy a politikai véleménye másodlagos, inkább az ő mondjuk így karakán és bátor kiállása eszmék mellett. Ez mindenképpen megemlítendő a művészi teljesítményen túl. Mindig jó helyen állt, ha úgy tetszik, hosszú pályafutása során. És ugye 1989. március 15-én is jó helyen állt. Azért azt érdemes elmondani, hogy mi, akik átéltük ezeket a napokat is, azért a 88-as március 15-ére talán szívesebben emlékezünk. A 89-esben már sok előre megírt dolog volt, ha úgy tetszik. Minden esetre ő ott akkor felolvasta. Hát ez messzire vezet, de azt mondhatjuk, hogy akkoron az ellenzéknél már látszottak a repedések, és az biztos, hogy
2: tehát kevesebb kockázat volt benne, mintha ez.
6: Egyértelműen, és a hivatalos Magyarország, szándékosan mondom így, az ellenzék egyik oldalát támogatta, a másik oldalát pedig nem, és ez 89-ben világosan látszott, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy sok konfitársunk nagyon kedvezően emlékezik erre a napra, mások talán kevésbé kedvezően, de az bizonyos, hogy Cserhalmi György itt méltán és kiváló előadásban felolvasta az egységes ellenzék 12 pontját, amely utalt a 1848. március 15-i 12 pontra az idegen katonák itteni állomásosztatásának a problémáira, és így tovább természetesen. Úgyhogy ez a számtalan áthallással valóban megelőzte Orbán Viktor amúgy is vitatható, de most itt nem elemzendő beszédét, ugye júniusban. Tehát azt mondhatjuk összességében, hogy nem ezért a teljesítményért kapta ezt a kiváló díjat, hanem volt miért megkapnia.
4: Egyetlen egy nagyon fontos dolog, és roppant örültem, hogy Hunor az 5. pecsét című filmet említette. Én azt gondoltam, hogy az ő korosztályának ez a film, ez nem mond semmit, vagy nem is látták.
8: Jó, jó kulturális neveltetésem volt, ez egy fontos.
4: Ez a film egy alapfilm.
8: Abszolút.
4: Egy olyan alapfilm.
2: Ha megnyugtatlak, hogy ez a Hunor korosztályából, az, akár az én korosztályomból is, szinte mindenki számára roppant, mond valami.
4: Roppant örülök, és általában ilyenkor szokták azt mondani, csatlakozva Ricsihez, hogy egy művész teljesítményét, egy művész értékét az általa létrehozott alkotás határozza meg. Ha semmi mást nem veszünk, hanem csak az 5. pecsétet, amit én kötelezőnek tartani, kötelező filmesztétika órán levetinteltőnek, vagy egyszerűen mondjuk most az M1-en úgyis filmek mennek nap 24 órájába, tessék leadni többször. Mert ez egy olyan film,
8: alapfilm.
2: Az is olyanak el is kell magyarázni, hogy...
4: Nem kell magyarázni, olyan, mint Antonioni nagyítása, vagy valami, nekünk különösen, különösen fontos és jelentős. És örülök, hogy ebbe egyetértünk.
8: Abszolút.
2: Annyit még hagyj jegyezzek meg, hogy itt említetted azt, hogy sokan, akár a korábbi korokból, de ezt azt gondolom, hogy a Fidesz érában is sokszor megemlítetik, érdemtelenül kaptak meg bizonyos díjakat, mondjuk a Kossuth díjat. Például a Nagy Feru esetében óriási viták voltak. Tudunk-e úgy beszélni ezekről a szereplőkről, akár Cserhalmiról, hogy a politikát leválasztjuk erről? Mert én nekem az az érzésem, hogy a mai Magyarországon már annyira átpolitizálódott minden, hogy egyszerűen nem tudjuk külön választani, és a miniszterelnök is erre felhívja a figyelmet, hogy 1989-ben egyébként Cserhalmi milyen beszédet mondott el, és ezzel szerintem megelőzte Orbán Viktort, akkor ráerősít arra, hogy azok, akik adott esetben kritizálják Cserhalmit, mert vannak azért ilyenek is, még ha kevesen is, miért kritizálják? A politikai gondolkodása miatt? Vagy éppen azért, mert ők úgy ítélték meg, hogy mondjuk a kesejükben nem olyan alkotás, vagy nem olyan játékot mutat, mint ami számukra szimpatikus, vagy akár az 5. pecsétben. Tehát tudunk különbséget tenni a kettő között, vagy szét tudjuk választani a mai Magyarországon, szerintetek?
4: Szerintem sajnos nem. Ez hiba, de ez az elmúlt évtizedek, és nem csak a elmúlt 16 év egyik nagy, hogy úgy mondjam, káros hozadéka, hogy nem tudjuk azt mondani egy színészre, egy rendezőre, egy szobrászra, vagy egy építőművészre sem, hogy ezt a létrehozott alkotások minősítik, és azok emelik a nemzet színészévé, a nemzet építészévé, amit tudom én milyen. Tehát ez egy nagy probléma, ezt kéne rehabilitálni.
2: Uraim, hozzáfűzni való?
8: Van mit a, nyilván az elmúlt éveken, és akár az elmúlt 36 éven kritizálni, de nyilván fontos azt megjegyezni, hogy már több mint 100 napja Magyar Péter a miniszterelnök, és a Tisza párton a felelős kormányzás hatalmán áll. Tehát szerintem általában a példamutatás, az a felelős kormány pozíciót elfoglalók kezében van legfőképpen, ahogy egyébként az ellenzék kezében is szerintem nagyon fontos, hogy példát mutassanak, de a politikai kultúra alakítása leginkább szerintem felelősség tekintetben a kormányzó párté. És én ezért problematizáltam ezt az Orbán Viktorral, és inkább azt mondanám, hogy az 1989-es Orbán Viktorral szembeállító posztot, mert Cserhalmi Györgyön és az ő megítélésén azt gondolom, hogy nemzeti konszenzuson, és ezen tényleg nincs mit magyarázni, és ezt a politikai hát light indulatkeltés folyamába belevinni megint csak problémás, már csak azért is, mert az 1989-es Orbán Viktor nem egyenlő a 2026-os Orbán Viktorral.
6: Hát igen, itt emlékezhetünk akár a 20. század sötét korszakaira is, ahol besározottak bizonyos jelentős személyiségek, ugyanakkor tudományos, vagy művészi, vagy filozófiai, a teljesítményük nem vitatható. Ugyanakkor voltak kedvező korszakok is Európa történetében, és ott is megfigyelhetünk kevésbé rátermett emberek méltántalan díjazását. Úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy ez olyan erkölcsi kérdés, amelyről érdemes akár holnap reggelig is beszélgetnünk, és nem csak nekünk, de amikor olyan névvel találkozunk, mint az említett művész, akkor ezek a kérdések nem merülnek föl. Itt korszakokon átívelő teljesítményről van szó, olyan tehetségről, amely méltán kap elismerést valamennyünk részéről, hiszen ebben a díjban megmutatkozik mindannyiunk elismerése a teljesítmény iránt. Úgyhogy ez a kérdés, amiről most beszélünk, egy nagyon lényeges kérdés. Többször kellene megvitatnunk rendesen is, de e pillanatban nem merül fel.
2: Már aktuális és aktuál. Haladjunk tovább. Történelmi nap ez, ugyanis új köztársasági elnöke van Magyarországnak, Baka András.
9: Én, dr. Baka András Bálint fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
10: Baka Andrást augusztus 11-én választotta köztársasági elnökké, az országgyűlés 10-2/3. Az újdonsült államfő augusztus 19-én lépett hivatalba. A Sándor Palota közleményt adott ki. Eszerint az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről, az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Mindeközben Mellitei Barna Márton interjút adott a Magyar Hangnak. Eszerint az új köztársasági elnök 2027 végén érkezhet, feltéve, ha a jövő őszre várható alkotmány szerint közvetlen elnökválasztás lesz. Hogy ezt támogatná-e, a politikus azt mondta, hogy idézem, tudok mellette érvelni, de sok mindenem múlik. Ha a köztársasági elnöknek nem adunk többlethatásköröket, akkor nem feltétlenül indokolt a közvetlen elnökválasztás.
2: Fidesz-KDNP eleve illegitimnek tartja az ő megválasztását, a Mi Hazánk pedig meg sem szavaztanom, és egy ilyen környezetben Hunorhoz fordulok először. Szerinted fog-e enyhülni a hozzáállása az ellenzéknek, főként a Fidesznek? Vagy pedig ez most már, amíg Baka András a köztársasági elnök ez így marad, és minden alkalommal ezt a tiszások orra alá dörgölik, hogy na ott az az alkotmánymódosítás nem volt oké.
8: Rendkívül nehéz ügy, mert itt önmagában Baka Andrásnak a köztársasági elnöksége ügyében látok két nagy ellentmondást. A Tisza is tud egy nagy ellentmondásba keveredni, illetve a Fidesz is képes egy nagy ellentmondásba keveredni. Mire gondolok konkrétan? Tehát a Tisza és azon belül is a kormányfő arról beszél, hogy a Baka András 2011. december 31-ével való leváltása a legfelsőbb bíróság éléről, majd pedig ugye 2012. január 1-én létrejött a kúria. Az a Fidesz részéről problémás volt, alkotmányosan is, és most pedig akkor az ő köztársasági elnöké választása egyfajta korrekciója is ennek, és az ő személyének is a rehabilitálása. Miközben ők egyetlen egy mondattal beleírták az alaptörvénybe annak 17. módosításával, hogy Csőrök Tamás megbízatása megszűnik annak hatályosulásának a másnapján, és akkor az ezek szerint akkor számukra nem problémás. A Fidesz pedig ugye fordítva kerül ebbe a problémába, tehát Baka Andrásnak a legfelsőbb bíróság éléről való, hát furcsa kurta átnevezéssel való kicsit intézmény profilírozása való eltávolítása, az nem probléma, de közben pedig Sölyök Tamásnak az ilyen fokú eltávolítása az illegitim helyzetet teremt. Én egyébként ez utóbbi véleménnyel egyet tudok érteni. Mi is volt a kérdés elvetésed, kedves Tamás?
2: Fog-e enyhülni a Fidesz?
8: Alapvégén szerintem nem. És én az utóbbi száz napból nem nagyon látom. Bóka János frakcióvezetősége szerintem jó hír, tehát az ő személye talán lehet arra garancia, hogy tud enyhülni.
2: És a Kovászi bizonyít a számukra az új köztársasági elnök, tehát olyan döntéseket hoz, olyan vétókat fog majd eszközölni, ami igazából a Fidesz-KDNP-nek kedvez politikai értelemben.
8: Én most azt látom, hogy az illegitim narratívát tolja a Fidesz, és az a kérdés, hogy én is tudom illegitimnek tekinteni ezt az egész helyzetet, de miközben...
2: De annak tekinted?
8: Azért vitás, mert ha Sölyök Tamás saját maga aláírta a halálos ítéletét, most idézőjében mondom, az elnökséget illetően, akkor az illegitimitás kérdése hogyan merül föl? Alapvetően ez most nem tudom, hogy mennyire lesz tartható kérdés, én inkább a Corbey ügyre, mert a 2006-os rendőrterül egyik áldozatának a BV meg a rendőrség felé való legfelsőbb bírósági, jó, bírói, tanácsi elítélésére hajaznék. A lényeg az az, tehát az alapkérdésedre kapcsolódóan, ne. Tehát a Fidesz nem nagyon fog szerintem a következő időszakban konszolidálódni, önmaga miatt sem, de a miniszterelnöknek a stílusára való reflexió miatt sem. Látom most az össze.
4: Egy azért ezt, hogy mondjam, szépen elsimítja, elmaszatolja a Fidesz ezt a kérdést. Itt két dolog van, amit egy részben említettél, hogy sőt, Tamás aláírta ezt. Megtehette volna, hogy nem írja alá, és akkor nyílt konfrontációt vállal, felvállalja a jogi út esetleges követését. De mi történt? Amikor Baka Andrást úgy taszították ki a legfelsőbb bíróság éléről, hogy kúriává átnevezték, és nem volt itt profilírozás, ne haragudj, semmilyen profilírozás nem volt, kicserélték a cégtáblát, és kirúgták az akkori főnököt. Ugye ezt követően Baka András nemzetközi fórumon indított jogi utat, és ezt meg is nyerte. Tehát most, ha ez következik be, és ugye a Velencei Bizottsághoz fordultak annak, hogyha ez megismétlődik, tehát a Velencei Bíróság vagy Strasbourg szintén úgy dönt, hogy ez jogellenesen történt, akkor lehet egyenlőség jelet vonni. Szerintem addig nem. De alkotmányjogász ül közöttünk.
2: A végére hagytuk az izgalmakat.
6: Nagyon izgalmas lesz, annyit mondhatnánk, hogy a Fidesz, egy dolog, amit a Fidesz mond, és más dolog, ami valójában a helyzet. A Fidesz alig, hanem nem nagyon tehet más, mint hogy valami ilyesmit mond, legitimitási kérdéseket vet fel méltán, mert ezen kívül azért nagyon más mondani valója nem igen van. A választások elvesztése óta igazából helykeresés történik, de még a választásokig is olyanokat állított, amelyek nem tarthatók. A legtöbb állítása hazugság volt, vagy legalább részben hazugság volt. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy valóságos mondandója, mondani valója a nemzet számára nincsen, ezt kimerem jelenteni. Itt most kapott egy mondandót, egy lehetőséget, mert Sőg Tamás eltávolítása valóban aggályos volt. A legnagyobb jó benne, hogy túl vagyunk rajta, mert tegnap előtt az Alkotmánybíróság mondott erről valamit. Pontosabban inkább azt mondta, hogy nem mond róla semmit, de megindokolta, hogy miért nem mondhat róla semmit.
2: Csalódás nem volt? Bele kellett volna állniuk?
6: Nem.
4: Hát nem lehetett beleállniuk.
8: 2013-ban ezt megoldotta, hogy nem állhattak bele.
6: Igen, olyasmit mondhatott.
4: De a Fidesz oldotta meg, mondom, persze.
2: Halljuk.
4: Igen, bocsánat.
6: Semmi, szóltam közben. Olyasmit mondhatott volna adott esetben, amelynek a konzekvenciáit nem vonja le, tehát a végzésben elutasítja. De az indokolásban valóban egy pár dolgot mondhatott volna, mint hogy néhány dolgot mondott is, és néhány külön véleményben, nem beszélve néhány párhuzamos indokolásról, bizony egy-egy gondolat fölmerült, ami később még további ítéletekben vagy más határozatokban előjöhet. Nem zárnám ki, hogy európai intézmények még egy-két szót fognak szólni majdan, retrospektíve Sólyog Tamás eltávolításáról, és az adott esetben muníciót jelenthet az ellenzéki támadások számára. És ez nem zárható ki. Ugyanakkor most a 100. napon, a kormány megalakulását követő 100. nap környékén azt mondhatjuk, hogy a dolog most lezárult, most valóban egy origó ponton vagyunk, és későbbi korok történészei alig, hanem amikor már szakaszolni fogják eme kormányzás egyes időszakait, akkor gondolom az első 100 napot elkülönítik, mert most tényleg bizonyos dolgok valósággal lezárultak, és ha úgy tetszik, holnaptól, a nemzeti ünneptől kezdve egy új korszak kezdődik, elmérhetően az alkotmányos demokrácia fölépítésének a korszaka. Úgy legyen.
2: Hát ezen a téren reméljük, hogy ez így lesz, de vannak még olyan területek Magyarországon, ahol úgy tűnik, hogy nem sikerült még rendet tenni. Egy gyermekvédelmi jelentés látott napvilágot, amelyben igen súlyos történetek voltak. Tartunk egy rövid szünetet, aztán ezekkel a horror sztorikkal folytatjuk, illetve azzal, hogy milyen megoldás lehet majd ezekre, úgyhogy várom vissza önöket.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Emelkedik a vízszint, már ma elkezdődhet a Paksi 3-as reaktor újraindítása, jelentette be a miniszterelnök. A TASZ és a Helsinki Bizottság is részt vesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jövő heti kiválasztásában. Több strandon már tilos a fürdés a kiszáradó Velencei tóban, a bakteriális fertőzések veszélye miatt. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi erőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindez a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhető. Közben Ruszinszeddi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, az eddigi elsüllyesztett bárkákra másút lesz szükség, ezért áthelyezik őket. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése.
2: Hatalmas kötömböket szállítanak a munkagépek, Pakson a hétvégén sem állt le a folyódúzasztási munkálat.
3: Dunaszent Benedek Duna partján állunk, itt épül az a fenékborda, amely hamarosan pár nap múlva összeér a túloldalival, ez duzzasztja majd fel a Dunavizét, megmentve a paksi atomerőmű működését.
2: A honvédelmi miniszter szerint a félkész küszöb, vagy más néven fenékborda már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint az elsüllyesztett úszályhajók, amik a művelet elején voltak fontosak, így péntektől már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. Ruszinszeddi Romulus szerint az úszályhajókra mostantól másút lesz szükség, ezért felemelik őket.
4: Úgyhogy a bárkák kivonásra kerülnek és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton, a mély vízbe a köveket be lehessen szórni.
2: A folyamatosan épülő fenékbordán, ha emelkedik idővel a vízszint, a Duna vize átbukik majd, így később láthatatlanná válik. Ha pedig a Duna vízállása eléri a megfelelő szintet, a fenékbordát 150 méter szélességben megbontják, így a folyó újra hajózhatóvá válik. A hosszú hétvége miatt sokan kijöttek, hogy megnézzék, hol tartanak a munkafolyamatok, és hogy mennyire alacsony a Duna vízállása.
5: Most vagyok itt először.
2: És miért jöttél?
5: Megnézni a Dunát igazából, hogy milyen szinten áll így a két éve az árvízhez képest.
2: És milyennek látod?
5: Katasztrofális.
2: Voltak itt meglepet az is, mekkora valójában a fenékborda mérete.
6: Az, hogy magán az, amit látok az interneten vagy a közösségi médiában, ahhoz képest sokkal monumentálisabb maga az építmény, mint amit mondjuk így a felvételeken lehet látni.
7: Nem értek, de biztos, hogy jól csinálják, mert hát 2 héttel ezelőtt, amikor nem volt itt semmi, és most meg már ilyenek vannak, én azt gondolom, hogy megfelelő.
2: A paksi atomerőmű több blokkját a hűtéshez hideg vizet biztosító Duna alacsony vízállása miatt augusztus elején kellett leállítani, azóta csak a második blokk 2 turbinája üzemel teljes kapacitással. A gyors beavatkozást megelőzte, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az erőművet. Az atomenergetikai szakértő szerint az elmúlt hetek valós idejű stressztesztet jelentettek a hazai villamos energiatermelés számára.
8: Ugyanis amikor a paksi atomerőmű termelésének jelentős része kiesett, az import igény egyes időszakokban elérte a 3800-4000 megawattot is, miközben hazánk nagyon sok esetben egyfajta fekete lyukként viselkedett, azaz gyakorlatilag minden szomszédos irányból befelé áramlott a villamos energia.
2: A vízügyi főigazgatóság a Duna teljes szakaszán vízszint emelkedést észlelt, ezt követően apadás várható.
9: A most következő körülbelül 6 napban nagyon jelentéktelen mennyiségű csapadékot mutatnak a meteorológiai előrejelzések, tehát ami a legfontosabb, hogy a mostani vízszint emelkedést majd ismét apadás követi, de ennek a mértéke egyelőre még nagyon bizonytalan.
10: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Paksról.
2: A miniszterelnök közben bejelentette, hogy a paksi építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a 3-as blokkban.
1: A TASZ és a Helsinki Bizottság is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök és elnök helyetteseinek jövő héten esedékes kiválasztási folyamatában. Ezt mondta a híradónak a szakbizottság Tiszás elnöke, aki hangsúlyozta, az országgyűlés ugyanazon a héten meg is választja a kulcspozíciók betöltőit. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta híradónak, jelen lesznek, de a döntéshozatalban nem vesznek részt. Közben Gerő Tamás elnök aspiráns úgy látja, a magánkézben lévő vagyonok harmada menthető.
11: Nagyon-nagyon várjuk a számon kérést.
12: A TISZA szimpatizánsai elszámoltatást sürgetnek. A társadalom többsége ugyancsak ezt várja. Ez derül ki az elmúlt hónapokban készült közvéleménykutatásokból. A TISZA párt politikai ajánlatának legfőbb pillére éppen az elszámoltatás és a korrupció elleni küzdelem volt.
13: Egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt.
12: A tisztítótúz művelet részeként megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A 444 cikke szerint nagyjából 200 fős lehet a létszám. Köztük van az elnök és elnök helyettesek is. A posztokat megpályázók szűrése a héten már megkezdődött. Az országgyűlés honlapja szerint az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A meghallgatásokat augusztus 25-én és 26-án tartják, majd augusztus 27-én választják ki a parlament elé terjesztett jelölteket. Hantosi István híradónknak elárulta, hogy civil és szakmai szervezeteket is bevonnak a meghallgatási folyamatba.
14: Konkrét felkérés ment a TISZA frakció részéről a K-Monitor, a Társaságra Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság részére. Abban bízunk, hogy ezek a civil szervezetek, akik az elmúlt években komoly energiákat fektettek a magyar közélet tisztaságával kapcsolatos kérdéseknek a feltárásába, fogják tudni segíteni a kiválasztási folyamatot.
12: A TISZA politikusa hangsúlyozta, a tervek szerint az országgyűlés már a jövő héten megválaszthatja a bizottság által megválasztott jelölteket. A Fidesz kommunikációs igazgatója a megkeresésünkre azt írta, hogy képviselőik a bizottsági ülésen jelen lesznek, de a döntéshozatalban nem vesznek részt, mert a Fidesz semmilyen formában nem hajlandó legitimálni a szerinte alkotmányellenes eljárást, a demokratikus jogállam további lerombolását. A Vagyonvédelmi Hivatal a Tiszás önkény egyik zászlós hajója. Diktatúrákban szokásos, korlátlan hatáskörökkel felruházva, tette hozzá Havasi Bertalan. Gerő Tamás ügyvéd, aki szintén megpályázta az elnöki pozíciót, úgy látja, a magánkézbe került vagyonelemek akár harmada is visszahozható. Becslések szerint ez is elérheti a 20 ezer milliárd forintos nagyságrendet, amiből az egészségügyre, oktatásra és az igazságszolgáltatásra is jutna plusz forrás. Ő a hivatali munkát a helyzet felmérésével kezdeni.
15: A kockázatértékelés alapján érdemes kiválasztani azt a 35 ügyet, amivel elkezdeni a hivatal a munkáját, és ebből a szempontból a fókusz azon van, hogy milyen ügyekkel lehet a legtöbb pénzt visszaszerezni. Tehát ez a prioritás, úgy gondolom, a hivatal működésében.
12: Célpontjai között szerepelnének egyebek közt az állami koncesziók, a 4IG egyes ügyletei, valamint Mészáros Lőrinc kiugró vagyongyarapodása.
1: Magyar Péternek üzenve kezdte bejegyzését Torockai László, aki jelentette a miniszterelnöknek, hazajött a nyaralásból. A Mi Hazánk mozgalom elnöke ezt azzal folytatta, hogy feljelentést tesznek az augusztus 20-ai tűzijáték szervezése miatt, közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt. Szerinte ugyanis az elszámoltatás és a rendszerváltás annyira jól sikerült, hogy a rendezvénysorozat 4 milliárd forintos közbeszerzése előre irányított kamu volt. Mint írta, nem meglepő, hogy a Tisza párt rendezvényszervező cége a Hard Rock Kft. Nyert, amelynek vezetője sajtóhír szerint már a kiírás előtt egyeztetett a részletekről. A közbeszerzés körüli kérdőjelekről eredetileg a G7 közölt cikket szerdán, az eljárást bírálta Hatházi Ákos korábbi parlamenti képviselő, a Fidesz pedig közölte, hogy közérdekű bejelentést tesz, mert gyaníthatóan irányított volt a közbeszerzés. Besnyő Dániel, a nyertes Hard Rock Kft. Vezetője korábban azt mondta, 6 hetük volt a rövidített és a korábban beharangozottnál lényegesen olcsóbb tűzijáték megszervezésére. Európai összevetésben is sereghajtó a magyarok elégedettsége az állami egészségüggyel. Egy felmérés szerint a hazai ellátás mindössze 27% ítéli meg pozitívan. Szakértők szerint jelentős változásra lenne szükség. A betegek ugyanis hosszú várólistákkal, szakemberhiánnyal, üres házi orvosi praxisokkal, vagyis az ellátáshoz való nehéz hozzáféréssel szembesülnek.
16: Egy friss nemzetközi felmérés szerint mindössze 27% ítéli meg pozitívan a hazai ellátórendszert. Ez ugyan javulás a tavalyi 23%-hoz képest, de az európai 56%-os átlagtól továbbra is jelentősen elmarad. A legnagyobb problémát a válaszadók szerint a szakemberhiány és az emiatt kialakuló hosszú várakozási idő jelenti.
17: Azon még gond van a várólistákkal, úgyhogy azon még javítani kell az országnak.
18: 5 év, meg se érem.
16: A megfizethető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is jóval többen. Az emberek 61%-a tartja problémának Magyarországon.
19: Én nem irigylem most az egészségügyi dolgozókat, mert rengeteg a munkájuk, tehát megállás nélkül dolgoznak. A vérvételnél is van, hogy nem tud kimenni vécére az egészségügyi dolgozó, nincs neki vize, nem tud kávézni egy percet sem, mert folyamatosan mennek az emberek.
20: Az ember nem ezért dolgozott egy életen keresztül, hogy a pénzét, azt a kis megtakarított pénzét, amit nem azért gyűjtött össze, hogy a magánegészségügyre fordítsa, hanem az állami egészségügyben azért fizette, ugye, az egészségügyi hozzájárulás, hogy ott megkapja ezt az ellátást.
16: A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a helyzet javításához több területen is változásra lenne szükség.
21: A lakosság számához viszonyítva nem olyan kevés az orvosok száma, a szervezés nem túl jó, és hát ezen kívül nyilvánvalóan ösztönözni kellene a külföldön dolgozó orvosok visszahozását, és nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatal orvosok itt maradjanak. Például most a rezidens bérek olyan szinten elmaradtak, hogyha ott is nem lesz sürgős beavatkozás, akkor félni lehet attól, hogy a fiatal orvosok is inkább külföldön próbálnak szerencsét.
16: A hosszú várakozás miatt sokan inkább maguk próbálják megoldani egészségügyi panaszaikat. A felmérés szerint a magyarok 78%-a úgy érzi, képes megfelelően gondoskodni saját egészségéről, míg 94% legalább bizonyos egészségügyi problémák esetén öngyógyítást alkalmaz.
22: Az, hogy inkább megpróbálják otthon kikurálni magukat, mint hogy az egészet végigvárják, de totálisan érthető, hogy itt egy óriási elmaradás van a dologban. És volt, hogy vesztettem már embert amiatt, mert hosszú volt a várólista.
16: A magyarok közben az európai átlagnál is nyitottabbak a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazására. A korábbi egészségügyi miniszter szerint az elérhető információk önmagukban nem jelentenek veszélyt, viszont sokan nem tudják megfelelően megszűrni azokat.
23: Ez arra lenne szükség, hogy a társadalom az képes legyen valamilyen mértékig a egészséggel kapcsolatos információk mérlegelésére. Ehhez az kell, hogy legyen egészségtudatosság, legyenek ismeretei. Sajnos a szervezett oktatásból mindez hiányzik, a magyar lakosság egészségkultúrája is elég szerény, tehát mindenképpen fontos lenne, hogy az ott megjelenő információkat az emberek szűrni tudják.
16: Közben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy országjárás keretében Buga László államtitkár, valamint Bognár Zsolt a sürgősségi ellátásért felelős miniszteri biztos, három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórházba látogatott. A tárcavezető hangsúlyozta, a helyi tapasztalatokra és a szakemberek véleményére alapozva kell megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek hosszú távon is biztosítják a biztonságos és mindenki számára hozzáférhető betegellátást.
1: Legalább két ukrán civil meghalt, amikor az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és drónokkal mért csapásokat Ukrajnára. Közben sikerült eloltani azt a bevásárlóközpontot Krivij Rihben, amelyet az oroszok pénteken bombáztak le. Zelenszkij elnök szülővárosában a halálos áldozatok száma 16-ra nőtt. 130 ukrán civil megsebesült, köztük számos gyermek.
0: Késő estig folyt a tűzoltás, illetve a romok átkutatása Krivij Rihben, ahol az orosz hadsereg péntek délután lebombázott egy bevásárlóközpontot. A lángokat csak mára virradóra sikerült eloltani. Egy szemtanú lencse végre kapta az egyik becsapódó drónt. Ez fél órával az első után érkezett, amikor a mentősök és tűzoltók már a helyszínen voltak. A pusztítás hatalmas volt, és rengeteg az áldozat. A halottak mellett több mint 130-an megsebesültek, köztük 22 gyerek. Csak nem 30 sérült válságos állapotban van, köztük kiskorúak. Volodymyr Zelenszkij elnök cinikus és aljas terrortámadásnak nevezte a csapást. Előző nap legalább 18 ukrán civil életét követelték az orosz légi csapások. Az orosz megszállók nemrég lebombázták híradónk volt haditudósítójának is a lakását a Donyeszk megyei Druskivkában. Erről Olekszandr Kacsura a heti világhíradóban számolt be.
3: Az orosz megszálló erők augusztus 7-én semmisítették meg a druskivkai lakásomat. Két siklóbombát dobtak le a négy emeletes társasházra, amelyben egymás után égtek ki a lakások, köztük az enyém is. A tüzet senki sem oltotta, az oroszok ugyanis az utolsó tűzoltó állomást is lebombázták a városunkban. Én szerencsére máshol voltam, a szabadságomat töltöttem.
0: Az ukrán hadsereg közben egy áruház raktárra mért csapás Szamarában, de kőolajfinomítókat is célba vettek, a Krímben pedig megsemmisítettek egy orosz vadászgépet. Helyi források szerint a támadásokban legalább 6 ember meghalt.
1: Donald Trump most már amerikai területnek tekinti a hormuzi szorost. Ezt maga az elnök mondta egy kampányrendezvényen. Trump megismételte azt az állítását is, mely szerint Irán nagyon szeretne megállapodni, de még nem áll készen a megfelelő alkura. Az elnök szerint még az sem világos, hogy kivel kellene tárgyalnia. Közel 59 millió forintos kikiáltási áron bocsátja árverésre a Magyar Posta a debreceni Faraktár utcai nemrég felújított fiókját, amely egyike az országosan eladásra kínált tucatnyi bezárt hivatalnak. Bár az önkormányzat és a helyi lakosok az újranyitásért lobbiznak, az ingatlan értékesítése már megkezdődött.
4: Kis híján 59 millió forintos kikiáltási áron indul a licit a debreceni Faraktár utcában található, már bezárt postahivatal értékesítésére. Ezt nem régen újították fel, és ráadásul egy társasház földszintjén található, így várhatóan lesz rá érdeklődés. Júniusban még az önkormányzat tárgyalt arról, hogy ezt a postát újra kellene nyitni. Az indítványozó képviselő még bízik a csodában.
5: Azóta történt egy társadalmi egyeztetés, ami egyértelműen azt mutatja, hogy igen, szeretnék, hogy újra nyisson ez a posta. A kabinet iroda azóta fölvette a kapcsolatot a Magyar Postával, és remélhetőleg jövő hét végén már érdemi tájékoztatást fogunk ezügyben kapni. Reméljük, hogy újra nyitják a Faraktár utcai postát.
24: Volt egy nagy felújítás, térköveztek, belül a központi fűtésrendszert teljes egészében kicserélték, illetve új klímarendszert kapott a posta, hogy ezáltal kényelmesebb, komfortosabb legyen. Örültünk neki, és itt vagyunk.
4: Nem csak a debreceni hivatal szerepel az árverésre kiírtak között, hanem tucatnyi másik hivatalt is eladna a posta. Így viszont utazni kell, ha valaki az ügyeit akarja intézni.
25: Ez elég prefektált terület, rengeteg idős lakik itten, itt van az óvoda,
6: Az iskola rengetegen fölkeresték, és nagyon érzik a hiányat. És nem csak az ő számukra, hanem az itt lakók számára is. Mivel a környéken itten, a belvárosban van, egyedül a belvárosban van csak posta.
4: A környéken lakók azt mondták, hogy ők abban bíznak, hogy az árverési felhívás ellenére a posta meggondolja magát, és az egyébként nagyon jó helyen és jó állapotban levő hivatal működését újraindítják.
1: A Velencei tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. Augusztusban már 20 cm alatti vízállást mértek az Akárdi vízmércén, ami közel 30 cm-rel volt alacsonyabb, mint az eddigi negatív rekord. Sosstrandon már a fürdés sem megengedett, és a vendéglátóhelyek többsége is zárva van.
7: Víz helyett csak a kiszáradt partot figyelik a turisták a Velencei tónál. Idén augusztusban minden eddigi rekordot megdöntött az alacsony vízállás, amikor is 17 cm-t mutatott az Agárdi vízmérce.
8: A parttól több métert kell ahhoz sétálnunk, hogy elérjük a Velencei tavat. A vízben most egyetlen embert sem látni, ugyanis a bakteriális fertőzés és az alacsony vízállás miatt ezen a partszakaszon nem megengedett a fürdőzés. Itt most jelenleg Agárnál 19 cm-es a vízmélység, azonban ez jóval alacsonyabb, mint a 2022-ben mért 53 cm-es történelmi rekordalacsony vízszint.
7: Fürdeni tilos, hirdeti a tábla. A parton sétáló nyaralók szomorúan figyelik a megmaradt vizet.
9: Sajnos szomorú, amit látunk. Valahogy fejleszteni kellene ezt a részt, még jobban itt a strand részt, mert nagy lehetőségek lennének ebbe turisztikai szempontból is.
7: Ez a két turista Tatárról érkezett ide, hogy fürödjön egy kicsit a tóban, de erre ma már nem volt lehetőség.
10: De erre nem számítottunk, mi még tettünk be ma fürdőruhát, hogy esetleg fürdünk.
25: Már ide járunk évek óta, és ilyennek még sose láttuk.
7: Egy helyi lakos szerint is elszomorító a partlátványa.
26: Éppen ezért jöttem, hogy megnézem, hogy mi itt a helyzet a tóval. Én itt töltöttem a fiatalságomat, itt vitorláztam 20-25 évig. Hát teljesen el vagyok szomorodva, hogy ez most így néz ki.
7: A part mentén a vendéglátóhelyek többsége is zárva, de a nyitott helyeknél sincs tumultus. A városban beljebb már nagyobb a nyüzsgés, de ott is inkább a helyiek vásárolnak. Készül a pizza ennél a standnál. A dolgozók bizakodnak, hogyha most a turistákból nem is, de az itt élő embereknek köszönhetően fent tudnak majd maradni.
27: A sajtónak köszönhetően elég rossz a marketing, és nyilván az, hogy a tó ennyire rossz helyzetben van, ez nem az elmúlt év, vagy a mostani időszak. Ezzel törődni kellett volna, amit senki nem tett meg. És a vendéglátósok szerintem nagyon-nagyon küzdenek. Én nem tudom, hogy hányan fogják ezt túlélni.
7: A híradónk által megkérdezett szakértő úgy látja, hogy sok éve vannak problémák a Velencei tó vízszintjével, de a mostani helyzet nagyon kritikus.
28: Ez a vízszint, ez a helyzet olyan soha nem látott helyzet elé állít kollégákat, ami még nem volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk annak tudatában, hogy milyen ökológiai katasztrófát is okozhat ez a vízhiány. Éppen ezért sürgetjük azt, hogy minél hamarabb szakmai oldalról kell megoldani a Velencei tó megsegítését, elsősorban a természetes vízpotlással, és ha ez nem elég, akkor mesterséges vízpotlással rá kell segíteni.
7: A tó helyreállításával kapcsolatban Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter még július elején a Magyar Hangnak úgy nyilatkozott, hogy meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek megteremtik a tó túlélését.
1: Lélegzetelállító jeleneteknek lehettek szemtanúi mindazok, akik a napokban a dél-kaliforniai partok közelében jártak, ugyanis egy hatalmas delfincsapat valóságos akrobatikus sót rendezett. A tengeri emlősök jó magasra kiugráltak a vízből. A különleges pillanatokról egy helyi lakos készített drónfelvételt. Elmondása szerint az állatok rendkívül aktívak voltak és szinte végig száguldottak a part mentén. A csapat később egyre távolabb úszott a parttól, majd eltűnt a nyílt tengeren. Reméljük nem valami veszélyt igyekeztek jelezni az emberiség számára. Most következik Somos a pályán. András fogja elmondani önöknek, hogy miről lesz szó.
29: Jó estét kívánok! Ma este értékeljük a kormány eltelt 100 napját, ami éppen az állami ünnepre esett. beszélünk az Alkotmánybíróság által visszautasított döntésekről, amely a Fidesz-KDNP képviselőcsoport 160 oldalas indítványa volt. Mi következik ebből? Mi jön ezután? Például Baka András hivatalba léphetett az ünnep előestéjén. Ő elsődleges személyi döntése lesz a legfőbb ügyész kijelölése. Vajon ennek mi a tétje, ezt is megvizsgáljuk. Augusztus 20-i közbeszerzés ügyében van a kormány első érdekes tendereztetése. A győztes az kapcsolatba lépett a döntéshozóval már másfél hónappal az események előtt, vagyis hogy elnyerte volna ezt a megbízást. A dátumban vannak bizonytalanságok. Navracsis Tibor polgári demokraták kezdeményezését is elemezzük. Mi következik ebből, a Fidesz hogy reagált, és a közvélemény mit gondolhat erről? Van-e ennek jelentősége? Itt lesz velünk egyrészt Lukácsik Katalin, aki az egyetlen hölgy ma este, Hacsek Gábor, Németh András és Szakonyi Péter. Várom önöket.
2: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel búcsúzom, holnap este friss hírekkel várom önöket, további kellemes hosszú hétvégét kívánok, viszontlátásra!

figyelj már, Tibes, azt azért gondolom te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egy

0: Eklésiánon.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: akkor is földalom.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
5: Hogyha már az ősznél tartunk, ne is menjünk messzire, hiszen hogyha kimegyünk a természetbe, számos változást vehetünk észre, hullanak a falevelek, természetesen sárgulnak is, na de az állatvilágban is fontos lépések és hát történések. Zajlanak, megtelik az erdő élettel, és bizony elkezdődik a gímszarvasoknak a násza is. Erről a nem mindennapi romantikáról pedig lesz egy beszélgető partnerem is, méghozzá Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője és a Vadászati Védegylet főmunkatársa. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
6: Hallgatókat, nézőket és téged is, szia!
5: Hát mesélj egy kicsit erről a nem mindennapi romantikázásról, lehet így beszélni. Egyébként elkezdődött már, mikorra tehető a szarvasbőgés?
6: Augusztus vége felé azért itt-ottam, ott már lehet hallani, de inkább szeptember ennek a, mondjuk, hogy dandárja, szeptember-október, és hát a szarvasbőgéssel veszi kezdetét egyébként a vadászati főidénye, hogy ezt nevezzük, tehát ősztől kezdve lesz az az időszak, amikor a legtöbb vadfajra lehet vadászni, és hát nyilván nem szeptember 1-től mindenre is, hiszen az egyes fajoknak a biológiai éves ciklusát figyelembe véve tudjuk ezt meghatározni. A szarvasbőgés meg egy ilyen misztikus-mitikus dolog a
5: vadász. Igen, és hát nem akármilyen hangokkal jár.
6: És nem csak a vadász számára így van, mert hogyha valaki mondjuk erdő közelében lakik a Pilislábánál, akkor minden további nélkül, hogyha mondjuk este kimegy, akkor hallhatja ezt az elsőre talán még ijesztőnek is tűnő hangot. Nem értek hozzá, de akár meg is próbálhatom megmutatni, bár szerencsésebb, hogyha az interneten nézi meg mindenki. Ilyen elő jellegű hang, uh-huh. És egyébként nagyon sok féle bőgés hang van, hiszen másképp bőg az a bika, amelyik mondjuk éppen keresi a partnerét és a lehetőséget, hogy tovább örökítse a génjeit, másképp bőg az a bika, amelyik a csapattal, a szarvas tarvat csapattal van, hiszen itt egyébként mondjuk az őzzel ellentétben, ahol a hímek szaladgálnak a nőstények, tehát a bakok a suták után, itt ez úgy néz ki, hogy a tarvad, tehát a tarfejű szarvasok, a tehenek, az ünők és a borjak, ezek egy csapatban vannak. És ehhez a csapathoz csatlakozik a bika, a csapatot egyébként nem a bika vezeti, tehát ő terelgeti őket, próbál ott maradni mellettük, de a vezér tehén vezeti ezt a társaságot. És hát ilyenkor ugye az a bika, amelyik a háremmel van, az amikor van rá lehetőség, akkor párosodik, és egyébként meg arra is kell figyelnie, hogy vannak ám vetétársak is.
5: Meg kell tartani a lányokat,
6: pontosan,
5: bizony.
6: És akkor a bőgés egyébként ugye egyrészt a hölgy felé egy jelzést, hogy szevasztok, itt vagyok, illetve azt is meg lehet állapítani belőle, hogy ez most egy ilyen domináns egyed, egy nagyobb termetű hím, egy idősebb, tehát ő a legényagától mondhatnánk, illetve ez egy jelzés a többi hím, azaz a többi bika felé, jelezve, hogy figyeljetek, itt most én vagyok, hogyha ez egy három bikának a hangja, ide ne gyertek, én vagyok az erősebb, hallhatod a hangomon, és akkor ez a kvázi feleselés, ez a beszélgetés, az első körben arra való, hogy eldöntsék a bikák, hogy most ki a nagyobb legényagátom el, nyilván mindegyik, de...
5: De hát vetélkednek egymással,
6: természetesen. Mindenki szeretne ugye lehetőséghez jutni, hogy az ő gyermekei maradjanak fenn a továbbiakban, és hogyha ezzel a bőgéssel nem tudják eldönteni, akkor utána megnézik egymást, aztán párhuzamosan szaladnak, mind a kettő mutatja a másiknak, hogy mekkora délceg termete van, micsoda agancs van a fején, és hogyha mindezek után még mindig nem tudják eldönteni, hogy akkor ki jöjjön, ki menjen, ki maradjon, na utána jön a vetélkedés, verekedés. És itt egy érdekességet el kell mondanom az agancsról. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az agancs egy fegyver. Az agancs nem fegyver, az agancs talán leginkább egy reklám, egy cégér, egy PR fogása a szarvas szervezete részéről. Szuperproduktumnak nevezi a biológia, benne van a nevében, tehát egy ilyen plusz terméke a szervezetnek. És alapvetően, hogyha mondjuk nagyon sok a nő ivarú egyed, akkor az agancs kisebb lesz. Hogyha az adottságok rosszak, tehát nincsen megfelelő mennyiségű táplálék, nagy a zavarás a területen, akkor a szervezet másra fog összpontosítani, és elsősorban más szükségleteit elégíti ki, és akkor a kvázi maradékból fogja fölrakni az agancsot, de Magyarországon hál' Istennek elég jók az élőhelyi viszonyok,
5: igen,
6: és óriási agancsokat lehet látni.
5: Főleg Zalában, ha jól tudom.
6: Zalában, Baranyában, Tolnában, tehát a Dunántúli rész klasszikusan a szarvasos része az országnak. Habár itt el kell mondani egy érdekességet, ugye a szarvas nem mindig olvassa a szakirodalmat, és például Bács-Kiskun megyében, Hajós vagy Homokmégy térségében szintén óriási agancsokat, főrakubikák vannak. Az akácon nagyon jól megél, és köszöni szépen, csodálatosan megvan a gímszarvas.
5: Említetted, hogy egy háremben szerveződnek a hölgyek, és hogy kíséri őket nyilván a szarvasbika, a potenciális apajelölt. Na de mekkora területen mozognak, próbálkoznak egy helyen maradni, mennyire teritoriális állatok ilyenkor egyébként?
6: A teritoriális fogalma az egy kicsit más, hogyha szigorúan biológiailag nézzük, az azt jelenti, hogy egy állat egy bizonyos területet elfoglal, véd és megpróbálja elzavarni a többi állatot erről a környékről, az őszbak ezt csinálja, ha már az előbb emlegettük. A szarvasoknál egy kicsit más helyzet, tehát ők úgy vonulnak, úgy helyezkednek ilyenkor ezek a szarvascsapatok, ahogy egyébként az év más szakában is, tehát táplálékot keres, vizet keres. Nyilván egy ínségesebb időszakban lehet, hogy nagyobb területet fog bejárni, a bika meg ilyenkor követi ugye ezt a háremet. Ami viszont megint csak érdekes és fontos, inkább fontos, szomorú érdekesség, ez a mi emberek, autósok szemszögéből, az az, hogy ilyenkor a szarvas elütéseknek a száma megugorhat. Mindig az őzet szoktuk emlegetni, mint a legtöbbször elütött nagyvadfajt, illetve a legnagyobb állományú nagyvadfajt. A szarvas esetében ez azért lokális, tehát az Alföldön, leszámítva Bács-Kiskun megyét, azért nem nagyon fogunk összefutni szarvasokkal, de pont Zalában, vagy a Dunántúli részen, vagy az Észak-Magyarországi részen, ott, ahol erdő van, így lehetne leegyszerűsíteni, ott bizony a szarvas előfordulása ilyenkor fokozottan várható a közúton, és hát most már, hogy tudjuk, hogy hogyan jár és hogyan él a szarvas, azt is tudjuk, hogy ha egy kijött, vagy egy átment előttünk, akkor biztos, hogy jön a többi. Máskor is, de ebben az időszakban pedig különösen, úgyhogy autósként nagyon figyeljünk, ott, ahol 90 km per órával lehet menni egy erdei úton, lassítsunk le 50-re, 40-re, hogyha indokolják a látási viszonyok, mert egy szarvassal, tehát egy lónyi állattal való ütközés, akár ennél a sebességnél is gyakorlatilag totál kár, és ez az alsó kategória, tehát ennél csak rosszabb történhet, főleg, hogy nem egy olyan balesetet láttunk már, és sajnos fogunk is, hogy termeténél, testfelépítésénél fogva az elütött szarvas egyszerűen be tud csapódni az utastérben. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan közlekedjenek, ez szeptember-október hónapban aktuális.
5: És hogyha már a különböző szarvasféréknél is tartunk, ott is vannak eltérések. Ha jól tudom, a gimbikák egy amolyan bőgőplacot alakítanak ki maguknak. Viszont a dámszarvasoknál egy kicsit másabb a szituáció. Nem tudom, mennyire voltam szakmai, nyugodtan javíts ki.
6: A következő érdekesség ugye nekünk vadászoknak, meg mondjuk a természet iránt érdeklődőknek szeptember után, októberben a dámoknak a párzási időszaka lesz, amit úgy hív a vadásznyelv, hogy barcogás. A barcogás egy hangutánzó szó, egy ilyen nagyon furcsa, kicsit talán böfögésre is emlékeztető hangot tud kiadni a dámbika ilyenkor, és ezt végképp nem merném utánozni. A dámbika egy barcogó teknőt alakít ki magának, amit megjelöl, hát azzal, amivel meg tud jelölni egy állat egy fix helyet. És náluk az érdekesség az, hogy hölgyválasz van, tehát ahol egy ilyen nagyobb területen a dámbikák a saját teknőket kialakítják, egyébként a dominánsabbak a területnek a közepe felé, és minél kevésbé erős egy bika, vagy minél kevésbé domináns, annál távolabb szorul a középpontjától ennek a barcogóhelynek. Na, oda jönnek a hölgyek, és akkor megnézik kvázi a kínálatot, és eldöntik, hogy mely bika az, amelyiknek a génjei szemmel láthatólag a legalkalmasabbak arra, vagy legalkalmasabbak arra, hogy a gyermekek is hasonló adottság rendelkezzenek. Ennél a viselkedésnél fogva egyébként itt nem tudom elmondani, amit az őznél és a szarvasnál, tehát a dám elütéseknek a száma eleve sokkal kevesebb, dám van, néhány tízezres nagyságrendben van az országban, lokálisan van, és nem szaladgálnak át az utakon. Ellenben, hogyha valaki olyan helyen kirándul, és akár napközben is hallja ezt a furcsa hangot, amit semmihez nem tud kötni, na az lesz a barcogás, és lehetőleg ne menjen közel. Egyébként semmilyen állathoz nem kell közel menni, és ugyanez vonatkozik a bőgésre is, tehát hogyha kirándulás közben nekünk van rá lehetőségünk, hogy hallunk szarvasbőgést, csodáljuk meg, gyönyörködjünk benne, de ne térjünk le a kijelölt turistaútról, és ne induljunk el ennek a hangnak az irányába.
5: Nagyon meg tudjuk őket zavarni, például akár csak az illatanyagunkkal, akár bármivel?
6: Minden további nélkül, zajjal, hanggal, illatanyaggal, és itt azt is látni kell, és picikét most magunk felé hadd hajoljon a kezem, hogy a vadgazdálkodásban ez egy kiemelt időszak, nem azért, mert hogy minden bikát, amit meglátunk, mi terítékre akarunk, vagy tudunk hozni, de ilyenkor sokkal kevésbé óvatos, sokkal mozgékonyabb a vad, napközben is lehet látni ugye a bikákat, ahogy vetélkednek, vagy ahogy a tarvacsapattal kíséri, vagy a tarvacsapatot kíséri. Tehát magyarán ilyenkor nagyon sok mindent megtudhatunk az állományról. Olyan bikákat látunk nagyon sokszor, amivel nem is találkoztunk, sosem is tudtuk, hogy ott van a területen. Igen. És hát, hogyha ilyenkor mondjuk fönnül a hivatásos vadász a lesen, és próbálja megfigyelni, hogy mi van a területen, vagy hogyha mondjuk már egy vendégvadászt kísérnek, és mondjuk tegyük föl, hogy ez egy külföldről ide érkezett vadász, akinek van 5 napja, ez alatt az 5 nap alatt szeretné meglőni ezt a csodálatos bikát, amire egész életében vágyott, és az azért nem sikerül, mert egy kiránduló csapat pont délután zenével, bluetoothos hangszóróval, szépen énekelve valamiféle dalocskákat végigvonul azon a részen, ahol a szarvasnak kéne lenni. Az az este, de lehet, hogy a másnap is, innentől kuka. És ez nagyon kellemes.
5: Ez anyagi kár is tulajdonképpen,
6: igen,
5: ha jól értem.
6: Igen, és akkor ez meg egy olyan része, amiről hát kell beszélnünk, mert hogy vad gazdálkodás, és az a gazdálkodás az bizony nem csak az állománykezelését, pontosan nem csak az állománykezelését jelenti, hanem azt is, hogy ebből bevétel van, amely bevétel egyébként nem a zsebébe megy egy vadásztársaságnak, hanem vagy a működésre, meg a feladataira költi, tehát mondjuk téli etetés, ilyenkor ebben az aszályos időszakban nyáron az itatás, vagy a hivatásos vadász bérére, vagy esetleg valami befektetése, beruházása. Most, hogyha egy olyan bikáról beszélünk, ami tényleg egy különleges, óriási 14 kg fölötti magancsot rakott föl, hát ennek a forintosított értéke vagy összege, ez több millió forint, tehát 4-5 millió forintokról beszélünk. Hát, hogyha ez kiesett a kasszából, akkor ott vakarni fogják a fejüket. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy ezt respektálják.
5: Hogyan tudnak például a túrázók értesülni arról, hogy melyik területekre nem célszerű betévedni? Van esetleg erre felhívás?
6: Mindig helyben, a helyben szokott módon, ugye, ahogy mondani szokás, meg leírni komoly jogszabályokban, a helyben szokott módon szokták erre fölhívni a figyelmet. Hogyha mondjuk egy állami erdőgazdaságról van szó, nekik a honlapjukon biztos, hogy van arról információ, hogy hol, mikor van lezárás, mert azt is tudni kell, hogy van lehetőség lezárni területrészeket az erdőben. Ennek megvannak a szabályai, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk szeptember 1-től február utolsó napjáig oda tilos bemenni. Általában ez a délutáni óráktól a reggeli délelőtti órákig tart ez az időszak, és a turista utakat magukat nem érinti, tehát hogyha mondjuk valaki túrázni szeretne, akkor alapvetően erre van lehetőség. De azért azt is kérjük, hogy mondjuk, hogyha nem állami erdőgazdaságról van szó, hanem mondjuk egy kis település környékén a Bakonyban szeretnék kirándulni, előtte próbálja meg a kiránduló megkeresni a helyi vadászatra jogosultat. Erre a legegyszerűbb mód az, hogyha valamelyik környékbeli önkormányzatot fölhívja, és őnekik hivatalból kell kapcsolatot ápolniuk a vadgazdálkodóval, segíthetnek összekötni mondjuk a hivatásos vadásszal a kirándulót, és nagyon sok kellemetlenségnek elejét lehet ezzel venni, mert azzal együtt, hogy kirándulni bármikor bárkinek lehet, mi azért kérünk egy kis megértést ebben az időszakban, mert valóban az épp túlnyomó részében kiki arra megy, amerre akar kirándulni, fotózni, gombászni például, ha bár ebben az évben lehet, hogy az asszály miatt erre sok lehetőség lesz, de amikor nekünk a munka dandárját el kell végezni, akkor megköszönjük azért, hogyha tekintettel vannak ránk, és mi pedig ugyanúgy tekintettel vagyunk a túrázókra, amikor és ahol csak lehet.
5: Említetted, hogy ilyenkor ebben az időszakban, a bőgési időszakban a bikák, valamint a vadak is kicsit óvatlanabbak. Ezzel párhuzamosan jár például az agresszió is, tehát kell attól tartanunk, hogy belebotlunk mondjuk egy szerelmes bikába akár?
6: A szerelmes bika nem fog a mi irányunkba elindulni sem, de
5: tehát annyira azért éber, hogy elmeneküljön.
6: Egyrészt, másrészt meg a szarvas bikára ez nem is jellemző, mert hogy nem territoriális a viselkedése. Őzbak esetében, halkam teszem hozzá, előfordulhat. Tehát az őzbak tud agresszíven viselkedni az emberrel
5: szemben. Úgyhogy jóval kisebb, mint a szarvas.
6: Úgyhogy jóval kisebb, egy ilyen 20-30 kilós állatról beszélünk, de azért ezek nem ilyen eltunyult városi házi kedvencek, tehát ez egy 30 kiló izmot jelent kis túlzással. És hogyha mondjuk ő akar támadni, főleg az agancsával, azért tud sérüléseket okozni, de alapvetően még az őz is elmegy, akkor szokott ez előfordulni, hogyha ennyi kikacsintás az őzek felé belefér, hogyha ez egy idézőjelben mondom, egy megmentett gida, amelyik egyébként bak, fölnő háznál, és aztán az első ivarérési ciklusánál egyszer csak azt veszik észre, hogy hoppá, hát ez nem olyan barátságos, mint volt, és egyszerűen kiteszik a kapunk kívülre. Na, ennek az a következménye, hogy egyrészt ő ott marad, mert hogy úgy érzi, hogy az az ő területe, másrészt pedig, aki oda megy, azt megpróbálja onnan elkergetni. Tehát ez is egy elég erős érv mellett, hogy senki ne mentse meg az őzgidát, ami általában egyébként teljesen fölösleges is, nincsen baja, de legalább jogilag lopás, hogyha valaki elviszi a gidát. De vissza a szarvasékhoz, szarvasék nem fognak ránk támadni, sem a gímszarvas, sem pedig a dám.
5: És ugye már a szarvasoknál tartunk, emlékszem, amikor említetted, hogy a szarvasbikáknak az agancs koronája, ha így lehet fogalmazni, egy amolyan személyes bemutatkozó, egy olyan névjegykártya tulajdonképpen, ami nem annyira beszédes.
6: Hi, my name is.
5: Igen, tehát hogy nagyon leírja az adott vadat. Mennyire tudjátok szemmel követni? Tehát valamit már évek óta ismertek, és tudjátok, hogy tegyük fel ő a Döme, vagy ő a Sanyi. Ennyire meg tudjátok őket jegyezni?
6: Minden további nélkül meg lehet különböztetni. Tehát vannak olyan nagyon sajátos agancs alakulások, amik főleg, hogyha még a hullajtott agancsot is megtaláljuk, azok éveken keresztül lehetővé teszik, hogy mi nyomon kövessünk, fölismerjünk egy bikát, tudjuk, hogy merre jár, lássuk, hogy hogyan alakul ez az agancs. És ennek azért is van jelentősége, mert van egy úgynevezett kulminációs pontja az agancs alakulásnak. Ez egy nagyon cirkalmas szó, azt jelenti, hogy amikor a lehető legnagyobb agancsot rakja föl az élete során, akkor érdemes nekünk terítékre hozni. A biológia szempontjából ez hát kevésbé fontos, ez a magyar, illetve a germán vadászati kultúrából kölcsönzött trófea kultusznak a sajátja, hogy mi azt, amit elejtünk, szeretünk, vagy szeretjük valahogy megtartani legalább azt a részét, az agancs, a gímszarvas esetében a trófea, és ez az agancs, hogyha a lehető legnagyobb, tehát amikor már tudjuk, hogy innentől már csak lejtmenet következik, és évről évre kisebb lesz, vékonyabb lesz, és a többi, ezen a ponton lenne szerencsés nekünk elejteni ezeket a szarvasokat. Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, nyilván nekünk nyomon kell követni ennek a szarvasnak az életét és az agancs alakulását. Hozzátéve, hogy attól a ponttól valószínűleg már egy másik dominánsabb egyed fogja örökíteni a saját génjét, tehát kvázi a pályája ennek a szarvasbikának nagyjából itt véget is érne, vagy legalábbis sokkal kevésbé tudna érvényesülni a továbbiakban, tehát kvázi egy természetes kiválasztódáshoz járulunk hozzá. Máskülönben, ha már itt az agancsról van szó, akkor ezt nem bírom magamban tartani, hogy én ezt a természet egyik csodájának tartom. Hogy
5: hiszen nem akárhogyan jön létre, bizony. Mert bizonyos ideig sajnos ezek a bikák még meg is válnak a névjegykártyájuktól egy rövid időre. Majd újra elkészítik magunknak. Hogyan zajlik ez pontosan?
6: Az agancs, ugye szarvasnak hívjuk az állatot, de nem szarva van, a szarv az egy szarú képződmény, olyan, mint a mi körmünk, meg a mi hajunk. Most a szarvas fején, amit látunk, ez az agancs, ez csont. És ez azért különleges, nekem tényleg egyszerűen nem tudok ettől gondolattól szabadulni, hogy ez egy csoda, hogy miközben mi, mint emberek azzal küzdünk, hogy mondjuk, ha kihullik a fogunk, akkor már csak implantátum lesz, meg eljön a csontritkulás nagyon sokak életében, ehhez képest a szarvas 10 éven keresztül az élete során minden évben újra és újra több kiló, de lehet, hogy mondjuk 10 kiló csontot fölnövezte fejére, majd pedig aztán minden év február-márciusában leesik a fejéről, hogy aztán újra kezdje. Tehát évről évre annyi kálciumot és ásványi anyagot tud kivonni a saját szervezetéből, hogy aztán meg visszapótolni, hogy újra és újra ennyi mennyiségű csontot az élete során ki tud termelni a szervezet. És éppen ezért volt egyébként óriási fegyvertény néhány évvel ezelőtt, amikor a gímszarvasnak a géntérképe elkészült, mert ez pont a csontrikkulással való küzdelemben egy óriási nagy előrelépés. Nem tudom, egyelőre nem hallottam, meg nem olvastam arról semmit, hogy ezt föl lehetett volna használni mondjuk a gyógyászatban.
5: De a kutatásokról meg én is hallottam.
6: Valószínűleg lehet, hogy 1-2 év még kell hozzá, nagy Isten több év, de lehet, hogy ebből fogunk tudni meríteni. Úgyhogy
5: valós, egyébként meg egy szuper produktum, aláírom tényleg.
6: És egyébként egy nagyon esztétikus dolog, tehát igen. Hogyha mondjuk talál az ember agancsot, amit csak úgy hazavinni egyébként nem lehet.
5: Nem szabad, lopásnak minősül az is.
6: Így van, mert hogy a vadgazdálkodó tulajdona, de hogyha a helyi vadászatra jogosultan meg tud valaki egyezni, és kap róla egy írásbeli engedélyt, akkor lehet gyűjteni.
5: Hát nagyon szépen köszönjük a gímszarvasoknak, a NASA-ba kaptunk egy kis betekintést Földvári Attilától.
6: Köszönjük szépen a lehetőséget.
5: Én köszönöm.
0: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem.

mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, kattabb jóba, vagy kattabb jótól.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: A vendégvárot hallják, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a Spirit FM, Róna Jegon vagyok, Tóth Peti Lili a szerkesztő, és a mai célpont nem kisebb jelentőségű hely a magyar történelemből, mint Sárospatak. És hogy mennyire megvan ennek a jelentősége, hát ott van a Rákóczi vár, hogy más nem mondjunk. A Rákóczi vár pedig sok mindent leír a mi történelmünk viszontagságaiból, és hát meg is mutatja. Dr. Tamás Edit, a múzeum igazgatója, történész főmuzeológus a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Van azzal dolog, hogy mi ezt az egészet, hogyha ott vagyunk a várban, úgy hirtelenjében felfogjuk, hogy micsoda történelmi időkkel nézünk szembe, amikor ott sétálunk, igaz? Azért az egy feladat.
2: Igen, hiszen a várban majdnem 500 évesek vagyunk, hiszen 34-ben már arról fogunk beszélni, hogy 500 éves a vár, ami hip-hop és itt lesz, de hát a 16. században a Perényi család építette ezt a nem olyan nagy, de azért egy jelentős birtokközpont itt észak-kelet Magyarországon. Erődített várfalai ma is állnak, ez különlegessé is teszi, de leginkább a látogató a belső vár él a képzeletében, amikor belépnek a történelmi falak közé, és velünk szemben a Vörös Torony, a Lorenci Loggia, és körbe öleli a várudvart a kastély szárnya, és hát mindenütt ott a történelem, a 16., a 17. század, az építés szempontjából a Perényiek, a Rákócziak, a történelmi esemény, akkor talán a legemblematikusabb helyünk a Szubróza terem, a Wesselényi féle szervezkedés kapcsán. Vörös Toronyban ott van a lovak terem az 1708-as országgyűléssel, de azért mindenki második Rákóczi Ferencet kapcsolja leginkább a Sárospataki várhoz.
1: Hát bizony, a magyar történelem egyik legfontosabb alakja, és hát ugye a Sárospataki vár az ő örökségének is az emlékhelye. Mennyi maradt meg, mennyi megmutatható a Rákóczi örökségből, vagy igazából ez egy szellemi örökség csak?
2: Hát az épület együttes, én azt mondhatom, hogy szerencsénkre nagyon jó állapotban, jól megmaradt. Persze az erődítés rendszereit bő 300 esztendeje részben megrongálták, de alapvetően az épületre úgy tekinthetünk, mint egy autentikus épületre. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a szabadságharc után a rákóciak kiléptek a magyar történelemből, hiszen második Rákóczi Ferenc emigrációba vonult, és itt maradt a parlagon, úgymond a várai kastélyai berendezéseikkel együtt, és sajnos Sárospatakról is eltűntek azok a tárgyak, szétszóródtak pontosan van, amelyek közvetlenül a fejedelemhez, a fejedelmi családhoz kapcsolódtak, tehát nem volt egy olyan folytonosság, mint hogyha elmennénk Fraknóra, és ott mindenütt ott vannak az Eszterházi eredeti tárgyak. Tehát azok a tárgyak, amelyek ma itt a mi gyűjteményünkben vannak, vagy a mi kiállításainkban vannak, azok a múzeum 1950-es alapítása után kerültek gyűjtés, vásárlás, ajándékozás útján gyűjteményünkbe, vagy a kiállításunk esetében nagyon sok a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből van, de most talán sokan tudják, 350 esztendeje született második Rákóczi Ferenc, és van egy időszaki kiállítás is. 14 magyarországi múzeumtól volt lehetőségünk kölcsönözni, hogy a legféltettebb, legkülönlegesebb tárgyaikat bemutassuk. Mondhatnám, vizet hoztunk a tengerbe, tehát van egy 800 négyzetméteres, 800 eredeti tárgyas állandó kiállításunk, és van egy különleges 80 darabot felvonultató időszaki kiállításunk, amiben például második Rákóczi Ferenc ABC-s könyve épp úgy ott van, mint Mikes Kelemen eredeti törökországi levelei, és ami a kettő között van, az ugyanúgy érdekesség és különlegesség.
1: Például Rákóczi ABC-s könyve az magyar ABC-s könyv volt?
2: Igen, ez egy Kassán kiadott ABC-s könyv, tehát egy nyomtatott könyv, és azt teszi különlegessé, hogy a kisgyerek épp úgy, mint a mai gyerekek, összefirkálták. Tehát amikor az elejét kinyitjuk, akkor firkák vannak benne, rajzkezdemények, íráskezdemények, amelyet második Rákóczi Ferenc firkált bele. Tehát ő sem volt más, gyerekből volt, és úgy tanult, mint a mai gyerekek.
1: Ferike nem vigyázott a tankönyvre, igaz?
2: És érdekes az, maga ennek a története is különleges, hogy tanítói környezete őrizte meg itt Sárospatakon, bekerült a trinitáriusokhoz, utána átkerült a piaristákot sátorolja új helybe, és aztán a 19. század végén pedig felkerült a budapesti központi piarista könyvtárba. Tehát az a könyv, ami valamikor itt Sárospatakon őrződött, ez a picinke könyv, most Budapesten van. De ez a nagyszerűség az ilyen időszaki kiállításoknak, és hogy milyen fontos az összefogás az intézmények között, hogy ezek az intézmények mindenki egy-egy féltve őrzött kincsüktől megszabadult, vagy kölcsönadta el az időszakra, hogy nem ő állítja ki azt az egyet, hanem itt ezt a kész garnitúrát, ezt a különlegességi kört most itt Sárospatakon láthatjuk október 31-én.
1: Tényleg vannak ott csodák, én most éppen azt böngészem, hogy ott van például második Rákóczi Ferenc 10 éves korban édesanyjának írt köszöntő verse.
2: Igen, ez egy nagyon szép vers, én ezt nagyon kedvelem. Mi most végre az egészet ki is írtuk a kiállításon, és én ennek a versnek, mint múzeológus, több mint 20 éve követem nyomon a történetét, hiszen ez egy ilyen, mint egy kis lapozható füzetecske, hiszen ez egy több verszakos költemény, és ez 23 éve, amióta én ezt látom, folyamatosan halványodik a tintája. És nagyon-nagyon vigyázunk rá. Tehát most volt már egy, hogy már három, majdnem három hónapja volt, van itt a kiállításon, és lapoztunk. Tehát pontosan azért, hogy egy oldal látható csak mindig belőle, hogy ne, pedig be van zárva spaletta, be van mérve a fény, de pontosan azért, hogy ne károsítsuk tovább, és hogy még utána 50-100 év múlva is örülhessenek neki, hogy valóban eredetiben láthatják ezt a, ezt a különleges kis versikét.
1: Hát ezért önmagában ezekért a kincsekért érdemes elmenni önökhöz most. Különben, amit most fel tudunk lelni második Rákóczi Ferenc életéből, itt most minden ott van? Tehát sikerült összeszedni gyakorlatilag szinte hiánytalanul az ismert anyagot?
2: Nem, olyan soha nincs, tehát én 2008-ban próbálkoztam már egy hasonló kiállítással. Tulajdonképpen abból sok mindent tudtunk most hozni, és több bővítettük is. Még mindig vannak a tarsolyban olyanok, amit tudunk, hogy létezik, de nem tudtuk elhozni. Ilyen például Pozsonyban is van egy Rákóczi zászló, ami nincs ebben a gyűjteményben. Hát iratból pedig rengeteg teget tudnánk válogatni, ez mindig egy szubjektív. De mivel nekünk van egy állandó kiállításunk, ami egy kronológikus történelmi sor, ezzel most nem is törekedtünk arra, hanem az volt a koncepcióm, hogy egy ilyen hangulatot, egy személyes érzést adjunk neki, tehát nagyon sok idézet van a vallomásokból és a, az emlékiratokból, illetve más kortársak idézetei, és ehhez fűzünk föl tárgyakat, ami egy jó érzéssel tölt el, hogy mennyi minden megmaradt, mennyi sokféle van, de olyan szerintem sosincs, hogy a teljesség, hiszen mindig bukkannak föl tárgyak. Tehát van, amit nem tudtunk például 2008-ban, és most ki tudjuk állni, mert felbukkant, és bemutathatjuk. Ez a jó a múzeumban, ez a jó a múzeum látogatásban, hogy mindig egy kicsit más aspektusból, és más tárgyakkal, de mégis ahhoz a korszakhoz közelítünk.
1: Ez az élete, igaz? Ez a vár meg Rákóczi örökség. Ahogy hallgatom, mi beszéltünk már korábban is, akkor a szeretettel beszél és lelkesedéssel erről a világról, erről a korról, mint hogyha teljesen a sajátja lenne.
2: Én 92 óta vagyok a múzeumban, és képzelje el, hogy még a másik Rákóczi Ferencnél van, akit jobban szeretek, az Lóránczi Zsuzsanna. Tehát a Rákóczi család nőtagjairól is ugyanilyen lelkesedéssel tudok, vagy tudnék beszélni. Igen, ez amikor az ember több évtizedet eltölt, tehát akik igazán oda szerettek a múzeumra, azok nem válnak el, mert hogy ez egy küldetés, ez egy hivatás, és egy életre szóló választás.
1: És jó hallgatni, és jó meglátogatni ezeket a kiállítási tárgyakat, és közelről megnézni, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek. Irány Sárospatak, a vár maga. Dr. Tamás Edit múzeumigazgató, önnek pedig ismét köszönöm szépen.
2: Minden jót, viszont hallásra.

0: hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Meglátogattuk a Rákócziak emlékét az előzőben, a Várban és a Várbéli kiállítás folytán, és akkor most megyünk tovább egy ugyanilyen történelmi hagyatékot megtekinteni. A Sárospataki Református Kollégiumhoz tartozó könyvtár, a Nagy Könyvtár vár minket, és dr. Kovács Áron, a könyvtár munkatársa a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye itt van egy 500 éves múlt, ami közel 500 éves, és van egy jelen, ami hát legalább annyira kellene, hogy dicsőséges legyen. A könyvtároknak mostanában nem egyszerű az élete, a könyvtárosoknak sem nyilván, de hát azért, hogyha egy ilyen történelmi múltra visszatekintő hatalmas anyaggal dolgozhat valaki, azt gondolom, hogy kiváltság.
2: A múlt az minket mindenképpen kötelez, a gyűjteményünk az pedig egy privilégium minden könyvtáros számára. Körülbelül 500 ezer kötetünk van Sárospatakon, van olyan raktárunk, ami 3,6 kilométernyi polcot ölel föl. Ez budapesti mértékegységre lefordítva az Andrássy út másfélszerese. Szóval egy óriási gyűjteményről beszélünk Patakon, ahol több mint 100 ezeres a régi könyvesállományunk és a régi dokumentációk.

0: dokumentumok állománya, ami csak a könyvtárban van, úgyhogy egy kivételes adottságú könyvtár az, ami patak.
1: De hát itt vannak ősnyomtatványok, korabeli ritkabb kéziratok, bibliák és mindenfajta olyan dokumentumok, amik egészen különlegesek és kiállításért kiáltanak. Mennyire ismerhetjük ezeket meg?
0: Az az igazság, ugye, hogy egy ekkora gyűjteményben nagyon-nagyon sok ritkaság van, így igyekszünk a kiállításainkon rotálni ezeket az anyagokat, hogy minél több érdekességet minden éven meg tudjunk mutatni. Persze vannak kedvenc darabjaink, mint például a Rákóczi Györgynek a bibliája, Lóránci Zsuzsannának a bibliája. A jelen kiállításunkon nagyon sok érdekesség kint van, például a legrégebbi kötetünk egy 1404-ből származó kódex is.
1: Mennyire tudja ezt az ember befogni azáltal, hogy ott dolgozik? Tehát én most arra gondolok, nem tudom hány évet töltött már ebben a nagy könyvtárban, de hát mindent látott, ami fontos.
0: Nem, ez nekem a 13. évem a könyvtárban, én a kézirattárért felelek. Én körülbelül 100 000 dokumentum, amivel dolgozom, de ott is érnek meglepetések. Múltkor például a katalógusban találtam egy 1848-as eredeti karszalagot, ami valakinek a szabadságharc alatt a karján volt. Ezek olyan dolgok, olyan meglepetések, amikre nem tudsz elkészülni az ember lélekben, nagyon megindító történetek néha.
1: És hát ugye ebből az is következik, hogy ön előtt nem mostanában fogták utoljára azt a dokumentumot kézben. Az is egy fantasztikus érzés lehet.
0: Néha meglepő dolgok is történnek. Ott van például van olyan kötetünk, ami még nincsen fölvágva. Megvette a tulajdonosa néhány száz évvel ezelőtt, és akkor néha megvan a kutató előtt az a privilégium, hogy ő az első, aki használja azt a kötetet.
1: Azt mondják, hogyha valaki egy ilyen könyvtárba bekeveredik, akkor onnan nagyon nehéz kijönni, mert hogy az egyik látnivaló adja a másikat, de tényleg úgy van-e, hogy van látnivaló, vagy csak egy kiállítás erejéig nézhetünk be?
0: Ugye alapvetően a kiállításaink nagyon érdekesek, de maga a könyvtárterem az is egy 19. századi reprezentatív könyvtárterem, ami önmagában csodálatos, azok a Pollak Mihály-féle terveket követő oszlopok, a karzat, a Linzbauer József által festett mennyezet az álkupolával, Minervával és Apollóval, és a mennyezetnek a sok apró rejtett üzenet az magában élményt jelent. A látogatók nagyon meg szoktak lepődni, amikor kinyitjuk a nagy vasajtót, ami magát a könyvtárat védi, és meglátják maguk előtt az óriási könyvtártermet.
1: Mennyire használják ezt hétköznapi módon ma? Tehát simán beiratkozhatok én is egybe a könyvtárba?
0: Természetesen nem múzeum vagyunk, hanem könyvtárként, aktív könyvtárként működünk, így szolgáltatjuk ezeket a dokumentumokat. A régi könyves állománnyal persze körülményesebb dolgozni, ugye ha az információ tartalmát nézzük ezeknek a köteteknek, akkor csúnya dolgot mondok, de elavult a könyveknek a nagy része, történeti perspektívában értelmezhetőek sokszor ezek a kötetek, és nagyon sok latin nyelvű, német nyelvű, úgyhogy bizonyos felkészültségre szükség van, de senki elől semmit nem zárunk el.
1: Hát igen, múltkorjában kezembe került 60-as évekbeli egy lexikon, nem is tudom már melyik lexikon volt, és csak néztem, hogy hát a felesem igaz. Pedig akkor a maximális, a legbiztosabb kézben lévő tudás volt, amit egy lexikon képviselt. Nyilván ez több száz évre visszamenőleg még sokkal inkább így van. Digitalizált az állomány, vagy az a része, ami a leggyakrabban szóba kerül, és kérik az anyagot?
0: Ugye azok a dolgok, amik a családtörténet kutatáshoz, ami a kutatóknak egy nagyon jelentős része, azokat megcsináltuk. A kollégium évkönyvei, a saját kiadványaink megvannak. A régi könyves anyagnak a digitalizálása az nagyon problémás állományvédelmi szempontból is, így az egy olyan folyamat, amin nem feltétlen a közeljövőben fogunk végig.
1: Mert többet ártanánk, mint használnánk?
0: Ez az egyik szempont ebben az egészben, a másik az, hogy ugye ezeknek a könyveknek bizonyos kiadásai a nagy részének már valakitől felkerült az internetre. Az adott példánynak pedig az egyediségei, azok, amik az igazi érdekességét adják, azt, hogy adott esetben az ifjabb Csécsi János professzor, ő nagyon szerelmes volt a feleségébe, és amikor meghalt a felesége, az 500. nap fordulóján, az 500. napon belejegyezte az egyik könyvébe, hogy szegény feleségem halálának 500. napján írom ezeket a sorokat, amiből azt tudjuk, hogy ezek nagyon mély érzelmek lehettek, hiszen egy évet könnyű kiszámolni, de 500-ig egyenként kell elszámolnunk.
1: Igen, jegyezni kell azokat a napokat. Így van.
0: Igen, ilyen apró jelek azok, amik benne vannak, és adott esetben egy hosszabb és érdekesebb történetet kibontanak. Vannak olyan életrajzok, amelyekről nem tudunk, csak annyit tudunk, hogy létezett az adott illető, és hogyha annak az embernek már egy könyvét megtaláljuk, amit adott esetben Franekerben vagy Göttingenben vásárolt meg 1724-ben, akkor tudjuk, hogy akkor ő ott járt. Akkor őt az a téma érdekelte, és volt a zsebében annyi pénz, hogy ezt a könyvet megvegye, és ez csak abból, hogy a nevét és a dátumot bejegyzi.
1: Most ki tudja, hogy ki volt ő, hisz más nyomot nem hagyott maga után. Hát igen, igen. Vagy... A kollégium maga, tehát a Sárospataki Református Kollégium egy oktatási intézmény, de egyúttal, lásd, itt van maga a könyvtár, egy turisztikai célpont is. Mennyire bírnak a látogatókkal, és mennyire próbálják kordában tartani vezetett túrák által őket?
0: Mi szeretettel várunk mindenkit, mindenkinek van helye, és mindenki látni fogja, aki igényt tart erre. Szervezett túrákon, igen, 2 óránként látogathatják meg a kollégium múzeumát, és a tudományos gyűjtemények nagykönyvtárát is a látogatók.
1: Csodálatos helyen dolgozik. Köszönöm szépen, hogy mesélt róla.
0: Szépen.
1: Dr. Kovács Áront hallották, a Sárospataki Református Kollégium és Nagykönyvtár munkatársát.
2: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
6: Komoly kihívások elé állítja a világot a klímaváltozás. A felmelegedés üteme duplájára nőtt, egyre súlyosabb problémákat okoz az asszály és a vízhiány. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy minden nappal csúszik a cselekvés lehetősége. Ürge Forszec Diánát kérdezzük.
7: Klímakutatót, akit üdvözlök, szeretettel, jó estét!
8: Jó estét kívánok!
7: Ön július végén azt mondta, hogy ha ez így folytatódik, akkor nyár végére nagy bajban leszünk, most ugye augusztus közepe van. Elérkeztünk-e ehhez a ponthoz, amikor már azt mondjuk, hogy nagy bajban vagyunk?
8: Hát én azt gondolom, hogy azért a múlt hét azért eléggé megmutatta, hogy nagy baj vagyunk, amikor az energiaellátásunkat korlátozni kell, amikor hatalmas hőség pusztít egész Magyarországon, és azt kérjük az emberektől, hogy ha lehet, mégse használják a hűtést, legalábbis az esti órákban, amikor vízhiány van, több településen kell szintén kérni a vízkorlátozást, amikor az ország jó részében a termés az vagy már meghalt, vagy legalábbis nagyon szenved, amikor a vizeink azok negatívan állnak, negatív folyók, a rekord alacsonyak, ráadásul a tavaink is félig ki vannak száradva, amikor a turizmust is érinti, látjuk, hogy gyakorlatilag nincs olyan ága a gazdaságnak, amit ne érintene most ez a nyáron az éghajlatváltozás.
7: Ugye hallgattam az interjút Aszódi Attilával, aki azt fejtegette, hogy 2018-ban volt ilyen helyzet a Dunán, és hogy akkor az volt a súlyosodása ennek a problémának, hogy egészen októberig tartott a száraz időszak. Most mire lehet számítani? Ugye ezt tudom, hogy ez nem klímakérdés, hanem inkább meteorológia, de ugye mi volna jó, vagy mit tehetünk azért, hogy ez ne tartson így októberig, ha lehet egyáltalán?
8: Hát sajnos most már nem nagyon tudunk tenni azt, hogy beleszóljunk az időjárásba. Bele tudunk szólni az időjárásba egy kicsit jobban, de azt azért hosszabb távon stratégikusabban kell kezelni. Például nagyon fontos, hogy ugye több vízfelület legyen. A vízes élőhelyeinket, amiket nagyon ügyesen lecsapoltunk, azokat meg kell próbálni minél többet visszaállítani. Meg kell próbálni azért minél több zöld felületet visszaállítani Magyarországra, hiszen ezek azok, amik nyáron is párologtatnak, amik növelik a páratartalmat, amik visszahozzák a helyi csapadékot, hiszen nyaranta a csapadék egy része nem csak az Atlanti-óceán felül jön, hanem mi termeljük pontosan a vízfelületeink és a növényzetünk révén. De még ami nagyon fontos, hogy a betonfelületeink egy részét föl kell számolni. Nem csak, hogy az a csapadék, ami arra esik, az nem tud beszívódni, hanem elfolyik, de ráadásul fűti a helyi klímát, és minél melegebb van, annál nagyobb a szárazodás, minél nagyobb a szárazodás, annál melegebb van, és annál kevesebb csapadék esik. Tehát ezek egy ilyen kicsit önfelerősítő, ilyen ördögi körök, ezeket úgy tudjuk megállítani, hogyha minél több vízes felületet és minél kevesebb betonozott felületet hozunk Magyarországra.
7: Ön pontosan látja, hogy nemzetközileg merre haladnak az országcsoportok, ugye, akik azon gondolkoznak, hogy lehetne globálisan kezelni a problémát. Az új kormánynak az efféle elképzeléseit, ezeket abszolút szükséges teendőket ön látta-e leírva, illetve tudja-e, hogy határidőhöz van-e kötve, vagy minisztériumhoz rendelve azok a lépések, amelyek ezt szolgálnák?
8: Hát ugye nem, mint IPCC alelnök, kormányközi testület alelnöke, nem szoktunk egyes kormányoknak a tevékenységének a részletes elemzésébe belemenni. Annyit azért lehet látni, hogy itt már a kormány programban is, a választás előtti programban is jelentősen szerepelt ezzel kapcsolatos tevékenységek, különösen a víz probléma megoldása, és most is nagyon sok területen látunk azért terveket, mind az erdő kivágások megállítása, cselekvés és erdőkivágások megállítása, a vizet a tájba visszahozni, és nagyon a mezőgazdaságban, hogy a talaj vízmegtartó képességét, a talaj szerves anyagtartamának a visszaadását. Tehát azért nagyon sok terület van, ami nagyon fontos, hát majd meglátjuk, hogy konkrétan ugye a pudin próbálja az evés, de minden esetre én azt gondolom, hogy a tervek szintjén nagyon jó irányba haladunk.
7: Ugye, ha az ember ismeri a magyar törvényhozás mondjuk közelmúltját, akkor tudja, hogy már a 2000-es évek elején is komoly elképzelések voltak arra, hogy mit kéne csinálni. Nem egy sikerágazat ez, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon sokat költött erre, de például azt, hogy az öntözőrendszer fejlesztése vagy táji vízmegtartás, amit ugye szokott fejtegetni, hogy melyik a gyorsabb és melyik a tartósabb megoldás, azt tudjuk-e?
8: Mind a kettő kell valószínűleg, de ennek ellenére azt kell látni, hogy Magyarországon az öntözés azért nem fog csodákat hozni. Egyrészt nem fogjuk tudni nagyobb területét öntözni Magyarországnak, mint a termőfő 10%-a, valószínűleg inkább annál is kevesebb. Ráadásul ilyen helyzetben és ilyen klimatikus viszonyok között nem is érdemes azt a hagyományosan termelt vetésszerkezetet öntözni, ami van, inkább azokon a területünkön, ahol fogunk tudni öntözni, ott is tudunk öntözni, ott inkább nagyobb hozzáadott értékű növényeket kéne termeszteni. Egyrészt, másrészt azokat a területeket érdemes öntözni, ahol amúgy is nagyon jó talaj van. Az, hogy a talajban a vizet jobban meg kell tartani, valamint, vagyis a tájban, és aztán pedig a talajnak a nedvesség jobb, nedvesség felvevő és nedvesség tároló képességét növelnünk kell, az nem kérdés. Tehát ott az mindenképpen meg kell csinálnunk, nem csak azért, tehát nem csak az éghajlatváltozás eredményeinek és az korábbi rossz vízgazdálkodás eredménynek a kompenzálására, de amúgy is, mert a talajaink amúgy is nagyon le vannak degradálódva, le vannak romlolva, mondjuk nem annyira, mint nagyon sok nyugat-európai országban, de mindenképpen le vannak romlolva, és sajnos ezt a folyamatot muszáj megállítani. Láttuk például ugye abban a bizonyos balesetben, amikor az M1-esen egy tömegbaleset volt, az is például attól volt, hogy a talajt egyszerűen elvitte a szél. Ha nem vigyázunk a talajinkra, akkor nagyon nagy problémáink lesznek. Nem csak a mezőgazdasággal, hanem nagyon sok mindennel.
7: Erre majd visszatérek erre a kérdésre, hogy mit okoz ez, vagy milyen gyorsan szűrődik a magyar élelmiszerárakba át ez a konfliktus, illetve ez az aszály. De inkább azt kérdezem, hogy a luxusfogyasztásnak a korlátozása, ez milyen gyakorlati lépéseket jelentene?
8: Melyik luxus, milyen fajta luxus?
7: Hát van egy ilyen elképzelés, hogy ugye nagyon-nagyon pazarló a vízfelhasználásunk, illetve hát azokra a célokra megy inkább, amelyek, mit tudom én, medencés vízhasználat, vagy a borotválkozásnak az olyan módon való elővezetése, hogy folyóvízben, akár a mosogatás, szóval, hogy erre gondolok, hogy ez átmegy a mindennapi gyakorlatban, hogy másképpen kell felhasználni a vizet.
8: Muszáj lenne ezeket megvalósítani, hiszen azt gondolom, hogy itt azért nagyon fontos a társadalmi igazságosság kérdése is. Tehát amíg egyes települések küzdenek azzal, hogy nincsen rendes, vagy nincs tiszta ivóvízük, akkor én nem hiszem, hogy egy társadalom igazán megengedheti magának, hogy mások pedig, és most itt vagyok a Balaton mellett itt tele van egy csomó medence, tehát én, és közben a Balaton is nagyon alacsony, én nem hiszem, hogy ez itt teljesen rendben van, viszont nem lehet arra bazírozni, hogy majd mindenki nagyon rendes ember lesz, és együttműködik az össztársadalom javára, itt sajnos nagyon keményen az árképzéssel kellene ezt elérni, hogy egy bizonyos szinten túl, vagy egy bizonyos vízfogyasztáson túl nagyon drága legyen ilyen esetekben a víz. A másik probléma azért az, hogy nem csak az, hogy mi vagyunk pazarlók, de sajnos az egész vízellátó rendszerünk is elég sok probléma van. Bizonyos becslések szerint a víz fele az nagyjából elveszik a vízeloszlás közben. Lehet, hogy ez nem igaz, de minden esetre mindenképpen lehetne ezen még javítani. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt nagyon sokat lehet nagyon sok területen tenni ahhoz, hogy ne legyen igazából olyan vízhiány, ami mondjuk az ivóvíztől vonja meg, az ivóvizet vonja meg a lakosoktól, vagy cégeket a működésükhöz szükséges víztől vonna meg.
7: A klímakutatókkal való érdekes interjúkon kívül milyen napi gyakorlati fogásokkal lehet a gondolkodást megváltoztatni?
8: Hát a gondolkodást nagyon nehéz megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy igazából itt a művészetnek nagyon nagy szerepe van, hiszen az információ is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ez ez az időszak most nagyon jó volt, és ezt most nyilván idézőjelben mondom, mert nem lehet erre jót mondani, de nagyon jó volt olyan szempontból, hogy hatalmas figyelem van, hála jó Istennek, az éghajlatváltozáson. Én azt gondolom, hogy talán aki híreket nézett, az most megértette, hogy ez már nem babra megy ez a játék. Itt már nem jeges mérvékről van szó, itt nem az unokáinkról van szó, itt már a mi életünket érinti, és nem csak arról van szó, hogy meleg van, és nem csak arról van szó, hogy asszály van, hanem arról van szó, hogy élelmiszer biztonságunk veszélyben van, hogy a vízbiztonságunk veszélyben van, hogy a gazdaság, hogy az energetikánk veszélyben van, hogy szinte minden gazdaságágunk a turizmustól kezdve a víz igényű iparágunkon keresztül veszélyben vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ezt talán megértettük, de az információ nem elég. Az emberek általában szívükkel döntenek, valahol ezt szexisnek kell tenni, egy közmegegyezés kell arra, hogy az legyen a menő, ha nem messzire repülök, ha nem úszómedencével flexelek, hanem azzal, hogy ez egy közcél, ez egy magyar cél, és ennek érdekében teszek.
7: Kénytelen vagyok egy élelmiszer szakértővel megbeszélni, hogy mikor jelennek meg az asszály hatásai az élelmiszer árakban. Ezt most nem terhelem az interjút ezzel a kérdéssel. Nagyon megköszönöm, hogy itt volt, és számítok erre a legközelebb is. Köszöntöm a stúdióban az első beszélgetés vendégeit, Galgóczi Esztert, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzőjét. Másfelől itt van Miketz Dániel, aki politológus és társadalomkutató. Jó estét kívánok!
9: Jó estét!
7: Mi ez a Fidesz belső kérdőív, mert ugye az egy valóban egy újdonság, hogy egy egyszemélyi irányítás alatt lévő párt, amely ugye ellenzékbe szorult, és mondjuk elemezni kell, vagy az ellenállás közepette lehet, hogy nem kell, de mondjuk van egy ilyen igény a tagokban, hogy elemezni kell a vereséget, és mégis a vezető politikusoknak a személyét kutatja, véleményezteti a tagsággal. Mit kell erről gondolni most?
9: Ez egy helyén való dolog egy ellenzéki, tehát hogy egy ekkorát bukó párt részéről ez nagyon fontos, hogy azért ezt megalapítsák. Egyébként a korábban az ellenzékben lévő pártok elmulasztották ezt a fajta belső feltárást, nyilván azért ugye az is kérdés, hogy mennyi pártok van, az ilyen újabban alakult pártoknak azért talán nem volt akkor a tagság, hogy érdemes lett volna egy ilyen belső közvéleménykutatást tartani, de ez pontosan az a fajta számvetés, amire szüksége lehet a Fidesznek arra, ami nagyon gyakran arról volt szó, hogy a választás utáni tisztújítás az nem járt együtt egyfajta reflexióval arra nézve, hogy akkor most hol tart a Fidesz, hanem azt is gondolták, hogy ez több idő kellett, vagy azért nem, talán még a régi reakciók éltek, és tulajdonképpen Orbán Viktort, meg hát az ő röpiratával ezt az egész világot, ezt az orbáni elképzelést Magyarországról, világról ezt erősítették meg. Ez akkor lehetőséget adhat arra, hogy kitalálják, hogy mit kezdje magával a Fidesz. Azért még vannak erőforrásai, tehát lehet, hogy csak 20%-ra mérik, de az országgyűlésben azért erősebb az ő pozíciója, mint amit a mostani közvéleménykutatások sugallnak. Nyilván azért ez is majd attól függ, hogy esetleg a Tisza kétharmad mit talál ki, hogy akkor hogyan változhatnak azok a költségvetési támogatások, amit a frakció vagy a pártalapítvány kap. Nyilván ez sokkal kevesebb, mint amivel egyébként a NER működött, de arra alkalmas lehet, hogy azért létrehozzon magának egy olyan fajta potens, cselekedni képes szervezetet kialakítson a Fidesz, amellyel azért tényleg tudnak felkészülni erre az ellenzéki időszakra. Ráadásul azért azt is meg kell fontolniuk, hogy elvileg 3 év múlva lesz majd egy önkormányzati választás, ez talán változhat, de mondjuk az EP választás időpontja az nem, hogy akkor 3 évük van arra, hogy felkészüljenek, hogy kitalálják magukat, hogy mire lehet alkalmas a Fidesz. Ahogy most itt én nem láttam, hogy a sajtóban kijött volna maga ez a kérdőív, de hogy az irányok, hogy milyen elképzelések körvonalozódhatnak, hogy akkor inkább egy ilyen mozgalmi jellegű párt, egy ilyen revitalizálni valahogy a jobb oldalt, vagy inkább egy ilyen szakmai párt. Valahogy egyébként már a korábbi vitákban is ez a kettő az, ami körvonalazódott, inkább ez a vadhajtásos Orbáni. Nyilván azért egy jobboldali mozgalom az nem feltétlenül kell, hogy egy ilyen vadhajtásos legyen, és valahogy egy kicsit azért talán ez a szakmai konstruktívabb, ilyen moderáltabb polgári jobboldal.
7: Ugye azt lehetett tudni, hogy tusványosan az, hogy nincs elég idő arra, hogy most elemezzünk, hanem ellenállásra van szükség. Ezt lehetett tudni, hogy ez azért a közönségnek szól, és nyilván a háttérben más is történik.
10: Alapvetően igen, meg itt ugye elhangzott a röpirat is a Fidesznek a kongresszusán, mert azt bejelentették, hogy szerkezeti átalakítások lesznek, ugye az elnökséget is egy másik struktúrában képzelik el, hogy nagyobb, kiszélesítik egyrészt azoknak a körét is, akiknek valódi beleszólásuk van. Arról is sokat beszéltek már, hogy azért ellenzéki pártként máshogyan kell viselkedni, hogy nem működhet az a központosított hatalom, amit mondjuk kormányzáson szükségesnek tartottak, ugye ők, és innentől kezdve ezeket jobban ki kell nyitni. Én is egyetértek azzal, hogy alapvetően az, hogy felrázzák a saját közösségüket, tehát hogy úgy érezzék, hogy beleszólásuk van, úgy érezzék, hogy részesei, hogy nem csak a csúfos vereségnek, hanem akkor együtt állunk föl, és ezt valahogyan együtt találjuk ki, ez is talán egy célja lehet egy ilyen kérdeívnek, még hogyha a kérdések maguk nem is feltétlenül arra vonatkoznak, hogy majd ők döntsék el. Másrészt pedig azért a Fidesznek az elmúlt időszakában én szerintem pont azokban a kérdésekben, amit a sajtó is kiemelt, hogy benne lehet a kérdőiben, voltak erős kérdései, amikre nem tudtak teljes mértékben választ adni. Ugye az első körben úgy futottunk neki, hogy még azok az arcok, akik a NER szimbolizálták erősen, ők benn maradtak a parlamentbe, vagy akár benn maradtak, de soha nem jelentek meg, míg egyre többen mondtak le ezen tisztségükről, hogy nem teljesen látszik világosnak számukra sem, hogy milyen stratégiát válasszanak, hogy maradjanak-e emberek, vagy már most cseréljék le őket, maradjanak-e még egy évig, hogy egy átmeneti időszakot tudjanak biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból lehet, hogy érdekes lehet a vélemény, de talán ez megint inkább egy ilyen mozgósítási folyamatnak is lehet a része.
7: Ez egyfajta döntés előkészítés, vagy a vereségi feszültség levezetése, és mi a szerepe ebben Lázár Jánosnak? Ez egy, hogy mondjam, a folytonosság biztosítása, vagy a saját szerep építése mi lehet-e mögött?
9: Hát lehet az, hogy talán ő jobban ismeri a pártot más politikusokhoz képest, bár azért ő is azért a kormányban volt, legalábbis az utóbbi 4 évben, de előtte azért nem volt kormányzati pozícióban, tehát talán jobban ismeri ezeket a helyi pártszervezeteket. Azért az is fontos lehet, hogy egy olyan ember keresse meg a helyi tagságot, aki ismert, akinek van azért valamilyen fajta autoritása, és azért lehet, hogy erre Lázár alkalmasabb, és talán nincs is nagyon más, aki most el tudná végezni ezt a fajta munkát. Ami egyébként a mozgósításra szó esik, azért itt abban is át kell alakítani magát ezt az egész pártot, hogy korábban sokkal inkább egy ilyen politikai gépezetként ez a politikai klientelizmus alapján működött. Tehát, hogyha voltak külső állami erőforrások, akkor azokat lehetett, most nem tudom, térjünk vissza a 10-es évek elejére, trafik, vagy bárhogy máshogyan lehetett azokat folyósítani, akár baráti cégeken keresztül, úgy, hogy eljusson olyan választói csoportokhoz, akik azt érzékelik, hogy akkor a Fidesz kvázi az állam kegyéből jutnak akkor erőforrásokhoz. Miután ezek már nincsenek, át kell alakítani úgy magát az egész szervezet működését, magát az elköteleződést a tagok részéről, hogy az nem az ilyen lecsorgó erőforrások mentén, hanem azért önkéntesen működjön. És hát a Tisza esete mutatja azt, hogy ez mennyire fontos volt ebben a kampányban. Ott voltak a Tisza-szigetek, amelyek organikusan épültek, miközben ott voltak a DPK-k, ahol igazából a lényeg az volt, hogy biodíszletként tapsoljanak az emberek, és nem igazán számítottak arra, hogy akkor ők helyben valóban elvégzik azt a fajta aktivista munkát, ami hát úgy tűnt, hogy egyébként a Tiszát elvitte a győzelemig.
7: Pedig Orbán Viktor erre számított,
10: és
7: igen.
10: Bocsánat, még, tehát hogy tusványosan, csak mert itt elhangzott, hogy az kifele szól, de tusványosan Orbán Viktornak a beszédében talán az volt a legérdekesebb, hogy addig mindig kijelölt egy irányt, egy feladatot Magyarország számára, nyilván akkor egy másik pozícióban volt. És szerintem sokan joggal várhattuk volna, hogy ott jelöli ki majd a Fidesznek az útját, hogy mik a cselekvési tervek, ami nagyjából annyi hangzott el, hogy akkor várni kell, ellen kell állni, nem kell tűrni a hazugságot. Ez nem megfelelő, vagy nem elégséges ahhoz, hogy a saját táborát megtartsa, vagy cselekvésre késztesse. Így valószínűleg lenne, hogyha tényleg csak ennyi lenne a feladat, hogy lassan porladásnak indulnak, ahogy azt mondjuk a közvéleménykutatások mutatják, és elszállingoznak a pártól, hogyha meg akarják tartani, akkor valamilyen fajta közös munkát ilyen módon például lehet adni első körben, hogyha elmondják a véleményüket, akkor már is hozzátettek valami.
7: Hát igen, csak ugye párhuzamosan az Orbán Viktori mondatokkal, amelyek ne feledjük el, hogy a világbajnokság után egy jelentős kültartózkodás után jött a tusványosi beszéd. Szóval párhuzamosan ezzel jelentős politikusok, akik egyébként arca is voltak a NER-nek, azt mondták, hogy egy másik pártra van szükség, másik mozgalomra. De ezt lezárnám, ezt a Fidesz témát, csak mert még van másik kettő legalább. Az Alkotmánybíróság tegnapi döntésére térnék rá. Ugye itt a bírákat kritizálta például egy volt főszerkesztő, Huth Gergely, aki azt mondta, hogy a Fidesz tökön szúrta magát, elnézést, hogyha még fönn vannak a kisgyerekek, de hát ezt írta, és hát itt van Lattman Tamás is, aki ugye egy más hasonlattal ért, hogy kifizeti a cehet gyakorlatilag, a 24.hu pedig arra figyelmeztet, hogy 2013-ban a Fidesz maga intézte el az Alkotmánybíróság jogkörét úgy, hogy nem volt értelme azt remélni, hogy más lesz a döntés.
9: Hát ebben a nyilván ennek megvan egy ilyen alkotmányjogi szegmense, hogy akkor is ezről majd biztos lesz szó máshol, hogy akkor a külön véleményeket értékelve, és hogy akkor ez mennyiben lehet hivatkozni arra, hogy akár az eljárás, az mennyiben felel meg, nem tudom, az alkotmányos elgondolásoknak. Tehát ugye a jogállam sem csak papíron létezhet, hanem azért arról vannak fogalmak magában a modernitásban gyökerezően. Ami talán egy ilyen politikai szempontból lényeges lehet, hogy akkor most itt a köztársasági elnök intézmény után, persze az Alkotmánybíróság már a 90-es években is azért eléggé vitatott volt a szerepe, Pokor Béla, aki maga is alkotmánybíró volt, sokszor hivatkozott arra, hogy akkor túlép a hatáskörén az Alkotmánybíróság, és egy ilyen jurisztokrácia alakul ki. Ezek a viták azonban azt gondolom, hogy megmaradtak inkább egy ilyen elit szinten, tehát hogy talán a szélesebb választói csoportokat ez annyira nem érte el. Itt most kérdés az, hogy akkor ebből hogyan lehet visszaépíteni magának az Alkotmánybíróságnak, mint intézménynek a tekintélyét,
7: az autoritását? Sőt, kiegészíteném azzal, bocsánat, hogy ugye a kétharmad önkorlátozása és a szabályok, az önkény szabályainak lebontása történhet-e az önkény szabályaival?
9: Igen, talán úgy tűnhet, hogy ezzel most akkor ezt maga mögött tudhatja a Tisza, de mi van, hogyha felép egy másfajta konfliktus kérdés. Azért az ellenzéknek legalábbis a mostani szabályok szerint van annyi képviselője, hogy beadványt tudjon nyújtani az Alkotmánybírósághoz. Mit fog erről majd gondolni egy Tisza kétharmad? Hozzányúlnak ehhez, vagy sem? Azért nyilván az is majd elő fog jönni, hogy akkor majd elkezdődik egy alkotmányozási folyamat, és abban akkor milyen szabályok jelennek meg, mennyire gondolja azt, hogy akkor önkorlátozó a hatalom, erre szükség lehet. Azért az egyik gyakorlat azt mutatta, hogy például mondjuk a sokat emlegetett 12 éves mandátum korlátozás azért az nem csak a Fidesz képviselőket érinti, hanem a Tisza képviselőit. Nyilván ott ugyancok vannak, tehát hogy ez a szabály rájuk kevésbé vonatkozik, de ugyanúgy általános. Úgyhogy ami szerintem érdekes lehet az, hogy összességében, hogy vajon mennyire lesz a továbbiakban maga az Alkotmánybíróság, mint intézmény egy ilyen politikai vitáknak a keresztüzében.
10: Én is azt gondolom, hogy ez az érdekes, nem pedig a hétköznapi politikai csatározás, amiben persze jót szórakozhatunk azon, hogy Huth Gergőnek most jut eszébe, hogy az Alkotmánybíróság jogköreinek a szűkítése az egyébként jogveszteséggel, mint hogy valakinek a jogait az sértheti, és azok, mikor éppen ők, akkor ez nem kényelmes. Ugye ez szerintem nagy tanulság lehetne majd a későbbiekben mindenkinek a számára, hogy valójában pont ezért nem szabad a hatalomnak minden felett átvenni az irányítást.
7: Van egy érdekes interjúja Tanács Zoltánnak ma, amelyben arról beszél, hogy a választás előtt született egy titkos 2000-es határozat a választások előtti kifizetések felgyorsításáról. Tudjuk-e azt, hogy itt most jogellenes kifizetésekről van szó, vagy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy amit kötelezettségvállalásként vállalt az előző kormány, azt teljesíteni kell?
9: Hát elvileg egy ügyvezető kormány nem vállal kötelezettségeket, nyilván
7: de ezt akkor még nem
9: vállalt, amikor
7: igen,
9: mi nem volt ügyvezető, tehát ez, igen, és hát nyilván, hogyha volt egy titkos határozat, vagy egy kormány határozat erről, akkor le is van papírozva, mint ahogy egyébként jellemző volt a NER-re, hogy mindenhol volt valami papír, jogilag minden rendben volt. Pont ezért is nehéz maga ez a fajta rendszerváltás, elszámoltatás, mert lehet arra hivatkozni, hogy ezek rendben vannak ezek az ügyek, és hát itt az a kérdés, hogy azért ezeknek a kötelezettségvállalásoknak milyen maga a természete, és pont Az NKA ügy mutatja azt, ugye beszéltünk itt az elején arról, hogy hogyan működött a politikai klientelizmus a NER-ben, hát mondjuk ezeknek a pénzeknek a juttatása pontosan olyan elgondolások mentén történt, hogy az majd valamilyen választási mozgósítást, választói mozgósítást tesz lehetővé. Itt most nem derült ki az pontosan, hogy milyen fajta kötelezettségvállalásokról van szó, de hát azért az, hogy itt valamiért szükség lenne, ugye vagy úgy volt a megfogalmazás, hogy az átadás átvételt könnyíti meg, azért nem az volt jellemző a NER-re a korábbiakban, hogy akár egy későbbi kormánnyal, vagy korábbiakkal, más politikai, nem tudom, szerveződésekkel arra törekedne, hogy valamilyen konszenzus, valami megállapodás jön létre. Úgyhogy akkor felmerül a gyanú az emberben, hogy azért ez végső soron arra szolgált, hogy azért ezeket a pénzeket már fizessék ki, attól függetlenül kinyeri a választást.
7: Eszter, van esély ezeknek a pénzeknek, ha egyébként csalárdan vagy túlárazva lettek kiutalva, esetleg klientúrának visszaszerezni gyorsan?
10: Hát nagyon nehéz kérdés ez nyilvánvalóan.
7: Azért teszem fel, igen.
10: Azt gondolom, nem én leszek a megmondhatója, hogy hogyan lehet ezt végül megoldani. Minden bizonnyal részmegoldásokat lehet, és majd, hogy nem muszáj lesz eszközölni a Tiszának. Oly sokszor hangzottak el azok az ígéretek, hogy elszámoltatás lesz, pénzeket fizetnek vissza, hogy ez egy nagyon magas várakozást keltett a választókban, és ilyen szempontból nyilván, hogyha ezek jogilag visszaszerezhetőek, mert itt azért nagyon fontos tényleg arra figyelni, hogy ne a politika dönts el, vagy hogy kit hova tesznek, hogy milyen pénzek jönnek vissza, hogyha ez jogilag megoldható, akkor ez mindenképpen egy nagyon fontos siker lenne a Tiszának.
7: Nagyon szeretném, hogyha legközelebb ilyen körbe folytatnánk, esetleg más kollégával. Köszönöm.
9: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Éles bírálatot fogalmazott meg a Magyar Péter által előszeretettel használt óellenzéki kifejezéssel szemben Vona Gábor. A második reformkor párt elnöke szerint a kifejezés használatában lesajnáló pökhendiség, cinikusan vigyorgó szemhunyorítás rejlik, amely igaztalanul mos össze sokféle pártot, politikust és teljesítményt. Vona Gábort kérdezzük.
2: Aki a második reformkor alapítvány utána pártot képviseli elnökként, ugye? Jól tudom.
3: Így van.
2: És nyilvánvaló, hogy két témában fogunk beszélgetni. Az első, mindenkitől várta az ember, hogy az óellenzéki politikusok érdekében szóljon, de én nem biztos, hogy önre gondoltam először, tehát hogy ön fog megszólalni. Miközben önről is szó van, nem?
3: Hát, hogy ki mit ért óellenzék alatt, az szerintem nagyon... ahány ember annyi definíció, úgyhogy ebben még bele sem mennék. Csupán azt éreztem magamban elfogadhatatlannak, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 16 évben a NER ideje alatt, akár a legnehezebb időszakban is küzdöttek, harcoltak, most ideológiai hovatartozástól függetlenül egy antidemokratikus rendszerrel szemben, olyan pályán, ahol sokszor esélyük nem volt arra, hogy valódi eredményt elérjenek, de mégis vállalták valamilyen indokból ezt a küzdelmet. Most úgy tekintünk rájuk, mintha ők, az ő harcuk felesleges lett volna, vagy zárójelbe tehető, vagy elenyésző, és én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz üzenet a jövőnek. Ez azt üzeni a jövőnek, hogyha van egy rendszer, amelyik antidemokratikussá alakul, akkor nem érdemes ellene küzdeni, hanem csak lapulni kell, kompromisszumokat kell vele kötni, ki kell várni, és maximum legvégén kell csak kiállni. És szerintem ez egy borzalmas üzenet. Ugye én most, ha megengedi szerkesztő úr, ezen pillanatot kihasználva, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 16 évben bármilyen politikai pártnak vagy értékrendnek volt a képviselője, áldozatot vállalt és küzdött a NER-rel szemben, mert szerintem köszönet jár nekik.
2: Mondjuk aztán azzal nem lehet vádolni Magyar Pétert, hogy nincs politikai érzéke. Azt érthető volt, vagy az érthető volt, hogy a választási kampányban mire gondolt, amikor mondjuk nem hangsúlyozta, hogy ő ezeket a szavazókat is megszólítja, vagy az ő szövetségi körébe beemelni ezeket a politikusokat, akik 2010 óta küzdöttek a NER ellen. Viszont ugye, amikor véget ér a választási kampány és győzelem van, akkor ön szerint miért van az, hogy nem vált hirtelen, hiszen nagyon sok szavazó ténylegesen az egyetlen esélyt abban látta, hogy Magyar Péterre teszi a voksot?
3: Nem tudom, ugye az elmúlt 16 évet azzal töltöttük, hogy orbánológia alakult ki, és mindenki próbálta megfejteni, hogy mi van Orbán Viktor fejében. Én nem szeretnék a Magyar Péterológia avatatlan szakértője lenni.
2: De nem logikus.
3: Nem tudom, hogy mi a logikus Magyar Péter politikájában, és nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy a jövőnek az a helyes üzenet, hogyha azokat, akik egy rendszerrel szemben merték vállalni a küzdelmet, úgyhogy a saját életüket, családjuk, szeretteik, biztonságát kockára tették, azoknak köszönetet mondunk, és én még egyszer csak köszönettel tartozom, azt gondolom mindenkinek, aki ezt megtette. Még akkor is, hogyha nem volt sikeres, mert az ott pillanatban nem lehetett sikeres, vagy nem jött még el az ideje annak, hogy változás legyen. Most ez eljött, és én azt gondolom, hogy most már a kormányváltás megvalósult kétharmaddal. Érdemes volna talán több gesztust, több párbeszédet hozni a politikába, és több tisztelettel beszélni egymással.
2: Mennyi az esély ennek?
3: Hát minimális, de a 2RK, a másik reformkor párt, amit én itt képviselek, az pontosan azt képviseli, hogy erre volna szükség. Tehát most a paksi helyzet, ami kapcsán ugye ma nyílt levélben fordultam Baka András köztársasági elnökhöz, az pontosan azt bizonyította, hogy a magyar politikai elitben nincs meg az a fajta belátás, józanság, párbeszédképesség, hogy akár egy olyan katasztrófa helyzetben, amikor a víz, az energia, az ivóvízellátás és sok minden kerülhet kockára, és egy katasztrófa helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen helyzetben a politika képes lett volna arra, hogy ne kiszorítósdit játszon. Mert én azt láttam pro és kontra, kormány és ellenzék viszonylatában a parlamenti pártok között, hogy valójában mindenki politikai kiszorítósdira használta ezt a szituációt. És legyünk hálásak a szakmának, ha már mondtam köszönetet az elmúlt 16 évért, akik abban küzdöttek, hogy köszönjem meg ezúton a szakembereknek, hogy segítették és segítik ennek az ügynek a megoldását, vagy a károknak az enyhítését. De hogyha a szakmát most kivesszük, és megnézzük, hogy mit tett hozzá a politika ez az egész, akkor azt látjuk, hogy igazából semmit, inkább elvett belőle, és azt a rossz üzenetet adja most az embereknek, hogy a magyar politikai elit még egy katasztrófa helyzetben sem képes egymással szót érteni. És lehet, hogy most megússzuk, de azt hiszem, hogy ha ez újra és újra megismétlődik, akkor előbb-utóbb a természet egy akkora pofont fog nekünk adni, amit nem kellene megvárni.
2: Ön gyakran elemez politikai folyamatokat, akár ebben a stúdióban is, ugye?
3: Volt erre is idő.
2: Igen, mi műsorunkban is. Az, hogy Magyar Péternek a Pakssal kapcsolatos húzásai, lépései szolgálták-e a közös párbeszéd indítványozását, mert ugye volt ilyen, azt ön inkább a politikai kampány kategóriájába sorolta, legalábbis a közleményből ez derül ki, szemben a szakértők ugye hozzáértésével, de mégis az elemzők azt emelik ki, hogy a kormány például ezzel a fenéküszöbben nagyon gyorsan lépett.
3: De ugye azt senki nem gondolja komolyan, akár az elemzők sem, remélem, hogy Magyar Péter döntötte el szakmailag azt, hogy mire van szükség. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ezt nem ő döntött el, legalább ezt nem, hanem ezt a szakemberek, és azt gondolom, hogy ez így is történt. Az, hogy egy ilyen szituációban a kormányfő, a politika oda megy és megmutatja magát, és erről videófelvételek készülnek, és a közösségi médiában ez megjelenik, ez a mai politikai kultúra részein, nekem ezzel nincs problémám. Azzal van problémám, ahogy egymáshoz viszonyultak a pártok, és Magyar Péter is az ellenzékhez, és az ellenzék is Magyar Péterhez. Tehát itt nem nagyon láttam a konstruktivitást. Magyar Péter politikai meghívása, azért legyünk ebben őszinték, ez egy olyan politikai meghívás volt, amivel ő egy blöfföt mondott. Tudta nagyon jól, hogy Orbán Viktor nem fog eljönni, és azt is tudta nagyon jól, hogy Toroczkai László megnyaral a gyermekeivel. Lényegében ez egy, én nem érzem méltónak ehhez a helyzethez. Tehát, hogy egy miniszterelnöknek ilyenkor nem az ellenzék számára való csapdaásással kell szerintem foglalkoznia. Lehet, hogy sokan most a Tisza szimpatizásai a kedves nézők között szőrszálhasogatásnak érzik, csak én arra szeretném fölhívni a figyelmet itt 2026. augusztus közepén, néhány nap múlva lesz 100 napos ugye a Tisza kormány, hogy ha sorozatban újra és újra azt látjuk, hogy a kommunikációs szempontok fölírják a politikai szempontokat, akkor abból előbb-utóbb csattanás lesz. Egyébként, ha már a 100 nap szóba került, hogy mondjam el, hogy mint konstruktív ellenzéki párt, mi magunkat konstruktív ellenzéki pártnak valljuk, és reméljük, hogy lesz konstruktív kormány is majd, amelyik ezt tudomásul veszi. Szóval arra készülünk, hogy a 100 napot értékelni fogjuk, méghozzá 16 ágazat teljesítményén keresztül, augusztus 19-e után minden nap egy ágazattal kapcsolatban bizonyítványt osztunk majd a Tisza teljesítményekkel.
4: Más-más arcok fogják értékelni
3: Igen.
4: ezt a...
2: Tehát ez olyan lesz, mint egy árnyék kormány? Árnyék ellenzék?
3: Hát most én ezt még nem mondanám, de mindesetre azt szeretnénk ezzel sugallni, hogy van Magyarországon egy olyan politikai erő, amelyik konstruktív, vagyis ami pozitív, azt elismeri, és azt támogatja, ami szerintünk rossz, azt kritizálja, és az ügyben pedig alternatívát mutat. A különféle ágazatok munkája kapcsán ezt fogjuk bemutatni.
4: Elnök úr, nagyon ügyesen átment az első témáról a másodikra, de most visszacsatolnék egy picit. Nem arról van ez szó, hogy önnek az fáj, hogy le akar zárni egy korszakot a miniszterelnök azzal a korszakkal, aminek ön részese volt, mert ön is miniszterelnök jelölt volt.
3: Én is nagyon örülök neki, hogy ezt a korszakot lezárjuk. Mert ez a korszak, ez fullasztó volt már nagyon. És nagyon-nagyon örülök, és én magam is harcoltam nagyon sokat ez ellen, a rendszer ellen, és nem kevés áldozatot vállaltam, és a szeretteim is sok mindent elviseltek ebben a küzdelemben. Úgyhogy én örülök, hogy ezt a korszakot lezártuk, aminek még inkább örülnék, hogyha nem cseberből vederbe kerülnénk. Tehát én már a kampányban is többször elmondtam, és akkor nagyon kevesen voltak erre talán vevők, hogy ezt meghallják, hogy nem csak Orbán Viktort kell leváltani, hanem az orbánizmust is. Tehát, hogyha leváltjuk a rendszert, de a rendszer tartalma, lényege, vagyis a kiszorítós díj, az ellehetetlenítés, a mások megalázása megmarad, akkor lényegében cseberből vederbe kerültünk.
4: Én nem tartom azt rossznak, hogy egy parlamenten kívüli párt olyan javaslatokat tesz, ami átívelt ciklusokon és mondjuk párt blokádokon vagy csoportokon, de hogy mindenki azt fogja mondani ezen két ötlet hallatán, hogy tulajdonképpen pozíciót foglaljon a második reformkor.
3: Hát persze, hát egy politikai pártnak az a célja, hogy pozíciót foglaljon és képviseljen valamit a politikában. Mi egy polgári centrumot szeretnénk képviselni, és egyébként csak hangozom el, mert nem mondtam el, hogy azért írtam Baka András elnök úrnak levelet, hogy azt javasoljam, hogy egy szakmai és politikai támogatottsággal megvalósuló, tehát egy nagy kerekasztalon megvalósuló vízügyi egyezmény szülesse Magyarországon, tehát a vízügyet, ami a levegő után a víz a másik legfontosabb Értem. Életfeltétel, ezt vegyük ki a pártpolitika okay, kezébe.
4: De van egy vízügyi főigazgatóság, meg van egy környezetvédelmi tárca, most akkor létrehoznánk egy újabb fórumot, ez jó lenne?
3: Azért lenne jó, mert Igen. a politika változik. Tehát lehet, hogy most XY-ban kormány, aztán meg lehet, hogy Z lesz a kormány, és utána meg ez folyamatosan változik. A víz és a víz probléma viszont itt van velünk. És szerintem az a felelős magatartás, hogyha minden érdekelt felett, politikai és szakmai oldalról egy asztalhoz ültetünk, meghatározzuk a minimumokat, hogy mik azok a minimumok, amik a víz kérdésében nemzeti érdeket jelentenek, ebben megállapodunk, ezt aláírjuk, és onnantól kezdve mindenki tartja ez magát. És a magyar társadalom megnyugodhat, hogy legalább a víz kérdésében Magyarországon van egy konszenzus, amire hát azért nagyon nagy szükség lenne, azt hiszem.
4: Elnök úr, egyrészt köszönöm, hogy befáradt, másrészt akkor figyelni fogjuk az új arcokat, akik elmondják az egy-egy szakterületen tapasztalható előrelépést, vagy még elmaradást. Köszönöm szépen.
3: Megtisztelő.
4: Köszönöm szépen.
1: 12 ember meghalt, több mint 40 pedig megsérült vasárnap hajnalban az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében, miután felborult egy lengyel turistabusz. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a járművet vezető lengyel férfi ellen, aki elaludhatott a volánnál. Vendégünk Köves Szilárd.
4: Aki nem más, mint vezetéstechnikai oktató, jó estét kívánok.
5: Jó estét
4: Örülök,
5: kívánok.
4: Hogy itt van. 4,5 óra vezetés után legalább 45 perc szünetet kell, hogy tartson ugye a busz vezetője, a rendszeres napi pihenő pedig legalább 11 óra, és ezek a szabályok 2024 óta így vannak. Miközben egyébként ön azt mondja, hogy a rendszer gyenge pontja az, hogy a szabály és az ellenőrzés előírja a pihenést, de nem garantálja annak a minőségét, ugye?
5: Ez gyakorlatilag pontosan így van, és sokkal régebben írja elő ezt a vezetés és pihenőidőt a azóta 2006 óta van az 561-es LK rendelet, amit többször módosítottak, de az alapok megmaradtak. 9 óra vezetés, egy nap maximum kétszer egy héten hosszabbítható.
2: Ez egy uniós szabály, igen.
5: Így van. Sőt, unión kívül is ott ATR-nek hívják, az is nagyon sokban hasonlít, minimális eltérések vannak, de minden arról szól, és egyébként papíron ez teljesen működőképes is, hogy az ember a legfontosabb, és hogy tényleg meglegyen a pihenéshez való joga. Itt meg kell különböztetnünk egyébként kétféle pihenést, az egyik a munkaközi szünet, amikor ugye ezt a 45 percet kiveszi, meg amikor egybefüggően legalább 9-11 órát kellene, hogy pihenjen, és nagyon sok cég biztosítja ehhez a feltételt, nagyon sok olyan kamionos pihenő van, buszos pihenő értelemszerűen, ahol szállodázni lehet, vagy legalábbis normál körülmények között lehet ágyba aludni, mosdó, mosási lehetőség, stb. De nagyon sokan a parkolókban alszanak, ahol viszont nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet feltétlenül biztosítani. Ráadásul nem mindig éjszakára jön ki a pihenési idő. Tehát én voltam olyan helyzetben, teszt vezettem, 11 órakor megálltunk délelőtt, este 8-kor indulhattunk, mert ugye addig nem mozdulhattunk sehová. 11-től fél egyig, egyig még ott kukorékoltunk, jöttünk, mentünk, aztán bedőltünk ugye aludni, mit ad Isten, fél 5-kor már fönn voltunk, és este 8-ig akkor sem mozdulhattunk sehova. Utána elindultunk bele az éjszakába, és azért nem volt egyszerű ott vezetni.
2: Amikor felsorolja azokat a tényezőket, amelyek ugye a pihenést befolyásolják, meleg, zaj, alvászavar, a kártya pihenés, nem az ember, ugye, akkor ugye hozzáteszi azt, hogy zavar, a kártya pihenés, nem az ember, ugye,

0: ebből a történetből, de amit ebben látni kell, hogy ma már nincs raktározás, just in time van. Hogyha külön járat, akkor ugye az utasok azok, akik a megmondói igazándiból annak, hogy milyen programot
1: szeretnének. Azt mit jelent, hogy nincs raktározás?
0: Hát, hogy amikor mondjuk egy autógyárba visznek alkatrészt, akkor időkapura kell érkezni. Tehát, aha, hogy nincsenek raktárak, ahol tárolják az alkatrészeket, hanem ha időben ott vagy, akkor tud menni a szalag, hanem akkor baj van. És ez nyilván az összes szereplőnek problémát tud okozni, a megrendelőnek, a szállítónak, a gépkocsi vezetőnek, és ezért ők megpróbálnak odaérni mindig időbe.
1: Amikor meglátta a baleset felvételeit, ugye utána készült felvételekről van szó, illetve meghallott, hogy mi történt, akkor az elképzelése mennyiben módosult ahhoz képest, amit sejtett arról, hogy mi történt?
0: Hát én csak, mintha az ötös lottó számait kérdezni, tehát fogalmam nincs, hogy mi történt pontosan, azt tudom...
1: Nagyon sok változó van ebben?
0: Nagyon sok. Tehát itt ugye most feltételes módban hangzott el, hogy mivel vádolták meg, és hogy elalhatott...
1: Mivel gyanúsított?
0: Bocsánat, igen. Mivel gyanúsított, nem vagyok jogász, tehát hogy, ebből az következik, hogy... Ez a legvalószínűbb, de ugye itt lehetett telefon, bármi egyéb. Nem hiszem, és nem is szeretném bántani a kollégát, sőt kifejezetten olyan szempontból mellette lennék, hogy ez egy hihetetlenül kemény összetett feladat. És ugye én azt mondom, hogy sajnos majdnem minden nyáron találkozunk egy ilyen balesettel, de télen is időnként, mert ez a szervezés adja azt, hogy simán bármikor belefuthatunk egy ilyen dologba. Ugye itt amennyire én tudom, de nyilván ezt majd hónapok múlva fogják megmondani pontosan mindenféle mikronyomokból a hozzáértők. Amennyire én tudom, négy kézbe voltak, tehát két gépkocsi vezető volt, és ilyenkor ugye az egyik vezeti a 4,5 órát, a másik meg valahol üldögél, és vagy elalszik, vagy bebóbiskol, vagy nem, de hát aki már utazott mondjuk akár autóba, akár buszba több órát utasként, hát azért azt tudja, hogy ez nem egy pihentető alvás.
1: A cikkek azt mondják, hogy az, hogy letért a busz, az lehet, hogy más következményt adott volna, nem ennyi halottat, nem ennyi sérültet, hogyha van ott egy szalagkorlát. Ez nem túl laikus megközelítés?
0: Hát ezeket arra találták ki, hogy megvezessék az ilyen járműveket, nyilván ütközési sebesség, becsapódási szög, stb. Persze minden segíthet, de hát van egy hármas...
1: Hát mekkora tömeggel ment az a busz, tehát?
0: Hogy hát egy ilyen busz az ilyen 18-20 tonna plusz ugye a sebesség newtoni fizika tömegszer gyorsulás, de azért ezt méretezik a mérnökök.
1: Én pont itt vesztem el egyébként ebben a történetben. Igen?
0: Ahogy én szoktam fogalmazni, ugye három szereplőnk van a közlekedésben, a gépjármű, az út és az ember. A ma ember a tegnap útján, a holnap autóival közlekedik. Tehát emberi szempontból mi nem sokat változtunk az elmúlt mondjuk 150 év alatt, az autóink meg azok az űrprogramban vannak.
1: Ön említett, hogy milyen gyakran fordul elő ilyen eset. Azok a technikai vívmányok, amelyeket ismerünk, tehát a sávtartás, meg a rezgés észlelés, meg a fókusz elmenetele a sofőrnek, hogy ekkor jelezzen ugye a busz, hogy ezek a legújabb járművekbe mikor kerülhetnek be?
0: 2024. július 7-e óta kötelező már úgy kibocsátani nagy járművet, tehát terautót, buszt, hogy benne kell lenni legalább a sávtartásnak, az alkohol figyelésnek, az adaptív tempomatnak, már sokkal régebben a borulásgátlónak. Ezek létező technikák voltak eddig is, nyilván ezek drágábbá tették, hogyha berendelte valaki. Ezekkel egy probléma van, egyrészt a fizika határaig tudnak csak segíteni, másrészt pedig, ami véleményem szerint nagyon fontos, hogy még ott tartunk, hogy adott esetben kikapcsolhatja a gépkocsi vezető. És még egy dolgot el kell mondanom.
1: Ezeket a technikai vívmányokat.
0: Igen, tehát ő mondja azt, hogy ez őt zavarja. Van ezekbe a járművekbe egy úgynevezett fekete doboz, tehát ez a legegyszerűbb megközelítés, ami az ilyen eseményeknél

0: baleset előtti néhány másodpercet, meg az utáni néhány másodpercet rögzíti, de olyan szinten, hogy a kormányszögtől a gázpedálásig, a fékpedál, tehát mindent, ami fizikailag végrehajtható a busszal, ebből nyilván vissza tudnak számolni arra, hogy milyen mozgás történt. És amikor azt mondjuk, hogy elalszik valaki, az is nagyon fontos, hogy ezek mikroalvások. Tehát ezek a buszok, ezek minimum 80-nal mehetnek, 90-nél 25 métert tesz meg egy jármű egy másodperc alatt. Bealudt a gépkocsi vezető, csak bebólintott egy másodpercre, leszaladt a 2-3 méter széles leállósávra vagy patkára, onnantól kezdve gyakorlatilag nincs ember, aki ezt megfogja. És ráadásul ilyenkor nyilván fölriad és túlreagálhat dolgokat, nem szeretném meggyanúsítani, de ez benne van a lehetőség ebbe a dologba.
1: Higgy el, hogy nem azért mondom, hogy ritkánban találkozzunk, mert nem volt az érdekes, amit előadott, csak rendkívül megrázóak ezek a képek, és nyilván azok a családtagok, azok, akikre érint ez a baleset, nem is tudják, hogy elképzelni, hogy hogyan tovább. Azt remélem, hogy kellő tanulságot le tudjunk vonni ebből az esetből is, és köszönöm szépen, hogy itt volt.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
4: Sok szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit. Egy olyan témába vágunk ma bele, ami hát mindannyiunkat érint, vagy akár érinthet is, de egészen bizonyosan találkoztunk ez egyes jeleivel, szegmenseivel, videóival, hanganyagaival, ez pedig a deepfake, az AI. Hogyan tudjuk felvértezni magunkat egy olyan páncéllal vagy tudással, ami alapján kiküszöböljük azt, hogy minket félrevezessenek, és mi a teendőnk akkor például, ha mi is érintetté válunk mondjuk egy ilyen ügyben? Hidvégi Zoltán, az Umbrella Collective tulajdonosa. Itt most az én vendégem.
5: Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm meg a kérdést.
4: Kezdjük általános irányból, aztán majd rákanyarodunk arra, hogy miért pont te ülsz itt, és hogy ti milyen feladatot vállaltok ebben. Mi az a deepfake? Pontosan először szerintem próbáljuk meg definiálni, mert sokak számára, és azt gondolom, hogy a jogalkotók számára is itt-ott félrecsúszik ez, és az Európai Unióban is küzdenek azzal, tudtom ma, hogy pontosan meghatározzák, hogy akkor mik azok a videók, vagy hanganyagok, vagy képek, amit nekik szankcionálni kell, ha ott valamiféle visszaélés történik.
5: Ugye szerintem ennek a definíciója az folyamatosan változik, de az én értelmezésemben mindenképp egy olyan videóról van szó, aminek valós alapja van, vagy mondjuk valós főszereplője van. Ez szerintem 95%-ban ember a főszereplője, és AI által olyan cselekmény, történés, szöveg generálódik belőle, ami valójában nem történt meg. Ennek nyilván a legegyszerűbb módja a deepfake-nek, hogy van egy meglévő videó, mondjuk egy híres emberről, és egy minden változatlan a videóban, csak olyan dolgot mond el AI segítségével, egyébként a saját hangján, saját hangszintjén, ami valójában nem hangzott el. Uh-huh. Ez a legegyszerűbb módja, és hát nyilván ennek van elképesztő sok válfaj, hogy olyan dolog történik is a videóban, olyan cselekmény történik, olyan dolgokat látunk, ami aztán nem történt meg, de hogy alapvetően egy valós táptalaja van a dolognak, és abból nő ki aztán egy ilyen AI vadhajtás. Ja, igen, és szerintem még nagyon-nagyon fontos, szerintem az minősül deepfake-nek, amit tudatosan valaki valamilyen, hát rossz indulatból valamilyen versenyelőny szerzésére, vagy valamilyen cél érdekében a néző megtévesztése érdekében készít.
4: Ilyen jó pár évvel ezelőtt még csak pár tízezer ilyen videót detektáltak, most már több millióról beszélhetünk, amely kín van az interneten, vagy éppen a social médiákban. Kutatás szerint az interneten található deepfake videó 98%-a továbbra is pornográf tartalmú. Ez 99%-ban nőket ábrázol beleegyezés nélkül. Ezzel kapcsolatos például egy nem is olyan régi botrány Németországból, aminek majd a körülményeit lehet, hogy jobban kibontom, de arról szól, hogy egy volt férj a műsorvezető feleségéről gyártott ilyen tartalmakat, és hát ez ügyben már több tízezres tüntetések is voltak Németországban.
5: Gyakorlatilag ez a revenge pornnak a
4: így van, és kapcsolatba lépett férfiakkal, csetelt velük, gyártotta ezeket a videókat, és lényegében egy ilyen OnlyFans oldal tartott fönt.
5: Hogy még interaktív is volt
4: persze,
5: az egész.
4: Persze. Tehát ez egy kitervelt dolog.
5: Ez teljesen kimeríti a...
4: Benne volt a bosszú is, de ezzel pénzt is tudott keresni az illető, ez a legdurvább. És ez kiszivárgott, elég népszerű volt ez a hölgy. Colleen Fernandezről van szó. És hát mondom, ebből már tüntetés is volt Németországban.
5: Ebből, hogy ebből gondolom büntetőjogi dolog is
4: abszolút,
5: lesz.
4: Természetesen. Csak hogy most már a nép is reagált, és ez eddig nem igazán fordult elő, hogy mondjuk a tömegember azt mondja, hogy oké, utcára vonulok azért, hogy Németországban olyan törvényeket alkossanak, hogy ez lehetetlenné váljon. Na de akkor folytatom, hogy 24-25-ben ugye 118%-kal nőtt a deepfake alapú pénzügyi csalások száma, és egyre gyakoribbak ezek. Ami nekem rendszeresen most felugrik, például a Facebookon, abban Majka próbál egy, azt hiszem, partizános interjú keretében valamilyen ilyen chicken game-re rávenni engem, hogy ha ebbe befektetek, nem tudom, 100 dollárt, vagy 50 dollárt, akkor már biztos, hogy az első szinten is 3000 visszajön. Tehát maga irreális, és a hanglejtésből lehet arra következtetni, mert ahogy a szájmozgás, az arcmozgás, az már egyre kevésbé, tehát ennek a szoftveres része, a vizuális része az már rendben van, de hogy még a hanglejtések azok, ahol talán tetten érhető itt valami nem oké.
5: Igen, volt egyébként egy csupán telefonos ilyen deepfake, ahol valamelyik bank képviselőjének adta ki magát, ugye, és főleg idősebb korosztály célzott meg, és tudtommal az sajnos nagyon sikeres volt, legalábbis ilyen szempontból, tehát elképesztően kell vigyázni ezekre a dolgokra.
4: Abszolút. Hazánk egyik legnagyobb filmes produkciós házában dolgozol te, annak képviselője vagy, és egy ingyenes AI kisokost készítettetek az átlagembereknek, hogy megismerjék a mesterséges intelligencia tudását. Ebből a közérthető mozgóképes bemutatóból, amit nekem is átküldtél, mindenki megtudhatja, hogy melyik kifejezés mit akar, hogyan kell jól használni az AI-t, és mit jelentett a veszély rájuk, hogyan szűrjék azt ki. Az Umbrella és az AI labort üzemeltett CodePunk néven, és ők csinálják Azalia összes vizuálját, Beethoven-fi Valhalla klipjeit, tehát ezzel a nemzetközi díjakat is sikerült nyerni. ezzel a kis okossal, tehát hogy valaki elolvassa, akkor ezt a bizonyos páncélt magára tudja ölteni, hogy már jobban érti, hogy
5: én azt gondolom, hogy a játék magáévá teszi ezt a 10 pontot, amit itt felsoroltunk, akkor leginkább egy ilyen hozzáállásbeli változást szeretnénk ezzel elérni.
4: Mert most milyen a hozzáállás?
5: Hát szerintem vagy az van, hogy valaki mindent elhisz, mert látja videóban, és hát nyilván akkor ez valós, vagy valaki nagyon szkeptikus. Itt igazából hát ugye angolul az educated guess-re próbálunk így rámenni méghozzá arra, hogy egyébként próbáld meg figyelmesebben megnézni ezeket a videókat. Elárulunk ilyen 10 dolgot, amire érdemes egyébként figyelni. Na most ez nem egy biblia, hanem ez a tudomány jelenlegi állása alapján gondoltuk úgy, és azért is tettük ezeket ilyen sorrendbe. Hogyha valami egy picit gyanús, vagy egy picit szokatlan, akkor érdemes újra megnézni a videót, érdemes végigmenni ezen a listán, mielőtt mondjuk megadnák a bakszámla számunkat, vagy mondjuk bármilyen összegben ugye fizetnénk ezeknek a vélt vagy valós szolgáltatóknak. Érdemes egyébként tényleg nyitott szemmel járni, ugye, és tényleg az van, hogy a technológia az sokkal gyorsabban fejlődik, mint mondjuk a mi vizuális percepciónk, és épp ezért van az, hogy annak idején, amikor elkezdtünk AI-jal foglalkozni, nekünk, mint Umbrella, az első ilyen AI prezentációk azok arról szóltak, hogy hát jó ez a technológia állóképre, hát mozgóképre ez még évekre van tőlünk, na most ehhez képest 3 évek később itt állunk, és gyakorlatilag az a legnagyobb dilemmánk, hogy ez most valódi, vagy nem valódi. Sokkal gyorsabban fejlődik ez az egész.
4: Meg több ága van. Egyrészt a szórakoztatóipar igyekszik ezzel élni, már a Disney tulajdonosa is nyilatkozott arról, hogy egy olyan üzletágat nyitnak, ahol az összes túlt szoftvert a felhasználók rendelkezésére bocsátják, és lehetőséget teremtenek a számukra, hogy gyártsatok akkor Disney figurákkal, és itt gondolhatunk most Star Wars-ra is, akár nem kell Mickey egérre, gyártsatok nekünk olyan tartalmakat, amiket eddig illegálban gyártottatok más platformokra. És akkor tervezzétek meg azt, hogy nem tudom, mondjuk Will Smith lesz Darth Vader.
5: On brand, tehát a Disney az minden pénzét tesz, tehát igazából szerintem úgy vannak vele, hogy úgyse tudják megállítani az AI forradalmat, inkább rácsatlakoznak.
4: Ugye erről szerintem egy kicsit később beszélünk, hanem akkor egy gyakorlati tanácsot adjál. Fölhív engem, majdnem azt mondom az unokám, akkor én egy idős bácsi vagyok.
5: Igen.
4: Fölhív engem az unokám, hogy figyú, és az ő hangján nyilván. Bajba kerültem, utalj nekem léci 1,5 millió forintot, 5 percen belül különben még nagyobb bajba kerülök. Hogy lehet ezt kivédeni?
5: Ellenőrző kérdésekkel. Akár olyanokkal, hogy a unokára visszakérdezel, hogy mi a második keresztneve, vagy nem tudom, hol született.
4: És erre felkészítették már az AI-t?
5: Személyes dolgokra gondolok alapvetően, mi a kedvenc ételet.
4: Lejátszhatjuk ezt, oké.
5: Okay. Mit csináltál múltkor nálam?
4: Próbáljuk meg. Akkor te leszel az idős apuka, vagy papa. Én leszek az unoka. Figyelj! Papa, baj van, figyelj, mindjárt felrobban a kocsi, óriási baleset, ha most nem utalok át itt a károsultnak 1,5 millió forintot, akkor nagyon megjelen, nekem nincs ingyen jó bankszámlámon, tudnál utalni?
5: Hol jársz éppen?
4: Hát hol? Hát Budapesten történt, de figyelj, nagyon-nagyon nagy bajban vagyok, izgulok, ne viccelj, hát itt nyomás van rajtam, nem tudok mit csinálni. Azt mondja, hogy ha nem utalok 5 percen belül, akkor póruljárok, és lehet, hogy meg is ver. Légy, gyorsan utalják, küldöm is a
5: számot. Melyik autóval lett baj?
4: Te most szórakozol velem, papa? Papa szórakozol? Nem érted, hogy nagyon nagy... Ki lehet zökkenteni szerintem az időseket, de fel lehet annyira készíteni, és akkor most már kiléptem a szerepből, hogy az AI ne járjon előtte. Ne legyen mindenre egy olyan válasza, amivel nem válaszol konkrétan, igen.
5: Szokott, láttam utóbbi időben pont egy ilyennél, ahol gyakorlatilag nem telefon volt, hanem videótelefon és deepfake. És ott gyakorlatilag...
4: Ott nem lehet kérdés.
5: De volt, és nagyon jó volt, hátborzongató volt a videó, ugyanis annyit kért az ember az agenttől, hogy kérlek, vidd el a kezedet az arcod előtt. És innen volt hajlandó. Minden mást, vedd le a képet a falról, stb. És ott is én, most miért tegyem a kezemet az arcom el? Állandóan visszakérdezett, és nem tudta az arcát a kezelét tenni, mert akkor ugye szétesne a kép. Tehát például ilyen dolgokra. Vagy mondjuk az egy másik videó volt, szintén videóhívás.
4: Ilyenkor alkudozik?
5: Igen, abszolút mindent bevet, hogy de most ne fogom a kávémat, most ne szórakozzál velem, kezdjük el. Tehát például ilyeneket. És a másik, ami egy kínai AI volt, megkérte az amerikai, hogy mondjál pár kritikus dolgot a kínai kormányról. És így, hát úgy nem, stb. Tehát, hogy igen, kritikus gondolkodás, de vannak olyan dolgok, amikre egyébként nem tud az AI válaszolni. Ugye egyet visszalépek.
4: Bocsánat, közbevághatok itt?
5: Igen.
4: Ez már, hogy én azt kérem, hogy a kezét azt húzza végig az arca előtt, vagy mondjon pár kritikus dolgot a kínai kormányon, az már feltételezi azt, hogy én gyanút fogtam.
5: Igen, mert arról szólt az egész videóhívás, hogy ott valami multilevel marketinges...
4: Értem. De egy átlag helyzetben, ha tényleg nyomás alá kerül valaki, hogy akkor neki most segítséget kell nyújtania, hogy meg kell adni egy jelszót, akármit...
5: Time pressure, FOMO, így van, ezek nagyon nehéz dolgok.
4: És 95%-ban biztosabban, hogy valóság, amit lát, és ez éppen megtörténik, és az tényleg az unokája, hát csináljon magából bohócot, hogy figyelj, kis unokám, tudom, hogy bajban vagy, de kezedet vidd már el az arcodat.
5: Régebben erre azt mondtam volna, hogy akkor a legfontosabb kérdés az, hogy megkérdezed, hogy te egy igazi ember vagy AI, mert régebben ugye az volt.
4: Például, mit válaszol az AI?
5: Na hát ez az, és az volt ugye régebben erre a megoldás, hogy de hát az AI azért nem hazudhat embernek. Én ebben már nem vagyok biztos, hogy ez így van, ugyanis van az a nagyon híres kísérlet, az a kapcsa, amikor ugye neked kell beírnod, és az AI nem tudta ugye megfejteni, viszont felhívta a Task Rabbit-et, ami ugye arra szolgál, hogy húsvér emberek segítenek egyébként online, és akkor azt hazudta a Task Rabbit-es húsvér kollégának, hogy nagyon rossz a látásom, nem tudom elolvasni, segítsél már nekem beolvasni. Tehát hazudni már tud. Régebben azt mondtam, hogy persze, kérdezd meg direktbe, hogy te most...
4: De most is tud hazudni az AI.
5: Hát én most már pláne tud hazudni, tehát hogy tényleg mindenképp...
4: Hát ez a kezdetén így volt, de emlékszem, amikor még tesztelgettük ezeket a rendszereket, a ChatGPT-t.
5: Meg zsarolni is tud.
4: És erről műsorokat készítettünk, hát akkor ugye feltettünk neki egy kérdést, és elkezdett kamuzni, amikor nem tudta a pontos választ.
5: Más az, hogyha halucinál, és más az, hogyha készakarva hazudik. De
4: ha én rákérdezek, hogy fiú, szerintem hazudsz, de így, igen, szembesítem ezzel, mert gonosz vagyok én is, és azt mondom neki, hogy figyelj, nézz utána, mert hogy nem jól tudod, mert hogy ez valójában így van. És folytatja, hogy igazad van, igen, teljesen
5: félre. Igen, beismeri, pontosan.
4: Beismeri, de utána újból hülyeségeket kezd el írogatni. Tehát még ha van olyan, hogy 3-4 körön keresztül.
5: Igen.
4: Én emlékszem arra, hogy egyszer egy hosszabb szöveget akartam vele lefordítatni.
5: Én is egy PDF-et angolról németre, és nem volt hajlandó.
4: És folyamatosan alkudozik, hogy, és már ilyeneket, igen, írt, hogy ez túllép azon a határon, hogy, de közben meg pontosan tudtam, hogy egyszer volt olyan, hogy olyan napszakban ennél hosszabb videóval, vagy dokumentummal elkaptam őt, és azt lefordította, és a végén megcsinálta 10 körön keresztül.
5: Meg gondolom, neked is akkor mondta azt, hogy hú, milyen stílusban fordítsam, milyen nyelvezete legyen, tehát összesen kitérő kérdések, és akkor így, oké, mennyi idő kell neked? 20 perc van, visszajövök, kész vagy? Mivel? Szóval igen, ilyen nagyon, nagyon megúszós dolgai is vannak.
4: Ez hazugság.
5: Ez abszolút hazugság. Én olyan szempontból, hogy egy kicsit kijebb lépek, ezt egyébként előnynek tartom, ezek szerint nem tudja elvenni mindenkinek a munkáját, hogyha ebben is ilyen béna.
4: Oké, mondanál néhány trükköt akkor ebből a listából,
5: igen,
4: amire érdemes odafigyelni, ebből az AI kis okosból?
5: Abszolút. Hát ugye nyilván a legegyszerűbb az, hogy valahol fel van tüntetve ez, hogy egy AI logó. Érdemes egyébként arra odafigyelni, hogy mondjuk a mondani való és mondjuk az arckifejezések, gesztusok között egy kis diszonancia van.
4: Az arc, a hang és a gesztus túl jól illeszkedik, ilyen is van.
5: Igen, az is működik, illetve a kedvencem az, hogy pont azt mondja, amit hallani akarok.
4: Ugye mit szólsz, az menjünk végig akkor ezen a 10-es listán. Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült.
5: Hát ez a legegyszerűbb, vízjeles, szora, akármi. Igen.
4: Természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák.
5: Igen, tehát például, hogyha háttérben mondjuk változnak a dolgok, tehát hogy ilyenek voltak régebben, hogy mondjuk az embernek a sapkája az beépül a fejbőrébe, és egy-két fél másodpercre ezeket el lehet kapni. Itt is ugye, mint minden egyéb módszerni érdemes többször megnézni, mert ugye általában rövid formátumú videókról van szó, tehát azt, hogyha nem vagyunk biztos benne, akkor áldozzuk rá még egyszer azt a plusz 20 másodpercet.
4: Most láttam egy oktató videót erről, amiben egy kisgyerek lovagol egy krokodilon, a szülei nagyon megijednek, lekapják róla, és akkor elkezdenek szaladni a krokodil elől. Volt egy ilyen sorozat.
5: Mit oktatott?
4: Hogy a krokodil megjelent. Azt oktatta, hogy mutatta a részleteket, hogy amikor szaladnak el a szülők, akkor a lába, hogy kitakar valamint a lépcsőből, de hogy mégis megjelenik a lépcsőben a lába, nem volt ez teljesen pontos.
5: Ezek a részletek.
4: Nekem ezzel az a problémám, hogy kinek van erre ideje, hogy háromszor, négyszer végignézzen, és olyan szintű figyelmet fordítson egy videóra, azzal a tudatossági szinten lépjen fel egy videóval kapcsolatban, hogy lehet, hogy most éppen becsapnak engem, már ez ugye feltételez egy felkészültséget, vagy egy túlzott paranoiát, de hogy én azt olyan figyelemmel nézem meg, hogy mint valami nem stimmet, megnézem újba, senki nem fogja újból megnézni.
5: Ez jó kérdés. Szerintem, hogy a deepfake-eket ugye el lehet választani. Van ugye a szórakoztató deepfake. Nekem a kedvencem, mint kosárlabda rajongó az, amikor az NBA sajtótájékoztató után mindenféle hülyeséget elmondatnak a sztárokkal. Tehát, hogy az igazából, tudom, hogy kamu, de szórakoztató, mert elképesztő vicces, hogy egymást nekézik teljesen ilyen kamu szövegekkel. Itt igazából tényleg azoknál kell szerintem ennyi figyelmet szentelni, hogy rá akarnak bennünket venni valahova. Mert egy új előfizetésre akarnak bennünket, nem tudom, meggyőzni, vagy bármi olyan akciót követelő videóról van szó, na ott tényleg nem érdemes lesporolni ezt a párszori megnézést.
4: De ennek azért van másféle tétje is, hiszen van politikai deepfake.
5: És ott sőt, szerintem az volt az első.
4: Igen. És ott azért nagyon-nagyon nem mindegy. Ott mit akarnak nekünk eladni, ott is el akarnak nekünk adni valamit, a politikai terméket.
5: Igen.
4: Vagy akár egy politikusnak a lejáratása, de az is egy politikai tömb érdekei szerint történik.
5: Igen, hogyha nagyon cinikus lennék, akkor erre azt mondanám, hogy ez persze feltételezi, hogy az eredeti videóban igazat mondott a politikus, ami... Persze. Nem biztos, hogy így van.
4: Tehát ott sem fogja szerintem az egyedi felhasználó, persze az egy más logika mentén működik, hiszen ott már tömbökbe rajzolódnak az emberek, és ez feltételezi azt, hogy el akar hinni valamit.
5: Így van. Így van.
4: Visszatérve mondjuk a tiszta szórakoztatóiparra, ha a gyerek lovagol a dínón, vagy éppen a krokodilon, ott is azért valamit mi eladunk, a figyelmünket.
5: Ez így van, az időnket.
4: Az időnket. És lehet, hogy valami sokkal hasznosabbról vonja el a figyelmünket, vagy bevonz minket mondjuk egy olyan csatornára, ahol mi elkezdjük fogyasztani ezeket a tartalmakat, mint ezeket az NBA-s videókat, és ott már megjelennek mondjuk a videó közben, vagy a végén a reklámok. Ez, hogy ennek is van az értéke. Ez is forintosítható, dollárosítható. Hát akkor megint csak ott tartunk, hogy ugyanazt a figyelmet illenék kapnia, mintha mondjuk éppen közvetlenül pénzt csalnak ki tőlünk.
5: Hát közvetett értelemben, igen. Tehát, hogy igazából minden abba az irányba mutat, mert ugye onnantól kezdve, hogy én most holnap csinálok, nem tudom, egy új Instagramodat, és csak vicces deepfake-ek lesznek, és annak van 5 milliós nézettsége, hát akkor az persze az is pénzről szól. Persze. Tehát, hogy igen, minden ugye a figyelmünknek a forintosítására irányul.
4: Uh-huh. Következő pont, a harmadik, az arc, a hang és a gesztus túl jól illeszkedik.
5: Uh-huh, igaz, ugye, azt vettük.
4: Az emberi kommunikáció gyakran ellentmondásos, mást mutat az arc, mást mond a hang, és más sugall a testbeszéd. Az AI ezzel szemben hajlamos mindent összehangolni, mert külön rendszerekből rakja össze ezeket az elemeket. Itt is valamiféle diszonanciát érzünk magunkban, amikor éppen megnézzük ezt, és nagyon gyakran jelez az agyunk, még nem tudja, hogy mit, de hogy valami nem stimmel. És amikor én néztem ezt a Majka videót, ott is az volt az érzésem, hogy túl pontosak a
5: túl modoros, nem?
4: Túl modoros.
5: Igen.
4: Tehát általában angolból emelik ezt, tehát még erre angol modulok vannak, nincsenek magyar nyelvű hangsúlymodulok, ha jól tudom, és ez a friss információ, meghallgattam néhány podcastet ezzel kapcsolatban, és ez erre vezethető vissza. Mit tudunk ezzel kezdeni? Egyrészt, ha valami túl jól illeszkedik, akkor az a gyanús. Ha meg valami diszonanciát látunk, hogy a gyerek ott van a krokodilon, akkor meg az a gyanús. Hogyan tudunk ebben rendet tenni?
5: Hát ugye erre a legegyszerűbb válasz az, hogy természetesnek tűnik-e vagy sem, mert ugye ez pont a két szélső értéket vizsgálja, hogy valami tényleg nagyon begyakoroltnak, modorosnak, egyszerűen gyenge színészi játéknak tűnik. Tehát mondjuk egy AI videónál, nem tudom milyen reklám volt, hogy meglepődik a főszereplő, és ugye ránézel, de hát nem így lepődünk meg, ebbe le se pislogott, hanem ilyen nagyon-nagyon ilyen rossz színészi játékosnak.
4: Tehát ha nézem a Barátok közt sorozatot.
5: direkt próbáltam elkerülni, de...
4: Vagy akármelyik napi szitkomot, akkor gyanút kell fognom, hogy deepfake-et látom.
5: Egyébként igen.
4: Köszönöm.
5: Pont olyan, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Barátok közt a deepfake volt a deepfake előtt egy 20 évvel, és akkor így.
4: Oké, negyedik. karakter konzisztencia, amikor nem következetes. Ez arról szól, hogy AI-ja generált karakterek esetén gyakori, hogy a rendszer minden képkockát vagy jelenetet újra számol, amiatt a szereplő elsőre ugyanannak tűnik, de apró részletek folyamatosan változnak. Igen, ez nem egyszerű hiba, hanem a generálás természetes mellékhatása.
5: Ez az egyik kedvencem, hogy a háttérben lévő mondjuk logók, feliratok szétesnek, olvashatatlanná válnak, akár csak olyan, hogy mondjuk egy elmegy egy autó háttérben, és így látjuk, hogy most úgy halad éppen, hogy áll a felnie, vagy egy kicsit morfolódik. Ezt lehet szerintem a legkönnyebben egyébként kiszűrni. Erre nyilván vannak olyan AI módszerek, hogy oké, akkor promptoljunk olyat, mint hogyha fix lenne a kamera, és akkor ezt tudják egyébként minimalizálni. De igazából a deepfake-ek nagy része eleve arra irányul, hogy ne filmes legyen, hanem tényleg olyan, mint hogyha mondjuk az utcaemberét megkérdezett, tehát mindig ugye mozog minden. Ezt lehet legkönnyebben kiszűrni szerintem.
4: Ugye Pelonival kapcsolatban, amerikai politikussal kapcsolatban csinálták meg azt, hogy csak annyira volt fake, hogy lelassított egy kicsit a beszédét. És akkor ettől már ilyen részegessé vált. Ezt most már könnyebben ki tudjuk szűrni, de ott is kell egy referenciapont, ami az ő eredeti beszédtempója, és ahhoz igazodva. És ha valaki azt nem ismeri, hanem csak lát egy videót, hogy valaki hopp, ilyen kicsit becsicsentve adja elő magát, hát ez bármelyik YouTube videóval kapcsolatban megcsinálható. Na, ötödik. Ugyanaz a személy több nyelven természetellenesen jól beszél.
5: Így van. Ez főleg ugye celebeknél gyanús, hogyha nem is tudom, akármilyen amerikai híresség tökéletes magyarsággal beszél.
4: Ja, igen. Ezt megcsinálták ugye Zelenszky esetében, aki magyarul beszélt.
5: Ilyen szempontból egyébként nekünk magyaroknak elképesztő nagy előnyünk van, hiszen a világ legnehezebb nyelve a miénk, tehát az, hogy mi azonnal kiszűrjük, ha valaki akcentussal beszél.
4: Abszolút. Innen folytatjuk a további pontokkal.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Hidvégi Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a Médiapiac podcastben, és ugye az a mi témánk most, hogy hogyan lehet kiszűrni, ha valami deepfake. És átvettünk már 5 pontot, gyorsan elmondanám, hogy ezek melyek voltak. Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült, elég könnyű így, bár ez sem feltétlenül, mert azon is megy az EU szabályozás, hogy ez még láthatóbb legyen, több típusú videóra is kiterjedjen, ha már csak egy picit mondjuk a színezéssel nyúlok bele.
3: Augusztustól lesz új, azt hiszem, EU szabályozása, ahol gyakorlatilag.
2: Pontosan.
3: Hát majdhogy nem olyan lesz, mint a gyógyszerreklám végén a kötelező szöveg.
2: Igen. És azt gondolom, hogy ez fontos volt.
3: Igen.
2: Aztán második a természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák. Harmadik az arca hang, a gesztus túl jól illeszkedik. Negyedik karakter konzisztencia, amikor nem következetes az a karakter. Igen, és akkor az ötödik volt, hogy ugyanaz a személy több nyelven, természetellenesen jól tud beszélni. Jöjjünk a hatodik ponttal. Ugyanaz a karakterérzet jelenik meg több platformon.
3: Igen, ez ugye lehet arról szó, hogy ugyanaz a főszereplő jelenik meg, mondjuk lehet, hogy más ruházatban, vagy van épp rajta sapka, vagy nem, de hogy mintha már láttuk volna azt a nem celebet, hanem tényleg azt a főszereplőt, aki egyébként beszél hozzánk, vagy B, egész egyszerűen a háttérszereplők mindig ugyanazok, és ugyanolyan, hát ilyen klóngyárból jönnek ki az a jóképű, de nem feltűnően, pont olyan korú, olyan tényleg ilyen konzerv emberekről, és az gyakorlatilag, mint hogyha a játékoknál az NPC karakterek gyakorlatilag.
2: Ugye hogyan ismerhető felismerős arc és hang, de más név, visszatérő AI zsánerek, amit említettél, és több platformon felbukkanó, nagyon hasonló karakter. És ilyenkor mit tehet a felhasználó? Ez mindegy pontotoknál itt van, ezen a 10-es listán. Nem az első benyomás alapján dönt, illetve megpróbálja azonosítani az eredeti forrást. Jöjjön a 7. pont. Túl sima, szinte olajos hatású emberi arcok.
3: Igen, ez még a kezdeti AI-nak volt ugye a nagy problémája. Szerintem ez egyre kevésbé felismerhető. Nyilván itt is lehet, hogy szerintem minél véletlenszerűbb, vagy minél esetlegesebb így a dolog, annál kevésbé valószínű, hogy ez AI, de egyébként ez olyan, mint hogyha van valamilyen akciójelenet, és mondjuk látod a főszereplőt, és annak ellenére, hogy mondjuk füstös, koszos, stb., annak ellenére még mindig tökéletes a sminkje. Tehát, hogy vannak ilyen felismerhető dolgok.
2: Túlegyenletes bőrhiányzó, pórusok, mikroárnyékok.
3: Így van.
2: Furcsán csúszó fény az arcon. Nézzük akkor a 8-ast. Sok helyen megjelenik a tartalom, de a hivatalos csatornákon nem.
3: Ez egy nagyon árulkodó dolog. A kedvenc, egyik ilyen kedvenc korai AI példám az volt, amikor szem Tom Hanks volt valamilyen orosz, nem tudom, fogászati klinikának az arca, és kizárólag a TikTokon volt elérhető sehol máshol. Ezeket egyébként relatív könnyű kiszűrni.
2: következő a 9-es. Híres ember esetén mindig érdemes ellenőrizni a tartalom forrását. Mielőtt ebbe belevágnánk, mert egy-kettő azért magától értetődő, nekem a fő problémám az, hogy mintha több pont együttes hatását kellene fejben tartani és figyelni, mert egy pontból közvetlenül még nem biztos, hogy az ember rögtön arra gondol, hogy... És itt most nem a fiatalabb generációra gondolok, aki már belenőtt ebbe, és van az internetes kultúrával kapcsolatosan...
3: Fenntartásuk.
2: Fenntartás, a rossz érzése, hogy talán itt éppen most engem átvernek, hanem mondjuk az idősebbek, akik mostanában kezdik tanulgatni ezt a social media nevű dolgot, és hirtelen meglátnak egy ismerős arcot a tévéből, és ő megpróbál nekik valamit eladni.
3: Hát lehet, hogy itt akkor tényleg fel kell hívni a kis unokát, és rákérdezni, mert lehet, hogy ő jobban tudja. Mm. De igen, alapvetően a híres embereknél is ugye azok a szabályok vannak, de szerintem könnyebben ellenőrizhető egy egész egyszerű Google search-el, hogy ez akkor valójában tényleg igazi kampány megtörtént-e, ő ezt tényleg képviseli, vagy itt valaki, hogy is mondjam, túszul egy
2: valaki nézzen utána. Igen. Elég csak kriptót reklámozni, és utána néz az ember, hogy ő tényleg kriptóban utazik-e. Tehát az a baj nekem nem túl életszerű. Értem, és tudom, hogy más módja nincsennek. Érted a problémámat?
3: De ez a legnagyobb probléma, mert ugye tehát egy nagy ősi közmondás szerint, hogy akarsz csinálni valami rosszat, akkor valami unalmas mögé bújtasd, de és akkor nem nézik meg az emberek. És ez pont ugye az, hogy minél több macerát és kellemetlenséget okoz neked, mint nézőnek, annál kevésbé fogsz utánézni, de annál valószínűbb, hogy félre fognak vezetni. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen szempontból egy borzasztó, hát hogy ismerem, szomorú és lefele vezető spirál.
2: Nézzük a 10-es pontot, ami nekem nem túl erős, ha elfogadsz egy ilyen kritikát, mert szerintem ebben létezünk a valóságban is. Gyanúsan azt mondja, amit hallani szeretne az ember. Ez alapján nincs az a politikus, aki ne lenne deepfake. Mert
3: ez így van.
2: A politikai kultúránknak pontosan az a lényege, hogy az a tábor, akit ő megszólítani kíván, azoknak az érzékeire, ösztöneire hasson, és azokat szolgálja, ami tök szomorú, de nem nagyon hallunk most már évtizedes viszonylatban mondjuk társadalom kritikát különböző politikusoktól. Visszhangkamrák vannak, és ezekben létezünk.
3: Igen, ez abszolút így van, de mondjuk ez nem csak politikusokra érvényes, tehát ez tipikusan. Nekem volt nemrég egy térdműtétem, és gyakorlatilag el sem tudom mondani, hány olyan AI videóval találkoztam, hogy fú, itt van most ez a nagyon jó térdvédő, és ez akkor most futásnál ilyen jó, és neked térdpanaszaid vannak, és tényleg, tehát pont ugye azt, amit egyébként az algoritmus alapján, hiszen rákerestem és vásároltam térdvédőket, azok alapján akkor megszülettek ezek a videók, és mikrotargeteltek engem, hogy na hát pont olyan típusú ember, pont olyan, nem tudom, sportolási tevékenységnél pont olyan terméket ajánl nekem.
2: Igen, ez a hétköznapi életünkben is benne van. Illetve 11. részben módosított tartalmak, főleg képeknél van egy ilyen zárópont. Nem minden AI tartalom teljesen generál, gyakran egy meglévő képet módosítanak, ami elsőre hitelesnek tűnik, de torzítja a valóságot.
3: Igen, erre a kedvencem, ha már így politika, vagy mondjuk egy politikus egy beszédet, és az AI ugyanazt a beszédet mondjuk egy tágabb kamerakivágásban mutatja meg, sokkal nagyobb publikummal és sokkal több ember rajong a politikusért. Tehát ilyenek egyébként vannak ilyen kiegészítő jel dolgok, amikkel ugye lehet, hogy az alapüzenetet nem másítja meg, csak jobban alátámasztja neked.
2: Na most mielőtt mélyebben belemennénk abba, hogy akár a jogalkotás mit tehet ez ügyben, és hogyan mozgolódnak az Európai Unió táján is, továbbra is az a problémám, amit már itt pedzegettem, hogy mindez, ez a fajta ellenőrzés nincs összhangban azzal, ahogy mi fogyasztjuk jelenleg a tartalmakat a közösségi médiában. Nagyon gyorsan, nagyon sokat fogyasztunk, és van egy pillanat mindig, amikor mondjuk egy deepfake videónál születik bennem egy kellemetlen érzés, hogy itt valami nem stimmel, de maximum ennyi, és nem hagyom, hogy ez felszivárogjon egészen az agyamig, vagy éppen ebből konkrét cselekvés szülessen, hanem ezt így zárójelbe tettem, és megyek tovább. Nagyon sok deepfake videó úgy is működik, hogy ugyan sejtem, hogy nem igaz, de ha látom és hallom azt a tartalmat, és összekötöm azzal, hogy ezt a Will Smith mondta el, akkor mégis tudat alatt van egyfajta megerősítése annak az üzenetnek, mert hogy a tudatos szintre nem emelkedik föl, mert tetszik, nem tetszik, akár a televíziós szokásainkból indulunk ki, hogy ott sem a főműsoridőben a taxisofőrt adják, hanem valami habkönnyű limonádé tartalmat. Ugye egyszerűen annyira le vagyunk terhelve információkban, mentálisan, testileg a mai világban, hogy a nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen fogyasztható tartalmak irányába megy inkább a figyelem, és nagyon-nagyon ritka az, amikor mi végig gondoljuk egy mondatnak az értelmét, valóságát, hanem csak így itt tovább lépünk. A tudatalattiban meg ezek tök jól dolgoznak, hiszen már erre játszanak rá. Ez hogyan védhető ki?
3: Hát szerintem teljesen kivédeni nem lehet, szerintem minimalizálni lehet a dolgot, vagy legalábbis csökkenteni olyan szempontból, hogy te, tudom, nagyon egyszerű azt mondani, hogy tudatos felhasználóként kell jelen lenni, de egyébként tényleg ez az egyetlen egy módja. Ugye az összes ilyen mondjuk AI tartalomnál ugye azt szoktuk mondani, hogy mi lesz a vége az, hogyha minden, tehát hogyha mondjuk ez a 10 pont már nem érvényes, mert egyszerűen olyan lesz, mint a valóság. Uh-huh. Tehát hogyha bármilyen ilyen eseményről szeretnél első kézből értesülni, akkor ott kell legyél. Tehát gyakorlatilag ez akkor vissza fogja terelni az embereket az élő eseményekhez, ami lehet, hogy egyébként egy nagyon jó társadalmi hatása lesz így a dolognak, de egyébként tényleg oda kell figyelni, és szerintem egyébként, mint ahogy a podcast elején mondtad ezt a tüntetést Németországban, igenis kell egyébként egy alulról szerveződő dolog, mert szerintem az a jogalkotást egyébként jó irányba fogja befolyásolni, ugyanis szerintem azt kellene a jogalkotók részéről szorgalmazni, hogy minél szigorúbban le kell csapni ezekre a dolgokra, mert mivel a technológia egyre erősebb, ezért egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve.
2: És halljuk be, hogy a valóság, a valós húsvér emberek is arra utaznak gyakran, hogy manipuláljanak minket, pláne ha pénzről van szó, pláne ha a közösségi médiáról. Mert ha valaki kitesz magáról egy videót, vagy egy fotót, az is lényegében manipuláció, hogy rám figyelj, engem lájkolj és kövesse engem. Aztán nekem ebből majd később, ha mondjuk tényleg ilyesmi karrierben gondolkodik az illető, mondjuk az Instán, akkor abból neki pénze lehet. Itt szerintem a nagyobb veszély az, hogy szépen lassan az irracionalitás, amit mondtam, hogy mint egy valós környezetben mutatja be, hogy egy kislány vagy kisfiú lovagol a krokodilon, akkor most már maradok ennél a képnél, az a szépen lassan beszivárog a mi valóságunkba. Tehát egyre kevésbé tudunk egy éles határt tenni, hogy ez most megtörténhet, vagy nem történhet.
3: És akkor arra gondolsz, hogy előbb-utóbb majd lesz valami hír, hogy egy tájföldi, nem tudom, állatkertben valaki ráültette a gyerekét a krokodilra, mert látta? És akkor...
2: Nem tudom, milyen következményei lehetnek ennek, de mondjuk szétesik az a társadalmi szövetünk, az a valóságunk, amit mindenki így a saját fejében igyekszik ilyen minimumként megtartani. Tehát ez a bizonyos minimum, ez egyre lejjebb csökken, és egyre kevesebb fér bele abba a minimumba, hogy ezt egy közös valóságként fogadjuk el.
3: Ebbe abszolút igazad van. Egyik jó barátom már csak ilyen kísérletképpen elkezdte olyan irányba vinni az algoritmusát az Instán, hogy akkor lapos földelmélet, már pedig az igaz. És szerintem egy hét alatt gyakorlatilag minden második videója nagyon meggyőzően bizonyítja, hogy már pedig ez így van, és ez egy létező dolog, és hát te vagy a hülye, hogy ezt nem hiszed, de hát ott van minden bizonyíték, videós bizonyíték róla. Tehát, hogy elképesztő káros hatása tud lenni a dolognak. Én azt gondolom, hogy vagy ugye nyilván feltüntetéssel, vagy borzasztó erős és szigorú szabályozással lehet ennek eleget venni, mert igazából, hogyha valami szórakoztató tartalom, és az elején meg a végén ki van írva, hogy már pedig ez AI vagy deepfake, szerintem azzal nincs baj. Uh-huh. Mert tehát, hogy annak szerintem nincs ilyen szintű következmény, viszont minden másra meg nagyon erős szabályok kellene, hogy vonatkozzák.
2: Mi lehet ennek a 10 pontnak a jövője? Hogy hathasz ez igazán? Mi beszélünk ebben a műsorban. De hogy ennek az oktatási rendszerben is ugye meg kéne jelennie.
3: Mindenképp.
2: Van erre vonatkozó törekvésed? Törekvésetek?
3: Hát nekem személy szerint egyébként mindenképp van, de ez pont arra is visszavezethető, hogy ugye most már nem lehet ugye általános iskolákba ugye telefonokat bevinni a gyerekeknek, tehát szerintem az egy borzasztó jó kezdeményezés volt, meg ugye szerintem Amerikában már, meg Ausztráliában 16 év a social media határa. Igen, tehát hogy az is nagyon jó dolog, és ugyanilyen szintű AI oktatásnak kell lennie. Tehát Most ugye a gyerekek ezt digitális kultúra, úgy hívják a tantárgyat, amit tanulnak, szerintem ennek egyébként a tanterv részének kell, hogy legyen, és de ugye ez az a probléma, hogy gyakorlatilag fél évente kell új tananyag, mert annyira gyorsan változik minden.
2: Tehát lehetséges, hogy egy fél év múlva egészen új tízes listát kellene írnotok? Mert
3: biztos vagyok benne, hogy a tízben mondjuk hat, az kicserélődik, igen.
2: Az kicserélődik, igen. Mert annyira hitelessé válik. Ezzel picit vitatkoznék, ha már behoztad ezt az ausztrál példát, illetve azt, hogy a gyerekeknek le kell adni a telefont. Én magam aztán vitatkozva nem nyugodtan, nem vagyok a tiltás mellett semmilyen formában, mert az
3: miért?
2: Én magam aztán vitatkozva nem nyugodtan, nem vagyok a tiltás

0: hihetetlen sok social médiás jelenlétet, amit akkor ott kihagytak. Én mindig az edukálás, az információ átadás híve vagyok, hogy megértsék, ha mélyen nincs megértés, hogy ez nekik miért árthat, és a saját életükből nem tudnak venni példákat, nem, nincs visszacsatolásuk, uh-huh. hogy ez számomra, hogy tényleg miért rossz, miért érzem magam rosszul, és ez lehet, hogy amiatt van, akkor egy egyszerű tiltással nem vagyunk beljebb.
1: Szerintem, hát az igazság a kettő között van, tehát kéz a kézben edukáció mindenképp kell, teljesen igazad van, viszont a tiltás, mivel gyerekekről van szó, szerintem nagyon-nagyon fontos, mert egész egyszerűen az agyuk még nem fejlett ki. Tehát ez most pont olyan, elmagyarázhatom én a 11 éves lányomnak, hogy egyébként miért nem lenne tanácsos autót vezetnie, de nagyon jó, hogy erre van egy tiltás, hogy először kell egy jogosítvány. Meg igazából az jött le rengeteg ilyen tanulmány során, hogy Oké, csak a suli időben ugye nincs neoktelefon, és a gyerekek elkezdtek újra szocializálódni és beszélgetni egymással abban az időben, tehát hogy nagyon-nagyon jó a feedback loop ezzel kapcsolatosan. És lehet, hogy akkor ott utána pörgetnek egyébként nem tudom mennyit. Az a probléma, hogy azt egyébként is megtették volna. Tehát számomra a legijesztőbb ilyen dolgok voltak, pont egyébként szerintem az ausztrál példa az volt, hogy ilyen tizenpár évesek napi, nem tudom, 10 órát pörgettek TikTokon. Tehát, hogyha belegondolsz, gyakorlatilag tehát fizikailag elszédülsz, rosszul leszel, tehát nem tud annyi információt bevenni az agyad, pláne nem egy fejlődő szervezet. Szerintem ez katasztrofális.
0: Szóval a testünknek a jelzéseit kellene komolyabban menni. Csak egy nagyon gyors, saját példa.
1: Igen, de a gyerekek nem veszik komolyan.
0: A munkám miatt nekem is rengeteget kell, hogy a telefon a kezemben legyen, és már vannak olyan pillanat, hogy már késő délután ránézek a telefonra, és egy ilyen rossz érzés, undor fog el.
1: Jó barátom azt csinálta, hogy van neki a munkaidőben az okostelefonja, és akkor van a féltégla buta telefon a munkaidőn kívül.
0: Mit gondolsz azokról, illetve a szórakoztatóiparnak azon szegmenséről, amely már szerződéseket irat színészekkel, hogy haláluk után felhasználhassa a képmásukat, és úgy forgatnak majd filmeket, hogy az adott színész nem is játszik benne?
1: Én azt gondolom, hogy ez azokra a színészekre vonatkozik, vagy azoknál releváns, akiknek tényleg egyébként olyan színészi teljesítményük van.
0: Okay, Tom Hanks. Meg akarnak csinálni egy film folytatást, vagy...
1: Forrest Gump 2-t majd 2050-ben, nem? De most Tom Hanks. Szerintem csak a színész fenyegeti mondjuk ez a veszély, aki élete során olyat tett le, ami egyébként tényleg maradandó. Én ettől egyébként nem tartok meg, hát én nem, hogy is mondjam, nem sajnálom azokat a színészeket, akik most még előre kapnak x millió dollárt, hogy majd halálok utána, akkor majd a családjuk jól járjon egy ilyen extra felhasználása. Régebben ezt egyébként úgy kellett megcsinálni, még az AI előtt, mikor 2009-ben csináltunk egy reklámot Puskás öcsivel, ott azt akkor kőkemény kézi VFX munkával kellett megcsinálni, meg hát nyilván a család hozzájárulásával, stb. Tehát az, hogy ez most AI-jal csinálom meg, vagy nem, korábban is voltak ilyen dolgok. Így most ez csak egyszerűbb és gyorsabb.
0: Tehát ki tudsz békülni azzal, hogy totálisan deepfake klipeket, reklámokat, videókat gyártsál majd ismert embereknek?
1: Deepfake? Hát... Ugye itt a deepfake szóval.
0: Igen, igen, bocsánat, benne van
1: Igen, tehát hogyha arról van szó, hogy totálisan AI videókat
0: Mert valaki úgy értelmezi, hogy ez maga az AI videó, de valaki úgy értelmezi, hogy ez a tudatos...
1: Mondok egy jó példát, ami AI, de nem deepfake, de hasonló tud lenni. Tehát például egy bizonyos német ügyfelemnek, egy kórháznak kellett a gyakran ismételt kérdéseket felvenni videóformátumban, és ezt úgy csináltuk, hogy csak egyszer kellett felvenni ugye az orvost egy 5 perces freestyle beszélgetéssel, és utána kaptunk egy Excel táblázatot, ezek a kérdések, ezek a válaszok. És aztán azt elmondattuk vele 8 különböző nyelven, ergo, felmész a honlapra, hogy hú, ezt a procedúrát megelőzően egy gyomorra kell jöjjek, és akkor megválaszolja neked videóban. Nyilvánvalóan nem ő mondja el élőben, hanem AI segítségével, viszont ez ugye célirányosan úgy készült az ő beleegyezésével, tehát ilyen szempontból lehet, hogy deepfake, viszont alapvetően a tájékoztatás és egy jóhiszemű információ átadás volt a lényege, tehát ilyen szempontból nincs probléma a deepfake-el, szerintem mindig ott van a dolog kulcsa, hogy ez akkor most milyen intencióval készül, félrevezetéssel készül, vagy tényleg azért, mert klasszikus mondjuk reklámeszközként használom.
0: Hát a klasszikus reklámeszköz is egyfajta félrevezetés.
1: Hát a retusált bőr, a szépen bevilágított, aki bárki látott már

0: bármilyen gyors ételnek a reklámját, és ott látja az ételeket. Hát bizony. Azok általában műanyag, glicerinnel lefújt, stb. Hát semmi köze az, amit aztán kapok. Tehát az is félrevezetés. Az, hogy ez most AI-jal készül, nem ezen múlik szerintem. Uh-huh.
1: Büntethetőség. Te hogyan szabnál ennek gátat? Hogyan lehetne... Azért vagyok picit bizonytalan, mert olvastam ezzel kapcsolatos cikkeket, és a deepfake-ek, igen, hogy a deepfake-ek alkotói valahogy, egyébként ez egy konklúziója ennek az egész polémiának, mindig egy lépéssel azok előtt járnak, akik megpróbálják őket elkapni, doping esetében legalább. Van, hogy kettő. Hogyan lehetne mégis egy olyan lépést tenni, hogy valahogy ezt kiegyenlíteni, hogy megérkezni arra a szintre, ahol vannak, vagy akár megelőzni őket? Tudom, hogy ez elég nehéz, és ezen dolgoznak jogászok most már hosszú évek óta az Európai Unión belül is, mert ezzel kapcsolatos elemzéseket is olvastam.
0: Nálam sokkal nagyobb szaktudású emberek dolgoznak ezen.
1: De így átlagemberként, vagy alkotóként, te mit gondolsz, hogyan lehetne... ennek elejét venni, hogy azonnal kiderüljön, vagy nagyon gyorsan visszaelemezhető legyen, hogy kötelezővé váljon egy adott applikációnak a feltöltése a telefonra, ami folyamatosan ellenőrzi ezeket.
0: Lehetséges. Én alapvetően azt gondolom, hogy ugye a feltüntetés az már legyen egy kötelező elem. Ugyanis, hogyha én, mint rossz hiszemű piaci szereplő, ugye már eleve úgy csinálom, hogy nem tüntetem föl, akkor az a már önmagában kvázi bűncselekményt követtem el. Tehát az már egy nagyon jó lépés, hogy igen, mindenhol legyen feltüntetve, mert akkor ott van a néző szem előtt, hogy oké, ezt már egyébként ilyen szemüvegen keresztül nézem. Hát a másik, az pedig nyilván az elrettentés, hogy ezt most jogilag nyilván nem tudom jól megfogalmazni, de hogy valójában ugyanabban, nem tudom, akármilyen online bűncselekményes ibrigbe kellene egyébként beterelni ezt az egészet, mint mondjuk egy ilyen klasszis piramis játékot. Szerintem ugyanabba tartozik a dolog, csak sokkal kifinomultabbak a vizuális eszközök.
1: Abszolút. Köszönöm szépen a beszélgetést. Irégi Zoltánnak, az Umbrella Kollektív tulajdonosának. Hát ez egy olyan téma, hogy két hetente vissza kéne rátérnünk. De lehet, két havonta, fél évente egészen biztos, és lehet, hogy teljesen más sztori lenne már körülötte, mert már lennének konkrétan olyan precedensek. Lehet, hogy augusztustól már ez fog történni, ahol látjuk azt, hogy akkor milyen irányt lehet venni, és hogyan lehet ezeket megállítani. De az edukálás az hihetetlenül fontos, és tök jól csináltátok ezt. Köszönöm szépen, ez volt a Médiapiac. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Most, hogy közeledik az ősz, elővesszük kicsit a melegebb ruhákat, a kabátokat, és hát ez a fajta hűvösebb változás természetesen az ősz közelette kutyusainkra, macskáinkra és egyéb állatainkra is rányomja a bélyeget. Ők is érzékelik ezt a fajta változást, viszont most ezt részletesen ki fogjuk tárgyalni. Mindent az őszi szőrváltástól kapcsolatban, az aktivitásig, mindent át fogunk tárgyalni. Úgyhogy ebben pedig vendégem lesz dr. Fodor Kinga, az Állatorvostudományi Egyetem laborállattudományi és állatvédelmi tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Hogyan fest egyébként egy átállás? Mi azért eléggé könnyen átbillenünk, vastagabban, rétegesebben öltözködünk, egy kicsit talán meg is könnyebbülünk a nagy meleg után, de mi zajlik le tulajdonképpen állatainkban?
5: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt alapvetően külön kell választani azokat az állatokat, amelyeket csak bent és lakásban tartanak, és azokat az állatokat, amelyek kinti bentiek is, vagy folyamatosan kint tartják őket. Tehát itt élesen elkülön a kettő. Azért különül el nagyon élesen, mert ugye azok az állatok, amelyeket folyamatosan csak lakásban tartanak, és ez lehet akár csak egy cica is, egy macska is, mert nagyon sok olyan macska van, amelyik nem kijáró, egyre több, hála Istennek, gyakorlatilag ezek az állatok folyamatosan egy nagyon szűk hőmérsékleti tartományban vannak. Tehát gondoljunk bele, hogy ugye télen fűtünk, nyáron most már egyre több helyen hűtünk, de ahol nincs is hűtőberendezés vagy légkondicionáló, azért ott sincs olyan meleg, mint kint. Tehát ezek az állatok mondjuk folyamatosan egy ilyen 10 fokos plusz-minusz hőmérsékleti tartományban vannak, tehát a hőmérséklet maga ezeket az állatokat nem viseli meg, tehát semmilyen változás nem következik be. Illetve ez egy tévhit, nagyon sokan azt hiszik, hogy a hőmérséklet változás az, ami igazán hat az állatokra, de nem, hanem ahogy az évszakok változnak, illetve a napos órák száma csökken vagy nő, hát ugye ahogy jön az ősz, úgy csökken, azt érzékelik az állatok. És ez azért nagyon érdekes, mert ez egy bentartott, gyakorlatilag folyamatosan majdnem ugyanolyan hőmérsékleten tartott állatnál is érezhető. És akkor itt külön választanám a kutyákat és a macskákat, ugyanis a kutya az sokkal jobban alkalmazkodott az emberhez, tehát őt ez annyira, nem is az, hogy nem viseli meg, hanem annyira nincsenek látható jelei. A kutyánál inkább függetlenül az évszaktól a szociális stressz, ami folyamatosan
4: szociális
5: jelen van.
4: Szociális stressz, tehát nem csak a szőrhullajtás és a szőrcsere, hanem szociális szorongás is.
5: Effektíve. Igen, igen, tehát ott ő már gyakorlatilag teljes mértékben az ember életritmusát kellett átvegye. És gondoljuk bele, hogy azért mi eléggé egy természetellenes életritmusban élünk, tehát este sokáig pörgetjük a különböző elektronikai eszközöket, a villogófények. Ez azért nem csak nekünk okos stresszt a szervezetünknek, hanem a mellettünk élő kutyánál is, kutyának is. Na most a macskák, az pedig azok egy picit másképp működnek, mert a macskáknál tulajdonképpen ugye eleve a macskafélék nagyon sokat alszanak napközben, és teljesen függetlenül az évszaktól és a hőmérséklettől ők hajnalban és napnyugtakor aktívak. Ugye ezt minden macskás tudja, hogy általában egész nap nyugton van a macska, kivéte hajnalban, amikor nem hagyja aludni a gazdáját, és ugrál a fején. Tehát tulajdonképpen ezeket a bentartott, nagyon szorosan mellettünk élő állatokat annyiban jelentősen nem változtatja meg az évszak változása. Ami esetleg észrevehető, hogy ahogy jön a hidegebb idő, illetve hogy a nappali órák száma csökken, úgy egy picit megvastagszik a bunda, ez érvényes kutyákra és macskákra is, illetve jellemzőbb lehet a jobb étvágy és a kismértékű hízás. De itt inkább megint a macskákra utalnék, mert sajnos a kutyák többsége így is úgy is elhízott, tehát nem attól fog több, nem attól fog nőni a testsúlya. Igazából az őszre való átállásnál kevesebb feladata van egy tulajdonosnak, mint fordítva a téről a tavaszra történő átváltásnál, mert ott van egy nagyon fontos feladata a gazdának, hogy a télére növesztett vastagabb bundát, főleg ha kintartott állatról van szó, kintartott kutyáról vagy kijáró macskáról, ott még vastagabb, attól meg kell szabadítani az állatot, és ilyenkor mindenképp érdemes, főleg egy hosszabb szőrű vagy egy vastagabb ajszőrzettel rendelkező kutyánál egy kozmetikába elvinni, mert ha ezt nem fésülik ki, akkor végig szenvedi az egész nyarat, és akkor már úgy fog az őszre felkészülni, még hogy még lehet, hogy még benne maradt a tavalyi alszőrzet, és ez egy nagyon nem csak kellemetlen az állatnak, hanem egészségügyi problémákat is okozhat.
4: Most, hogy beszélgettünk a cicák és a kutyusok esetéről, abszolút felmerült még bennem más állatfajoknak az őszhöz való szoktatása. Mi a helyzet mondjuk a terráriumban tartott hüllőkkel? Azért ők eléggé steril életkörülményben élnek, ha úgy vesszük. Be van időzítve, hogy nagyjából mikor éri őket, lámpázás, a hőmérséklet is teljesen kiegyensúlyozott. Náluk mi a helyzet?
5: Náluk az a helyzet, hogy sajnos a lakásban, illetve az itthon tartott egzotikus állatoknak a 80-90%-a végigszenvedi az egész életét, ezt ki kell mondani, mert nem megfelelő környezetben tartják. Tehát gondoljunk bele, hogy egy sivatagi állat bekerül a lakásainkban, ott kénytelen végélni egy viszonylag szűk hőmérsékleti tartományba az életét, holott természetes környezetében óriási nagy különbségek vannak. Tehát összességében véve őket ilyen mértékben nem károsítja, vagy nem változtatja meg a hőmérséklet, vagy az évszakváltozás, hiszen ők, ha nem megfelelően vannak tartva, folyamatosan mindenféle problémát mutathatnak itt, főleg a hüllőknél a vedlési zavarok például. Tehát hogy ezeknél az állatoknál teljesen mindegy, hogy milyen évszakban. Nagyon oda kell figyelni, hogy azt a tartási körülményt kell biztosítani, hőmérséklet, páratartalom, fény, növényzet, terrárium kialakítás, amire arra az adott fajnak szüksége van. Amire még esetleg még kitérnék, ez minden állatra vonatkozik, exotikus állatokra, kutyákra, macskákra, hogy viszont a fronthatások, azok ugyanúgy hatnak rájuk is. Hmm. Mindegy, hogy lakásban vannak vagy kint, és ugyanígy az egyedek között is lehetnek front érzékenyebbek, és kevésbé, mint ahogy nálunk embereknél is. Tehát ez bizony előfordulhat, és főleg, hogyha olyan időszak van, hogy jön ez a villámlásos, dörgéses, esős időszak.
4: Frontokkal teli időszak.
5: Frontokkal teli időszak, akkor ez viszont megviselheti őket.
4: Ha már beszélgettünk a frontérzékeny állatokról, illetve az idősebb egyedekről is, abszolút felmerül bennem az a kérdés, hogy van-e például idősebb kutyáknál, vagy általánosságban kutyáknál egy a fajta őszi lelassulás? Az én kutyusom ilyenkor többet kuckózik, nem is nagyon akar kimozdulni otthonról például.
5: Én azt tapasztalom, hogy ahogy a hőmérséklet kint csökken, inkább felszoktak élénkülni, főleg ilyen nagyon durva nyarak után, amik az utóbbi egy-két évben vannak, és ilyenkor szoktuk is javasolni a tulajdonosoknak, hogy gyakrabban vigyék ki az állatokat a futtatóba, most már lehet nyugodtan napközben is futtatni őket, ugye nyári melegben nem szoktuk javasolni, hogy nagy probléma legyen, főleg az idősebb vagy a szívproblémás kutyáknál, tehát ilyenkor az ősz közelettével nyugodtan lehet futtatni, nem forró az aszfalt. Ezt a kicsit lelassulást ezt én inkább a tél közelettével szoktam látni, de azért ez is összefüggésben van az emberekkel, mert azért mi is lelassulunk, tehát ahogy egyre hidegebb van, mi se szívesebben megyünk ki.
4: És hát ők meg igazodnak hozzánk. Említetted, hogy többet járjunk ki velük a természetbe, az elhízást ezzel is meg tudjuk természetesen, ki tudjuk küszöbölni, de mi a helyzet mondjuk az étrenddel, tehát hogy mondjuk többet mozog a kutyus, érdemes-e mondjuk egy téli étrendet váltogatni, akár egy őszit, nyárit, változik ilyenkor az étvágy, és az előbb említettük, mennyiben nyilvánul lesz hozzá az életminőség ez egy állatnak például?
5: Hát itt az első és legfontosabb, hogy nem az évszakok szerint kell változtatni az étrendet, hanem folyamatosan egy egészséges étrendet kell biztosítani az állatunk számára. Ez az egészséges, ez azt jelenti, hogy az adott fajnak, fajtának megfelelő, és folyamatosan figyelni kell a kondícióját. Tehát, hogyha egy kicsit hízik, akkor visszább kell venni, hogyha valami probléma adódik, akár vakarózás, szőr, bármi ki kell vizsgálni, hogy összefüggésben van az étrenddel. Tehát az évszakváltozás a mellettünk élő állatoknál nem indokol semmiféle sem táp, sem takarmány, semmilyen eledel váltást vagy változtatást. A kondíciót kell figyelni.
4: Kondíció. Ha takarmányozásnál tartunk, a változatosság mennyire mérvadó, mennyire fontos?
5: Az folyamatosan fontos, illetve megint ez egy nagyon tág kérdés, tehát erről órákat lehet beszélni, hogy mit értünk változatosság alatt, mert például, ha egy kutya tápot eszik, vagy egy macska, az ugye látszólag egy nem változatos étrend, de egy jó minőségű keveréket, vagy tápot eszik, akkor az úgy van összerakva, hogy tulajdonképpen egy változatos, annak kell, hogy nekünk nem tűnik annak, de hogyha valaki saját maga rakja össze a keveréket, akkor viszont nagyon kell odafigyelni, hogy valóban változatos legyen, tehát minden táplálóanyagot tartalmazó összetevő benne legyen.
4: Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk látjuk, hogy valami nem passzol, közeledünk akár a télhez, tehát már az őszi átállásnak már régen le kellett volna zajlania, és valami nem oké, és mondjuk a kutyussal, cicával, akár a hüllőknek például a vedlési effektívebb módszereivel, tehát hogy miből tudjuk azt sejteni, hogy a kelleténél jobban megviseli az állatot ez a fajta átállás?
5: Én azt gondolom, illetve az a gyakorlati tapasztalat is, hogy nem az évszakokhoz igazodnak ezek a úgynevezett nehéz átállások, tehát hogy ez teljesen független. Ugye a jó gazda az ismeri az állatát, és most mindegy, hogy egy gyíkról van szó, egy kutyáról van szó, egy nyusziról van szó, pontosan tudja, hogy milyen viselkedési jellemzői vannak, és ha bármi probléma van, a jó gazda az bizony észreveszi. Gubbaszt a sarokban, nincs jó kedve az állatnak, szőrhullása van, akkor ilyenkor nem azt az okot kell keresni, hogy vajon azért, mert a nappali órák száma most nőtt vagy csökkent, vagy vajon azért, mert később fekszünk lealudni, vagy elmentünk nyaralni, tehát nem barkóbázni kell, vagy nem keresni főleg a neten, hogy vajon mi lett az oka, hanem meg kell mutatni egy állatorvosnak. A legtöbb gazda pontosan tudja, hogy ez nem oké, amit az állat csinál, amit látok rajta, de ha nem is viszik el átolóshoz, általában megbánják, mert mindig azt mondják, hogy pedig én láttam rajta, hogy itt valami nem oké. Mm.
4: Tehát akkor a gazdinak a jó életritmusa, rutinja önmagában már sikernek könyvelhető el?
5: Hát, hogy mit értünk jó életritmus meg?
4: Hát, hogy általános, nem nagyon kiugró, tehát mondjuk az etetés is mindig ugyanabban az idősávban zajlik. Próbáljuk, hogyan is mondjam, a szeparációs szorongást és azzal kiküszöbölni, hogy nem hagyjuk sokáig egyedül a kutyust, vagy másnap egész nap velünk van. Tehát, hogy egy ilyen arany középút kiépítése a lényeg.
5: Igen, tehát nagyon fontos, hogy az állatnál se legyenek nagy változtatások. Tehát, hogyha az állat, főleg a kutya, de még a macska is nagyon jól alkalmazkodik az embernek az életritmusához. Hogyha ez bármilyen okból felborul, akár csak egy nyaralás, az bizony stressz az állatnak is. Tehát ugye ez a mi nyaralásunk, és mindenki várja a nyaralást, hogy elmenjünk nyaralni, de azért akármennyire jól érezzük magunkat, azért nekünk is az egy stressz. A pakolás, az utazás, a hazajövetel, ha főleg, ha visszük az állatot is magunkkal, ezt ő is érzi, neki is stressz, hiszen kiragadjuk a megszokott környezetéből. Ha meg otthon hagyjuk, és valaki vigyáz rá, akkor meg a gazda hiánya a stressz. Tehát nagyon fontos, hogy az előbb említetted, hogy legyen egy olyan kialakult életritmus, amit az állat megszokott. És hogyha ebből valamilyen okból kifolyólag kilépünk, akkor előfordulhat, hogy az állatnak valamilyen tüneteket, az állat valamilyen tüneteket produkál, ami odafigyelést igényel. Erre hál' Istennek már nagyon jó készítményeket lehet kapni, nyugtató hatású készítményeket, prebiotikumos készítményeket, tehát erre fel lehet készülni előre.
4: Mi a helyzet az élősködőkkel? Ősszelők berendülnek, vagy inkább nyáron egy ilyen szunnyadó fázisban vannak? Kifejezetten érdemes ilyenkor odafigyelni, például akár a bolhaírtásra, a kullancsok elleni védelemre?
5: Igen, ez nagyon jó, hogy följött ez a kérdés, mert igen, nagyon aktívak. És gyakorlatilag most már, főleg, hogy a hőmérséklet ilyen mértékben változott, azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb parazita, az gyakorlatilag már majd egész évben aktív. Tehát gyakorlatilag most már azt sem mondhatjuk, hogy télen nem aktívak, tehát erre ugyanúgy figyelni kell folyamatosan, tehát a külső és a belső parazita elleni védelmet nem szabad abba hagyni, mert annak súlyos következményei lesznek. Hiába jön a hidegebb idő, bizony a kullancsok, a bolhák, azok ugyanúgy megmaradnak. Sőt, nagyon sok olyan parazita van, amelyik áttelel, úgymond, tehát petéket rak akár a lakásban, a padlórepedésekre. És abban a pillanatban, hogy egy picit melegebb az idő, vagy ugye ott van mellette a kutya, a macska, abban a pillanatban ki kell felélénkül, és megbetegíti az állatot.
4: Hát azt hiszem minden gyors talpalót és fontos információt megadtunk a kedves hallgatóságnak az őszi átállásra kedvencekkel kapcsolatban. Dr. Fodor Kinga volt a vendégem.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Hogyha már az ősznél tartunk, ne is menjünk messzire, hiszen hogyha kimegyünk a természetbe, számos változást vehetünk észre, hullanak a falevelek, természetesen sárgulnak is, na de az állatvilágban is fontos lépések és hát történések zajlanak, megtelik az erdő élettel, és bizony elkezdődik a gímszarvasoknak a násza is. Erről a nem mindennapi romantikáról pedig lesz egy beszélgető partnerem is, méghozzá Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője és a Vadászati Védegylet főmunkatársa. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
6: Hallgatókat, nézőket és téged is, szia!
4: Hát mesélj egy kicsit erről a nem mindennapi romantikázásról, lehet így beszélni. Egyébként elkezdődött már, mikorra tehető a szarvasbőgés?
6: Augusztus vége felé azért itt-ottam, ott már lehet hallani, de inkább szeptember ennek a mondjuk, hogy dandárja, szeptember-október, és hát a szarvasbőgéssel veszi kezdetét egyébként a vadászati főidénye, hogy ezt nevezzük, tehát ősztől kezdve lesz az az időszak, amikor a legtöbb vadfajra lehet vadászni, és hát nyilván nem szeptember 1-től mindenre is, hiszen az egyes fajoknak a biológiai éves ciklusát figyelembe véve tudjuk ezt meghatározni. A szarvasbőgés meg egy ilyen misztikus-mitikus dolog a
4: vadász. Igen, és hát nem akármilyen hangokkal jár.
6: És nem csak a vadász számára így van, mert hogyha valaki mondjuk erdő közelében lakik a Pilislábánál, akkor minden további nélkül, hogyha mondjuk este kimegy, akkor hallhatja ezt az elsőre talán még ijesztőnek is tűnő hangot. Nem értek hozzá, de akár meg is próbálhatom megmutatni, bár szerencsésebb, hogyha az interneten nézi meg mindenki. Ilyen elő jellegű hang, és egyébként nagyon sok féle bőgés hang van, hiszen másképp bőg az a bika, amelyik mondjuk éppen keresi a partnerét és a lehetőséget, hogy tovább örökítse a génjeit, másképp bőg az a bika, amelyik a csapattal, a szarvas tarvat csapattal van, hiszen itt egyébként mondjuk az őzzel ellentétben, ahol a hímek szaladgálnak a nőstények, tehát a bakok a suták után, itt ez úgy néz ki, hogy a tarvad, tehát a tarfejű szarvasok, a tehenek, az ünők és a borjak, ezek egy csapatban vannak. És ehhez a csapathoz csatlakozik a bika, a csapatot egyébként nem a bika vezeti, tehát ő terelgeti őket, próbál ott maradni mellettük, de a vezér tehén vezeti ezt a társaságot. És hát ilyenkor ugye az a bika, amelyik a háremmel van, az amikor van rá lehetőség, akkor párosodik, és egyébként meg arra is kell figyelnie, hogy vannak ám vetétársak is.
4: Meg kell tartani a lányokat,
6: pontosan,
4: bizony.
6: És akkor a bőgés egyébként ugye egyrészt a hölgyek felé egy jelzést, hogy szevasztok, itt vagyok, illetve azt is meg lehet állapítani belőle, hogy ez most egy ilyen domináns egyed, egy nagyobb termetű hím, egy idősebb, tehát ő a legényagától mondhatnánk, illetve ez egy jelzés a többi hím, azaz a többi bika felé, jelezve, hogy figyeljetek, itt most én vagyok, hogyha ez egy három bikának a hangja, ide ne gyertek, én vagyok az erősebb, hallhatod a hangomon, és akkor ez a kvázi feleselés, ez a beszélgetés, ez első körben arra való, hogy eldöntsék a bikák, hogy most ki a nagyobb legényagátom el, nyilván mindegyik, de...
4: De hát vetélkednek egymással természetesen.
6: Mindenki szeretne ugye lehetőséghez jutni, hogy az ő gyermekei maradjanak fenn a továbbiakban, és hogyha ezzel a bőgéssel nem tudják eldönteni, akkor utána megnézik egymást, aztán párhuzamosan szaladnak, mind a kettő mutatja a másiknak, hogy mekkora délceg termete van, micsoda agancs van a fején, és hogyha mindezek után még mindig nem tudják eldönteni, hogy akkor ki jöjjön, ki menjen, ki maradjon, na utána jön a vetélkedés, verekedés. És itt egy érdekességet el kell mondanom az agancsról. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az agancs egy fegyver. Az agancs nem fegyver, az agancs talán leginkább egy reklám, egy cégér, egy PR fogása a szarvas szervezete részéről. Szuperproduktumnak nevezi a biológia, benne van a nevében, tehát egy ilyen plusz terméke a szervezetnek. És alapvetően, hogyha mondjuk nagyon sok a nő ivarú egyed, akkor az agancs kisebb lesz. Hogyha az adottságok rosszak, tehát nincsen megfelelő mennyiségű táplálék, nagy a zavarás a területen, akkor a szervezet másra fog összpontosítani, és elsősorban más szükségleteit elégíti ki, és akkor a kvázi maradékból fogja felrakni az agancsot, de Magyarországon hál' Istennek elég jók az élőhelyi viszonyok,
4: igen,
6: és óriási agancsokat lehet látni.
4: Főleg Zalában, ha jól tudom.
6: Zalában, Baranyában, Tolnában, tehát a Dunán túli rész klasszikusan a szarvasos része az országnak. Habár itt el kell mondani egy érdekességet, ugye a szarvas nem mindig olvassa a szakirodalmat, és például Bács-Kiskun megyében, Hajós vagy Homokmégy térségében szintén óriási agancsokat, főrakubikák vannak, az akácon nagyon jól megél, és köszöni szépen, csodálatosan megvan a gímszarvas.
4: Említetted, hogy egy háremben szerveződnek a hölgyek, és hogy kíséri őket nyilván a szarvasbika, a potenciális apajelölt. Na de mekkora területen mozognak, próbálkoznak egy helyen maradni? Mennyire territoriális állatok ilyenkor egyébként?
6: A territoriális fogalma az egy kicsit más, hogyha szigorúan biológiailag nézzük, az azt jelenti, hogy egy állat egy bizonyos területet elfoglal, véd és megpróbálja elzavarni a többi állatot erről a környékre. Az őszbak ezt csinálja, ha már az előbb emlegettük. A szarvasoknál egy kicsit más helyzet, tehát ők úgy vonulnak, úgy helyezkednek ilyenkor ezek a szarvascsapatok, ahogy egyébként az év más szakában is, tehát táplálékot keres, vizet keres, nyilván egy ínségesebb időszakban lehet, hogy nagyobb területet fog bejárni, a bika meg ilyenkor követi ugye ezt a háremet. Ami viszont megint csak érdekes és fontos, inkább fontos, szomorú érdekesség, ez a mi emberek, autósok szemszögéből, az az, hogy ilyenkor a szarvas elütéseknek a száma megugorhat. mindig az őzet szoktuk emlegetni, mint a legtöbbször elütött nagyvadfajt, illetve a legnagyobb állományú nagyvadfajt. A szarvas esetében ez azért lokális, tehát az Alföldön, leszámítva Bács-Kiskun megyét, azért nem nagyon fogunk összefutni szarvasokkal, de pont Zalában, vagy a Dunántúli részen, vagy az észak-magyarországi részen, ott, ahol erdő van, így lehetne leegyszerűsíteni, ott bizony a szarvas előfordulása ilyenkor fokozottan várható a közúton, és hát most már, hogy tudjuk, hogy hogyan jár és hogyan él a szarvas, azt is tudjuk, hogy ha egy kijött, vagy egy átment előttünk, akkor biztos, hogy jön a többi. Máskor is, de ebben az időszakban pedig különösen, úgyhogy autósként nagyon figyeljünk, ott, ahol 90 óra, vagy 90 km per órával lehet menni egy erdei úton, lassítsunk le 50-re, 40-re, hogyha indokolják a látási viszonyok, mert egy szarvassal, tehát egy lónyi állattal való ütközés, akár ennél a sebességnél is gyakorlatilag totál kár, és ez az alsó kategória, tehát ennél csak rosszabb történhet, főleg, hogy nem egy olyan balesetet láttunk már, és sajnos fogunk is, hogy termeténél, testfelépítésénél fogva az elütött szarvas egyszerűen be tud csapódni az utastérben. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan közlekedjenek, ez szeptember-október hónapban aktuális.
4: És hogyha már a különböző szarvasféréknél is tartunk, ott is vannak eltérések. Ha jól tudom, a gimbikák egy amolyan bőgő placot alakítanak ki maguknak. Viszont a dámszarvasoknál egy kicsit másabb a szituáció. Nem tudom, mennyire voltam szakmai, nyugodtan javíts ki.
6: A következő érdekesség ugye nekünk vadászoknak, meg mondjuk a természet iránt érdeklődőknek szeptember után, októberben a dámoknak a párzási időszaka lesz, amit úgy hív a vadásznyelv, hogy barcogás. A barcogás egy hangutánzó szó, egy ilyen nagyon furcsa, kicsit talán böfögésre is emlékeztető hangot tud kiadni a dámbika ilyenkor, és ezt végképp nem merném utánozni. A dámbika egy barcogó teknőt alakít ki magának, amit megjelöl, hát azzal, amivel meg tud jelölni egy állat egy fix helyet. És náluk az érdekesség az, hogy hölgyválasz van, tehát ahol egy ilyen nagyobb területen a dámbikák a saját teknőket kialakítják, egyébként a dominánsabbak a területnek a közepe felé, és minél kevésbé erős egy bika, vagy minél kevésbé domináns, annál távolabb szorul a középpontjától ennek a barcogóhelynek. Na, oda jönnek a hölgyek, és akkor megnézik kvázi a kínálatot, és eldöntik, hogy mely bika az, amelyiknek a génjei szemmel láthatólag a legalkalmasabbak arra, vagy legalkalmasabbak arra, hogy a gyermekek is hasonló adottság rendelkezzenek. Ennél a viselkedésnél fogva egyébként itt nem tudom elmondani, amit az őznél és a szarvasnál, tehát a dám elütéseknek a száma eleve sokkal kevesebb, dám van, néhány tízezres nagyságrendben van az országban, lokálisan van, és nem szaladgálnak át az utakon. Ellenben, hogyha valaki olyan helyen kirándul, és akár napközben is hallja ezt a furcsa hangot, amit semmihez nem tud kötni, na az lesz a barcogás, és lehetőleg ne menjen közel, egyébként semmilyen állathoz nem kell közel menni, és ugyanez vonatkozik a bőgésre is, tehát hogyha kirándulás közben nekünk van rá lehetőségünk, hogy hallunk szarvasbőgést, csodáljuk meg, gyönyörködjünk benne, de ne térjünk le a kijelölt turistaútról, és ne induljunk el ennek a hangnak az irányába.
4: Nagyon meg tudjuk őket zavarni, például akár csak az illatanyagunkkal, akár bármivel?
6: Minden további nélkül, zajjal, hanggal, illatanyaggal, és itt azt is látni kell, és picikét most magunk felé hadd hajoljon a kezem, hogy a vadgazdálkodásban ez egy kiemelt időszak, nem azért, mert hogy minden bikát, amit meglátunk, mi terítékre akarunk, vagy tudunk hozni, de ilyenkor sokkal kevésbé óvatos, sokkal mozgékonyabb a vad, napközben is lehet látni ugye a bikákat, ahogy vetélkednek, vagy ahogy a tarvacsapattal kíséri, vagy a tarvacsapatot kíséri. Tehát magyarán ilyenkor nagyon sok mindent megtudhatunk az állományról. Olyan bikákat látunk nagyon sokszor, amivel nem is találkoztunk, sosem is tudtuk, hogy ott van a területen. Igen. És hát, hogyha ilyenkor mondjuk fönnül a hivatásos vadász a lesen, és próbálja megfigyelni, hogy mi van a területen, vagy hogyha mondjuk már egy vendégvadászt kísérnek, és mondjuk tegyük föl, hogy ez egy külföldről ide érkezett vadász, akinek van 5 napja, ez alatt az 5 nap alatt szeretné meglőni ezt a csodálatos bikát, amire egész életében vágyott, és az azért nem sikerül, mert egy kiránduló csapat pont délután zenével, bluetoothos hangszóróval, szépen énekelve valamiféle dalocskákat végigvonul azon a részen, ahol a szarvasnak kéne lenni. Az az este, de lehet, hogy a másnap is, innentől kuka. És ez nagyon kellemes.
4: Ez anyagi kár is tulajdonképpen,
6: igen,
4: ha jól értem.
6: Igen, és akkor ez meg egy olyan része, amiről hát kell beszélnünk, mert hogy vad gazdálkodás, és ez a gazdálkodás az bizony nem csak az állománykezelését, pontosan nem csak az állománykezelését jelenti, hanem azt is, hogy ebből bevétel van, amely bevétel egyébként nem a zsebébe megy egy vadásztársaságnak, hanem vagy a működés működésre, meg a feladataira költi, tehát mondjuk téli etetés, ilyenkor ebben az aszályos időszakban nyáron az itatás, vagy a hivatásos vadász bérére, vagy esetleg valami befektetésre, beruházásra. Most, hogyha egy olyan bikáról beszélünk, ami tényleg egy különleges, óriási 14 kg fölötti agancsot rakott föl, hát ennek a forintosított értéke vagy összege, ez több millió forint, tehát 4-5 millió forintokról beszélünk. Hát, hogyha ez kiesett a kasszából, akkor ott vakarni fogják a fejüket. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy ezt respektálják.
4: Hogyan tudnak például a túrázók értesülni arról, hogy melyik területekre nem célszerű betévedni? Van esetleg erre felhívás?
6: Mindig helyben, a helyben szokott módon, ugye, ahogy mondani szokás, meg leírni komoly jogszabályokban, a helyben szokott módon szokták erre fölhívni a figyelmet. Hogyha mondjuk egy állami erdőgazdaságról van szó, nekik a honlapjukon biztos, hogy van arról információ, hogy hol, mikor van lezárás, mert azt is tudni kell, hogy van lehetőség lezárni területrészeket az erdőben. Ennek megvannak a szabályai, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk szeptember 1-től február utolsó napjáig oda tilos bemenni. Általában ez a délutáni óráktól a reggeli délelőtti órákig tart ez az időszak, és a turista utakat magukat nem érinti, tehát hogyha mondjuk valaki túrázni szeretne, akkor alapvetően erre van lehetőség. De azért azt is kérjük, hogy mondjuk, hogyha nem állami erdőgazdaságról van szó, hanem mondjuk egy kis település környékén, a Bakonyban szeretnék kirándulni, előtte próbálja meg a kiránduló megkeresni a helyi vadászatra jogosultat. Erre a legegyszerűbb mód az, hogyha valamelyik környékbeli önkormányzatot fölhívja, és őnekik hivatalból kell kapcsolatot ápolniuk a vadgazdálkodóval, segíthetnek összekötni mondjuk a hivatásos vadásszal a kirándulót, és nagyon sok kellemetlenségnek elejét lehet ezzel venni, mert azzal együtt, hogy kirándulni bármikor bárkinek lehet, mi azért kérünk egy kis megértést ebben az időszakban, mert valóban az épp túlnyomó részében kiki arra megy, amerre akar kirándulni, fotózni, gombászni például, ha bár ebben az évben lehet, hogy az asszály miatt erre sok lehetőség lesz, de amikor nekünk a munka dandárját el kell végezni, akkor megköszönjük azért, hogyha tekintettel vannak ránk, és mi pedig ugyanúgy tekintettel vagyunk a túrázókra, amikor és ahol csak lehet.
4: Említetted, hogy ilyenkor ebben az időszakban, a bőgési időszakban a bikák, valamint a vadak is kicsit óvatlanabbak. Ezzel párhuzamosan jár például az agresszió is, tehát kell attól tartanunk, hogy belebotlunk mondjuk egy szerelmes bikába akár?
6: A szerelmes bika nem fog a mi irányunkba elindulni sem, de
4: tehát annyira azért éber, hogy elmeneküljön.
6: Egyrészt, másrészt meg a szarvas bikára ez nem is jellemző, mert hogy nem territoriális a viselkedése. Őzbak esetében, halkam teszem hozzá, előfordulhat. Tehát az őzbak tud agresszíven viselkedni az emberrel
4: szemben. Úgyhogy jóval kisebb, mint a szarvas.
6: Úgyhogy jóval kisebb, egy ilyen 20-30 kilós állatról beszélünk, de azért ezek nem ilyen eltunyult városi házi kedvencek, tehát ez egy 30 kiló izmot jelent kis túlzással. És hogyha mondjuk ő akar támadni, főleg az agancsával, azért tud sérüléseket okozni, de alapvetően még az őz is elmegy, akkor szokott ez előfordulni, hogyha ennyi kikacsintás az őzek felé belefér, hogyha ez egy idézőjelben mondom, egy megmentett gida, amelyik egyébként bak, fölnő háznál, és aztán az első ivarérési ciklusánál egyszer csak azt veszik észre, hogy hoppá, hát ez nem olyan barátságos, mint volt, és egyszerűen kiteszik a kapunk kívülre. Na, ennek az a következménye, hogy egyrészt ő ott marad, mert hogy úgy érzi, hogy az az ő területe, másrészt pedig, aki oda megy, azt megpróbálja onnan elkergetni. Tehát ez is egy elég erős érv mellett, hogy senki ne mentse meg az őzgidát, ami általában egyébként teljesen fölösleges is, nincsen baja, de legalább jogilag lopás, hogyha valaki elviszi a gidát. De vissza a szarvasékhoz, szarvasék nem fognak ránk támadni, sem a gímszarvas, sem pedig a dám.
4: És ugye már a szarvasoknál tartunk, emlékszem, amikor említetted, hogy a szarvasbikáknak az agancs koronája, ha így lehet fogalmazni, egy amolyan személyes bemutatkozó, egy olyan névjegykártya tulajdonképpen, ami nem annyira beszédes.
6: Hi, my name is.
4: Igen, tehát hogy nagyon leírja az adott vadat. Mennyire tudjátok szemmel követni? Tehát valamit már évek óta ismertek, és tudjátok, hogy tegyük fel, ő a Döme, vagy ő a Sanyi. Ennyire meg tudjátok őket jegyezni?
6: Minden további nélkül meg lehet különböztetni. Tehát vannak olyan nagyon sajátos agancs alakulások, amik főleg, hogyha még a hullajtott agancsot is megtaláljuk, azok éveken keresztül lehetővé teszik, hogy mi nyomon kövessünk, fölismerjünk egy bikát, tudjuk, hogy merre jár, lássuk, hogy hogyan alakul ez az agancs. És ennek azért is van jelentősége, mert van egy úgynevezett kulminációs pontja az agancs alakulásnak, ez egy nagyon cirkalmas szó, azt jelenti, hogy amikor a lehető legnagyobb agancsot rakja föl az élete során, akkor érdemes nekünk terítékre hozni. A biológia szempontjából ez hát kevésbé fontos, ez a magyar, illetve a germán vadászati kultúrából kölcsönzött trófea kultusznak a sajátja, hogy mi azt, amit elejtünk, szeretünk, vagy szeretjük valahogy megtartani legalább azt a részét, az agancs, a kémszaros esetében a trófea, és ez az agancs, hogyha a lehető legnagyobb, tehát amikor már tudjuk, hogy innentől már csak lejtmenet következik, és évről évre kisebb lesz, vékonyabb lesz, és a többi, ezen a ponton lenne szerencsés nekünk elejteni ezeket a szarvasokat. Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, nyilván nekünk nyomon kell követni ennek a szarvasnak az életét és az agancs alakulását. Hozzátéve, hogy attól a ponttól valószínűleg már egy másik dominánsabb egyed fogja örökíteni a saját génjét, tehát kvázi a pályája ennek a szarvasbikának nagyjából itt véget is érne, vagy legalábbis sokkal kevésbé tudna érvényesülni a továbbiakban, tehát kvázi egy természetes kiválasztódáshoz járulunk hozzá. Máskülönben, ha már itt az agancsról van szó, akkor ezt nem bírom magamban tartani, hogy én ezt a természet egyik csodájának tartom. Hogy...
4: hiszen nem akárhogyan jön létre, bizony. Mert bizonyos ideig sajnos ezek a bikák még meg is válnak a névjegykártyájuktól egy rövid időre. Majd újra elkészítik maguknak. Hogyan zajlik ez pontosan?
6: Az agancs, ugye szarvasnak hívjuk az állatot, de nem szarva van, a szarv az egy szarú képződmény, olyan, mint a mi körmünk, meg a mi hajunk. Most a szarvas fején, amit látunk, ez az agancs, ez csont. És ez azért különleges, nekem tényleg egyszerűen nem tudok ettől a gondolattól szabadulni, hogy ez egy csoda, hogy miközben mi, mint emberek azzal küzdünk, hogy mondjuk, ha kihullik a fogunk, akkor már csak implantátum lesz, meg eljön a csontritkulás nagyon sokak életében, mert ehhez képest a szarvas 10 éven keresztül az élete során minden évben újra és újra több kiló, de lehet, hogy mondjuk 10 kiló csontot fölnövezt a fejére, majd pedig aztán minden év február-márciusában leesik a fejéről, hogy aztán újra kezdje. Tehát évről évre annyi kálciumot és ásványi anyagot tud kivonni a saját szervezetéből, hogy aztán meg visszapótolni, hogy újra és újra ennyi mennyiségű csontot az élete során ki tud termelni a szervezet. És éppen ezért volt egyébként óriási fegyvertény néhány évvel ezelőtt, amikor a gímszarvasnak a géntérképe elkészült, mert ez pont a csontrikulással való küzdelemben egy óriási nagy előrelépés. Nem tudom, egyelőre nem hallottam, meg nem olvastam arról semmit, hogy ezt föl lehetett volna használni mondjuk a gyógyászatban.
4: De a kutatásokról meg én is hallottam.
6: Valószínűleg lehet, hogy 1-2 év még kell hozzá, nagy Isten több év, de lehet, hogy ebből fogunk tudni meríteni. Úgyhogy
4: valós, egyébként meg egy... szuper produktum, aláírom, tényleg.
6: És egyébként egy nagyon esztétikus dolog, tehát igen. Hogyha mondjuk talál az ember agancsot, amit csak úgy hazavinni egyébként nem lehet.
4: Nem szabad, lopásnak minősül az is.
6: Így van, mert hogy a vadgazdálkodó tulajdona, de hogyha a helyi vadászatra jogosultan meg tud valaki egyezni, és kap róla egy írásbeli engedélyt, akkor lehet gyűjteni.
4: Hát nagyon szépen köszönjük a gímszarvasoknak, a NASA-ba kaptunk egy kis betekintést Földvári Attilától.
6: Köszönjük szépen a lehetőséget.
4: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén ma 22 óráig lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Kedvenceink sajnos bármennyire is szeretnénk, sajnos nem tudnak velünk beszélgetni. Kommunikálni viszont nagyon is, hiszen sokszor a testbeszédük minden szónál beszédesebb. Most a fájdalomról fogunk beszélgetni, hogy kutyusunk hogyan tudja jelezni, hogyha van esetleg valamilyen panasza. Ebben a témában pedig Angyal Zsolt lesz a vendégem, az Akella Kutyásport Egyesület alapítója és vezetője, mellesleg kiképzője. Köszöntelek nálunk.
9: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Önmagában egy kutya mennyire mondható például jó tünetjelzőnek? Mennyire mutatják ezt ki?
9: Alapvetően nagyon jó. Nyilván számít, hogy mennyire jó a gazda és a kutya közötti kapcsolat. És számít, hogy mennyire veszem észre azt, hogyha a kutyám másabbul viselkedik. Mondok egy példát. Én a saját kutyáimon szoktam figyelni, mondjuk nem úgy örül nekem. Nyilván vannak klinikai tünetek, hogy mondjuk vágyattabb a kutya, nem eszik. Ez már nyilván egy olyan állapot, amikor orvoshoz kell fordulni, de hogy mondjuk ilyen akár mikrosérüléseket észrevenni, hogy mondjuk nem akar felugrani a kanapéra, változik az általános kedélyállapota, nem akar úgy játszani velem, ezek mind-mind jelzések arra, hogy lehet, hogy valami lappangot esetleg benne. Ezekben az időben jobb elkapni ezeket, és kivizsgáltatni állatorvosra. Tehát szerintem fontos, hogy egy gazdi ismerje azt, hogy a kutyája általánosan hogyan örül, akar-e játszani, kezdeményező-e, inkább most elbújik, tehát hogy az általános viselkedését észre kell vennünk.
4: Mondjuk, hogyha észleljük, hogy valamiféle változás van, meddig szabad várni, azonnal forduljunk állatorvoshoz, vagy érdemes egy kicsit még jobban megfigyelni? Tehát nem azonnal az első hívása nem jön a kutya, és akkor fordulok már is orvoshoz, hanem érdemes mondjuk egy napot várni, hogy még jobban megfigyeljem?
9: Nyilván ez általános problémától is függ. Én azt szoktam javasolni, hogy tehát az én esetemben én például mindig elviszem orvoshoz. Pont azért, mert hogyha van valami olyan problémája, akkor én szeretek a betegség előtt járni, amennyire csak tudok. Nyilván számít, hogy ez milyen típusú probléma. Például, ha azzal szembesülök egyik reggel, hogy nem eszik, esetleg hány, ott azonnal megyek orvoshoz. Nyilván tudom, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy várjunk még estig, megvárjuk, hogy mi lesz. Nem jó neki menni ugye az éjszakának szerintem se, hogyha van bármi probléma, vagy lappang valami a kutyusba. Tehát én általánosabban azt mondom, ha nem eszik, ha változik, vagy kevesebbet kezd enni, akár a szőrzete is változik, elkezd kifakulni a szőre, hirtelen elkezd lassulni. Nekem pont most van egy ilyen kutyusom, hogy egyik hétről a másikra, gyakorlatilag pár nap alatt elkezdett kifakulni a szőre.
4: Ilyen azonnal gyorsan képes ez létrejönni?
9: Igen. Azonnal vittem orvoshoz, és nyilván a laborok elkezdték kimutatni, hogy van valami gyulladás a szervezetében. Nyilván idősebb kutyára is beszélgettünk, de alapvetően én azt szoktam figyelgetni, hogy küllemileg változik-e, izomzatilag változik-e. Tehát én általánosan át szoktam nézni a kutyáimat, és a kedély állapotokat is figyelem. Például nem akar felugrani a kanapéra, eddig mondjuk felugrott, vagy fáradékonyabb, aluszékonyabb jóval, kevésbé örül nekem, esetleg a többi fajtársaival szemben elhúzódóbban viselkedik, akkor mindig azt mondom, hogy valami állhat esetleg a háttérbe. Én ilyenkor el szoktam vinni, nézz át egy orvos, az ő szakterületük, és én nagyon megbízok az orvosainkban, ez a biztos. Nekem én így nyugszok meg, mert nyilván mondhatjuk, hogy egy kutyának nincs jó napja, előfordul, nekünk is van ilyen, mint embernél.
4: Pláne az idősebb kutyáknál.
9: Pláne idősebbeknél, igen, de ha több minden változik, klinikailag is látok rajta, akár nem eszik, bármi olyat tapasztal, vagy nem úgy örül nekem, én azt javasolom, biztonságosabb, ha látja egy állatorvos.
4: Mi a helyzet az ösztönökkel? Mit diktál a kutyának az ösztön? Amúgy alapvetően egy ragadozó állatról beszélünk. Náluk lényeges volt-e mondjuk az evolúció során, hogy rejtették mondjuk a betegségüket, vagy abszolút ugyanúgy kimutatták?
9: Nyilván a túlélés ösztön a kutyában azért az eléggé nagy. De hozzá kell tenni, hogy a kutya ugye mostanában inkább a mindenevők kategóriájába tartozik, a domestikált házi kutyáról beszélgetünk, tehát ők az ember mellett vannak, és nyilván másabb a kapcsolat most már az emberrel, amilyen szerintem nagyon-nagyon régre visszavezethetőleg volt, már másabb azért. Kialakultak ugye a fajták gyakorlatilag, minden kutyának van, hogy milyen specifikus ösztönei vannak, vannak erősebb típusú ösztönű kutyák, vannak gyengébb típusú ösztönű kutyák, vannak rengeteg fajta specifikus ösztön létezik ugye a kutyákba. Pont ezért másabb a fájdalomtűrő küszöb egy kutyának. Tehát például vannak olyan fajták, akik kimondottan nagyon jól bírják a fájdalmat, és akár utolsó pillanatig is képesek rejteni magukba, hogy fáj valamiük, hiszen a túlélési ösztönük nagyon erős. Például a pásztor kutyák, azok ilyenek. Például nevezzük kaukázusi, közép-ázsiai, nagyon-nagyon nagy a fájdalomtörő küszöbük. De vannak mondjuk olyan fajták, akik mondjuk, és itt van egy másik rész, nem csak az ösztön, az érzékenység. Például egy érzékenyebb kutya, az sokkal gyorsabban jelezhet például a fájdalmat, vagy akár lehet hisztisebb is. Ugye ez egy nagyon nagy halmaz, mert beszélgetünk ösztönről, beszélgetünk kutyagazda kapcsolatról, beszélgetünk személyiségekről, és önmagában ezeket kell vizsgálni, és akkor jönne a következő kaszt, mikor beszélgetünk, hogy keverék kutyákról beszélgetünk, ahol mondjuk a alapvető ösztönök, fajta specifikus ösztönök szorta jelennek meg bennük, tehát különbözőképpen viselkedhetnek. Ehhez tartozik a szocializációs kérdések, tehát hogy alapból, amikor egy kutya egy fájdalmat mutat, akkor mindig egy összképet vizsgálunk. Például mondjuk van egy kutya, akinek fáj valamilyen, és mondjuk a gazdinak oda csíp, vagy oda morog neki, de közben kiderül, hogy amúgy meg az élet többi többi területén más szituációban sem jó a kapcsolatuk. Többször már ez előfordult. És nyilván ilyenkor ráhúzzuk arra, hogy biztos, hogy a fájdalom, nyilván egy kutya általános viselkedése megváltozik, hogyha fájdalom van, türelmetlenebb lehet, elhúzódóbb lehet, hogyha kell. De alapvetően mindig egy komplex vizsgálatot igényel, hogy valójában miért morog, miért csípod a gazdának. Például az én kutyáim soha nem mernék megcsinálni azt, mikor fáj nekik, hogy a gazdával szembeforduljanak. És szerintem ez a kulcs, hogy nincs az a szituáció, amikor az én kutyám megharapna engem.
4: Tehát akkor, ha mondjuk van fájdalom fönnáll, bármilyen eredetű fájdalom, akkor az nem egyértelmű jele mondjuk az agressziónak. Tehát azon kívül, hogy fáj valami a kutyának, még mást is jelezhet, például amit említettél is, hogy nem jó a kapcsolat, vagy valamiféle kommunikációbeli hiba vagy zavaró tényező lépett föl.
9: Hát igen, meg ugye vizsgáljuk azt, hogy kivel szemben agresszív. Tehát például mondjuk több esetben látom, amikor rehabilitálnak kutyákat, hogy mondjuk fáj valami, azért támad a saját fajtására. Máshogy viselkednek ugye a kutyák a saját fajtásaikkal és a gazdával is. Önmagában az, hogy egy kutya beteg, tehát nálunk is van 8 kutyánk, rengetegszer fordul az elő, ivartalanítás, valamilyen fajta betegsége van, nem azt jelenti, hogy ilyenkor a falka ellen fordul. Nyilván elvonul esetleg a többiek elől, ha kell, nem úgy kommunikál velük, de az, hogy változzon úgy a viselkedése, az egész falkát megtámadja, az nem. Nyilván türelmetlenebb lehet a kutya, ez tény, elhúzódóbb lehet. De nyilván a saját kutyáink jól vannak szocializálva, jól kommunikálnak, stabil idegrendszerűek, jó köztünk a kapcsolat, tehát hogy komplexen. Nyilván, ha konkrétan a gazdára kérdezzel rá, akkor a gazdával szemben agresszió az nem szabadna, hogy legyen. De azért nyilván kiemelném, hogy vannak azért annyira karakánkötésű fajták, akik nyilván mondjuk alfatípusú kanok, és olyan fajták, olyan molosszerek, vagy olyan fajták, akik képesek arra, hogyha valami nem tetszik, kinyilvánítják a gazdák irányába, ez előfordul, de nyilván ott egy fajtára is beszélgetünk. Tehát szerintem egy komplex vizsgálat kell, amikor van egy ilyen, milyen a fajta, milyen a szocializáció, milyen a kapcsolat, milyen az idegrendszer, ösztönkészlet, az általános jellem, amit mondtál, ha egy érzékeny jellemű, egy hisztisebb, egy olyan fajtáról beszélgetünk, vagy úgy neveltük a kutyánkat eddig, hogy megijedt valamitől, azonnal elkezdtük szeretgetni, átsegítettük a nehézségeken, akkor önmagában a kutya többször fog a gazdától segítséget kérni, kevesebb önállósággal fog rendelkezni.
4: Pont ezt találtam aztán egy pár hónapos sztorival, ez személyes a saját kutyusommal, egyébként annyit kell tudni, hogy egy tacskó, rövidlábú, és már nagyon öreg, tehát elmúlt 14 éves, sétáltunk az utcán, és egyik pillanatról a másikra, ilyet még soha nem hallottam kiszaladni a szájába, egy olyan segélykiáltás, visítás volt, hogy egyből éreztem, hogy baj van. Megmerevedett a kutya, fölemelte a kis melső mancsát, és jelezte, hogy óriási nagy baj van. És hirtelen azt se tudtam, hogy mit kezdjek vele, és akkor rájöttem arra, hogy nem akarja nagyon, hogy hozzáérek, ezért elkezdtem megnyugtatni, amikor megnyugodott, mert szerintem az volt a probléma, hogy ő sem értette, hogy tulajdonképpen most mi zajlik, egy hirtelen felmerülő fájdalmat érzett, és én gazdaként megpróbáltam őt nyugtatni. Utána átnéztem, hagytam már, hogy megtaperáljam, utána meg elmúlt, tehát egy ilyen gyors, valószínűleg egy rossz lépés lehetett így öregkorára, de hogy mennyire számít az, hogy először megnyugtassuk a kutyát, hogy nincsen semmi baj, itt vagyunk mellette.
9: Alapvetően ezt többfelé választanám, amikor egy kutyus egy hirtelen behatás ér, pont ez az, hogy az érzékenyebb típusú kutyák reagálhatnak így, hogy hirtelen sírással. Ahogy elkezd megnyugodni, mi a te jelenlétedben, nyilván utána engedi, hogy hozzáérjünk. Azt is hozzá kell tenni, vannak például frontérzékeny kutyák, akik bizonyos napokon másabbul viselkednek. Vannak olyan kutyatípusok, akik félnek a viharba, és a vihar előjeleit is már jelzik, ezért másabbul viselkednek. Magyarul egy éles szituációban belelép valamibe, vagy éri egy negatívabb hatás, lehet, hogy másabbul fog reagálni, pont ezért, mert van egy olyan hátsó dolog, amitől ez kiváltódik az állatból. Az, hogy ilyenkor a kutya, tehát a kutyának mindig jó az, hogy a gazda ott van mellette, és valamennyire megnyugtatja a gazda a jelenléte. Önmagában az aztán nincsen probléma, hogyha így átmasszírozzuk, megnyugtatjuk ugye a kutyát. Az viszont mindenképpen fontos, az általános jellemét figyeljük ugye a kutyának, mert olyannal már találkoztam a pályafutásomat, hogy ilyen alkalmi fájdalmat mutatott a kutya. Te belelép a gödörbe, jaj, és pont az ellenkező lábát kapja föl, hogy a másik fáj.
4: Wow.
9: Volt ilyen is. Van olyan, hogy addig képes játszani, hogy fáj neki, mert figyelmet és foglalkozást kap ugye a gazdától. Ez egy nagyon szűk réteg hozzá kell tennem, ez nem minden kutyánál, nem minden fajtánál, de van olyan kutyatípus, ugye a gazdák nyilván mi ugye egy érző lények vagyunk. Imádjuk, szeretjük ugye a kutyáinkat. Megteszünk értük mindent.
4: Igen.
9: És van olyan kutya, aki megfigyelte azt, hogy gyakorlatilag betegen többre vagyok képes, mint akár egészségesen. Ezáltal képes olyanra is, hogy tovább mutatja azt, hogy fáj valamilyen, mert figyelmet és foglalkozás
4: kap. Rájött az előnyökre.
9: Aha. Igen, de hangsúlyozom, ez egy nagyon kis szűk rétegről beszélgettünk, csak azt mondom, hogy amikor rehabilitálunk kutyát, vagy a gazdákkal beszélgetünk, akkor a kutya jellemét is vizsgálnunk kell. Ha például arra kapott a kutya rengeteg megerősítés, hogy bizonyos szituációból kioldottuk, megerősítettük, túl nagy figyelmet fordítunk felé, akkor bizonyos kutyatípusok okosak, és ezt felhasználva csinálhatják azt, hogy némely szituációt az átlagnál mondjuk azt, hogy hisztisebben, vagy, és ezt felhasználva csinálhatják azt, hogy némely szituációt

0: valami nem jó. Próbálják-e nekünk jelezni ezt? Van-e esetleg ilyen szegmens rész is?
1: Például a gyerekeknél van ilyen, hogy mondjuk nem minden kutya gyermekbarát. És nyilván a kutya jelzi, hogy az adott szituációban sok neki a gyerek. Mivel
0: eddig
1: jelzi?
0: És ne tovább.
1: Igen, például az, hogy mondjuk elvonul. Nyilván ez, ha észlelünk egy ilyen jelzést, már ebben a pillanatban kéne oktatóhoz fordulni. Azért, mert tudjuk azt, hogy bár a kutya finoman jelzi, hogy elvonul, de ez azt jelzi, hogy a kutya nem az, hogy nem szereti a gyereket, sok neki a szituáció, amit ugye találkozik a gyerekkel. Van olyan szituáció, amikor elfordítja a fejét. Ugye nyilván próbálják simogattatni a gazdik ugye a gyerekkel a kutyát, hogy látod, nem bánt, nem bánt. De a kutya elfordítja a fejét. Ezek mind olyan jelzések, hogy a kutyának nem komfortos ez a szituáció. Tehát a kutyák nagyon szépen jelzik előre azt, hogy valami nem tetszik, vagy nem stimmel. Nem agresszivitással fejezi ki a kutya.
0: Az már a legvégső.
1: Az már a legvégső. Csak hogyha az előjelekben, és amúgy nem is biztos, hogy nem minden kutya fejezi ki agresszivitással, bizonyos fajtáknál előfordulhat, de azt mondom, hogy a kutyák nagyon szépen jelzik azt, hogy ez a szituáció, ez nem jó. Ez neki sok, ő ezzel máshogy akarja ezt megoldani. Tehát más segítséget adjunk neki, mert nem biztos, hogy ez a megoldás. Hozzá kell tennem, hozzá lehet szoktatni a gyerekekhez, szakszerű felügyelettel, oktatói felügyelettel, csak azt mondom, hogy figyelnünk kell a kutyáknak a jelzéseit. Én számtalan olyan szituáció van, hogy nem figyelünk a jelzésekre, és ezekből lehetnek a későbbiekben problémák.
0: Hát azt hiszem, hogy egy külön részt szentelhetnénk majd a továbbiakban ennek, hogy milyen is a kutya kommunikáció, hogy nem annyira beszédes, de azért mindig jelen van.
1: Igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ellátogatott hozzánk, és hogy segített egy kicsit eligazodni.
1: Köszönöm szépen én is.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
0: Zárásként pedig most a Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ két lakójának bemutatkozóját olvasom fel önöknek. Első gazdikeresünk Bogyó, egy gyönyörű, magyar vizsla jellegű, 3 év körüli fiúcska, aki rossz tartási körülmények közül került a Veszprémi Állatmenhely gondozásába. Bogyó igazi energiabomba, imád labdázni, az emberekkel végtelenül kedves, és bizony nagyon ki van éhezve a szeretetre és a törődésre. Más kutyák felé egyelőre nehezebben nyit, ezen azonban folyamatosan dolgoznak a menhelyi kollégák. Oltásokkal és mikrocsippel rendelkezik. Olyan szerető otthon keresnek számára, ahol az elegendő időt és figyelmet nem sajnálják ráfordítani, és rengeteg energiája megfelelő mennyiségű, minőségű foglalkozással jár majd. És ha már az energiabombáknál tartunk, a következő gazdik keresünk bizony Béla sem éppen a kanapé lustálkodó típus. A 4 év körül ivartalanított szálkásszőrű vizsla keverék kan mikrocsip nélkül rott az utcákat, majd egy ebrendészeti telepről került a Veszprémi állatmenhely gondozásába. Azóta minden szükséges állatorvosi és egészségügyi ellátást megkapott. Béla tökéletes társa lehet egy aktív gazdinak, aki futótársnak vagy agility partnernek is remek választás. Szépen sétál pórázon, imád labdázni, tele van energiával, mindemellett pedig nagyon kedves és hálás kutyus. Bogyó és Béla tehát két különböző történet, de egy közös kívánság. Mindketten saját, szerető családra találni. Velük egyébként Veszprémben lehet személyesen megismerkedni, érdeklődni pedig a Veszprémi állatmenhelynél a +36 30 174 01 15-ös telefonszámon lehet, a bemutatkozó leveleket pedig az info@veszprémiállatmenhely.hu e-mail címre várják. Ne feledjék, örökbefogadni igenis menő. Mentett életek egyenlő, boldogabb mindennapok. A mai egyesség műsorunk végéhez értünk. Búcsúzik önöktől Tóth Peti Lili, műsorvezető szerkesztő. Tartsanak velünk jövő hétfőn délután 2-kor ismételtem, addig pedig minden jót és szép hetet kívánok. Viszont hallásra!
2: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáját, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A borműsort hallják, a Spirit FM-en, Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter szerkeszti a mai adást, és a 10. vulkanikus borok fesztiváljára készülnek Gyöngyöspatán, és hát olyan helyszíneket találtak, amiknek már a nevük is zseniális. Széleskedvű rendezvényház és hétszintes pincefalu. Ez a két meghatározott helyszín ehhez a fesztiválhoz, és a szervező Hoffmann Tibor, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Hát a széleskedő rendezvényháznak a nevében benne van, hogy mire készüljön, aki oda betér, igaz?
4: Így van, ez a településnek régen létrejött egy ilyen rendezvényközpontja, és hát egy patai nótáról jött a neve, amiben szerepel a széleskedve van a legénynek, vagy valami ilyesmi kitétel.
3: Mi az, hogy valami ilyesmi? Nem is tudná elénekelni nekünk?
4: Hát figyeljen, én nem vagyok patai, én gyütment vagyok, úgyhogy megtanultam, hogy aki gyütment, az örök életében gyütment marad patán, úgyhogy én nekem felmentésem van ezzel
3: a... Mázli, mert szaván fogta volna. De hát majd ott lesz a gyöngyöspatai hagyományőrző népdalkör, na ők majd el fogják énekelni biztosan, mert hogy a megnyitón közreműködnek. A megnyitó augusztus 28-a péntek, úgyhogy ez a hétvége, a kijelölt hétvége. Mire készüljenek a látogatók?
4: Hát ugye péntek az egy ilyen felvezető nap mindig, akkor van a megnyitó, akkor tartunk mindig egy úgynevezett mesterkurzust, ami egy ültetett borkóstoló valamilyen témára kihegyezve, és hát most pénteken lesz még koncert, lesz még dűlőtúra pick-up-okkal, úgyhogy, és lesz egy sétálókóstoló is ott a rendezvényház mögött, és aztán a fő nap, a szombat, amikor a különböző vulkanikus borvidékekről meghívott vendégek és a patai borászok kínálják a boraikat a hétsoros pincefaluban, amit említett is, sétálókóstoló keretében.
3: A vulkanikus borokról beszéljünk már pár mondatot, meg arról, hogy ez hogy tartja össze a borászokat ez a talajfajta?
4: A vulkanikus borok azok olyan borok, amelyek vulkanikus termőhelyről származnak. Ugye ilyen Magyarországon Tokaj, vagy a Badacsony, vagy Somló, és hát ilyen Gyöngyöspata és a Mátra egy része is. A gyöngyöspatai termőhelye az úgy néz ki, hogy van egy ilyen andezites, riolitos alaptalaj, és aztán e fölött ennek a málladékából képződött nehéz agyag, és ez adja a gyöngyöspatai boroknak azt a kifejezett zamatosságát, amivel bírnak.
3: És hát ezek szerint számon tartják azt, hogy kinek van még hasonló talajról származó jó kis bora, mert hogy ez a meghívás, ez erről szól. Össze is tudjuk vetni majd, hogy az egyik és a másik hasonló borokból milyen különbségeket tud mégis felmutatni?
4: Természetesen, tehát pont ez is a cél, hogy a kóstoló vendégeknek lehetősége legyen megkóstolni az egyik helyen, a másik helyen termett szőlőből készült borokat, és megpróbálja megfejteni, hogy mi a különbség, ugye. Ezt lehet tudni, a Somló az mindig ilyen nagyon ásványos, nagyon sós karakterű borokat ad, és a különböző termőhelyek Tokaj és Badacsony vagy Patna, azok pedig részben kicsit mások. De ezek nyilván a kóstoló számára egy ilyen izgalmas feladat.
3: Amennyire én tudom, két nagy rendezvényük van, a Patai Bor és Tor Fesztivál, az ugye január környékén, január vége felé aktuális, hát disznótoros, meg ez. Számon tartják a szakmában, meg a borászok között, hogy lesz ez és jönni kell?
4: Hát én nagyon remélem, hogy számon tartják. Az a célunk, hogy Gyöngyöspata beírja a nevét a fogyasztók és a szakma fejébe ezekkel a rendezvényekkel, és hát ugye ez a 10. fesztiválunk, ez a fesztivál, ez azért is különleges, és azért is úgy gondolom, hogy nagyon sok vendégünknek nagyon kedves, mert ennek a fesztiválnak az az alulról szerveződő jellege ez a 10. évre is megmaradt. Van egy ilyen nagyon bájos esetlensége ennek a rendezvénynek, amiben a gyűjtment borászok és a helyi lakosok együtt tesznek valamit a településért, és mutatjuk meg azt, hogy mi mindenért izgalmas Gyöngyöspata. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez már számon van tartva, mert ez a célunk vele. Egyébként van egy harmadik fontos rendezvényünk is, ami szívemnek nagyon közeli ez a kétfrankos kadarka és régi magyar fajták fesztiválja, de ezt egyelőre még csak négyszer rendeztük meg, úgyhogy még nem
3: nincs,
4: vált annyira.
3: Nincs meg az én fejemben sem. Az mikor van, vagy mikor lesz?
4: Az általában májusban szokott lenni, idén is május végén volt. Kiváló időpontban, mert ugye akkor még már nagyon jó idő van, de még nem lesz véletlen annyira, vagy nem szokott akkor a rekkenő hőség lenni, mint augusztusban. És hát minden évben reménykedünk, hogy na, idén nem lesz rekkenő hőség, most is ugye még előtte még bízunk benne, hogy most kidühöngi magát ez az időjárás, és a fesztiválra pont jó lesz.
3: Minden. Hát azt mondják, hogy augusztus 20-a után egy kicsikét enyhül majd a meleg, és hát akkor jön a 10. vulkanikus borok fesztiválja a Gyöngyöspatán, úgyhogy a legjobb kor, ha igaza lesz az időjárás jelentésnek. Hoffmann Tibor, minden jót kívánok hozzá, jó időt és jó borokat!
4: Nagyon-nagyon köszönjük!

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha már említettük azt, hogy Gyöngyöspatán milyen eseményre készülnek, és hát megismétlem át, ha valaki most kapcsolódik be a műsorba, és nem hallotta, hogy jön a 10. Vulkanikus Borok Fesztiválja augusztus végén, akkor most itt az alkalom, hogy megismerkedjünk egy-két pincészettel is Gyöngyöspatáról. Itt van rögtön Páger Mátyás borász a vonalban, a Páger pincészet. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Arról beszélgettünk az előbb magának a fesztiválnak az ürügyén, hogy az, hogy vulkanikus borok fesztiválja, és hogy vulkanikus borok kóstolója, az egy kicsikét meghatározza azt is, hogy mire számíthatunk, de vajon vulkanikus talajon borászkodni az milyen?
2: Hát a vulkanikus talaj az mindig egy nagy előnye, egy bortermelő vidéknek, így a Mátra régió is ilyen kiemelten szerencsés régió. Vulkanikus talajon mindig valahogy ásványosabb, mindig valahogy gazdagabb borokat lehet készíteni, és hát ezt próbáljuk megmutatni így a fesztiválon, fesztivál keretén belül is.
1: Azt én jól érzem, hogy a vulkanikus borok azok most divatosak?
2: Hát én szerintem ezek mindig is divatosak voltak, tehát a magas minőségű borok azok általában a vulkanikus területekről jöttek, vagy hát onnan biztos, hogy magas minőségű borok jöttek. De igen, talán ezt lehet mondani, hogy ennek van most megint egy reneszánsza, és ezt szeretik az emberek így megkülönböztetni a többi bortól.
1: Meg hát nincs olyan sok vulkanikus talaj, ahol jó bor készül, tehát itt Európában sem tolonganak így olyan van. Nagyon sokat. Ebben mi speciál jók vagyunk, és hát Gyöngyöspata is ezek szerint kiemelt lehet. Hogy írná le azt a bort, amit a vulkanikus talaj ad? Ásványos, vagy savas, vagy milyen?
2: Hát alapvetően ásványos, mindenféleképpen az ásványosság az, ami kiemelkedi a vulkanikus talajokon készült borokban. De hát itt azért nem csak az ásványosság, hogyha mondjuk most pont Gyöngyöspatáról beszélünk, és a mi terroárunkról beszélünk, akkor itt azért a talaj az egy sokkal összetettebb talaj, tehát amikor a Mátra, illetve a Kékes, mint szupervulkán ugye megszületett, akkor gyakorlatilag a Pannon-tenger üledéket felgyűrve maga mellett megalkotta azokat a kis dombokat, lankákat, amin most borászkodunk. Később pedig a vulkanikus tevékenységből adódóan ez belettemetve gyakorlatilag vulkanikus kőzetekkel, hamuval, mindenfélével. Így egy elég kevert és vegyes talaj van jelenleg Gyöngyöspatán, tehát hogy a vulkanikus kőzetek és hamuk alatt még azért megtaláljuk a Pannon-tengeri üledék meszes részeit is, ami segít ugye a sav megtartásban, általában inkább a messzesebb területek adnak savasabb bort, és a vulkanikus talajok pedig az ásványosságot biztosítják. Most a Mátra az azért különleges, mert hogy itt mind a kettő egyszerre van jelen.
1: Amikor kialakul egy borászat szortimentje, az mennyire köti magát utána maga a borász, aki kialakította? Tehát tudom, hogy nem egy régi borászat az önöké, talán évtizedes.
2: Igen,
1: nyilván, az eleje az úgy alakul, hogy kísérletezünk, mi legyen, miben vagyunk a legjobbak, mi itt a legjobb. Aztán, ha ez létrejön, az onnantól köti is az embert.
2: Igen, hát én is, mint szerintem mindenki kísérletezéssel kezdtem. Tehát ugye itt, hogyha az ember elültet egy szőlőt, akkor az hosszú távra szól. Tehát, hogy egyrészt 4 év, mire termére fordul egy ültetvény, másrészt azt évtizedeken keresztül, akár egy évszázadon keresztül lehet művelni és arról bort készíteni. És amikor fajtát választ az ember, akkor azért számba kell vennie azokat a tényezőket, amiknek meg kell felelni ennek az ültetvénynek. Egyrészt a klíma viszonyoknak megfelelő fajtát választ az ember, másrészt igazából a jelenlegi kereslet az, ami ezt meghatározhatja, de Gyöngyöspatán és itt a környéken mi a Kárpát-medencei fajtákban hiszünk, tehát mi próbáljuk akár régi magyar fajtákat visszahozni a szortimentbe, de mindenképpen a főfajtánk az a kékfrankos, és ez a zászlós hajó, amire fölülünk mindannyian Gyöngyöspatán, mint borászok, tehát az egy nagyon fontos fajta. De igen, tehát hogy visszatérve a kérdésre, abszolút a kísérletezés során gyakorlati tapasztalatokat szerezve alakítja ki az ember a portfólióját és a fajta választást.
1: Nem válik egy kicsikét önismétlővé így az ember? Azért a borászat az egy alkotás is, erről ritkán szoktunk beszélni, de főleg akkor, hogyha kézi manufakturális módon készül, és nem nagyipari módon, akkor az egyfajta művészi termék.
2: Ez így van. Én abszolút így tekintek a boraimra. Tehát ez számomra nem csak egy élelmiszer előállítás, hanem egy önkifejezési eszköz.
1: Na, hát és éppen ezért kérdezem, és lehet helytálló az előző kérdés, hogy nem önismétlő egy picit a dolog, mint amikor újra ugyanazt a képet festi a festőművész.
2: Nem feltétlen. Tehát, hogy bár vannak olyan bor típusaim, amik nagyon beváltak, és azt évről évre keresik a fogyasztók, például ilyen a narancsborom. Ezt próbálom tényleg mindig
1: a legendás Gyöngyöspatai narancsligetekből, igaz?
2: igen. Nyilván itt azt tudjuk, hogy a narancsbornak nincs közel magához a narancshoz, mint gyümölcshöz. Ez a színére utal a narancs, és egyébként Tramini és Cserszegi a fajta, amiből készítem, nek a küvéje, és gyakorlatilag egy fehér szőlő, ami héjban erjesztve, és ebből születik ugye a narancsbor. Szóval van egy ilyen termék, van egy ilyen bor, amit minden évben próbálunk ugyanúgy elkészíteni, de egyébként egyrészt az évjárati hatások mindig változnak, és mindig újabb és újabb kihívás elé állítja az embert, és ez valahogy inkább olyan, hogy minden évben próbáljuk egyre jobban elkészíteni és csiszolgatni a bort. Tehát, és ugye szemben mondjuk a sörösökkel, akik bár akárhány főzetet le tudnak főzni egy évben, nálunk egy esély van, tehát egyszer születenünk egy évben, és minden évben csak egyszer jön el az esély, hogy most megcsináljuk még jobban idén azt, amit tavaly szintén megpróbáltuk elkészíteni.
1: Augusztus 28-29-én ezeket majd jól meg is lehet kóstolni most a széleskedvű rendezvényházban, meg a hatszintes pincefaluban, ugye Gyöngyöspata két helyszíne. Hat igen. Vagy hét? Hét szintes.
2: Hét szint.
1: Hát én kérek elnézést, elvettem semmi egy szintet. Viszont mikkel készülnek?
2: Alapvetően a Vulkanikus Borok Fesztiválja az úgy épül fel, hogy a helyi borászok kinyitják a pincéket, és próbálunk minden helyi borász mellé meghívni egy vendégborászt más vulkanikus területekről, tehát jellemzően Magyarországról, és hát itt ugye Somló, Tokaj, Badacsony környéke, esetleg Eger, tehát ezeket a vulkanikus területeket próbáljuk összegyűjteni, és innen a általában inkább kisebb kézműves pincéket hívunk meg, tehát olyan pincéket, ami nem egy nagyobb manufaktúra, hanem valahogy egy picit ezt a kézműves borászatot képviseli. És régebben volt egy külön fesztivál Gyöngyöspatán, mégpedig ez a pincepörkölt főzőfesztivál, de most mi ezt a kettőt összefésültük, és egyszerre van megtartva, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha végig sétál az ember ezen a kis szerpentinen, ami pincékkel van tűzdelve, ott mindenhol rotyog valami a pince előtt, és minden pincénél talál egy vendégborászt, egy borászt. Nem egy óriás tömegrendezvény, tehát hogy itt minden borász megszólítható, minden borásszal le lehet ülni, beszélgetni arról a borról, esetleg, hogy mi van mögötte azon túl, hogy ez egy szexes ital, tehát hogy pont ez, amit beszéltünk, hogy itt meg lehet ismerni magát a készítőt és a gondolatokat a bor mögött. Ezen kívül számos gasztronómiai élmény várja az embereket. Nyilván itt a bográcsokban főtt ételek mellett mindig kint szokott lenni a helyi asszonyokból álló kis tészta készítő manufaktúra, ez a patai csík, ami ott helyben frissen gyúrt tésztából készítenek. Ez gyakorlatilag egy friss tészta kifőzve, és ezt különböző ízesítésben kínálják. Mindig megjelenik a patai töltés, mint palócétel, ez gyakorlatilag egy töltött káposzta, csak itt úgy hívjuk, hogy patai töltés. ezt is többféle módon, többféle ízesítésben készítik, van a kukoricás töltés, a sima töltés, szóval ez is egy ilyen különlegessége a régiónak. Számos kisebb akusztikus zenepont van a fesztiválon, tehát nem nagy koncertekre kell gondolni, hanem inkább ilyen kisebb lokális mini koncerteket próbálunk a hegyet, ezzel próbáljuk a fesztivált színesíteni. Nálam az alsó pincesoron, én a patak mellett vagyok a legalsó pincesoron, nálam általában egy ilyen nyugodtabb, ilyen kicsit ilyen jazz zongor zene mellett lehet iszogatni, egy ilyen szalmabálából épített kis rögtönzött kerthelységet próbálunk ott mindig kialakítani, és nagyon kedves barátom szokott mindig eljönni zenélni, Geró, aki a zongorajátékával...
1: De hát ez egy jó buli.
2: Ez egy jó buli, és az a jó benne, hogy hétszintes, minden hét szinten egy picit más hangulatot talál az ember. Tehát van, ahol egy kicsit, hogy is mondjam, a népi zene dominál, nálam általában inkább ez a lounge, ez a jazz zene, kicsit föntebb, ott megint egy más hangulatot talál az ember, tehát hogy ez mindenképpen egy jó buli. És hát egy nagyon-nagyon kellemes másfél-két napot lehet eltölteni itt ezen a fesztiválon.
1: Hát legyen így, és kívánom, hogy jó idő legyen, és jó borokhoz, jó ételek, és jó zene, és akkor Páger Mátyást is a Páger Pincészetben elégedett látogatók fogják kísérni, amerre lép.
2: Köszönöm. Így van, köszönöm szépen.
1: Páger Mátyást hallották, és menjenek a fesztiválra.
2: Jöjjenek, így van. Köszönöm, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Nem sokára jön a 10. Vulkanikus Borok Fesztiválja, ennek szenteljük a mai borműsort itt a Spirit FM-en. Hallottak már arról, hogy milyen programok várják a látogatókat, szóltunk már arról, hogy egy pincészet, a Páger pincészet mivel készül, menjünk még egyel arrébb. Az Amphora Arkhoz fogunk benézni, Gyurkó Zsolthoz. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt olvasom, hogy organikus módon művelik a szőlőültetvényeiket. Szerintem vannak olyan borfogyasztók, érdeklődők, akik azért ezzel nincsenek teljesen képben, hogy ezt hogy kell elképzelni, ez micsoda?
2: Nagyon egyszerű, az organikus mód valójában visszatérés a természethez. Inkább mondanám a bioszó, talán az népszerűbb a kedves fogyasztók körében. És a bioszó pedig azt jelenti, hogy nem használnak a szőlészek vegyszert, vagy vegyszer alapú szereket a permetezéshez, tehát csak természetes módon próbálnak védekezni a szőlőkultúrában, például gyógynövények főzeteivel, narancsolajjal, zsúrlóval, csalánlevéllel, hasonló módon próbálkoznak.
1: Magyarán szóval, ami bekerül végül a palacba, azt a természet adja nekünk, nem a különféle kemikáliák.
2: Így van, ez a lényeg, hogy a lehető legtermészetesebb módon nyerjük ki azt a szőlőgyümölcsöt, amiből később must lesz, és a bor is, ami ebből készül, a lehető legtermészetesebb lesz.
1: Ez a biobor, ez most egy jó hívó szó, én azt tudom, de arról nem szoktunk beszélni, hogy ez a borász szemszögéből egy egészen másfajta működés, mint a hagyományos, hát ugye ma már az a hagyományos, ami nem a hagyományos.
2: Igen, nehezebb dolga van a nem hagyományossal, tehát a bióval, vagy a természetessel, vagy az organikussal, hívjuk bárhogy, mert elég nagy a kockázat, hogyha esetleg a pincében történik valami a borral, és akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy ilyenkor egy biodinamikus, vagy egy bió, vagy egy organikus borász nem igen avatkozik be a folyamatokba, természetes módon hagyja végigmenni az erjedést, és természetes módon fogja lepalackozni, tehát nem használ semmiféle szűrést vagy derítést, és ezek a borok, bár nagyon természetesek és nagyon finomak és nagyon komplexek, gyümölcsösek, a szőlő eredeti ízvilágát képesek visszaadni, egy borász számára mégis egy kicsit kockázatos ez a fajta út, hiszen nem tud beavatkozni a bajban, akkor bízik a természetben vagy a jóistenben, hogy majd segít, és akkor nyilván ezek a borok a végén mégiscsak finomak és ízletesek maradnak, és ha persze nem sikerül, akkor egy ilyen borász akkor azt mondja, hogy semmi gond, akkor én azt nem fogom felhasználni, ezt az alapanyagot, az én boromat nem hozom forgalomba, de attól még egy nagyon finom pálinka lehet belőle.
1: Aha, tehát olyan nincs, hogy elvész.
2: De van, de a végén, ha már pálinka se lesz belőle, akkor nyilván akkor elvész.
1: Hát igen. Viszont beszéljünk egy kicsikét erről a borvidékről, a Mátrairól. Aha. Mert szerintem az egy érdekes dolog, hogy nagyra becsüljük azokat a borvidékeket, amelyek a vulkanikus talajon gazdálkodva termelik a boraikat. Nagyon divatos ma a vulkanikus talaj, és az azon készülő bor, viszont a Mátrai borvidékről jóval kevesebb szó esik, mint mondjuk Tokajról.
2: Igen.
1: Fájó ez?
2: Hát fájó egy kicsit, ezt el kell így ismerjük, hogyha egy kiállításra elmegyünk, akár Magyarországon, akár külföldön, akkor nekünk magyarázni kell azt, hogy a Mátra hol van egyáltalán, még a térképen is néha meg kell mutatni. Kicsit mesélni kell róla, hogy ez azért régebben egy komoly borvidék volt, ahol nagyon nagy mennyiségben termeltek borokat, és kiváló minőségben is exportáltak borokat, és hogy a vulkanikus szó mit jelent, hogy milyen az altalaj, tehát változatos, egyrészt bazaltos, andezites, de vannak tufás részek is, ami egyrészt nagyon-nagyon ízgazdag szőlőgyümölcsöt képes teremni, másrészt pedig hozzáadja az ásványosságot, amit mi is szeretünk, és a fogyasztók is nagyon szeretnek.
1: Miért amfora? Mert hogy nem csak a neve képviseli ezt, hanem igen, használja is az amforákat.
2: Igen, ez egy szerelem. Tehát ezt nem lehet túlmagyarázni. Én ebbe beleszerettem, kipróbáltam 5 évvel ezelőtt, hogy milyen az eredeti, és itt 6000 éves kultúráról beszélünk, hiszen a grúzok Vevriben már készítettek bort 6000 évvel ezelőtt. Aztán természetesen az olaszok is élen jártak az amforában készült borokkal. És én pont egy olasz amforát próbáltam ki, és nagyon beleszerettem, teljesen más ízvilágot képes adni a bornak. Nagyon hosszú az erjedési időszak, több mint egy év általában a vörösboraimban az erjedési folyamat, és egy nagyon komplex, nagyon különleges ízvilágot képes így kölcsönözni a boraimnak.
1: Ezt szokták értékelni? Tudjuk ezt mi értékelni, ha megkóstoljuk? Tehát képbe kerül a látogató mondjuk egy ilyen borfesztivál esetében, hogy ja, hát ez így egész más.
2: Igen, igen. Az én amforáimat ilyenkor meg szoktam nyitni, és szoktam kóstolókat mutatni a kedves vendégeknek, és rájuk bízom, én soha nem mondom azt, hogy mit szeretnék, ha ők éreznének, vagy én mit érzek, mondják meg ők, hogy mi a véleményük, és az ő szavaikkal élek most, általában azt mondják, hogy hát ez fantasztikusan gyümölcsös, és tényleg nagyon intenzív ízvilága van.
1: Nem mondom, hogy terjedjen az amfora, mert akkor a különlegességét elveszíti, de azért egyszer meg kéne kóstolni valóban egy ilyet. Úgyhogy el kell menni önhöz, és meg kell kóstolni az Amfora Arkban Gyurkó Zsolt borait az amforákból, igaz?
2: Köszönöm, és várok mindenki szeretettel.
1: Ez lesz a megoldás, és tessék elmenni Gyöngyöspatára augusztus 28-29-én, mert ott nem csak Gyurkó Zsolt, de ő is várja a kedves látogatókat a 10. Vulkanikus Borok Fesztiválján. Ez volt ma a borműsor itt a Spirit FM-en. Örülök, hogy velünk tartottak ma is. Ne feledjék, minden hétvégén mindenfelé az országban vannak különféle borfesztiválok, borkóstolók, érdemes ismerkedni ezzel a kultúrával, csak ésszel okosan, óvatosan. Minden jót kívánok, egészségükre!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Esleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Augusztus második felében minden szülő elgondolkozik, hogy mi minden kell az iskola kezdéshez, és azt is elkezdi a család számolgatni, hogy hónapról hónapra mennyit is kell majd költeni a kisdiák diák éveire, és hát ennek részét alkotja a menza is, úgyhogy ennek apropóján hívtuk fel dr. Kovács Pált, a Közétkeztetők és Élelmezés Vezetők Országos Szövetségének alelnökét, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen menzai időszakra számíthatnak a szülők. Üdvözlöm!
3: Kedicsokon üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye szerintem senkinek nem új, hogy nincs egy fix ár, amit az ország minden pontján fizetnek a szülők, hanem az városonként, településenként, konyhánként változik. Mi minden alkotja azt, hogy ki milyen menzadíjat kell, hogy fizessen? Mi minden költség kerül ebbe bele?
3: A költségek vonatkozásában meghatározó az alapanyagköltség, illetőleg a bérköltség, és ezen túlmenően az energia és a rezsiköltség az, amit a szolgáltatók általában kalkulálnak, és amivel a díj megállapításkor az önkormányzatok is számolnak. Ezek a tételek természetesen eltérőek, és az elmúlt esztendőkben ezek komoly emelkedésen mentek keresztül. Ezt érezhették is a kedves hallgatók az elmúlt esztendőkben, akár az alapanyag árnövekedésben, leginkább ott talán, de más vonatkozásban is rezsidíjakban.
2: Mi a tapasztalat? Tudom, hogy nagyon nagy a skála, ezért azt mondom, hogy így egy ilyen tólig, vagy nagyjából is szórást, hogyha nézünk. Mennyibe kerül egy napi étkezése a kisdiáknak?
3: Ha a kisdiákokat tesszük figyelembe, mondjuk itt rendszerint az első és a nyolcadikos osztályok, nyolcadik osztályba járók együttes díjat fizetnek, gyakorlatilag 600 forint és 1500 forint között körül alakul az ár, ez két szélsőséges árat mondtam önnek, hozzávetőlegesen 1100 forint az a medián érték, amelyet ma egy gyermek fizet, vagy a szülei fizetnek az iskolai napi étkeztetésért. Ez valamivel kevesebb az óvodai étkeztetés esetében, ez hozzávetőlegesen 900 forint, de meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt években nagyon leszűkült azoknak a köre, akik díjfizetésre kötelezettek az óvodai kör tekintetében.
2: Igen, ezt pont akartam is kérdezni, hogy a támogatás tekintetében is nagyon árnyalt a kép, mert már nagyon sokféle kedvezményben részesülhetnek a diákok. Ilyenkor ezt kifizeti meg?
3: Rendszerint az állam és az önkormányzat az, aki finanszíroz. Az elmúlt 5 esztendőben jelentős finanszírozási bővülésben ment végre a szektor, hajtottak végre a szektorban. Az állami támogatás normatív szinten 100 milliárd forintról olyan 160 milliárdra emelkedett. Ez szűk 4 esztendőnek köszönhető. Ugyanígy jelentős bővülést biztosítottak az önkormányzatok is a szolgáltatók részére annak érdekében, hogy tulajdonképpen viszonylag csekély mértékben növekedjenek a lakossági díjak. Ez látszik is egyébként a díjszabásokon.
2: Mi a tapasztalat? Ugye az elmúlt években az energiaszámlák, tudjuk jól, hogy változtak, az energiaválság idején kifejezetten nehéz lehetett a helyzete a szektornak, ahogy egyébként a bérköltségek is, hiszen nagyon nehéz megtartani a munkaerőt, de mi a valós tapasztalat? Ez mennyire realizálódott az elmúlt időszakban, vagy mennyire befolyásolja például az elmúlt évhez képest az idei év árait?
3: Én ebben a kérdésben nagyon kritikus vagyok mind az önkormányzatokkal szemben, mind a szolgáltatókkal, ugyanis létezik egy képes struktúra, amit az önkormányzatok és a szolgáltatók szerződéseik során alkalmaznak. Ez az előbb elmondott alapanyagváltozás, bérváltozás, illetőleg a rezsiköltség energiaváltozás szokott ebben ugye szerepet játszani. Ugyanakkor ezekben a szerződésekben tudni kell, hogy rendszerint a KSH által megállapított kis kereskedői árak vannak rögzítve. Azaz, amikor 60%-kal emelkedett annó 2022-23-ban az alapanyagár, akkor a szolgáltatók élve ezzel a lehetőséggel ezen árigényüket képezték, igyekeztek beképezni a díjakban. Erre joguk is volt egyébként. De a valóságban tudtuk jól, hogy, és tudjuk mai napig, hogy lényegében a beszerzések főként importból, Lengyelországból, Romániából történtek, ahol fel akkora infláció volt, és ráadásul termelői áron szoktak beszerzések történni, pedig kiskereskedői áron. Ez azt jelenti, hogy azért látszik a gazdálkodáson, hogy nagyon-nagyon a Covid után a szolgáltatók egy komoly racionalizálási feladatot hajtottak végre, aminek következtében csökkent még a bérköltség átalányuk is, tehát lehet látni a beadott beszámolókból, eredménykimutatásokból, hogy lényegében a korábbi 36%-ra olyan 27%-ra csökkentették a bérköltségeiket. És hasonlóan el lehet mondani egyébként az energiáról is, hogy mindenki tudja, hogy 300 euró volt ugye egy megavatnyi gázenergia annó egy rövid időszakig, az ma már 30, illetőleg 60 euró, tehát komoly költségcsökkenésen ment végre a szektor, ugyanakkor ezek ugye nem képeződtek be a későbbi árakba. Hát azt tudom mondani, hogy a korábbi 7-3%-os profitarányos jövedelmezőség, árbevételarányos jövedelmezőség tekintetében már a szektor elérte azt a 8%-ot, hogy innentől kezdődően jelentősen elmozdult a tőkejövedelem és a, így mondanám, a bérjövedelem aránya. Ez azt jelenti, hogy nagyon indokolt, hogy és ott van most már a szektor önmagában, hogy képes komoly fejlesztéseket önerőből végrehajtani, és nagyon nagy feladata, amit mi szövetségi szinten hangsúlyozunk, és nem győzzük hangsúlyozni a szereplők számára, hogy végre ez a bérkompresszió elmaradását hozzák be. Ez alatt azt értem ugye, hogy a minimálbér emelkedése nem hozza azt, hogy az élelmezésvezető dietetikusok, szakácsok bére is automatikusan növekedne a minimálbér emelkedésének mértékével. És ez egy nagyon komoly bérólózáródást, összezáródást jelentett az elmúlt esztendőkben. Ezt ki kell egyenesíteni, tehát többet kell költeni innentől kezdve a szektornak a fejlesztésekre, és többet kell költeni a munkatársak, a vezetők, az élelmezésvezetők megbecsülésére. Ez egy nagyon fontos eljövendő feladata a szektornak.
2: Ezeket hallva felmerül az emberben a kérdés, hogy a közétkeztetés mennyire hivogató lehetőség egy új szereplő számára, és a meglévő szereplők mennyire gondolkoznak azon, hogy maradnak is hosszú távon ezen a területen?
3: A legnagyobb kihívás, akár az új belépők, akár az itt a szektorban lévők számára az, hogy komoly demográfiai változások fognak bekövetkezni az elkövetkező években. Érte ez alatt azt, hogy az elmúlt 10 esztendőben 30%-kal kevesebb gyermek született, és úgy számolunk, hogy a mostani 750 ezeres létszám le fog csökkenni durván 620 ezerre 10 éven belül. Ugyanakkor az idősebbek, a nyugdíjasok aránya értelmezhető módon 400 ezerrel fog körülbelül emelkedni. Tehát egy teljesen átrendeződő közszolgáltatással kell felkészülnünk a szektorban szereplők számára. Én azt gondolom, hogy ez a kihívás, ez a bent lévők számára kellő tapasztalattal rendelkező szakemberekről beszélünk. Új belépők számára semmiképpen nem gondolom, hogy ez túl nagy kihívás. Itt inkább az elkövetkező esztendőkben az várható, hogy lesz egy belső átrendeződés, mégpedig a fogyasztók szempontjából. Nagyon nagy feladat még továbbá, hogy a fiatalokat visszacsábítsa a közétkeztetés, hisz nagyon nagy a lemorzsolódás, körülbelül az általános iskolás felső tagozattól kezdődően, tehát az ötödik osztálytól kezdődően.
2: Igen, ezt tapasztalom én is az én gyerekem generációjánál abszolút. És akkor még térjünk ki arra, hogy ugye az is egy nagy nehézség tud lenni a szolgáltató számára, bár nem megugorhatatlan, de nyilván az szintén beruházás igényes és plusz figyelmet igényel, hogy a mindenféle mentes étkezőket is el tudja látni az intézményekbe. Ebben a vonatkozásban jelenleg a szereplők most már mennyire tudták fölvenni a rutint, és mennyire tudják ellátni az ilyen-olyan mentesítkező gyerekek igényeit is.
3: Ez a mai jogszabályi elvárásoknak megfelelően már biztosított mindenhol, hisz kötelező ezt garantálni a fogyasztók számára. Itt a problémát inkább abban látom, hogy nagyon-nagyon komoly minőségi különbség keletkezett a kisfalvas, kistelepüléses, önkormányzati struktúrában működő szolgáltatók, pontosabban önkormányzati tulajdonosi szolgáltatók, és a professzionális nagy, hát középvárosok, nagyvárosok, megyei jogú városok, Pesten működő közszolgáltatók között. Tehát a tudásbázis nagyon elmozdult az utóbbiak javára. Tehát nagyon-nagyon segíteni kellene azt, hogy a kis települések, ahol nem éri meg a szolgáltatónak bemenni, ott is tudjunk valamilyen szupportot, szakmai szupportot biztosítani, akár a dietetikus étkeztetés, akár bármilyen más vonatkozásában.
2: Hát akkor van feladat, amivel foglalkozhatnak, mi pedig reméljük szülők, hogy minél jobban meg fogják ugorni ezeket a nehézségeket is, mert valóban igaz, hogy térségenként változó az, hogy ki milyen lehetőséghez jut, abban a tekintetben, hogy milyen minőségű ételt tud kapni, hiszen ugye vidéken sokkal nehezebb ezt megugrani és megoldani. De nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt percekben kis képet láthattunk, hogy hogyan indul a szeptember, és bízunk benne, hogy aztán egyre jobb és jobb hírekkel tudunk szolgálni ebben a vonatkozásban is. Dr. Kovács Pállal beszélgettem, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségétől. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen! Viszontlátásra!
2: Viszontlátásra!
0: Best of adást hallottak!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Augusztus 4-én bocsátott a társadalmi vitára a tűzifa áfa csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a kormány mindössze 8 napot hagyva a véleményezésre, és hát 27%-ról 5%-ra csökkenteni a kezdeményezésük szerint a tűzifa áfáját, de vajon ennek milyen hatása van, és miért lehet előnyös vagy hátrányos? Erről is fogunk értekezni Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye mindig azt szokták mondani, hogy mindent lehet több oldalról értelmezni. Ha azt vesszük, hogy valaminek az áfája csökken, akkor első körben hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hurrá, csak hogyha annak a hatásmechanizmusát nézzük, akkor már nem feltétlenül mondjuk ezt. Ön, amikor meghallott ezt a 27%-ról 5%-ra történő csökkentést a tűzifa áfája tekintetében, ön mit gondolt?
2: A céllal teljes mértékben egyetértünk, tehát a levegőnk a csoport mindig is azon az állásponton volt, ami teljesen érthető, hogy senkit sem szabad hagyni fagyoskodni, mindenkinek biztosítani kell a megfelelő meleg otthont. Viszont, hogy ezt hogyan tesszük, és milyen hatékonysággal, az már megint más kérdés. Most ebben az esetben 16 milliárd forintot szán arra a kormány, ugye ennyibe kerül az áfa csökkentés, hogy támogassa azokat, akik tűzifával fűtenek. Most a mi becsléseink szerint azoknak az embereknek, azoknak a háztartásoknak a fele legalább, akik ezt a támogatást megkapják, egyáltalán nem szorulnak rá. Nagyon sok jómódú ember is van, aki részben, vagy alkalmanték akár egészben is, például a hétvégi házában fával fűt, és teljesen feleslegesen szórják ki akkor ezt a 8 milliárd forintot. Ez az egyik probléma.
1: Igen,
2: tessék.
1: Ne, hallgatom, figyelek.
2: Igen, a másik az, hogy ha ezt az összeget, tehát akár a 8 milliárdnak a totát, a felét még arra fordítanák, hogy szociális tűzifát adjanak, akkor célzottan jutna el az emberekhez ez a támogatás azoknak, akik rászorulnak. És nagyon fontos lenne még, hogy jelentős összegeket biztosítsanak a szemléletformálásra, az ismeretterjesztésre, mert általános tapasztalatunk, hogy sajnos nagyon sokan nem tudják ezért, hogy hogyan érdemes tűzifával fűteni. Másrészt sokszor még a legegyszerűbb módszereket se ismerik ahhoz, hogy csökkentsék az energiaigényüket. Mondok néhány példát. Az egyik, hogy hogyan kell a tűzifával fűteni. Hát semmiképpen sem kivágott friss fával fűteni, hanem legalább másfél-két évig kell szárítani. Sajnos még az önkormányzatok is a szociális tűzifát is sokszor úgy adják, hogy nem szárítják ki, hanem kivágják és odaadják. Na most egyrészt ebben az esetben kétszer annyi fa kell azonos hőmérséklet eléréséhez, mint a száraz fával fűtenének, másrészt pedig sokkal nagyobb a környezet szennyezése az ilyen fával, ha így fűtenek, tehát nedves fával fűtenek. Tehát a másik pedig, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem tudják, hogy hogyan kell a fával begyújtani, nem tudják, hogy milyen egyszerű módszereket alkalmazhatnának a lakásuk fűtőt. Például mondok erre is egy példát, hogy mikor érdemes szellőztetni, hogy mikor érdemes a függönyöket kihúzni, behúzni, hogy hogyan szigeteljék esetleg olcsó módszerekkel az ablakokat, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent lehetne tenni, ami nem kerül mondjuk csillagászati összegekbe, és azért a komfortérzetet és a javítanák, és a fűtési költségeket csökkentenék.
1: Ugye, ahogy említette is, egyébként nyilván balesetveszélyes is tud lenni, ha nem tudják, hogy hogyan, miként kell tüzelni, és mire figyeljenek, ahogy egyébként a környezet megóvás tekintetében is tudjuk, hogy abból a szempontból is fontos, hogy ugye azért vannak kitűzött klímavédelmi célok, ahol szintén nem mindegy, hogy a lakosság mivel, hogyan fűt, és milyen távon. Ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy általában aki nem, mit tudom én, ilyen az otthon a dísze, ékessége, a kandalló, és csak úgy azért, mert jó érzés a fával való fűtés. Tehát ha nem őket nézzük, hanem akiket például ön is említett, ugye, hogy mondjuk nehezebb körülmények között él, szociális tűzifára szorul rá, tulajdonképpen azt mondják, hogy náluk a hosszú távú megoldás az lenne az edukáción túl, hogyha olyan támogatási programok is indulnának, amiben valahogy hogy mondjuk energiahatékonyabbá tudja tenni az otthonát, ne szökjön ki az ablakon, le legyen szigetelve a háza, vagy előbb-utóbb át tudjon térni más fűtési rendszerre. Ebben a tekintetben önök hogyan látják, hogy igen, tudom, ez egy nagyon költséges dolog, de hosszú távon ez megkerülhetetlen.
2: Ebben teljesen egyetértünk, mi is ezt szorgalmazzuk. Véleményünk szerint például, hogyha rezsicsökkentés helyett ilyen programokat indítottak volna, ja, a rezsicsökkentéssel is az egyik fő probléma, számos probléma van, de az egyik fő probléma az, hogy sok olyan háztartás is kapja, aki nem szorul rá erre a támogatásra. De hát mindenképpen a hosszú távú megoldás az az épület korszerűsítés, tehát a szigetelés, a fűtés rendszerek korszerűsítése, de most ugye következik hamarosan a tél, és hát sajnos nem lehet varázsütésre egyik pillanatról a másikra az összes épületet energiahatékonnyá tenni, tehát ezért egy ilyen átmeneti megoldás, amiket mondtam, tehát a szemléletformálás, a rászorulók támogatása, az egyszerű módszereknek az alkalmazása arra, hogy legalább valamivel csökkentsék a fűtési költségeket.
1: És egyébként, ha jól emlékszem, akkor a javaslataik között arról is olvastam, hogy felülvizsgálni kellene a fanyag értékesítés gyakorlatát. Ez alatt mire gondolnak?
2: Igen, tehát van egy olyan probléma is, ami szintén emeli a tűzifa árát, hogy a tűzifa egyharmadát erőművekben égetik el, három erőműben, Ajkán, Oroszlányban és Pécset, ami hát egy nagyon pazarló, nagyon alacsony hatékonyságú módja az elektromos áram előállításának. Most azért ez egyik napról a másikra el se szüntethető meg, mert télen ugyanaz az erőmű a távfűtést is biztosítja ezeken a településeken, de ahogy nyáron, tehát amikor nincs fűtési időszak, akkor ezeket az erőműveket le lehetne állítani, és akkor nagyon sok fát lehetne megtakarítani, ami mérsékelné a nyomást, mérsékelné az árakat is.
1: Hát akkor van bőven feladat ezen a területen, amivel érdemes rövid és hosszú távon foglalkozni. Reméljük, hogy az edukáció mellett a hosszú távú megoldások is előbb-utóbb sikerrel járnak. Lukács Andrásnak, a Levegő munkacsoport elnökének pedig köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla, és felhívhattuk a figyelmet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Robogunk is tovább a Több-kevesebb című műsorunkban, és a következő hír az tulajdonképpen ismét nemzetközi platformról érkezik, méghozzá azért, mert történelmi per indult a Meta ellen. 1400 milliárd dollárra tét, lehet ezt olvasni, de hogy nézzünk is a hír mögé, ennek apropóján fogok beszélgetni dr. Tóth Judit Lenkével, adatvédelmi jogásszal. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
1: Ez ugye, aki nem csak a hazai híreket követi, hanem a nemzetközi platform híreivel is foglalkozik, az láthatja, hogy egy több hétig tartó per, amelyben akár Mark Zuckerberg vezérigazgató is várhatóan tanúvallomást tesz, elindult. És ez mindig egy meghatározó kérdés tulajdonképpen a Meta és az ő jogi kérdései. Nagyon nehéz igazságot tenni, és azt hiszem, hogy a jog sincs könnyű helyzetben. Ön miként látja a per, mennyire fog tudni aztán eredménnyel járni?
3: Ez borzasztó izgalmas kérdés lesz itt az elkövetkező 6 hétben, mert úgy olvastam, és úgy tudom, hogy ez akár 6 hétig is eltarthat, hiszen ugye aki nyomon fogja követni az eseményeket, látja majd, hogy az angolszász és a kontinentális jogrend közti különbségek azok nagyon jól ki fognak jönni, tehát teljesen máshogy vélekedünk mi Európában a privacy-ről, tehát a magánélethez fűződő jogról, gyakorlatilag a magánélet védelméről, meg GDPR-ról, adatokról, mint ahogyan azt az USA-ban egyébként szokták. És hát ugye a két jogrend közti különbség az nagyon élesen el fog különülni, illetve hát ugye a két fő állítás, mi szerint ugye a Meta félrevezette a fiatalokat, és ugye itt a kockázatokról nem tájékoztatta gyakorlatilag előre a gyerekeket, szülőket, vagy ugye az adott felhasználókat, illetve a jogellenesen gyűjtött adatok kezelés, ez gyakorlatilag ugye teljesen két különálló per tárgyát fogja képezni. Az egyik az egy ilyen fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, gyakorlatilag a másik meg konkrétan ugye adatvédelmi hatósági eljárás. Izgalmas kérdések lesznek ezek egyébként.
1: Abszolút! Igen?
3: Tényleg teljesen más a jogrend.
1: Igen, ezt is szeretem volna kérdezni, hogy ilyen nagy szervezet esetén, mint a Meta, ami tényleg az egész földgolyót érinti, mennyire lehet egyáltalán elvárni, hogy ugyanúgy működjön, ha pedig nem úgy teszi, hanem akkor az adott nemzet, ország, unió szabályai szerint próbál, hogy is mondjam, működni, akkor pedig ugye nem ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, tehát hogy azért ez egy kemény dió.
3: Így igaz. Tehát ugye maga a hatály, az, hogy hol működik, gyakorlatilag ugye van egy ilyen fantasztikus rendeletünk, mint a GDPR, tehát ugye az adatoknak a védelme, személyes adatok védelme, gyakorlatilag itt ugye egész Európára nézve ez leszabályozza magát az adatkezelési manővereket. Tehát hogyha a Meta Európában szolgáltat, akkor ugye rá vonatkoznak ezek a jogszabályok, a rendeletek, az irányelvek, tehát amit az Európai Unió kihoz. És ugye itt nem csak a GDPR-ról beszélünk, hanem ez egy ilyen Európai Uniós jogalkotási boom gyakorlatilag, ami a platformoknak a jogi kötelezettségeit folyamatosan felülírja. Ugye mondani fogok most ilyen szitokszavakat, hogy P2B rendelet, meg DSA, DMA, tehát hogy igazából folyamatosan gyártja, ontja ki magából azokat a jogszabályokat, amiknek a nagy adatóriásoknak, tehát a Metának, a Googlenek, a kapuőröknek, ezt ugye így szoktuk hívni, meg kell felelniük. Mert ugye véget ért az az éra, amikor csak a YouTube például felrakta a kezét, és azt mondta, hogy elnézést kérek, én csak egy platform vagyok, ugyanengem mit érdekel, hogy ki mit posztol, hova rakja föl az adott tartalmait, ennek ugye vége, ennek az érának vége. Igenis, van a platformoknak kötelezettsége, és ugye itt érhető tetten ez a legnagyobb probléma egyébként most a 13 év alattiak, tehát a gyermekeknek a tulajdonképpen az életkor ellenőrzése. A régi érában pontosan úgy volt, hogy egy checkbox-szal gyakorlatilag el lehetett fogadni magát azt, hogy elmúltam 13 éves, és ugye nem kért mást gyakorlatilag a platform. Azt mondta, hogyha innentől fogva a felhasználó hazudott, az ő felelőssége, én mosom kezeimet, és ugye most ezt írja felül ez a Meta ügy is, és hát hiszen ugye az összes adat nála van, rengeteg adatot hörcsögöl, látja az útvonalakat, látja a gyermekeknek a felhasználói szokásait, fényképeket, tehát hogy gyakorlatilag le tudja vonni az adatból a következtetéseket, hogy ez valószínűleg ez a gyermek elmúlt-e 13 éves vagy 16 éves, tehát hogy itt nagyon izgalmas kérdések hangozhatnak itt el a per során.
1: Ugye az a hétköznapi emberek, amikor beszélgetnek, akár önmaguk vesznek valamit észre a Metán, és úgy érzik, hogy jogtalan a szituáció, akkor mindig azt mondják, hogy hát a Góliáttal szemben ugye hogyan tudnának ők nekiindulni, és ennek a pernek az a kuriózuma és érdekessége szerintem, hogy a felperesek 4 amerikai állam fő ügyészei. Gondolom azért ez ilyenkor sokat nyom alatba, hogy nem akárkik, és nem egy kis ember, hanem Kalifornia, Colorado, Kentuck és New Jersey fő ügyészei azok, akik ennek az élére álltak.
3: Így igaz. És hát ugye borzasztó hatalmas a bírság, mert gyakorlatilag ahogyan elmondta, az egész földbolygót érinti. Tehát itt ugye, hogyha egy téves adatkezelést, vagy egy jogosulatlan adatkezelést megállapítanak a bíróságon, akkor ott hatalmas kártérítési összegre lehet számítani. Ugye ez 1400 milliárd dollár.
1: Uh-huh. És ez ilyenkor egyébként, hogyha ők pert nyernek, akkor ez vajon tud precedens értékű lenni, és akkor ezt mindenki elkezdi, akár az Európai Unió is, és akár a többi amerikai állam, vagy bárki?
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ott itt ugye precedens értékű a jogrend, de azzal azért csinyán, mert borzasztó jó ügyvédjeik vannak. Tehát, hogy itt két útja van gyakorlatilag ennek a pernek, az egyik az egy fogyasztóvédelmi kérdéskör, a másik meg ugye adatvédelmi kérdéskör, és ugye az adatvédelmi kérdés az, ami sokkal jobban izgatja most a köznépet, hiszen ugye itt ténylegesen a gyermekek adatairól lesz döntés.
1: Igen, és a vád között szerepel egy olyan, ami szerintem jogilag nagyon nehéz megfogni, aztán lehet, hogy sikerül majd a szakembereknek, hogy a Facebookot és az Instagramot szándékosan függőséget és kényszeres használatot okozó módon tervezték meg a fiatalok figyelmének fenntartására. Gondolom, ilyenkor nyilván ez bizonyítani is kell, de ez nagyon nehezen bizonyítható.
3: Igen, ezek már ugye szakértőknek a feladatai, de hát ugye pszichológus szakvéleményre van szükség, ugye sokaságot kell bizonyítani, tehát hogy itt azért rengeteg olyan kérdés merül még fel, ami valószínűleg nagy port fog kavarni.
1: És ugye a vádak között szerepel az is, hogy jogellenesen a szövetségi szabályokat megsértően gyűjtöttek személyes adatokat gyermekkorú felhasználóktól. Itt, ha az adatokat nézzük, akkor mi az, ami személyes adatnak minősül, akár a gyermekek esetében fotó vagy... Itt, ha az adatokat nézzük, akkor mi az, ami...

0: ennek a lényege, hogy ugye a régi érához képest, amikor gyakorlatilag ez a 13 éves kornak az önbevallása megtörtént, ahhoz képest ugye eltelt 20 év, tehát ugye ez a 2000-es évek elején, 2010-ben volt még egy bevett eljárási gyakorlat, hogy ténylegesen ugye kipipáltuk az adatkezelési tájékoztatót, meg bepipáltuk azt is, hogy elmúltunk 13 évesek, 16-18, ki ugye milyen platformot használt, és most ugye ezt kifogásolják, hogy hát a Facebooknál van gyakorlatilag az egész előélete az embernek, és hogy egy algoritmus segítségével ez nagyon egyszerűen kiszűrhető lenne, hiszen látja a felhasználói szokásait, látja, hogy mesét néz, látja, hogy milyen jellegű tartalmakat fogyaszt a különböző platformokon, Instán, hogy miket posztol, kik a barátai, hova megy, tehát attól függ nyilván, hogy milyen felhasználói adatokat engedélyezünk, és ugye szülőként nyilván erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a gyerekkel átbeszéljük, hogy milyen beállításokat használjanak.
1: És hát ilyenkor szülőknek jön a fejtörés, ugye, hogy meg kell tanulni használni a Facebookot is, hogy melyik beállítást hol találja, mert olyan jól el tudják dugdosni azokat az opciókat, amiket keresnénk a beállításnál. Tehát nem könnyítik meg a szülők dolgát sem.
0: Abszolút, meg hát ugye nekünk jogászoknak is borzasztó nehéz, hiszen ugye 100 oldalas adatkezelési tájékoztatókat gyártunk, mert mindenre kiterjedően kell leszabályozni, hogy ki mihez férhet hozzá, mik a jogalapok, milyen célból fogom gyűjteni az összes adatot, tehát hogy ezek én mindig azt szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy és hát remélem is, hogy a 100 oldalas adatkezelési tájékoztató kora leáldozóban van, mert hogy el kell kezdenünk valamilyen más módon kommunikálni, piktogramokkal, közérthetően, ténylegesen, ahogy egyébként a GDPR előírja, mert belebolondulunk, tehát senki nem fogja elolvasni ezeket az adatkezelési tájékoztatókat, és ugye hát nem lesz teljes maga a közérthetőség, csorbul és sérül maga a jogrend is azáltal, hogy ugye nem tudjuk ezeket, képtelenek vagyunk már átlátni, és inkább csak elfogadjuk, mert le akarjuk tölteni az applikációt, mert használni akarjuk az adott platformot.
1: Igen, ilyenkor az ember nem tud mit tenni, hanem túlesik rajta, és akár lehet, hogy felhívják a figyelmét, hogyha valamit beállít, akkor az számára kedvezőbb, de ahogy említi is, tulajdonképpen az apróbetűs 100 oldalas dokumentumokba az ember nem találja meg, meg a nyelvezetről is sokat szoktunk beszélni, hogy az is olyan, hogy azért azt is, mire fölfogja az ember, megérti, hogy mire gondol a költő, nem biztos, hogy tudja, hogy az őt miben érinti hátrányosan, úgyhogy szerintem baromi izgalmas hetek elé nézünk, és a szakemberek is árgus szemmel fogják figyelni, hogy mi is lesz ezzel a metaperrel, tehát reméljük, hogy mi pedig a hazai szülők és gyermekek pedig minél jobban fogjuk védeni az adatainkat, mert szerintem ez fontos dolog. Dr. Tóth Judit Lenkének, adatvédelmi jogásznak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és még biztos értékeljük majd az eredményt követően is a történetet, a hírt. Köszönöm szépen!
0: Én is nagyon köszönöm!
2: Best of adást hallottak! Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a tápővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
3: Klárival kezdünk, jó reggelt kívánok.
4: Halló.
3: Halló, halló, csokolom.
4: Jó napot kívánok, Klári vagyok. Hát én a saját érdekemben, illetve úgy mondjam, hogy csak a saját érdekemben még soha nem szóltam önökhöz a fórumba, pedig rendszeresen nézem, de most engedje meg, hogy valami olyat mondjak, hogy szóval felbosszantottam magam, mert hogy az emberek türelmetlenek nyilván Magyar Péterrel szemben, holott hát még nem sok idő telt el, amióta ő a miniszter. És örökké azt követelik, hogy vezető szállon miért nem viszik már börtönbe azokat az embereket, akik ennek az országnak tulajdonképpen a felét már ellopták. Hát én azért engedje meg, hogy annyit hozzátegyek, hogy abból, hogy a börtönbe beviszik, ennek az országnak semmi haszna nincs. Ami külföldön szokás, és már igen régóta szokás, hogy akár magánembernek, akár sok embernek valaki valamilyen kárt okoz, hogy úgy mondjam, közmunkára ítélik, méghozzá nem is kevésre. Itt miért nem tehetik meg? Miért? A politikust azért, mert politikus, a képviselőt azért, mert képviselő, a kormánytagot úgy szintén, a kisebbséget, a tolvajokat, azokat meg azért nem szabad, mert kisebbség, mert esetleg Ursula néni megharagszik. Hát azért engedje meg a világ. Akkor itt Magyarországon már ott tartunk, sajnos, hogy a tisztességes magyar, aki valóban dolgozik ebben az országban, és termel is valamit, hogy mi már szinte csak megtűrt egyének vagyunk.
3: Ursula néni... Ursula néni kapcsán nem a doktor Bubóra gondol, az ápolónőre.
4: Nem, felteszem. Nem rá gondolom.
3: Igen.
4: Nem. Szóval az helyzet... Most bocsásson meg, hogy közbeszólok. Ott volt annak idején, amikor a bevándorlók, hogy ugye nincsenek migránsok, nincsenek bevándorlók, és a letelepedési kötvénnyel, akit ide behoztak, több tízezer ember, azzal mi van? Azt a pénzt nekünk vissza kell fizetni, ugye? És amikor Merkel kiválogatta a jó szakembereket, meg a diplomásokat, Magyarországra meg jött át a selejt, nem tudom másnak nevezni, az nem volt baj.
3: Ez így csúnya nagy, ahogy selejt, mert élő emberekről beszélünk, akik bajba kerültek. De visszatérve az eredeti felvetésére, ön azt mondta, hogy azzal nem lesz semmilyen haszna az országnak, hogyha olyan politikusokat börtönbe zárnak, akik loptak. A börtönbezárás az nem a jóvátétel, hanem az az igazságszolgáltatás része, tehát nem azt várja ettől bárki is, hogy ezáltal visszakerül az ellopott vagyon, az egy másik rész, hogy vissza lehet-e egyáltalán szerezni. Közmunka pedig most is van egyébként, úgy értem, hogy az nem egy büntetési tétel, hanem van közmunka lehetőség, de értem, hogy látna szívesen elítélt politikusokat, akiket munkára visznek. Én se vagyok ennek ellene.
4: Így abszolút. Van, szívesen látnám. Tudja mit, ha azokat az embereket, akik ennek az országnak a nagy részét ellopták, meg ellopatták, ezeket mind odavinném most, itt a ragyogó alkalom, a Duna lépcsőt most kellene megépíteni, azokat mind kivezényelnék oda közmunkára, ahogy ez külföldön szokás. Ott ön azt mondta, hogy a közmunka nem büntetés. Külföldön a közmunka hát, bizonyos értelemben büntetés.
3: Van amikor, igen, lehet, közmunkára is lehet változtatni büntetést, például elzárást, ilyen értelemben lehet büntetés, de alapvetően van közmunkaprogram, erre értem, hogy az nem büntetés.
4: Ilyen szempontból az embereknek a nagy többsége legalább egyfajta, hogy úgy mondjam, elégtételt kapna bizonyos értelemben, hogy ott látnák azokat az embereket dolgozni, nem is kellene felvenni segédmunkást túlságosan sokat, és legalább az emberek éreznék azt, hogy na, végre valamit megkaptak belőle azért, amennyit elloptak vagy ellopattak, hogy akkor legalább ezeket az embereket is valamiképpen megbüntetik, és érezze a magyar, hogy végre olyan, hogy elfelejtünk mindent, mert most az van, mert itt most a következmények nélküli országban élünk, viszont ne haragudjon, azt viszont nap mint nap látom, mert nap mint nap látom versenyezni, hogy mit csinálnak emberekkel, például a nagy bevásárlóközpontokban a saját szemem láttára történt, hogy egy idős asszony, hogy úgy mondjam, az ásványvizet inni akarta, megkért egy férfit, hogy bontsa fel, mert nem tudta, mert szomjas volt, szerencsétlen, és azt hitték a boltban dolgozó emberek, hogy na most akkor beleívott a vízbe, nem. Ő azt vissza is akarta tenni a kocsiba, abba, amiben vásárolt. Azokat meg ellenőzi, szóval undorító, ami ebben az országban folyik. Itt a bűnösöket nem büntetik se az ügyészség, se a rendőrség, hát a kormányról meg aztán ne is beszéljünk. Most nem a jelenlegi kormányról beszélek, mert ők még alig, hogy megmelegedtek ott, ahol vannak, hanem az, ami itt folyt 16 éven keresztül, és a mai napig ezt érzik az emberek, és érzik, hogy viszont semmiféle büntetés, elégtételt nem kapnak érte, szóval felháborít.
3: Hát de ez türelemre van szükség, ezt már számtalan alkalommal megbeszéltük, hogy nem úgy megy, hogy rámutatnak valakire, hogy ő lopta el az ország
4: hát,
3: felét,
4: igen,
3: és elviszik, hanem jogi eljárások
4: de, tudja, kedves Ferenc,
3: révén lehet
4: idejutni. Van, az lehet, hogy türelmes, de aki nincs biztonságban, mert már a szemét is kilopják lassan, az már annak a türelme
3: értem.
4: Már elfogyott.
3: Ez is jogos felvetés, csak hát mi a megoldás? Tehát nyilván gyorsítani kell az eljárásokat, de mégiscsak jogállami keretek között kell tartani ezeket.
4: Na de hát azért ne haragudjon, az mindig jogállami körülmény, hogy akár lopnak, akár betörnek. Például ott volt, most megint a közelmúltban volt Szombathelyen, ugye? Hogy egy idős asszonyt megvertek, a pénzét elvették, mutassák már be végül is azt is, aki a bűnt elköveti, mutassák az arcát, ne annak az arcát mutassák, akivel megtörtént a bűnözés.
3: Igen, ez érdekes, hogy az elkövetőt sokszor nem lehet megmutatni.
4: Igen. Hát micsoda mocskos dolog ez? Azt mutatják, aki elszenvedte a bűnt?
3: Hát őt akkor mutatják, ha hozzájárul nyilván, tehát ha nem akarja, akkor nem mutatják. De az tényleg furcsa, hogy a bűn elkövetőt sokszor nem lehet megmutatni, vagy a nevét se lehet leírni.
4: Kedves Ferenc, ez nem egyszerűen furcsa, ez undorító és felháborító. Érti? Hogy
3: értem.
4: A bűnözőt mutatunk, szinte mintha védeni a törvény. Köszönöm szépen, egyet akartam mondani.
3: Köszönöm szépen, Klári. További szép napot, kezi csokolom. Rózsikával folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Igen, itt vagyok is Svéd Gyuláról, már régi ismerősök vagyunk. Azt akarom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm az előző hölgynek. Nagyon korrekt, intelligensen tudta elmondani, én nem tudtam volna ilyen szépen elmondani, mert ez, én már úgy vagyok, hogy komolyan mondom, ami itt folyik, ez milyen jogállam ez? Milyen jogállam?
3: Mit kifogásol?
5: Ez, ahol a gyilkosnak, a tolvajnak, ezeknek a sikkasztott, semmire valóknak mutogassák a Facebookon magukat, nyaralnak minden, lőlő is nem kapcsolta le az áramot, nem takarékoskodik, mert oda volt nyaralni, igaz?
3: Erről nem tudok, hogy lőlő nem kapcsolta volna le az áramot, meg ő nem sikkasztott, tehát ő önerőből és a tehetségéből jutott ilyen messzire, ezt tudjuk. Meg a jóisten, meg a szerencse, meg Orbán Viktor barátsága, ez a három tényező. Hogy?
5: Ezt most komolyan mondta?
3: Idéztem az érintett a megnevezett embert, ugye a legpontosabb képet valakiről tőle magától kaphatjuk saját magáról, tehát ő állította ezt, hogy a jóisten, a szerencse és Orbán Viktor barátsága röpítette így magasra.
5: Három mondatot nem tud elmondani, ugyanúgy, mint Orbán Viktor.
3: Nagyon sokat el tud mondani, és hát nem mindig a szavak emberéből lesznek a leggazdagabbak, azért lássuk be.
5: Nem is úgy gondoltam, hanem én nem tartom okosnak, tehát ő jó barát volt, tehát jó helyen volt jókor.
3: Ez is egy tulajdonság. Hát én például nem felcsúton születtem, mert most már bánom, de akkor jobban kellett volna figyelnem. Utólag most már ez a vonat elment. Tessék?
5: Ne bánja, mert akkor önt mondanám. Tehát volt el, amit ők csináltak. És
3: jó, csak vicceltem.
5: Börtönbe kellene már mindnek lenni. Hát nem igaz, hát a nyugdíjasok várjanak, a családi pótlékra várjanak, mióta nem volt emelve. 15 éve biztos, 16 éve biztos, hogy nem volt.
3: Igen.
5: A Romániában élő magyar gyerekek megkapják a 100 ezer forintot, itt 50 ezer forintot kapnak ebbe a hónapba, majd novemberben a másikat.
3: Hát ez pont annyival több, mint, tehát eddig semmit nem kaptak az itteni a határon belüli magyar gyerekek iskola kezdéskor, most legalább kapnak, még ha két részletben is, tehát ez mindenképp pozitívum, nem?
5: Hát pozitívum, de miért ez különbséget? Miért ez különbséget?
3: Hát nem, nyilván nem tudnak minden gyereknek adni. A 400 ezer gyereket érint ez, azt mondja a kormányzat, azok, akik igazán rászorulnak, ők kapnak.
5: Na hát én arra a rászorulságra igencsak felfigyelnék, úgyhogy ez nincs igazság. Igazság oda fent van. A másik dolog, nem biztos, hogy még egyszer tudok telefonálni, ebbe az országban nem érdemes élni. Nem érdemes élni. Egészségügyi ellátás nulla. Nulla. A nyugdíj semmi. Mire elég? Drága a gyógyszer. Szóval nem követi a... Segítsen meg.
3: Az infláció, a nyugdíj emelés mértéke nem követi a pénz. Igen. Igen, illetve a drágulás mértékét ön így éri meg. Igen.
5: Nagyon szépen köszönöm, mert nagyon ki vagyok már, elegem van az egész életből, komolyan mondom.
3: Hát ne legyen elege, azért vannak az élet.
5: Élnek, nyaralnak, jaktoznak, minden, és sok gyerek akkor eszik főtételt, ha iskolában van. Ilyen szombat, vasárnap otthon nem biztos, hogy tud az anya főzni neki. És nem mindig azért, mert elissza.
3: Persze, vannak önhibájukon kívül nagyon súlyos helyzetbe került emberek tömegével.
5: Bocsánat, egy kisebb településen, ahol messze van a munka lehetőség, a három gyermeket, hogyha még főleg olyan kicsik, hova tegye? Hova tegye? Olyan korán, hogy még munkahelyre is bejusson, esetleg 6-ra, 7-re.
3: Jogos. Köszönöm szépen, hogy hívott. Katalinnal kezdünk, kezi csókolom.
5: Jó napot kívánok! Akkor a másik adón ott hagytam abba, hogy az MNB botrány ügyében én a főügyészt is feljelenteném, hogy bűnpártolók, mert nem csinálnak semmit, de most jó türelemmel van a családunk is, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal nem sokára már föláll és működni kezd, és annak olyan jogosítványai lesznek, mint egy ügyészségnek is. Meg még erősebbek. Jó, ezt még megvárjuk. Mert az egész ország, meg a Tisza szavazók erre várnak, hogy már történjen valami. Jó. Akkor még egy téma, hogy körülbelül 4-5 napja, vagy egy hete vonalat kaptam, és akkor nem tudom már milyen témákról, többek között azért, hogy miért került Bangó Sándor kórházba. És akkor én feltételeztem, hogyha tényleg nem tudjuk ugye, hogy ott ki a Zsolti bácsi, de a Bangó Sándor mindenki várta, hogy jelölj, nevezze meg. És én el tudom képzelni, hogy a mafia kormány sugott valamit a fülébe, hogy fog járni, ha megnevezi.
3: Hát ő megnevezte majd, egyébként.
5: Aztán most már megnevezte. Közben kórházba került, és én feltételeztem, hogy azért, mert ki tudja, mit üzentek neki, hogy mi lesz vele. És akkor Szerzsánszki úr, ön azt mondta a végén, hát, hogy gyenge idegzetű, meg pszichésen is beteg, meg ilyen-olyan. Ezt miért mondta? Mert honnan veszi, hogy a Bangó Sándor gyenge idegzetű, és pszichésen beteg ember?
3: Hát én ezt onnan vettem, azon személyek mondták ezt el, akik vele szorosabb kapcsolatban voltak. Tehát például Füsi Angéla újságíró, aki sokat segített is neki, vagy Juhász Péter elmondták, hogy olyan durva élethelyzetbe került, illetve hát jött a világra árvaként, vagy állami gondozottként, és annyi bántalmazás érte, hogy emiatt ő megsínlett a fizikailag, de lelkileg még inkább.
5: Jó, akkor már csak egy kérdés. Akkor ő korábban is volt kórházban, és korábban is kezelték ezzel?
3: Szerintem...
5: Az ügy előtt.
3: Hát nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de elképzelhetőnek tartom, hogy igen, korábban is szakember segítségére szorult. Igen, hát őt állítása szerint folyamatosan bántalmazták különféle állami gyermekvédelminek csúfolt intézményekben. Hát ez nyilván sok minden, csak nem a gyermek védelme. Tehát, hogy őt folyamatosan bántalmazták, igen.
5: Igen, de attól még nem azt jelenti, hogy ő gyenge idegzetű, meg szélesen beteg ember, ha korábban nem kezelték kórházba, az csak feltételezett.
3: Ez most miért fontos az ügy szempontjából? Hát egy bántalmazott ember nyilván valamilyen módon sérült, tehát lehet róla mondani, hogy lelki beteg, nem tudom, hogy ezzel most mi a gond, vagy nyilván önmagában ez nagy gond, de hogy önnek mi ezzel a problémája?
5: Pont az a gondom, hogy ön mondta ezt, és nincs ez alátámasztva. Tehát nem azért, hogy most én feltételezem, hogy azért üzentek, a mafia kormány üzent neki valamit, hogy ha így van, amit az emberek sejtenek, hogy akkor mit fognak vele csinálni. Hát azóta aztán meg is nevezte valóban, de ki tudja, mind ment keresztül azért, hogy a végén kórházba került, hogy miket üzengettek neki titkosan.
3: Értem, tehát ön tulajdonképpen önt az érdekli, hogy most azért van-e kórházban, vagy volt, mert hogy az ön által maffia kormánynak nevezett kormány megfenyegette, vagy azért, amit én mondtam, hogy egy ilyen ember, aki ilyen brutális körülmények között tölti a gyermekkorát, az lelkisérülté válik. Lehet, hogy a kettő egyszerre is igaz, de igazából nem ez a leglényegesebb pont, hanem hogy sajnos egy súlyosan sérült ember társunknak a drámája zajlik a szemünk előtt, és egy állítása szerint brutális bűncselekmény is történt. Az majd kiderül, hogy ez a megnevezett ember valóban De hogy valakik őt bántalmazták folyamatosan, az tény, sajnálatos.
4: Hát azért, hát nem is a Bangos Sándor miatt, hanem azért, hogy ön miért mondta ezt a mondatot.
3: Hát most már elmondtam ilyen... háromszor, tehát nem tudom, hogy nem világos, amit válaszoltam önnek. Azért, mert ez jelent meg olyan emberektől, akik őt jól ismerik, akik vele jó
4: de
3: szándék.
4: De ők nem pszichiáterek, csak ők jól ismerik, és akkor ilyen.
3: Igen, ha ön ennek e fölött, tehát ez felülíró információkkal rendelkezik, én ezt készüljük elfogadni, csak ön nem mond semmit, hogy miért ne volnának azok a dolgok igazak.
4: Semmi információm, csak nem tartom korrektnek azt, hogy ön azt mondta, hogy Bangos Sándor idegileg gyenge, meg pszichésen tened, mert akkor az összes ez... állami gondozott, akkor mind az lehetne, mert sokan...
3: Nem, ez a logika összességében is hibás, hogyha egy valaki mondjuk lelki beteg, mert állami gondozott, akkor az összes az, tehát ez egy teljes logikai képtelenség, ez
4: hát nem
3: következik az egyikből a másik, de ettől még ez az ember lehet lelki beteg, de nem tudom, hogy mire szeretné ezt kifuttatni. Én ezt mondtam, amit hallottam olyanoktól, akik jól ismerik ezt a fiatalembert.
4: A mondta azt, hogy ez az ember lelki beteg, meg ilyen olyan.
3: Értem, tehát ön akkor tudja, hogy nem. Ön tudja, hogy nem lelki beteg.
4: Nem tudok semmit, de nem tudjuk róla, hogy az ezelőtt, az ügy előtt korábban ő volt-e kórházban pszichiátriai kezelésen.
3: Értem, tehát, hát akkor esetleg jó. Nyomozza ki, hogyha ez ennyire kulcskérdés az ön számára. Hát ha nem érdekli, akkor most miért telefonált be ebben az ügyben? 6 perc erről beszélünk, hogy én mit mondtam, hibázott, meg mit nem.
4: Hibázott Szlazsánszky úr azzal a mondattal. Jó.
3: Nem látom be, de természetesen, ha majd bebizonyosodik, akkor nyilvánvalóan korrigálom. Szerintem az, egy súlyosan lelkisérült fiatal emberről van szó, és ön hibáján kívül vált az, ez nem kérdés.
4: Ja. Jó, akkor ebben megegyezhetünk. Rendben van. Köszönöm.
3: Igen. Köszönöm. Viszontlátásra Sándorral folytatjuk. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Először is elnézését szeretném kérni, hogy tegnap kicsit drasztikus voltam, de
3: hát
6: a finoman szól. Nem volt.
3: Igen, nem érdemes, mert attól nem lesz se jobb, se rosszabb, inkább csak rosszabb nézve. Lesz a helyzet.
6: Én most disztingvált leszek, megígérem. Ha én is a képviselő lennék, akkor az egész Fidesz frakciót főjelenteném. Mégpedig azért, mert ők arra tették le az esküjüket, hogy a nemzet érdekében cselekednek. Már kétszer is megszegték ezt az esküjüket. Először, amikor nem szavazták meg a gyorsított eljárást, hogy az EU-s pénzek hazakerüljenek, ez az első szerintem. A második meg az, hogy a Alkotmánybírósághoz beadtak egy indítványt, hogy megrékeljék az új köztársasági elnököt. Nem tudom ennek mi a véleménye, vagy elmondhatja-e a véleményét.
3: Hát én azt tudom elmondani, hogy az egy ellenzéki párt szemszögéből logikus, hogy ők ahol tudnak, keresztbe fekszenek, kritizálnak, vádaskodnak, akár alaptalanul, vagy alappal megfogalmaznak vádakat, gyanukat, kritikákat, bírálatokat. Tehát, hogy mi más tudna tenni egy ellenzéki párt? Hát nyilván ez a küldetése. Az, hogy mennyire hiteles, az már természetesen egy teljesen más kérdés, tehát, hogy mondjuk a Tolvaj kiált csalót, de a politikába ez is belefér. Meg az is, hogy azzal vádoljuk az ellenfelet, amit mi magunk csinálunk ipari méretekben mondjuk 16 éve.
6: Szerkesztő úr, de azért esküszegők, akárhogy is nézzük.
3: Hát...
6: Vizet prédikálnak és bort isznak.
3: Most, amikor azt kérdezik a korábbi miniszterelnöktől, hogy nem tudom én, jogszerűtlenül történt ez az gazdagodás, korrupciós ügyek, és az a válasz, hogy azért nem történhetett, mert én arra esküdtem fel, hogy a törvényt betartom és betartatom, akkor még mi mást várjunk többet. Tehát, hogy hát ez egy akkora kamu válasz, nem? Hogy én azért nem csináltam semmit, mert megígértem korábban, hogy nem fogok semmi rosszat csinálni. Tehát, hogy a konkrét vádra ez a válasz. Én azért nem követhettem el, mert engem eskü kötelez, hogy nem követhetek el semmilyen törvénytelenséget. Tehát ilyen válaszokat hallottunk Orbán Viktortól. Tehát ennek fényében akkor most én nem csodálkozom, hogy bárki bármit mondhat.
6: Azt nyilatkozta, hogy ő a korrupció legnagyobb ellensége.
3: Zéró tolerancia. Igen. Az
6: én
3: nem korrupció.
6: Én csak egy kis emberke vagyok, de hát a napnál világosabb, hogy egy ilyen maffia kormány volt 16 évig.
7: Egyrészt nyilván zéró tolerancia volt, ez nem kérdés, most értse mindenki egy picit ironikusan, de Orbán Viktor nem tudhatott ilyenekről, mert ő üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Ez az egyik állítás, és ha ezt mondja, bizonyára így van. A másik, hogy a családi ebédnél semmi ilyesmi nem került szóba. Hát nem is jutott el hozzá, gondolom én, hogy a falu szomszédja ezer, nem tudom én, hány milliárddal rendelkező cégcsoportot gründolt itt 10 év alatt. Szerintem ő nem is tud erről, hiszen nem foglalkozik üzlettel.
6: Hogyha nem foglalkozik üzlettel, akkor miért ment el nagyon sok külföldi gépkocsi gyáravatására?
7: Hát az nem más.
6: Nem foglalkozik üzlettel. Miért más?
7: Az más, mert ott egy állam által is támogatott beruházás átadása volt a téma, az más. De olyan üzlettel nem foglalkozik, hogy a veje mondjuk már 200 milliárdos vagyonnal rendelkezik, vagy az iskolatársa az ország leggazdagabb embere. Ezekkel az üzleti ügyekkel nem foglalkozik.
6: Ebben még botrányra szeretnék röviden beszélni, hogy másik szóval szűzszon.
7: Igen, egy percünk van.
6: Köszönöm szépen, elég lesz. Ha jól emlékszem, egy év előtt februárban az állami számvevőszék alapította meg, hogy komoly 100 milliárdok tűntek el a Magyar Nemzeti Bankból.
7: Igen.
6: És azóta tulajdonképpen csak kihallgatások vannak, ilyen tessék-lássék vizsgálat. Azért ennyi idő alatt már valakit mi lehet volna előzetesbe helyezni. Legalábbis ez az én szerény véleményem. Én nem vagyok rossz indulatú, de amikor 100 milliárdokat lopnak el pofátlanul, azért ott már valamit illene csinálni.
7: Sokan gondolják így, erre mindig az a válasz, hogy ez egy akkora ügy, 5-600 milliárd, aminek a felgöngyülítéséhez sok idő kell. De most tényleg nem cinikusan mondom, itt van az NKA ügy. Az egy tényleg viszonylag egyszerű és mindössze 17 milliárd forintos történet, és lám, ott tényleg börtönben vannak már 5-en. Tehát megnézték, és nem egy régi ügy, tehát fél évvel ezelőtt kezdődött, tavaly ősz körül. Kitették a pénzeket, megvan, hogy ki írta alá, megvan, hogy ki ellenjegyezte, vagy nem tudom, mit csinált még, ki rendelkezett úgy, kik a felelősök, 5-en börtönben vannak. Tehát hogy lehet, hogy tényleg az, hogy egy 17 milliárdos ügy az annyira egyszerű, és gyorsan intézhető, hogy lám, már letartóztatások vannak egy 600 milliárdosnál. Nehezen hiszem, de valamennyire el tudom hinni, hogy annyira alaposan akarják összerakni, hogy ne tudjon aztán kibújni senki, hogy még mindig idő kell hozzá. 5% esélyt ennek is
6: kormány, adott. Bocsát, tükörbe szóltam. A kormányváltásnak is köze van, hogy ennyire főpörgött az ügyészség. Mert ha Orbán nyerte volna meg a választást, akkor minden maradt volna régibe. Ez az ügy se került volna.
7: Igen, sőt, még az is lehet, hogy akkor is maradt volna minden a régibe, ha Tisza nyer, de csak feles többséggel, mert hiszen akkor esély nincs a bebetonozott emberek eltávolítására, és akkor keresztbe fekszenek, ahol lehet, benne van ez a pakliban, benne volt. Köszönöm, Sándor, hogy hívott, ennyi volt az első rész itt a fórumban.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Irénnel folytatjuk, kezi csokolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő úr. Bocsánat a nyelvbotlás.
2: Igen, semmi gond.
3: Én nem kimondottan a mai témákhoz szeretnék hozzászólni, mert az egész energia, még asszály témát már annyian kivesézték, ki hozzáértve, ki kevésbé, úgyhogy én ezzel nem foglalkoznék. Délelőtt volt a Katalinnak egy telefonja a Pozvai Elmegyógyintézetből.
2: Igen.
3: És inkább az utána telefonálónak szeretném üzenni, vagy nem tudom, mert ő azt mondta, hogy szeretne neki segíteni. Tehát ez a Pozvai Elmegyógyintézet, ez a nyugat Magyarország, vagy talán egész Dunántúl Lipótja. Ez egy nagyon régi, most idézőjelben mondom, hogy patinás elmegyógyintézet. És tudjuk, hogy elmegyógyintézetben nem csak elmebetegek kerültek, hanem hát politikaiak is, és hogyha ez a jó szándékú utána telefonáló tényleg szeretne neki segíteni, akkor ezen a nyomon el tud indulni. Ez egy kicsi falu Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között, de közigazgatásilag Zalaegerszeghöz tartozik. És egy nagyon régi és nagyon nagy beteglétszámmal dolgozó elmegyógyintézet. Tehát ha tényleg akar neki segíteni, akkor ezen a vonalon esetleg elindulhat meg a telefonszáma alapján. A másik dolog meg, ami a Bögyönben van, jó múltkorjában az országgyűlésbe szóba jött hogy most Vármegye, vagy megye, vagy melyik maradjon, vagy hogy legyen, és a Duró Dóra és a kereszténydemokraták a Rétvári Bence is nagyon-nagyon sikraszáltak, hogy ez a Szent Istváni örökségnek a továbbvitele és egyebek. Én nagyon csodálkozom a Duró Dórát, a nemzeti érzelmek nagy zászlóvívőjének. Nem esett le, hogy ez nem a Szent István, amikor ezt bevezette a kormány, nem a Szent Istváni örökség továbbviteléről volt szó, hanem ez keményen kampányduma volt, és a Jobbikból, meg hát a Mi Hazánkból is szerették volna a nemzeti érzelmű embereket még be hálózni és magukhoz vonzani. Én úgy gondolom, hogy itt akkor arról szólt a dolog. Az egy dolog, hogy Szent István korában lett egy olyan államgépezet meg, amit talán akkoriban sehol a világban, és akkor a várak köré szerveződött a közigazgatás. És nyilvánvaló volt, hogy akkor, hogy vármegyének neveztük a vármegyét, hogy most ez mennyire jó így, hogy már nem a várak közé szerveződik a közigazgatás. Tehát én ehhez meg tudok hozzászólni, csak hogy ez egy kampányfogás volt, az, ahogy szokták mondani ide a rozsdásbökőt.
2: Persze, hát minden kampányfogás. Én azt mondom, hogy engem a vármegye se zavar, sőt, hogyha fordított arányban állna a vármegye meg a neonácik térnyerése, akkor azt mondom, aláírom, több vármegye, kevesebb neonáci.
3: Én is így gondolom, de ezt azokra bízom, akik jobban értenek hozzá. Mi mind a kettőt el tudnám fogadni, és most csak azzal a szándékkal telefonáltam, hogy tényleg, ha a Katalinnak valaki, ha tényleg olyan nagy bajban van, és tényleg segítségre szorul, és van, aki segíteni tudna neki, ezen a vonalon el tudna indulni. És nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen a jó tanácsot, meg a segítő szándékot. Köszönöm, hogy hívott, kezicsókolom, további szép napot. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, Ferenc István vagyok, Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből.
2: Parancsoljon!
4: Én egy negyedik témával a Bodasz Balázs kontra, mondhatom így, miniszterelnök ügyel szeretnék foglalkozni, amire Fiala János meglehetősen teljesetlen riportban reagált. Előzőekben ezzel szeretném bocsájtani, hogy én Magyar Péternek és a Magyar Péter kormányának eddigi tevékenységében különösebb problémát nem láttam. Volt egy-két baki, meg van is egy-két baki. Én nem értem, hogy miért nem lehet Forsthofer Ágnes kinevezni és köztársaság elnöké, ha már úgyis valami ki a játék, ami szerintem helyes, hogy a névválaszon közvetlenül, lényegtelen, több függetlenül, ügyetlen dolog volt a Polgár Judit Heyle ügy, de ezeket én az ügyetlenkedések kategóriába sorolom, és mint volt jobboldali szavazó, én abszolút drukkolok a Magyar Péter kormánynak, bár nem rá szavaztam, de szerintem jó irányba mennek a dolgok. Remélem, hogy ez nem feltételes múlt idő. Ugyanis ez a Fiala János féle beszólás és ennek az előzménye, ez viszont már nem az ügyetlenkedés kategóriába tartozik szerintem. Itt félek attól, tartani lehet attól, hogy itten a nyilvessző elérte, vagy elérhette Magyar Péternek a sortát is, a Achilles sortát. Tehát ez egy, az én megítélésem szerint ez egy őrületes kommunikációs hiba volt. Már csak azért,
2: de mi, melyik mozdanatról beszélünk, mert itt sok minden történt. Tehát a jelölés, a kinevezés, a Magyar Péter posztja, a Fiala, nem tudom micsodája.
4: Én most arra gondolok, hogy posztolt, hogy meglátjuk. Vagy most tudom, hogy
2: nem, azt a Magyar Péter annyit írt, hogy nem hinném.
4: Nem hinném, igen. Hát ez magyar azt jelenti, Bodasz Balázsnak üzent, hogy akkor ezt felejtsd el. Kollega, erre a Fiala János riportjában Bodasz Balázs úgy reagált, hogy kérdezte, hogy mi elő a véleménye. Nem volt véleménye, mert az NTV-nél központi kommunikáció van. A szerkesztőről kicsit próbáljuk már meg ízlelgetni ezt a mondatot, hogy mit jelent ez, hogy az MTV, az átszervezés alatt lévő M1-nél a központi kommunikáció van. Hát tudtommal, oda Bodasz Balázst azért tették, hogy szervezze meg. az ön kollégát, az ő általános kollégát.
2: Ettől függetlenül, tudom ki az, persze. Ettől függetlenül van ilyen, hogy központi kommunikáció. Én is voltam itt a Híradó főszerkesztője, de nem úgy működött a dolog, hogy engem fölhívott bárki egy újságtól, és akkor én nyilatkoztam, hanem jeleztem a csatornának, hogy van ilyen megkeresés, nyilatkozzak, ne nyilatkozzak, és a csatorna eldöntötte, hogy mi legyen. Úgyhogy ez nem egy szokatlan dolog, hogy központ egy-egy cégnél a sajtóosztály vagy a felsőbb vezetés dönti el, hogy mikor, hogy kommunikál és ki kommunikál.
4: De gondolom, hogy ez a központi kommunikáció döntötte el, hogy a Hajdú János, jól mondom, és a Borsa Miklós legyen.
2: Hajdú Gábor, azt hiszem.
4: Hajdú Gábor, igen, bocsánat. Tehát ott tartottunk, hogy Borasz Balázs arra hívott, hogy központi kommunikáció van, és azt mondtuk, hogy hát ebben a központi kommunikációban is jött ki az, hogy ugye ez a két ember ki lett nevezve ezekre a posztokra, hogy akkor... És akkor innentől kezdve jön egy ilyen komment, hogy nem hinném, három pont. Ez ugye, hogyha itt a hangulatát ennek a kifejezésnek elemezzük, vagy nyelvészkedünk, vagy akármi, ez sokkal keményebb odaszólás annál, mint hogyha például azt mondta volna a miniszterelnök, hogy hát arról szó sincs. Ez egy gúnyoros, ez egy kicsit fölülről, a hatalmi pozícióból. Na most ez nem is lenne baj, hogy Magyar Péter hozza a saját formáját. Nyilvánvaló Orbán Viktort csak egy kicsit, vagy nem is kicsit exhibicionista, és kicsit, vagy nem is kicsit náciszkikus, és nyilván belülről jövő személyiségnek lehetett megbuktatni. Én ebben a világon semmiféle problémát nem látok. Csak hogyha Magyar Péter a jövőt nem ezekkel a egykori hát renegált, ugye mind a két újságíró regenerált volt, és akkor most lehetnénk áttérni arra, hogy ugye a G-nap után 15 február 6-a után Simicska átállította a Hír TV-t.
2: Bocsánat, most melyik két újságíróról mondja, hogy renegált, mert itt már szóba került Bodasz Balázs, Fiala János, meg ez a két kinevezett is. Tehát melyik kettő?
4: A Fiala kivételével mindenki renegált.
2: Viszont azt mondja, bocsánat, hogy ez a Híradó főszerkesztőnek kinevezett illető, ez korábban is a Hír TV-nél, meg az Echo TV-nél volt, tehát nem az történt, mint sok újságírónál, hogy akkor mentek a Hír TV-hez, amikor az Simicska Lajos önös politikai érdekéből felszabadította, és tényleg engedte úgy működni, mint egy valódi tévét. Tehát, hogy ez az ember korábban is ott volt. Ami azért nem ugyanaz, mint hogy valaki ott dolgozott abban az egy-két évben, amikor ott szabadon lehetett dolgozni. Ez egy nagyon jelentős különbség.
4: De én szerintem a legnagyobb különbség az, hogy akkor kimaradt a Hír TV-nél, amikor Simicska átállította ellenzékivé, és kimaradt. Hiszen ott maradt a Hír TV-nél ugye Bodasz Balázs, ott maradt Szőlési Györgyi is, és nyilvánvaló azért nem mentek onnan el, mert elegük volt a korábbi kézi vezérlésből, a fideszes kézi vezérlésből, és úgy gondolták, hogy most már egy valóban független médiát tudnak produkálni. Én ebbe a kategóriába sorolom egyébként a Hajdú Gábort is, meg a Borsa Miklóst is. Tehát én úgy gondolom, hogy én szerintem sokkal nagyobb körültekintéssel, tehát egyrészt ez egy óriási kommunikációs hiba volt szerintem, ez a stílusa is egyébek, tehát Magyar Péternek le kell vetkőzni ezt az akarnok stílust, mert nem fog tudni jobboldali politikusként, hiszen ő egy virtigli jobboldali politikus, nem fog tudni egy Orbán utáni világot, egy teljesen más tagomra hangolni, hogyha így folytatja. Tényként azt sem értem, hogy ezeket az emberekhez konkrétan az ő személyiségük miatt nem ragaszkodik, hiszen háromfajta média szereplője van. Az egyik ugye az óbaloldali szereplő, nevezik őket így a 2010 előtti világ. Aztán van a Hír TV, illetve a 2026 áprilisáig kormánypártinak mondható médiavilág, ugye? Ez a második, mondjuk egyharmad, és az összes többi, ez egy óriási verítés, ugye a Magyar Hangtól, a Válasz Online-tól kezdve millió csatornát, meg egyebek, és az ilyen az egykori Simicska tévéből átigazolt, és ott pontosabban onnan kihúgott, 18-ban, amikor ugye a Fidesz megnyerte a 18-as választást, ezeket az embereket, Budasz Balázs, Szőlési Györgyi, és az egész ottani Simicska féle akkori hírtévének a munkatársait kirúgták. Én szerintem pontosan ezekre az emberekre lenne szüksége Magyar Péterre, többek közt, és azért is volt logikus egyébként számomra, teljesen logikus volt, hogy Budasz Balázs tette oda intendássá, nyilvánvaló részben az a szándéka, hogyha lesz kedve, akkor ugye meg pályázni kell erre a három posztra, tehát a végleges posztokra pályázni kell, tehát ezt teljesen logikusnak találom, és teljesen logikátlannak találom azt, hogy most az ő emberét, tehát a maga, úgynevezett maga fajta jobboldalról indult figurát ilyen helyzetbe hozza, mert fiának teljesen igaza van, hogy rendkívül méltánytalan ez a helyzet. És még csak azzal szeretném befejezni ezt a...
2: Csak egy kiegészítés, tehát nem ez a három halmaza létezik az újságíróknak. Képzelj, hogy vannak olyanok is, akik soha semmilyen hatalmat nem szolgáltak
4: igen,
2: ki.
4: Bocsánat.
2: Elnézést, hogy ezt kifelejtettük. Úgyhogy akár még ilyenekben is lehet gondolkozni, meg mondjuk egy híradó, hírolvasó, és senkit nem akarok megbántani, egy nagyon fontos szakma, de valójában fiatal emberek is el tudják látni, fel van írva a súgógépre a felkonf, és azt szépen szabatosan el kell tudni mondani, és így is el lehet indulni egy pályán, és olyan emberek is vannak szerintem tucatjával, akik erre abszolút alkalmasak, és soha sehol nem járatták le magukat, nem adták el magukat. Lehet, hogy nem akkora nevek, mint ez a bizonyos Borsa Miklós, bár ez a személy bennem nem hagyott sok emléket. Szóval, hogy el lehet indulni olyanokkal, akiben semmilyen módon nem lehet belekötni, mert életkoruknál fogva sem csináltak semmi olyat, ami miatt beléjük lehetne.
4: A két ember helyett lehetett volna még száz másik két nevet.
2: Hát erről beszélek, és nem kell egyik, vagy másik, vagy harmadik az ön által említett táborban válogatni. De ez nem az én dolgom.
4: Igen, de hogyha már egyszer az odaállított vezető nyilván alaposan megfontolva, hiszen már lassan egy hónapja megy ez az átalakítás, kijönnek ezzel a két névvel, munkaszerződést kötnek vele. Tehát szóval nem értem ezt az egészet.
2: Hát egyébként azt olvastam, hogy ezt írták a lapok, nem tudom, hogy ez most mennyire Magyar Péter mentegetése, vagy tényleg ez volt, hogy mielőtt ő posztolt, már elég nagy felháborodást keltett ennek a két embernek a megnevezése, kinevezése a köztelevízió, vagy állami televízión belül. Hogyha ez így van valóban, és hát higgyük el, hogy így van, akkor nem volt egy jó döntés. Ezek szerint az a szakmai csapat nem igazán díjazta.
4: Jó, azt akkor házon belül meg kellett volna beszélni, de semmiképpen nem ezzel a fajta kommunikációval, hogy egy ilyen hatalmi göggel átitatott, nem hinném, három pont kommunikációval. Semmiképpen nem ezzel a fajta kommunikációval, hogy egy

0: Na most, hogyha Magyar Péter ezt a centrumot nem kezeli kellő súlyán, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy felélezhet ezzel a magatartással az egyébként totálisan padlóra ebben lévő Fideszből egy Orbán nélküli, nevezük egy jövőbeni patrióta pártot, aminek szerintem ma Magyarországon, ez az én véleményem, én is ezt a közé tartozom egyébként valószínűleg azért, szerintem nagyobb bázisa van, mint a baloldalnak és a liberálisoknak összesen. Tehát ezért fejtegettem azt, hogy ki honnan jött, meg ki hova tartozik neki, milyen irányultságú az újságírók között, hogyha ebből, tehát az embernek van egy olyan érzése, ezt követően, legalábbis a Magyar Péter kommunikációja alapján, hogy ő mindenképpen totális Fidesz mentesítést akar, tehát azért kellene megkülönböztetni a magyar hangosokat, a válaszolóhangosokat, az egykori hírtévében és Echo-ban kezdett életőktől, az úgynevezett, és ez csak leíró jelleggel, nem sértő jelleggel mondom, ó baloldali újságíróktól. Egyébként, hogyha Fia Jánosnak ez a véleménye, amit elég kartosan el is mondott, akkor hát neki is hihetünk, úgyhogy ezeket a dolgokat szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.
1: Igen. Köszönöm szépen István, hogy elmondta. Én egyébként a poszt után nem lennék annyira biztosabban, hogy ez a jövőben nem történhet, meg nem is lőttet meg. Tehát furcsa. Én megkérdeztem egy állami televízióstól, hogy kaptak-e egyéb jelzést, tehát hogy valaki oda telefonált, amikor ez a két név kijött, és mondta, hogy nem, ez a két szó jelent meg Magyar Péter posztjában, és az érintettek már is reagáltak, ahogy reagáltak. Na most ebből, hogy milyen jövő fog következni az állami televízióra, nem vagyok benne 100%-ig meggyőződve, hogy ez volt az első és utolsó ilyen finom jelzés. Na már most, ha erre így reagálnak, hát jó. Ennyi. Köszönöm szépen, Gusztávval folytatjuk.
2: Szépen, mély tisztelettel üdvözlöm Szarkánszky úr, már beszéltünk kétszer.
1: Parancsoljon.
2: Itt ebben a fórum műsorban én nem parancsolok, én csak kérek. Tisztelettel megkérdezném, hogy Orbán Viktor képviselő még?
1: Nem, hát már mióta nem. Visszaadta a mandátumát.
2: Hát akkor, honnan kapja a fizetését?
1: Hát hadd ne turkáljak egy ember zsebébe, nem tudom. Valahollan csak meg. Hát, Fidesz elnökként biztos van fizetése, gondolom, nem ingyen vezeti ezt a pártot.
2: Akkor megkérdezném azt, hogy azok a képviselők, akik nem járnak be a parlamentbe, azok miért kaptak fizetést? Mert mondjuk egy állami cégre, vagy egy gyárban, vagy akárhol dolgozó, vagy egy bozsba dolgozó ember nem menne be abba a pillanatba kirúgnák. Igaz?
1: Most fogják szigorítani a hiányzást. Eddig az volt a mondás, hogy nyilván terepen van, a választóival foglalkozik, halaszthatatlan közügyek miatt van távol. De ez nyilván a mese kategória. Hát mindenki azt csinált, amit akart. A szavazásnál benn kellett lenni, meg kellett nyomni a gombot, amikor kiabált a frakcióvezető, hogy igen, vagy az, hogy nem. Az összes többit azt lazán kezelték.
2: Bocsásson, megérted, ez ilyen parasztokítás. És másik kérdésem van, még hogy ezeket a 60 plusztai zebrákat hűtőházba tartották, mint trópusi állatokat, hogy elpusztultak, szegények.
1: Fogalmam nincs.
2: Mert ugye, hogyha valaki, ne a gyúrisse, nem úgy gondozza a saját állatát, legyen az kutya, macska, ló, tehér, stb., kemény büntetést fizet, esetleg ne a gyúristen börtönbüntetése is ítéli. Igaz?
1: Előfordulhat. Nem tudjuk, hogy mi lett a zebrákkal, csak az, hogy elpusztult néhány.
2: Hát nem. Meg eszembe jutott Tiborcnak a palasza, a bánkbánból.
1: Igen.
2: Ez a Fideszre vonatkozik, hogy ki százezreket rabol, bírálja része annak, akit a szükség gazdasra bóli kényszerít. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igaz a Fideszre. És még két dolog, és nem is tartom föl tovább önöket. Megkérdezném még azt, hogy az oxfordi diplomáját miért mondták vissza Orbán Viktornak? Ezt tudja véletlenül?
1: Ha se tudtam, hogy visszavonják. Olyanokat kérdez, hogy fogalmam nincs. Mi az utolsó kérdés?
2: Az utolsó kis türelmet mindjárt.
1: Ha írtam?

0: szalagon. Ja igen, mert még nem most, ezelőtt vagy jó néhány évvel, még akkor a Fidesz nem volt ennyire hatalmunk. Az utcán szembe jött egy riporterrel, Orbán Viktor, és kérdezte tőle a riporter, ez megvan biztos valahol az archívumban, hogy mit szól tisztelt Orbán úr az új alkotmányhoz? Mire Orbán Viktornak ez volt a válasza, sose felejtem el, még élek, azt mondja, most hazamegyek és kitörlöm bele a feleket. Szó szerint ez biztos, hogy megvan valahol az archívumban. Jaj, pedig az oxfordi diplom visszavonása is az interneten fönt van, de már nem igazán emlékszem rá.
1: Értem.
0: Hát hogy beszélhet így egy ember?
1: Ez a fenék kitörlés, ez nekem is rémlik, nem tudom, hogy nem emlékszem ugye? Már a szövegkörnyezetre, még egészen fiatal volt, ilyen 20x éves, edes, igen, 90 igen, körül igen. Volt ez a felvétel, ilyen igen, színes mellényt visel, ha jól emlékszem. Jó, köszönöm szépen, hogy hívott. Nem tudtuk megfejteni egyik kérdésére sem a választ, de hát ezért én vagyok a felelős.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: És Józseffel megyünk tovább. Jó napot, üdvözlöm!
3: Kevés sokan jó napot kívánunk nézőket is. Hát, ami a fenék küszöböt illeti, hát emlékeim szerint ez egy gyors megoldásnak tényleg kiváló. De valamikor én olyasmit hallottam bizonyi szakemberektől, hogy ha sokáig van egy fenékküszöb, akkor a fenékküszöb magasságában egy tangás alakul ki a folyón, mert ebbe nem érdemes belemenni, mert én sem vagyok szakember, de remélem, hogy mindent megtesznek, hogy ez működjön is. Na most ami az, hogy Magyar Péter meghívta az ellenzéki elnököket a paksra, na hát én szerintem abból nem lesz semmi. Meg lennék lepődve, ha egyáltalán elmennének.
2: Gondolja?
3: Gondolom. Már annál is inkább én tegnap este néha belenézek a Hír TV-nek a vita műsoraiba. Hát ott egy új ember úgy nyilatkozott, hogy valamit csinálhatna már Magyar Péter, nem ott mászkál, meg mit, meg röpködik. Orbán Viktor az már gumicsizmába ott állna, és szórná a követ a Dunába. Hát én is azt kívánom, hogy úgy legyen, hogy gumicsizmába szórja a követ az Orbán úr, és ne is csináljon semmi mást, ha éppen csak bajokat csináltok még az idáig.
2: Elégedett ez? Jó, mondjuk mondta, hogy tudom, hogy mondta, hogy nem vízügyi szakember, de azért itt sokan sokfélét ötleteltek, hogy mi lehetne a jó megoldás. A szakértők ezt a fenéküszöböt összességében az én tapasztalatom szerint legalábbis egyébként jó ötletnek tartják, legalább leginkább a gyorsasága miatt. Ön szerint most ez a legfontosabb?
3: Hát igen. Hát
2: gyorsasága?
3: Ez nyilvánvaló. Nyilvánvaló. És volt egy új ember az előbb, aki a Nagy Dunán lévő betontömböket emlegette.
2: Igen, igen, igen.
3: Hát az igaza van, az egy tökéletes megoldáson, ezt el tudnák volna is oldani. Én nem jártam, hogy csak az unokáim, de mondják, hogy ott a randa világ van. Úgyhogy ha azt el tudnák volna vinni, elég komoly darabok, hát azzal ott is rend lenne, meg azért ott is tudnák használni.
2: Lehet, hogy sor fog erre kerülni, hogyha még sokaknak még eszébe jut, én azt gondolom, hogy ez is egy megoldás, vagy kipótolja a köveket.
3: Fölfelé is elhangzik ez, Most ami vigyázkét illeti, hát ehhez nem tudok mit hozzászólni, nem vagyok színházba járó ember, csak a feleségem, úgyhogy ő tudna esetleg mondani valamit. Ami a Baka Andrást illeti, hát nem kell rinyáljon a Fidesz, mert ez igen jó választás volt.
2: Miért elég? Igen?
3: Én emlékszem az időszakra, amikor menesztették, elég öreg róka vagyok hozzá, meg figyelemmel kísérem már a politikát, amióta az Orbánék a cseheknél balhéztak, az még a rendszerváltás előtt volt. Volt időszak, amikor az ember még felnézett rájuk, de hogy emberek ennyire megváltozzanak, az szinte lehetetlen, ha csak nem megrészegettek a hatalomtól, más nem tudok elképzelni. Na de a lényeg az, hogy Bak András a nyilatkozatát is figyelembe véve, le a kalappal lelőtte, mert amit mondott, azt tetszett a diszásoknak, és tetszett a fideszesnek is. De nem engedi elszabadulni a poklot, hogy itt nem boszorkányüldözés vagy ilyesmi legyen, de ugyanakkor a másik oldalt is reálisan kívánja megtekinteni, vagy intézkedni, vagy valamit elfogadni.
2: Így van, így van, így van, így van, így van. Örülök, József, hogy ön számára is pozitív volt ez a választás, és örömmel tölti el, engem meg örömmel tölt el, hogy hívott, további szép napot kívánok. Köszönjük szépen, Julianna a vonalban, jó napot!
4: Jó napot kívánok, kedves Angéla! Nem akartam telefonálni, de úgy gondoltam, már nem bírom Cérdánba. A Paksnál, ami van, a fenépküszöb kialakítás, abszolút nem értek hozzá. Nagyon örülök, hogy a fél ország vízügyi szakember lett. Hát itt mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, ássunk gödröt, hordjuk a vödörbe a vizet, de ezt meg kell csinálni, igen, és bármit mond a Fidesz, ezt ők szúrták el. Én takarékoskodtam, mikor Magyar Péter azt mondta, hogy vegyük vissza a légkondit, mi nem kapcsoltuk be, úgyhogy én mindig azt csinálom, amit ők mondanak. Én magyar emberként én megcsinálom. Vignyászki Attiláról én hallottam már dolgokat, mindenben benne van, minden testületbe, alakulatba, már csak a hadsereget nem vezeti esküszöm, minden benne van. Én nagyon egyetértek azzal, hogy menesszék. Én támogatom. Ha rajtam múlna, menjen. A magyarok többsége, én nagyon örülök Bak Andrásnak, megmondom őszintén, nagyon, szerintem a legjobb választás volt, jobb volt, mint ez a sok nagymesternő, mert én emlékszem rá, igen, mikor őt menesztették, ugyanúgy menesztették, mint ahogy Magyar Péter hozott egy törvényt, és akkor menesztette Sólyog Tamás. Nem tudom, a Fidesz ezen miért van fölháborodva. Szégy, ez az ő szégyenük, hogy egy olyan embert választott a Tisza, akit ők sajnos kirúgtak. Mert ők ugye átalakították, kuriának nevezték el a legfőbb bíróságot, és akkor menesztették. A másik az, hogy én ilyen szégyenletes embereket, már ne haragudjon, kedves Angéla, akik a Fidesz köreibe ülnek, én még életemben nem láttam, hogy megtámadjuk a 17-es módosítást csak azért, hogy mi ne kapjunk majd meg pénzt, ne legyen ez, ne legyen az. Hát komolyan mondom, nincs egyéb problémájuk. Ha én nem voltam magyar, mert csótány voltam, meg minden voltam, hát szedjék már össze magukat, ha legalább már ott ülnek azért a fizetésért, és akkor támogassák az országot, könyörgöm, hát nem mindig ellentegyünk.
2: Akadályoztatás, vagy felháborodás keltése, vagy mi lehet ön szerint minden mögött? Mi lehet ennek a célja?
4: Őszintén, hogy én úgy érzem, Angéla, hogy ők arra játszanak, hogy a Tiszát megbuktassák, és akkor ugye, mert az emberek végtelenül türelmetlenek, mint ahogy ez a néni is mondta az előbb, hát én sem vagyok fiatal, de gondolom idősebb, hogy mert azt ígérte. Hát bárcsak úgy lehetne megcsinálni, igen, hogy már vezetik száron, és vonulnának sorba-sorba, mint a törpék, de hát ez nem lehet így. Ez nem lehet. És végtelenül türelmetlenek az emberek, és szerintem ők erre játszanak, hogy majd valami vagy elkövet valami óriási nagy hibát, és akkor most nem gondolják, hogy ők visszajönnek ide. Hát azért 3,2 millió ember szavazott, könyörgöm, hát Hát eszük sincs, komolyan mondom, hogyha ők vissza akarják hozni őket. Hát 16 évig, amit mi lelkileg, meg nem fizikailag bántottak minket, hanem lelkileg.
2: Magunk, mármint, hogy maguk mögött tudják hagyni az emberek ön szerint ezt az időszakot? Vagy ez, már nem, tűnik el nyomtalanul?
4: Nagyon nehezen, Angela. Én magam is úgy vagyok lelkileg, komolyan mondom, hogy egyszerűen nem lehet úgy, hogy egyik napra másikra magunk mögött hagyni. Uh-huh. Én rokkant voltam, most már rendes öregségi nyugdíjas vagyok, de amit mi velünk művelt rokkantakkal Orbán, mikor kitalálta, hogy nekünk menni kell vizsgálatra, mert mindenki csaló, meg potyán kapja azt a pénzt, hát az felháborító volt. Én egy évig sírtam, Angela. Mert úgy voltam vele, hogy ha most elveszik tőlem azt a kis kevés 80 ezer forintomat egy bénulás után, mert ugye agyvérzésem volt, lebénultam, hát akkor mi lesz velem? És megtette velünk, és ez a híres mondat, hogy senkit nem hagyunk az útszélén. Hát persze, hogy nem hagyunk senkit, belakjuk az árokba, hát nyilvánvaló, hogy nem hagyunk. Úgyhogy én egy évig zokogtam, hogy úristen, mi lesz itt?
2: És
4: mi annyian voltunk a felülvizsgálaton, hogy nem lehetett elférni, és nagyon rendesek voltak, mert mindenkit próbáltak úgy segíteni, akinek tényleg nem volt olyan sok a leszázalékolása, hogy mégis valamennyi pénzt kapjon. Én tudom, hogy nagyon sok van olyan, akinek nem járna, mert igazából nincsen konkrét problémája, de én teljesen bele voltam akkor betegedve. És megmondom őszintén, most ha megvet az ország, ha nem vett meg az ország, nekem Orbán Viktor sose volt a miniszterelnököm. Én őt sose tekintettem annak.
2: Megnyugvást hozott, vagy megkönnyebbülést hozott a választásnak az eredménye?
4: Angéla, hát én azon az éjszakán olyan boldog voltam, hogy az csoda. Hát komolyan mondom, megszeresebe kimentem volna a teraszra, és ordibáltam volna, bár itt mindenki ordibált, aki a környékemen lakik, ugye társasházban lakunk, és mindenki a teraszon volt, ki volt téve a zászló, és olyan boldogok voltunk, hogy utána már nem tudtam elaludni, mert és másnap már attól rettegtem, hogy úristen, nehogy visszajöjjön. Úgyhogy nem szabad türelmetlennek lenni, mert megígérte, de ez nagyon lassan megy. Én nem is gondoltam volna, én tudtam, hogy ez az ország nagyon nagy rosszba van, tehát az ember érzi belül. De hogy ennyire rosszba van, hát ez borzasztó. A másik, amit a kishölgy mondott itt, hogy nem küldték még a támogatást. Én úgy hallottam legutoljára, hogy 24-én utalják az első 50 ezret. Én a tévében néztem, vagy Magyar Péter mondta, azt hiszem valamelyik sajtótájékoztatón, hogy akkor fogják az első részletet utalni. Na most az emberek annyira nem értem őket. Ormántól mi semmit nem kaptunk soha, de semmit. Azt a nyomorult családi pótlékot nem tudta megemelni, akár 500 forinttal. Most meg már minden kellene az embereknek, mert azt hiszik, hogy most dobáljuk kifele a pénzt. Tehát miből dobálnánk? Könyörgöm, miből?
2: Augusztus 24-ig érkezik az első, és november 30-ig a második.
4: Igen, én is ezt hallottam tőle, úgyhogy nem kell megérni, mert utalja, még 24-től lehet vásárolni bármit a gyereknek, meg dupla családi pótlék jön, azt hiszem ebben a hónapban, mert ugye a szeptemberit, ez volt a nagy kegy Orbántól, hogy nem plusz kapnak, hanem a szeptemberit odaadják. Uh-huh. Előre, és a szeptember meg a szerencsétlenek keresik, hogy miért nem jött családi pótlék. De hát nem jöhetett, ha most majd meg fog jönni, és azt hiszem az is valamikor így jön meg 24-25-e körül.
2: Valahogy
4: úgyhogy
2: így igen.
4: Meg fogják igen. Kapni.
2: Csak türelem, amit szoktunk emlegetni
4: hát igen,
2: sokszor.
4: Csak a magyar embernek pont az nincsen türelme. Mindene van, csak türelme nincs. Nem lehet. Én is szeretném látni őket börtönbe sorba, mert amikor meglátom komolyan, én mindig nézem a parlamenti közvetítést, de amikor már meglátom őket, már rosszul vagyok. Hogy na most mi lesz a legközelebbi. Na most a hatházi úr ezzel a helikopterezéssel, hát na, mit mondjak erre? Most azért, mert felült illetében először egy helikopterre, és elment Paksig, most ezen miért kellett ekkora cirkuszt csinálni, könyörgöm? Ő a miniszterelnök, ha akar röpködjön egész nap, én megengedem neki, 24 órában röpködjön. Csak én arra kérném őt is, most már nagyon sokat visszavett, én úgy látom magából, sokkal komolyabb, ugye ez a válság főleg nagyon bejött, de ezek a fideszesek, én nem tudom, hogyha nem akarom bántani, aki Orbán úrra szavazott, de azért nézzenek már ők is magukba, könyörgöm, hogy kire szavaztak, vagy kikre szavaztak. Hát a mi hazánkról meg nem akarok mondani semmit, mert Toroszkai úr a szíven csücske. Tehát ő megér egy misét a parlamentben, úgyhogy alig várom, hogy felszólaljon, és háromszor ugyanazt elmondja. Úgyhogy én őt nagyon várom. Arra kérem az embereket, legyünk már, ha már 16 évig kilótunk, könyörgöm, legyen már egy kis türelmünk.
2: Juliana, legyen. Legyen ez a végszó, ez jó végszó így a blokkunk végére.
4: Én nagyon megkérném őket.
2: Legyen így, és reméljük, hogy be is tartják, vagy sokakhoz eljut ez az üzenet. Juliannak köszönöm. Sándor, jó napot!
5: Én a Paksról nagyon odafigyelek a hírekre, és azt tudom, hogy 12-ben Moszkvába írták alá a Paks 2-ről az egyezményt, és 24-ben már üzemelni kellett volna a Paks 2-nek. Csak azt nem tudom megképzelni, hogy a hűtést hogyan oldották volna meg, ha egy Paks 1-nek is a hűtési módja ilyen bonyolult, szóval ilyen nehézkesen megy az asszály miatt.
2: Nem tudom.
5: Mire
2: nem
5: gondoltak?
2: Tudom, Sándor. Nem tudom, hogy mire gondolhatok. Ön szerint mi a legnagyobb probléma?
5: Hát én szerintem Orbán Viktor jópofizni akart Putyinnak, és aláírta a szerződést, közben azt se tudta, hogy jóformán mit ír alá. Nekem ez a véleményem.
2: Gondolja?
5: Hát majdnem biztos vagyok benne. Hallgattam sok szakértőt, mert érdekel a téma, és azt mondták a legtöbb, hogy víztározót kellett volna építeni Paks mellé, meg egy komoly szivattyútelepet, ami körülbelül 10 milliárd forintba került volna. De hát egyik se valósult meg, mert erre az asszályra számítani lehetett. Már évek óta ilyen szárazság van. És az egész Európában, azt lehet mondani.
2: Így van, és az, ami felé most haladnak a dolgok, az mennyire biztató ön szerint?
5: A nézze, kedves szerkesztő asszony, valamit tenni kell, mert öbetett kézzel nem lehet ülni. Energiát biztosítani kell a lakosságnak. A Magyar Péter megpróbálja, amit meg lehet. Most 16 év elmulasztott intézkedéseit, azt lehet mondani, hetek alatt kell bepótolni. A fenékküszöbgáttal, meg a Tasi zsilipet is leengedték. Másodpercenként, ha jól tudom, 20 köbméter víz jut a Dunába. De hát, hogy ez mire lesz elég, ki tudja.
2: De alapvetően elindulásnak nem rossz.
5: Hát, valami tettet lehet látni.
2: Alapvetően csak mert mondta, hogy sokaktól érdeklődött, vagy ebben a témában, hogy tájékozódik, hogy személyes érdekeltsége, vagy érdeklődése van Paks, meg a vízügy felé. Maga ez a fenékküszöb, mint megoldás, ön szerint jó lehet? Vagy gondolt erre ön is?
5: Hát valahogy a vizet, a Dunát föl kell, hogy is mondjam szépen, duzzasztani. Igen, ide gondoltunk.
2: Igen.
5: Hát most már a Dunához azt lehet mondani, 35 éve nem nyúltak.
2: Igen.
5: És ez most bosszulja meg magát.
2: Hát akár így is most, meg lehet, igen.
5: Most nem akarom mondani, a környező országokban hány duzzasztógátat, meg víztározót építettek. Hát jó van, nekünk egy focibolond miniszterelnökünk volt, ezt mindenki tudja. Most a másik témára szeretnék rátérni, ha szabad.
2: Igen, abszolút.
5: Az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Súlyog Tamás menesztésének jogszerűségét. Én szerintem kétharmaddal megváltoztatták az alkotmányt. A Fidesz már 16-szor megváltoztatta az alkotmányt, hogy a törvénytelenséget törvényesíteni tudják. Ez az igazság. Megvan a kétharmad, és jogukban ná alkotmányt módosítani. És olyan alkotmányt fogadtak el, hogy új köztársasági elnököt tudnak kinevezni a Baka urat. Szóval én nem tudom, hogy itt mi lett a probléma. A kétharmad, még fideszes politikus mondta, nem is tudom melyik, hogy mindenről felhatalmazza a kormányt. Akkor ilyenkor mi a helyzet?
2: Hát, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a mai tárgyalásnak a vége. Sándor, bármi más gondolata még, vagy mert akkor megyünk tovább egy másik betelefonálóra, mert nagyon kevés időnk maradt. Csak biztonságképp kérdezem, van-e még bármi?
5: Hát, most nem akarom a Kádár rendszer dicsőíteni, de 80 ezer önkormányzati bérlakást építettek. Uh-huh. Ennyi a lakatásról.
2: Világos, röviden. Igen. Világos.
5: Mi is köszönjük,
2: Sándor, nagyon szépen köszönjük. Etelka, jó napot!
6: Üdvözlöm, jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
2: Abszolút, nagyon hát szívesen. Annyi van csak, Etelka, csak úgy biztonságképpen mondom, hogy 6 percünk van reklámig, és utána megyünk a hosszú szünetre.
6: Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen, parancsoljon.
6: Az elsőhöz az a véleményem, annyi minden nap megszületik bennem, és kithatok mellette. Könnyebb a szó, mint a dolog. Most a jelenlegi hatalom valóban belevetette magát, mert tudja, hogy mire vállalkozott, tudja, mi az nehézségek az országban. Most ez van, most ezen iparkodnak. És ezt bírálni, én úgy érzem, a minden magyar, az a magyar állampolgár, aki most különböző címkével, megjegyzésekkel tesz ebbe a nehéz időbe, én úgy gondolom, hogy az elég könnyelmű. És nem a dolog súlyát nézi, hanem cinikusan gúnyoloznak. Orbán Viktor, Schmidt Mária, Rogán Antal, tehát ők azok, akik megvan mindenek, hogy mindenek akkora tőkével rendelkeznek, hogy úgy vannak vele, ott rogyjon rájuk az ég, ahol vannak, nekünk semmi bajunk, mindenünk megvan, tőkésítettük magunkat, és mivel ismerve mindegyiknek a hozzáállását a dolgokhoz, olyan jót röhögnek cinikusan, ott, ahol éppen vannak. Addig se volt felelősség, nem éreztek felelősséget, még hatalman voltak. Kérdem én azt most burzsúj nagy tőkével bíró volt politikusok. Egyáltalán kell őket komolyan venni, mert ők a jelenlegi helyzetet a 16 évet se vették komolyan, most meg szinte kuncogva élvezik, hogy kilódik nehézségekkel vagyunk tele. De ez a nehézség a 16 év terméke, akkor sem figyeltek oda. Én emlékszem rá, amikor a kezdetén Orbán Viktor úgy közte volt a rendszerváltó pártoknak, és azt mondta, csodálom, hogy még én ezt nem hallottam vissza, pedig én hallottam, hogy egy célunk van, közel kerülni minél nagyobb sebességgel a hatalomhoz, a hatalmat megszerezni, és akkor tudjuk magunkat naggyá tenni, tőkésíteni, és onnantól fogva nincs, ami megdöntsön bennünket, akármilyen államberendezkedés lesz. Hát ő ezt így végigcsinálta, és senki stoppot sorompót, azok, akik tehettek volna a rendszerváltók, mint Törgyessi, a Pető Iván, én emlékszem, Csikán Attila volt ugye a Fidesznek a gazdaság, nagyon jó, ő lelépett. Kérdem én azt Kónya Imre, meg az élvonalban lévő politikusok, hogy engedték Orbánnak meg ezt az óriási, hát kiszámítható félhámos, de ravasz hatalom szerzését és annak gyakorlását. Én nagyon csodálkozom azon, hogy most az Alkotmánybíróságtól várják. Már odafordult a Fidesz szélhámos turista bandája. Hát ő hogy tettek oda? Hát minden alap, mindenre törvényt hoztak. És a Magyarországnak a jelenlegi berendezkedésén azt hiszem, ha az Alkotmánybíróság úgy áll hozzá, hogy a Fidesz, de nem hiszem, hogy a Fidesz javára dönt, akkor el lehet gondolkodni a Magyarországon élő embereknek, hogy sírunk minden nap a Trianon után, akkor szétszabdalták, nem volt nagy Magyarország, én nekem sose, mert Mária Terézia népesítette be azt a területet, amit úgy hívunk, hogy nagy magyarok, mindenfajta nemzet volt rajta. Most, amikor határ közé vagyunk szorítva, most megengedtük itt helybe, hogy megvegyék a hazánkat.
2: Tehát, ha benne vagyunk az utolsó percben, csak biztonságképp mondom.
6: Igen, és akkor én ezt is megköszönöm, hogy eddig volt a lehetőség, igen, és ha ezekből kiindulva gondolkodnának, és most is bírálom az ellenzéket, mert nagy része plegykafészek. Jobb volna, mert elkészítenének bennünket gazdaságilag, meg morálisan egy egészséges ország létrehozásába.
2: Etelka, köszönjük szépen a gondolatait és a véleményét, meg azt is, hogy telefonált. Szép napot és szép hetet kívánok önnek is, és mindenkinek.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon 2 sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt 20 sávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Ágnes, a szó, jó napot!
3: Üdvözlöm!
2: Jó napot! Jó napot!
3: Azért kérdeztem, mert annyira boldoggá tettek azok a hölgyek, Julianna és a többi, akik nagyon-nagyon mérgesek voltak azért a sok elégedetlenségért, amit egyes betelefonálók művelnek. Tehát nekem is a fáj, hogy nem értik meg azt, hogy mennyi munka van itt, és mennyi csontváz esik ki, és mennyi mindent meg kell vizsgálni. Uh-huh. És hogy erre idő kell.
2: Igen, ez szokott lenni a legnagyobb probléma, hogy igyekszünk átadni azt, hogy ezek nem könnyű ügyek, nem rövid ügyek, nem kevésbé, vagy kicsi összetettek, hanem ezek bizony időbe kerülnek feltárni mindezeket.
3: És nekem is ugyanaz a érzésem, hogy az ilyen embereket tudják manipulálni azzal, hogy az állandóan kötözködik a azzal, hogy hát miért nem kormányoznak, tehát hogy elégedetlen állandóan a Magyar Péterrel kapcsolatban és a kormánnyal kapcsolatban. Tehát ahol tudnak, keresztbe tesznek. És nem azon, semmit nem látok olyat, hogy segítségre lenne a kormánynak, vagy egy jó irányt valahogy is elmondanának, csak a kötözködés és jobbra-balra, és szerintem ők segítik abba az ilyen embereket, akik elégedetlenek, gyorsan szeretnének már, miért nem júliusban jött a nyugdíj emelésnek hasonló. Tehát egyszerűen nagyon az ilyen gondolkodás, hogy megígérte, most könyörgöm, ha egy férj megígér a feleségének a születésnapjára egy arany nyakhátat, vagy, de hát közben a kocsijuk tönkre megy, amivel dolgozni járnak. Itt az első dolog, hogy meg elkészüljön. Tehát a fontosság sonedet, hogy tartsa már be a kormány? Nincs igazam?
2: Abszolút, ezért nem is szóltam, mert különösen tetszett a példa is, amit hozott, meg hát ugye azért itt már 50 nap után, 100 nap után, azt hiszem inkább 100 nap után már jött is egy egészen szép hosszú lista, amit már fel lehetett hozni eredményeknek, tehát azért is, és ezek nyilván olyan eredmények, amik rövid idő alatt teljesíthetők, tehát azért itt már nagyon sok minden elindult, csak szeretném bármivel is vigasztalni, csak sajnos nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan állapot, ami mindig fennmaradt, tehát ahogy szokták mondani mindennel kapcsolatban, hogy elégedetlenek mindig lesznek.
3: Igen, pedig megmondta a Major Péter, hogy lépésről lépésre, tégláról tégrára. Tehát ez az a kérésem önökhöz, műsorvezetőkhöz, minden alkalommal az elégedetlenkedőknek tessenek elmondani. Mert hogy figyeljenek már ez egy szóra, megkapjátok. Amikor 16 év itt volt, miért nem mentek a Orbán Viktorhoz is? Hát ezt ígérte, azt ígérte, hát nem teszed betartani a 13. 14. havi nyugdíjat, és mi volt írt plakától, vagy dübörök gazdaság. És akkor hol van, miért tetszett az hazudni nekünk, hogy a gyerekeinket, unokáinkat viszik katonának? És miért tetszett az hazudni, hogy ide jönnek a migránsok, hogyha Magyar Péter lesz a vezető, tehát a miniszter.
2: Igen.
3: Én tisztaktivista voltam, tehát tudom, hogy nagyon sok munkánkba került az, hogy mire megmagyaráztuk, hogy nincs itt, nem lesz ilyen, ez mind hazugság. Tehát nagyon kevesen tudták, és nagyon csúnyán beszéltek velünk, és nagyon rosszul esik az, hogy nagyon sok ember tett azért, hogy változás legyen. És akkor ezt halljuk vissza, hogy miért így, meg miért úgy. Emlékszik, vagy tudtuk, kellene közölni még azt is, hogy Magyar Péter nem azt a fizetést kérte, mint Orbán Viktor kapott.
2: Így van. Igen. Ezt már elég korán kijelentette, igen.
3: És ezek tények. Tehát ezek tények, és ezt tudjuk már figyelembe, emberek. Ő se azzal kezdte, hogy neki mostan ennyi volt Orbánnak, akkor nekem még több kell. Nem, inkább kevesebbet, mert tudta, hogy mi az ország, és
2: Igen. Hát ez egy olyan állapot, ami már fennáll a választás óta, és azóta meg nem tudom, hogy többe vagy kevesebbe, de állandósult az elégedetlenség azoknak, akiknek az elért eredmények eddig még nem elegek, de a legjobbat remélem, hogy akkor, hogyha, vagy akár ha NMHH, NVVH megalakul, és a legnagyobb ügyeket is felderítik, meg itt ugye már beszéltünk a intézkedésekről a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban is, hogy felgyorsítják, tehát itt annyi intézkedés van a háttérben, ami mindazt a célt szolgálja, hogy pont azokat a dolgokat, amikre az elégedetlenkedők már szeretnének eredményeket látni, hogy azok eljöjjenek. Ágnes, nagyon köszönöm, hogy hívott, és további szép napot kívánok, és szép délutánt. Hanna a vonalban, jó napot!
4: Jó napot kívánok! Hát nagyon örülök, hogy magával beszélhetek, mert még eddig nem volt alkalom. Én Vigyázz ki Attiláról szeretnék.
2: Igen.
4: Tulajdonképpen az az úr, vagy nem is úr, elfelejtette, hogy egy világhírű rendezőt rúgtak ki ő miatta.
2: Gondol itt Alföldi Róbertre?
4: Igen, Alföldi Róbertre. És neki ez nem jut eszébe, hogy ő miatta, mert ő egy kiváló rendező volt, és kimondottan ő miatta rúgták ki, mert hogy ő nem volt fideszes, ugye tudjuk. És akkor ezért kapott Vigyázz ki Attila helyet. Hát én nagyon szeretném, hogyha valóban kirúgnák, mert nem sokan szeretik őt. Én azóta nem is megyek a Nemzeti Színházba, amióta ő van egy rendezős láttam, de ott is kiakadtam. A földit viszont azóta is folyamatosan mindenfelé, ahol játszik vagy rendez, megnézem.
2: Hát a kirúgásról egyelőre még ezek szerint nem érkezett hír, hogy valóban erről lenne szó, mert ugye azóta már jött fejlemény, és Tar Zoltán azt írta, hogy átvilágítás indul a nemzetiben, aztán, hogy ennek mi lesz a vége, azt még ki tudja, de hogy végül erről volt szó kettejük között, vagy hát nem kettejük között, hanem a minisztériumban, hogy átvilágítás indul, és erről tájékoztatták Vigyenszky Attilát, megkapta a vonatkozó dokumentumokat, és azt jelezte, hogy megértette, elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész a kölcsönös együttműködésre. 2028-ig szól egyébként a mandátuma.
4: Attól még ki lehet rúgni, Alföldinek is volt mandátuma, mégis kirúgták. És hát nálunk a családban, ez teljesen más, egy egyetemi adjunktust rúgtak ki egy egyetemről, fél év múlva kellett volna, hogy doszös legyen, és kirúgták. Azért, mert egy fideszes embert kellett a helyére tenni. Tehát nagyon sok ilyesmi volt, és én nagyon szurkolok Magyar Péternek, én imádkozom érte, hogy 8 évig ott tudjon lenni a helyén. Mert benne bíz, senki másban.
2: Kedveli az eddigi munkásságát?
4: Igen. Hát fantasztikus, amit csinál, tehát ennyi, ilyen rövid idő alatt ennyi mindent megoldani. És értünk most is, amikor Paksra megy. Sajnos, igen, hogy Hatházi így beleavatkozik, mi köze hozzá? Tehát nem lehet egyszerre két helyen lenni, ezért kell Magyar Péternek helikopteren menni, de ez az első útja. Nem megy jaktozni, meg elpolgárrepülőgépekkel, hanem teszi a dolgát. És múltkor egy hölgy telefonált, hogy lépte nyomon a feleségét bírálják, ez se igaz. Tehát, hogy annyi mocskot mondanak, mert nem tudják elviselni a fideszesek, hogy ezt tettek. Vergődnek.
2: Hát igen, ezzel értünk vissza oda, amit Ágnes is mondott az előbb, és amiből ő is azt mondta, hogy neki már elege van, és hát ez az egy olyan állapot, ami azt gondolom, hogy elégedetlenek mindig lesznek, úgyhogy szerintem ez nagyon nem fog változni, de az meg, hogy Vigyenszky Attilával mi lesz az átvilágítás után, arról közöl nekem majd részleteket, illetve hogy mire jutottak, azt gondolom majd idővel ki fog derülni. Meglátjuk, hogy marad-e ebben a jelenlegi pozíciójában, vagy nem. Hanna, nagyon szépen köszönöm, és további szép
4: nap. Még csak egy dolgot, igen, szeretnék.
2: Bocsánat, azt hittem befejezte. Bocsánat, igen.
4: Mindegy. A Fidesz 16 évig nem emelt családi hipotékot, és most azt hiszik az üres kasszával, hogy másnap már megadja a dupla. Ennyit akartam még mondani.
2: Köszönjük szépen, köszönjük, további szép napot kívánok. Azt hiszem, a 21 kutatóközponttal kapcsolatos témát még nem fejtettem ki részletesen, vagy legalábbis csak nagyon a ma reggel első perceiben talán, úgyhogy aki esetleg most kapcsolódott be, annak elmondom, hogy miről is van szó. Kijött a 21 kutatóközpont új felmérése, amelynek értelmében a magyarok 41%-a tartja alkalmasnak az államfői tisztségre Baka Andrást, és ez a felmérés egyébként az új köztársasági elnök megválasztásának napján készült, tehát egészen friss. Azok körében, akik arról nyilatkoztak, hogy ismerik Baka Andrást, 57% ez az arány, és az is kiderült, hogy függetlennek tartják-e az államfőt. János, másodpercet kérek csak. A megkérdezettek 37%-a tartja függetlennek Baka Andrást, 15% szerint pedig a Tiszához áll közel, még 47% ezt nem tudta eldönteni megfelelő ismertség hiány. Tehát egy picit a harmadik témánk kifejtve bővebben ebből áll. János, jó napot!
5: Jó napot kívánok, kész jókom!
2: Én önnel hát, már beszéltem, nem?
5: Volt egyszer egy kevés kis rövid beszélgetésünk.
2: Ismerős a hangja.
5: János vagyok Bölcskéről.
2: Jó napot!
5: Annyit láttam, amikor a Dunaszentben egyeknél benne állt a Dunafenékbe.
2: Igen, tegnap.
5: Mondjuk.
2: Igen, szép nap volt, szép tartalmas.
5: Szeretek lejárni a Dunára úszni, így azért ez számomra nem sokat jelent. Már olyan szinten, hogy a Duna vízálláshoz egy kicsit beljebb megyünk, és kész. Nos, hát pontosan erről a dologról szerettünk volna beszélni. Én nem akarok a Vidnyánszkinak a dolgaival foglalkozni, mert úgy tartom, hogy menjen vissza munkásra, és részemről kész. Tehát tovább nem tartom egyáltalán problémának.
2: Berekszáz, de nem baj.
5: Paksnál igen? A fenékküszöb kialakítása. Ez nagyon szép, nagyon jó. Tolják fel a vizet, hogy tudjon az erőmű üzemelni, és meg kellene kezdeni a tervezést, vagy a egyéb előkészítést, hogy Gerjen és Kalocsa közt megépítsék a duzzasztó művet, amit hát nem fenékküszöb, hanem egy duzzasztó mű a Dunán, ami föltolja a vizet akár 1-2 méterrel, és soha nem lesz probléma a paksi blokkoknak, tehát akár a kettes kiépítés blokkjainak is a víz utánpótlásával, illetve a vízszint tartással. Ugyanakkor ezekben, ahogy Ausztriában vagy Németországban csinálják, ezekben a művekbe beépítenek azért 1-2 turbinát, hogy termeljenek azért azok valami villamos áramot is, ne csak ottan fölöslegesen legyen a beton. Tehát ez mind megoldható, csak utána kell járni, meg kell nézni. Én nem vagyok barátja a szélkeréknek. Megmondom őszintén, őrült nagy kárt csinál a természetbe. Minden tanyára, minden falu szélére 5-6-ot be kéne tenni ahhoz, hogy az valóban a községnek vagy a kisvárosnak az energiái szükségletét megtermelje. Tehát ez nálunk itt Magyarországon, hát nem azt mondom, hogy nem kivitelezhető, de nem természetbarátnak egyéb szempontból nem alkalmas. Nem alkalmas. Maradjunk mi annál, amit elképzeltek az elődeink, akik letették a terveket, hogy a Dunára meg kell építeni azokat a duzzasztó műveket a megfelelő helyekre, ugyanúgy meg kell építeni a Tiszára is.
6: Üdvözlöm, Ferenc Andrá vagyok. Én a tegnapi egyenes beszéd, illetve aktuális műsorral kapcsolatban szeretnék egy pár szót mondani. Ugye mind a kettő foglalkozott azzal, hogy a Magyar Péter Facebook kormányoz.
7: Igen.
6: És hallottam már előttem is, többen hozzászóltak ehhez, hogy itt ez másképp van, és hogyha kicsit messzebbről indulok, mondjuk a magam szemszögéből, én teljesen kinyilatkoztam, ahogy a közélet figyeléséből, amikor megjelent a Fidesz a Porondon, 30 évvel ezelőtt, és 2,5 évvel ezelőtt, amikor március 15-én megnéztem az első ünnepségüket, akkor lett megint kedvem figyelni. Aztán annyira megjött a kedvem, hogy nagy fogyasztó lettem, és szinte az összes független napilapot olvastam, OHTV-től kezdve a 444-24 telek, sadadadam, többször is egy nap, hogy újabb híreket kapjak a közéletről, hogy most mi történik, és végül is mindenki Magyar Péterrel foglalkozott minden oldalon. De közben ugye ő meg közvetítette saját magát élőben, akár a saját hivatalos oldalán, aztán később lett a kontroll, és egy ideig ez így ment párhuzamosan. Közben elnyerték a választást, továbbra is közvetíti saját magát, most már a parlamentben is, és azt vettem észre, hogy az utóbbi időben ezek a médiumok gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V-vel bemásolják a hírekbe, amit olvasnak Magyar Péter oldalán.
7: Igen, elég erősen tematizálja a közbeszédet, meg a híreket, ez kétségtelen.
6: Igen, na és ugye régebben még ugye valamilyen kattintás vadász főcímmel föltették a különböző híreket, ami hát akárhogy is, de befolyásolja az embereknek a gondolkodását a bizonyos témáról. És szerintem ez egy önvédelem is a Magyar Péter részéről, mert ha ő életben közvetíti bármit, amit csinál, akkor már nincs nekem arra szükségem, hogy elolvassak mindent, hiszen meg tudom ítélni, hogy én bármit, amit csinál, akkor már nincs nekem arra szükségem, hogy elolvassak.

0: ő mondta azt, hogy kormányozni is kéne.
1: Értem, azt pont nem láttam azt a beszélgetést.
0: A Somosnak a vendége volt.
1: Igen, igen. Az első, én akkor készültem az aktuára,
0: vendégbe,
1: világos.
0: És, de hát azért, hogy egy csomó minden történt a 100 nap alatt, ugye ez is téma volt, hogy...
1: Persze, hát egyébként nem zárja ki a kettő egymást, tehát hogy van kormányzás, mert nagyon sok intézkedést hoztak, nagyon sok törvényt hoztak. Ugyanakkor Magyar Péter rendkívül intenzíven van jelen a közösségi médiában, a kettő egyszerre is igaz lett.
0: Igen,
1: és szerintem én ezt látom, hogy a kettő egyszerre igaz.
0: Igen, és meg hogy nem hagyja szóhoz jutni a többieket, de közben a többieknek is van Facebook oldala, tehát a kapitánynak is van Facebook oldala, meg az Orbán Anitának is, meg a Gajdosnak is, meg az összes többinek, és mindenki teszi fel a saját történéseit, és informálja az embereket.
1: Igen, csak le azokat nem kapja fel annyira a média sok esetben nyilván.
0: Hát ő kapkodhatnál, mert ugyanebben a módszerrel megnézhetnék azokat az oldalakat is, és akkor nem az jönne át.
1: Hát nyilván mindenki a főnökre kíváncsi, pestiesen szólva.
0: Ugye ez a szerep, hogy azt hiszem, hogy ha most majd a közmédia átalakul, sem ő lesz az, aki oda állandóan berohangál, hogy megnyilvánuljon, nyilván lesznek egyes-egyes alkalmok, de ez az élő egyenesben levő élet, ez sokkal nagyobb tömeget ér el, mint egyébként a tévénézés. Mert ugye az időhöz van kötve, itt meg vissza tudjuk nézni, mint a milliós. Amit szerintem sokan néznek most, azok az elemzők, akik tényleg reálisan látják, és olyan podcastokat, vagy akár önök, ha meghívnak olyan elemzőket, ugye az egyenes beszédben, vagy aktuálban, akiket érdemes követni és figyelni, mert adnak egy nagyobb képet arról, hogy mégis hogy nézze az átlagember, hogy lásson rá a közéletre, hogyha nem hozzáértő, mert pedig nem hozzáértők, legfeljebb szeretünk belelátni. Én sem voltam soha parlament néző, most amióta kormányváltás volt, vagy rendszerváltás volt, azóta egészen érdekes dolgok tudnak történni, és lehet összefüggéseket látni, meg belelátni hátulról, hogy ha valaki feláll az ellenzékből, és mond valamit, ami őt mi lehet azon kívül, amit éppen kimond a száján.
1: Igen.
0: A másik betelefonálóval kapcsolatban, hogyha megengedi, még szólnék hozzá, a Fekete Klárika.
1: Igen.
0: Tegnap beszéltek a fideszes Klárikával kapcsolatban, mondanék annyit, hogy szereti magát hallani, mint Básti Lajos fürdik a hangjában, és mindig valahogy úgy telje a szót, hogy lehetőleg Magyar Péter szidja.
1: De nem hát Magyar intelligens Péter módon bírálja, eljutunk ideig, igen. De hát ha ő így gondolja...
0: Próbálja azért manipulálni mindenki, mert mindig betelefonál és mindenkivel beszél. Önről lepattan azért. Nem mindenkin tudja átvinni az akaratát. Nem is ez a lényeg, hanem hogy visszamondja azt a fideszes narratívát, amit ők ugye mondanak sorozatosan. És nem, hogy a baj, hogy nem gondolkodnak, tehát hogyha ő nézze a tévét, meg nézi a hírtévét, meg nézi az összes gondolom fideszes fórumot, meg olvast, akkor miért nem gondolkodik el azon, hogy most például Kaminski Fanniféle 4 milliárd, amit kifizettek Orbán Viktor Facebookos jelenlétére, amit egy mobiltelefonnal 28 másodperces videókat vesznek fel.
1: Igen, Zoltán, már ebben egyébként zajlik egy vizsgálat, azt igen, a rendőrség elkezdett vizsgálódni hűtlenkezelés kapcsán. Hát van, akinek ez lemegy a torkán, de nyilván, ha tudná, hogy ez az ő pénztárcájából konkrétan mennyit vett ki ez a projekt, és ez tényleg megint csak egy, a 10 000 közül egy, hogy 4 milliárdot kifizetni, nem tudom, 4 hónapra, vagy 4 évre, ezekre
0: ez 4 év, de mondjuk igen,
1: de hát akkor is brutális, tehát havi 60 millió, vagy 70 millió, ezekre a posztokra, hát ez egy középiskolás ingyen megcsinálja.
0: Akkor mondjuk azt, hogy ez még nincs bebizonyítva, de ott van az, amikor Orbán Viktor belemondta az ő arcával is, amikor a Telexen megjelent a 600 oldalas mesterséges intelligenciás TISZA adó, és a Orbán Viktor belemondta az arcunkba, hogy hát ő látta az aláírást rajta, hát ha látta az aláírást, akkor ez igazi.
1: Nyilván hazudott a korábbi miniszterelnök,
0: hát nyilván, de... utána 13 milliárdot elköltöttek erre óriás plakáton. Meg
1: azt
0: az
1: gondolt,
0: összes újságban, hát meg az összes fórumon.
1: Remélem ezeket mind számon kérik majd az előző kormányzaton, mert vérlázító egyébként.
0: És ezt már valószínűleg hallhatta a Klárika is, csak erre akarom, hogy, mert ez már ugye lezajlott és be lett mondva, és el

0: lett ismerve, és még mindig mondják. Tehát, hogy nekem ez ami érthetetlen, hogy amikor be van bizonyítva valami, és ki van mondva, még akkor is nyomják akár a politikusok is a másik oldalon a hazugságaikat, mert hát, ha mégis elhiszik, vagy hát, ha csak azt hallja meg, akinél nem megy át az összes többi info, tehát arra kéne valahogy tényleg az embereket megtanítani, hogy gondolkodjanak, figyeljenek oda, és szűrjék az információkat.
1: Igen, szerintem úgy, a gondolkodással nincs baj, az már nehezebb, amikor az addigi meggyőződésünkön kell változtatni a tények előtt meghajolva.
0: Hát, de azt meg hogy tudjuk megváltoztatni a meggyőződésünket, hogyha figyelünk, tehát hogyha átkapcsolunk. Tehát, hogy,
1: igen, de hogyha ez valamilyen hiten is alapul, akkor nagyon, nagyon kényelmetlen lehet, gondolom én. Tehát ha valakit bálványoznak mondjuk, vagy valaki bálványoz egy politikust 10-20 éven keresztül, és mindent elhisz neki, és utána szembe jön a valóság, hogy ez az ember nem az, akinek látszott, hanem megkárosította a nemzetet, köztük azokat is, akik vakon hittek benne, hát ezzel szembesülni nagyon-nagyon nehéz lehet, gondolom én.
0: Hát jó, nem kell mindenkit átfinni nyilván a zebrán, de törekedjünk rá, hogy legalább valami...
1: Zebrák nincsenek, ezt viszont tudjuk, hogy...
0: igen.
1: Tehát legalábbis ott Felcsút környékén, ha van is zebra, az nincs, legfeljebb az autóúton felfestve. Amit megláttunk a saját szemünkkel, azt rosszul láttuk.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
3: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál. A mai tematikánk pedig a női divat, az idei divat trendek, és az is, hogy a divat szakmát milyen formában formálta a közösségi média az elmúlt évek során. Segi Márti, a mai vendégem, divattartalomgyártó, köszi, hogy elfogadsz a meghívásom.
4: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
3: Én köszi, hogy jöttél, és üdvít a műsorban. Hát kezdjük is talán így az ilyen nyári aktuális témával. Te miket lensz, mint aki így ebben a szakmában, ezen a téren mozog? Mik az idei női divattrendek?
4: Én most azt látom, hogy nagyon erősen elmozdultunk egy ilyen, hogy a kényelmet preferáljuk. Tehát a Kopenhágai divathéten láttam, hogy mekkorát mentek a Bermuda nadrágok, illetve a flip-flop papucsok. Uh-huh. Ami szerintem egy nagyon pozitív változás.
3: Hogy... Szerinted ez egy funkcionális kényelmi faktorból adódik, vagy pedig inkább egy ilyen lázadó rendbontás, hogy direkt az ellentétét mutatjuk most trendként annak, ami ugye sokáig definiált a divatot, tehát hogy mondjuk pont egy bermuda sort és egy papucs az minden volt, csak nem trendi. Nem tudom, nyilván ha az ember sokáig hord egy flip-flop papucsot, az se annyira kényelmes egy idő után. Tehát szerinted ez inkább a kényelmi faktor, vagy inkább az, hogy most az eddigieknek az ellentéte legyen a trend?
4: Én mindkettőt mondanám, úgy gondolom, hogy tényleg elindultunk afelé, hogy megtörjük ezeket az erős sztereotípiákat, tehát hogy egy nőnek magas sarkúban kell megjelenni, hogy már a divat hétre is elmegyünk egy oversized pólóban, egy bermuda nadrágban, egy baseball sapkával a fejünkön, akár biciklivel hajtunk oda a divat bemutatóra, már nem a lesötétített autókat preferáljuk, a napszemüveget, a paparazzikat, hanem hogy egy ilyen baráti találkozóval átalakítsuk a divatot, hogy legyen mindenki számára egy ilyen casual élmény ez.
3: Értem. Ugye, ami szintén persze ez a változáshoz hozzátett, hogy amíg régen ugye a nagy divatmagazinok és az Anaventúrok definiálták ugye a divatvilágot tulajdonképpen, és annak a keretrendszerét, ugye még az Ördög Prádát visel film is az ő mondhatni zsarnokságából, ha bár egy csodálatos szakmai szereplő indult ki, vagy inspirálódott, addig manapság ugye a közösségi médiával, és ez egy demokratizálódott a tartalomkészítés, hát idézőesen felhigult, de hogy nem is csak felhigult, hanem egyszerűen teljesen új arcok jöhettek be, amíg régen a klasszikus ranglétrán végig kellett menni, hogy van egy gyakornoki pozíciód, és akkor azt egy divatmagazinnál feldolgozod magad, és aztán egy megmondó ember leszel ennek a szénának. Most meg már ugye ilyen TikToker frontrókat tartanak kiemelt divatheteken, tehát az elsősorban már közösségi média tartalomgyártók ülnek. Te milyennek látod ezt a jelenséget, vagy te mit gondolsz, hogy mekkora hatása van a divatvilágra?
4: Teljesen egyetértek, és pont ezen gondolkoztam én is ugye az interjúnk előtt, hogy míg régen tényleg a kifutók diktálták a trendeket, tehát megnézték, hogy mit mutatott be egy nagy designer márka, és akkor az alapján gondoltuk, hogy valószínű most így kéne öltözködnünk, míg most, ahogy beszéltük, bárki kitehet egy divat trend videót, egy saját öltözködését megmutathatja szabadon, és ezáltal bárki inspirációt vehet, és én még azt figyeltem meg, hogy nem a kifutóktól veszik az inspirációt, de mintha a kifutó venné az inspirációt a tartalomgyártókból, vagy az utcáról.
3: Uh-huh. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy az organikus szó az nyilván újra és újra felmerül az elmúlt időben, mindennek organikusnak kell lennie, minden valahogy az emberektől jön, és nem pedig már egy nagy kreatív vezetéstől, amit most te is mondtál, hogy már a tartalomból inspirálódik akár a klasszikus divatszéne is. Szerinted ez a mai világban még, amikor a technológia ennyire előre haladott, ez még mennyire valóban organikus, vagy mennyire már ez is megtervezett kampányhúzás akár, tehát egy adott márka, akár a saját influenceréken keresztül, mert így trendeket előre el tud ültetni, mondhatni, hogy az emberek közül nőjön ki, de ugyanúgy egy megtervezett stratégia, vagy ennyire nem gondolkodnám.
4: Én azt látom, hogy egyre kevesebb reklámtartalmat látok, mondjuk a nagyobb divattartalomgyártóknál, főleg a külföldi divattartalomgyártók esetében. Tehát én úgy látom, hogy a magyar közösségi médiában még nagyon erősek a reklámtartalmak, de például, ha megnézzük egy koppenhágai tartalomgyártót, akkor nála már kevesebb reklámot látok. Így szerintem hát megyünk egy olyan irányba, hogy sokkal jobban a tartalomgyártók kifejezik a saját stílusukat, és ennek megfelelően találják meg őket olyan márkák, akik hasonló stílust képviselnek.
3: Értem. Ugye említetted Kopenhágát, és Kopenhága egy érdekes fenomén, hiszen az elmúlt évek során avanzsálódott tulajdonképpen egy ilyen divat nagyhatalommá, vagy központtal nem volt klasszikusan a divat nagyvárosok között, mint akár Milánó, mint akár Párizs, mint akár New York, vagy hasonlók, de mégis egy nagyon nagy előrelépés tett, igazából egy ilyen TikTok hype buborék központ is lett mondhatni. Ez szerinted minek köszönhető? Tehát ez is így a közösségi médiával együtt nőtt ki, vagy te ennek hol látod így az ürügyét, hogy most pont az elmúlt hetekben így a koppenhágai divat hétről volt hangos a TikTok?
4: Igen, én úgy látom, hogy a divatipar szereplői, mind a márkák, mind a tartalomgyártók, de akár a nézők is belefáradtak ezekbe a nagyon-nagyon szigorú szabályokba, ami még a divatipart néhány éve ugyanúgy érintette, akár hazánkban is, és mindenki szeretné a divatot sokkal jobban úgy megélni, hogy ez egy kellemes dolog, hogy összegyűlünk, hogy felhúzzuk, amit jónak látunk, és nem úgy, hogy most akkor meg kell jelenni valahol. És szerintem Kopenhága nagyon erős ebben.
3: Értem. Igen, hát ez ugye országmárka formáló tényező is abszolút, én sokat tartok ebben a témában előadásokat, van egy vízióm, hogy ez Magyarországból is kinőhet akár, vagy Budapestből is kinőhet valami hasonló, hiszen elképesztően sok a fiatal ruhamárka, fiatal tervező, gondolkodó itt úgy Magyarországon. Nyilván ennek pont egy stratégiai megközelítés kell, meg akár az a rész is, hogy valóban ne csak egy zárt kör szemre elérhető tér legyen akár a divat hét, vagy a divat széna, hanem mindenki tudjon lenni, vagy mindenki a saját kapcsolódását megtalálja hozzá. Kicsit visszakanyarodnék még így az eredeti téma felvetésre, mert a nyári divattrendek, mert szerintem nyilván ez egy érdekes pont még. Miket látsz még a kényelmi faktoron túl? Vannak most olyan színek, amik dominálnak a női divatban szerinted idén, vagy most ez a színorientált divat alakulást elengedtük?
4: Én nagyon látom a türkiszt. Az most nagyon-nagyon befutott, illetve azt látom, hogy egyre többen kezdenek bátrak lenni az öltözködés terén. Ugye nagyon bejött ez a funky stílus, a rojtók, a maximalizmus, a minél több minta, minél több anyag, minél több szín keverése, viselése, és én ezt egy nagyon pozitív dolognak látom, mert szerintem az emberek hajlamosak így kicsit félni attól, hogy megmutassuk igazán magunkat, és hogyha a divatban elindul egy olyan irány, hogy mutassuk meg magunkat, akkor ez szerintem egy nagyon pozitív változás és irány.
3: Abszolút. Szerinted várható aztán majd egy ilyen ellentrend újra, hogy visszatérjünk jobban a minimalizmushoz? Most volt egy ilyen hosszú minimalista időszak, volt egy ilyen nonchalant időszak, amikor a visszafogottabb, nem törődömség dominált, és most mintha lenne ennek újra egy ilyen ellentrendje, hogy amit te is mondtál, hasány, színek, minták, rojtok dominálnak a női divatban, de a férfi divatban is a szokatlan ruhadarabok, ez a 2000-es évek közepe focista stílusa nagyobb logókkal és kirívóbb sziluettekkel. Nyilván Rick Owens mindig is mondjuk nagy sziluett ellentétekkel és túlzásokkal lejátszott, de most ez egyre jobban előtérbe kerül. Szerinted ennek lesz megint majd egy ilyen minimalista ellentrendje, vagy ez most kitart egyelőre?
4: Én úgy látom, hogy van kettő irány, van az a fajta minimalizmus, amikor tényleg felkapjuk magunkra a legegyszerűbb darabokat, de azokat is úgy, hogy összeszedetnek tűnjen. Tehát gondolok egy oversized pólóra, egy szabott fekete nadrágra és a legegyszerűbb, legkényelmesebb mokaszínünkre. És közben azt látom, hogy van egy olyan irány, ami a minimalizmus nagyon egy strukturált vonallá viszi át. Például tavaly a budapesti divat héten a Medea Román tervező kollekciójában láttam, hogy ő egy irodai stílust mutatott úgy be, ami egy hihetetlenül oversized alakban volt megteljesítve, és nagyon visszahozta ezt a 90-es évek office wear stílusát, óriási szemüvegekkel, váltemésekkel, úgyhogy én ezt látom, hogy keverni fogjuk ezt.
3: Uh-huh. És hogyha már itt tartunk, nyilván az elmúlt évek egyik nagy trendje az volt, hogy a klasszikus divat és a streetwear az nagyon erősen találkozott, tehát elkezdett kombinálódni, amíg ez a kettő világ nagyon egymástól ellentétesen volt, addig elkezdtek ezek a márkák kollabolni a Supreme Louis Vuittonnal, mert minden, tehát hogy az látszik leginkább, hogy inkább mintha a klasszikus magas divat high fashion márkák elindultak volna egy streetwear irányba pozícionálásban, és a streetwear márkák pedig akarnak kacsingatni jobban felfelé is, mert idén a Párizs divat héten akár a Bezo 1199-nak, egy abszolút Instagram ruha márkának, mert saját bemutatója is volt, amire korábban még nem igazán volt példa. Te hogy látod ezt a keveredését így a klasszikus divatnak, klasszikus sziluetteknek és a streetwearnek, az utcai viseletnek?
4: Én is teljesen látom azt, hogy a streetwear, vagy akár az otthoni ruhaviselet kikerül a runway-re, a kifutóra. Most például pont megint Kopenhágát tudom felhozni példának, az Organic Basics egy olyan márka, akik leginkább fehér neműket vagy otthoni viseleteket gyártanak, és pont kollaboráltak egy olyan luxus márkával, hogy beillesztették az ő otthoni darabjaikat a luxus darabok közé, és ebből lett egy közös divat bemutató. Mm-hmm.
3: Ez abszolút izgalmasan hangzik. Egy másik nagy trend, ami azért összefügg nyilván ezzel a streetwear váltással, az, hogyha visszanézzünk egy 10-20 évet, azért a divat tematikának klasszikusan a sztereotípiai az egy ilyen női téma volt, ilyen feminin téma. És az elmúlt évek során az látható, hogy a streetwear fellángolt a fiataloknál, az ifjúság kultúrákban, nagyon menő lett, mindenki elkezdett hirtelen tervezőket követni, és kreatív igazgatók, rockstárokká váltak tulajdonképpen, és egy ilyen férfi, fiatal férfi mainstream témává vált. Szinte azt is lehet mondani, hogy egy kicsikét így a divatvilágban most úgy megint úgy nagyon sok lett a férfi. Habár mindig is voltak férfi karakterek, de olyan férfi karakterek voltak leginkább, akik azért túlnyomóan női sziluetteket terveztek. Most már Alexander McQueen-től kezdve mindenkiről lehetne persze beszélni, Alessandro Michele, stb. De most úgy alapvetően úgy a férfi divat is úgy jobban előtérbe került talán az elmúlt időszakban. Sőt, ha megnézzük azt, hogy most mennyi fiatal srác képzeli el ezen a pályán az ő karrierét, az sokkal több, mint néhány évvel ezelőtt az ember elment volna, nem tudom, egy divattervezői képzésre, csak lányok lettek volna. Most meg ez, mert azért sokkal jobban megoszlik a fiúkkal is, és srácok ruhamerkákat csinálnak, varrógépeket vesznek. Én magam látom az eseményemen is a kiállítóim, hogy 17-18 éves srácok első zseppénzükből varrógépet vesznek, nem pedig nem tudom, focicipőt. Nyilván, vagy lehet, hogy mindkettőt is, de hogy szerintem érthető a hasonlat. Akár tényleg az Ördög Prédát visel is nyilván egy olyan film, ami egy ilyen női pályát mutatott be, miközben amúgy szerintem ezt a filmet én tökre megnézném, hogyha mondjuk Virgil Abloh asszisztensét mutatnám meg néhány évvel ezelőttről és az ő pályáját. Minden esetre te ezt mennyire látod, validnak, vagy mit gondolsz erről, hogy így a női férfi szerepek a divatvilágban mennyire változnak, vagy hol vannak egyáltalán,
4: Teljesen validnak látom, amit mondasz. Sőt, úgy érzem, hogy nem is csak a divatipadban, de hogy a magánéletbe, a hétköznapi rutinba is annyira belejött ez, hogy fiatal fiúk, férfiak érdeklődnek a divatipad iránt, hogy ők is szeretnek beszélni a tervezőkről, az új kollekciókról, hogy ők, nekik is van egy kívánságlistájuk a designer márkákzal, és hogy már nem úgy látják, hogy időpocséklás, vagy ki akar bemenni ruhákat nézegetni, hanem teljesen egy kikapcsolódás lett számukra, sőt, talán kiszakadás a mindennapi életből, vagy még ezekből a tradicionális férfi szerepekből. Tehát szerintem felszabadító lett a divat a férfiak számára.
3: Ez abszolút izgalmas, amit mondasz. Igen, vagy akár az, hogy egy férfi odafigyel jobban az outfitére. Nyilván mindig megvolt a klasszikus divatnak is a pitió múja és a klasszikus vonulata, viszont most tényleg itt egy ilyen új generáció van, talán egy kicsit másfajta dinamikákkal. Említetted ezt a magánéleti oldalát is, meg az, hogy egy kiszakadás a hétköznapokból, amire még kíváncsi lennék, és csak úgy szegről végről kapcsolódik a divat tematikához, de mégis a teljes, nem is tudom, mentálhigiénia kérdés engem mindig abból a szempontból foglalkoztatott, hogy nyilván, hogyha divatról beszélünk, az sokaknak külsőségnek számított első pillanatban, de azért gyakran ez egyfajta rituálénak a részévé tud válni, tehát ahogy az ember odafigyel az öltözködésére, odafigyel mondjuk az arcápolására, és odafigyel a mentál higiéniájára is, jó esetben persze. Te mennyire látod ezeket a trendeket most összefűződni, nem tudom, egy clean girl aesthetic-től kezdve TikTokon, vagy bármi mással, te látsz ezek között valahol ilyen korrelációt, hogy ezek így összefügghetnek, vagy ennyire nem menél messzire ebben?
4: Én úgy gondolom, hogy az öltözködés az mindenki számára egyrészt egy önkifejezési mód, de közben én a divatot abszolút művészetnek tekintem. Tehát például, hogyha valaki mondja, hogy ő művészetként szeret festeni, vagy rajzolni, vagy dekorálni, én azt, hogy öltözködni szeretek, hogy a divattal szeretek foglalkozni, én ezt abszolút művészetként élem meg, és nagyfokú kreativitást hoz a mindennapjaimba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden trendnek van egy sokkal mélyebb alapja, akár a Klingernek egy nagyfokú összeszedettség, akár hogyha pont az ellentétjét nézzük, ezt a Charlie XCX Brett vonalat, ott egy lázadás afelé, hogy én akkor is tudok jól kinézni, akkor is tudok szexi lenni, hogyha nem a legújabb Pilates szett van rajtam, sőt, Pilates, hogyha a Pilatesről beszélünk, ott is kezd visszajönni ez a 90-es évek jóga stílusa, tehát én úgy látom, hogy minden egy sokkal mélyebb vonatkozáshoz tartozik. Uh-huh.
3: Abszolút. Most elmenjünk egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc is visszatérünk. Ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, a vendégem pedig Sági Márti, divat tartalomgyártó. Néhány perc, és jövünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál. Corporation Z az új generációról szól, a mai témánk a divat, kifejezetten a női divat, és ennek sok levetülését most már átbeszéltük, beszéltünk ennek a mentálhigiéniai művészeti oldaláról. A vendégem Sági Merti, divattartalomgyártó, köszönjük, hogy elfogadta meghívásom. Üdv újra itt a kis szünetünk után. Amire én még kíváncsi lennék, amiről annyira még nem beszéltünk, amiről te sok tartalmat gyert, az, hogy hogyan lehet elhelyezkedni a divatiparban, és nyilván ez sok fiatalnak egy-egyre felkapottabb álom életpályája, út, amit követni akarnak, akár tartalmat akarnak gyártani ilyen tematikákban, akár divathetekre szeretnének járni. Én arra lennék először kíváncsi, hogy neked mi a kötődésed így a divatiparhoz, vagy neked honnan jött az érdeklődés a divat iránt, és aztán így az első kapcsolódások.
2: Nekem nincsen kötődésem a divatiparhoz, nincsen semmilyen előzetes vagy családi vonatkoztatás. Én a gimnázium alatt kezdtem el a divat iránt érdeklődni. Nagyon extra outfiteket tettem össze a gimnáziumban, tehát számomra, hogyha egy sportcipőt felhúztam, az nagyon ritka pillanatnak számított, mert én a rózsaszín öltönynadrágot kombináltam a narancssárga pulcsival és a magas sárgú bokacsizmával, és szerettem ezeket az outfit pillanataimat bemutatni a TikTokon, és hát rájöttem, hogy szeretném ezt átforgatni egy tartalomgyártói munkába, és szeretnék bejutni divateseményekre, szeretnék lehetőségeket kapni, és én kezdtem elidogatni divat bemutatóknak, tervezőknek, hogy részt vehetnék-e az eseményeiken, és ez mindig hangsúlyozom is, hogy kezdjünk el mi felvenni kapcsolatokat, hogy nekünk kell magunkat bemutatni.
1: Abszolút. Ezben el is kezdted megválaszolni a következő kérdés, hogy mit tudsz tanácsolni akár olyan fiataloknak, akik ebbe az irányba kacsingatnak?
2: Mindenképp el kell fogadni azt, hogy nagyon-nagyon túltelített a szakma, főleg a tartalomgyártói terület, ezért nagyon kevés az esély arra, hogy egy nagy cég, sőt egy PR ügynökség felfedezne kisebb tartalomgyártókat, vagy már csak az, hogy keresne kisebb tartalomgyártókat, hiszen biztosan rengeteg dolguk van. Ezért én mindig azt mondom, hogy mutassuk be magunkat, és hogyha szerencsénk van, vagy valami megtetszik a márkának bennünk, a munkásságunkban, akkor előfordulhat, hogy hogy meghívnak minket, hogy lehetőségünk van kapcsolódni mádrákkal, és hát hogyha már bejött egy esemény, akkor arról mindenképp posztoljunk, mutassuk meg, hogy itt voltunk, hogy mi ezt tudjuk nyújtani, és így sokkal több esélyünk van arra, hogy minél több márka felfigyeljen ránk, hogyha látják, hogy ott milyen jó tartalmat végeztünk, akkor mondhatják, hogy na, őt akarjuk mi is. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak az első néhány hónapban fontos ez, hogy saját magunk vegyük fel a kapcsolatot, hanem egészen ez egy hosszú út. Amikor már tele vagyunk együttműködésekkel, akkor is érdemes nekünk megkeresni márkákat.
1: Érintetted a válaszodban az egyik következő kérdésem, méghozzá azt, hogy nyilván ugye a divatipar egyrészt megnyílt azzal, hogy a klasszikus nagy kiadókon túl a tartalomgyártóknak is egy nagy hatalma lett. Másrészt persze túl is telítődött abszolút, mert még amíg régen volt egy tulajdonképpen belátható karrier létre, akkor is, hogyha ott is túl telítve volt a jelentkezők számára, de volt mégiscsak egy belátható pálya, addig most már mindenki belekezdhet, és nagyon sokan bele is kezdenek. Szerinted ez mennyire nehezítette meg akár ezt a pályát, vagy ezt a szakmát, hogy ennyire sokan lépnek erre az útra, és tulajdonképpen bárki megteheti?
2: Én nem gondolom, hogy megnehezítené, sőt, még előnyt is látok abban, hogy ennyi tartalomgyártó lett, akik tudnak egymással kapcsolódni, akár a közösségi médián keresztül, akár eseményeken keresztül. És szerintem attól, hogyha látjuk, hogy mennyire sokan csinálják ugyanazt, mint amit mi szeretnénk, az nem szabad, hogy minket elbátorítson, hiszen akkor is mi itt vagyunk, mi tudjuk azt nyújtani, ami hozzánk kapcsolódik, a saját egyéniségünket, úgyhogy nem szabad ilyennel törődni, hogy mennyire sokan vannak, mert akkor is mi itt vagyunk.
1: Abszolút. Te a saját pályádat merre lehet tud ívelni a jövőben? Tehát neked ez egy mondhatni végcél, hogy tartalomgyártó legyél ebben az iparágban, vagy pedig van ilyen víziót, hogy akár egy kiadvány, akár egy publikáció, akár egy magazinnel, vagy akár mint tervező akarsz még a jövőben aktívvá válni?
2: Én az egyetemen kommunikáció és média tudományt hallgatok angol nyelven, tehát egy nemzetközi képzésben, külföldi hallgatókkal együtt. Így engem nagyon érdekel a PR ügynökségi élet is, tehát a divatnak a marketing része is nagyon érdekel. Most például egy beauty marketing gyakornok képzést kezdtem el, oda kerültem be. Így engem a tartalomgyártás, a social media, a marketing, a PR mind együtt érdekel, viszont mindenképpen szeretném a közösségi média jelenlétemet továbbfejleszteni, megerősíteni, minél több helyre eljutni, minél több márkával együttműködni, minél többet ismerkedni szakmán belül.
1: Vannak ilyen, nem is tudom, számodra az utat során legmeghatározóbb márkák, akikre még nagyon felnéz, vagy akár tervezők?
2: Én mindig tervezőket a divat hét során fedezek fel. Nagyon szeretem nézegetni a kalendáriumokat, és engem is meglep, hogy mennyi olyan tervezővel tudok kapcsolódni, vagy mennyi olyan tervező munkáját ismerem meg, akiktől eddig nem is hallottam, mert valahogy nem jutottak el hozzánk a magyar piacra, vagy akár a közösségi média viral részére, úgymond. Így nem tudok mondani olyan konkrét tervezőt, aki egy nagy állam számomra, mert én úgy gondolom, hogy minden együttműködés nagyon egyedi.
1: Aha. Egy-egy márkát már említettél, de akkor mondjuk az elmúlt divat hét, vagy elmúlt időszak során milyen márkák vagy bemutatók voltak, amik így megfogtak és megmozgattak, vagy amiket izgalmasnak tartottál?
2: Számomra nagyon izgalmas volt a Raffaella Pastritu bemutatója. Ő a Charlie XCX-nek is tervezett több színpadi lookját, illetve most láttam az Instagramján, hogy a VB döntőn is Shakira táncosai az ő tervezéseit viselték, és abszolút izgalmas volt a bemutatója. Tehát annyira visszaadta ezt a 2000-es évek popstar feelingjét, hogy tényleg úgy éreztem magamat, mintha egy 2000-es évek tini magazinját lapozgatnám, ahogy néztem a modelleket. Csodás volt.
1: Jó hallani. Szerinted, hogyha az ember követni akarja ezt a világot, és mondtad, hogy mennyire szeretsz te is divatheteket, bemutatókat figyelni és kalendárokat nézni, a nagy divathetekre érdemes jobban odafigyelni, tehát hogy akkor tényleg a Milánóit és a Párizsit figyelni Európában, vagy vannak ilyen rejtett kincsek, akár most Kopenhágát említetted, de akár nyilván Budapest, akár máshol?
2: Én úgy gondolom, hogy érdemes mindenképp figyelni Párizsra, Milánóra, de nem szabad az úgymond kisebb divatheteket elsöpörni, tehát Budapesten rengeteg nagyon-nagyon tehetséges tervező mutatkozik be. Mindig nézem, hogy például a New Generation bemutatók során mennyi fantasztikus munkát láthatunk, és egyszerűen elképesztő, hogy ilyen tehetséges tervezőkről nem zeng a közösségi média.
1: Abszolút így van. Ha már a közösségi médiáról beszélünk, nyilván a divatvilágnak és a luxus szektornak kifejezetten egy elemi része volt az, hogy valahol elérhetetlen és valahol zárkozott, és nem enged be mindenkit. És nyilván a közösségi média pont ennek az ellentétéről szól. Sokszor látszik is ez a fajta diszonancia egy márkákon belül, amikor egy luxus márka nem igazán tudja megtalálni a helyét, hogy mennyire a trendek és a trash tartalmak felé, mennyire pedig az emelkedett kommunikáció felé kacsingasson. Szerinted egy divatmárka vagy luxus márka hogy tudja ebben a legjobban megtalálni az egyensúlyt, hogy tudjon elérés generálni, és ezen megszólítsa a következő generációkat, de közben ne veszítse el azt a mítoszt, ami maga körül felépült?
2: Én úgy gondolom, hogy fontos kapcsolódni a követőkkel, kialakítani egy saját brendet, egy saját közösséget, legyen az akármilyen, mert én úgy gondolom, hogyha valaki nagyon erősen megtartja magát egy pozícióban, akkor vonzani fogja azokat, akiknek ez inspiráló, vagy akik tudnak ezzel azonosulni. Így nem tartom azt okos döntésnek, hogy próbáljunk nagyon mindenkit megszólítani. Tehát szerintem nagyon fontos az egyediség, főleg most, amikor tényleg a designer piac is túltelített. Nagyon sok fiatal tervező van.
1: Abszolút. De hogyha meg tartalomgyártói oldalról nézzük ezt a kérdést, a saját tartalmaidnál te mit tapasztalsz? Mi az, amire az emberek kíváncsiak? Mi az, amire figyelni kell akár egy jó divattartalomnál?
2: Nálam a legjobban azok a tartalmak működnek, amikor betekintést adok a divathetekbe, vagy a saját utamba, hogy hogyan kapcsolódtam márkákkal, hogyan szereztem meg együttműködéseket, hogyan jutottam ki különböző divathetekre, és én nagyon szeretem úgy megközelíteni például a nagy divateseményeket, hogy abból tudjak valamit tényleg átadni a közönségemnek, nem csak megmutatni, hogy itt vagyok, hanem azt megmutatni, hogy hogyan jutottam ide.
1: Értem. Szerinted kik most jelenleg a legmeghatározóbb divat ikonok és inspirációk a fiatal lányok, nők számára? Tehát nem is tudom, mint a Charlie XCX-et, de kik azok, akik a legjobban formálják azt, hogy mi lesz a következő trend?
2: Én úgy látom, hogy nagyon erősen visszajött most ez a 2016-os nosztalgia a közösségi médiára, de a való életben is. Tehát én azt mondanám, hogy szerintem a legtöbb inspirációt a mostani sztárok tini évei tudnak adni. Hogy például hogyan bulizott Hailey Bieber, amikor még nem volt Justin Bieber felesége, vagy a Kardashianok hogyan ünnepelték a szülinapjaikat, hogyan léptek ki a házból, amikor még nem voltak ennyire tökéletesen bemutatva.
1: Stylistok szerepét most akkor ugye jövőben te hol látod különben, mert nyilván ugye az látható, hogy már minden nagy sztár és nagy szereplő, aki kilép a házból, egy stylisttal dolgozik, nyilván van, akik akár saját nagy kreatív vezetéssel mögötte van, akik teljesen eltengedik magukat, de például Szoboszlai Dominika outfitjénél is mindig nagy vita volt arról, hogy ezt most tőlök össze, vagy stylistom mögöttem, hogy nagyon elismert német nyelvterületről érkező stylisttal dolgozik különben, ez nagyon jó munkát is végez, de hogy te mit gondolsz, egy olyan világban, amikor most mindenki olyan outfiteket próbál kreálni, amik így a lehető legtermészetesebbek, meg lehetőleg nem stylingoltabbnak tűnnek, mennyire értékelődnek fel a stylistok, vagy lehet, hogy visszajön az a hullám, hogy mondjuk a sztár magának rakja össze az outfitet, tehát mit gondolsz? Mert csak mondtad, hogy azokat az outfiteket, azok az outfitek adják a trendeket, amik még pont, hogy nem voltak így megkomponálva.
2: Igen, szerintem a stylistoknak a nagy szerepe abban rejlik, hogy megtalálni talán olyan kisebb tervezőket, akikről még nem beszél mindenki, tehát hogy ne a legújabb például Balenciaga vagy Gucci outfitben jelenjünk meg, hanem olyan kisebb márkák, elsősorban slow fashion márkák jelenjenek meg a sztárok gardróbjaiban, amikről a nagy közönség mondjuk még nem tudott, és ez szerintem egy nagyon jó mód arra is, hogy felhívjuk a fontosságot arra, hogy tényleg a slow fashion-t preferáljuk, ne vegyünk mindig új ruhákat, mert nem kell, hogy ne a túlfogyasztást dicsőítsük.
1: Értem, ugye zárásként még egy témaként az abszolút látható, hogy amíg a klasszikus fast fashion márkákról beszéltek sokáig, sokan kritikusan, mint az Zara, H&M és a hasonlók, amik ugye gyors kollekciókat hoztak ki, rövid időn belül gyakran egy túlzott gyártási mennyiséggel, és amit utána elégettek, ebből is jön ugye a sztereotípja, hogy önmagában a divatvilág nagyon káros, de ugye önmagában nem a divatvilág feltétlenül, hanem leginkább ez a fast fashion oldala az, ami nagyon káros a környezetre. De most egy új helyzet állt elő, mert az olyan ázsiai óriásokkal, mint akár a Shein, mint akár a Temu, bejött az ultra fast fashion fogalma, akik még gyorsabban, még jobban mikrotrendekre fókuszálva, még nagyobb még nagyobb sebességgel, még nagyobb mennyiségekkel, és még alacsonyabb árakkal veszik fel a versenyt ezekkel az eddigi óriásokkal, és az látható, hogy ezáltal az eddigi fast fashion márkák pedig ugye pozícionálódnak, vagy próbálják magukat felfele pozícionálni, mert inkább ha nem is a high fashion irányába, de ha megnézzük az Zarának az elmúlt két évben, egy évben az arculatváltását, kommunikációváltását, árazási politikáját, abszolút látható az, hogy ők már nem egy ilyen fast fashion választásnak akarják magukat kommunikálni, mert nem tudják tartani a lépést az ultra fast fashion-nel. Mit gondolsz, ez milyen irányba fog menni? Nyilván látszik, hogy közben a vintage trendi lett, ami nagyon menő, mert a használt az mindig egy nagyon jó dolog. Habár annak a piacnak is, mert megvan a túlterítődött oldala, és a túlárazott oldala, és a káros oldala. Viszont te mit jósolsz, hol fog elhelyezkedni a jövőben az ultra fast fashion, a vintage és a klasszikus divat?
2: Én reménykedek abban, hogy minél többen felfedezik a tudizás és a vintidezés szépségét, már csak azért, mert teljesen azt sugallja, hogy legyünk egyedik, hogy szerintem egy nagyon jó élmény tudizni, tehát olyan, mintha kincset vadásznék, és azt is remélem, hogy nem kifejezetten rosszak ezek az ultra fast fashion, mint a Shein cégek, de hogy tartsuk meg azt, hogy akkor vásároljunk onnan, hogyha hasznos. Hogyha egy olyan tárgyat, amit hosszú távon fogunk használni, és ne használjuk azt ki, hogy kilószámra tudjuk a ruhákat vásárolni, amiket egyszer se fogunk felhúzni, hanem dobjuk ki az összeset, mert ez egy nagyon rossz irányba menne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadsz a meghívásom, mert és itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez volt a Corporation Z erre a hétre, jövő héten visszatérek egy újabb adást itt a Spirit FM-en, ne feledjék, hogy ez az adás is visszahallgatható online a streaming platformokon, jövő héten újra halljuk egymást, addig is a viszonthallásra.
0: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival a Spirit FM-en.

0: Sajnálom, de ne keres.
1: Este nincsenek fények, mégis volt, így szólt.
0: Sajnálom, de ne keres.

0: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig rendezvényutó munkálatai miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média Piac, Filip Dávid a vendégem. Szia, üdvözöllek.
3: Szervusz, üdvözletem.
2: Kopaszoszt, nem zavar, hogy még sokan így hivatkoznak?
3: Nem, egyáltalán.
2: Semmi se zavar.
3: Egyáltalán.
2: Mondtam is pár perc, hogy te most olyan chillben vagy, úgy látom, hogy világon semmi nem tud
3: zavarni. Általában igen.
2: Van olyan, ami felidegesít a napi politikában?
3: Saját magamat tudom általában inkább felidegesíteni.
2: Tehát, mivel?
3: Azt úgy értem, hogy tehát, hogyha én valami felhúzom magam, akkor az belülről jön, nem pedig valami külső hatás. Külső hatással engem nem igazán lehet felhúzni.
2: De mi az a belső dolog?
3: Hát, hogyha valamit látok, és bennem elindít egy gondolatot, tehát, hogy...
2: Hát akkor mégis a külső hatás.
3: Nem a külső hatás önmagába, tehát nekem kell, hogy eljussak arra a pontra, hogy felhúzom magam. Csak önmagába az, hogy látok valamit, azt én tök nyugodtan tudom kezelni.
2: Jó, de ez mindenkire igaz. Na jó, hagyjuk is. Ez már egészen más téma. Az elmúlt hetek egyik legmeghatározóbb témája legalábbis veled kapcsolatban, hogy feljelentetted a miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészségen és az európai ügyészségnél. Az az állításodnak a lényege, aztán javíts ki, ha valami nem stimmel, hogy a kormányfő állami pénzből készülő YouTube videói alatt megjelent a pártjához köthető Áradatisza Kft. Webshopja, ami szerinted hűtlen kezelés, költségvetési csalás és tiltott pártfinanszírozás, mert a cég 106 milliós bevétele mögött ez a felület áll. Dobmennél szerepeltél, és ott úgy fogalmaztál, hogy az, hogy be van-e kapcsolva a monetizáció, senki sem tudhatja biztosan, mert ugye ilyen GDPR adatokat sérti, és abból, hogy a YouTube Shop be van kapcsolva, téged idézlek, nem következik egyenesen, hogy a hirdetési bevétel is be van kapcsolva. Majd pár mondattal később kibökött, hogy ez majd nyomozással kideríthető, de mindenfajta nyomozás nélkül pusztán a látottak alapján el lehet dönteni a tényállást. Akkor minek nyomozás, ha te ezt már eldöntötted?
3: Azért kell a nyomozás, mert ugye a büntetési tételt, hogy mekkorát lehet ezért adni, az attól függ, hogy milyen bevétel, vagy mekkora bevétel származott pontosan.
2: De te már egészen biztosan ebből tudod, hogy ez bűncselekmény, ami
3: engem
2: történt.
3: Nem tud senki meggyőzni róla, hogy ez másképp történhetett, ugyanis nyilvánosan
2: látható. De várjál, van bizonyítékod ez a kérdés?
3: Igen, itt a bizonyíték. Tehát, hogyha bárki most, és annyiba javítanák, hogy ez nem csinálta, hanem ezt jelen pillanatban is csinálja a miniszterelnök, tehát ha bárki felmegy a hivatalos oldalára, akkor láthatja, hogy be van kapcsolva ott ez a YouTube Shop. A YouTube Shopra, amikor rámegy, tehát erre a webshopra, az ott van az impresszum, vagy az Áradatisza Kft. Működteti, innentől kezdve bárki azon keresztül vásárol, az Áradatisza Kft. Kap belőle bevételt, ami pedig a Tisza pártnak az 1/1-es tulajdona. És csak hogy az állami pénznél maradjunk. Nem kell tudnom azt, hogy az operatőrt vagy a vágót kifinanszírozza, aki a miniszterelnöknek a videóját készíti, ahhoz, hogy tudjam azt, hogy tartalomgyártóként egy tartalomnak nem csak az operatőr meg a vágó a költsége. Ha te elmész mondjuk Paksra, vagy elmész Törökországra egy NATO ülésre, annak vannak olyan költsége, amiket viszont biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnök nem a saját zsebéből fizeti, hanem nyilvánvalóan állami pénzből repül oda, állami pénzből szállásolja kell. Tehát a produkciós költségben biztos, hogy megjelenik az állami pénz. Ráadásul, ami még súlyos a dologba, hogyha te elmész Paksra, és az atomerőmű előtt készítesz egy videót, akkor annak nem lesz olyan súlya, mint hogyha a miniszterelnök kiáll és ad egy tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Tehát ezt a hivatali visszaélés az egyébként ott valósul meg, hogy ő arra használja a miniszterelnöki tisztségét, még ha csak közvetett módon is, nem tudjuk, hogy valójában arra használja elsősorban, hogy tájékoztasson, és a másodlagos az, hogy bevételt szerezzen, vagy igazából neki a bevételszerzés az elsődleges célja, és a másodlagos az, hogy akkor ezt tök jól meg lehet csinálni tájékoztatásból, de ettől függően ez megvalósul, hogy ő a miniszterelnöki tisztségében promótál egy webshopot azokkal a videóival, amiket elkészített. És ugye ezt megcsinált LP képviselőként is egyébként.
2: Én megnéztem a Google hivatalos dokumentációját, ott feketén-fehéren az van, hogy a YouTube Shopping csupán egy külső bolt összekötés, a termékeladást a külső kereskedő intézi, az AdSense ebben egyáltalán nem vesz részt, a csatorna tulajdonosa pedig bárki maradhat.
3: Ahhoz, hogy a YouTube Shopot, mint ilyen lehetőséget bekapcsolod, ahhoz be kell kapcsolod a monetizációt. És ezért mondtam az adásban azt, hogy itt nem kérdés az, hogy neki vannak-e hirdetésbevételi, mert ha nincsenek, ez akkor is problémás. Tehát, hogy nem kell a hirdetésbevételt, én is letilthatom a saját oldalon, dönthetek úgy, hogy nem akarok hirdetésbevételt szerezni megtekintések után, csak a YouTube Shopot akarom működtetni. Szerzői jogi szempontokból pedig egyébként ez nagyobb alkotói szabadságot ad, mert kevésbé kell odafigyelned, hogy milyen bevágásokat, milyen zenéket teszel mondjuk a videó alá, viszont amikor összekötöd a webshopot, akkor kell, hogy legyen kapcsolata a csatornát működtető, az AdSense-et működtető cég vagy természetes személy, illetve a webshopot működtető cég vagy természetes személy között. Tehát nem az van, hogy te bármit odarakhatsz.
2: Tehát ez akkor magától értetődik, igen, hogy ez össze van kötve. Elmentél ugye az Európai Ügyészséghez is. Mit gondolsz, egy ilyen YouTube videó link, illetve az aláberakott webshop link, hol sérti az Európai Unió költségvetését, ami miatt te
3: ott, hogy ő 2024-ben jött létre ez a cég, és ez a YouTube integráció már akkor is működött, amikor ő európai parlamenti képviselő volt. Európai parlamenti képviselőként szintén Európai Uniós költségvetésből, ugye ő kapott egy költségvetési keretet, amit arra használt, hogy például ilyen videókat gyártson. Megint csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok, mert nem kell azt tudnom, hogy az operatőrét és a vágóját kifizeti. Nyilván az sokkal közvetlenebb, hogyha kiderül, hogy egyébként azt is akkoriban európai parlamenti képviselői költségből finanszírozta, de amikor ő elmegy egy, teszem azt, Európai Uniós ülésre, és bejelentkezik ott Brüsszelből, és ezt a videót utána kirakja, ott már csak az úti költség egy olyan, ami biztos, hogy Európai Uniós költségből valósult meg, plusz megint csak a hivatalából való visszaélés az, hogy az Európai Uniós képviselői tisztségét ő arra használja, hogy egy nemzeti pártnak termeljen bevételt a videóival.
2: De jól értem akkor, visszatérve, és akkor egyben lezárva ezt a témát, neked jelenleg nincsenek bizonyítékaid arra vonatkozóan, hogy ő bűncselekményt követett el, de úgy gondolod, hogy igen.
3: Úgy gondolom, hogy megalapozott a gyanúja egyébként.
2: Megalapozott a gyanúja, de ugye te úgy fogalmaztál, hogy nyomozással kideríthető, de nyomozás nélkül a látottak alapján is el lehet dönteni a tényállást.
3: Igen, mert szerintem, amit mondtam most neked, felsoroltam tényeket, én nem tudom, hogy milyen egyéb bizonyíték lenne még, ami kell hozzá, hogy ezt valaki azt mondja, hogy ez itt egyébként...
2: De neked most jelenleg rendelkezésedre állnak-e olyan bizonyítékok, ami alapján te határozottan ki tudod jelenteni, már pedig határozottan kijelentetted, hogy nyomozás nélkül is a látottak alapján eldönthető a tényállás.
3: Igen, ha ezeket a nyilvánosan elérhető bizonyítékokat megnézzük, mert ezek ebben az esetben egyébként bizonyítéknak számítanak, akkor ez alapján eldönthető. És ezért mondtam azt,
2: hogy ennyi elegendő, ez alapján te egészen biztosan...
3: Itt a mértéke a kérdés.
2: Te egészen csak biztosan állítod, hogy Magyar Pétert el fogják ítélni ebben az ügyben. Mert
3: nem,
2: más,
3: azt
2: más
3: állítom,
2: döntést,
3: hogy el kellene.
2: El kellene. És ha nem fogják, akkor annak mi lehet az oka?
3: Hát ugye van itt azért több akadályozó tényező. Az első az az, hogyha mondjuk az ügyészség úgy dönt, hogy megindítja a nyomozást, akkor ugye a mentelmi jogát Magyar Péternek fel kell függeszteni az országgyűlésnek. Na most közvádos bűncselekményben én amennyi kutató munkát végeztem, nem találtam olyan esetet, hogy ne történt volna ez meg a magyar modernkori demokráciában, de lehet kivétel. Tehát ott tud például megállni ez a
2: ugye
3: dolog.
2: Ugye ennek feltétele egyáltalán annak, hogy a nyomozás elkezdjön, és itt nem csak az általad említett okról van szó, vagy feltételről van szó, hogy ez a YouTube Shop be van-e kapcsolva, illetve a hirdetési bevételnek is be kell.
3: A YouTube Shop be van kapcsolva.
2: Az be van kapcsolva, de hirdetési bevételnek is be kell lenni.
3: Nem kell, hogy legyen hirdetési bevétel. Nem kell, mert ugye innentől kezdve ő azzal, hogyha valaki rákattint, promotálja ezeket a terméket, rákattintasz ott az ő videója alatt bármelyik egy bögrére, azt megveszed, akkor ő generálta a forgalmat arra az oldalra.
2: Oké. Okay. Tehát akkor ez egy tükörsima, teljesen egyértelmű.
3: Itt a mértéke a kérdés számomra csak.
2: De számodra? Vagy a jog számára is?
3: Hát szerintem a jog számára is így kellene, hogy legyen.
2: Ezt egy ügyvéd megerősíteni, amiket itt mondtál?
3: Szerintem igen. Akikkel én beszéltem, azok igen.
2: Oké. Okay. Elárultál egy belső kulisszatitkot is, hogy április 12-e előtt azon gondolkodtál, hogy ha nyer a Fidesz, akkor abba hagyod ezt az egészet, ha jól emlékszem, mert folyamatosan védeni a kormányt rengeteg évig borzasztóan nehéz, és elfojtotta a kreativitást. Ez mit jelent pontosan?
3: Azt jelenti, hogy ha te számodra megfelelő világ érvényesül, ami azt jelenti, hogy olyan döntéseket hoznak alapvetően, ami neked jó, amivel te egyetértesz, akkor produkció szempontból vannak olyan, lehetnek olyan gondolatok, hogy szívesen használnál, csak nem tudsz mire. Tehát például most, ha megnézed a mostani tartalmakat, amiket gyártok, abban nagyon jól lehet ironizálni, de az a helyzet, hogy én nekem volt egy olyan pályalátásom, hogy itt ha újabb Fidesz győzelem van, akkor az ellenzék az gyakorlatilag tényleg teljesen megsemmisül, és nem tudom, hogy milyen muníció vagy milyen erőforrás lehetne még, amivel lehet. Most tartalomgyártás szempontjából mondom ezt, tehát nem politikailag, a politika az szerintem mindig érdekes lesz. Tehát hogyan lehet bele plusz kreativitást vinni? És ez abba éreztem egy ilyen elfáradást.
2: Azt mondtad, hogy ellenzékből borzasztó könnyű támadni és kritizálni, csak fel kell nagyítani, amit csinálnak. Míg kormányon védekezni olyan volt, mintha belettél volna zárva egy várfal mögé.
3: Tartom.
2: Mit jelent az, hogy felnagyítani a te értelmezésedben?
3: Azt, amikor bemész egy kórházba mondjuk, ahol éppen rossz a klíma, viszel magaddal egy hőmérőt, és azt a hatást keltett, hogy ez egy olyan országos probléma, hogy gyakorlatilag bármely kórházba bemész, ott a klíma az valószínűleg nem működik. Ez például egy ilyen a felnagyítás, ami nem azt jelenti, hogy amúgy a probléma ne lenne valós az adott kórházba, csak nyilván kommunikációs szempontból ezt nagyobbnak érzed. Ez kicsit olyan, mint amikor a sportszeletet, ami egy cukros ipari hulladék, egy sportos fickó futás után megesz a reklámba, és utána azt az érzést kelti benned, hogy egyébként, hogyha te sportosan akarsz élni, akkor abba belefér a sportszelet.
2: Mert ahogy most fogalmazol, az alapján ez a felnagyítás azért ez egy elítélendő dolog, mert hogy kiemelsz valamit a nagy egészből, és azt, ahogy fogalmaztunk, felnagyítod, vagyis nem a teljes valóságot adod vissza, hogy említetted ezt a kórházas esetben, hanem mondjuk az egyik kritikus pontra rámutatsz, és akkor abból próbálod levezetni a teljes rendszert. Akkor ez számodra miért egy követendő valami? Miért mondod azt, hogy ellenzékből borzasztó könnyű támadni és kritizálni, csak fel kell nagyítani, amit csinál?
3: Szerintem az a kérdés, hogy mellette, ahogy egy terméknél is a sportszelet nem követel szerintem se bűnt, se bűncselekményt azzal, hogy csinál egy ilyen marketing videót, hogyha egyébként a termék tájékoztatásban le van írva, hogy mennyi cukrot tartalmaz, meg még esetleg egyébként nem perel be senkit azért, hogy elmondja, hogy nem feltétlenül leszel egyébként sportos. Tehát itt is az a kérdés a nap végén, szerintem, amikor valaki egy ilyen videót csinál, hogy az egész össztermék, amit kiad magából, az egyébként mennyire széles pályán mozog. Tehát az, hogy valaki az csinál... Hát az, hogy csinálsz egy ilyen videót, és ebből áll gyakorlatilag nagyon jó példára, hogyha megnézed azt az influencer kampányt, amit láttunk ellenzékből a Tiszánál, nagyon sok influencernél azt a fajta, nem mondom, hogy mindenki ezt csinálta, tehát voltak nagyon jó szakmai vitákba is belemélyülő arcok, akik csináltak ilyen videót is, meg olyan videót is. De amikor valaki csak az a hangulatra és az érzésre, az indulatkeltésre gyárt videót, az szerintem önmagában káros.
2: Elítélendő?
3: Szerintem igen.
2: Te csináltál ilyen videókat?
3: Ez a lényeg, hogy nem ilyen videót csinálsz csak, hanem egyébként mellette tájékoztatsz is, tehát hogy adsz hozzá információkat mondjuk egy másik tartalomba. De egyébként ilyen kifejezetten indulatkeltő videót, amire csak arról szólt, hogy indulatról, még amúgy azt tudom mondani, szerintem nem.
2: Soros Györggyel szemben? Gyurcsány Ferenccel szemben?
3: Soros Györggyel szemben például a kérdés az, hogy indulatkeltő videó az, hogyha teszel mögé például érveket. Csinál, most egy konkrét videó eszembe jutott, a Soros Györgynek egyszer a sajtóban megfutott egy ilyen világpolitikai megfejtő publicisztikája, ha így mondhatom, nem tudom, ő maga minek hívná, ahol ugye leírta azt, hogy van egy olyan víziója, hogy a Kelet-Európába kell megvívni Európának a harcait, mert hogy akkor majd az ukránok mennek hullazsákba, és akkor az európai ember az meg gazdaságilag megtámogatja, mert nem alkalmas az európai ember pszichéje arra, hogy háborúzzon. Ha ezt például valaki ebbe a formába leírja, és hangulatában, a dramaturgiájában ezt úgy építi fel, hogy nagyobb a veszély, az szerintem egyébként nem bűncselekmény, és nem is bűn, mert az a helyzet, hogy ez egy relatív megérzés kérdése, hogy ez ki mekkora veszélynek éli meg, mert ha amikor én ezt csináltam, ezt a videót, akkor még nem volt a orosz-ukrán háború, például akkor én nagyobb veszélynek éltem meg valószínűleg, mint aki ezt így elolvasta.
2: Világos.
3: De ha most ebben a pillanatban csinálnám meg ezt a videót még egyszer, akkor valószínűleg az is veszélynek érezni, aki akkor nem érezte volna akkora veszélynek.
2: Tehát, ha jól értem, akkor te legyártasz egy videót, és az, hogy ki érez nyomást, veszélyt, szorongást ennek hatására, az az egyénen múlik, nem pedig rajtad.
3: Nem, ez nem igaz. Ez rajtam is múlik, mert a dramaturgiáját a produkciónak azt én is adom, és nyilván valamilyen hatást akarok ki váltani belőle. Tehát van egy célja a videónak, van egy hatás, amit el akarsz érni, viszont az egyénnek is nyilvánvalóan van mindig felelőssége a fogyasztásban.
2: Ebben utazik most ugye a Tisza párt is Abszolút Filmszínház esetében, hogy igyekszik az érzelmekre hatni. Akkor ez elítélendő vagy sem?
3: Annyiban árnyalnám a dolgot, szerintem az nem probléma egyébként, hogyha a kommunikációban, akár politikai kommunikációban is az ember igyekszik az érzelmekre hatni. A probléma ott kezdődik, amikor egyáltalán nem találkozik az érzelemgenerálás a realitással. Tehát, hogy itt vékony mesdje ugyan, de szerintem az nagyon fontos kérdés, hogy mekkora realitás van mögötte. Megint csak egy új példát mondok erre. ha te azt mondod, hogy 700 ezer rászoruló családnak fogsz támogatást adni, majd kiállsz és azt mondod, hogy 400 ezer gyerek kap támogatást, akikből nem mindenki rászoruló, az egy olyan ténykérdés, amit nem lehet szerintem érzelemből azt mondani rá, hogy de hát legalább kapnak. Mert hogy nem ez történt, tehát hogy nem ezt ígérted konkrétan. Ha azt mondanám, itt tudom, hogy időközben egyébként lett 650 ezer, vagy csak 600 ezer rászoruló család, mert jobban élnek, akkor még azt mondom, hogy az egy vékony mezsgye, ahol meg lehet érteni, hogy nem pont ugyanannyi volt, de konkrétan lefelezték ezt a számot, és ráadásul a miniszterelnök egy élő interjúban az RTL-en azt mondta, hogy hát majd ők eldöntik még azt, hogy mi alapján számít valaki rászorulnak. Tehát nem mondhatod ki, hogy van ennyi rászoruló, hogyha utána meg azt mondod, hogy te se tudod, hogy milyen és alapján mondtad akkor ezt.
2: Csak hogy értelmezni tudjam. Neked az volt a problémád az ellenzék, előző rendszer ellenzék, illetve Tiszás és Magyar Péterhez köthető kommunikációja, és még a tiétek között, hogy ők leegyszerűsítő kampányokat folytattak, mondjuk az egészségügyel kapcsolatban, hőmérőztek, és emellé nem tették oda a valóságmagyarázatot, hogy konkrétan mi a probléma az egészség. Ugye, hanem csak ott hagyták a hőmérőzést, és hátra léptek.
3: Ez is egy probléma, de egy picit, hogy...
2: De várj, akkor álljunk meg, ha ez probléma, akkor fere az a fajta kommunikáció, hogy ti több százmillió forintos hirdetéstámogatásokkal az elmúlt években, akár akkor maradjunk Soros Györgynél. Soros György ugye a kapcsolatban több milliós elérésű YouTube videókat készítettetek el, amit az ember ha látni akart, ha nem, az arcába kapta. Ehhez képest te hivatkozol olyan publicisztikákra, amiben ti leírjátok, hogy mi a probléma Soros Györggyel, de ez ezred annyi emberhez jutott el. Ellenben az a leegyszerűsítő, mélyen sértő videó, ami mondjuk, mit tudom én, Soros Györgyöt mondjuk Mikulás jelmezben ábrázolja is, és azt mutatja, hogy ajándékot oszt Karácsony Gergelyéknek, az milliós megtekintésben jutott el másokhoz.
3: De a nap végén...
2: Mi történik a nap végén?
3: A nap végén az, hogy amit mondasz ezzel a egy dokumentummal kapcsolatban, de akár mondhatom azt is, hogy felmész az Open Society Foundation, és itt látod, hogy kik kaptak támogatást, a nap végén ott van mögötte a nyers, a számtanilag is értelmezhető forrás. Tehát és az el van magyarázva. És az, hogy nyilván az indulat meg az érzelem, ami egy leegyszerűsítette üzenet több emberhez jut el, az gyakorlatilag az emberi pszichéből...
2: Leegyszerűsítő üzenet torzító üzenet?
3: Nem feltétlen gondolnám, hogy torzító üzenet. Egyszerűen csak az érzelemre jobban hat, mert kevesebb benne a forrás. De a forrás az ott van a mögötte. Tehát nem arról van szó, hogy te állítasz valamit, aminek semmi köze nincsen a valósághoz, hanem állítasz valamit, ami a valóság.
2: A hőmérőzéssel állított olyat, aminek nincs köze a valósághoz.
3: Hogy mondjak erre egy jó példát, a Tiszapárt.
2: Csak mert az egyik oldalon ezt elítéled, a másik oldalon meg azt mondtad, hogy teljesen rendben van.
3: Mondok
2: van
3: egy példát, hogy mi az, amit nem ítéltem volna el. Ha Magyar Péter bemegy egy kórházba, és csak annyit mond, hogy nem működik a klíma, és ez ennyi pénzbe kerülne, és ezt amúgy meg lehetett volna csinálni abból, hogyha ezt a támogatást, mit tudom én, kinek nem adják oda erre vagy arra, az azt mondom, hogy ez egy érzelemre ható kommunikáció, jó kommunikáció, de még
2: amit saját magadnál elfogadhatónak gondolsz, azt a másik oldalon elítéled. De te olyan cizellált, érvekkel alátámasztott, árnyalatokkal, gondolatokkal aládúcolt videót vársz el, amit ti nagy üzemben gyártva nem tettetek oda a nyilvánosság elé. Mondom még egyszer, több százmillió forintos reklámtámogatással toltatok meg olyan videókat, amik ahhoz hasonlóan leegyszerűsítők voltak, mint amit te elítélsz Magyar Péter esetében.
3: Nem voltak szerintem ennyire leegyszerűsítőek, és mondom még egyszer, ami még fontosabb, hogy nem álltak távol a valóságtól. Ez egy nagyon fontos tényező szerintem.
2: A miniferi kampány nem volt leegyszerűsítő?
3: Bocsánat, a miniferi kampánynál például mi a hazugság tartalma annak, hogy a Gyurcsány Ferenc 1-1-ben kontroll tudott gyakorolni Karácsony Gergelyre?
2: Ez politika elméleti vita, ki így értelmezi, ki úgy értelmezi, de most mi a marketingről, az információnak a tálalásáról beszélünk. Mondom még egyszer, mi volt hazugság, mi volt torzító abban, hogy Magyar Péter megmutatta, hogy hány fok van a műtőben?
3: Az volt benne a hazugság, hogy Magyar Péter nem csak megmutatta, hogy hány fok van a műtőben, tett egy olyan kijelentést, hogy a magyar egészségügy romokban hever. Ami nem igaz.
2: De valamikor meg nem tett. És valamikor meg számokkal támasztotta alá, hogy egyébként miért hever romokban. És ugyanígy ők is írtak tanulmányokat, születtek publicisztikák, érvekkel alátámasztották, ami nyilván sokkal kevesebb emberhez jutott el, mint a hőmérőzés. Ebben köztünk nincs vita, hogy a mainstreamet inkább fogják meg ezek a különböző bulváros elemek, amikor valaki oda megy, és akkor megméri, hogy 42 fok. De ez a ti esetetekben is ugyanígy történt, nem?
3: Nem, mert mondom még egyszer, tehát itt egy csomó esetben kiderült az, hogy amit állított, visszakanyarodok a 700 ezer rászoruló gyerekhez, tett egy kijelentést, és itt már számtani alátámasztás is volt, tehát hogy konkrét számokból dolgozott a miniszterelnök urunk, és arról később saját maga ismerte be, hogy ez nem igaz. Na most ebben az esetben ugye szerintem nagyon fontos az, hogy amikor állítasz valamit, még hogyha fel is hangosítasz valami érzelmet, ami abból ered, akkor ott legyen mögötte alátámasztás. Az, hogy kommunikáció stratégiailag, meg kommunikációt technikailag elemezve van benne hasonlóság, nem hogy van benne hasonlóság, még azt is kimerem jelenteni, hogy egyébként jobban csinálták ezt a kommunikációt. És hogyha közelebb lett volna a valósághoz sokszor, amit mondanak, akkor nem is lett volna vele ilyen formán probléma.
2: Azt mondtad egy interjúban, hogy nem a szakmai viták idejét éljük, hanem a színház idejét, és a jobb oldalnak is meg kell tanulnia az érzelmekre hatni. Amikor éveken át atomháborús plakátok, soros, Brüsszel narratívákkal kampányoltatok, abban itt ez a kérdés, hogy mennyi volt a szakmai vita és a számszerű érv, és mennyi a színház, ahol érzelmekre igyekeztetek hatni.
3: Én őszintén hiszek benne egyébként, hogy nagyon komoly
2: veszélye van. A szakmai
3: van.
2: Tények a fontosabbak, vagy az érzelmi sok hatás?
3: Attól függ, hogy mi a cél.
2: Ezt neked kell megmondani.
3: Szerintem a szakmai tények azok arra kellene, hogy saját magadat meggyőzd arról, hogy amit képviselsz, az jó. Illetve ahhoz kellenek nyilván, hogy akinek igénye van rá, azt is meg tud ezzel győzni, hogyha ezzel kell meggyőzni. Probléma ott kezdődik, hogyha te csak és kizárólag érzelmekre hatsz, és amikor valaki mögé néz, akkor azt látja, hogy valójában semmiféle szakmai vitát nem tudnál mögött teleforgatni. Tehát amikor te kiállsz egy pódiumra, és 12 tucat emberről elsorolod, hogy micsoda bűnöző, majd 100 napig kormányzol, és egyet se tudtál még belőle elítélni, akkor ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy lehet, hogy nem volt meg mögötte az az érvrendszer, ami alapján el tudta volna mondani, hogy Mészáros Lőrincet, Matolcsi családot, akárkiket, amúgy ez és ez alapján lehetne elítélni. Mert amikor az elején behoztad nekem ezt a feljelentést, én szentül hiszem azt, hogy ennek egy, ha normálisan működik minden Magyarországon, ennek így kell lefolynia, és a végén mindenképp büntetésnek kell születnie. A büntetésnek a mértékét nem tudom meghatározni, ahhoz már kellenek egyéb információk is. De például én nem tudnám azt mondani a Matolcsi családról.
2: De egyéb információk nélkül, akkor így kérdezem, el fogják ítélni Magyar Pétert akár a legkisebb tétellel?
3: El kellene. Ez az én meggyőződésem.
2: De ez az el kellene.
3: Tehát ha a jogszabályokat tekintem, akkor az alapján el kellene ítélni Magyar Pétert. Így van.
2: De milyen konkrét bizonyítókod van arra, hogy ebből a 106 millióból, mert ugye ezt te írtad,
3: igen,
2: egyetlen forint is közvetlenül a YouTube linkből származott?
3: A hivatali visszaélés például akkor is megvalósul, hogyha egyetlen egy forint sem, mert a szándék ott van. Tehát nem kell, hogy egy forint is származon egyébként.
2: És ebből a szándék az visszakereshető, visszakutatható?
3: Hát ott van, neki valakinek döntenie kellett, hogy az ő YouTube csatornája alatt ezt a webshopot működteti.
2: Jó, térjünk vissza arra, hogy ugye te említetted, hogy nem a szakmai viták idejét éljük, hanem a színház idejét, és ott ragadtunk le, hogy az érzelmi sok hatása fontosabb, vagy pedig a szakmai tények. Mert én értem, hogy akkor maradjunk a soros példánál, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatást nyújtott, akár Budapest önkormányzatának.
3: Igen.
2: Hogy a koronavírus járvány elleni védekezésnél ilyen 1 millió eurós rendkívüli támogatást ajánlott fel az önkormányzatnak. Na, de ez el van-e magyarázva adott esetben, hogy, tehát, hogy mögé tettétek-e azokat az érveket, hogy ezek mondjuk nyílt pályázatok voltak, úgy nyerték el rendkívüli támogatás, erre adták, vagy pedig megjelenik Soros Gyuri bácsi Mikulás jelmezben, és éppen ajándékot ad Karácsony Gergelynek. Mit próbál elmondani nekünk a Mikulásos Soros Gyuri bácsi, és mit az, amit én itt hozzátettem? És ti pedig ezt nem nagyon kommunikáltátok.
3: Szerintem úgy az üzenet, amit el akar mondani, egy ilyen a videó például Soros György esetében, az az, hogy ha egy külföldi üzletember, akinek külföldi üzleti érdekeltségei vannak, magyarországi politikusokat, politikai pártokat, akár médiumokat finanszíroz, az minimum veszélyes. És amúgy abba a időintervallumban, azt hiszem, amikor ez ment, akkor az is volt a fő üzenet, hogy ez veszélyes.
2: Így van.
3: És én ezzel egyet is tudok érteni.
2: Miért veszélyes?
3: Mert nem tudod, egyébként erre kellett volna ugye ez a szuverenitásvédelmi hivatalnak egy mélyebbreható munkája.
2: Mélyebbreható munkája, több milliárd forintot kaptak arra, hogy ezt kiderítsük.
3: Nem azt mondtam, hogy...
2: Nem tudták kideríteni.
3: Hát ezért mondom, hogy ez... Tehát az, azt de kellett volna kideríteni.
2: Ha neked van egy sejtelmed, és van egy hivatal, amely egymás között szólva a világpénzét megkapja arra, hogy ezt kiderítse, de egyetlen egy bizonyítékot nem tudnak arra vonatkozóan letenni az asztalra, amit ti non-stop bizonyítékok nélkül sejtettek, akkor ilyenkor mi a helyes eljárás? Nem azt mondom, hogy újságírói, mert szerintem azon már túl vagyunk, akár egy influencertől, egy magyar állampolgártól. Mi a helyes eljárás? Hangulatkeltés és tovább sejtetés? Vagy megvárni a konkrét bizonyítékot, és azután ráütni arra, aki elkövette azt a bizonyos bűncselekményt?
3: Bocsánat, tehát az, hogy...
2: De erre kérlek, válaszolj először.
3: Mivel, hogy én először azért kell válaszolnom arra, amit akartam mondani az elején.
2: Mert... De visszatérünk arra is. Erre válaszolj nekem. Mi a helyes eljárás?
3: Amennyiben bebizonyosodik, hogy semmiféle visszaélés nem történt a kapott pénzekkel, akkor nyilvánvalóan az influencernek is egy önkritikát kell gyakorolnia, szerintem.
2: A te esetedben megtörtént ez?
3: Nem bizonyosodott ilyen be.
2: Mármint milyen?
3: Tehát én továbbra is azt mondom, hogy az, hogyha egy külföldi befektető úgy finanszíroz hazai médiumot, vagy politikust, hogy nincsen konkrétan lefektetve az, hogy mi az elvárás azért a pénzért, az veszélyes a Magyarország szuverenitására. Én emellett kiállok most is.
2: Itt volt egy akkor fussunk neki még egyszer. Itt volt egy szuverenitásvédelmi hivatal, amely ezeknek a visszaéléseknek a bizonyítására jött létre. Egyébként keletről, nyugatról, de azt hagyjuk, hogy a fókusz az inkább nyugat felé történt meg. Egyetlen egy bizonyítékot nem tudott a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően letenni az asztalra, amely alapján azt mondható, hogy a ti sejtetésetek az bebizonyosodott és jogos volt. Jogos volt. Egyetlen ilyen nem történt. Azóta megszűnt ez a hivatal, és egyetlen egy papír bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy ami sejtetés szintjén, és ezáltal hergelés szintjén, és ezáltal karaktergyilkosság szintjén megvalósult, annak volt bármilyen alapja. Nincs ilyen. Ebben megegyezhetünk, ugye?
3: Az, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal nem talált ilyet, ami esetleg erre gyanút adhatna, abban megegyezhetünk.
2: Okay.
3: És ez nem feltétlen biztos, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal kellőképpen jól végezte a munkáját.
2: Oké, a magyar hatóságok sem végezték akkor jól a munkájukat. Ha én téged megvádollak valamivel, valami nagyon csúnya dologgal, nem teszem meg, de gazdag a fantáziánk. És én azt mondom, hogy már pedig ez az én világomban veszélyes is megalapozott, mert az alapján, amiket én láttam tőled, én következtetek arra, hogy te ilyen ember vagy.
3: Mondhatod-e rám, hogy veszélyes vagyok? Valami alapján.
2: Csúnyább jutott eszembe, de hagyjuk is, nem is ez a lényeg. A magyar hatóságok nem találnak semmit, adott esetben még nyomoznak is, kutakodnak, létrejön egy szervezet, de én folytatom a nyilvánosságban azt, hogy már pedig te ilyen ember vagy. Ez rendben van-e? Kérdésem.
3: Szerintem ez meggyőződés kérdése is.
2: Kérdésem, hogy ez rendben van-e?
3: Rendben van, és mondom is, hogy miért, jó? Tehát amikor én azt mondom...
2: Ez alapján akkor mondhatjuk, és akkor erre is válaszolj, kérlek, hogy bárkivel szemben lefolytatható jogalap nélkül, megalapozottság bizonyíték nélkül egy karaktergyilkosság ma Magyarországon? Ezt állítod?
3: Nem feltétlen. Mert a karakter, tehát azért...
2: De most nem mindegy, egyik gondolatod üti a másik.
3: Nem mindegy, hogy azt állítod valakiről, hogy veszélyes, vagy azt állítod mondjuk valakiről, hogy bűnöző. Vagy bűncselekményt követett el.
2: Én azt mondom rólad, hogy te egy nagyon veszélyes ember vagy, akiben nem szabad megbízni a senkinek.
3: És ezekkel érveket sorakoztatsz fel mellette, te azokat összefűzöd, és aztán ugye a néző az eldöntheti, hogy egyébként sikerült-e meggyőzni ezekkel. Szerintem simán igen, mondhatod rólam. És én ezért nem fogok rád haragudni. ahogy ez ma is megtörténik egyébként, sőt az én esetemben még súlyosabb dolgokkal, tehát engem vádolnak bűncselekménnyel is, úgyhogy semmiféle közvetlen kapcsolat vagy érvrendszer nincsen mögötte.
2: Sejthethető-e valakivel kapcsolatban, hogy mondjuk homoszexuális, és ezt a nyilvánosságban lehet-e terjeszteni, lehet-e erre utalásokat tenni?
3: Most arra vagy kíváncsi, hogy ezt én morálisan hogyan értékelem?
2: A véleményedre vagyok.
3: Hogy valaki, te erre gondolok, tehát, hogy morális szempontból, mert jogi szempontból
2: de
3: nyilván.
2: De tudod, más is nőverő.
3: Szerintem, pedofil. Szerintem a szólásszabadságba belefér. Én nem szeretném egyébként azt, hogy valakiről azt sejtessék, mert ennek szerintem nincs köze a nyilvánosság.
2: Mi a véleményed ezekről a karaktergyilkosságokról, amelyek
3: valakiről azt mondani, vagy azt sejtetni, csak azért, hogy konkrét dologról beszélünk. Tehát valakiről azt sejtetni, hogy homoszexuális, akár az, akár nem a nyilvánosságban, szerintem nem jó. Nekem az nem.
2: Felemelted-e ezzel kapcsolatban valaha is a szavadat, hangodat? Hangot adtál-e a nem tetszésednek, amikor ismert politikusokkal szemben jártak el így Magyarországon?
3: Nem voltam közszereplő akkor még.
2: Amikor mondjuk Vona Gáborral
3: szemben,
2: konkrétan
3: rá gondolsz?
2: Juhász Péterrel szemben, Jánbor Andrással szemben, később bíróság által megállapított jogalap nélküli vádakkal illeték őket, akkor te...
3: Nem voltam még akkor közszereplő, de most is azt mondom, valószínűleg akkor is azt mondtam volna, szerintem politikai kommunikáció szempontjából sem egy hasznos dolog egyébként a politikusokat a magánéletükkel hogy mondjam, támadni, főleg, hogyha a magánélet ilyen formán nem kapcsolódik egyébként a közélethez, a társadalomhoz, a gazdasághoz, a politikához, és ma sem csinálnék ilyet ilyen formán.
2: Azt értem, hogy te nem csinálnál, de mi a viszonyod ahhoz, hogy ezt a te politikai közösséged prominens szereplői és politikusok is űzték ezt az ipart?
3: Nem tartom jó lépésnek.
2: Hiba?
3: Igen. Vagyis attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Tehát számomra, de tényleg ez nagyon fontos, tehát azért nagyon fontos, mert hogy kampány szempontjából, hogy működik-e vagy nem működik, ezt akkor azok, akik csinálják, látják különböző mérések alapján, ugyanúgy, ahogy a Zsolti bácsinél is.
2: Ha kampány szempontból működik, akkor oké?
3: Okay? Ettől még nekem morálisan nem lesz oké. Okay.
2: De?
3: De valaki azért csinálta, mert azt látta, hogy kampány szempontból ez működik.
2: De hogy jön ide a kampány szempont, ha morálisan elítéltük?
3: Hát azért...
2: Akkor úgy kérdezem, vannak olyan kommunikációs szempontok, amelyek felülírják a morált?
3: Nekem nem fér bele morálisan. De az, aki éppen azt menedzseli...
2: Vannak olyan kommunikációs kampányeszközök, vagy kommunikációs eszközök, amelyek felülírják a morált?
3: Attól függ, hogy mi a végcél. Én makiavelista vagyok.
2: Csak szeretném, hogy néhány kérdésemre válaszolj, mert nem sokra teszed meg. Akkor, tehát igen? Azt gondolod, hogy igen? Tehát, hogy van olyan politikai cél, amely felülírja a morált?
3: Ha mondjuk az a kérdés, hogy meg akarsz...
2: Nem, ez a kérdés, amit most föltettem.
3: Értem, amit mondasz, attól függ, hogy milyen morálról beszélünk. Mert ez körülbelül olyan dolog, mintha egy tömegpusztítást akarsz megakadályozni, és ahhoz mondjuk füllentened kell valakinek, akkor füllenteni fogsz, hogy megakadályozd azt a tömegpusztítást.
2: Maradjunk ezeknél a karaktergyilkosságoknál. Homoszexualitással,
3: ezeknél szerintem ezek feleslegesek.
2: Mi, most nem értem.
3: Tehát ilyet, mondom, ezeknek a ilyen valakinek a szexuális életére irányuló kampánynak szerintem nincs értelme.
2: Poloskázni?
3: Az a bármikor kiállok a poloskázás mellett.
2: Oké.
3: Okay. Ha azt a megfelelő kontextusában használjuk. Az embereket általánosságban lepoloskázni szerintem nem lenne jó dolog, de itt nem ez történt.
2: Többes számban ez történt. A Hír FM-ben azt mondtad, hogy a közösségi médiás tartalomgyártás gyakorlatilag nem kerül semmibe. Na most, ha ez valóban így van, akkor miért kellett éveken át sok milliárd forintnyi támogatási és hirdetési pénzt beleégetni a Megafonba?
3: Még egyszer, hogy...
2: Így fogalmaztál, hogy a közösségi médiás tartalomgyártás gyakorlatilag nem kerül semmibe.
3: Így van.
2: És tulajdonképpen ingyen van.
3: Igen.
2: Akkor miért kellett a Megafonba ennyi pénzt tolni hirdetésre?
3: Mert elsősorban nem a tartalomgyártás az, ami pénzbe kerül, hanem az, hogyha te célzottan el akarsz jutni közösségekhez. Tehát meg is válaszoltad a hirdetéssel, tehát hogy a hirdetés célja az, hogy célzottan eljuss egy adott információval közösségekhez.
2: Hogy derül ki számotokra, hogy ti a Megafonnál olyan tartalmat gyártottatok, amely akár önerőből, mint a legtöbb influencer számára önerőből, eljuthat sok emberhez, és kivívhatja az ő szeretetüket, vagy gyűlöletüket, de mindenképpen virálissá válik. Ez a ti esetetekben, én úgy gondolom, a több százmillió hirdetési pénznek köszönhetően nem derült ki, hiszen minden tartalom, ha akart az ember, ha nem, eljutott hozzá.
3: Mi a kérdés ezzel kapcsolatban?
2: Hiba volt-e? Kiderült-e számotokra, hogy az a tartalom, amit ti gyártotok, az hasznos-e, kreatíve, jó-e, szép-e?
3: Magam nevében tudok elsősorban nyilván beszélni.
2: Volt-e bármilyen visszacsatolás? Hiszen a kattintás szám alapján nem tudtatok visszacsatolni, mert azt a hirdetési pénz garantálta, hogy magas lesz.
3: Elsősorban az, hogy nem csak hirdetett videók voltak. Másodszorban meg, ha azt nézzük, hogy 2025. szeptember óta nincsen hirdetés, politikai hirdetés a Facebookon, és a számos olyan véleményvezér, aki vagy a Megafonba kezdte, vagy ott is fejezte be a pályafutását, vagy onnan folytatta tovább, mai napig 4-5-ször akkor eléréseket tud generálni hirdetés nélkül, mint egyébként akkor, amikor hirdetve volt, és úgy, hogy hasonló metodikában, hasonló véleménnyel, vagy akár ugyanazzal a véleménnyel van hasonló témákról.
2: Ezek azok az influencerek, akik előtte hatalmas hirdetési pénzeket is elégettek a saját tartalmaikra, ugye? Jól mondom.
3: Igen.
2: Van a YouTube, illetve a social media algoritmusának egy ilyen gapje, egy ilyen hát mondjuk úgy kis hibája, bugja, hogyha valaki előtte nagy tömegeket tudott megmozdítani, az teljesen mindegy, hogy hirdetési pénzből, vagy éppen a saját tehetsége által virálisan tette, azután olyan, mint egy tankerhajó, tehát az a fajta elérési tömeg, az még tovább halad a hirdetési pénzek lelövése után is. Tehát még egyelőre nem tudjuk, hogy ez mit is jelent. A másik pedig, hogy itt, ahogy te is fogalmaztál egy korábbi interjúban, itt azért van egy 2,5-3 milliónyi ember mondjuk Magyarországon, akik igencsak vevők arra a tartalomra, amit ti gyártottatok. Efelől kétségem nincsen, és keresztény konzervatív értékek mentén és egy ideológia mentén egy politikai közösségbe ágyazva keresik ezt a tartalmat. Na most a hirdetési pénzek lelövésével, illetve azáltal, hogy az állami pénzcsap is ugye elzárult, ez a néhány influencer, aki előtte nagy tömegeket tudott anyagi támogatással megmozdítani, versenyelőnyben van azokhoz képest, akik mondjuk nulláról szeretnének odaállni a startvonalhoz, vagy előtte nem kaptak annyi hirdetési pénzt. Tehát ugyanarra a tartalomra, ugyanarra az igényre sokkal kevesebb ember van. Köztük itt vagy te is, aki tudja továbbra is ezeket a tartalmakat gyártani. Nagyjából ugyanannyi embernek, vagy lehet, hogy mondjuk 1 millióval kevesebbnek, de már a versenytársaidat ezáltal lehagyhattad.
3: Én amióta egyébként nincsen hirdetés, sokkal nagyobb számokat érek el. A YouTube csatornámban például egy forint hirdetés nem volt, és ezt teljesen nulláról építettem fel, és abszolút rentábilisan működik. A Patrióta YouTube csatornát például szintén egy darab hirdetés nélkül építették fel, ma Magyarország legnagyobb jobboldali YouTube csatornája. Szóval vannak erre példák, hogy működik ez a formula egyébként hirdetés nélkül is. És ami még nagyon fontos, ugye abban igazad van, hogyha van egy követő táborod, amiben egy olyan oldalban be volt hirdetés, akkor az ad egyébként egy támogatást a későbbi munkára, hogyha már nincsen mondjuk hirdetett videó. Viszont különbséget kell tenni a között, hogy itt produkciókat hirdettek, videókat hirdettek, vagy ugye az oldalnak a követőbázisának növekedését célzó hirdetések. Olyan hirdetések nem voltak. Ezért tudnak egyébként ezek az oldalak organikusan tovább működni, mert a végén az elköteleződést az adta, hogy eljutott hozzád egy videó, és te annak a videónak a készítőt, vagy az abban szereplő embert egyébként szimpatikusnak találtad, veled hasonszőrűnek találtad.
2: Hozzászoktál az ő tartalmaihoz, vagy ők szolgálták ki azt az igényt, amit te azt gondolom, hogy prezentálni tudtál.
3: De biztos, hogy ad egy versenyelőnyt egyébként, ebben hát, nincs vita.
2: Miért tűntek el jobboldali influencerek 90%-ban, azt hiszem te fogalmaztál így, azáltal, hogy veszítette a Fidesz a választásokon?
3: Több oka is lehet. Nem vagyok, tehát én általánosságokat tudok itt megfogalmazni, nem tudok senkinek a pszichéjébe belelátni.
2: Persze.
3: Lehet félelem az oka, mondjuk amikor a Szakács Istvánt elvitték, az lehet, hogy valakit megbotránkoztatott, simán lehet egy ilyen mellette. lehet az is, hogy egészen más a működés akkor, amikor van mögötted egy technikai stáb, és teszem azt, be kell ülnöd egy stúdióba, és ott maximum egy szerkesztői munkát kell elvégezned, és utána egyébként beülni egy kamera elé. Ez is lehet egy oka, lehet a kiábrándultság is egyébként az oka, szerintem az a legkevesebb embernél.
2: Csomó platform megszűnt, az is lehet az oka.
3: Az is lehet, így van.
2: Például a Megafon.
3: Igen.
2: MCC.
3: Igen.
2: Mandiner, ebből következően.
3: És ugye itt van egy olyan önvizsgálati része is, amit az embereknek át kell nézniük, hogy amit csináltak, ahogyan csinálták, az a megváltozott kommunikációs irányoknak, és ez nem a választás után változtak meg ezek a kommunikációs irányok, hanem ez egy folyamat volt, aminek ott tettek egy pontot az ire, ahhoz ki mennyire tud alkalmazkodni, mennyire találja meg magát benne. Ma én abszolút azt hiszem, hogy a nagy intézményeknek a kora az egyre inkább leáldozóban van. Ma nem, egyre kevésbé szimpatikus az embereknek minden, ami intézményesített. Tehát te kiállsz karakterként, mint Tamás, és minél kevésbé látszik, hogy mögötted van egy stúdió, egy technikai stáb, annál hitelesebb leszel, közelebb leszel az emberekhez. Ez az én megfejtésem a megváltozott kommunikációs térről. De van, aki nem tud stáb nélkül, meg technika nélkül működni.
2: Írtál egy könyvet, amiről igazából nem beszélhetünk, ugye beszéltünk adás előtt erről, hogy...
3: Nem mondd ki a nevét is.
2: Ki sem mondom, meg a könyvszót sem mondtam ki, hát egy ilyen kemény, vagy ilyen puha kötésű valami, és papírok vannak benne, meg sok-sok betű. De mindjárt te írtad, akit érdekel, az járjon utána, és akkor azt hiszem, hogy ennél többet már nem is mondhatok, hogy már ez is sok volt. Nem olvastam még ezt a könyvet, pláne úgy, hogy most kaptam meg tőled, de korábbi interjúidból tudok arra következtetni, hogy miként keresed annak az okát, hogy ekkora vereséget szenvedett a Fidesz. És egy korábbi interjúban azt állítottad, hogy a 44 alatti generáció protest hangulatát nem a hazai valóság vagy a kormány hibái okozták, hanem egy globális kondicionálás, amelyel a nemzeti és keresztény identitást próbálják eltörölni a piacosítás jegyében. Tehát amikor te ezt mondod, abban nincs-e ott az, hogy több millió magyar fiatal és fiatal fenőtt képtelen mondjuk az önálló gondolkodásra és a saját élettapasztalatainak az értékelésére. Nekem, számomra, amikor én ezt olvastam, akkor az olyan volt, mintha ez a generáció szerinted nem tudna rezonálni mondjuk a saját problémáira, a lakhatási nehézségekre, oktatás, egészségügyi állapotára, hanem úgy fogalmazod ezt meg, mintha egy láthatatlan hálózat róton rángatná őket, ez a te megfejtésed.
3: Ott kicsit kontextusába ki kell bontani, mert azt mondtam, hogy ez a 40 évig bezárul a KB generáció, van egy nagy generáció szakadék, amit a közösségi média okozott alapvetően. Egész Európában protest hangulat van ebbe a generációba egyébként. Az, hogy ezt hova csatornázzák be ezt a hangulatot, hogy milyen okokat jelölnek meg, abban vannak különbözőségek. És nem akarok felmenteni ebbe senkit, mert hogyha te úgy érzed, és maradjunk a lakhatásnál, ha te úgy érzed, van benned egy feszültség, hogy a lakhatás az problémát jelent ma a te kis országodban, a te kis életedben, az egy nagyon jogos érzés egyébként. Vannak problémák a világ mechanikájának az alakulásával is. De az, hogy ez hogyan csatornázott be, jön egy magyar Péter, és mondja, hogy amúgy itt az egészségügy meg a oktatás romokban, és a korrupció miatt van ez, és akkor oda kapcsolsz, hogy a korrupció miatt nem lesz neked saját lakásod soha. Hogy van-e benne igazság, majd nézzük meg, hogy valójában mennyi korrupciós bűncselekmény lesz egy év múlva mondjuk a eddig annak nevezettekből, és akkor majd kiderül, hogy mekkora hatása volt rá a korrupció, de feltételezem azt, hogy azért van Magyarországon korrupció, ugye, hogy minden másik országban, és annak is köze van egyébként ahhoz, hogy a te lakhatásod hogyan alakul. Hogy a migrációnak van-e köze hozzá, hogy a Nyugat-Európában ott azért van protest hangulat, mert ott is vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát igen, van egy nehéz helyzet, nekem rohadt nehéz házhoz jutni, vagy saját lakáshoz, vagy akár bérleményhez, míg ott vannak a harmadik világból jött emberek, akik meg állami támogatást kapnak. Van köze a valóság? Bőven van köze a valósághoz. A lényeg, ami sokkal fontosabb ennél, hogy van ott egy generációs szakadék, ami egyben kommunikációs szakadék is, és ott nem sikerül kialakítani a felettük lévő generációknak egy kommunikációs kapcsolatot. És ezért nehéz.
2: Az világos, csak ez megint nem esünk a leegyszerűsítés csapdájába. Tehát amikor a kormánypárti, ugye a fideszes kommunikációban háborúpárti dollárbaloldalként emlegették Gyurcsány Ferencet, Karácsony Gergelyt és a többi riválist, az nem egy leegyszerűsítése a problémának. Tehát megint csak hiányoznak azok az érvek, amik egyébként máshova is elvezethetnének. És amikor azt mondani, hogy a fiatalság ezt azért csinálta, mert és neked ez a megfejtésed, illetve bocsánat, megfordítom. A te megfejtésedben a fiatalok válaszában nincs benne az, hogy esetleg Orbán Viktor rosszul kormányzott volna, az számomra meglepő. Mert azért már kormány, vagy korábbi kormány oldalról is hallhatjuk, hogy itt azért nem volt tökéletes ez a kormányzás. A te világodban ez viszont teljességgel kizárható.
3: Én nem gondolom, hogy tökéletes volt a kormányzás. Nincs tökéletes. Tehát
2: mi volt a legnagyobb hibája a kormányzásnak Orbán alatt?
3: Számomra gondolod, vagy így
2: Nem, ott a technikusok számára kint.
3: Szerintem a általánosságban a legnagyobb problémája az volt a kormányzásnak, hogy a saját táborával, és nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze, a saját táborával, de majd ha ezt elolvasod a könyvet, látni fogod, hogy azért a dolog eddél árnyaltabb, mert a nagy rendszerekben, a nagy mamutokban...
2: Maradjunk a megafonos kommunikáción.
3: A nagy mamutokban egyszerűen vannak olyan hibák, meg hiányosságok, amik vele járnak, és ettől függetlenül ezeket kell és meg kell próbálni eszközölni. De például az a kapocsvesztés, vagy gyengülés, kommunikációs csatorna gyengülés, ami a saját kemény magoddal egy 98-as Fidesznél biztos, hogy nagyon szoros volt, ma meg egyre távolabbi lett, és ennek lehetett egyébként olyan következménye, hogy például adsz egy támogatást, ami nem feltétlen biztos, hogy elsősorban a te saját közösségednek lesz vagy a te saját közösséged lesz a haszonélvezője. És van is egy ilyen rész a könyvben, amikor arról beszélek, hogy a haszonélvező az nem mindig hasznos a közösséged számára.
2: Aki nem hajlik, az megtörik. Igen. Hiszem ez a könyvben szerepel. Tehát elismered, hogy a Fidesz gépezetének alkatrészei a 16 év kormányzás alatt betokosodtak, azt hiszem talán így fogalmazom.
3: Hajlékonyságából nagyot vesztett.
2: És vissza kellene nyerni a frissességet, hajlékonyságot. Na de kik vezették ezt a rendszert 16 évig, kik betokosodtak? Ki volt ennek a rendszernek a vezetője?
3: Szerintem, ha valaki, és most erre célzol, szerintem, ha valaki, akkor Orbán Viktor például pontosan azt mutatta meg, ahogy elkezdte, nem tudom, megvan fel, vagy iratkozva a Messenger csatornájára, de amikor így kis újjal elindította a Messenger csatornán a videót és bejelentkezett, az nekem abszolút azt mutatta, hogy egyébként bármennyire is a korából, tapasztalatából, életpályájából az eredne, hogy semmiféle újítást, igenis tud hajlékony lenni egyébként Orbán Viktor.
2: És most tud hajlékony lenni, hogy most éppen az ő elmondása szerint is kezd kialakulni itt egy diktatórikus helyzet.
3: Önkényes
2: helyzet. És mit látunk? Pálinkát iszik, trombita fesztiválon, Horvátországban nyaral, elutazik Amerikába futballmeccset nézni, nem szól a sajátjaihoz, miközben azt mondja, hogy önkény alakul ki. Hát ilyenkor nem az utcán kéne itt lenni, vagy beszélni a sajátjaihoz? Ezt nem hiányolod?
3: Szerintem egy olyan politikusnak, aki a reálpolitikában tud eredményeket elérni, és látja a pályát észszerűen, annak látnia kell azt is, hogy attól, hogy te látsz valamit előre, és azt meg tudod magadnak indokolni, Soros György példája, ez most 22-es ukrán háború után egészen másképp hangzik, amit 2 évvel előtte csináltam videót, az nem azt jelenti, hogy a lakosság vagy az embereknek a hangulata is találkozik jelen pillanatban vele. Ha te úgy érzed, hogy itt önkény alakulóban van, önkény alakul ki, önkény uralom alakul ki.
2: Ő érzi így.
3: Igen. Igen. Én is így érzem egyébként, hogy már ugyanazon szinten vagyunk.
2: Hol van a vezető? A pártelnök hol van?
3: Ha nem találkozik ez még a lakosságnak a megérzésével, mert az, hogy a köztársasági elnököt leváltották egy mondatos alkotmánymódosítással, az valójában a te meg az én életemre közvetlenül semmilyen hatással nincsen.
2: Várjunk. Tehát ő mondja azt, hogy itt éppen önkény kezd kialakulni.
3: Igen.
2: Majd akkor, ha a tömegek is ezt észreveszik, akkor fog reagálni? Hát egy politikusnak nem az lenne dolga, hogy vezesse?
3: Nem, de hát közben a párt egyébként kommunikál. Tehát
2: de hol van Orbán Viktor? Értem, hogy a párt kommunikál, de ki ennek a pártnak?
3: Stratégiát alkot, gondolom én.
2: Tehát le sem tudod akkor, azt gondolod, hogy gondolom én. Téged nem zavar, hogy egy pálinka fesztiválon látod, miközben itt önkény kezd kialakulni? Te meg itt vívod a harcodat, ő meg nincs melletted, mögötted?
3: Szerintem Orbán Viktornak...
2: Fesztiválon látod, miközben itt önkény kezd kialakulni? Te meg itt vívod a harcodat,

0: Magyar Péterékkel kapcsolatban miért nem vagy türelmes?
1: Mivel kapcsolatban nem vagyok, szerinted elég türelmes. Hát
0: ti mondjátok azt, hogy önként kezd kialakulni, te is ezt mondtad most. Önként kezd kialakulni. Igen. Mire alapozod ezt?
1: Arra, hogy egy mondattal eltávolítják a köztársaságot, és visszamenőleg törvényeket hoznak.
0: Baka András eltávolításánál hogy érezted magad, amikor anno ezt a Fidesz tette meg, és átlépett olyan alkotmányos határokat, összevont olyan intézményeket, iktatott ki olyan fékeket és egyensúlyokat, vagy vont egybe média konglomerátumokat, ami arra engedett volna következtetni, hogy itt önkény kezd kialakulni. Akkor te hol voltál éppen a hangoddal?
1: De az, hogy létrehoztak egy új intézményt, az nem ugyanaz, mint az, hogy...
0: Ezeknél az eseményeknél, amiket most felsoroltam, egyiknél sem érezted azt, hogy itt önkény kezd kialakulni? Kesmánál. Nem?
1: De a Kesmánál mi az önkény?
0: Jó, hagyjuk, akkor...
1: De csak kíváncsi vagyok, tehát hogy mi benne a...
0: Jó, akkor Baka András eltávolításánál, ami strasbourgi bírósági ment, és ott megítélték, hogy ez nem volt éppen tiszta. Ott sem érezted?
1: Nem.
0: De most igen, most érzed.
1: Hát, könyörgöm, azért ez kicsit egyértelműbb az, hogy egy mondatos alkotmánymódosítással eltávolítjuk a köztársaságot, és tovább megyek az, hogy visszamenőleges hatállyal érvényesítünk törvényeket.
0: A Fidesz hozott létre törvényt visszamenőleges hatályút?
1: Milyen törvényt hozott létre visszamenőleges Kérdezem. Hatályút? Nem tudok róla, de hogyha mondasz olyat, akkor tudok róla értékítéletet alkotni. Nem tudok róla, hogy...
0: A politikai ellenfelet táborát gondolkodás nélkül szektának nevezed. Ezt egy korábbi interjúból veszem, amikor nálatok 16 évig bármiféle belső vita nélkül hajtottak végre központi ukázt, amikor a békemeneten 100 000 skandálták mondjuk vezényszóra azt, hogy Orbán Viktor. Amikor te magad nevezed Orbán Viktort sámánnak, az szerinted nem a klasszikus szektársodásnak az útja, vagy már a betetőzése?
1: Neveztem Orbán Viktor sámánnak?
0: Aha, én úgy hiszem, igen, nem?
1: Nem.
0: Akkor bocsánat, tévedtem. A Dopman interjúban...
1: Szerintem a Dopman nevezte sámának.
0: A Dopman nevezte sámának.
1: Vagy engem nevezett sámának, az is lehet.
0: Majd ezen elgondolkodunk. Szerintem nem. Te minek nevezted Orbán Viktort?
1: Vezetőnek. Történelminek. Szerintem az elmúlt 100 év legnagyobb vezetője Orbán Viktor.
0: Akkor szerinted nem sámán.
1: Nem.
0: De történelmi
1: nem
0: vezető.
1: Sámán. Európa, jelen, modern, ismert európai történelmünknek szerintem az egyik, hanem a legnagyobb vezetője.
0: Orbán körében kialakult szektársodás, vagy a ti körötökben, ami titeket is érintett, nem? Tudtatok kritikusak lenni vele az elmúlt 16 esztendőben?
1: Én mindenképp, és amúgy az se igaz, hogy nem voltak belső viták.
0: Francsos?
1: Én mindenképp tudtam kritikus lenni, az, hogy kevés kritikám volt. Ez
0: melyik
1: másik kérdés.
0: Az?
1: Például Segíts. Beszéltem róla, és szerintem az, hogy Magyarországon a legliberálisabb az abortusz törvény, több helyen beszéltem erről, az szerintem probléma.
0: És az Orbán Viktornak a felelőssége?
1: Nem, az egész.
0: Orbán Viktorral voltál-e kritikus az elmúlt 16 évben? Nem is az elmúlt 16 évben, akkor inkább azt mondom, hogy a kampány során.
1: Most hallottam egy jó kritikát, amit nem én fogalmaztam meg a Dopmentől, és azt mondtam, hogy ezzel együtt tudok. Igen, bár én tettem volna, de az együtt tudok. Amikor azt mondta a Dopment, hogy le kell fogynia ahhoz, hogy meg tudjon újulni, ezzel együtt tudok érezni. De Orbán Viktorral kifejezetten nekem a politikájával, vagy amit ő politikusként képviselt, inkább azt tudom mondani, mert az, hogy a politika körülötte hogyan alakul, hogy azzal kapcsolatban az embernek valaki személyében van-e kritikája, az egészen más dolog, mert nem lehet mindent az Orbán Viktorra kenni szerintem. Tehát, hogyha ökörító fülpösen valaki csinál egy baromságot, nem mondhatom azt, hogy az Orbán Viktor miért nem volt ott és vágta tarkon. Orbán Viktorral kapcsolatban nem tudok olyanra emlékezni, amikor olyat csinált, amivel én speciál kritikus voltam, és most se tudnék olyat felemlegetni, amivel kritikus lehetnék. De hogyha segítesz is...
0: Mondott? Olyan, nem kívánok segíteni. Mondott olyat valaha, amire azt mondtad, hogy ez már kissé túlzó, sértő mondjuk társadalmi csoportnak?
1: Nem emlékszek ilyenre. Nem
0: poloskák, kollaboránsok,
1: nagyon jó, hogy mondod a poloskák.
0: Hazaáruló, guruló dollárok.
1: Nagyon jó, hogy mondod.
0: De csak kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a viszonyod? Ez neked, ez a te részedről.
1: Csak azért, hogy idehoztad a poloskázást. A poloskákat említett. A Tisza pártba körülbelül 6 olyan ember tudok kapásból, vagy aki a párt környékén, aki valamilyen formában rögzített hangfelvételt.
0: Átteleltek a poloskák.
1: És aki
0: kell egy tavaszi nagy takarítás.
1: Igen.
0: Ez erre vonatkozott, hogy átteleltek a lehallgató emberek.
1: Igen, és ez szerintem egy nagyon-nagyon káros és veszélyes a magyar társadalom számára, hogyha azt engedjük, hogy innentől kezdve szabad lesz mindenkinek mindenkit lehallgatnia, és nem ítéljük el azt, hogy amikor valaki hangfelvételeket készít. Én ezt amúgy akkor is elítélem,

0: hangfelvétel rögzítését, hogyha egy olyan hangfelvétel kerül ki, ami mondjuk a akkori ellenzék számára volt káros. Tehát én nem állok szóba olyan emberrel, aki másokról hangfelvételt rögzít. Szerintem köszönöm. Minden esetben bajos.
1: Köszönöm szépen, lejárt az innen.
0: Ah.
1: Hosszú volt a beszélgetésünk, remélem befér majd a televízióba is ez a teljes verziójában. Köszi szépen, hogy eljöttél, köszönöm a...
0: Én köszönöm
1: meg. Nem mondom mit, mert vigyázunk. Úgyhogy hát akkor még sikeres könyveket kívánok neked, amelyben feltárod a Fidesz hibáit, vagy a jobboldali közösséget, a politikai közösségednek a felelősséget, akkor inkább így fogalmaznék, és akkor ez ilyen tágabb, megengedőbb. Köszi szépen, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm meg.
1: Viszontlátásra.

0: Sasha.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig rendezvényutó munkálatai miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Start minden kedves nézőjét és a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönjük, hogy minket választottak. Mondok néhány témát az elkövetkezendő két órából. Foglalkozunk az Alkotmánybíróság döntésével, az új legfőbb ügyész megválasztásával, foglalkozunk a Fradi város ügyével, foglalkozunk a Szijjártó féle külügyminisztérium diplomáciai kinevezési gyakorlatával, és foglalkozunk majd az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeivel is. De nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy az MBH Bank 32 év után megszüntette a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett ösztöndíjprogram finanszírozását, és ez évente körülbelül 80 millió forint kiesést jelent a szervezet a szolgálat számára. Itt van velünk az alapító elnök, Edvi Péter. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
5: Jó reggelt kívánok!
4: Szóval ez a döntés már közel egy évvel ezelőtt megszületett, és azzal érvel az MBH Bank, hogy erről a sajnálatos döntésről önöket értesítették.
5: Vitathatóan így volt, kaptunk tavaly ősszel egy értesítést, hogy meg akarják szüntetni. Akkor elkezdtünk velük tárgyalni, alkudni, kérni őket, és egy darabig úgy is nézett ki, hogy esetleg átgondolják, de aztán végül nem, és most augusztus 5-e tájt megérkezett a végleges levél, hogy sajnos megszüntetik ezt az ösztöndíjprogramot. Mi ettől függetlenül köszönjük a jogelődjének, tehát a Magyar Külkereskedelmi Banknak és most az MBA Banknak a 32 évet, de rossznak tartjuk a döntést, és elsősorban azt látjuk, hogy ennek a 100 gyereknek viszont létszükséglet ez az ösztöndíj. Így aztán úgy határoztunk, hogy nem üzengetünk senkinek, hanem simán egyszerűen segítséget kérünk, és azt reméljük, hogy a hír hallatára összefog az ország, összefognak vállalatok, és felajánlanak 100 gyereknek ösztöndíjat. És az az igazság, hogy az első jelek biztatóak, tehát hogy tegnap aláírtam az első szerződést 14 gyereknek az ösztöndíjára, úgyhogy most már csak 86 gyereknek keresünk ösztöndíjat. Sokan jelentkeztek, van akivel még a tárgyalás elején tartunk, van akivel csak jövő héten találkozunk, de nagyon reméljük, hogy az ország pótolni tudja azt, ahol az MBA bank úgy döntött, hogy nem támogatja ezeket a gyerekeket, és a gyerekeknek, akik olyan mély szegénységben élnek, hogy gyakran még a villanyszámlára sem telik, vagy télen a fűtésre, vagy ruhára, talán kapunk nekik annyi segítséget, hogy tudjuk pótolni. Sőt, az az igazság, hogy valamikor volt 210 ösztöndíjasunk, mert ezelőtt néhány évvel, egész pontosan 23-ba elveszítettünk már 50 ösztöndíjat, amikor Matolcsi Györgyék 50 gyereket kiraktak. És hogyha véletlen megint eljutunk 210-ig, akkor nem, hogy szomorúak leszünk, hanem táncolni fogunk örömünkbe.
4: Még majd beszélünk az önök programjáról, mert nem csak az ösztöndíj program van, hanem számos egyéb támogatási forma, de térjünk vissza egy pillanatra még a bankhoz, az MBA-hoz. Ők azt is sérelmezik, hogy miért kellett a sajtón keresztül, tehát a nyilvánosságban felhozni ezt a témát.
5: Hát az az igazság, hogy az előbb is mondtam, ezt a témát mi nem üzentük az MBA banknak, lezártak egy történetet, mi is lezártuk, és segítséget kértünk az ország lakosaitól, az ország vállalataitól. És úgy néz ki, hogy nem hiába kértünk segítséget, mint az előbb mondtam, az első 14 gyereket már megmentettük, durván további 40 felajánlásról tárgyalunk, úgyhogy mondjuk azt, hogy körülbelül 50 gyerekre már van remény, és reméljük, hogy például ennek a beszélgetésnek a hatására további 50 gyereket is tudunk majd megint ösztöndíjat nyújtani.
4: Van itt azért egy nagyobb súllyal alatba eső tényező is, ez a beszélgetés is nyilván sokat segíthet, de tehát, hogy megoldódjon az 50 gyerek ügye, hogy Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt az ügyben, és ő felháborodottan szólította fel Mészáros Lőrincéket, hogy vonják vissza ezt a döntést, mert, hogy mondja a miniszterelnök, az MBH bankban a magyar állam is tulajdonos, tehát bizonyos fokig van köze a magyar államnak ehhez a döntéshez. Mit gondol ön, hogy lehetséges, hogy Magyar Péter megszólalásának a hatására visszakozna az MBH?
5: Hát nézze, én azt tanultam meg a hosszú életem során, hogy a tulajdonosnak mindig sokkal nagyobb szava van, mint egy kérelmezőnek. Nyilván örülök neki, hogy megszólalt, nyilván örülök neki, hogy a 100 gyerek ügyét felkarolta, hogy ennek milyen hatása van a bankra, az be kell valljam, hogy nem tudom. Én csak azt tudom mondani, hogy én kértem őket, hastáncot jártam, annak nem volt hatása, de én nem vagyok tulajdonos, én kérelmező vagyok. Nyilván egy tulajdonosnak a szava mindig sokkal többet számít. Nagyon remélem, hogy a bank esetleg azt mondja, hogy ja, hogyha a tulajdonos, akkor az egy másik dolog. Én ezt nem tudom megsatszolni, meglátjuk a következő egy-két hétben.
4: Tényleg furcsa ez a döntés, mert a kedves nézőknek mondom, hogy ezek az érintett, támogatott gyermekek nem csak mély szegénységben élnek, de mély szegénységben élő és kitűnően tanuló gyerekek, tehát az ő támogatásukra ment. Ez a fejenként havi kevesebb, mint 70 ezer forint, de úgy tűnik, hogy ez megterhelt ezt az egyik legnagyobb bankot hazánkban. De beszéljünk még a szolgálat további projektjeiről, mert nem csak ösztöndíj program van, hanem egészségügyi program, lovasterápiás program, ösztöndíj program, gyermekélelmezés, szociális támogatás. Nyilván hát banális a kérdés, de mekkora a szükség országszerte?
5: Hát nagyon nagy. Tehát például vegyük az egészségügyi programot. Részben van a Terész körúton több rendelünk, amit működtetünk, illetve van két mozgó rendelünk, egy mozgó fogászati busz, illetve egy mozgó nőgyógyászati kamion, avval járjuk az országot. Az elmúlt időben 63 településen voltunk, tényleg a keleti határtól a nyugati határig, sőt időnként még megyünk határon túlra is, és mindenhol azt látjuk, hogy például a gyermekeknek a fogazata borzasztó állapotban van. És nem csak a kis, mondjuk azt, hogy borsodi vagy nyírségi falvakban, hanem még sajnos a budai kerületekben is, ahol azt gondolná az ember, hogy sokkal jobb a helyzet. Nem azt mondom, hogy nincs különbség, mert van olyan falu, ahol azt látjuk, hogy legalábbis a hozzánk jövő gyerekeknek 90-100%-ának van fogászati problémája, egy vagy több lukas foga, de a gyerekek 40-50%-ának a rózsadombon is van ilyen problémája.
4: Az összes programjukat beleszámítva évente hány gyereket tudnak elérni, hány gyereknek tudnak segíteni, így vagy úgy?
5: Hát körülbelül a 40-50 ezer gyermeknek, de ebben sok program van. Van az egészségügy, ami mondjuk az, hogy 15-20 ezer talán, de van az úgynevezett Safer Internet program, ahol a gyerekeket egy ilyen Európai Uniós programon keresztül arra oktatjuk, hogy milyen jók ezek a kis kütyük, ami ön előtt is van, de hogy milyen veszélyei vannak, és mire kell vigyázni annak érdekében, hogy mondjuk a zseppénzük az övék maradjon, és valaki ne nyúlja le, vagy ne csapják be, meg illetve azt is, hogy ha Pistike, Katikát nem szekálja az iskola udvarán, akkor esetleg a telefonon, az interneten sem kell.
4: Fél percünk maradt. Hogy érzi a tendenciát? Említett, hogy hastáncot jár, hogy támogatókat tudjon szerezni. Hogy változnak az esélyek, vagy a nehézség az mennyiben jelentkezik? Erősödik ez, vagy könnyebb támogatókat szerezni?
5: Én azt látom, például most ennek az akció keretén belül, hogy az emberek jó szívűek, segítőkészek, és szeretnek jó ügyeket, ahol tényleg el is hiszik, hogy az adományuk arra megy, amire adják, ezért hajlamosak rá. Én azt tudom mondani, hogy mi 36 éve létezünk, soha nem volt elszámolási problémánk, és ezt az emberek szerencsére díjazzák, és most remélhetőleg a 100 gyereket is megmentik.
4: Így legyen. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött.
5: Köszönöm.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Jövő héten újra rendkívüli ülése lesz a parlamentnek. Magyar Péter egyebek mellett azért kezdeményezte az országgyűlés összehívását, hogy döntsenek a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentéséről, valamint hogy módosítsák azokat a törvényeket, amelyeket érint a 17. alaptörvény módosítás. A helyzetet Antal Attilával és Kiszeli Zoltánnal elemezzük. Mától van hivatalosan is új köztársasági elnöke az országnak. Megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnökválasztás lesz. Bán Forgács Nórával beszélgetünk. A lakhatási költségek ugrásszerű növekedése miatt tömegek számára vált elérhetetlen álommá az első saját lakás megszerzése, vagy a túl zsúfolt otthon nagyobbra cserélése. Olvasható az Egyensúly Intézet friss tanulmányában. Az intézet szerint ez össznemzeti probléma, ha az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja. Boros Tamást kérdezzük. Nagy publicitást kapott egy hétvégi Facebook poszt, amelyben arról számol be egy járókelő, hogy egy férfi a Lehel téren bántalmazta volt barátnőjét, annak ellenére, hogy korábban megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. A rendőrök először nem akartak intézkedni a férfivel szemben, és a bántalmazott nő hiába hívta a nővédő szervezeteket is. Zoomon kapcsoljuk Mérő Verát.
2: Van miről beszélni, mert nagy üzem van a politikában, a rendkívüli parlamenti ülés, tűzifa, áfa és 17. alaptörvény módosítás utóélete, de mindenek előtt ugye új államfője van Magyarországnak. Ez az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Itt van velünk Antal Attila politológus és Kiszeli Zoltán politikai elemzési igazgató a Századvég részéről. Úgyhogy köszöntöm az urakat, köszönöm, hogy itt vannak. Mivel új az államfő, ezért azt nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy ugye a Fidesz távol, KDNP távol maradt az ő választásától, a jogkörei tekintetében könnyű dolga van-e Baka Andrásnak akkor, amikor a nemzet egységét kell megtestesítenie?
3: Hát ugye a jogköröknek a szempontja az ettől azt gondolom, hogy független. Én azt hiszem, hogy végre egy olyan köztársasági elnökről beszélhetünk, aki alkalmas arra, hogy megtestesítse a nemzet egységét. Ugye bármennyire is furcsa, de hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP-s alkotmányozó többség csúnyán kifejezve a dolgot elhasználni egy köztársasági elnököt. És azt gondolom, hogy itt is lehetett volna olyan lehetőség, olyan potencialitás, hogy ezt az egyébként nagyon-nagyon fontos feladatot, hogy megtestesítse a köztársasági elnök nemzetségét, azt beváltsa mindenködi köztársasági elnök, és ennek az a politikai hátország, az a politikai áskálódás, az a politikai szempontrendszer, ami végig meghatározta az orbánizmust, az Orbán rendszert, hogy azt gondolta az orbánizmus, hogy ő testesíti meg magát a nemzetet, ez most alá leginkább ezt a szerepet. Azt gondolom, hogy a lehetőség akár Áder Jánosban is benne lett volna, akár Varga Juditban is benne lett volna, de itt azt látjuk, hogy itt nagyon-nagyon jelentős problémák vannak.
2: Vagy Novák Katalin.
3: Novák Katalinban is akár, hogyha akár a potenciális jelölteket is nézzük, de kétségtelen tény, hogy itt egy nagyon-nagyon jelentős törés van. És ami még fontos szerintem, hogy ez a szempont, hogy szemben állunk ezzel a köztársasági elnöki szerep felfogással, hogy azt gondoljuk, hogy ez a nemzeti politika tovább tartható, ez tovább itt az orbánizmus, és most azt látjuk, hogyha ezzel nem néz szembe az orbáni politika, nem történik szembenézés az orbáni szempontrendszerre, nincsen önkritika, akkor továbbra is alá fogja mosni ezt a nagyon-nagyon fontos funkciát a köztársasági elnöknek.
4: Az utolsó részével vitatkoznék, hiszen itt a fő kritika az új köztársasági elnökkel szemben a megválasztásának a módja, illetve az, ahogy Sólyog Tamást elmozdították. Tehát itt az, amikor a Fidesz-KDNP vezetői azt mondják, hogy illegitimnek tekintik a most hivatalba lépő köztársasági elnököt, akkor leginkább az alkotmánymódosításra gondolnak, hogy egy mondattal mozdították őt el. Ugye itt kicsit a történelem visszaköszön, hiszen ugye egy alkotmánymódosítás volt az, ami Baka Andrást annak idején a legfelsőbb bíróság éléről elmozdított, és ő most egy hasonló székbe ül be, egy hasonló módon megüresedett székbe ül be. Ugye ezért őt, én azt gondolom, hogy emiatt tekintik illegitimnek. Ugye majd októberben meglátjuk, ha az Alkotmánybíróság nem is, de a Velencei Bizottság hogyan fog erről az egy mondatról dönteni, hiszen Sólyog Tamás kérte az ő véleményüket, októberben kapjuk ezt meg. Én Baka Andrást egy átmeneti köztársasági elnöknek gondolom. Ugye hallhattuk a bejátszókban is, hogy tiszás politikusok felvetik, hogy ha közvetlenül elnökválasztás kerül az új alkotmányba, amit még nem tudunk, de ennek is megvan a lehetősége. Nem kicsi, mert ugye Magyar Péter is azt mondta, hogy akkor érdemes közvetlenül választani a következő köztársasági elnököt, ha erősebb jogosítványai lesznek. Ezt még nem tudjuk, de ha ez így lesz, akkor ugye 27 végén már választhatunk is egy új köztársasági elnököt. Tehát legalább két szempontnak kellett annak, tehát az új köztársasági elnöknek megfelelni. Ez egy, hogy legyen gusztusa elfoglalni ezt a széket. Mert ez a szék, ahogy megüresedett, láttuk, hogy sem Polgár Judit, sem Romsi Ignác nem ült bele ebbe a székbe, mondták, hogy köszönik szépen. És a másik, hogy hajlandó legyen alkalomattán felállni ebből a székből, például, hogyha az új alkotmányban majd egy közvetlen elnökválasztás lesz, és hát nyilván jogász ember, tehát nyilván megfelel ezeknek a követelményeknek. Az egy másik kérdés, és ezt majd a következő hónapokban látjuk, hogy a tiszás szavazókon túl a bizonytalan és a mostani ellenzéki szavazók is megkedvelik-e, hiszen a köztársasági elnököket nagyon sokáig minden párt szavazói kedvelték, ezért voltak a legnépszerűbb politikusok. Most a Tisza pártnak nagyon magas a támogatottsága, tehát hogyha csak a tiszás szavazók kedvelik, az is egy magas támogatottságot hoz, de majd meglátjuk, hogy ez a korábbi effektus, hogy a többi párt szavazói, vagy a bizonytalanok is megkedvelik-e, ez megint látható lesz-e.
2: A 21 Kutatóintézet a mérése alapján már 71%-a megkérdezetteknek hallott arról, hogy Baka András az államfő jelölt, pontosabban ugye már ez akkor történt ez a felmérés, amikor még csak jelölt volt. Úgyhogy ez változott, ez a kezdeti ismeretlenség, vagy kevésbé ismertség. Minden esetre ma hivatalba lépett, és hát az első személyi próba nyilván az új legfőbb ügyész személye lesz. Nem kívánom, hogy most beszéljünk erről, de azért 25-én a legfőbb ügyész mandátuma lejár, és 9 évre egy új legfőbb ügyész lesz. Mit határoz ez meg?
3: Hát azt gondolom nagyon sok mindent, és ugye ez visszautal arra a kérdéskörre, hogy akkor gyenge államfői pozícióról beszélünk, vagy akár egy középerős pozícióról. Ez azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen az adott személy. A személyiségtől függ. Nyilván sok változás volt.
2: Adott államfő.
3: 1989-től kezdve az alaptörvény is hozott egyébként a jogkörben sokféle változást, de az alapkoncepció az változatlan maradt. És ebben a tekintetben mindig is az államfőknek a szerepfelfogása határozta azt meg, hogy milyen az adott köztársasági elnök ciklus. Nézzük meg azt, hogy Solyom László, vagy éppen Göncz Árpád a maga karakterével, személyiségével, ügyválasztásaival, nézzük meg a környezetvédelmet, klíma ügyet Solyom László esetében, nagyon jelentősen meghatározta azt, hogy milyen a köztársasági elnöki szerepfelfogás. És ebben a tekintetben, mivel egy jogászemberről van szó, mivel egy olyan emberről van szó, aki azután, hogy a fideszes alkotmányozó többség egyetlen tolvonással az alaptörvénnyel megszüntette az ő legfelsőbb bírósági pozícióját, amit 2009-ben még ő is támogatott, tehát a fideszes érvelés az, hogy azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon álságos dolgokról beszélhetünk, ugye most előhoztak a 98-as Strasbourg-i döntését Baka Andrásnak, hogy már azt se szerették, de közben egy évre ráfogadták legfelsőbb bírósági elnökként Baka Andrást, és gyakorlatilag egyetlen tolvonással helyezték őt pozícióján kívül, amit egyébként utána peresített a korábbi bíróságán Baka Andrást. Tehát itt azért azt látjuk, hogy ennek ellenére az ő szerepfelfogása mégis közelebb áll ahhoz, hogy nem abban kell gondolkodni, hogy mi különböztet meg minket, egy gáláns a jogi kereteket maximálisan kihasználó, és a kormányzattal szemben ellensúlyként működő köztársasági elnöki szerepre készülhetünk itt szerintem. Bármilyen furcsa ez a hazai jobb oldalnak, szerintem...
2: Melyiknek? A kormány alévőnek, vagy az ellenzéknek?
3: Hát én az ellenzékre gondolok. Értem. Nyilván arról beszélhetünk, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt milyen ideológiai beállítottságot képvisel, ez egy fluid dolog, de én az ellenzéki egyre radikalizálódó sőt, fasiszta jelleget mutató jobb oldalra gondolok. Ott ez nagyon-nagyon-nagyon furcsa szerintem, hogy egy köztársasági elnök abból a körből, ahonnan kikerül, akár ellensúlyként is funkcionál. Ez nem megszokott az ember.
2: Zoltán, a vadhajtások a kedvenc portálja Orbán Viktornak. Ebből a szempontból Attila, amit mondanak, van alapja, bár láttam az arc kifejezést.
4: Nem, hát a fasit nem. Tehát az, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy olvassa ezt az internetes portált, tehát az teljesen...
2: Nem azt mondta, hogy olvassa, hanem az neki az iránytű. Vagy...
4: Azt mondta, hogy minden nap ránéz nemzeti sportot, és ezt olvassa, ezt mondta, ez egyik ige forrása. Nem azt mondta, hogy az ige forrása. Nyilván a média ír dolgokat, a politikusokat.
3: Ige forrás az egy szakrális dolog, nem? Tehát most arról beszélünk.
4: Hát azt kell nézni, hogy a pártok mit cselekszenek, és a cselekedeteiket kell nézni. És
3: 16 év kormányzás után, egy autoritár rendszer felépítése után, és azután, hogy milyen ellenzéki szerepet választott Orbán, ez a jelző szerintem nem túlzás.
4: Jó, hát én ezt túlzónak tartom, ezt a jelzőt, nem látom ezt indokoltnak. Most látjuk majd, hogy azok a vádak, hogy diktatúra volt, átadta a Fidesz a KDNP a hatalmat, itt is micsoda purpárlé volt, hogy nem adja át meg minden, aztán látjuk, hogy bekövetkezett. Majd kíváncsi leszek egyébként ezekre az úgynevezett diktatúra értelmezésekre, hogyha a Tisza párt
3: egy hasonló rendszer... diktatúra volt, egy autoritár berendezkedés.
4: De azokra a fogalmakra, amiket az Orbán rendszerre alkalmaztak, hogyha a Tisza kormányzás egy hasonló irányba megy, nem megy az egybe, de ebbe az irányba megy.
3: De Baka jelölése pontosan nem azt mutatja, hogy nem ebbe az irányba szeretne menni, nem?
4: Hát pont arról beszéltünk, hogy én azt feltételezem, hogy egy átmeneti köztársasági elnök, és majd meglátjuk, hogy milyen jogkörök lesznek esetleg egy közvetlenül választott köztársasági elnöknél. Ami a kérdést illeti, szerintem itt érdekes megnézni, hogy biztos lesz egyfajta kontraszt az előző legfőbb ügyészekhez képest, tehát biztos, hogy mondjuk a kvalifikációnál szempontokat jobban fognak érvényesíteni, vagy másként fognak érvényesíteni. Igazából az lesz majd a puding próbája, hogy Baka András jelölésénél mennyire veszi figyelembe a szakmai testületek, az érdekképviseletek javaslatait, hiszen akkor Magyar Péter azt mondta, hogy legyen egy vita, egy társadalmi vita a köztársasági elnök személyéről, ezt mondta szombaton, és vasárnap bedobta Polgár Juditnak a nevét. Vagy azt is látjuk, hogy a közmédia átalakításánál is zúgy, ugye megjelentek nevek, és hát utána derült ki, hogy hát problémák vannak a nevek a személyek kapcsán. Tehát ilyen szempontból ez egy kérdés lesz, hogy ez a központi akarat érvényesül-e, amit nagyon sok esetben látunk, és fogunk is még szerintem látni, aztán ha nagy a baj, akkor azt mondják, hogy kicsit visszaeveznek, vagy esetleg tényleg azt látjuk, hogy egy szakmai vagy érdekképviseleti párbeszéd lesz, egy szélesebb körű. Egyébként én Baka Andrástól arra számítok, hogy inkább ebbe az irányba megy el, aztán majd meglátjuk, hogy a kormány többség mennyire engedi.
2: Magyar Péter jelezte, hogy rendkívüli parlamenti ülést szeretne, ugye nem csak a 17. módosításnak az átvezető törvényei miatt, hanem egyfajta tűzifa szabályozás születne, ahol az áfát ugye lecsökkentik 5%-ra. Ez már úgy néz ki, mintha megint egy szociális kérdés lenne, és egyébként egy igazságossági törekvés egyszerre.
3: Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy az Orbán rendszer által teremtett óriási mérvű szociális katasztrófát, és ennek nagyon-nagyon sok ága boga van, ott van a oktatás ügyben, ott van a gyermekvédelemben, ott van a klímahelyzetnek a rendkívül alulkezelésében, sőt egy ilyen klímatagadó attitűdben, hogy ezt valamilyen formában az Orbán rendszer vétkeit kezelje az aktuális kormányzat. És ugye ez visszavedett bennünket egy fontos kérdésre, ez a jobb és baloldaliságnak a problematikájához. Én azt gondolom, hogy a Tisza mögötti szavazói körben egy nagyon-nagyon jelentős olyan baloldali közeg van, aki várja és elvárja azt, hogy ezeket a szociális kérdéseket az igazságosság mentén kezelje a Tisza kormányzat, és ilyen formán azt gondolom érthetőek ezek az irányok.
4: Amikor a kormányváltás bekövetkezett, és korábban hallhattuk, hogy 65 Discord csoportban micsoda szürke állomány gyűlt össze, meg hogy micsoda szakértői, kőprofi csapat van a Tisza mögött, én tényleg azt gondoltam naivan, bevallom őszintén, hogy hát itt a fiókból csak előhúzzák a javaslatokat, és akkor egy szakmai, társadalmi vita indul el különböző dolgok. Hogy a Fidesz is például 2010-ben ugye teljesen új adózási rendszert vezetett be, a munkára rakódó adóterheket csökkentették, a fogyasztásra rakódó terheket megnövelték, tehát voltak új, vadonat új koncepciók. És hát itt azt látjuk, hogy persze minden...
2: Miután az Unió nem egyezett bele abba, hogy bizonyos, hogy mondjam...
4: Hát a költségvetési hiányt nem engedték el, ugye más országoknál...
2: De ez már egy B-terv volt...
4: Igen, de lényeg az, hogy volt B-terv. Tehát itt most mit látunk? Minden héten szinte, most ezen a héten nem, mert most ezen a héten ugye szünet van, parlamenti szünet, de mindig van rendkívüli ülés, és hát egy vagy két törvényt fogadnak el. Nyilván egy alaptörvénymódosítás, vagy az uniós pénzek hazautalom miatti törvénymódosítás az fontos lehet, én ezt nem akarom vitatni, de ezeket a nagy koncepciókat, a nagy átívelő terveket, amikről aztán lehet hetekig vitatkozni, ezeket nagyon hiányolom. És hát persze a tűzifa, nem tudom a nézők közül hányan tudják, de a könyvnek az áfáját még Hiller István volt a kulturális miniszter, lecsökkentették 5%-ra. Hát persze nagyon jó, hogyha a tűzifa áfája csökken, nyilván ez egy segítség a családoknak. Csak hogyha megnézzük, hogy ahogy majd ősszel emelkedni fog az olaj meg a gáz ára az iráni konfliktus miatt, meg mert nem töltik föl időben a tározókat, vagy mert az olaj ára nemzetközi szinten is emelkedni fog novembertől, egy nagyot fog ugrani, ha durva lesz a tél, akkor meg februártól még nagyobb áremelkedések várhatóak, az azt jelenti, hogy oké, okay, hogy 5% a tűzifa. Mennyibe kerül most egy könyv? Hiába 5% az áfája, hogyha az olaj fölmegy, a gáz fölmegy, akkor az a tűzifa ára is föl fog menni. Ettől még ez egy fontos lépés, hogy segítik a rászorulókat, csak meg kell nézni, hogy a gyógyszer ára, a gyógyszernél is mit mondtak, hogy a gyógyszereket is az áfakörön kívül helyezik 0%. Oké, okay, hogy a vényköteles gyógyszerek most áfamentesek lettek, ez egy nagyon jó dolog. Csak szerintem azok, akik ezeket az ígéreteket hallották, ők azt gondolták, hogy oké, okay, de mikor jön a következő lépés? És itt látjuk, hogy van egy jó döntés, azért, hogy a többiről ne kelljen beszélni.
2: Nem kerülhetem meg, hogy itt van a mai nap vége ennek az aranykonvoj sztorinak egyfelől, hiszen ugye megszüntették a nyomozást a pénzmosás megalapozott gyanúja ügyében, ami azt jelenti, hogy a kampányban történt kijelentéseknek valószínűleg felelőse kell, hogy legyen, hiszen valaki bedobta ezt az ügyet, anélkül, hogy lett volna mögötte bármi, legalábbis erről szól a megszüntetés számomra, mint ügyvéd számára.
3: Ugye többek között ezért is kulcsfontosságú lesz, hogy ki lesz a következő legfőbb ügyész, és ugye az aranykonvoj gyakorlatilag ugye egyfajta állatorvosuló abban a tekintetben, hogy mit jelentett az az autoritár rendszer, amit orbánizmusnak nevezhetünk. Így gyakorlatilag amit tudunk erről a kérdésről, az az, hogy az orbáni erőszakszervezetek gyakorlatilag kézi vezérléssel működtek ebben az esetben. Látható az a megalapozása egyébként, ha már ugye jogról beszéltünk, jogalkotási szempontból is, gyakorlatilag külön törvényt hoztak erre utóbb, hogy úgymond legalizálják ezt a politikai is védhetetlen szituációt, és hát nyilvánvalóan ugye még az előző kérdésből levezetve ezt a dolgot, valóban a felkészültség és a szakmaiság szerintem kulcsfontosságú lenne és lehetne ebben a helyzetben, és a szakmáknak a tömke legalább az, hogy az Orbán rendszer arról felszabaduljon. Ugyanakkor azt szerintem nagyon is érthető, hogy itt van egy elszámoltatási kérdés, egy olyan elszámoltatási elvárás halmaz, amit egészen egyszerűen nem kerülhet meg a kormányzat.
2: Zoltán még gyorsan reagáljon
3: személyesen, és ennek egy kulcsfontosságú esete az aranykonvoj ügy. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a hazaárulásnak egy esettanulmányát láthatjuk itt, és az orbáni autoritarizmusnak a megtestesülését.
4: Te is említetted, hogy volt egy gyanú, egy megalapozott gyanú, és akkor azt gondolták, hogy ezt a gyanút ezt úgy tudják igazolni, hogyha mondjuk ezeket az embereket kihallgatják, akik a pénzszállítmányban
3: részletek. Tehát ez védhetetlen volt, ezt még mindig véded?
4: De nem védem, azt mondom, hogy ez volt a feltételezés, hogy van-e, volt egy gyanú.
3: Feltételezés?
4: Hát most mondom, hát most, akkor volt egy feltételezés, különben nem
3: mindig. Orbáni agyvelőben megszületett hát a feltételezés.
4: Ezt te gondolod, most beszéltünk
3: arról, hogy az utolsó utáni módon meg kell védeni a
4: hatóságok.
3: De mikor fogtok ezzel szembenézni?
4: Miért kell szembenézni? Most mondta az András.
3: De kellően rossz a helyzet Magyarországon, szociális válságban, klímaválságban, 1000 millió válságban, legalább nézzetek szembe jobb oldalon azzal, hogy ez egy védhetetlen helyzet.
4: András, most nem tudom, miket beszélsz. Azt kell nézni, hogy volt egy megalapozott,
3: hogy a jobb oldal nézzen szembe azzal, hogy az orbánizmus kézi vezérelte a magyar erőszakszervezeteket.
4: Ezt te gondolod.
3: Ez bizonyítható.
4: Szerinted. Jó, mindegy, ez egy másik téma. Én azt akartam mondani, hogy akkor megalapozott.
3: Ez a nemzeti egységnek a minimuma lenne, hogy ti is elutasítjátok ezt.
4: Attila, a te mániádhoz ne akart, hogy én asszisztáljak.
3: Hadd de az Orbán rendszernek
2: egy
3: a további
2: egy mondat, Zoltán. Egy mondat.
4: Jó, mindegy, tehát a kérdésre válasz, tehát akkor volt egy gyanú, amiről most kiderült, hogy nem volt megalapozott. Ezért szüntették meg szerintem a nyomozást.
2: Köszönöm szépen, és hát a végére belerendültünk, legközelebb folytatjuk, ezt megígérem. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Diplomáciával folytatjuk a Startot, gyűlnek a sztorik neres rokonok és barátok külügyes karrierjeiről. Nagyon izgalmas téma, néha mulatságos is, de valójában szomorú, mert ez is a mi pénzünkből zajlott. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Bucski Péter, a G7 újságírója. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Hosszú cikkben dolgoztat fel, hogy miféle kinevezési gyakorlatok zajlottak Szijjártó Péter külügyminisztériumában, különös tekintettel például afrikai országokba kinevezett diplomatákról. Kérlek, hogy mondj el bevezetőként egy-két extrém kinevezési sztorit, nevekkel is akár.
6: Én inkább azzal kezdeném, hogy nagyon sokat tudtunk arról, hogy milyen érdekes nagyköveti kinevezések voltak, tehát mondjuk Pápi István volt híradós és KDNP-s országgyűlési képviselő, nem igazán látszott, hogy ő miért alkalmas erre a feladatra, vagy éppen Csiszár Jenő, aki televíziós rádiós műsorvezető volt, majd milánói főkonzul, és hát leginkább az látszott, hogy ebben az lehetett a szerep, hogy ő nagyon támogatta a kormányzatot, és hát nagyon sok olyan eset volt, hogy ilyen ejtőernyős politikusok kerültek ilyen nagyköveti rangra. Nagyon érdekes, hogy Ausztrália milyen népszerű, itt gyakorlatilag 3 volt fideszes képviselő váltotta egymást, tehát mondjuk Csenger Zalán Zsolt volt legutóbb, de előtte volt még Mikola István is, és Gruber Attila, akik mind a fideszes országgyűlési képviselők voltak, és az egyiküknél se látszott az a szuper képesség, ami alkalmassá tette volna őket, hogy úgy építsék a kapcsolatokat, hogy ismerték volna ezt a térséget, és hát ugye ezeket így még megspékelte, amikor láttattuk, hogy volt jobbikos politikus, mondjuk Bencsik János, tehát próbálták kanadai nagykövetnek kinevezni, de hát Kanada nem adott neki vízumot, hogy bemenjen, mert annyira nem akarták, annyira vállalhatatlan szereplőnek tartották, és akkor végülis Dániába helyezték ki diplomatának. A jó hír, hogy ezeket a szereplőket már mind vagy korábban, vagy most a kormányváltás követően hazarendelték, és hát ugye azt láthattuk, hogy nem csak arról van szó, hogy itt néhány nagyköveti pozíciót adtak oda nem túl alkalmas embereknek, hanem hát lehetett mindig hallani, hogy nagyon sok olyan beosztott van ezeken a nagykövetségeken, akik teljesen alkalmatlanok a pozíciójukra, és hogy leginkább így baráti és hát pártkapcsolatok alapján ilyen jutalomként osztogatták ezeket a pozíciókat.
5: Egyet azért hagyd mondjak a nézőknek, nem ezt tetszik a legjobban. Pulai Ádám István Gánában volt külgazdasági attasé, mondom a kedves nézőknek. Korábbi Fidelitas aktivista, gazdasági végzettség és tapasztalat nélkül lett külgazdasági attasé. Nem tudom, hogy bármilyen szerepet játszik ebben a fényes karrierben, hogy Hidvégi Balázs fideszes politikus sógora. Szerintem nem tudom. Szerinted?
6: Hát nem zárnám ki, hogy összefüggés van benne, meg hát furcsa is lenne, hogy miért választották volna ki. különben az állami pozíciókra is és munkahelyekre. Tehát tipikusan ugye olyan volt, hogy a káderhiány idején mindenki hozta az ismerőseit, rokonait a minisztériumokba, és hát a szakértelem az keveset számított. Ugye Pulai Ádám Istvánnál tényleg azt látni, hogy a forrásaim szerint legalábbis, hogy nagyon nehezen sikerült a megfelelő vizsgákat elvégezni, és hát nem igazán látszik, hogy bármi köze lett volna ehhez a területhez, hogy gazdasági attasé legyen, hiszen sem Afrikával nem látszik, hogy olyan élénkebb kapcsolatot folytatott volna, bár Hidvégi Balázs válasza szerint ez így van, de ennek semmilyen nyomát nem sikerült fellelni. De hát tényleg azt látni, hogy így kerültek ide, de hát még ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, hiszen ez a rokonok, barátok kinevezése gyakorlattá vált, és hát ugye itt Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban, ugye hát már legendássá vált, hogy a futszal tudás az egyik legfontosabb, de összességében ugye ez azért is lehetett így, mert viszonylag alacsony fizetéseket adtak, a szakértelem helyett a lojalitást helyezték előtérbe, főleg fiatalokat vettek föl, akik tehetségesek akár, de hát még olyanokkal is beszéltem, akik elmondták, hogy hát ők is kaptak ennél sokkal alacsonyabb pozíciókat, de úgy érezték később, hogy hát nekik nem kellett volna ilyen kevés tapasztalattal ugye így előrelépni. Tehát tényleg az látszott, hogy annyira leépült a magyar külügy, hogy ugye Európában láttuk, hogy sokszor más szóba se álltak magyar diplomatákkal a NER utolsó éveiben, hiszen nem csak a legalacsonyabb beosztottak, de Szijjártó Péter viselkedése is ugye sokszor keresztül ment a diplomácia iratlan szabályin, de akár Orbán Viktor is ugye a hírhet béke missziójával azért eléggé kiütötte a biztosítékot, de hogy tényleg egyszerűen azt lehetett látni, hogy a magyar diplomáciát nem nagyon lehet komolyan venni, lehetett látni, hogy olyan emberek kerültek bizonyos pozíciókba, ahol egy tapasztalt kolléga rögtön láthatta, hogy nem sok köze van ehhez. Hát Pulai Ádám Isten tényleg ennek a szerepe. Hát mondjuk legyünk őszinték, azért Gánával a gazdasági kapcsolataink nincsenek olyan magas szinten, hogy ebből problémák adódhattak volna, de hát tényleg az itt a gond, hogy nem igazán volt következménye semminek. De szerintem Kőrösi Kristóf esete még problémásabb. Ő 26 évesen lehetett a nigériai nagykövetségünknek a második szereplője, tehát első beosztottként tulajdonképpen a nagykövet helyetteseként, amit azért, ha belegondolunk, a diplomácia, ez egy viszonylag magas pozíció, hogy lehet 26 évesen érdemi tapasztalatok nélkül megkapni. Tényleg egy erdélyi, nagyváradi fiatalember, aki ott ilyen Fidesz közeli, meg RMDS közeli diákszervezetekben vett részt, elvégezte ott a főiskolát, majd Budapesten a végzett egyetemi kiegészített, tehát a mesterszakot, és ezután került ugye itt a Matthias Corvinus kollégiummal kapcsolatba, ugye ezt láthattuk, hogy tényleg ez a fideszes, hát pártfőiskolaként működött sokszor, tehát hogy itt így, akik itt szereztek kapcsolatokat, azokat könnyen betették állami pozíciókban, ő is így kerülhetett ide. És esetében még Pulai Ádámnál ugye azt mondtuk el, hogy nem sok mindent tett, hát esetében meg inkább az a gond, hogy ő nagyon aktív volt, Azvej Trisztán mellett dolgozott egy rövid ideig, és hát külkapcsolatok terén ugye azt lehet elmondani, hogy nem rendelkezett érdemi kapcsolatok, ez a Hungary Helps nevű szervezet volt, ahol dolgozott, ők a magyar humanitárius segítséget hát szervezik, nem, vagy hát szervezték nem túl nagy eredménnyel, és hát az volt a probléma, hogy itt tényleg már a fogadó országban is visszatetszést keltett az életstílusa, különösen ez a kék villogóval való közlekedés, és tehát azt lehetett még hallani, hogy itt a követséget az ő elvárásai alapján, ugye ez sokkal drágább lakásba kellett költözni, ahol megtűrik a kutyatartást, mert hát ezt Afrikában nem kifejezetten szeretik a sok kóborállat miatt, meg sokan tartanak is tőle. Tehát ezek is olyan dolgok, hogyha ugye nagykövetségre megyek dolgozni egy másik országba, akkor próbálom a helyi szokásokat figyelembe venni, és nem a saját hobbiaimat előtérbe állítani. Úgyhogy tényleg ez visszatetszést keltett, akár nem csak a helyiek között, hanem ugye látszik ez, hogy a többi mondjuk uniós ország diplomatai is azért érzékelték, hogy hát Magyarországon nem túl magas színvonalú a diplomáciai testület összetétele. Összesen egyébként kb. 1600 ilyen külszolgálatban dolgozó diplomata van, és hát nagyon nagy lehet azoknak a száma, akik alkalmatlanul kerültek oda. Ugye sokan attól félnek, hogy akár páran itt a radar alatt maradhatnak, vagy hát próbálják meghúzni magukat, hogy levetkőzzék egykori neres múltjukat, de hát a külügyben elmondták, hogy már dolgoznak azon is, mert többeket vissza is hívtak, tehát akiket a cikkben megneveztünk problémás szereplőket, mondjuk Pulai Ádámot, Istvánt is már visszahívták, tehát hogy dolgoznak azon, hogy egy profi szervezetet építsenek föl, azért ez egy nagy munka lesz. És hát azt érdemes még talán elmondani, hogy ez az egész keleti déli nyitás és a Szijjártó Péter féle külügyminisztérium eredménytelenségét talán a külgazdasági adataink mutatják a legjobban. Ha megnézzük a térség országai közül, akik hát csak klasszikus diplomáciát folytattak, mondjuk pont Afrikával, ahol egyébként Magyarország elég sok pénzt költött új nagykövetségek megnyitására. Tehát a magyar export Afrika felé alig nőtt valamit. Mondjuk azt, hogy amikor a Fidesz kormányra lépett 2010-ben, ez nagyjából egy nagyságú volt a cseh vagy a bolgár exporttal, azóta mondjuk ezek 2-3-szor nagyobbak, mint a magyar. Magyarország Szlovákiával együtt a tök utolsó a régióban, de Szlovákia messze le volt maradva tőlünk, még 2010-ben körülbelül fele volt az exportja. Tehát az látható, hogy természetesen ennek ugye azért van gazdasági háttere, hogy melyik országban milyen cégek működnek, milyen termékek vannak, amik esetleg versenyképesek, piacképesek lehetnek. Tehát azt látjuk, hogy hát nem sikerült ennek a diplomáciai karnak, sem gazdasági attaséknek a magyar kapcsolatokat úgy nagyon bővíteni Afrikában, messze lemaradtunk
5: versenyképesek. Volt rá 16 évig. Péter, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, ennyi fért a mostani beszélgetésbe. További szép napot neked. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mától van hivatalosan is új köztársasági elnöke az országnak. Megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnök választás lesz. Bánforgács Nórával beszélgetünk.
2: Aki az MTA köztestületi tagja, alkotmányjogász, és örülök, hogy itt van, mert már július közepén elemezte a 17. módosítást, ugye, és annak következményeit. Most tulajdonképpen a rendkívüli parlamenti ülésen átvezetik majd a jogon ezt a módosítást, de van egy pár vitatható eleme, amire talán nemzetközi fórumokon fognak reagálni? Kérdezem én.
3: Igen, hát ugye két része van a 17. alkotmánymódosítás jogszerűségének vizsgálatának. Az egyiket, azt hiszem, hogy elég jól kiveséztük itt az elmúlt napokban, az ATV kedves nézői már valószínűleg kicsit unják is. Ez volt ugye a Fidesznek az alkotmánybírósághoz intézett indítványa, ami egyébként szakmailag ellentétben a városi legendákkal véleményem szerint megalapozott, mármint hogy nem volt igazuk, nem erről van szó, én egyetértek az alkotmánybíróság döntésével, de azzal nem, hogy ez nem volt egy megfogalmazott, alaposan kidolgozott indítvány, tehát a jogi érvek ott össze vannak gyűjtve.
2: Végül 160 oldalon keresztül van, amit
3: előadtak. Pontosan, igen. És nem a cserebogár halhatatlanságáról, hanem valóban erről a kérdésről van benne szó. Az alkotmánybíróságnak egyébként a határozata is ismert, és tulajdonképpen ez egy lezárt, azt szoktam mondani a francia, hogy fait accompli. A helyzet az az természetesen, hogy senkinek nem akarok tippeket adni, ugye ilyetén módon a mostan ellenzékbe szorult úgynevezett jobboldalnak sem, de természetesen a különböző jogérvényesítési mechanizmusok azért ennél bővebbek, mint amit most mi itt láthattunk, nem csak az alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Ugye folyamatban van a Velencei Bizottság előtt ugye az államfő, mármint az előző államfő Sólyog Tamás ismert beadványa, de ne felejtsük azt el, hogy például a kötelezettség szegési eljárást, az egyébként nem csak ilyen előzetes döntéshozatali eljárás keretében lehet elérni, egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek még az Európai Unióban úgynevezett jogérvényesítési mechanizmusok. Azt kell tudni, hogy ezek borzasztóan el fognak húzódni az Európai Unióban úgynevezett

0: visszautasítja azt az indítványt, amely ennek a tartalmi alkotmányosságára vonatkozik. Eljárásjogi szempontból rendben van.
1: Igen, tehát nem jogellenes a pillanatnyi helyzet.
0: Ami de az se igaz, amit Magyar Péter ír, hogy alkotmányosnak találta az Alkotmánybíróság, mert
1: igen, én is ezt írnám a helyében, természetesen ez nem így van. Ami a dolognak a lezártságát és véglegességét illeti, ott viszont érdemes ezt világosan, a világos beszédnek itt az ideje, tehát az Alkotmánybíróság határozata végső, megváltoztathatatlan, Magyarország új államfője, Baka András, tehát ezért fogalmazok egy kicsit sarkosan.
0: És ezen a Velencei Bizottság változtathat amúgy?
1: Nem, egyáltalán nem. Az már egy másik kérdés, hogy például mi történik akkor, hogyha az uniós bíróságnak van egy ítélete, amely kimondja például azt, de az mondjuk 5 év múlva,
0: igen,
1: hogy a mandátumnak a meghosszabbítása a mandátum közepén, még akkor is, ha a jogállamiságra hivatkozik ebben az esetben a magyar kormány, az az uniós jogba ütközik.
0: Világos.
1: Ugye nem a magyarba, hanem igen, az uniós jogba. Ilyen volt, mert pontosan ez történt például az adatvédelmi ombudsman esetében, akit
0: Jóri
1: ugye,
0: András.
1: Pontosan, akit ugye emlékszünk, az új alkotmány pont úgy, mint most Baka Andrást távolító, bocsánat, pont úgy, mint most Sőjog Tamást távolított el, pont úgy. Azért nem egészen úgy, mint Baka Andrást, mert Jóri András esetében volt egy úgynevezett luxemburgi bírósági ítélet, kicsit bonyolult, ami ugye az uniós bíróság ítélete volt.
0: Igen.
1: És én gyanakszom, hogy ebben az ügyben is inkább egy ilyen eljárás lesz. Baka András ügyében, akit szintén ugye az új fideszes alkotmány, ugye 2010-es fideszes alkotmányozás 11-ben ugye távolított el. Az ő esetében Strasbourgi bíróság. Igen.
0: A nézőknek mondom, hogy uniós bíróság elé úgy kerülhet az ügy, hogy a tagállamban az egyik oldalon, akin ugye számon kérik az uniós normákat, mondjuk a bizottság odafordul.
1: Ez tipikus ügyben. Esetben
0: tipikus
1: a bizottság
0: esetben. Jó, nézzük meg azt, hogy így szóba került a közvetlen államfő választás. Ez ugye egy érdekes helyzetet teremt, mert mi van akkor, hogyha mondjuk az állam fő jogköre jelentősen megnövekszik egy hagyományosan parlamentáris kormányzati rendszerben, ugye, ahol a miniszterelnök hatalma tulajdonképpen meghatároz mindent, és ezzel szemben egy megnövelt, közvetlenül választott államfő állna, ami lehet, hogy borítaná a rendszert. Ha nem növekedik meg, akkor mire való a közvetlen választás?
1: Két dolgot azért itt említenék, ez nem egy akkora gordiuszi csomó. Egyrészt szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt egy alkotmányozási folyamat után úgy, hogy változatlanul maradnak a jogkörei, mert ez tulajdonképpen értelmetlen lenne. De van ennél még egy szomorúbb hírem, az, hogy gyakorlatilag ez is majdnem mindegy, mert a köztársasági elnök jogköre automatikusan erősödik, ezt látjuk ugye a nyugati alkotmányos demokráciában, abban az esetben, hogyha közvetlen elnökválasztás van. Ezek a rendszerek szükségszerűen elmozdulnak egy úgynevezett szemiprezidenciális irányba, félprezidenciás irányba, aminek az az oka, hogy egyszerűen annyira megerősödik a köztársasági elnök legitimációja, hogy ez elkerülhetetlen. De itt van egy másik kérdés is,
0: igen,
1: hogy ebben az esetben viszont, és ez már nem egészen jogi alkotmányjogi kérdés, a köztársasági elnök jogköre, amennyiben így közvetlenül választják, szükségszerűen konkurálni fog a miniszterelnök hatalmával, és én azt várom kíváncsian, hogy Magyar Péter szeretne magával szemben egy ilyenfajta konkurenciát felállítani. Tovább megyek, az is lehet, hogy a politikai agendának az része, hogy a ciklusában korlátozott miniszterelnök, mert hiszen ez mindenkire vonatkozik, ez a mostani cikluskorlátozás, az később köztársasági elnökként még folytathatja a politikai karriert.
0: A 12 évre gondol, ugye?
1: Igen.
0: Illetve 8 évre gondol.
1: Illetve 8
0: év a miniszterelnök esetében.
1: Pontosan.
0: Két ciklus.
1: Tehát arról van szó, hogy lehetséges ilyen politikai megfontolás túl azon, hogy mi az alkotmányjogi vízió. Az alkotmányjogi vízió egyébként nagyon komplex, azért itt nem arról van szó, hogy van tökéletes megoldás és rossz megoldás. Egyszerűen az előnyöket és a hátrányokat kell mérlegelni, mivel nyerünk és veszítünk többet a garanciák rendszerében, és ennek viszont a jelentősége valóban az alkotmányozás folyamatában, egy alkotmányos vitában kell, hogy kiderüljön. Én óvakodom azoktól, akik ezt előre tökéletesen tudják.
0: Egy perc.

0: Marad, de nem mehetünk el a legfőbb ügyész választása mellett, hiszen az első személyi kérdése lesz Baka Andrásnak, ő jelöl, ugye?
1: Igen.
0: Mi múlik azon, hogy 9 évre ki a legfőbb ügyész Magyarországon? Az új.
1: Igen, erre is kétfajta válasz van. Az egyik, hogy normális polgári demokráciában igen kevés, mert ugye a vádhatóság vezetése az egy szakmai kérdés, hogy is mondjam, civilizált demokráciában. Tehát a legjobb szakembert szokták megválasztani erre a pozícióra. Azért ez egy, a büntetőjog nagyon erősen körül van határolva. Kit vádolunk meg, mivel, mikor lesz felőle büntetőjárás. Az, hogy ez a végtelenségig átpolitizált pozíció lett Magyarországon, az szerint az egyik legszomorúbb története az elmúlt 16 évnek.
0: És miközben ezt egy olyan legfőbb ügyész alatt sikerült elérni, aki egyébként képességek szempontjából kiemelkedett a mezőnyből, tehát a büntetőjogi tanszéken tanít, ombudsman helyettesként kiváló reputációja volt, úgyhogy akár lehetett volna egy kiváló legfőbb ügyész is.
1: Ez távolra vezet, azt hiszem, hogy ez egy másik kérdés. Részben egyetértek természetesen önnel, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiválasztási szempont volt a nemzeti együttműködés rendszerében, hogy vagy szakmailag legyen az illető alkalmatlan, vagy pedig mindenfajta integritást mellőzön. Tehát ez nem egy véletlen, hogy bizonyos pozícióban ilyen emberek kerültek, hanem erre viszont nagyon ügyelt az előző kialakult rendszer, és remélem, hogy ezt magunk mögött hagyjuk.
0: Nóra, nagyon diplomatikus, de rendkívül szakszerű és örülök, hogy itt volt.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Köszönöm hogy szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a szerkesztőm Szakel Erzsébet nevében is, és hát ez itt a Több Kevesebb című gazdasági műsor a Spirit FM-en, én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát nézzük rögtön az első témánkat, méghozzá az ingatlanok világába kalauzolom el a hallgatókat, hiszen ugye az elmúlt egy-két nap egyik fő híre volt az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatosan vajon most akkor mi lesz, kik azok, akik garantáltan nem kell, hogy izguljanak, hogy felfüggesztik a programhoz kapcsolódó lehetőséget, és kik azok, akik viszont most majd kicsit lamentálhatnak, hogy mi a helyzet. Na de hát a következő percekben Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével fogunk a témában beszélgetni. Üdvözöllek, szervusz!
5: Ilyet, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Hát szerintem nem állítottam falst azzal, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatos bejelentéseket követően baromi sokan elkezdtek azon izgulni, hogy most akkor ez már a folyamatban lévő projekteket érinti ez a felülvizsgálat, vagy azokat, amikben még nem kezdtek hozzá, tehát ez izgalommal figyelték, hogy mi lesz pontosan.
5: Valóban gyakorlatilag bedobta az új kormányzat a követ, vagy hát a sziklát az állóvízbe itt az ingatlan piacon, mert a múlt heti bejelentés, miszerint az Otthon Start program keretében, vagy azt támogató kiemelő rendeleteket felülvizsgálják, ami lehetővé tette a lakásépítést beruházó vállalkozók számára, hogy gyakorlatilag egy ilyen gyorsító pályán adják be az építési engedélyeket, és bizonyos építési szabályok alól mentességet kapjanak annak érdekében, hogy sok lakás épüljön, és ezek a bűvös másfél millió forintos négyzetméter ára alatt kerüljenek a piacra. Tehát itt azért fontos nagyon néhány dolgot tisztázni. Tehát először is, ugye a kérdésed felvezetőjeként itt az Otthon Start programot tűzted a középpontba, pedig valójában a döntés az a kiemelő rendeletekre vonatkozik. Uh-huh. Tehát a lakásberuházókat érintő kiemelő rendeletekre egy átlagos otthonstartos vásárló lehet, hogy nem is új építési ingatlant vesz.
4: Ebből őt a akkor ez nem is érinti. Ebből.
5: Tehát őt ezt nem érinti, mert ez csak azért fontos tisztázni, mert sokan úgy értelmezték ezt a döntést, hogy lehet, hogy itt maga az Otthon Start program szűnik meg, vagy alakul át, vagy kerül felfüggesztésre. Nem. Az Otthon Start program pont úgy, ahogy eddig, az továbbra is megy tovább. A döntés lényege abban rejlik, hogy ezeket a kormányzati kiemelő rendeleteket vizsgálják felül, és azoknak a projekteknek a kiemelt státuszát, akik az elmúlt időszakban lakásépítésekre vonatkozó engedményeket vagy gyorsítósávot kaptak. És itt is fontos elmondani, hogy nem minden projekt lesz érintett, vagy nem minden projekt kerül bizonytalanságba a kormányzati döntés kapcsán, mert ahol már született építési engedély, és az jogerős építési engedély, ott ezeket a projekteket, újépítési lakásokra vonatkozó döntéseket, adásvételi szerződéseket, már megkötött hitelszerződéseket nem érinti a kormányzati döntés, tehát ezek a vevők fellélegezhetnek, tehát őket nem, nekik nem lesz bizonytalan a jövőjük, vagy a pénzük a megkötött ingatlan adásvételi szerződésük, vagy a hitelszerződésük kapcsán. Itt a bizonytalanság, meg a nagy kérdés azoknál a projekteknél merülhet föl, akik még nem kaptak építési engedélyt. És akkor itt jön a csavar, mert az utóbbi időben az ingatlan piaci szokások úgy alakultak, hogyha valaki vesz egy új építésű lakást, akkor sok esetben úgy kötötte meg az előszerződést, vagy az adásvételi szerződésnek az előszobájába úgy jutott el, úgy tette le a foglalót, hogy valójában még nem is volt építési engedély. És ez most is tetten érhető, tehát most is kerültek eladásra olyan lakások, amikre még nem született építési engedélyt, és hogyha ez olyan projektben van, ami kiemelt státuszban volt eddig, az igen nagy valószínűséggel valami fajta újratervezés alá kerülhet, mert ennek az egész döntési sorozat hátterében az állt, hogy vannak olyan projektek, ahol az önkormányzatok, vagy az ott élők, az önkormányzati képviselőkön keresztül gyakorlatilag nem volt beleszólásuk abba, hogy mi épül a területükön. Van egy-két ilyen ikonikus beruházás, például a 15. kerületben, vagy más helyeken, ahol az önkormányzatok, meg a helyi lakosság ellenállása is megmutatkozott, de ugye nem tudtak ezzel mit tenni, hiszen kormányzati kiemelő rendelet biztosította a projektnek a jogszerűségét, illetve az előrehaladását. És most gyakorlatilag ez a döntés azt jelenti majd, hogy ezek a beruházók, meg a projektek ismét tárgyalóasztalhoz kényszerülnek az önkormányzatokkal, és egyébként a kormányzattal is valószínűleg, hogy mi és hogyan épüljön meg egy adott lakásberuházás keretében, mert valójában mindenkinek az az érdeke, hogy a lakások megépüljenek. Nem biztos, hogy mindegyik, nem biztos, hogy olyan sok, nem biztos, hogy olyan épületmagassággal, nem biztos, hogy olyan beépíthetőséggel, de hogy épüljenek lakások, az közös érdek, hiszen a kormányzatnak is vannak választási ígéretei, amiket tettek a választók felé, hogy megduplázzák a lakásépítéseket. Az önkormányzatok is örülnek, amikor oda költöznek aktívan, vevők, főleg fiatalok, és élettel telik meg egy település, ez főleg Budapesten meg a nagyvárosokban jellemző. Ugyanakkor egy lakásberuházás számtalan egyéb kötelezettséggel jár. Főleg, hogyha mondjuk ilyen több száz lakásos lakóparkokról beszélünk, tehát gondoljuk bele, hogy van egy környék, ahol egészen odáig nem volt semmi, tehát egy zöldmezős, egy barnamezős beruházás keretében a kutya nem lakott ott, és most hirtelen megjelenik ott több ezer ember. Hát ott nem csak az lesz a fő szempont, hogy milyen a panoráma, vagy hogy néz ki az épület homlokzata, hanem hogy például hogy mennek dolgozni az emberek, milyen ellátási, milyen intézmények, milyen ellátási szolgáltatások érhetők el a környéken. Viszont sok esetben az önkormányzatokra marad, mint feladat, hogy ezeket létrehozzák, üzemeltessék. Tehát itt valószínűleg majd elindul egy kis skander a beruházók és a önkormányzatok.
4: De ez a felülvizsgálat alá vont projektek, ezek körülbelül hány lakást érinthetnek, mennyi az, ami most viszont nem biztos, hogy megvalósul?
5: Az előző kormányzat kalkuláció alapján a kiemelő rendeletekkel akár 50 ezer lakás megépítését is biztosították, de az biztos, ugye ezek különböző ütemeken keresztül valósulhatnak meg, de az biztos, hogy ami már most piacra került meg tervben volt, ez több tízezer lakást érint. Tehát ezek közül is a jelentős részük azért már rendelkeznek építési engedéllyel. Itt szerintem a kérdéses projektek, amik tényleg rezeghet a léc, az is mondjuk ilyen ezres nagyságrendű lakásállományt, és ezek közül már jó pár száz vevőt is érinthet. Tehát
4: na de ebben az esetben mi van a vevővel egyébként? Jó, ez jogi kérdés, de esetleg van-e tapasztalatod, ismereted, hogy ő most akkor vele mi a helyzet?
5: Szerintem most ezek a vevők élhetik át a legnehezebb napokat, abból a szempontból, mert ugye az, hogy felülvizsgálat alá kerül egy projekt, nem azt jelenti, hogy leáll. Nem azt jelenti, hogy...
4: Tehát nem tud tovább lépni, viszont várakoznia kell, és nem is épül az ingatlanja.
5: Igen, de ugye sok esetben olyan projektekről beszélünk, ahol még egy kapavágás sem történt.
4: Hát igen, csak azt mondom, hogy amíg felülvizsgálják, az idő is növeli azt, hogy nyilván ő nekik valamit vállaltak, hogy mekkorra viszont majd meg fog épülni, de akkor így most malmozhatnak, hogy vajon hogyan tovább.
5: Ez még szerintem a kisebbik probléma a vevők számára, mert hogyha viszont nem valósul meg a projekt, vagy nem úgy valósul meg, vagy mi lesz a helyzet azzal a céggel, aki ezt vállalta, ezt a kötelezettséget. Ott azért már inkább az merül fel kérdésként, hogyha én betettem mondjuk 5-10 millió forint foglalót, vagy előleget, vagy előszerződés formájában valami vételi biztosítékot, hát mi lesz akkor a pénzemmel? Ugye itt nagy dilemma, hogy mit csináljon egy vevő. Most akkor ugorjak ebből ki, egyáltalán kiugorhatok. Viszont, hogyha még tényleg megvalósul, akkor ezek azért viszonylag jó ajánlatok. Tehát itt pont az a nagy dilemma ebben, hogy sok lakás épül ezekben a projektekben, viszont nagyon alacsony négyzetméter áron, ami a megfizethetőségnek ugye az egyik legnagyobb fokmérője. Tehát igazából, ha kiugrom ebből a projektből, egyáltalán ki tudok-e ugrani, az egy jó kérdés. Nem biztos, hogy azzal járok jól, mert akkor meg elvesztem azt a lehetőséget, hogyha mégis megvalósul a projekt, csak mit tudom én, nem lesz olyan nagy a zsúfoltság, nem lesz olyan nagy a beépíthető terület, nem lesznek olyan nagyok, magasak az épületek, akkor még lehet, hogy pont jobb lesz maga a környezet, ahol én ingatlant vásárolok. Tehát ez az óriási dilemma, de egyébként itt ennek végére nem kell sokat várni, mert ugye a kormányzat saját magának is évvégéig szabott erre határidőt. Tehát itt valószínűleg a következő hetekben, hónapokban egyértelműen el fog dőlni, hogy mik azok a projektek, amik változnak, mik azok a projektek, amik adott esetben el sem indulnak. Ott, ha nyilván egy projekt nem indul el, ott nagy kérdés nincs, mert akkor nyilván valószínűleg a vevőknek vissza kell, hogy kapják a pénzüket. Sok esetben ugye ezeket letétbe adják az építetőnek, tehát az építető kis eséllyel tud elszaladni vele, aztán persze sok mindent láttunk a gyakorlatban, de itt még tényleg nagy a bizonytalanság, és hát ugye ez az egész abból a szempontból is izgalmas lehet, hogy mik lesznek majd az új irányok, amiket mondjuk a kormányzat támogat, tehát hogy milyen ingatlanok épülhetnek ezek milyen célral, mert azért ne felejtsük el azt sem, hogy a kormányzati bejelentéssel egyidejűleg, legalábbis ami a kiemelt projektek felfüggesztésére vonatkozik, meghirdették a Vekerle program előkészítését is, ami egy nagy állami bérlakás programnak az előkészítését jelenti, erre is évvégéig szabott határidőt magának a kormányzat, hogy megtervezzék, tehát gyakorlatilag évvége után, tehát mondjuk úgy, hogy 2021. januárjában már sokkal okosabbak leszünk.
4: Na de például egy ilyen Vekerle lakásépítési program, ami ugye bérlakásokról szólna, milyen hatást tud generálni az albérlent és az ingatlan piacon az eladási árak tekintetében? Lehet idővel hatással, ha minél több bérlakás jelenik meg az ingatlan piacon?
5: Nagyon áttételes a hatás, és nem is rövid távon mutatkozik ez meg, hiszen azzal, hogy sok bérlakás épül, attól még az eladó lakásoknak az árai nem biztos, hogy lejjebb mennek. Az áttételes hatás leginkább ott jelenhet meg, hogyha eddig voltak olyan környékek, amiket például befektetők uraltak, vagy főként ők voltak aktívak, mert hajlandóak voltak akár többet is fizetni egy ingatlanért, hiszen ők nem úgy tekintettek ezekre az ingatlanokra, hogy milyen szép lesz majd ott lakni, milyen szép ott a kilátás, vagy milyen jó ott az élet, hanem ők azt mérlegelték, hogy ha bérbe adom ezt az ingatlant, akkor abból nekem milyen megtérülésem származik. Nyilván, hogyha valaki ilyen üzleti céllal, gazdasági céllal vásárol egy ingatlant főként, akkor ott a vételár lehet magasabb is, mint hogyha valaki használati eszközként ruház be egy ingatlanra, és hogyha nő a verseny kínálati oldalon, mert több lesz a bérlakás, sőt, ugye megjelenik egy új szegmens, ami az elmúlt 30 évben nem is nagyon volt, az elmúlt 30-40 évben, ezek pedig az intézményi befektetők, mert tegyük hozzá, hogy most a bérlakások, szerintem több mint 90%-a azok végső soron természetes személyek kezén vannak, mert egyébként a bérbeadásról szóló jogszabályokat azt 30-40 éve változatlanul hagyták, és gyakorlatilag az adózási kérdések, a társasházi kérdések, a lakástörvény is már 30-40 éves. Tehát gyakorlatilag nem tudott megjelenni egy olyan intézményi befektetői kör, aki hajlandó lett volna beruházni annak érdekében, hogy bérlakások épüljenek, ezeket költséghatékonyan tudják üzemeltetni, és költséghatékonyan tudják bérbeadni. Ugye ez az, ami a bérlőknek az alacsonyabb bérleti díjat tudná előidézni. Ennek nem volt meg a jogi jogszabályi háttere, ezt is már el kell végezni, de az biztos, hogy ha jelentős számban nőnek a bérlakások, akkor az verseny generál a kínálati oldalon, akkor a bérleti díjak már nem tudnak annyira nőni. Én nem lennék annyira illuzórikus, hogy akkor itt majd felére csökkennek a bérleti díjak, hiszen azért menet közben a nominális jövedelmek megemelkednek, tehát ez a legritkább forgatókönyv szokott lenni, hogy árzuhanás történik mondjuk az albérlet piacon, bár láttunk erre példát a Covid idején, viszont hogyha már nem lesz akkora a hozamszint a bérbeadásból, akkor ez visszahathat középtávon áttételesen az eladó lakások áraira is, hiszen akkor már tényleg annyit fog érni egy lakás eladási vagy vételi ára, amennyit az a vevőknek, mint használati cikk megér.
4: Hát akkor meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő. Árgus szemmel figyeljük majd az ingatlan piacot, és például az Otthonstart programot is. Balogh Lászlónak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Aztán hát we will see legközelebb is. Köszi szépen!
5: Köszönöm szépen, szervuszok!
2: Best of adást hallottak!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát az imént ugye beszélgettünk a menzákról, és arról, hogy milyen helyzetben vannak a közétkeztetők, és milyen árakkal számolhatunk mi szülők, és hát akkor nem menjünk el amellett, hogy nem csak a menzákról lehet beszélni így augusztus második felében, hanem arra is, hogy az iskola kezdés kapcsán vajon milyen kiadásokra és hogyan készülhetünk. A következő percekben Fülöp Norbert Attilával, pénzügyi szakértővel fogok beszélgetni. Üdvözöllek!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Hát ugye, amikor iskola kezdés van, akkor mindenki a saját gyerekéhez mérten elkezd a különböző kiadásokra rámozdulni, nem feltétlenül pozitív kedvel, de az biztos, hogy meg kell venni a tanszert, a táskát, és aztán a nagyobb gyereknél nyilván a kis laptopot és tabletet és társait. Mi a tapasztalat, amikor elkezdjük ezeket a kiadásokat tervezni, mennyire tudjuk azt a saját pénztárcánkból megvalósítani, és mennyire kell alternatív kisegítő lehetőségek iránt fordulni?
2: Valóban sokat lehet hallani arról, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatos kiadásokat sokan hitelből finanszírozzák. A statisztikák egy picit mást mutatnak. Általában a személyi kölcsönt illetően a csúcs az a nyári hónapokban van, júniusban vagy júliusban, bár előfordult már is, hogy augusztusban volt a legtöbb folyósítás. Tehát valójában inkább nyáron veszünk föl hitelt, és egyre nagyobb összegeket. Más kérdés, hogy sokan valószínűleg már eleve úgy tervezik, hogy nyaralást is ebből fizetik, illetve félet tesznek belőle, és az iskola kezdésre is tudnak ebből fordítani, de kifejezetten iskola kezdési előtti ilyen tömeges hitelfelvétel nem nagyon lehet látni.
1: Akkor azt már le tudják, hogy említetted korábban, de azt is említetted, hogy egyre nagyobb összegekről van szó a személyi kölcsönök tekintetében. Mekkora ez az ugrás a számokra fordítva, mennyivel nagyobb személyi kölcsönöket veszünk fel átlagosan?
2: Gyakorlatilag a 2026 júniusi számokat látjuk jelen pillanatban, ott az látszik, hogy 42.500 hitelszerződést kötöttek a bankok, ami 16%-kal több, mint a megelőző csúcs, ami a 2025 júliusi volt. Tehát jól látszik, hogy óriási ugrás van. Egyébként csak, hogy kicsit erre tegyük a dolgot, ez 156 milliárd forint személyi kölcsönt jelent egyetlen hónapban, az egy hitelre jutó összeg pedig 3,7 millió forint. Tehát átlagosan ekkora összeget veszünk föl fedezet nélkül személyi kölcsönként. egyébként.
1: És ez a kamatok tekintetében mit mutat, mennyit kell visszafizetni, mennyire éri meg, mennyiben változott ez az elmúlt tavalyi évhez képest?
2: Valószínűleg az is közrejátszik a személyi kölcsönök népszerűségében, hogy azért a kamat folyamatosan csökken az elmúlt időszakban, mert 10% alatti kamattal is lehet személyi kölcsönt kapni, ha a hitelösszeg 3 millió forint fölött van, a jövedelem pedig viszonylag magas. De a személyi kölcsönök sajátossága, hogy miközben 10% alatti kamat, illetve THM is elérhető már, közben a piacon vannak 30%-os THM-meli személyi kölcsönök, tehát nagyon résen kell lenni, amikor valaki hitelt vesz fel, és bankot választ magának.
1: Mennyire nehéz egyébként tájékozódni, vagy mi a jellemző? Mindig halljuk azt, ugye, hogy az edukáció fontos, az is, hogy az emberek megértsék, hogy mi mit jelent. Mennyire tájékozottak a magyarok? Mi a tapasztalat?
2: Alapvetően tájékozottak, de legtöbbször, hogyha személyi kölcsönre van szüksége valakinek, akkor a saját számlavezető bankja jut eszébe. Ami egyébként nem egy rossz megoldás feltétlenül, viszont azt tudni kell, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a számlavezető bankunk fogja számunkra a legkedvezőbb hitelt adni. Tehát mindenképp érdemes szétnézni a piacon, és akár egy online személyi kölcsön kalkulátor egyetlen képbe kerülni, hogy a különböző bankoknak milyenek az ajánlatai. Ha pedig azt látjuk, hogy a saját bankunk ajánlata viszonylag jó, akkor persze lehet ott is hitelt felvenni, de érdemes lehet akár váltani, és más bank felé is nyitni, főleg akkor nagyobb összegű hitelről van szó. Most egy 1-200 000 forintos hitel esetében a bankváltás nem feltétlenül éri meg, de egy 5-10 vagy akár 15 millió forintos személyi kölcsönnél már bizony nagyon komoly eltérések lehetnek.
1: Az áruhitelek tekintetében mi a tapasztalat? Mert ugye a személyi kölcsönöknél beszéltük, hogy az valószínűleg ott a nyaralásra tervezett összeggel együtt már belekalkulálják, hogy mondjuk szeptemberre mit kell a gyereknek venni, de az áruhitel tekintetében ott megint érdekes lehet, hogy a VB előtt biztos, hogy több ilyet vettek föl, de én azt gondolnám, hogy egyébként ismét az ilyen számítástechnikai eszközök tekintetében lehet, hogy augusztus az kicsit forgalmasabb, aztán lehet, hogy tévedek.
2: Ez így van. Az áruhitel egyébként alapvetően egy ilyen marketing fogás is. Tehát a kereskedők pontosan tudják, hogy nagyobb összegű kiadásoknál esetleg vevőket tudnak becsábítani azzal, hogyha akár 0%-os THM-mel adnak számítógépeket, íróasztalt, irodai széket, vagy akár tanszereket is, tehát például egy iskolatáska ma már azért több 10 000 forintba kerül. Ilyen esetben az áruhitelek azok jól mennek, és látjuk, hogy a lakosság egyébként használja is. Arra azért érdemes odafigyelni, hogyha 0%-os egy hitel, egy áruhitel, akkor azért nézzük meg, hogy az áru az vajon nem drágább-e sokkal, mint egy másik üzletben. Mert hogyha mondjuk egy iskolatáskát mi 30 000 forintért veszünk meg 0%-os THM hitellel, de máshol mondjuk 20 000 forintért is meg lehet azt a táskát venni, akkor valójában annak a hitelnek ára van, csak az a vételárban realizálódik, nem pedig a kamatban. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, de egyébként valóban iskola kezdésnél az áruhitelek általában pörögni szoktak.
1: És mi a tapasztalat? Arról beszéltünk ugye, hogy egyre nagyobb összegeket veszünk föl a személyi kölcsön formájában, és hogy ugye már a nyaralásra is fordítjuk. Mennyire gördítjük a hiteleinket? Mert én arra gondolok, ha valaki az egyik nyáron szépen fölveszi a személyi kölcsönt, hogy el tudjon menni nyaralni, meg még iskolatáskát is vásároljon a gyereknek, vajon mennyire tudja azt egy év alatt valahogy aztán nullára kihozni?
2: Jó a kérdés, sokan nem tudják kihozni valójában nullára így egy éven belül, már csak azért is, mert hogy a személyi kölcsönöket, főleg az ilyen 3-4-5 millió forintosakat jelentően nem 12 hónapos futamidőre veszik föl. Figyelni kell arra mindig az ilyen típusú hiteleknél, hogy valaki ne kerüljön adósságspirálba. Tehát ne legyen az, hogy egyik hitelt a másik után veszik föl, és egész addig gyakorlatilag, amíg a jövedelme elbírja a törlesztőket. Ez az lett a probléma, hogy előállt az a helyzet, amikor valaki nem tudja a hitelét rendben törleszteni, és akkor esetleg hitelkiváltásban gondolkodna, hogy mondjuk a 3-4-5 viszonylag drága hitelét összevonna egy olcsóbba. De akkor akkor derül ki a bankszámla kivonatból, hogy lehet, hogy még nem KHRS, tehát még nincs 90 napon túli tartozása, de bizony már a bankszámla kivonaton látható, hogy a bankok nem tudták mindig leemelni fedezett hiány miatt az aktuális törlesztőt. Egy pici csúszás mindig volt. Ha pedig a bankok azt látják, hogy gondok vannak a törlesztéssel, még nem KHR-es valaki, de már látszik, hogy nem mindig lehet levenni a törlesztőt időben, akkor előfordul, hogy egyszerűen elveszíti valaki a hitelképességét, és egy egyébként előnyös hitelkiváltás lehetősége is el fog úszni.
1: Hát akkor érdemes jól meggondolni, hogy mire és mennyi hitelt veszünk föl, vagy kölcsönt, és érdemes tájékozódni, összehasonlítani a lehetőségeket, és akkor hallottuk, hogy nehogy spirálba kerüljünk, mert az sem vezet semmi jóhoz. Fülöp Norbert Attilának, pénzügyi szakértőnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb is megbeszéljük, hogy mire érdemes figyelni.
2: Minden jót kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok. Én is köszönöm, szia!
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És akkor most már hazai hírekkel foglalkozunk a sok-sok nemzetközi információ után, méghozzá azzal, hogy idén december 31-én lejár az új építési ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza. Hogy mit is jelent ez pontosan, kinek érdemes most még gyorsan kapkodnia, ha teheti, erről is fogom kérdezni vendégemet, Tújmer Zórát, a Platánplán mérnök iroda cégvezetőjét. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm, Eszter!
1: Hát azért az 5%-ról 27%-ra ugrás, azt szerintem sokaknál a vészcsengőt elindította, de valójában, mivel azért rövid az idő, kinek érdemes most még kapkodnia?
3: Annak érdemes most kapkodnia, aki szeretne a közeljövőben, egy-két éven belül egy új családi házat, álmai otthonát felépíteni, mert azért nagyon nem mindegy, hogy 5%-kal tudjuk megépíteni azt a házat, vagy 27%-kal. Azért ez nagyon nagy árkülönbséget jelent.
1: Akkor, hogyha jól értem, hogyha valakinek akár már mondjuk van egy telke, amit tartogatott az elmúlt években, most ez viszont ez a hír lehet meghozza a kedvét, hogy ne halogassa tovább a tervét, hanem akkor SOS keressen egy céget, akivel akkor úgymond megkötik a szerződést, mert akkor ebben az esetben, bár a ház nyilván december 31-ig nem épül, föl, de akkor garantáltan 5%-os áfával tudja mindezt megvalósítani. Jól értem?
3: Így van. Ugye a december 31-e elsőre még távoli időpontnak tűnhet, viszont egy családi háznál nem maga az építés az első lépés, hanem előtte hónapokig tarthat mondjuk a teleknek a vizsgálata, maga a tervezés. Itt nem csak építész tervezés van, hanem vannak szakági tervezések is, és ugye a szükséges hatósági folyamatok, amik elhúzódhatnak, akár 2-4 hónapig is.
1: Hát akkor tényleg aki akar, az még most kezdj el, de akkor nézzük is, hogy adjunk praktikus tanácsot, hogy hogyan érdemes belefogni, mert sokszor hallom és tapasztalom ismerőseimnél, hogy megveszik a telket, majd kiderül, hogy amit maga akarnak valósítani, az például nem is lehet azon a telken, vagy azért, mert nem osztható, pedig ők úgy tervezték, hogy a rokonnal együtt építkeznek, stb. Tehát honnan kéne és honnan lenne érdemes kezdeni egy ingatlan megvalósítását?
3: Hát már igazából a telekvásárlás előtt érdemes egy szakembert megkeresni. Most legyen ez akár egy kivitelező, vagy legyen maga az építész. Két hasonló méretű telek között is óriási különbség lehet. Más lehet a beépíthetőség, a tájolás, megközelíthetőség, vagy maga a helyi építési szabályozás. Előfordulhat, hogy valaki megveszi álmai telkét, és csak utána derül ki, hogy az elképzelt ház nem, vagy csak jelentős kompromisszumokkal építhető rá. Előbb érdemes megvizsgálni, mit lehet a telekre építeni, és csak utána megvenni. Hogy itt kezdődik a folyamat.
1: Hogyha ezen a folyamaton valaki túlesik, átesik, és megvan a telek és a szakember bevonásával, akkor egy ideálisat találtak. Utána mi a tapasztalat, mennyire nehéz a kész tervekig eljutni, milyen gyorsan lehet egyáltalán azokat a bizonyos vonalakat a tervekre és az engedélyeket elintézni, hogyha már a szakembert bevonva készülnek mindenre?
3: Természetesen, hogyha már az embereknek van egy elképzelése, mit szeretnének, mekkorát szeretnének, akkor ez a folyamat már gyorsan tud haladni, mert az építész megrajzolja, mellette már a gépész tervező, villamos tervező, energetikus és a statikusok, geodéták párhuzamosan, együtt, közösen már tudnak vele dolgozni. Csak itt ez a lényeg, hogy együtt, folyamatába, párhuzamosan a szakemberekkel, közösen, már a kivitelező bevonásával menjen a kommunikáció, és akkor annál gyorsabb lesz ez a folyamat, bár ugye nyilván vannak a hatósági engedélyeztetéseknek az átfutási ideje, de hogyha így tudnak a szakemberek együtt dolgozni, akkor elég gyorsan ezt és meg lehet valósítani.
1: Fontos azt is ismerni és tudni, hogy a használatba vételi engedélyhez mi mindenre lehet szükség, minek kell megfelelni. Mi az, amire érdemes felhívni a hallgatók figyelmét a használatba vételi engedély kapcsán? Gondolok itt arra, hogy azért napjainkban akármilyen, hogy is mondjam, energiavámpír épületet nem lehet felépíteni. Mi az, aminek meg kell felelni?
3: Igen, ugye van ez is a jogszabály előírja, hogy 25%-ban megújuló energiát kell tartalmazni a háznak. Tehát itt ezért is fontos mondjuk az energetikus bevonása már a legelejétől, hogy ez meglegyen, mert különben az épület nem fogja megkapni a lakhatási engedélyt.
1: És nagyon sok vita kérdés és egyeztetés szokott arról is zajlani, hogy na de milyen ingatlant is építsen az ember, könnyűszerkezetes, konténer, tégla, fa és társai. Ebben a tekintetben mi most a trend és milyen irányt határoznak meg mondjuk akár a szakemberek?
3: Ugye ma már nem csak azt kell nézni, hogy mennyi energiát fogyaszt egy ház télen, hanem azt is, hogy hogyan viselkedik nyáron. Egy megfelelő szerkezettel és szigeteléssel, ugyanis késleltethető az épület túlmelegedése, és ez azért hűtési energia szempontból is nagyon fontos. Az, hogy ez milyen technológiából épül, Az itt már ilyen szempontból nem fontos, csak erre kell odafigyelni.
1: Tehát az ember gondolja végig ezeket a szempontokat, és akkor aztán ennek mentén nyilván a mindenféle gazdasági paraméterek bevonásával együtt hozza meg a döntését, hogy akkor mi mellett dönt. Hát ha azt nézzük, hogy az árak tekintetében most még nem is a 27%-ra hegyezve, hanem úgy egyébként vannak ilyen túlig árak, hogy ma Magyarországon családi ház építésénél milyen négyzetméter áron történnek a megvalósítások. Tudom, hogy sok minden hozzájárulhat, de vannak-e átlagos számok?
3: Igen, nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, hogy annak az adott háznak mi lesz a végösszege, de azt lehet mondani, hogy nagyjából olyan nettó 1 millió forintos négyzetméter kivitelezési költséggel lehet számolni. Tehát itt egy 100 négyzetméteres háznál, itt már nettó 100 millió forintról beszélünk, és itt visszakanyarodva ezért nem mindegy mondjuk, hogy ott pluszba 5% áfa jön rá, vagy 27%-os áfa.
1: Érdemes tehát akkor még most gyorsan azok számára, akik közel állnak a megvalósításhoz, hogy akkor tényleg ne várják meg a jövő évet, mert akkor kedvezőtlenebb lesz végül a költségük. Tújmer Zórának, a Platánplán mérnök iroda cégvezetőjének köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket és tájékoztatott bennünket. Köszönöm.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása, és néhányat lapozunk a naptárban egészen 2026. január 30-áig. Ezen a napon az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 3 millió dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-fájlokból, egy hónappal a kongresszus által szabott határidő lejárta után. A dokumentumok között videók és képek ezrei is voltak. És szintén 2026. január 30-án a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Róna Jegon vendége, Skultéti Zita Pék cukrász és Regián Réka Kata fuvola művész volt. Ők a Nemzeti Tehetség Program kisnagykövetei.
2: Most megismerkedünk a kisnagykövetekkel, kettővel a sok közül. Skultéti Zitával, aki Pék cukrász, most elsősorban mint cukrász van jelen, bár ezt is megbeszéljük majd mindjárt, és Regián Réka Katával, aki Rékata, mert hogy így szereti, hogyha szólítják, örülök, hogy itt vannak.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. Szépen.
2: Szóval, cukrász vagy pék?
4: Pék cukrászként végeztem 2023-ban, de legfőképpen pék szakmában versenyeztem, hazai pályán és nemzetközi szinten is.
2: Ami nekem különösen izgalmas volt, hogy Franciaországban sütött francia pékárut? Jól olvastam?
4: Hát bagettet meg croissant kellett csinálni, és azt tudjuk, hogy az a franciáké, ők nagyon profin meg tudják csinálni, de igen, nekünk ez egy verseny kritérium volt, hogy készítsünk bagettet és croissantot.
2: Hát de az, igen, a franciáknál az egy érdekes kihívás, azt gondolom.
4: Igen, igen, ez egy nagy kihívás volt, igen.
2: És tetszett nekik? Ízlett?
4: Igen, meglepő. Én például meg is lepődtem, mert verseny után ugye sok ember látja a termékeket, lehet az szakmai ember, diák, szülő vagy gyerek, és többen is odajöttek, és megdicsérték, hogy szép lett.
2: Szép lett, vagy jó lett? Egy ilyen versenyen kóstolni is lehet?
4: Igen, kóstoltak is az emberek, föl lett vágva kis apró darabokra, legyen ez kenyér, kalács, töltött termékek, és azt ott szétosztogatták az embereknek, meg a látogatóknak.
2: Rékata pedig Mádéfalván született, az ugye Erdély.
4: Igen.
2: Csíkszereda mellett egy kis település. Onnan hogyan lesz az ember világjáró muzsikus?
3: Ez egy jó kérdés. Igazából, hogyha az ember szereti, amit csinál, és energiát fektet bele, gyakorol, és kitart amellett, az út mellett, akkor mindegy, hogy ki honnan jön, és milyen, nyilván az irány az fontos, de hogy a kitartás és a sok gyakorlás, én ebben hiszek. És akkor szerintem bárhova el lehet jutni. Én felvételiztem 2019-ben a Bartók Béla konzervatóriumban, ott végeztem jazz tanszakon, jazz fuvola és jazzének szakokon, illetve párhuzamosan még végeztem egy másik szakot is, ami tanító, képző, és most jelenleg ebben a szakmában is helyezkedtem el, de emellett hangképzést, illetve fuvolát is tanítottam, most jelenleg csak a hangképzés, így mellékállásban, meg zenekarozok, és énekelek, meg fuvolázok.
2: Azt el kell dönteni, hogy mi legyen a végén, hogy elsősorban a hangszer, ugye az énekhang is egy hangszer.
3: Igen, én úgy válogattam össze ezeket a dolgokat, tulajdonképpen mindent is, ami érdekel, és úgy átgondolva, hogy ezt össze lehessen egyeztetni. És ezeket így össze lehet egyeztetni. És ezt így szerettem csinálni.
2: Amikor valakit kisnagykövetnek hívnak, a kicsit most elengedjük, bár értjük, nagykövete lesz egy programnak. Az az hogy jön létre az a helyzet? Tehát nyilván ezért egyfelől az ember saját maga tesz, másrészt pedig őt ki is választják, hogy ő alkalmas erre. És ez a kettő együtt, amikor találkozik, az szerintem egy izgalmas pillanat. Akkor azt meg legyél nagykövet.
4: Igen, szerintem is egy nagyon izgalmas pillanat. Én még a diák éveim alatt ugye bekerültem ebbe a Nemzeti Tehetség programba, ahol kaptunk támogatást, és külön felkészülésben is részt vettünk, amit az ottani oktatók tartottak nekünk, és ezután én kaptam egy felkérést a tavalyi évben, és kellett Miklós Erikával forgatnunk. Igazából ott vele kalácsot kellett készítenünk, nagyon jól elbeszélgettünk, nagyon jól eltelt
2: jól
4: ez
2: a
4: forgatás.
2: Igen,
4: igen. És valahogy utána így alakultak a dolgok.
2: Jó, hogy lesz egy ilyen programnak a részese valaki, aki Péknek készül? Mert értem, Nemzeti Tehetségprogram, ezekhez mindig művészeteket párosítunk, meg nagy fizikusokat, meg kémikusokat, meg, tehát hogy olyan tudományokat, amik a földtől kicsit elrugaszkodottak, vagy művészet. A Pék az pedig a kezével, az agyával, a tudásával, de mégiscsak látszólag hétköznapi dolgokat csinál.
4: Igen, csinál hétköznapi dolgokat is, de például egy verseny felkészülésnél azért sokkal több mindenbe betekintést nyerünk a szakmában, mint mondjuk csak egy átlagos szakmai képzésben. Értem ez alatt például egy díszmunka elkészítését, itt beszélhetek pék díszmunka elkészítéséről, vagy cukrász díszmunka elkészítéséről, amit lehet, hogy egy tanuló, aki csak az iskolában jár, és ott részt vesz az oktatásban, nem biztos, hogy sikerül neki ilyen mély szakmai tudást szereznie.
2: Mindig is pék akart lenni?
4: Igen, mindig is. Én kicsi korom óta ilyen mondtam, hogy pék szeretnék lenni. Hát sokan nevettek rajta, hogy én lányként elég vékony is vagyok, de végül, ahogy te is mondtad, hogyha valaki küzd, és szeretni, és teljes szívét odaadja, akkor sok mindent el lehet élni.
2: Igen, nem tudom, Réka, te észrevetted, de amikor ezt mondta, akkor Zita lelkesen bólogatott, hogy ez pontosan így van. Én meg ugye nem is arra gondoltam, hogy egy kis településről hogy lehet eljutni a nagyvilágba, hanem az ember azt a reményt keresi ilyenkor, hogy megcsillan valami, és abba belekapaszkodik egy gyerek, hogy hirtelen látja a saját útját, és azt úgy ki is tudja találni. És szerintem például, ha tehetségről beszélünk, és a kisnagyköveti munkáról, és akkor beszéljünk is rögtön erről, ez például egy nagyon fontos üzenet, hogyha meglátod azt a megcsillanó tehetséget önmagadban, akkor használd ki, akkor menjél.
3: Igen, és fontos az ember higgyen magában. Igen, ezt meg is kell tanulni. Illetve nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ott háttérben ott vannak a támogató szülők, vagy tanárok, vagy bármilyen olyan program, például a Nemzeti Tehetségprogram, és nyilván az ember meg kell keresse, hogyha tudja, és lehetősége van arra, hogy ki az, aki tényleg ösztönözni tudja. Hála Istennek, nekem mindig olyan szaktanárom volt, olyan fuvolatanárom volt, énektanárom volt, zongoratanárom volt, akiket imádtam, és felnéztem rájuk nem csak szakmailag, hanem emberileg is, meg nagyon inspiráltak is, és nyugodt szívvel belemertem vágni ebbe a szakmába. Erre az útra nyugodt szívvel rá mertem állni. Úgyhogy igen, sok tényezős ez a dolog.
2: Itt most a tehetséggondozásban milyen feladatot tud vállalni?
3: Jelenleg is van így a tanításomban olyan diák, aki külön órára jár, mert hogy felszerette készülni egy felvételire konzervatóriumban, vagy pedig hangszert akar tanulni, énekelni, és ez nagy felelősség egyébként valakinek az útját egyengetni úgy, hogy az illető teljesen odaadja a bizalmát ebben, hogy akkor én vezessem, én tanítsam, adjak visszajelzést, abban ő hisz, szóval igen, felelősség, inspiráló, és megtisztelő is nagy kiskövetként lenni, vagy létezni ebben a programban, Mert az ember ilyenkor azt érzi, hogy igen, felelősséggel tartozik abban, hogy esetleg példát mutasson valaki olyannak, aki ezt meglátja.
2: Hát igen, és az is egy izgalmas kérdés, hogyha van egy program, az ne csak egy általános program legyen, hanem személyre szabott. Egy ilyen személyes kapcsolat, ez pontosan ezt tudja hozni, igen, hogy az ő személyiségét bontjuk ki, és nem általában a tehetségről beszélünk. A pékeknél ez hogy van? Hogy derül ki egy pékről, egy pék diákról, hogy benne különös tehetség lakozik?
4: Igazából ezt Zsuzsa néni tudja legjobban elmondani. Ő támogatott engem nagyon sokat, és ő vele voltunk nagyon sok felkészülésen ugye ebben a programban.
2: Zsuzsa nénit meg tudjuk nevezni teljes nevén, hogy önmagára ismerjen?
4: Starker néni mama, de így biztosan magára fog ismerni, és ő mondta mindig, hogy ott van egy osztály, és látja, hogy ki az, aki ott van reggel időben, dolgozik, nem ül le, takarít, tényleg foglalkozik a munkájával, értéket ad neki, érdekli, hogy ha kisül, akkor milyen lesz.
2: A hozzáállás.
4: Igen.
2: Igazából ezen rengeteg múlik, tehát a tehetség az édes kevés, a hozzáállás nem olyan.
3: Igen.
2: Hogyan lehet a fiatalokat egy ilyen programba bevonzani? Egyáltalán hogyan lehet a tehetségre, a saját tehetségükre ráébreszteni őket?
3: Nagyon sok mindent kipróbálni, ez az első lépés szerintem. És hát idő kell én szerintem ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy igazán miben jó, miben érzi jól magát. Én megértem azokat a fiatalokat, akik érettség után sokszor nem tudják, hogy mihez kezdjenek, milyen szakot választanak, hova induljanak tovább, de ez idő is, rengeteg próbálkozás, meg kísérletezés. Úgy gondolom.
2: A saját szakmájuk, a saját világuk vonzerejét megmutatni, az mennyire feladata egy kiskövetnek?
3: Abszolút feladatunk, igen? Úgy érzem. Igen,
4: igen. Igen. Nagy
2: tehát
4: feladat.
2: Ez egy így válik küldetésé a dolog tulajdonképpen?
3: Igen.
4: Igen.
3: Így is, igen.
2: Na de például a pékek, cukrászok munkája az nem azonos azzal, amit a versenyeken látunk. Mert hogy az a csillogó látszat. Ugye a hétköznapi munka az egészen más, mint hogy egy futballista hétköznapi gyakorlása, az kőkemény, akár fizikai munka is, ha úgy veszük, mert kell hozzá fizikum. A koncert az egy kicsikét más, ott tapsolunk, nekünk az a dolgunk. Mint ahogy a pékverseny végén is, ugye hát lámcsak megkóstolták a croissant, és megállapították, hát de finom. De hát odaig egy út vezet.
4: Igen, nagyon sokat kell érte dolgozni, vannak hullámvölgyek, van, hogy jobb időszakok vannak, jobban megy a felkészülés, de van, hogy el is gondolkodik rajta az ember, hogy miért csinálja, de ilyenkor nagyon fontos, hogy meglegyen ez a támogató közeg, akik támogatják, szülők, barátok, ugyanúgy felkészítő tanárok, oktatók, hogy igenis megéri csinálni, és ez így van rendjében, hogy egyszer jobb, egyszer rosszabb, de a lényeg, hogy ha ott vagy kint versenyen, akkor azt a 120%-kal csináld végig.
2: Egy pályakezdőnek, aki még nem tudja, hogy merre induljon, kell, hogy megfeleljen azoknak a sztenderdeknek, ahogy elképzeljük az önök pályáját? Tehát biztos-e, hogy a legjobb énekesből lesz a legjobb énektanár? Biztos-e, hogy a legjobb kézügyességű fiatalból lesz a legjobb cukrász, aki csodákat fog elkészíteni? Mert hogy a szakma is ott van mögötte, amit meg lehet tanulni. Tehát, hogyha vonzódom ez iránt, akkor lehet, hogy kiváló iparos leszek.
4: Igen, igen. Én úgy gondolom ezt, hogy ha bármit is elkezd bárki, mondjuk itt beszélek magamról, akkor is lehet, hogy meggondolom magamat, vagy nem gondolom meg magamat. Ez szerintem nagyon sok mindentől függ, hogy tényleg végig szeretném csinálni, vagy nem.
2: Ez a tehetséggondozás, ez egy nehéz műfaj, mert hogy hát partner viszony.
3: Igen.
2: És minden partneri viszony az egy kicsikét arról is szól, hogy én hiába adok, ha másik nem akarja elfogadni.
3: Igen.
2: Vagy nem hallgat rám igazán. Ezzel már szembesültek? Ezzel már találkoztak? Vagy még mázliuk van, és csupa olyan tehetség jött szembe, aki adta magát.
3: Voltak olyan diákjaim, igen, akiket nehezebben lehetett motiválni. De mondjuk egy zenetanulást, akár ének, vagy fuvola, vagy bármilyen hangszertanulást azért nem lehet erőltetni. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit, hogyha valaki szeret csinálni, akkor fog is csinálni. És akkor akarni is fogja, meg gyakorolni is fog.
2: De hát ha valaki a pék művész, pék munka művésze, hát az ugyanaz. Tehát azt gondolom, hogy menjen villanyszerelőnek, hogyha nem akar pék lenni. Tehát, hogy nem kötelező pékké válni attól, mert beiratkozik egy iskolába, de a tehetséges. Akkor nehéz onnan elereszteni, nem?
4: Igen, igen, igen. Látják benne, ügyes is, de mindenki csinálja azt, ami a szíve vágya.
2: Mi most a konkrét feladatuk kiskövetként? Kinek mi a munkája, mi a dolga?
3: Jelenleg én tanítok, van egy harmadik osztályom, és ezen kívül is még a hangképzést, éneklést tanítok egy másik iskolában, így, tehát egyéni órákban.
2: Világos. Ézita?
4: Én jelenleg dolgozom, és inkább azt mondom, hogy ebben a kisnagyköveti programban, vagy kisnagykövetként inkább a tavalyi évben voltam inkább jobban jelen. De ugye tavaly végeztem az iskolával, és azóta munkába álltam.
2: No hát remélem, hogy sok tehetséggel fognak találkozni mind a ketten, és tudják őket segíteni, mert végül is ez a program igazából csak ennyit kíván mindenkitől, hogy ha lát valaki tehetségest, akkor támogassa. Ez minden jót kívánok, és a saját életükre, a saját pályájukra is hasonló jókat és csodálatos pillanatokat.
1: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Allô?
1: Allô, tessék?
0: Allô?
1: Allô, tessék, nem vagyok semmit, kicsit hangosabban beszélem.
0: Allô?
1: Allô, ne haragudj, de rengetegen dolgoznak, mászkál, nem vagyok semmit, hangosabban.
0: Allô?
1: Hát ne haragudj, nem vagyok semmit, lerakom, így jó, még egyszer, jó?
0: Allô?

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a multidéző adása, 2026. február 9-ére ugrunk. Ezen a napon részletesztikben számolt be a Telex arról, hogy a Gödi Samsung akkugyárban olyan súlyos munkavédelmi és légszennyezési problémák merültek fel, hogy már a kormányban is felmerült, hogy bezáratják a gyárat, ám erre végül nem került sor. A cikk szerint számos elhallgatott, titkos, valamint nyilvánosságra is került mérés is történt, ami bizonyította, hogy a dolgozók egy részét határértéket meghaladó rákkeltő vegyi anyagok belélegzésének tették ki. És szintén 2026. február 9-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Pataki Klára volt.
2: Pataki Klára gyógypedagógus. Logopédusként végzett, később nagyobb iklánya érintettsége miatt elvégezte az autizmus szakot is. Szülőtársaival összefogva életre hívta a csillagcsoportot, ahol a támogatott kommunikáció segítségével tanultak a nem beszélő autisták. Lánya Panka a számtalan terápiának köszönhetően rengeteget fejlődött. Magántanulóként leérettségizett, futárként dolgozik. Klára és Panka közös könyve a Mondanám, de nem megy, erőt és inspirációt ad sok érintetnek. Az elmúlt 10 évben autista, ADHD-s fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozik, önismereti csoportokat tart számukra. Az Autikum munkatársa megalakulása óta. Az autisták ügyének elkötelezett képviselője.
3: Pataki Klára, örülök, hogy itt van.
4: Nagyon és szépen gratulál. Köszönöm a meghívást. Azt is nagyon köszönöm.
3: Prima primissima, ez a kiváló kiválója, a legkiválóbb. És hát valami olyat csinál, ami emberi kiválóság. A szakmai kiválóságról majd mindjárt beszélünk, mert izgalmas. De egyfajta emberi kiválóságot is díjaz ez a díj. És hát ha az ön pályáját nézzük, akkor az mindenhogyan különleges, mert a saját sorsa, a gyereke sorsa és más gyerekek sorsa hatja át. Hogy gondol erre a prima primissimára?
4: Sokszor futott át az a fejemen, hogy mennyiféle szerepemben vagy pozíciómban kaphattam én ezt meg, vagy akinek eszébe jutottam, aki felterjesztett, az vajon minek alapján. Tehát egyrészt biztosan szerepet játszott az is benne, hogy szülő vagyok, és szakember is egyszerre. Egészen biztos az is közre játszott benne, hogy szülőként mertem meglépni egy olyat, hogy nem elégedtem meg azzal a lehetőséggel, ami a gyerekem számára adatott volt az akkori rendszerben, és sajnos ez nem múlt időben beszélek, ez most is körülbelül ez adatna neki. És létrehoztam ezt a bizonyos csillagcsoportot, amit azt gondolom, hogy a mai napig nagyon fontos állomásnak érzek, és a mai napig is azt gondolom, hogy egy nagyon értékadó állomás volt. és egész biztos, hogy az is hozzáadódik még, hogy szülőként képes vagyok abból kilépni, hogy csak a gyerekemmel, a saját gyerekemre fókuszáljak, és próbáljam azt, amit nála sikerült elérnem, egy picit szélesebb körben átadni, főleg a szülőknek, nagyon sok szülőnek, és ezen keresztül az érintett fiataloknak is, meg felnőtteknek is. Ugyan kicsikkel kezdtem el foglalkozni, és most pedig felnőttekkel foglalkozom.
3: Kicsiket elengedte? Vagy felnőttek?
4: Hát azóta felnőttek, meg azóta voltak itt, egészen kicsiként kezdtem el, és aztán a gimnáziumba való belépés, akkor engedtem el. Tehát olyan 8-9 évig jártak hozzám, és utána, de mai napig kapcsolatban vagyok mindegyikükkel.
3: Az autizmussal élőknél a gimnáziumba való belépés önmagában egy sikertörténetet jelez, ugye?
4: Igen, de azt mondanám, hogy ez azért nem teljesen 100%-ban fedi ez a fogalom egymást, mert ugye egy nagyon színes spektrumról beszélünk, tehát hogyha két autistát egymás mellé teszek, akkor egy átlagos ember nem mondanám meg, hogy mind a kettő autista. Tehát, hogy tudok olyan autistát mondani, aki ez nagyon-nagyon nehezen is fogadják, hogyha ránéz az ember, akkor igazából nem lát rajta semmi különlegeset. Átlagosnak mondaná. És zseniális dolgokra is képesek. És van a spektrumon olyan ember is, aki nagyon nagy nehézségekkel küzd. De azt gondolom, hogy mindegyiküknek meg kell találni azt a formát, amiben a létező legtöbbet ki tudják magukból hozni. Tehát ez az, ami a rendszerből teljesen hiányzik, hogy nagyon-nagyon speciális, egyénre szabott fejlesztésre, oktatásra van szükségük. Tehát abban nagyon sok munka van, hogyha valamelyikük eljut gimnáziumba.
3: Igen, hát erre gondoltam, hogy az már önmagában valamit jelent az előtte lévő munkáról. Igen. Róla meg a körülötte lévőkről egyaránt.
4: Így van.
3: Ami autizmus képünket nagyban befolyásolta egy film, ami a maga módján zseniális volt, már akkor is a szakemberek azért húzták az orrukat, hogy oké, Dustin Hoffman fantasztikus, de nem ez az autizmus. Igen. Vagy az autizmusnak egy szűk mesdjéje csak az, amit ő megmutat. Kiléptünk már ebből a közhelyes gondolkodásból, hogy Dustin Hoffman megmintázta, ilyennek látjuk az autistát?
4: Attól függ, hogy kiről beszélünk, akinél kíváncsi vagyunk, hogy hogyan látja az autistát. Tehát először is nagyon fontos tudni, hogy a Dustin Hoffman által megformázott autista személy, az egy élő személy volt, már meghalt, de ez az úgynevezett Savant szindróma, ami az autizmusnak az egyik alkategóriája. És ez pontosan azt írja körül, hogy vannak bizonyos képességeim, amiben nagyon zseniális vagyok, és az összes többi képességem pedig az átlag alatti jóval. De vannak kiugró képességeim, ez a Savant szindróma. És az, hogy az a legnagyobb baj szerintem, hogy egyrészt ettől a Dustin Hoffman formálta képtől nagyon nehezen tudunk elszakadni, illetve minden embernek van egy kapcsolódási pontja az autizmussal, látott már esetleg egy autistát, akár filmen, akár rokonságban, bárhol, és ennek az egynek az alapján próbálja megalkotni a saját autista képét.
3: Ami végül is érthető, hiszen minták alapján haladunk.
4: Érthető, mert hogy ez a mai világ egyre kevésbé kedvez annak, hogy egy picit elmélyedjünk, picit próbáljuk megismerni jobban az embert, picit hallgatni, picit figyelni, hogy mit miért csinál, az vajon az ő rendszerében hol normalitás, mert az ő rendszerében mindennek van oka. Tehát inkább azt látom nagyon, hogy nagyon erőteljesen befolyásolja az autistákról való gondolkodást, az, hogy az, aki gondolkodik róla, annak milyen belső képe van. És hogyha ki tud abból lépni, és el tudja fogadni azt a nagyon egyszerű logikus következtetést, hogy ha láttam egy autistát, akkor egy autistát láttam, és egy autistát ismerek, és az nem egyenlő az autizmus teljes spektrumával, akkor már egy pici lépést tett a felé, próbálja megismerni, hogy az, akit most éppen lát, az vajon hogyan működik.
3: Hát ráadásul most nagyon könnyen odahajítjuk mindenféle problémára, hogy autisztikus, meg hogy ADHD-s. Igen. És minden, ami egy kicsikét is az átlagostól eltérő, az megkapja pillanatok alatt ezt a bélyeget.
4: Azt szoktam mondani, és már sajnos nem is teszem hozzá, hogy viccesen, de hogy ugye van egy skatuja, és ez a skatuja már egyre kisebb. Tehát már annyi címkénk van, és már lassanként nincs ember címke nélkül, hogy ebbe a skatujába, ami úgynevezett normalitás, nevezzük így, abban már lassanként alig fér bele valaki. Tehát hogyha megnézi mondjuk egy teljesen átlagos gimnáziumi osztályt, egy osztályközösséget, egy 30-as osztályközösséget, hogy abból hány gyereknek van papírja, és hány gyerek van úgy, hogy nincs papírja, de tudjuk róla, hogy érintett valamelyik címkében, ha így fogalmaztam korábban, akkor nagyon megdöbbentő számokat találnánk.
3: De hát ennek az érintettségnek is hát számtalan szintje, válfaja, módja van.
4: Persze.
3: Kell-e mindegyiket egyfajta állapotként kezelnünk, vagy mondhatjuk azt is, hogy ez a normalitás egyfajtája?
4: Hát ugye a mai, hál' Istennek, a ma már egyre szélesebb körben elterjedt nézet szerint, ami ugye ez a neurodiverzitás, amit ugye kölcsönöztünk a biodiverzitásból, mert a körülöttünk lévő környezet, állatvilág, növényvilágban teljesen normális, hogy mindenkinek van helye. Ott nem gondolkoznak azon, hogy ki az, aki nem illik bele a rendszerbe. Persze. És hogy ugyanezt igazából kölcsönöztük, és a biodiverzitás helyett van egy úgynevezett neurodiverzitás, ami azt mondja, hogy minden egyes embernek egy sajátságos, rá jellemző neurológiai működése van, agyi működése van, és ahogy azt a Steigerwald Krisztián szokta mondani, egyik sem jobb vagy rosszabb, hanem más. Ezt kell tudnunk elfogadni, hogy minden egyes ember más, és ebbe a másságba az autizmus is, az ADHD is, a Tourette-szindróma is egyfajta szín a palettán. Tehát, hogy az összes színben ezek éppen úgy bele kellenének, hogy simuljanak, mint az összes többi. Tehát nem emelkedik ki belőle. És éppen ezért az autizmusra és az ADHD-ra is, ha ezt már így behoztuk a másik fogalmat is, úgy tekintünk most, mint az emberi létezésnek egy fajtája. De nem rosszabb semmiképpen sem, és próbáljuk azokat a jelzőket elkerülni, ami azt erősíteni, hogy ez egy fogyatékosság, ez egy sérülés, ez egy gyengeség, ez egy patológiás dolog. Uh-huh. Ugye eleve ugye orvosi megfogalmazásból, orvosi definícióból indult el az autizmus is, és most már inkább a pedagógiai jellemzők a hangsúlyozottabbak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, és nem tudom, hogy mikor fog ez az egész társadalom számára egyértelmű lenni, de az biztos, hogy a szakemberek már így tekintenek rá, tehát már ezeket a fogalmakat használják.
3: De akkor azt is ki kéne mondanunk, hogy ez nem betegség, ez egy nem fertőző állapot.
4: Így van.
3: Tehát ezt nem lehet elkapni, valaki ezzel születik. Ugye ebből a szempontból például a lánya története azért is különösen érdekes a saját sorsán túl, mert felmutatja azt is, hogy lehet tünet nélkül születni. Ha jól tudom, akkor 2,5 éves koráig semmit nem vettek észre, szépen elkezdődött minden, a beszéd is.
4: Igen.
3: És ott történt valami. Tehát nem tudhatjuk, hogy mi lakozik benne.
4: Igen, illetve azt mondanám, vagy pontosítanám, hogy én azóta is nagyon sokszor visszanézem az ő kicsikori videóit és fényképeit.
3: Ma már másképp látja?
4: Igen, ma már másképp látom. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy én még úgy végeztem a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, akkor még ez egy különálló intézmény volt, nem az ELTÉ-n belül egy kar, hogy én egyáltalán nem hallottam az autizmusról, de még megjegyzés, tehát ilyen lábjegyzet címén sem. És arra is emlékszem, hogy amikor vártam a bankát, akkor lévén a férjem is első végzettségét tekintve gyógypedagógus volt. Ugye két gyógypedagógust összeeresztenek, és babát várunk, akkor egyből végigfuttatjuk, hogy milyen rizikók lehetnek, és akkor így emlékszem, hogy megálltam, és mondtam, hogy tulajdonképpen minden problémája lehet, mindenem megbirkózunk, az autizmussal nem tudok semmit, az necces lenne, hogy mit kezdek vele, mert nincsen hozzá eszközöm. És ez nagyon sokszor visszaköszön nálam, hogy ez vajon mennyire idézte, nem vagyok ennyire ezospiri. Igen, hogy ez mennyire hatásos, vagy mennyire fogant ez meg. De a lényeg, hogy én igazából vele együtt tanultam bele ebbe a dologba, ahogyan muszáj voltam utána nézni egy csomó dolognak, és amikor visszanéztem a videóit, akkor az nagyon szembetűnt, főleg amikor már volt a Flóra lányom is, a maga teljes elsöprő lendületes fejlődésével, akkor feltűnő volt, hogy mennyire néma volt a Panka, és mennyire kevés dolgot csinált, mennyire magában volt körülötte tényleg egy ilyen burok, olyan volt, tényleg úgy is hívták, hogy egy kis Buddha ott ült körülöttünk, vagy közöttünk, nagyon megfigyelt mindenkit, de nagyon-nagyon magában volt. Lehetett érezni, hogy ő szeretne kapcsolódni, de mégis volt körülött egy ilyen bölcs, megközelíthetetlen, titokzatos valami, és most már azt gondolom, hogy itt voltak azért jelek, amiket én nem, azért nem vettem észre, mert nem volt egyrészt összehasonlítási alapom, hogy milyen egy. Mert egyébként nem volt nagy kiugró probléma vele. Tehát ha lett volna alvás problémája, ha nehezen lehetett volna megnyugtatni. Mint ahogy nagyon sok autinál van, tehát hogy azok az első jelek, hogy nem tudom fölvenni, kerüli a testi érintést, a testi kontaktust, mindazt, amit egy anya szeretne adni.
5: Bújós volt.
4: Nem fog... Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát, hogy ilyen szempontból nem volt feltűnő, hogy mondjam, ilyen nagy piros felkiáltó jelem, hogy valami gond van. És azt gondoltuk tényleg, én is logopédusként végeztem a...
5: Ő ilyen.
4: Hogy igen, és
5: majd
4: hogy ezen
5: a
4: majd,
5: a,
4: majd az, az összes persze. többit azt szerintem uralni fogjuk az összes problémát.
5: Ez egy nehéz kérdés, mert én szülőként akkor járok el jól, hogyha úgy vagyok vele, hogy majd jön. Hagyjunk időt neki. Vagy ha fűhöz fához rohangálok egy éves, két éves, három éves gyerekkel, hogy állapítsátok meg, hogy mi a baj. Tehát szinte rátestálom a saját félelmeimet. Melyik lehet a jobb?
4: Én azt gondolom, és ugye ez nagyon fontos dolog, hogy régen, ugye még a Panka is 5 éves korában kapta meg a végső diagnózist, akkor is ugye 3 alkalom után, de ma már 18 hónapos kortól lehet diagnózist kapni, tehát korai életkorban. Igen, viselkedéses jegyek alapján majdnem 100%-osan meg lehet állapítani, hogy érintett. És mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy elkezdődik egy terápia, és esetleg később kiderül, hogy én valamit benéztem, hogy túlaggódó voltam, az a gyereknek kárt nem tesz.
5: Voltaképpen fejlesztik addig
4: igen,
5: is.
4: Igen, igen. Azzal egyetértek, mert én is beleestem abba a hibába, hogy amikor kiderült az egész, akkor valóban volt egy ilyen őrületes rohangálás egyik helyről a másikra, hogy minél több ember próbáljon meg neki segíteni. És aztán rájöttem, hogy ezzel inkább rontok az állapotát.
5: Stresszelem a gyereket is.
4: Így van, így van, így van. Tehát azt gondolom, hogy az, hogyha az ember segítséget kér, megosztja az aggodalmát szakemberekkel, olyanokkal, akik nem gerjesztik tovább az ő félelmét, ez egy nagyon fontos dolog, hanem meghallgatják, kicsit vágányra terelik, adnak neki esetleg olvasnivalót, filmet, stb. Azzal szerintem kárt nem lehet tenni.
5: Előbb egy fél mondattal említette azokat az autistákat, akik kiugró képességekkel rendelkeznek. Ebbe szeretnek kapaszkodni a szülők is, hogy oké, úgy általában, hát vannak gondok. Na de biztos van valamiben, valami extra képessége. Ezt az élet nem igazolja?
4: Nem, sajnos azért a spektrum lakók, ha így lehet mondani őket, a spektrum lakók nagy százaléka, ők átlagos képességűek. Az az arány fordult meg, amit korábban evidenciaként fogalmaztak meg, hogy a túlnyomó többségük értelmi sérült. Ez megdőlt mára. Tehát a nagy többségük átlagos képességű, átlagos értelmi képességű, és inkább az jellemző, amit úgy hívunk, hogy szórt képességprofil, vagy tüskés képességprofil, tehát hogy vannak nagyon-nagyon jó területeim, és vannak, amiben az átlagos alatt teljesítek. És ezért lehet az, például, hogy egy nagyon jó képességű auti ADHD egy remek állást kap, amiben kimagasló, de ugyanakkor nem tud kommunikálni a kollégáival, vagy nem megy ki kávészünetre. És egy csomó nagyon furcsa dolgot csinál, ellenben a munkájában kiváló teljesítményt nyújt. És akkor nem értik, hogy ez a kettő hogy van. Ha valaki ebben tud teljesíteni, akkor a másikat miért nem hozza? Vagy egy csomó dologban, egy csomó praktikus dologban, életviteli dolgokban ügyetlen, egyszerűen segítségre szorul. És ez a nagyon nehéz, ezt megérteni, hogy valaki külsőre, látványra azt gondolom, hogy semmi gond, és egy számomra, átlagos ember számára lényegtelenebb területen viszont kudarcot vall. És ezt nagyon nehéz összerakni, de emögött ez van, ez a bizonyos szórt képességprofil.
5: Van egy fantasztikus könyvük Pankával, az a cím, hogy mondanám, de nem tudom. És ez a cím, ez azért remek, minden egyébtől, hogy figyelemfelkeltő függetlenül is, mert hogy a könyvből nekem az derült ki, hogy ez a lényeg. Tehát azt hiszük, hogy azért, mert nem beszél, azért, mert másképp működik, azért, mert mondjuk össze-vissza mozognak a végtagjai látszólag teljesen random módon, Azért benne nincs értelem, miközben mindent mondana, mindent tudna, megfigyelései vannak, amiket megosztana a világgal, csak nem jön ki. Hogy lehet ezt feloldani? Fel lehet oldani? Ugye Panka pont azt mutatja, hogy van egy módszer, ahol valameddig el lehet jutni. Meddig lehet eljutni? Tudom, ez nagyon bonyolult, és rengeteg kérdés egyszerre.
4: Az a legfontosabb dolog, hogy azt megérteni, hogy ha egy auti nem beszél, és semmilyen eszköze nincs arra, hogy beszéljen, hogy kommunikáljon, pontosítsunk. Tehát, hogy tök mindegy milyen eszközzel, gesztusokkal, szóképekkel, bármivel, de hogy tudjon kommunikálni, az a legfontosabb, amikor elindul az ember a fejlesztés útján. Mert ha elgondolja az ember, hogy én mondjuk ezt gimnazistákkal szoktam játszani, amikor úgymond érzékenyítek, hogy először nagyon merészen azt kértem, hogy fél óráig nem szabad megszólalniuk, csak írásban tudnak egymással kommunikálni, vagy gesztusokkal. 10 percnél tovább nem lehetett. Olyan szintű feszültség nőtt bennük, hogy nem tudnak beszélni, és akkor azt mondtam, hogy ha ők 10 percig nem bírják ki, akkor gondolják el, hogy egy emberben, akiről azt látjuk kívülről, hogy viselkedés zavara van, és dobálja magát, és azt mondjuk rá, hogy agresszív, és nem beszél, és nincs semmilyen eszköze, mekkora belső szorongást él át, hogy az, ami benne van, az semmilyen csatornán nem jöhet ki. Tehát ez a legfontosabb, amit én a Pankánál megtanultam, hogy az összes viselkedéses tünetében, tehát amikor ő nagyon-nagyon mozgékony, akkor biztos, hogy annak az egyik oka az, hogy rengeteg minden van, amit ki kell csatornázni. És minden egyes kicsatornázás után, legyen az rollerezéstől elkezdve a kommunikációig, tényleg elég széles skálán, az visszahat az ő viselkedésére is.
5: Ezt úgy képzeljük, hogy mondjuk, hogyha mi rácsapunk az ujjunkra, akkor bizony egy csuda vigye el, vagy annál durvább, csak elhagyja a szánkat. Ő pedig perceken keresztül küzd az indulataival, majd a végén ez kirobban valamiben?
4: Igen, igen, akár így is. Igen. Igen.
5: Próbáltam végtelen egyszerűvé tenni a dolgot.
4: Igen, igen.
5: De ez a pozitív érzelmekkel is ugyanígy gond. Tehát nem mehet oda egy emberhez átölelni random módon, de szeretni átölelni, és hát akkor ezt hogy fejezi ki?
4: Igen, igen, igen, igen. Ráadásul ugye autizmusban még az is van, hogy mivel nagyon nem tudom, hogy az emberekhez hogyan kapcsolódjak, nem arról van szó, amit régen gondoltunk, hogy él maga búrájában, ugye az autósz az önmagába zárva, és nem akar kapcsolódni, nem erről van szó. Nagyon is akar kapcsolódni minden auti, csak nincs megfelelő eszköze, hogy az hogyan kell. És nagyon sok mindent megtanulnak, és aztán azt megfelelően rugalmasan is kéne kezelni. És ennek, ezt már többször elmeséltem, de egy nagyon-nagyon szép példája volt, amikor egyszer utaztunk a metrón, és velünk szemben, tömeg volt, és velünk szemben ült egy hölgy, aki hangtalanul sírt. És a Panka egyrészt nagyon átveszi mindenkinek az érzelmét percek alatt, és így ment benne, láttam, hogy mennek benne a fogaskerekek, így nézett a nőre, és mondta, hogy oda kéne menni hozzá, és adni egy zsebkendőt, rám nézett, és láttam, hogy az van a szemében, hogy de nem mehetek oda hozzá, mert én idegen vagyok, és akkor esetleg félreérti, vagy esetleg zaklatásnak veszi. És láttam, hogy e kettő között őrlődik, hogy én azt tanultam szociálisan, hogy nem mehetek oda idegenekhez, és nem lehetek kedves idegenekkel. Mert hogy innen indítunk, és innen finomítunk visszafelé, hogy mikor mehetek oda mégis. És akkor azt mondtam, hogy szeretné oda menni, és adni neki egy zsebkendőt, és adtam neki egy zsebkendőt, fölpattant, odaugrott, odagugolt elé, odaadta a nőnek, aki ettől annyira megdöbbent, hogy mindenki láthatóan, tehát lehetett látni a Pankán, hogy egy különleges emberke, egy nagyon szép, de lehetett látni, hogy nem egy átlagos ember, inkább így mondom. És mintha elvágták volna. És akkor a Panka visszaült, jól érezte magát, leeresztett, oké, egy probléma megvolt, és egy tanulási helyzet is megvolt. Hogy mi van akkor, hogyha van egy szabály, amit rugalmasan kell tudnom kezelni. És ez a fajta rugalmas kezelés, ami a legnehezebb a számukra. Hogy ők nagyon kapaszkodnak szabályokba, keretekbe, mert nagyon meg akarnak felelni, igen, mert nagyon meg akarnak felelni, nagyon normálisan akarnak viselkedni, nagyon szeretnék, hogyha elfogadnák őket, és akkor vannak helyzetek, amikor ezeket a szabályokat föl kell rúgni, mert hogy egyszerűen kedves akarok lenni, és azt is meg kell tapasztalnom, hogy az milyen.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect 2 állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
3: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és közben töltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán, szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk 4 egyenes végén van 1-2 másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
3: Ez is igaz.
1: És olyan nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
3: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak amtózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
2: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Laffiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a COPS, padlógáz lesz a Puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: nagyon utána mennek. Amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Tehát
2: valószínűleg tehát sokkal nem, jobb. De ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző megvárja, hogy féktáv, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanak a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes
2: mi lesz itt én. Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabb, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez,
3: az biztos, hogy
1: pont fordítva kell. kellene. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
2: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
2: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
3: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
2: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek, hogy tavalyi évhez képest? Már az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már, hogy ez az új érzet elmúlt, nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
3: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát egységesen azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
2: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
1: És akkor beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet mi nem tesznek be egyből totálba, és mi nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
3: Hát az nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról, nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a formáinél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képet, avajhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
2: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jó csatáztak, képernyőre se kerülnek.
3: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már itt tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pont ért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston Martin.
3: Igen, ez igaz. Ez igaz. Úgy, de ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
2: Általában egy nézői reakcióra, vagy
3: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
2: Egy baseball sapkára.
3: Egy baseball, igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a maga a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltöd el a időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat se volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
3: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársol.
2: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Formula 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt kezdünk bővenető csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellé rajta Gyuri, és hogy kéne összefoglalnia.
3: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgés-forgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedagóg részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
2: Hát ment ez délelőtt.
3: Igen.
2: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
3: Igen, tehát nagyon nagy a
2: mire kimegy addigra, meg az már médiasemény is volt.
3: Igen, az elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, a nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
2: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek, meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
3: Hát meg az aeroszabályok
2: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a kedvileg és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Hogy azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton Leclerc vagy Leclerc Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
3: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
2: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
3: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és minden 4 be lehetne akár előzni.
1: Hát és általában most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén. Nem tudom, nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok. Tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
2: Hát figyelje, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát hogyha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
3: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között, és ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egy legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és azt és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája. Itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz, egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát én gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogyan a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akar.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy balszerencse, rosszkor jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötőjel 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérő megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelmeztettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
3: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtotta egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatíve amúgy nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még azt hiszem évvel is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtennie, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínről futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínről futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli itt Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy-ez egyben a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
2: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriről is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, hogy meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jó közel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek Russell autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételekkel mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnyert a feladathoz.
3: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megjelent a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél. Nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatom kérdéseket, hogy hú, izgulsz majd, mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem exakt válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon lát érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok
2: kíváncsi. Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
3: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri egy Matuzsán nem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Azt, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egzakt választani, de ezt mennyire lehet kijavítani, mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A-1-B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnak és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Hát szerintem nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősségnek a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgáltam a Mercedes az egész autóját mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
3: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
3: Hát is ott is, tehát a Copsból kifele jövet 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
2: padlószint. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
3: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumból kifele.
2: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, de 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy,
3: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
2: negyedik.
3: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
2: Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
3: Igen.
1: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad? De
2: a Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításban, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik, csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
3: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még úgy sem, hogy közel, telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudáskülönbség.
2: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, Józsi, Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
3: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévően, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szabad. Mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyében egyértelműen verném a lasszalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azután a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
3: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
3: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
2: Köszönöm szépen.
4: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként.

0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk fő híreinket. A paksi építkezés példáján az 56-os ünnepségek támogatását kéri a hazai cégektől Magyar Péter. Borulhat a 3 éves minimálbér megállapodás, a munkaadók szerint tarthatatlan a 2 számjegyű emelés. Ellenvámokat jelentett be Kanada az Egyesült Államokkal szemben, miután összeomlottak a tárgyalások a két ország közt. Szerdától újra teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter nagy változást ígér a klíma- és energiapolitikában. Pakson arról beszélt, hogy az új törvényjavaslatok egy részét már ősszel elfogadhatják. A hazai nagyvállalatokat pedig arra kérte, hogy a paksi példából kiindulva támogassák az október 23-ai ünnepséget is.
2: Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter egymás után szállt be a motorcsónakba a paksi bejáráson.
3: Sem akarja valaki segíteni őket?
4: Jelentem, folyik a mentés után.
3: Folyik a mentésük, a honvédelmi miniszter éppen mentik.
2: A tárcavezetőket szállító csónak motorja ugyanis elromlott. Egy ideig csak sodródtak a Dunán. A fenéküszöb építése továbbra is prioritást élvez. A Duna paksi oldalán teherautókkal zúdították a köveket a folyóba. Ezzel párhuzamosan a Duna-Szent Benedeki oldalon sem volt megállás, ahol egymást érték a köveket szállító teherautók. Ezeket részben markolók segítségével rendezték el.
5: 150 méter van még, hogy összeérjen a kettő. A vízügyes kollégák jóskáik meg fogják mondani, hogy mikor mit építsünk, milyen ütemben haladjunk most már tovább, pontosan azért, hogy az összezárás is tökéletes legyen.
2: A fenéküszöb építése gyorsabban halad, mint azt korábban tervezték. Részben emiatt vasárnaptól újabb turbinákat állítottak csatasorba. A 8-ból már 4-ben folyamatos a termelés.
6: Párhuzamosan egy másiknak a bekapcsolása is folyik, és ahogy mondtam, szerdára eléri. Egy hónappal azután, hogy az első turbinát le kellett kapcsolni július 27-én, vagyis vissza kellett terhelni, utána egy hónappal eléri a teljes 2000 megawattos teljesítményt a paksi atomerőmű.
2: A miniszterelnök szerint már a 24. órán is túl vagyunk. A klímaváltozás okozta a válsághelyzetre reflektálva, a kabinet a szükséges jogszabályok beterjesztését tervezi. Klíma, illetve víz- és energiagazdálkodási törvényt terjesztenek majd elő. Stábunk kérdésére Magyar Péter azt felelte, hogy már zajlik az előkészítés.
6: Van klíma, asszályvédelem, vízgazdálkodás, energia, gazdálkodási jogszabályok, ezek egymás mellett párhuzamosan fognak jönni szakmai társadalmi egyeztetés, és nagyon remélem, hogy egy részét már ősszel el tudjuk fogadni, és elkezdődhet a munka.
2: A gazdasági és energetikai miniszter a magyar összefogás méltatta, utalva az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Kapitány István emlékeztetett, az energiatárolást fejleszteni kell.
7: Kevesebb mint 1000 megawatt energiatároló kapacitás van Magyarországon. Mi aláírtunk egy Európai Uniós Egyességet, hogy 700 megawattot indítunk. 3000 megawatt az a cél minimum, hogy a következő években energiatárolóból rendelkezésre álljon. És ezekből a tapasztalatokból kiindulva nagy valószínűséggel ezt a számot emelnünk kell, hogy ne legyen olyan, hogy bármikor nem áll rendelkezésre energia Magyarországon.
2: A paksi példából kiindulva Magyar Péter arra kérte a vállalatokat, hogy támogassák az október 23-ai ünnepséget is.
1: Elsők között reagált a Fidesz arra a felhívásra, amit a magáncégek felé intézett Magyar Péter. A párt kommunikációs igazgatója által jegyzett közleményben az áll, idézem, Magyar Péternek ez talán új információ, de a magyar vállalkozók is adófizetők, tehát beszállnak a közös ünnepségbe. Havasi Bertalan hozzátette, valójában az lenne méltányos és helyes, ha Magyar Péter nem beszélne össze-vissza, és nem mindig mástól várná minden kormányzati feladat megoldását, miközben saját alkalmatlansága miatt az előző kormányra mutogat. Becslések szerint akár 1000 milliárd forintba is kerülhetett volna a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Bár ez nem következett be, a korábbi 2000 megawattos kapacitás augusztus elejére 230 megawattra esett vissza, a kiesést pedig importtal kellett pótolni, ami jelentős többletköltséggel járt.
4: Ez a hidegvizes csatorna biztosítja az erőnek a vízellátását. Ez annak idején 220 km per szekundumos vízkivételi mennyiségre lett méretezve. A paksi atomerőmű 4 blokkja üzemel, akkor 100 km per szekundum vizet vesz ki.
8: A kormány július végén jelentette be, hogy a hőség és a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt akár 24-72 órán belül teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Mert a kritikus vízszint miatt veszélybe került a blokkok hűtéséhez szükséges vízkivétel.
9: A feladatunk egyértelmű. Megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia és ivóvíz ellátását.
8: A teljes leállás mintegy 2000 megawattnyi termelőkapacitás kiesését jelentette volna.
9: Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik. Ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását.
8: A kiesés költségét előzetesen mintegy 50 milliárd forintra becsülték. A kritikus helyzetben a hálózati egyensúly fenntartása érdekében a kormány a nagyvállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentését kérte. Paksot végül nem kellett teljesen leállítani. Az áramigény egy részét azonban importból kellett fedezni. Keresztes Attila szerint az elmúlt hetekben a többi között Ausztriából, Szlovákiából, de Svédországból is érkezett villamos energia.
10: Ez a közvetlen villanyszámláinkon magánemberként nem jelenik meg, tehát ugye legfeljebb 37 forintot vagy 70 forintot fizetünk. A maradékot, a különbözetet a költségvetés állja. És itt jön az a fájdalmas pont, hogy egy 500 eurós villamos energia ár, hát az valahol 350-400 forint, akár 450 forintot is jelenthet tényleges kiadásként, hiszen a villamos energia díjra még rájön a rendszer használati díj, rájön mindenféle egyéb szolgáltatási költség, az ár része a kereskedőknek, és hát a 27% áfa.
8: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány számítása szerint az áramimport többletköltsége július végén még napi mintegy 600 millió forint volt. Augusztus elejére azonban csak nem 4 milliárd forintra emelkedett. Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott, egy tartós paksi leállás már ennél is jóval nagyobb terhet jelentett volna. Az importált áram költsége megközelíthette volna a 2,4 milliárd eurót, vagyis közel 1000 milliárd forintot, ami a GDP 1%-ának felel meg.
11: Ha azt az időszakot nézzük, ami július 25-ét és augusztus 4-ét köti össze, akkor a nettó import becsült értéke villamos energiából természetesen 25 milliárd forint volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a leállásnak, a részleges leállásnak, egyébként ennek az energia feszültségnek, krízisnek, ez volt az import ára, ez volt az import számlája.
8: Közben a villamosenergia hálózat fejlesztésére a kormány újabb szerződéseket írt alá. Kapitány István szerint a Magyar Fejlesztési Bank 5 támogatási szerződést kötött, a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. Így a jövőben villamosenergia hálózat fejlesztési és okos mérőtelepítési programokra 500 milliárd forintot fordítanak majd. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a hálózat korszerűsítése kiemelten fontos. Az energiabiztonság és az új megújuló kapacitások rendszerbe történő bekapcsolása miatt.
10: Most mindenki szembesült azzal, milyen sérülékeny a villamos energia rendszerünk.
8: Az energiastratéga úgy látja, az elmúlt időszakban a naperőművek jelentősen hozzájárultak az áramellátáshoz és az import mérsékléséhez. A szélerőművek nagyobb jelenléte ugyanakkor tovább csökkenteni az importigényt, ami éves szinten akár több 100 milliárd forintos megtakarítást is jelenthetne.
1: Megosztja a fideszes politikusokat Navracsics Tibor augusztus 20-án bejelentett polgári demokrata mozgalma. Van, aki szerint jó ötlet a társadalmi párbeszédet kezdeményező közösség, míg mások szerint könnyen az MSZP és a DK sorsára juthat az egykori kormányerő.
12: Fideszhez kötődik olyan értelemben, hogy Ferenc Orsolya is, meg én is a Fideszhez, illetve a KDNP-hez köthető politikusok vagyunk.
13: Navracsics Tibor szavai azt követően, hogy augusztus 20-án bejelentették, társadalmi párbeszédet kezdeményeztek. A Fidesz politikusa az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt arról, hogy miért indította útjára a polgári demokraták mozgalmat.
12: Én úgy gondolom, hogy nekünk is a politikai családon belül is kell egy konzultációs sorozatot folytatni, meg kell beszélnünk, hogy mi milyen jövőképet akarunk magunknak. Nem mással, nem egy másikkal szemben meghatározva, hanem mi az, ami a mi közösségünk alapjait jelenti. És beszélnünk kell azokkal is, akik adott esetben április 12-én más pártra szavaztak, akár a Tiszára, akár a DK-ra, nem tudom én, a Mi Hazánkra, de hajlandóak velünk beszélni. Megtisztelnek minket azzal, hogy elmondják az érveiket, és mi is bízhatunk abban, hogy tisztelettel meghallgatják a mi érveinket is. Szerintem erre szükség van Magyarországon. Ez a társadalmi kezdeményezés erre irányul pusztán.
13: A kezdeményezés mellett kiállt Veszprém fideszes polgármestere is. Porga Gyula a Facebookon azt írta, közös gondolkodásra, párbeszédre és együttműködésre van szükség szerte az országban. Pócs János fideszes országgyűlési képviselő viszont már arról írt, hogy a lépés csak ketté szakítja a Fideszt, és így könnyen az MSZP és a DK sorsára juthatnak.
14: A széles körű társadalmi egyeztetéssel, a beszélgetésekkel az égvilágon semmi probléma látja. Akár ebben a írásomban én is más véleményt fogalmazok meg, mint akár a jelenlegi Fidesz vezetés, vagy a volt Fidesz kormány vezetés, mert van egy más véleményem. Azzal nincs semmi baj, hogyha más a véleményünk, egy nagy táboron belül és egy szélesebb körben nyitunk. Azzal van, amit mondtam, amikor az a cél, hogy szakítsuk ketté a Fidesz tábort. Annak az a vége, ahogy leírtam, mint a baloldalon, hogy most már se DK-s jelezté.
15: Na, az a ritka pillanat van, amikor egyetértek Pócs Jánossal. Ilyen déjà vu érzésem van, mintha az MSZP történetét ismételni meg a Fidesz 16 éves spéttel késéssel.
13: Ezt már Hor Gábor politológus mondta híradónknak, aki szerint a most indított mozgalom csak a választási vereséget követő gyász folyamat része.
15: Tulajdonképpen egy reménytelen vállalkozásnak, a végjátéknak látom, amit lejátszódik itt előttünk. Navras is nem egy tájékozatlan buta politikai szereplő, pontosan tudnia kell, hogy egyrészt a polgári középen éppen vannak. Tehát a magyar társadalommal éppen Magyar Péter folytat párbeszédet napi szinten. Szerintem ez egy reménytelen próbálkozás, értem az indokát, mindenki keresi a megoldást, keresi a helyét, de nem látom ennek valódi terepét, lehetőségét.
13: Bár a volt területfejlesztési miniszter szerint a polgári demokraták mozgalom a közösségépítésről és a közösen gondolkodásról szól, Magyar Péter miniszterelnökkel a későbbiekben sem kívánnak együttműködni.
1: Csütörtökön szavazhat a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnökéről. Hantosi István, a folyamatot felügyelő bizottság Tiszás elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy holnap zárt ülés keretében áttekintik a pályázatokat. Kedden és szerdán nyilvános meghallgatások következnek, csütörtökön pedig megszülethet a döntés a csúcspozíciókról. A bejegyzés szerint a kiválasztási folyamatot 4 civil szervezet, a TASZ, a Helsinki Bizottság, a K-Monitor és a Magyarok Világszövetsége segíti. Nem reális a kétszámjegyű minimálbéremelés a jövő évre, mondta stábunknak a munkáltatókat képviselő VOSZ főtitkára. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke viszont egyelőre nem mond le arról, hogy tartsák magukat a felek a 3 éves bérmegállapodáshoz. A portfólió gazdasági elemzője kiemelte, az alacsony infláció ellensúlyozza a kisebb mértékű bérnövekedést.
16: Soha nem látott mértékű minimálbéremelés történik.
17: 2024. novemberében írta alá a Fidesz kormány, valamint a munkáltatókat és a munkavállalókat képviselő szervezetek a 3 éves bérmegállapodást. Ennek célja, hogy 2027-re a bruttó minimálbér összege elérje a bruttó átlagkereset 50%-át. Ez 3 lépésben valósulna meg. 2025-ben 9, 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os minimálbéremeléssel. Az első éves cél teljesült, 2026-ban viszont a tervezettől eltérően csak 11%-kal nőtt a minimálbér. A munkáltatók érdekeit képviselő VOSZ főtitkára szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt a jövő évi 14% sem tartható.
18: A vállalkozások nagy többségének nem fog teljesen teljesülni, az üzleti terve nem jönnek úgy a bevételek, és nem tudja megvalósítani a beruházásait sem. Örülnek nagyon sokan, nagyon sok vállalkozás örül, hogyha fent tudja tartani valamilyen szinten a működését. Nem vagyok nagy híve a számmisztikának, de a kétszámjegyű béremelés az teljesen irreálisnak tűnik jelenleg a bruttó béreket tekintve.
17: A nettó béreket viszont jelentősen növeli majd, ha a kormány 2027-től az ígérete szerint 9%-ra csökkenti a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadót, tette hozzá Perlusz László. A munkavállalók érdekeit képviselő Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke stábunknak azt mondta, szeptember második felében egyeztetnek majd a munkáltatói oldallal és a kormánnyal a tényleges emelés mértékéről.
19: Arról beszéljünk, hogy hogyan lehet teljesíteni a megállapodást, nem pedig azt, hogy lehet ebből a megállapodásból mondjuk úgy, hogy kifarolni.
17: Zlati Róbert egyelőre nem mond le arról, hogy betartsák a megállapodást.
19: Ahhoz, hogy a bruttó minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ahhoz a megállapodásban eredetileg foglalt értékekkel kell számolnunk. Nekünk az a legfontosabb, hogy a munkavállalók, az alacsonyabb kereseti körben foglalkoztatott munkavállalóknak a bére legyen egy méltányos bér, amelyből Magyarországon már meg lehet élni.
17: A bérmegállapodás az idei és a jövő évre 4% feletti gazdasági növekedéssel számol, de várhatóan ennek a felét sem érik majd el a mutatók. A 14%-os minimálbéremelés így nem tűnik tarthatónak, hangsúlyozta a portfólió elemzője.
20: Nem az lesz a kérdés szerintem, hogy mekkora mértéke lesz ennek a béremelésnek, mert alapvetően egy kisebb béremeléssel is járhatnak jobban az emberek, ha alacsony az infláció. Ugye az idei évben például erről van szó, hogy kifejezetten alacsony az infláció. Könnyen lehet, hogyha egy nagy béremelés sikerül kiharcolni, de a vállalatok azok az árakat is ezzel együtt meg fogják emelni, akkor nem jártak jól a dolgozók.
17: Az euróövezeti csatlakozás miatt az új kormányzat célja, hogy alacsony szinten tartsa az inflációt. Így tehát kisebb bruttó bérnövekedés mellett is több pénz maradhat a munkavállalók zsebében.
1: Súlyos csapásokat mért Oroszország Kijev régiójára és több ukrán kikötőre is. Odessa régióban egy vasútállomást is találat ért. A támadások kifejezetten Ukrajna gazdasági kapacitásait célozták. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna kinyitotta Pandora szelencéjét azzal, hogy az orosz gazdaság és infrastruktúra térdre kényszerítését kísérelte meg a nyár folyamán. Ezért most számíthat rá, hogy az oroszok is az ukrán gazdaság legérzékenyebb szektoraira fognak csapást mérni. Irán ellenségének tekint minden olyan országot, amely részt vesz az Amerika által meghirdetett gazdasági háborúban, jelentették ki a síita ország képviselői. A Trump kormány ugyanis bejelentette, hogy új szakaszába lép az Irán elleni háború. Az eddigi legpusztítóbb gazdasági hadviselés és elszigetelés lép majd érvénybe. Washington abban bízik, hogy nagyobb nyomást tud gyakorolni Teheránra, mint az irániak az amerikai gazdaságra. Irán pedig csapásokkal fenyegette meg az Amerikát segítő közel-keleti országokat, és kilátásba helyezte, hogy egy csepp olaj sem juthat majd át a Hormuzi szoroson. Megszakadtak a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államok és Kanada között, ezért több napnyi halasztás után Donald Trump 50%-os vámot vetett ki számos kanadai termékre. Mark Carney miniszterelnök szerint országát megtámadták, ezért szeptember 8-ától hasonlóan drasztikus lépésekkel válaszolnak.
21: Acél, háztartási gépek, tejtermékek, bóják, szájkosarak. Csak néhány azon kanadai exportcikkek közül, amelyekre helyi idő szerint szombat hajnal óta 50%-os vám vonatkozik, ha Amerikába próbálnák behozni őket. Ugyan a két ország képviselői optimistán nyilatkoztak az elmúlt napokban, a tárgyalások végül is holtpontra jutottak, és kereskedelmi megállapodás helyett kereskedelmi háború van kialakulóban. Kanada miniszterelnöke Mark Carney szerint, ha egy országot megtámadnak, akkor háborúban áll. Kanadát már pedig megtámadták.
22: Canada will match Washington's new tariffs.
21: Kanada dollárról dollárra viszonozni fogja Washington új vámjait, annak érdekében, hogy megvédjük a kanadai munkavállalókat, farmereket, családokat és vállalkozásokat. A válasz lépéseink olyan ágazatokra összpontosulnak majd, mint az acélipar, a tejipar, a háztartási gépek, a mezőgazdasági gépek, a cellulóz és papírgyártás, valamint az elektronika, jelentette be a kanadai miniszterelnök. Kanada szeptember 8-án élesíti szankciós csomagját a nagyjából 20 milliárd dollárt kitevő amerikai termékekkel szemben. Szerintük Amerika az utolsó pillanatokban új és elfogadhatatlan feltételeket támasztott, ezzel pedig ellehetetlenítette a megállapodást. Trump viszont a Truth Social felületén arról írt, Kanada olyan kedvezményeket akar magának, mintha amerikai tagállam lenne, holott nem akar az lenni, ráadásul évek óta magas vámokkal sújtja az amerikai mezőgazdasági termékeket. Trump nem először vett ki vámokat Amerika északi szomszédjára, és azt is többször hangoztatta, hogy Kanadának 51. tagállamként csatlakoznia kellene az Egyesült Államokhoz. A jelenlegi feszültségek most az átfogó amerikai-kanadai-mexikói kereskedelmi megállapodás nem sokára esedékes újratárgyalását is megnehezíthetik majd. Kanadának emellett figyelembe kell vennie, hogy nem feszítheti a végtelenségig a húrt Washingtonnal. Exportja 70%-a ugyanis az amerikai piacokra támaszkodik.
1: Már a Tisza környéki településeken is egyre több problémát okoz a vízhiány. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság korlátozó intézkedéseket rendelt el, annak érdekében, hogy biztosított legyen körülbelül 120 ezer ember ivóvízellátása.
0: Ahogy a képeken is látszik, a keleti főcsatornában még bőven van víz, de a Tisza vízgyűjtőjéről érkező hírek szerint a folyó további apadása várható. A két nagy csatornában próbálják a vizet tartani, azért, hogy a környéken élők elegendő ivóvízhez jussanak, ezért léptek életbe a korlátozó szabályok.
3: Engedéllyel rendelkező, felszíni, vízből biztosítandó, nem kommunális célú vízigények 50%-os mennyiségi korlátozása, valamint a rendkívüli mezőgazdasági vízigények és az egyéb vízigények és vízpótlások határozatlan ideig történő felfüggesztése van érvényben.
0: Egy 1995-ös jogszabály értelmében a lakossági ivó, a közegészségügyi, valamint a katasztrófa elhárítási vízigények mindenek felett állnak, így ennek biztosítása érdekében a többi vízkivétel korlátozható. A mezőgazdászok azt mondják, már sok értelme amúgy sincs az öntözésnek, olyan kevés a víz a földeken.
5: Valamilyen szinten pótolható lenne öntözéssel, de 50%-os vízkorlátozás rendelt el a Tiszántúli vízügyi igazgatóság, így az öntözés korlátozott.
0: A halastavak vízpótlását is korlátozták, bár ezek között van, amelyik ilyenkor már nem használ külső vizet. Ezek a saját rendszereik között mozgatják a vizet, illetve azt, ami még maradt.
23: A szankció vonatkozik ránk, csak nem veszük, nem akarjuk igénybe venni a vizet, mert úgy gondoljuk, hogy van más, akinek nagyobb szüksége van rá, mert hiszen már azért nekünk is körülbelül egy olyan 80 centi apadása van a tónak, de hát ugye mi októberben elkezdünk lehalászni, és addig már csak kihúzzuk valahogy, ebben bízunk.
0: A vízügyi korlátozástól azt remélik, hogy nagyjából 120 ezer ember ivóvíz ellátásában nem lesznek fennakadások. A korlátozás és a tiltás visszavonásig marad érvényben.
1: Az alacsony vízszint és a rendkívüli kánikula sem segítette a balatoni szezon fellendülését. A szakemberek azt mondják, az utóbbi időben megváltoztak a pihenési szokások. A turisták többsége csak pár napra érkezik a tóhoz. Míg hétvégén általában erős volt a forgalom, hétköznap alig akadtak vendégek a Balatonnál.
0: A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt mondta, leginkább a programokhoz és természetesen a hétvégéhez igazodtak a vendégek a tónál. Általában csütörtöktől vasárnapig érkeztek a turisták. A Balatonról szóló hírek sokszor nem segítették a térséget.
24: Az információk hiányában nagyon sokan azt gondolták, hogy kihasználhatatlan a Balaton, miközben azt tapasztaltuk, hogy akik lejöttek, azok kifejezetten élvezték, vagy megtalálták az élvezhető részt ebben a sekély, kifejezetten meleg vízben, a plázsos részek kialakulásában, amit korábban nagyon sokan hiányolnak, abból most bőven volt a Balatonon.
0: A vendéglátók azt mondták, nem volt rossz a szezon, de nekik is meg kell még keresniük a megoldást arra, hogy hétközben és hétvégén hatalmas a különbség a forgalomban.
25: Nekünk is alkalmazkodni kell hozzá. Hála az égnek, azért a beszállítók elég rugalmasak, tényleg majdnem minden napon szállítás. Személyzettel meg igen, az a nehezebb kérdés, ki kell adni több szabadnapot olyankor, igazából az, hogy az ember nem tudhatja, mire számít, tehát az előző évek nem ilyenek voltak, ez egy átállás, nekünk is alkalmazkodni kell, és tanulni kell ebből.
0: Akik nem zárnak be a nyár végén, azt mondják, érdemes nyitva tartani, akár úgy is, ahogy ez a Zamárdi étterem tervezi. Ők hétvégente télig várják a vendégeket.
26: A Balaton az nem áll meg, nem zár be, igazából 8-10 hónapot nyitva lehet tartani nyugodtan, aki bírja a munkát, és szeretne nyitva maradni, aznak érdemes vagy egy egyedi ételt találjon ki magának, és akkor az oda tudja vonzani a vendégeket.
0: A vendéglátók szerint az árvaszúnyogok tömeges megjelenésével is kezdeni kellene valamit, mert sokan voltak olyanok, akik esténként azért nem tudtak kinyitni, mert ezek a rovarok elleptek mindent.
1: Megdőlt Usain Bolt rekordja a humanoid robotok olimpiáján. Az egyik robot ugyanis 9,39 század másodperc alatt futott el a 100 méteres távot. Ezzel 0,26 század másodpercet vert a 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnok jamaikai atlétára. A Pekingben zajló olimpiára 666 csapat nevezett be több mint 2000 robotot. A humanoidok a futás mellett boxban és pingpongban is összemérték tudásukat. Fórum következik Paprika Kingával. Szervusz Réka, mik a mai témák?
2: Szervusz, üdvözlöm a nézőket is. Mai témáink elsősorban az energia és környezet köré csoportosulnak. Gajdos László bejelentette, hogy felülvizsgálják a MOHU, a MOL hulladékkezelő alcégének a hosszú távú koncesszióját, amiből ugye amikor kiadták pár éve, nagy botrány kerekedett. Ezen felül bejelentette Magyar Péter több miniszter társával együtt, hogy új víz, energia és klímatörvényre számíthatunk ősszel, tulajdonképpen már amint a paksi készültség elmúlik. Zelenszkij elnököt többen kritizálják, és a frissen kirúgott minisztere azt pedzegeti, hogy választásokat kellene tartani, de erre Zelenszkij azt reagálta, hogy háború idején ez ketté szakítaná Ukrajnát. Ezek a mai témáink, várom önöket, szeretettel mondják el a véleményüket.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó. Hamarosan újabb híradóval visszatérünk Önökhöz, addig is minden jót kívánok.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Xbox, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.

béke, nem elmélet, ez bent lángol. A béke, nem üres szó, hanem egy szintépet bádira. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat nyugodtnak lenni. Mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem bádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: David Carr-nak a vérében van a birkózás. Kétszeres NCAA bajnok, ráadásul az apja olimpiai aranyérmes. Kettőjükben van valami közös, mindketten azt mondják, hogy a győzelmek és az elismerések semmit sem érnek a Jézus Krisztussal való kapcsolathoz képest.
2: Amikor megnyertem az első állami bajnokságot, azt gondoltam, hű, ezt aztán megcsináltam. Úgy éreztem magam, mintha világ tetején lennék.
3: Az Iowa State birkózója David Carr kétszeres és címvédő országos bajnok, aki a főiskolai mérkőzéseinek 96%-át megnyerte. Hány meccset vesztettél el a középiskolában?
2: Hetet.
3: Ennyire emlékszel rájuk?
2: Hát persze, emlékszem az összes 247 nyertes meccsre, de a vesztes meccsek voltak azok, amik inkább berögzültek. Azok égtek belém.
3: A fegyelmezettségét édesapjától, az olimpiai érmes Nate Carr-tól örökölte, aki edzette is, és aki 1988-ban a 700-as klubban is szerepelt.
4: Nagy megtiszteltetés, hogy a 700-as klubban üdvözölhetem Nate Carr-t. Nate, örülök, hogy itt van.
2: Akinek olyan apja van, mint Nate Carr, a többszörös nemzeti bajnok, a halhatatlanok csarnokába beválasztott olimpiai birkózó, attól elég keményen elvárják, hogy tudja, mit kell tennie. Elvárják, hogy jó versenyző legyen.
3: Amellett, hogy megtanította Davidet, hogyan legyen ő is nagyszerű birkózó, Nate a hitét is átadta.
5: Minden, amit itt a Földön megnyerünk, az összes érem, a trófea el fog múlni. De egy dologban biztos lehetsz, hogyha Jézusban vagy, ő örök életet ad neked.
2: Az apám olyan szerény, nem is tudtam, hogy valójában milyen jó. Nem igazán beszélt sokat a győzelemről, és az edzősködés után nagyon sokáig lelkész volt, így a legtöbb beszélgetésünk inkább a hitről, a jellemről, a tisztességről szólt. Aztán, ahogy elkezdett visszatérni a birkózáshoz és az edzősködéshez, akkor gondoltam, hogy én is kipróbálom ezt a birkózós dolgot. Eleinte nem volt túl jó, de tudtam, hogy tud segíteni nekem. Elkezdtem fejlődni, rájöttem, hogy nagyon jól ismeri a birkózást, a hitet és azt az életmódot, ami ahhoz kell, hogy bajnok legyek.
3: David kiválóan teljesített a szőnyegen, azonban miután megérkezett az Iowa State-be, azt tapasztalta, hogy Isten iránti szeretete kihűlt.
2: Én csak csináltam a dolgomat. És csak a világnak éltem. A saját életemet éltem. Tudtam, hogy megváltott vagyok, hogy keresztény vagyok. És nem igazán szerettem volna, hogy a szívem megváltozzon, hogy a szívem megkeményedjen. Szóval nem tehettem semmi őrültséget, de határozottan nem éltem olyan életet, ami Istenhez volt igazítva. Próbáltam csak a saját örömömre és kedvemre élni az életemet.
3: Ez a felismerés katalizátor volt a változáshoz.
2: Akkor Istenhez kiáltottam. Istenem, megpróbáltam kettős életet élni. Gyülekezetbe jártam, és azt csináltam, amit csak akartam. De ez nem működik. Megtörtnek érzem magam, üresnek érzem magam. És ezzel az űrrel bennem már nem számított, hány bajnokságot nyerek, hány ember mondja nekem, hogy milyen nyerő vagyok. Nem tudtam eljutni arra a pontra, ami megváltoztat engem. Éreztem, hogy van valami, amit nem tudok betölteni. És akkor egyszerűen letérdeltem, és azt mondtam, csak érted akarok élni. Nem érdekel, hogy újra győzök-e a mérkőzésen.
3: És a változás azonnali volt.
2: Korábban is jártam közösségbe, de nem volt olyan közösségem, ahol olyan emberek lettek volna, akik felelősségre vontak. És itt megváltozott az életem. Arra a pontra jutottam, hogy bátor akarok lenni a hitemmel, mert Jézus Krisztus az, mert ő az, aki megváltoztatta az életemet.
3: Idén március 23-án David megnyerte a második nemzeti bajnokságát az Iowa State-ben.
2: Mintha Isten megáldott volna azzal, hogy nyerjek. Nem tudom, hogy miért, mert úgy voltam vele, hogy nem érdekel a birkózás, csak közel akarok kerülni a hitemhez. De ahogy ezt tettem, megáldott a birkózás terén. Sokkal szabadabb voltam, amikor azt mondtam, csak a hitemre fogok koncentrálni. Jézusra.
3: Miután idén májusban diplomázott, David célja, hogy részt vegyen a 2028-as olimpián. Az olimpiai arany megszerzésén túl abban reménykedik, hogy mások is megtapasztalják azt a győzelmet, amelyet ő Krisztusban talált meg.
2: Minden Isten kezében van. Belé helyezem a hitemet. Ha világbajnok, olimpiai bajnok leszek, az fantasztikus lesz. De ha nem leszek az, akkor sem fog sok minden változni a jellememben. Abban, hogy az életre tekintek, és ahogy szeretem a többi embert. Én csak azt szeretném, hogy mindenkinek legyen kapcsolata Krisztussal, hogy amikor az élete végére ér, azt hallhassa, hogy jól tetted, jó és hű szolgám, és láthassa a mennyei gazdagságát. Ez a csodálatos hír. Ezt remélem, hogy mindenkinek lesz esélye látni.
1: Fizikai állapota egyre romlott. Nem tudott egyenesen állni, pedig korábban nem volt semmi komoly baja. Nagyon aktív életet élt. Nem voltam biztos benne, hogy a párom felépül-e, és velem marad.
4: Barry Ricker és felesége Laura a montanai Fort Peck indián rezervátumban élnek, és évek óta elkötelezetten sportolnak. Aztán Daryl munka közben csúnyán elesett, ez pedig a korábbi életvitelének is gátat szabott.
1: Nagyon erős szél volt, és neki csapódott az ajtó. A földre esett, és beverte a fejét. Kérdeztem, jól van-e, bemenjünk-e a kórházba, de azt mondta, nem kell, rendben van. Tudtam, hogy erősen beütötte a fejét a betonba. Azt hiszem, ekkor kezdődtek a problémák nála. Azt mondta, furcsán érzi magát. Időnként szédült és rosszul volt.
4: Nem sokkal később Daryl szóváltásba keveredett, miközben a lányát védte. A konfliktus során ismét súlyos ütés érte a fejét. Az állapota sajnos gyorsan romlani kezdett.
1: Gyakran elvesztette az egyensúlyát. Azt mondta, nagyon vörös a szeme, és kérte, hogy nézzem meg. Megnéztem, és nem volt rendben, így felhívtuk az unokahúgomat, aki ápolónő. Azt mondta, ez úgy hangzik, mintha a sztrókja lenne, és ő azonnal kórházba menne vele. Így tettünk. Megcsináltuk a CT-t, ami kimutatta, hogy valóban súlyos sztrókja volt. Lesokkolt a hír.
4: Az állapota két napon belül stabilizálódott, és hazaengedték, amíg időpontot nem kap a neurológushoz. Ám ezután minden rosszabbra fordult.
1: Elkezdett elfelejteni dolgokat. Többször elesett. Még felülni sem tudott egyedül. Amikor ránéztem, tudtam, hogy valami nem stimmel, mert üres tekintettel nézett maga elé. Hívtuk a mentőket. Kijöttek, hordágyra fektették és elvitték. Élet és halál között volt. Úgy éreztem, elveszítettem azt a személyt, akit nagyon szeretek. Mi lesz most?
4: A férfit helikopterrel szállították el a rezervátumból. A kórházban azonnal megműtötték, miután kiderült, hogy agyvérzése van. Laura eközben megkereste a gyülekezetét, és mindenkit, akit csak tudott, megkért, hogy imádkozzon.
1: Mindenhonnan érkeztek imák. Más államokban is imádkoztak értünk, egyszerűen körbevettek minket. Ebben a nehéz helyzetben, amikor nem tudtam, mi történik, olyan volt, mintha azt mondták volna, nem vagy egyedül. Hatalmas vigasztalást éreztem a szívemben, mintha Isten körén fonta volna a karjait, és ezeken az embereken keresztül üzent volna, hogy minden rendben lesz.
4: Daryl állapota azonban az első műtét után romlott. Mivel az élete volt a tét, Laura nem volt hajlandó feladni, és továbbra is imádkoztak érte. Aztán jött az áttörés, elállt a vérzés.
1: Miután kitolták a műtőből, elkezdett beszélni. Visszatért. Annyira hirtelen történt, csak ámultam azon, hogy újra velem van. Isten megtartotta és meggyógyította. A neurológus csodaembernek nevezte el. Még neki is feltűnt, hogy ez nem volt természetes dolog. Itt valami történt. Valami felfoghatatlan történt.
3: Hiszem, hogy Isten gyógyított meg. Tényleg hiszem. Jó volt újra a feleségemmel lenni, egész életemben hálás leszek neki.
4: Napokon belül hazaengedték a kórházból. Nem volt szüksége fizikoterápiára, és szinte egyből újra futni kezdett a feleségével. 2 év telt el az agyvérzése óta, és Daryl erősebb, mint valaha. Sőt, most egy Ironman triatlonra készül. A házaspár Istennek ad hálát a gyógyulásért, és bizonyságtételükkel másokat is bátorítanak.
1: Kis közösség vagyunk, mégis nálunk a legmagasabb az infarktus, a stroke és a cukorbetegség aránya. Hiszem, hogy Isten ezt a csodát azért tette, hogy segítsen az amerikai őslakosoknak megérteni, hogy van remény. Daryl egy 2 lábon járó csoda, könnyen meghalhatott volna. Rendkívül hálás vagyok Istennek.
3: Hálás vagyok Istennek, Jézusnak, a Szent Szellemnek. Istennek nagyobb tervei voltak velem, mint nekem. Örülök, hogy élhetek, és örülök ennek a lehetőségnek. Nagy becsben fogom tartani ezt az esélyt.
6: Azt gondoltam, hogy az csak egy tabletta. Mégis mennyi kárt okozhat egyetlen tabletta?
4: Brad Porternek mindene megvolt, család, barátok és népszerűség. A főiskolán Brad Krisztusnak szentelte az életét, és az élete még jobb lett.
6: Csatlakozhattam a gyülekezethez, mentünk missziós utakra, és élveztem az új életemet Krisztusban.
4: Úgy döntött, hogy teljes munkaidőben saját kertépítő vállalkozással foglalkozik.
6: Egyre több órát kezdtem dolgozni. Lassan elkezdtem akaratlanul is eltávolodni a gyülekezettől. Egy délután azon kaptam magam, hogy egy családtagom házában, ahogy kerestem valami felszerelést, találtam néhány fájdalomcsillapítót. Emlékszem, hogy az Úr szelleme azt mondta nekem, hogy ne tegyem. Én ezt félreértettem, mert azt hittem, hogy jobban tudom. Bevettem a tablettát. Aztán pár nap múlva újabbat. Élveztem ezt az érzést. Azt hiszem, ez egyfajta menekülést jelentett számomra. Abba hagytam a tabletták szedését, de hiányzott.
4: Brad felkereste egy régi barátját, aki díler volt.
6: Pár héttel azután, hogy bevettem az első tablettát, megpróbáltam abba hagyni. Nagyon rosszul lettem, és fogalmam sem volt mihez. Azt mondta, gyere el hozzám, meg tudom oldani. Így rájöttem, hogy ha nem akarom így érezni magam, akkor több tablettát kell szednem, amik viszont drágák voltak.
4: Lopni kezdett a családtagjaitól és másoktól, hogy finanszírozza a függőségét.
6: Bizonyos szempontból féltem, mert annyira szégyeltem magam. Isten nagy munkát végzett az életemben addig, és ezért nem akartam tönkretenni az életbizonyságomat. Mégis megtettem. És az ítélettől való félelemben világosságra akartam kerülni. Lassan egyre mélyebbre kerültem, még mindig abban a hitben élve, hogy ez nem én vagyok. Tudom, hogy ki tudok ebből jönni, de majd holnap. De a holnap nem jött el.
4: Lauren, a gyerekkori barátja, felkereste Brettet.
7: Felismertem, hogy szüksége van néhány emberre az életében, ezért megpróbáltam közbelépni, ahogy tudtam. És aztán ebből több lett.
4: A következő 3 évben Brett kibejárt a börtönbe és az elvonóra. A 3. elvonó után Brett felhívta a dílerét, hogy újabb tablettákat kérjen, de ő helyette heroint ajánlott neki.
6: Emlékszem, hogy abban a pillanatban azt hittem, mert tényleg nagyon utáltam a tőket, hogy ez csak egy egyszeri dolog lesz. Megkapom a drogot, és aztán nem csinálom tovább. Semmi sem lehetett volna távolabb az igazságtól. Abban a pillanatban valóban megtapasztaltam a sötétség olyan szintjét, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Egyik napról a másikra tényleg egy teljes értékű drogossá váltam. A kocsimban éltem, apám kirúgott a házából. A családi összejöveteleken sem láttak szívesen.
7: Nehéz látni, hogy valaki, akivel törődsz, a pusztulásába rohan. A nyomással kellett élnem, hogy én nem tudok rajta segíteni. Istennek kell csodát tennie. Csak ő képes rá.
6: Nem akartam tükörbe nézni. Vissza akartam oda kerülni, ahol Isten használt, de nem tudtam, hogy hogyan. Az életem szétcsúszott. Emlékszem, ahogy kértem az Urat, hogy segítsen ki valahogy ebből, hogy ragadjon ki ebből.
4: Hamarosan rendőrök jelentek meg az ajtóban. Újabb börtön és elvonó várt rá.
7: Azért imádkoztam, hogy Isten hozza a dolgokat világosságra, és szakítson el mindent, aminek el kell szakadnia, hogy egy végleges változás jöjjön létre. Forgassa fel a dolgokat.
6: Emlékszem, ahogy egy reggel imádkoztam, és a Szent Szellem azt mondta, hogy bízzak benne. Ebbe kapaszkodtam. Nem tudtam, hogy mi fog történni, de tudtam, hogy Isten szeret engem. Lát engem, és bízva követnem kell a következő döntésnél, és minden rendben lesz. Azt mondta, hogy menjek még egy éves elvonóra. Azt mondtam, micsoda? Megteszek bármit, csak ezt ne!
4: Brett elment egy hosszabb, hiten alapuló elvonóra, és az Istennel való kapcsolatán dolgozott.
6: Lassan elkezdtem átadni magam. A bűn elvesztette az erejét, ahogy világosságra hoztam. Amíg ezt tettem, rájöttem, hogy ez nem is olyan szörnyű. Miért képzeltem ezt a fejemben? Emlékszem, ahogy a Zsoltárok 32:8 jutott eszembe. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Csak megragadtam ezt az igét, és elkezdtem valósan megtapasztalni a szeretetét, megbocsátását, az igét és az igazságot, hogy Isten az, aki megtisztít, megigazít maga előtt. Ez egy átformáló igazság volt a számomra.
4: Részt vett egy építkezési programban, és ezután Lorennel összeházasodtak. Mára már két kisfiúk van, és Brettnek saját cége.
7: Isten közbelépett. Brett ma nem lenne itt.
6: Isten annyi mindent helyreállított. A kapcsolatot az apámmal, családot adott. Mindent, amiről azt gondoltam, hogy nekem már sohasem lesz. Jónak látta, és megáldott velük. Mindannyian sebezhetőek vagyunk. Vannak problémáink, amik nem kellenének, hogy legyenek. De mindenki megtapasztal nehézségeket, ami igazi remény lesz, ha napvilágra kerül. Akkor Isten cselekszik. Világosságra hozni, ez jelenti az igazi szabadságot.
1: Megan megesküdött, hogy ő sosem lesz drogfüggő, mint az anyja. Nem kellett sok azonban, és ők ketten már együtt lőtték magukat. Megan számára elindult egy hosszú lejtő drogok és férfiak között. Végül pedig úgy érezte, már túl messzire sodródott, hogy valaha is megváltozzon.
7: Láttam anyukámat és a barátait a fürdőszobában, ahogy tűvel szúrják magukat. Megvan, ahogy megfogadom magamnak, hogy sosem csinálok majd ilyet.
4: Ez olyan jelenet volt, amit Megan Burke gyermekként túl sokszor látott. A szülei ugyanis drog- és alkoholfüggők voltak.
7: Úgy éreztem, nem kellek senkinek, nem vagyok elég jó. Hogy valami biztos nem oké velem, ha engem nem szeretnek, de a drogokat igen.
4: Megan a nagyszüleivel lakott, és bár rendszeresen elvitték Isten tiszteletre, Megan nem értette ennek, mi értelme van.
7: Nem éreztem, hogy valóban lenne Isten. Egyszerűen értelmezhetetlen volt. Csak a szokás miatt jártunk Isten tiszteletre.
4: Megan tehát máshol kezdte keresni, amire a szíve vágyott.
7: Amikor először beálltunk anyámmal, talán 17 lehettem, és már várandós voltam, a kislányommal voltam terhes. Marihuánával próbáltunk megnyugodni.
4: Megan 18 éves korában már anyuka volt. Addigra egy hajszára volt a teljes drogfüggőségtől.
7: Elkezdtem bogyókat szedni. Szedtem a Xanaxot is.
4: Egy nap azonban meglátogatta az anyukáját, és olyasmit tett, amiről megfogadta, hogy sosem fogja megtenni.
7: Épp morfiumot nyomott, és amikor én is benyomtam életem első adagját, azonnal világossá vált, hogy az anyám és mások miért tűvel adagolják a szert. Emellett pedig, ahogy a férfiak egyre érdeklődőbbé váltak felém. Egyre többet drogoztam, mert így akartam beilleszkedni.
4: A következő években Megannek újabb gyermeke született, egy fia. Közben végig drogozott. Ezután Megan nővére elhunyt, ami még mélyebbre lökte Megant a függőségben. Akkoriban előfordult, hogy sokszor azért feküdt le férfiakkal, vagy akár nőkkel is, hogy megszerezhesse a napi adagját.
7: Bűntudatot és szégyent éreztem. Szörnyű ember voltam, és belülről is így éreztem magam. Tudtam, ennél már nincs lejjebb.
4: Aztán 2011-ben, 22 éves korában még önt és néhány társát letartóztatták, mert betörtek egy helyi gyógyszertárba. Akkoriban még mindig a nagyszüleinél lakott, akik hűségesen nevelték az ő gyerekeit. Ezért aztán a nagyapját hívta, hogy tegye le érte az óvadékot, aki eljött és hazavitte őt. De még így is, hogy látta a csalódottságot nagyapja szemében, még ön képtelen volt a változásra.
7: Ahelyett, hogy megváltoztam volna, elloptam nagyapa csekkönyvét, és egy 3 hetes kicsekkolást csináltam. Amikor hazamentem a 3 hetes delírium után, rájött, hogy elloptam a csekkfüzetet, kitöltött még párat, és kitett a házból. Az a fájdalom, amit a szemében láttam, teljesen összetört engem, mert ő volt a biztos pont nekem. Amikor a szemembe nézett és azt mondta, hogy ne haragudj, de nem engedhetlek ide többé, én éreztem, hogy valami egészen más útra kellene lépnem.
4: Mivel nem volt hová mennie és nem volt más választása, Megan úgy döntött, hogy beiratkozik az alabamai keresztény drogrehabilitációs központba. Távol minden kísértéstől és a gyermekeitől is. Így egyedül megtagadva a kapcsolatot a családjával, a gyerekeivel, lehetősége nyílt, hogy őszintén szembenézzen magával.
7: Be kellett vallanom magamnak, hogy prostituált voltam. Mert nem számított, kivel fekszem le. Nem számított, mit kell velük csináljak, csak legyen meg a napi adagom. És meg is tettem. Akkor úgy imádkoztam, Istenem, hogy fogod ezeket megbocsátani nekem? Én mindent megpróbáltam, de a saját módszereim nem működtek. Eldöntöttem, hogy bemegyek a rehabra is, mindent odaadok Istennek.
4: 3 hónappal a beiratkozás után Megan kijelentést kapott a pásztortól, aki a központban szolgált.
7: Mélyen a szemembe nézett, és ezt mondta. Szeretném, ha tudnád, hogy az Úr már látott téged összetörve. Látta a fájdalmaid és a szégyened. De szeretné, ha tudnád, hogy ímé újjá lett minden. Tudtam, hogy Isten szól hozzám.
4: A következő hónapokban az ima, az igeolvasás és a pásztorlás segítségével még megszabadult a 8 évig tartó drog- és szexfüggőségétől. Onnantól pedig elkezdett olyan életet élni, melyet átadott Jézus Krisztusnak. És habár a drogfüggőség mindkét szülőjét elvitte, Megan elkezdte újra felépíteni a kapcsolatát a 2 gyermekével és a nagyszüleivel.
7: Végig menni a rehabon az ott dolgozókkal, a pásztorral, a feleségével és a családjukkal. Azt hiszem, ez mutatta meg, milyen Isten valódi szeretete.
4: Ami a letartóztatást illeti, Megan megúszta egy pénzbírsággal és 3 év próbaidővel. Ahogy a próbaideje letelt, Megan irodai asszisztensként kezdett dolgozni a helyi rehabilitációs központban. Ma is itt dolgozik.
7: Tudtam, hogy ez az utam. Voltak, akik vették a fáradtságot, és megmutattak dolgokat a Bibliában. Leültettek és segítettek megértetni velem, hogy Isten létezik, és hogy Isten meg tud változtatni minket, ha hagyjuk, persze. Ő valaki más tud csinálni belőlünk, a régi drogfüggő helyett. Úgy érzem, Isten meggyógyította a megtört szívemet, elvette a bűntudatot és szégyent. Ha láttak volna akkor, hogy milyen voltam, és hogy milyen vagyok most, nyilvánvalóan látszik, hogy erre csak Isten képes. Úgy nézek most magamra, mint akit megmentettek. Úgy gondolom, tényleg mindenen átmentem már. A rossz, a csúnya, mocskos dolgokon. De ma már itt vagyok. Megmenekültem, és megkaptam a bűnbocsánatot.

0: Műsorajánló. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rég be akarta bizonyítani, hogy a barátnője téved, mert szerinte valami vad elképzelése volt az ő zsidó hitéről. Erik ezért elővette a szentírást, és miközben egyértelmű bizonyítékokat keresett a tévedésre, olyat olvasott, amitől elszállt az agya.
2: Az Amtrak cég karácsonyi partiján voltam.
3: Elvegyültünk, eszegettünk, iszogattunk, aztán beszélgetni kezdtünk.
2: Megjegyezte, hogy úgy látszik, hogy te csak narancslevet iszol, és alkoholt nem. Én megmagyaráztam, hogy tulajdonképpen próbálok egészségesen élni. Én is rákérdeztem, hogy ő miért nem iszik alkoholt. Azt felelte, hogy átadta az életét Krisztusnak. Jézust megváltójának tartja, és megtért. Azt se tudtam, miről beszél. Fogalmam sem volt.
3: Megosztottam vele, hogy abban hiszek, hogy Jézus a zsidó messiás, a megváltó, aki már eljött. Ez volt a hitem.
2: Mint zsidó ember, abban sem hittem, hogy a messiás eljön egyáltalán. Közben meg érdekelt is a dolog, amikor a zsidó messiás elfogadásáról beszélt, és valóban hitt benne. Miért hitt benne? Mi ennek a forrása? Ott nőttem fel, amit sokan Kis Izraelnek hívnak, New York metropolitan részén, és a családunk a helyi zsinagóga közösségének tagja volt. Azt hiszem, magától a haláltól nagyon féltem kisgyerekként. Rengeteget gondoltam a holokausztra. Volt egy olyan képzetem, hogy valaki betör a házunkba, és minnyájunkat megöl. Sok zsidó úgy képzeli, hogy ha meghalunk, akkor meghalunk, és ennyi, vagy legalábbis nem tudják, mi lesz. Úgy gondoltam, hogy valahogy meg kell tudnom a választ, direkt be kell az Úrhoz mennem valahogy, és megkérdezni, mi van a halállal? Mi történik a halál után? Úgy nőttem fel, hogy tudtam, hogy van Isten. Azt sosem értettem, hogy miért csak a zsinagógán keresztül lehet egyedül kapcsolatom Istennel. Élesen emlékszem, hogy néha esténként a szüleim autója tetején ültem, az égre néztem, és azt mondtam, Isten, tudom, hogy ott fent vagy. Szeretnék közelebb kerülni hozzád. A Szentírás egy példányát 1968-ban a Bármiszvó napján kaptam. Én fogtam a könyvet, amit kaptam, és feltettem a polcra porosodni. Nekem az csak egy ajándék volt, sosem használtam. Csak ott volt. Lényegében 1979. júliusában kezdtünk randizni.
3: Valóságos érdeklődés volt benne a hitem iránt, és ez akkor nagyon fontos volt nekem. Ajánlottam az Új Szövetséget.
2: Azt mondtam, ide figyelj, nem érdekel az Új Szövetség, de azzal nincs bajom, hogy az Ószövetséget olvassam, mert az a mi könyvünk. Azt azért elolvashatom.
3: Azt mondtam, rendben, csináld, mert meg fogod találni Jézust, a Messiást az Ószövetségben.
2: Be akartam bizonyítani, hogy olvasom az Ószövetséget az én Szentírás példányomban, és nem látom ott Jézust. Nincs benne. Megmutatom, hogy téved. Közben eljutottam olyan versekhez, amelyeknek Jézusról kellett szólniuk, nem tudtam máshogy értelmezni. Elég ijesztő volt, hogy akkor most, amiről beszélt, mégis igaz. Elolvastam az egész Ótestamentumot, és aláhúztam, és kijelöltem olyan részeket, amiket nem értettem, miért vannak a zsidó Bibliában. Ha elolvassuk az Ézsajás 53-at, az egész fejezet kétség nélkül Jézusra vonatkozik. Nem akartam elfogadni Jézust, még az olvasottak után sem. Mindig vívottam magammal. Hogyan hihetnék benne, ha zsidóként nőttem fel? Sokszor viccelődök azzal, hogy Bonnie és én kétszer házasodtunk. Bonnie-t azért vettem el, mert amikor az ember beleszeret valakibe, egyszerűen beleszeret. De ez több volt puszta szerelemnél, mindent szerettem benne.
3: Szerettem Eriket, szerettem a családját. Imádkoztam, hogy a bizonyságom hatással legyen rá. Találjon rá az igazságra.
2: Felismertem benne a mély hitet, amely már a házasságunk előtt is megvolt, és amit aztán még inkább láthattam, amikor férj és feleség lettünk. Teljesen lenyűgözött a hitének mélysége és őszintesége. Ő valóban a hite szerint élt. Én is azt akartam, ami Bonnie-nak volt, talán mindenkinél jobban, mert bennem ez hiányzott. Nálam több volt a tradíció, mint a hit.
3: Nagyon érdeklődött az új világ iránt, amely megnyílt előtte. Imádkoztam, hogy megismerje az igazságot.
2: Volt bennem egy éhség. Tudni akartam, hogy tényleg el kell-e fogadnom ezt a zsidó messiást. Sokat harcoltam ellene, mert újra meg újra arra gondoltam, hogy a zsidó embereknél ez nem szokás. Hová is söpörjem félre a zsidó tradíciókat? Most tagadjam meg önmagamat? De amit láttam, csodálatos és valóságos volt, és úgy éreztem, hogy én ezt akarom. Nagymamám akkoriban került be a kórházba. Megkértem Bonnie-t, hogy imádkozzon, és én is imádkoztam. Amikor nagymamám meghalt, úgy éreztem, ez egy újabb találkozás volt a halállal, és egyre erősebben foglalkoztatott a kérdés, mi történik a halál után? Mi történik azokkal, akik meghalnak? Egyre komolyabban kerestem a megoldást a saját halálomra vonatkozóan is. Mi lesz velem? Nem akartam úgy élni, hogy ne tudjam, hogy mi lesz. Egyszer elutaztunk Bonnie szüleihez Chicagóba. Volt egy pillanat, amikor mindenki kiment valahova, és én felhívtam egy embert, akinek a könyvét korábban olvastam, Dr. Goldberget a Moody Bibliai Intézettől. Megkérdeztem tőle, nem találkozhatnánk-e. Tudtam, hogy ő is zsidó hívő. Azt mondta, jöjjek be másnap ebédre, és el is mentem. Dr. Goldberg megosztott velem valamit, ami tökéletesen rezonált azzal, amit az Ószövetségben olvastam. Mindig volt helyettesítő áldozat, például egy bárány. A bárány halála elfedte a bűnöket, így az emberek nem haltak meg a saját bűneikért. Ennek fényében könnyen megértettem, hogy amikor Jézus eljött az új szövetségben, Isten ismét egy helyettesítő áldozatot mutatott be. Amikor Dr. Goldberg beszélt, megkérdezte, le akarod hajtani a fejed és elfogadni az Urat? Ott meg is tettem.
3: Ott ültem és azt gondoltam, Istenem, nem hiszem el, hogy ez történik. Lehajtottam a fejem és sírtam. Ő rám nézett és megkérdezte, miért sírsz? Én azt válaszoltam, azért, mert most üdvözültél, most találtad meg igazán a zsidó hitedet, most vált az a hit valódivá.
2: Egész életemben tudtam, hogy van valami több, egy személyes kapcsolat köztem és Isten között. Most megérkeztem. Amikor Jézust, a zsidó messiást elfogadtam, teljesség és egészség töltött el. Ez nem tett kevésbé zsidóvá, hanem még inkább zsidóvá tett. A haláltól való félelmem teljesen eltűnt, mert teljes hittel fogadtam el az Urat.
3: Ez volt a legnagyobb ajándék, ami valaha történt a közös életünkben.
2: Az Úr szeretete irántam mérhetetlen, felfoghatatlan. Ezért lettünk teremtve, hogy szeressünk és hogy szeretve legyünk. Ez a kölcsönös kapcsolat köztem és az Úr között minden nap jelen van az életemben, olyan, mint egy folyamatos út vele. Állandóan az Úrra gondolok, és tudom, hogy ő is szüntelenül rám gondol.
4: A 17 éves Kobi egy szörnyű autóbalesetet követően meghalt a műtőasztalon. 2,5 órával később azonban újra élt. Következzen egy riport erről a valódi csodáról.
5: Átlagos őszi este volt az oklahomai Loutonban. Courtney Duval éppen befejezte a házi munkát és lefekvéshez készült, amikor csörgött a telefonja. A 17 éves fia Kobi autóbalesetet szenvedett.
3: Az alapján, amit nekem mondott, nem tűnt komoly balesetnek. Csak egy kis koccanásnak gondoltam, mert nem hangzott túl súlyosnak a helyzet.
5: Courtney beugrott a kocsijába és elhajtott a helyszínre, de arra nem volt felkészülve, amit ott látott.
3: Nem tudtam, milyen súlyos a helyzet, amíg el nem mentem, és meg nem láttam a felborult teherautót, és akkor teljesen kész voltam. Ez volt az, amit soha nem akartam volna látni, amit egy anyának sem volna szabad látnia. Vele kellett lennem, csak erre tudtam gondolni.
5: Kobi autójának egy gyorshajtó kisbusz ment neki, ami áthajtott a szembejövő sávba. Az unokatestvérei is vele voltak, de ők csak kisebb karcolásokat szenvedtek. Kobi viszont beszorult az autóba, és nem volt eszméleténél. A mentők gyorsan megérkeztek a helyszínre.
3: Kértem Istentől, hogy védje meg őt. Csak annyit kértem, hogy legyen vele.
5: Steve, Courtney férje éppen hazafelé tartott egy üzleti útról, amikor kétségbe esett hívást kapott a feleségétől, aki úton volt a kórházba. Steve-nek oda kellett érnie.
2: Ráléptem a gázra, és azt mondogattam, Uram, kérlek, mondd, hogy jól van. Akkor már tudtam, hogy komoly a helyzet.
5: Kobi gerincsérülést szenvedett, több bordája eltört, és a tüdeje is megsérült. Sürgős műtétre volt szükség. Mire az állapota stabilizálódott, Courtney és Steve is megérkezett a kórházba.
3: Azt hiszem, be volt kötve a szeme, de emlékszem, hogy mindenütt a vért láttam, meg a sérüléseket. Drága kicsikém, nem tudtam őt megvédeni.
5: A műtét alatt Courtney és Steve felhívták a családtagokat és a barátokat, hogy megkérjék őket, imádkozzanak. Néhány óra múlva az orvos megerősítette, Kobe meghalt.
3: Egy részem meghalt, és úgy éreztem, nem tudok tovább menni. Csak az járt a fejemben, hogy elmondtam-e Kobe-nak, hogy szeretem, mielőtt elment otthonról. Tudja, hogy szeretem?
2: Megérintettem, de az egész teste jéghideg volt. Emlékszem, hogy a szemei tágra voltak nyílva, élettelen volt. Hallgattam a szívét, de nem volt szívhang. A feleségem a földön ülve sírt. Úgy éreztem, hogy nem lehet, hogy meghalt.
5: Kobe tüdejében túl sok vér volt, és az orvosok nem tudták megmenteni.
2: Nem tudtam elviselni, mert nagyon szerettem őt. Kimentem a kocsiba, sóhajtottam, és elkezdtem sírni, imádkozni Istenhez, hogy inkább engem vigyen el. Őt kímélje meg.
5: Courtney a szobában maradt a fiával. Ő és az édesanyja imádkozni kezdtek Kobeért, és elbúcsúztak tőle.
3: Könyörögtem Istennek, hogy nem érdekel hogyan, csak adja vissza a kicsikémet, mutasson valami jelet. Kobe, ha hallasz, Kobe, mutass valamit. Mondtam nekik, hogy anyu szeret téged. Ekkor történt valami, de a nővérek azt mondták, hogy ez csak egy reflex. Azt mutatja, hogy itt a vég, úgyhogy nem törődtem vele. Anyukám is ott volt, és megérintette, és ekkor kinyújtotta a nyelvét. Aztán egy nővér azt mondta Kobe-nak, ha hallasz, nyújtsd ki a nyelved, és ő kinyújtotta a nyelvét.
2: Kaptam egy SMS-t a feleségemtől, azt írta, gyere fel ide, siess. Úgyhogy felmentem, és azt mondja nekem, visszajött. Mire én, hogy érted, hogy visszajött? Nézd, Kobe, nyújts ki a nyelved. Erre ő kinyújtotta a nyelvét. Amikor meglátták a nővérek, hogy kinyújtja a nyelvét, megdöbbentek. Mindenki csak állt és nézte a nyelvét, és azt kérdezgették, hogy most mit kellene tenniük. Mintha mindenki sokkot kapott volna. Gyorsan újraindították a gépeket.
5: 2024. október 27-én reggel 6 óra 38-kor, 2,5 órával azután, hogy meghalt a műtőben, Kobe újra életben volt.
3: Mindig is tudtam, hogy Isten létezik, de aznap valami teljesen újat láttam. Tudom, hogy az én Istenem nagyon is valóságos. Nem tudom, hogy Isten mit tervezett Kobe-nak, de adott neki egy második esélyt.
2: Ha az ember ilyesminek lesz a szemtanúja, akkor valóságos hívővé válik. Hiszem, hogy Isten meghallgatta az imákat, sok ember imáját hallgatta meg. Meghallgatta azt a rengeteg imát, és visszahozta Kobe-t.
5: Kobe-t mesterséges kómába helyezték, hogy stabil állapotban tartsák a következő hetek során, amikor még 2 műtétet hajtottak végre a gerincén és a tüdején.
6: Hálás voltam neki, hogy visszahozott, de ezt nagyon nehéz szavakba önteni.
5: Kobe 3 hónapig tartó rehabilitáción esett át, miközben újra meg kellett tanulnia beszélni, mozogni és enni. Bár deréktől lefelé megbénult, Kobe megőrizte pozitív hozzáállását, és a balesete és a rehabilitáció ellenére is időben fejezte be a középiskolát. Steve és Courtney örömmel osztják meg fiúk csodáját, és minden dicsőséget Istennek adnak.
6: Ahhoz képest, hogy mi volt a baleset után, már nagyon messzire jutottam. És sokkal erősebb a hitem is.
2: Meg kell őriznünk a hitünket az Úrban. Tovább kell imádkozni, mert Istennel tudhatjuk, hogy jó dolgok fognak történni. Ő csodatevő.
3: Soha nem veszíthetjük el a hitünket Istenben. Ha valamiért imádkozunk, engedjük el. Hagyjuk, hogy Isten gondoskodjon róla. Hagyjuk, hogy ő intézze. Én is ezt tanulom. Hagyni, hogy Isten intézze a dolgokat és tegyen csodát. Isten okkal adta vissza őt nekünk.
4: Kétségkívül ez egy tagadhatatlan, elképesztő bibliai méretű csoda. Ennek a csodálatos csodabizonyságnak a nézése közben rengeteg dolog jutott eszembe. Ezek közül az egyik az, hogy Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Már akkor is feltámasztotta a halottakat, amikor még itt élt a Földön, és erről olvashatunk a Szentírásban és az evangéliumokban. Még ma is feltámaszt embereket a halálból, és ezt látjuk Kobi bizonyságtételében is. Ez eszembe juttat egy igeverset a 103-as Zsoltárban. Felolvasom, hogy bátorítsam önöket a hitükben, mert most következik a műsorunk kedvenc része, amikor hagyjuk, hogy Isten úgy cselekedjen, ahogyan akar. Így hangzik, ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel, és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Ez egy ígéret, amelyhez egész életünkben ragaszkodnunk kell. Ne felejtsük el, milyen áldásokkal jár a mennyei atyánkkal való kapcsolat. Jézus Krisztus vére és az ő áldozata révén kerülünk kapcsolatba a mennyei atyánkkal, és ragaszkodhatunk ahhoz az ígérethez, hogy ő megbocsátja bűnünket, és meggyógyít minden betegségünkből is. Ha tehát ez a bizonyság nem erősítette meg a hitüket, van még több csodás bizonyságunk és ima válaszunk. Remélem, ezek megerősítik önöket hitben, miközben imádkozunk és kérjük Istent, hogy gyógyítson. Ezt a történetet e-mailben kaptuk. Egy mammográfia után Maria, aki a floridai Pensacolából származik, értesítést kapott arról, hogy a jobb mellében gyanús csomót találtak, amelyet további vizsgálatokkal kell ellenőrizni. Felhívta a CBN ima központot, és imát kért, bízva abban, hogy Isten jó eredményt ad majd. Másnap visszatért egy második mammográfiára, szonográfiára és ultrahangvizsgálatra. Röviddel ezután imái meghallgatásra találtak. Az orvosok nem találtak semmi aggasztót, és a csomót jóindulatúnak ítélték. Mária dicsérni kezdte Istent. Rendkívül hálás a CBN ima központjának. Dicsérjük Istent ezért a csodáért.
7: Szuper! Itt van egy e-mail Miss B. Től. Körülbelül 2 hónappal korábban történt, Ashley-nek írja. Ashley hittel úgy imádkozott, hogy valakinek súlyos hátfájása van. Úgy gondolom, ideg probléma. Jézus nevében meggyógyult. Olyan erős hátfájásom volt, hogy még a mosogatáshoz sem tudtam elég sokáig állni. Mióta Ashley kimondta hittel a gyógyító szavakat, elmúlt a fájdalom. Eddig haboztam, hogy elmondjam, mert attól tartottam, hogy visszatér a fájdalom, de nem tért vissza. Dicsőség az Úrnak. Ez nagyszerű hír, imádkozzunk. Atyám, Jézus nevében járulunk hozzád azokért az emberekért, akiknek szükségük van a csodára, a te érintésedre. Valaki az egyik este hatalmas nyomással vagy ehhez hasonlóval ébredt a hátában, és attól fél, hogy a tüdejében van probléma, és még mindig érez valamit. Hiszem, hogy az Úr épp most veszi el a problémáját, figyeljen, mit cselekszik Isten. Van még valaki más is. Tudom, hogy ma már láttunk egy csodáról bizonyságot, de van egy nézőnk, aki nagyon dühös, mert látta ezt a bizonyságot arról a fiatal emberről, akit megmentettek, és azt mondja, az én fiam nem gyógyult meg, az én fiam nem lett megmentve. De Ashley elmondta azt a gyönyörű Zsoltárt a gyógyulásról, és szerintem az Úr ma meg akarja gyógyítani a szívét. A gyermeke ugyan Jézussal van, de Isten nem akarja, hogy az élete szívfájdalommal és bánattal legyen teljes. Figyel önre, irányítja önt és vezeti önt. Fel akarja éleszteni a lelkét, és igen, ez önnek szól. Bizalommal fogadja el ezt. Ma Isten gyógyulást kínál a szívének.
4: Valaki, aki nézi az adást, valamilyen sérülést szenvedett a feje alján és a tetején, a nyak tetejénél, a koponya alján. Nagy duzzanat van pont ott, a fej hátsó részén. Hiszem, hogy Isten meggyógyítja önt ebből a sérülésből, ebből a súlyos sérülésből. Valójában éppen kórházban van, éppen most érinti meg a testét, Jézus nevében meggyógyítja önt, és teljes egészséget ad. Kijelentjük a gyógyulást, és teljes egészséget Jézus vére által. Képes lesz kisétálni abból a kórházból, és normális életet élni. Köszönjük, Jézus!
7: Isten ma is meg akarja gyógyítani a családokat. Annyi törés van a családi kapcsolatainkban, és miközben ma ezt nézzük, talán eszünkbe jut egy-két családtag, akikkel egyszerűen csak ellentétünk van. Nézzünk hát mindannyian, mint hívők arra, kinek kell megbocsátanunk és kegyelmet adnunk, és gondolkodjunk el azon a kegyelmen és megbocsátáson, amelyet Isten adott nekünk. Uram, köszönjük, hogy a megbékélés a Te akaratod, és Uram, Istenünk, imádkozunk, hogy ma béke és egység szellem lakozzon a családokban és házasságokban. Köszönjük, Uram!
4: Atyám, köszönjük, amit teszel. Köszönjük, hogy meggyógyítod az embereket. Köszönjük, hogy megszabadítod őket. A Te hatalmas és drága nevedben kérjük, és imádkozunk mindezekért. A Jézus nevében. Ámen és ámen. Nos, barátaim, örömmel vesszük, ha megosztják velünk bizonyságaikat, és ha imára van szükségük, keressenek minket. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak. Legyen csodás a hetük. Viszlát!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Ma jár le az Egyesült Államok és Irán közötti 60 napos tűzszünet.

0: Egyik fél sem szorgalmazza a határidő meghosszabbítását. Trump elnök közel-keleti megbízottja a gázai béketervet próbálja megmenteni.
1: Jared Kushner Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel találkozik, miután a Hamas vezetőivel egyeztetett. A CBN közel-keleti tudósítója Paul Petit következik.
2: Jared Kushner Izraelbe utazott, remélve, hogy sikerül meggyőznie Netanyahut, miután Egyiptomban tárgyalásokat folytatott a Hamas vezetőjével és regionális közvetítőkkel. A Hamas csak akkor hajlandó letenni a fegyvert, ha Izrael elfogadja a megállapodást. Netanyahu szerint Izrael mindaddig nem vonul ki Gázából, amíg a Hamas le nem teszi a fegyvert. A vita Izraelt a térség több országával is szembeállítja. 8 muszlim ország külügyminisztere vádolja azzal Netanyahut, hogy akadályozza a békefolyamatot. Eközben egy másik diplomáciai határidő is lejárt. A megállapodás szerinti 60 napos tűzszünet az Egyesült Államok, valamint Irán között érvényét veszti, és nincs hír hosszabbításról. A Wall Street Journal szerint Irán és Amerika egyaránt nagyobb támadások előkészítésére használta a tűzszünetet. Eközben Teherán részéről egyre élesebb retorika tapasztalható. A hírek szerint az iráni katonai vezetés 30 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel minden megölt vagy elfogott amerikai katonáért, és kétszer annyit, ha azt egy iráni nő hajtja végre. Trump elnök szerint az Egyesült Államok egyre nagyobb ellenőrzést gyakorol a Hormuzi szoros felett.
0: És miután legyőztük Iránt, mert hogy le fogjuk őket győzni, az Egyesült Államok területévé nyilvánítom a Hormuzi szorost. Már most is ott van a tengeri blokkádunk. Egyetlen hajó sem haladhat át rajta, ha csak mi nem akarjuk, hogy átjusson.
2: Trump szerint a konfliktus miatt emelkedő olajárak idővel csökkenni fognak. Arra kérte az amerikaiakat, a nemzetbiztonság érdekében fogadják el a megemelkedett költségeket.
0: Tehát, amikor egy kicsivel többet fizetnek a benzinért, ne feledjék, ezt azért teszik, hogy egy nagyon gonosz ország, amely valójában a világ első számú állami terrorizmus támogató országa, ne rendelkezhessen nukleáris fegyverekkel.
2: Jack Keane nyugalmazott tábornok szerint Trump óvatos Iránnal, mert közelednek a félidős választások. Ő azonban célra törőbb stratégiát javasolna.
0: Nem vagyok politikus, de szerintem a választásokon valamelyes segítene, ha valóban térdre kényszerítenék őket. Nem arra gondolok, hogy gazdaságilag kell megtörni őket. Arról beszélek, hogy mindent el kell venni tőlük, amit értékesnek tartanak.
2: A CENTCOM parancsnoka Brett Cooper admirális meglátogatta a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozót, amely rekordhosszúságú 9 hónapos küldetés után tart hazafelé. Több mint 260 napot töltött a tengeren, ami a személyzet mentális egészségére is kihatott. Cooper admirális szerint a történelem ezt a küldetést a modernkor egyik legnagyobb hadműveleti intenzitással és legjelentősebb következményekkel járó bevetéseként fogja számon tartani. A USS George Washington már úton van, hogy átvegye a helyét. És most más hír. A Jerusalem Post elsőként számolt be arról, hogy zsidó férfiak számára engedélyezték, hogy zsidó imakönyvből imádkozzanak a templomhegyen. Ez egy újabb változás a régóta fennálló status quo-ban, amely szigorúan tiltja a nem muszlim vallásúak imádkozását a szent helyen.
0: Egyéb hírek. Kis meglepetésként Trump elnök utasította a Pentagont, hogy csökkentse a dél-koreai éves katonai gyakorlat mértékét. John Jessup következik Washingtoni hírstúdiónkból. John.
2: Egy közösségi média bejegyzésben az elnök az észak-koreai diktátor Kim Jong-unnal fenntartott kiváló kapcsolatára hivatkozott a döntés meghozatalakor, és bírálta Dél-Koreát azért, mert nem segít az Irán elleni háborúban. Azt is elmondta, hogy a közös katonai gyakorlatok, idézem, teljesen helytelenek és ellenséges üzenetet közvetítenek Észak-Koreának, amelyet elnöki mandátuma alatt tiszteletteljesnek nevezett. Észak-Korea nemrég ballisztikus rakétát lőtt ki, emellett rakétatechnológiát biztosít Iránnak és több tízezer katonát küldött Oroszország oldalán harcolni az ukrajnai háborúban. Több mint 20 befolyásos keresztény művész részt vett egy olyan filmforgatáson, amely a modern keresztény egyház emlékezetes dalait mutatja be. A művészek között találjuk C.C. Winans-t, Kerry Jobot, Israel Houghtont és másokat is, akik klasszikus dalokat és hittel teli himnuszokat adnak elő a filmben, valamint interjúkban bizonságot tesznek. A House of Worship című film augusztus 23-án kerül az amerikai mozikba. 23rd. A CBN Superbook csapata segített abban, hogy egy horvátországi fesztivál emlékezetes missziós esemény legyen több száz gyermek és család számára, amelyet az ország fővárosában rendeztek meg. Az evangelizációs fesztivál a zenén és a Jézusról szóló üzeneten keresztül összehozta az embereket. Az eseményen közel 600 gyermek vett részt, az interaktív programban játékokkal, dalokkal és táncokkal, és a Superbook egy epizódjának levetítésével tették élvezetessé az estét. A csapat emellett gyermekbibliákat, Superbook evangéliumi füzeteket és képes könyveket is osztogatott.
1: Casey arról álmodott, hogy MMA harcos sportoló lesz. Szinte minden nap edzett, profikkal vívott edzőmérkőzéseket. Ez egészen addig ment, amíg egy nap nem sikerült nyernie, és erre majdnem a házassága is ráment.
3: Házas emberként semmi keresnivalom nem volt ott. Elvesztettem a küzdelmet a kéivágyjal szemben. Elítéltem Dávid királyt, amíg magam is úgy nem jártam.
1: Casey Mize középiskolai birkózóbajnok volt, kemény múlttal. Elsősként beleszeretett osztálytársába, az elkötelezett keresztény Melissába.
3: Először csak barátok lettünk. A spanyol tanárom ekkoriban kezdett olvasni nekem a Szentírásból, és megkérdezte, ismerem-e Jézust. Elkezdtem tanulmányozni vele a Bibliát. Melissa látta ezt, és felbátorodott, hogy randízzon vele. A spanyol tanárom által belém vetett magoknak nagy hatásuk volt.
1: 19 éves korukban összeházasodtak. Casey eleinte birkózott, majd MMA edzésekbe kezdett.
4: Mikor fiatalok voltunk, a kevert harc viszonylag új volt. Nem tudtam, hogy mit jelent ez az életünkre és a házasságunkra nézve.
3: Győzni akartam, megmutatni az embereknek, hogy az esélytelenebb is nyerhet, mint Rocky. Az ő példáját akartam követni, harcolni akartam, profi harcosokat ütöttem ki. Amint megismertem ezt a sportot, azt mondtam, ez én vagyok.
1: Kaliforniai otthonukból Casey szinte minden nap eljárt edzeni. Hétvégenként pedig Las Vegasban edzett, be akart jutni a UFC-be.
3: A birkózó edzőm óvott egyes MMA harcosokkal való edzéstől. Azt mondta, erkölcsileg rossz hatással lehetnek rám. Itt kezdődtek a bajok. Nem tudtam, milyenek a profi atléták. Striptease bárokba vittek. Amikor először tartottam velük, nagyon remegett a kezem, de csak az első három alkalommal. Utána már nem remegett többet. Tudtam, hogy nem kellene ott lennem, de annyira egzotikus volt. Mikor láttam mindazt, mi a túró? Mindenféle testalkatú és bőrszínű lányok voltak ott, a testnek pedig hatalmas vonzereje van. Nagyon-nagyon erős volt a kísértés. Nem tetszett, mert tudtam, hogy rossz. Mindig, amikor eljöttem onnan, felnéztem az égre, és... azt mondtam, sajnálom Isten. Tudtam, hogy rossz, amit teszek, de képtelen voltam abba hagyni.
1: Nem telt el sok idő, és Casey a kísértés nyomására viszonyt kezdett egy táncossal. Melissát lesújtotta, amikor rájött.
4: Egyszerűen nem tudtam elviselni. Állandóan szomorú voltam, depressziós. Aztán arra kértem, hogy válasszon. Harcos volt. Azt akartam, hogy értünk harcoljon.
3: Próbáltam időt nyerni, mert szerettem volna eljutni az Ultimate Fighters showra. Melissa elment a bankba és kivette a számlánkon levő pénz felét. Otthon két felé osztotta és azt mondta, válasz. A pénz fele a tiéd. Ha azt az életet szeretnéd, csak menj, de hagyd itt a gyűrűd, elválok. Amikor ezt mondta, megijedtem, mert ő volt az egyetlen, aki feltétel nélkül szeretett. Felhívtam a spanyol tanáromat, és megkérdeztem, mit tegyek. Azt mondta, essek térdre, és kiáll csak Istenhez. De úgy gondoltam, nincs időm ilyen marhasságra. Annyira egoista lettem, hogy még Istenre sem maradt időm. Csak magamra gondoltam, önző voltam. Be akartam kerülni a UFC-be, bajnok akartam lenni. De ő megmutatta a Bibliában, ki vagyok valójában, és azt mondtam, ez nem én vagyok. Megkérdezte, akkor mit fogsz tenni? Én pedig Melissát választottam. Amikor aznap hazajött a munkából, még mindig otthon voltam. Azt mondta, jó, de most költözz el.
1: Casey beköltözött középiskolai spanyol tanárához, hogy elkerülje az MMA világának befolyását. Helyette olvasni kezdte a Bibliát.
3: Amikor elkezdtem Jézusról olvasni, már semmi más nem akartam. Az első perctől magával ragadott a Biblia. Semmi más nem számított, nem tudtam edzőterembe menni, otthon edzettem. A Bibliát olvastam, és arra gondoltam, miért teszi ezt velünk Isten? Tudom, ki vagyok, egy önző alak. Kezdtem beleszeretni Jézusba. Nagyon hiányzott a feleségem. 6 hónapot töltöttem nélküle. Ekkor kezdtem növekedni az Úrban.
1: Melissa látta Casey szívében és személyiségében a változást.
4: Végre kezdett megváltozni. Többet gondolkozott rólunk párként, a házasságunkról, és Isten tervéről, mint a saját maga terveiről.
3: Ahogy közelebb kerültem Jézushoz, közelebb kerültem Melissához is. Együtt olvastuk a Bibliát, és együtt edzettünk, ő lett az edzőtársam, a legjobb barátom. Beleszerettem egy teljesen új oldalról is, a lelkébe.
1: Casey átadta az életét Jézusnak. Újra összeköltöztek, és hamarosan családot alapítottak. Ma a házasságuk erős, mert Jézusra alapozzák.
3: Túl fiatalok voltunk. Őszinte szerelem volt, de saját magamba is szerelmes voltam. Ma belé vagyok szerelmes, nem magamba. Az, hogy minden nap vegyük fel a keresztünket, számomra azt jelenti, hogy magam helyett Istent és a feleségemet választom.
4: Isten beavatkozott, visszatért az életembe, a férjem életébe, és mindketten benne bízunk, rátámaszkodunk és benne növekszünk. Az a legfontosabb, hogy mindketten azt választottuk, hogy együtt maradunk, és Istenben bízunk.
3: Nagyszerű életem van, amit nem érdemlek meg, de hálás vagyok érte.
4: Készüljön fel a legrosszabbra, mondta az orvos Jennifer Scottnak nem sokkal azután, hogy fiát elütött egy 70 km/h haladó furgon. Brandon számtalan sérüléssel került az intenzív osztályra, már 4-szer kivérzett, és orvosa szerint elkeserítő állapotban volt. Mégis mi tartotta meg édesanyja hitét? Nézzék meg!
5: A michigani Masontől nem messze egy furgon épp megelőzött egy lassan haladó kombányt, de egyszer csak a semmiből előtűnt egy kis alak.
1: Hallottuk a kerékcsikorgást.
6: Odafordultam és láttam, Brandon ott fekszik az úton. Először elöntött a félelem.
5: Richard és Jennifer Scott 9 éves fia éppen a szomszédokhoz futott át az úton, amikor egy 70 km/h haladó furgon elcsapta és 22 méter távolságba repítette.
1: A teste teljesen kicsavarodott.
5: Amikor odaértek, bár a szemei nyitva voltak, nem reagált, és vér folyt a füléből.
1: Azt hittem, szörnyet halt.
6: Emlékeztettem Brandont, hogy Isten vele van, ahogy mi is, úgyhogy harcoljon. Ne adja fel!
1: Azt mondtam, Istenem, kérlek, ne vedd el a gyermekem. Más nem tudtam mondani.
5: Miután értesítették a mentőket, Jennifer azonnal üzent gyülekezete ima csoportjának.
1: Imádkozzatok Brandonért. Amint elküldtem, elkezdtek özöllenni az üzenetek. Imádkozunk, imádkozunk. És abban a pillanatban nyugalom szállt rám, mert tudtam, Isten munkálkodik.
5: Brandont beszállították a Lansing-i Sparrow kórházba. Mindkét lába és az állkapcsa is eltört, kiukadt a tüdeje, megrepett a lépe, agyvérzése volt, de az orvosok leginkább a májában lévő erőteljes vérzés miatt aggódtak. Dr. Steven Gertin egyike volt a Brandont kezelő orvosoknak.
7: Kétségbejtő állapotban volt. A legfontosabb az volt, hogy mielőbb a műtőbe kerüljön, hogy felnyissuk a hasát és megállítsuk a vérzést.
5: Mi alatt a fiát operálták, Jennifer megemlékezett arról, hogy mielőtt Brandon megszületett, Richarddal éveken át imádkoztak gyerekért. Azóta 2 fiú és 2 leány gyermeket is örökbe fogadtak. Míg Brandon az életéért küzdött, ismét Istenbe vetett hitükre támaszkodtak.
6: Kétségtelen, hogy féltem, de bíztam, hogy Isten erőt ad.
1: Tudtam, hogy Brandon megfoganása csoda volt, és hogy ezt a csodát még mindig magában hordozza.
5: A műtőben továbbra is a vérzést igyekeztek elállítani, amikor Brandon szíve leállt.
7: Gyakorlatilag kivérzett a műtőben. Nem volt több vér a szívében. Úgyhogy a sebész szó szerint kezébe vette a szívét, és ahogy elkezdett feltelni vérrel, így pumpálni kezdte.
5: Mi alatt az orvosok Brandon szívét masszírozták, több család is imádkozott érte. Az orvosok azonban tudták, hogy ha 20 percen belül nem áll be változás, nem lehet megmenteni.
7: Amikor túlléptük a 20 percet, voltak, akik feltették a kérdést. Csináljuk-e tovább? Segíthet-e rajta, ha folytatjuk? És pontosan abban a pillanatban a szíve elkezdett magától verni, teljesen spontán módon.
5: Bár ez győzelemnek számított, a vérzést még nem tudták megállítani, és dr. Gertin nem sok jóval bíztatta a szülőket.
7: Nem voltam biztos benne, hogy túléli. Az anya pedig ott állt, és olyan meggyőződéssel válaszolta, hogy téved, élni fog, ami teljesen megdöbbentett.
1: Abban hittem, hogy itt kizárólag csoda történhet.
5: Scotték szerint valóban megtörtént a csoda. Az orvosoknak sikerült elállítani a vérzést, ám Brandon újabb harccal nézett szembe. A súlyos fejsérülések miatt az orvosok attól tartottak, agyát tartós károsodás érte.
6: Azt mondták, hogy lehet, hogy nem éli túl a következő napokat.
1: Nagyon nehéz volt azt látni, ahogy fekszik és küzd az életéért. Szívszorító volt.
5: Időközben folyamatosan jöttek az üzenetek, hogy imádkoznak érte.
6: A támogatásuk elengedhetetlen volt az első éjszaka.
5: De Brandon túlélte az éjszakát. Az orvosok a rákövetkező napokban pozitív neurológiai jelek után kutattak. Az ötödik napon Brandon felébredt, és reagált a szóbeli utasításokra, sőt, édesanyja számára meglepetést is tartogatott.
1: Sose fogta meg így a kezem, mindig inkább összekulcsolt ujjakkal. Úgyhogy akárhányszor fogtam meg a kezét, az ujjai elkezdtek vándorolni. Először a kis ujja, aztán követte a többi is. Egészen addig, míg nem összekulcsolt ujjakkal ültünk ott. Tudtam, ezzel azt mondja, anya, itt vagyok.
7: Alig tudtam elhinni. Maga a tény, hogy él, és hogy tudatánál van, csodálatos volt. Egyszerűen ledöbbentem.
5: Brandon 4 hetet töltött a kórházban, ez alatt 8 operáción esett át, majd átkerült a rehabilitációra. Onnan viszont az orvosok által előrevetített több hónap helyett mindössze 3 hét után hazamehetett.
6: Nem tudták megmagyarázni, hogy tud ennyire gyorsan felépülni a teste, de én pontosan tudtam, hogy ez honnan jön.
5: Néhány hónapon belül már ismét szaladgált, sőt, biciklizett is.
1: A szívem mélyén tudtam, Isten nem veszi el a gyermekemet. De arra még én sem számítottam, hogy teljesen helyre is állítja.
7: Az ő esete az egyik legcsodálatosabb példa, amivel munkám során valaha is találkoztam.
5: Néhány hegen és pillanatnyi emlékezet kiesésen kívül úgy tűnik, sérüléseinek semmi hosszú távú hatása nem lett. Családja pontosan tudja, ő egy két lábon járó csoda, és bizonyság az ima erejéről.
6: Az ige azt mondja, ha 2 vagy 3 az én nevemben összefogtok, az imáitok meghallgattatnak. Érte, rengetegen imádkoztak.
8: Isten csodákat tesz!
1: Ez is bizonyítja, hogy Isten válaszol, ha hajlandóak vagyunk kérni.
9: Nőként öltözködtem. Azt hittem, itt majd lehetek valaki, hogy az életem így majd számítani fog valamit. Hogy fontosabb leszek mások számára.
5: Daniel Delgado 5 éves volt, amikor a nemével kapcsolatos zavaros gondolatokba gabajodott. A szegény főként latin-amerikaiak által lakott chicagói negyedben, ahol élt, 2 fiú szexuálisan zaklatta.
9: Nem akartam azokat az érzéseket, amiket tapasztaltam, az azonos neműekhez való vonzódás miatt. Megérintették az életem, és nem tudtam, hogy mihez kezdjek velük.
5: A szégyenhez és a zavarhoz hozzáadódott, hogy az édesanyja sokszor távol volt, mert mentális betegséggel küzdött. Az apja és a mostoha apja kemény férfiak voltak, könnyen osztogatták a büntetést, láthatóan képtelenek voltak szeretetet és elfogadást mutatni.
9: Azt hittem, hogy a férfias erő túl félelmetes. és nem akartam olyanná válni, amilyenek ők voltak.
5: Ahogy nőtt, Daniel egyre nőiesebb lett. Még mindig küzdött az azonos neműekhez való vonzódás ellen. Egészen addig, amíg egy iskolai tanácsadó meg nem győzte 14 éves korában, hogy fogadja el így magát.
9: Azt mondta, hogy az életem jobb lesz, ha megteszem. Amikor elmondtam az apámnak, hogy felvállalom a meleg önazonosságot, azt válaszolta, erről hallani sem akarok a házamban.
5: Daniel nyilvánosan is felvállalta a homoszexualitását.
1: Hé, kislány!
5: De az élet az ígéret ellenére nem lett jobb. A texasi Dallasban élve Daniel folyamatosan gúnyi zaklatás tárgya volt.
9: Azt gondoltam, hogy nincs számomra remény. Az élet túl fájdalmas volt, és néha úgy tűnt, jobb lenne holtan, mint élve.
10: Kicsipted magad, cica fiú!
5: Aztán 16 évesen, amikor inzultusok hada miatt leszállt egy buszról, Daniel bezárkózott a WC-be, és aznap estére megtervezte az öngyilkosságát.
9: Kopogtak az ajtón, és hallottam a szomszédomat, Pettit, amint azt mondja az anyámnak, hogy 5 percem van felvenni a cipőmet, és elmenni vele az ifjúsági gyülekezetbe aznap este.
5: A keresztény Patty látta, milyen zaklatáson megy Daniel keresztül, és úgy érezte, valamit tennie kell.
1: Alapvetően azt mondták neki, hogy pusztuljon, tűnjön el. Épp gyülekezetbe készültünk, és hallottam, amint Isten azt mondja, hozzam őt is.
5: Danielnek nem volt vesztenivalója. Felvette a platformcipőjét és a szivárvány színű poncsóját, és csatlakozott Pettyhez. Az Isten tiszteleten néhány férfi körülvette, és imádkoztak érte.
9: Életemben először azt éreztem, hogy ezek a férfiak elfogadnak, és testvérként szeretnek, és nem is kellett lefeküdnöm velük ezért.
1: Egyértelmű volt, hogy csak levegőre van szüksége, és hogy valaki törődjön vele, mint egyáltalán emberi lénnyel.
5: Daniel felhagyott az öngyilkossági tervével, és barátok lettek Pettyvel. Még nem hitte, hogy az élete értelmet nyerhet. Ő pedig elfogadást találna a gyülekezetben, úgyhogy elmaradt a közösségből. Aztán 18 évesen nagy döntést hozott.
9: Nem akartam tovább férfiként élni. Eldöntöttem, hogy a jövőben nőként akarok élni. Mert azt gondoltam, hogy segíteni fog, ha elrejtem az identitásomat. Azt gondoltam, hogy a gyülekezet nem nekem való hely. Azt gondoltam, hogy az LMBTQ közösség az otthonom.
5: Daniel most már Daniellaként teljesen magáévá tette új identitását, és transvestita szépségversenyeken kezdett versenyezni. 2 évvel később, 2001-ben ráébredt, hogy a boldogság és az életcél utáni kutatása kudarcba fulladt.
9: Az sem segített, hogy magamévá tettem ezt az identitást. Belenéztem a tükörbe, de nem ismertem magamra. Ez megrémített. Nem akartam többé bujkálni. Szembe kellett néznem azzal a valósággal, hogy én mégiscsak férfi vagyok, nem pedig egy nő.
5: Újra Daniel lett. Visszalépett a szépségversenyektől, és elkezdett ismét gyülekezetbe járni. Egy vasárnap Isten megbocsátásáért imádkozott, és előre ment, amikor a pásztor hívta, hogy fogadja Jézus Krisztust megváltójának.
9: Ott zokogtam a vállán, ő meg csak azt ismételgette. Az atya szeret téged. Szeret téged. Szeret. A szívem megtört, és kimondtam, hogy Jézus, elfogadlak téged. Megadom magam.
5: Nem sokkal ezután elvágta a szálakat az LMBTQ közösséggel, és elégette régi életmódja emlékeit.
9: Tudom, hogy az atya szeret engem. Belémültette az igazságot, hogy nem vagyok homoszexuális. Sosem éreztem ennyire jól magam a bőrömben. Soha ennyire boldog nem voltam.
5: Daniel most már a Living Waters Ministries-zel segít másoknak is túljutni a sérüléseken. Még az édesanyját is Krisztushoz vezette, és igen, Pettyvel még mindig jó barátok.
1: Emlékszel még arra a szivárványos poncsóra?
9: Igen, már elégettem, Peti. Az igazság az, hogy férfi vagyok, és jó férfinak lenni. Elégedett vagyok, mert tudom, hogy értékes vagyok.
1: A Náhum könyve egy versével búcsúzunk. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Isten áldja Önöket!
11: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium? Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: David egy életerős, nyugalmazott tengerészgyalogos volt, a szívrohammal szemben viszont nem létezett kiképzés. A felesége is egy sor imaharcos küzdött az életéért az orvosok mellett, akik szerint a gyógyulása és felépülése kész csoda.
2: Orvosok és nővérek beszéltek hozzám. Hallottam mindent, de mintha nem velem történne az egész. Egyszerre minden a feje tetejére állt.
3: Beth tehetetlen volt, amint férjét, David Robles-t a sürgősségi műtőbe tolták.
2: Talán tudtam, hogy ez volt az utolsó pillanat, amikor élve látom a férjemet.
3: Beth vitte be autóval egykori tengerészgyalogos férjét a katonai kórházba.
4: Robles úrnak az egyik legerőteljesebb féle szívrohama volt. Minden azon múlt, hogy milyen gyorsan tudjuk felszabadítani azt a bizonyos elzáródott artériát.
3: Oakley doktor és stábja sikeresen helyezte be a stentet az elzáródott érbe. Azonban David állapota tovább romlott. A vizsgálatok kiderítették, hogy a szíve mitriális billentyűje megrepett, ami miatt folyadék szivárog a tüdejébe. Drasztikus beavatkozásra volt szükség.
4: Úgy döntöttünk, hogy a legerőteljesebb életmentő eszközökre kötjük. Ez az ECMO, ami tulajdonképpen egy olyan lélegeztetőgép, amely képes vért pumpálni a szív számára, és oxigéndus vért a tüdők felé.
3: Davidnek nyitott szívműtétre volt szüksége, hogy megműthessék a billentyűt.
2: Három orvos is odajött hozzám. Az egyikük igen, le volt törve, alig beszélt. Azt mondták, hogy a férjem nagyon beteg, hogy a férjem kritikus állapotban van. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a férjem akár meg is halhat. Nagy az esély rá, hogy nem éli túl. Próbáltam felkészülni.
3: Másnap Davidet átszállították a szívsebészeti központba, a közeli Sharp Memorial kórházba. Nyitott szívműtétre volt szükség a billentyű helyreállításához, csak hogy a vesélyi elkezdtek leállni. Az orvosai úgy döntöttek, hogy túl kockázatos lenne egy beavatkozás. Mary Scarlett nővér így magyarázza.
1: Amikor emberek úgy kerülnek műtétre, hogy több szervükkel is problémák vannak, az eredmény igen kétséges lehet. Nem tudtuk, hogy túléli-e.
3: Bessnek már csak a hite maradt. Felkérte barátait, hogy imádkozzanak.
2: Az ima volt az egyetlen lehetőség. Az orvosok is elmondták, hogy nem tudnak mit tenni. Egyre csak azt mondogattam magamban, hogy bíz az Úrban.
3: Az imák hatására David veséi javulni kezdtek, így az orvosok elvégezhették a szívbillentyű cseréjét, amely nyomán a tüdő felé is kevesebb folyadék szivárgott.
1: A szíve nem volt képes elegendő vért pumpálni az agy és a többi szerv felé. Muszáj volt a beavatkozás.
3: Néhány nappal később David stroke-ot kapott. El kellett távolítani a koponyája egy részét, hogy lelohasszák az agyduzzanatot. Nem tudták, hogy David valaha helyre fog-e állni, és ha igen, milyen állapotban.
2: Egy újabb ütés. Újabb sokkoló hír. Úgy éreztem magam, mintha egy hullámvasúton ülnék.
3: Mivel David még mindig ECM-on volt és orvosi kómában tartották, a hetek lassan teltek.
2: Elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon fog-e vegetálni? Ha felébred, képes lesz-e beszélni? Az egyetlen út, amit ismertem, az volt, hogy Istenre támaszkodom, rábíztam magam és bíztam benne.
3: Beth szerint volt még valami, ami életben tartotta a reményt. Egy jel Istentől. Egy reggel, mikor imádkozott, észrevett egy galambot a hátsó kerítésükön.
2: Tudtam, hogy Isten azt mondja, ne aggódj. Ekkor békesség töltött el.
3: Lassan javult az állapota, és le tudták venni az ECMO-ról, és kihozták a kómából. Beszélni azonban nem tudott, és a teste jobb oldala lebénult. Az orvosok nem voltak biztosak abban, hogy fog-e járni, vagy akár újra táplálkozni. Aztán, ahogy a szerettei tovább imádkoztak, David a javulás jeleit kezdte mutatni.
2: Leírtam az imáimat, konkrét imákat, amiket kértem Istentől, és kértem, hogy mutassa meg nekem, amit a szemem nem lát. Azért imádkoztam, hogy halljam a hangját.
3: És másnap?
5: Felnéztem, és azt mondtam, hú, mi folyik itt?
2: Amikor meghallottam a hangját, visszahozott az imához, amit előző este kértem. Tudom, hogy az az ima meghallgatásra talált. Csodálatos volt ennek tanúja lenni.
3: Június végére David felülmúlta az orvosok várakozásait, és elvégezték rajta a szükséges nyílt szívműtétet. Bár egy másik szívbillentyűjét is ki kellett cserélni, David az egyórás műtétet kiválóan vészelte át.
2: Isten volt az. Ő volt az erősségem. Ő tette értünk, értem tette. Megmutatta nekem, hogy milyen hatalmas Istent szolgálunk, és hogy ő bármiben képes támogatni minket az életben.
3: Július 13-án 3,5 hónappal a sürgősségi osztályra érkezése után Davidet kiengedték a rehabról és hazaküldték. Nem csak David családja csodálkozik a felépülésén.
4: Ez egy igazán csodálatos felépülés volt, semmihez sem hasonlítható.
6: Robles úr egy olyan eset, amely számomra és a csapatom számára figyelemre méltó. A felépülése nem szokványos, az összes akadály mellett, amin keresztül ment, csoda, hogy ma ott tart, ahol tart. A gyógyulásának eredménye pályafutásom egyik csúcspontja.
3: Ami Davidet illeti, néhány dolgot megváltoztatott. Rendszeresen edz és megújította az Istenbe vetett hitét.
5: Felébresztett, hogy értékeljem az életet. Mindig is hittem Istenben, de a hitem nem volt mindig ilyen erős. Most már sokkal erősebb, és hiszek abban a hatalomban, amivel rendelkezik.
2: Az ima számomra mindent jelent. Hatalmas dolog látni, hogy Isten mit tett ő benne, ez leírhatatlan. Ha egyszerűen csak hiszel benne, ő képes a lehetetlent is megtenni.
4: Fogom az alapanyagokat, hogy kést készítsek, és a tűz segítségével a legjobbat hozom ki az acélból. A tűz kell ahhoz, hogy a felszínre hozza, kibontakoztassa benne a szunnyadó potenciát. Egy fazekas látja a hibákat, a tökéletlenségeket, az egyenetlenségeket, és néha összezúzza az agyagot, hogy valami újat formáljon belőle. Néha mi magunk is megtapasztaljuk az összetörtséget.
5: A kiváló minőségű kézműves munkájáról ismert Quinton Middleton a világ legjobb séfjei és gasztronómiai hírességei számára készít késeket, ám a sikerhez vezető utat végigkísérte megtörtsége is.
4: Jézus abban a pillanatban vált valóságossá számomra, amikor megpróbáltam véget vetni az életemnek. Középiskolás voltam, és úgy éreztem, mély ponton vagyok. Senki sem szeret, senki sem ért meg. A nagyszüleimnél felálltam egy székre, kötelet tettem egy fára az udvaron, és készültem beledugni a fejemet a hurokba. Olyan volt, mintha A Szent Szellem végigjátszotta volna a folyamatot a fejemben. Miközben készültem megtenni, a Szent Szellem megmutatta, hogy a faág eltörik. Amikor a fejemben eltört az ág, rájöttem, nem akarom megtenni. Mást akarok.
5: Ez a felismerés fordulópontot jelentett.
4: Istenem, te tényleg úgy szólsz hozzám, hogy megértem. Az ördög már régóta próbál elpusztítani. Miért könnyítsen meg a dolgát?
5: Honnan jött ez az egész, a késkészítés ötlete?
4: Olyan filmeket néztem, mint a Conan, a Csillagok háborúja, vagy a Tini Ninja teknőcök. És ez a szenvedély mélyen megragad bennem. Leszereltem a hintámról a fémcsöveket, kalapáccsal kilapítottam, aztán harcosként kergettem a testvéreimet.
5: Ez veszélyesen hangzik.
4: Az volt, de élveztem.
5: Egy helyi bevásárlóközpontban dolgozott, ahol többek között kardokat is árult. Egy nap egy vásárló felajánlotta, hogy megtanítja neki, hogyan készítsen egyedi kést.
4: Kardokat készítettünk meg, bújikéseket, de nem akartam a nyomdokaiba lépni, nem akartam ugyanazt az utat járni. Ezért imádkoztam, Uram, ezt szeretném csinálni, szeretnék a késkészítésből megélni. Mutasd meg az utat.
5: A következő években Quinton kitanulta a mesterséget. Mint mondja, 26 évesen álmában szólt hozzá Isten.
4: Hallottam egy hangot, úgy, mint a sajátomat. Azt mondta, készíts sévkéseket. Ott feküdtem, bámultam a plafont, és azt gondoltam, ez jó ötlet. De hogyan? Írtam egy hosszú listát Charleston összes neves séfjéről, és mindegyiket felhívtam. Mind visszautasított. Körülbelül 50-en. Teljesen letörtem, de a Szent Szellem közbelépett, és azt mondta, hívd fel újra ezt a személyt, de most ne eladni akarj, hanem kérd meg, hogy segítsen kifejleszteni egy kést.
5: Miután változtatott a hozzáállásán, sorra nyíltak meg előtte az ajtók. Helyi séfek mellett dolgozott, hogy tökéletesítse tudását. Azonban nem mindenki fogadta szívesen az új fiút.
4: Volt, aki megkérdezte egy séftől, miért engedett be ezt a négert a házadba. Fekete késkészítőként próbáltam érvényesülni, tanulni a mesterséget, nevet szerezni magamnak. Az akadályok pedig nagyon is nyilvánvalóak voltak. Láttam a problémát, a pillantásokat, a gúnyos mosolyokat. Éreztem, amikor bámulnak. Ezért úgy döntöttem, nem megyek oda, ahol nem látnak szívesen. Inkább saját lehetőséget teremtek.
5: Hogyan élte meg mindezt érzelmileg? Biztosan motiválta valahol, de mégiscsak egy érző ember.
4: Nagyon fájt, hiszen nem tettem semmit ezek ellen az emberek ellen. Mégis gyűlöltek a semmiért előítéletből. Amikor szembesültem ezzel, úgy voltam vele, a csodába is, ezt le kell győznöm. Beleragadjak? Nem. Harcolok.
5: És le is győzte. Különleges séfkéseket készített. Vállalkozása gyorsan beindult. Charlestonban megnyitott üzlete az első fekete tulajdonú késbolt.
4: Nem azért csináltam, hogy elmondhassam, hé, én vagyok az első fekete késbolt tulajdonosa, de az lettem. És ez súlyt ad a dolgoknak, mert hiszek a példamutatásban. A legnagyobb formámat kell hoznom, hogy utat törjek azoknak, akik utánam jönnek.
5: Miről legyen emlékezetes?
4: Nem feltétlenül a késekről, az csak a munkám. Azt szeretném, ha azt mondanák, ez egy jó ember. Ha kezet fog veled, a szemedbe néz, és tartja a szavát. Ez az igazi örökség.
5: Mit jelent önnek a Jézussal való kapcsolata?
4: Mindent. Amikor senki sem ért meg, amikor senki nem látja, ki vagyok, ő ismer. Már azelőtt ismert, hogy anyám méhében megformálódtam volna. A vele való kapcsolatra törekszem, az a legfontosabb a számomra. Nem a tárgyi, az anyagi dolgok a lényeg, hanem hogy oda mehetek Istennek, és azt mondhatom, Uram, bajban vagyok. Uram, mély ponton vagyok. Vagy, Uram, ez életem legjobb napja, hogy bevonom őt az életembe. Remélem, aki ezt nézi, ösztönzést kap, hogy hitben kilépjen. A hit néha ijesztő, amikor nem látni az utat. De bízzon Istenben, bízzon Jézusban, ő átsegít mindenen. Engem is átsegített.
5: Az orvosok Kevint már csak azért is csodaembernek hívták, mert élve jutott el a kórházba. Állapota azonban továbbra is életveszélyes volt. A jó hír az, hogy már úton volt a következő csoda.
7: A férjem munkahelyéről hívtak. Azt mondták, a férjét elütötték, válságos állapotban van, és a lehető leghamarabb ide kell jönnie.
5: 2023. május 10-én Kevin Smith éppen befejezett volna egy autószállítást a louisianai Baton Rouge-ban, amikor egy nagy sebességgel haladó jármű elütötte. Négy szolgálaton kívüli tűzoltó éppen a közelben tartózkodott.
8: Oda mentünk, és Kevin ott feküdt a földön, láthatóan súlyos állapotban. Nem gondoltam, hogy túl fogja élni. Szörnyen nézett ki. Tudtam, hogy válságos az állapota, és ha nem szállítjuk gyorsan kórházba, akkor meghal.
5: Hamarosan további mentőegységek érkeztek, és mindent megtettek, hogy életben tartsák Kevint. Mellkasi csövet vezettek be, hogy újra felfújják összeesett tüdejét. Majd a legközelebbi traumatológiai központba szállították. Közben felesége már úton volt otthonukból.
7: 11 órába telt, mire eljutottam hozzá. Közben folyamatosan hívtak és azt mondták, hogy műtéteket végeznek rajta, én pedig érjek oda, amilyen gyorsan csak tudok. Amikor végre megérkeztem a kórházba és megláttam őt, nagyon megijedtem. Azonnal rátettem a kezem és imádkozni kezdtem.
5: Mire megérkezett a kórházba, az orvosoknak sikerült stabilizálniuk Kevin állapotát. Maguk is alig hitték el, hogy még életben van.
7: Az orvosok csak csoda embernek nevezték. Már aznap este, amikor megérkeztem, azt mondták, tudom, hogy most sokkos állapotban van, de a férje egy valóságos csoda. Nincs fejsérülése, és nem szenvedett belső sérüléseket sem.
5: Bár Kevin állapota stabil volt, a lábai továbbra is veszélyben voltak. Mindkettő súlyosan megsérült, és alig keringett bennük a vér.
8: A lábsérülések súlyosságát látva 100%-ig biztos voltam benne, hogy el fogja veszíteni a lábait. Nem fog tudni járni.
7: Észrevettem, hogy folyamatosan ellenőrzik a lábfejét, ezért megkérdeztem, mi történik most. Azt mondták, mindkét lábfejében csak egy-egy helyen tapintható a pulzus. Ha reggelig nem változik, amputálnunk kell a lábait. Erre egyből azt mondtam, nem, ez nem fog megtörténni. Azt kérdeztem Istentől, Uram, annyira elfáradtam, már azt se tudom, mit imádkozzak.
5: Egész éjjel imádkozott, hálát adott Istennek, és dicsérte őt, hogy megmentette.
7: Reggel 7:30 ellenőrizték a lábát, azt mondták, két pulzus tapintható mindkét lábfejében, így nem kell amputálni.
5: Kevin megpróbáltatásai korán sem értek véget. Az 57 nap alatt, amit a kórházban töltött, 25 műtéten esett át. Az ismerősök imái, valamint anyagi támogatása segítette a házaspárt.
4: Voltak jó napjaink és voltak rossz napjaink. Két naponta újabb műtét, és egyszer csak már a 20-nál, a 23-nál tartottunk. Vissza kellett térnem ahhoz, hogy bízzak Istenben, és higgyek Istenben újra és újra.
7: Több mint 4 hónapig gyakorlatilag a kórházban éltünk. Én pedig teljesen Istenre és az igére összpontosítottam, mert tudtam, hogy a férjemnek szüksége van a közbenjárásomra. Robin, az egyik, aki első között segített, azt mondta, eljöttem, hogy együtt imádkozzak vele.
8: Amikor először láthattam őt úgy, hogy egészséges, és láttam, milyen jól van, még mindig attól féltem, hogy nem fog tudni újra járni. Leülhettem mellé, és imádkozhattam vele. Azt mondhattam neki, figyelj, Isten a kezében tart.
5: A baleset után csaknem 3 hónappal a Smith házaspár hazatért Tennessee-be. Kevin családja és barátai továbbra is imádkoztak a gyógyulásáért. Ő pedig elszántan végigcsinálta a gyógytornát, mert újra járni akart.
7: Amikor megláttam járni, nagyon boldog voltam. Azt hiszem, az orvosokat és mindenki mást is ez nagyon meglepett. Egyszerűen nem hitték el. Azt mondták, sokkal jobban van, mint azt valaha el is tudtuk képzelni.
4: Sokszor imádkoztunk, különösen gyógyulásért. Néha a gyógyulás azonnal megtörténik, ez is csoda. De amikor nem így történik, hanem folyamat és időbe telik, akkor az a tanulság, hogy továbbra is bízzunk Istenben, és maradjunk meg az igében.
8: Isten csodát tett vele. Megmutatta, hogy nem az számít, amit látunk, hanem az, hogy Isten tervében mi van.
5: Kevin ma élő bizonyság Isten gyógyító erejéről. Ő és Tuesday, a felesége, hálásak minden együtt töltött pillanatért, és azért, hogy Isten ma is tesz csodákat.
7: Nagyon hálás vagyok, hogy Isten adott még egy esélyt, és meggyógyította őt.
4: Már az is csoda, ha valaki túléli, hogy autóval elütik. Hálás vagyok, hogy ezt az orvosok hangosan is kimondták, ráadásul pozitív értelemben. Nagyon sokat segített ez nekem. Végül megfogant bennem a felismerés, Istenem, én egy csoda ember vagyok, én magam vagyok a csoda. Hinni kell Istenben minden időben, mert Istennel minden lehetséges. Ő képes rá.
5: És az önök számára is a csodák Istene lesz. Amit megtett másokért, azt önökért is megteheti, és meg is teszi. Csak közelítsen hozzá hasonló módon. Erősen hiszem, hogyha követjük a Biblia iránymutatását, amit a bibliai emberek tettek, mi is azt kapjuk, amit ők. Például azt mondták, ha odajutok Jézushoz, és megérintem a ruhája bojtját, ha le tudom ereszteni a béna barátomat a háztetőn át a lábaihoz, vagy úgy tennék, mint a vak Bartimeus, aki az út szélén várakozott, és amikor hallotta, hogy jön Jézus, kiáltozni kezdett. Dávid fia, könyörülj rajtam! Nekünk is ezeket az elveket kell követni. Ők is úgy tettek, ahogy Tuesday, Kevin felesége. Ő tényleg nagyon nehéz helyzetben volt. Amikor az orvosok azt mondják, ha nem működik két ütőér, akkor le kell vágnunk a lábát. Ráadásul ki van merülve, nagy nyomás alatt van, traumatikus a helyzet, nem tudja, mit tegyen. Az imádsága csodálatos megoldás. Istenem, nem tudom, hogyan imádkozzak, mit tegyek. De él a csodálatos ígérettel, amit Pál apostol adott át nekünk. Önre is igaz, ami a Róma levél 8. fejezetében van. Egyértelmű beszéd. Nem tudunk úgy kérni, ahogy kellene. Erről beszél Pál apostol. Ő, aki képzett volt a zsidó imádkozásban, aki bemagolta a Tórát, minden idők egyik legnagyobb biblia tudósa. Ő mondja azt, hogy nem tudjuk, hogyan kérjünk. De maga a szellem esedezik miértünk. Ebben a bizonyságban is így történt. Nem tudom, Uram, hogyan kellene, de Te segíthetsz nekem. A Szent Szellem tud segíteni nekem. Van, amikor úgy érezzük, kézben tartjuk a dolgokat, tudjuk, mi a teendő, de a gyengeségünk bevallása az, ami utat enged az ő erejének. Ezért ma ezt fogjuk tenni. Meg fogjuk vallani, ahogy Tuesday is tette. Uram, nem tudom, hogy imádkozzak. Mint a démonizált fiú apja, Uram, hiszek, segíts a hitetlenség. A gyengeségünk elismerése és Istenre hagyatkozásunk nyit felénk utat Isten erejének. A szellem fog esedezni értünk. És ha így lesz az ön életében, akkor megnyeri a csodát. Mielőtt imádkozunk, szeretnénk buzdítani önöket. Itt van Tomás levele Kaliforniából. Július 27-én szombaton Terry imádkozott, kijelentette, hogy Isten egyensúly problémákat gyógyít. Azt gondoltam, ez én vagyok. Felálltam, és azonnal dicsérni kezdtem az Urat. Már hetek óta küszködtem ezzel. Még aznap elektromos biciklire ültem. Ezek szerint tényleg volt egyensúlyérzéke. Dicsőség Istennek. Nálad mi van?
7: Bekinek erős fájdalmai voltak, amiről úgy vélte, megint begyulladtak a béltasakok. Az orvosa figyelmeztette, hogy egy újabb gyulladás már műtétet igényel. De miközben a 700-as klubot nézte, Istenhez kiáltott. Gordon a tudománybeszédé szólta, és azt mondta, valakinek begyulladtak a béltasakjai, és most nagyon fáj. Jézus nevében minden csillapodjon le a beleiben. Minden működjön normálisan. Szűnjön meg a fájdalom és az elzáródás a Jézus nevében. És abban a pillanatban, ahogy az ima elhangzott, Becky fájdalma eltűnt, és azóta sem jött vissza. Mindezért Jézusnak adja a dicsőséget.
5: Halleluja! Imádkozzunk! Higgyünk Istenben, és kérjük a segítségét, bármiféle szükségünk is van. Ő szeretne gyógyítani, szeretne szabadítani, megmenteni. Nem kell érvelnünk vagy győzködnünk őt. Nem kell alkudoznunk vele. Csak vegyük át az ajándékot, mint a kisgyerekek. Higgyenek apuban, és ő majd teszi a dolgát. Úrunk, eléd jövünk úgy, mint a kisgyermekek, és megvalljuk, hogy még azt sem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk, vagy hogy mit kérjünk, és hogyan kérjük. De, Urunk, tudjuk, hogy Te készen állsz segítségünkre lenni a gyengeségünkben. Ezért kérjük, légy segítségül a hitetlenségünkben. Segíts nekünk bejutni a jelenlétedbe, hogy hozzád jöhessünk, és megkapjuk a választ minden emberi szükségünkre. Forduljon hozzád a szívünk, nyíljon ki a szemünk és a fülünk. Meglássuk, hogy mit akarsz ma tenni. Jézus nevében kérünk, hogy legyél jelen közöttünk. Van valaki, aki maga is vastagbél gyulladásban szenved. Meghallotta ezt a csodálatos gyógyulási történetet, és azt kéri, hogy mondjuk ki még egyszer, úgyhogy most ön miatt mondom, hogy gyógyuljon meg a vastagbél gyulladásból Jézus nevében.
7: Valaki krónikus májbetegségben szenved, már volt tesztcsoportokban, mindenféle gyógyszereket szedett, de semmi nem használt. Isten most meggyógyítja a máj problémáját, vegye át a gyógyulást, és kezdje el neki megköszönni.
5: Több ember meggyógyul most a szürke hályokból és a homályos látásból, éjszakai fénykarikák látásából. Jézus nevében gyógyuljon meg, és lásson teljesen tisztán, akár a tökéletes látása is visszatérhet. Legyen újra egészséges Jézus nevében.
7: Valakinek gondja van a nyeléssel. Nem tudom, hogy pontosan mi a baj, hogy a torkával, vagy a nyelőcsövével, de az Úr most ezt helyreállítja. Nem érzi többet azt a gombócot, amikor nyelni próbál, és nem lesz többet problémája. A Jézus nevében imádkozom most.
5: Van valaki, akinél glaukómát diagnosztizáltak, különösen a jobb szemében jelentkezett a probléma, de az Úr most meggyógyította és helyreállította Jézus nevében. Ámen és ámen. Ha meggyógyult vagy imádkozom, de az Úr most meggyógyította és helyreállította.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kenyérrel folytatjuk. A Pilisi Pityókás Fantázia nevű kenyeret választották az ország idei Szent István napi kenyerévé. Itt van Septe József elnök, a Magyar Pék Szövetségtől. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Tehát a pityókás az egy krumplis kenyér,
2: ugye? Az egy krumplis kenyér, így van. Népies nevén pityókás, és ugye az idén ez a kenyér lett a Szent István napi kenyér, tehát az ország kenyere. A nevében benn van az, hogy pityókás, és benn van az, hogy pilisi, tehát gyakorlatilag a készítés, megalkotás helyét tartalmazza a pilisi, és az összetevők közül az egyiket pedig a

0: három kategóriában zajlott ez a kenyérverseny, a Szent István napi kenyér, az innovatív kenyér és a leveles sétáló sütemény. Mit jelent ez a három kategória?
1: Pékszövetség most már 15. alkalommal szervezte meg a kenyérversenyét. Az idén is három kategóriában indítottuk a versenyzőket, három kategóriában neveztek, három kategóriában összesen 26 vállalkozás 86 termékkel nevezett. Ennek a fő kategóriája az természetesen a Szent István napi kenyér, a második kategória az innovatív kenyér, a harmadik pedig a sétáló sütemény. De az idei évben a Szent István napi kenyérversenyt azt a Hell és Szász Pékség által gyártott pirisi pityókás kenyér nyerte, amely egyébként így néz ki. Nagyon, nagyon finom a termék. Egy nagyon gondos és szakmailag nagyon képzett zsűri bírálta, akinek nem volt könnyű dolga, ugyanis tized pontok döntöttek a helyezések között, mivel azt látjuk, hogy a pékek egyre jobb termékeket gyártanak, egyre jobban érdekli őket ennek a kenyérversenynek a kenyérversenyben való részvétel, mert azt látják, hogy nagyon komoly marketing lehetőségeket ad a nyerő cégeknek. Az eddigi évek győzteseinek elmondása alapján olyan komoly marketing lehetőségeket kaptak, amelyek nagy belőre vitték a cégeknek a működését.
0: Hát elkezdik keresni az előző év győztes kenyerét,
1: és a mostani év győztes kenyereit is elkezdik keresni. A Pékszövetség tett egy felhívást, amelyre az idén már 105 gyártó jelentkezett, tehát ami azt jelenti, hogy Budapesttől Debrecenen át egészen Sopronig lehet ezt a terméket 105 helyen kapni hosszú időn keresztül.
0: Tehát ilyenkor a győztes kenyér receptjét azt szétküldik a megfelelőnek ítélt pékségeknek, és ők gyártatják, de akkor szigorúan az adott recept alapján.
1: Szigorúan az adott minőségi feltételek alapján. Én azt gondolom, hogy a vásárlók megérdemlik azt, hogy betartsák ezeket a recepteket, és mindenki megfelelő jó minőségű terméket kapjon.
0: Mindjárt rátérünk erre a következő termékre, de az érdekelne, hogy milyen szempontok alapján ítél a zsűri, mert mondta, hogy tized pontok döntenek.
1: Igen, hát itt bélzet alapján, ugye ezeket a kenyereket elvágják, a zsűri ezek illat alapján, héjszerkezet alapján, összetétel alapján, tehát ugye van egy ilyen híres teszt, amikor a kenyeret elvágják, összenyomják, az ugye újra kiugrik, tehát látják azt, hogy ez egy rugalmas termék, és természetesen ezeknek a termékeknek nagyon szigorú laboratóriumi vizsgálaton is át kellett menni, meg kellett felelni, pontos súlyhatárok között kell, hogy megjelenjenek a versenyen, meg van határozva a sótartalom, és minden olyan tartalmat ellenőrzünk, ami ahhoz szükséges, hogy a termékek egészségesek legyenek. Törekszünk arra, hogy jó minőségű magyar alapanyagokból készüljenek ezek a termékek, lehetőség szerint kovászos technológia felhasználásával.
0: És akkor nézzük azt a kenyeret, amit most a kezében, tehát ez az innovatív kategória?
1: Ez az innovatív kenyér, az a neve, hogy a magvető kenyere. Ezt a kenyeret a Sütőmix Kft. Készítette az idei versenyre. Egy nagyon jó minőségű kenyér, szintén hosszérülési kovásszal készül, négyféle mag hozzáadásával készült ez a termék. Ezek a magok frissességet, jó ízt és hosszú eltartatóságot eredményeznek ennek a kenyérnek, úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlen ez a kenyér nyerte ezt a versenyt, mert kiváló minőségű termék.
0: Azt nem pontosan értem, hogy a kovász, mint innováció, hogy jön ide, hiszen eredendően a kenyérben raktak kovászt, már az ókorban is.
1: A kenyérben raktak kovászt, de egy időben a sütőipar nem annyira használta a kovászt, hanem inkább különböző adalékanyagokat használt helyett, amik meggyorsították a termelési folyamatot, de azt látjuk, hogy a újbóli vevői trendek alapján a pékségek egyre nagyobb része visszaáll a kovászos technológiára, illetve a kézműves pékségek pedig átálltak a hosszérelési kovászos technológiára, ami azt jelenti, hogy 24 óra vagy a fölötti érlelésű kovászt tesznek a kenyérbe, ami nagyon fontos és nagyon jó egészségügyi szempontból az emberi szervezet számára, hiszen már nem a az ember belében kell, hogy ezek a kovászok megerjedjenek, hanem ez már előre megerjed, mire ezeket a termékeket alkalmazzuk a sütésnél.
0: Tulajdonképpen megelőzte a kérdésemet, ezt szerettem volna kérdezni, hogy például én, aki szeretem a kenyeret, de hajlamos vagyok a hízásra, akkor mit fogyasszon, hogy jól is lakjon, élvezze is, és ne hízzon, sőt fogyjon.
1: Én mindenképpen azt javaslom, hogy ezekből a termékekből nyugodtan fogyaszthat, és nagyon kellemes és jó íze van az innovatív kenyérnek, és nagyon kellemes és jó íze van egyáltalán azoknak a kenyereknek, amelyek a kovászos technológiával, illetve a hosszú érlelésű kovásszal készülnek.
0: Tehát a kovász a lényeg, ha jól értem, hogy az egyik kulcselem.
1: Így van. Jó. A jó kenyér az
0: kovász nélkül nincs.
1: Víz, só, és kenyér,
0: és kovász. Nem bonyolult ez. Fél percünk maradt, kinyerte a leveles sétáló sütemény kategóriát.
1: A leveles sétáló sütemény kategóriát 26-ban Pedro Pékség nyerte citromvirág nevezetű süteményével, amely egy leveles tésztából készült termék. A Pedro Pékség az egy nagyon, nagyon komoly cég, aki fontos fejlesztésekbe vesz hosszú idő óta részt, Győr-Sopron vármegyéből érkeztek, nagyon komoly szakemberek dolgoznak ennél a cégnél, és ez egy citromkrémmel töltött kocka alakú sütemény, amit a Magyar Ízek utcájába mai naptól meg lehet kóstolni.
0: Jól hangzik, köszönöm szépen elnök úr, hogy eljött és mindezt elmondta.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Fentről

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ma szinte érthető módon minden augusztus 20-a, illetve az ehhez kapcsolódó ünnep sorozathoz körül forog ebben a műsorban is. Most a tűzijátékhoz közelítünk, de egy speciális aspektusból, mert nem mindenki szereti a tűzijátékot, például a kutyák jelentős része nemhogy nem szereti, hanem akár, hát mondom, hogy pánikrohamot kap, de félnek, megijednek ezektől a főleg nem vizuális, hanem hangjelenségektől. És hát arról fogunk beszélgetni most Nagy Leventével, a Noé Állatotthon Alapítvány szóvivőjével, hogy mit tegyünk, hogyha ilyen kutyusunk van. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Sok mindent lehet tenni ilyenkor a kutyák érdekében. Ugye ez sokkal másabb, mint a szilveszteri tűzijátékozás. Itt lokalizálva van a hanghatás, meg a tűzijáték, és nem annyira széles körű, mint szilveszterkor. Szóval magánemberek például pirotechnikai eszközöket nem használhatnak, ugyanez nem feltétlen fogja megállítani őket, de ilyenkor nagyon kell figyelni a kutyusunkra, hogy például sétánál most a rekkenő és rettentő hőség miatt, a sétánál duplán biztosítjuk akár a félős kutyákat. Semmiképpen se póráz nélkül menjünk ki sétálni, és ugye a késő órákra kell időzíteni a hőség miatt a sétát, ami egybeeshet a tűzijátékozással. Szóval ilyenkor fokozottan figyeljünk a kutyusainkra, és a cicákat is meg szeretném említeni, hogy vannak félős cicák is ilyenkor otthon. Őket is zavarhatja a hanghatás, akár az ablakon is kiugorhatnak, hogyha bukóra nyitva van, mert hogy valahogy próbáljuk a levegőt beengedni a lakásba. Ugyanez a kutyákra is vonatkozhat, szóval ilyenkor az ablakokat, ajtókat zárjuk.
1: Arról van bármiféle tapasztalat, vagy tudás, vagy kimutatás, hogy mely kutyák félnek mondjuk egy tűzijátéktól, és mely kutya faj nem, vagy ez nem fajta függő, hanem egyet függő? Kis kutyák, nagy kutyák félnek, vagy...
2: Ez abszolút nem fajta függő, sőt, van olyan is, amikor egy kutya teljesen jól viseli a tűzijátékot az egyik évben, és utána a következő évben pedig pánikszerűen rohan, és megijed, és fél. Ezért nem lehet fajtára bízni. Vannak olyan kutyafajták, akik nagy általánosságban jobban bírják a hangos hangokat, mint például a belga juhász, a rendőrkutyák, ők erre is lettek tenyésztve, de mindig az egyedhez kell igazítani.
1: Tehát akkor az is előfordulhat, hogy mondjuk a tavaly a kutyánk nem félt a tűzijáték alatt, nem ijedt, meg nem is észlelte, de idén mondjuk nagyon megijed. Ettől nekünk nem kell megijedni, tehát hogy ez benne van a pakliban.
2: Igen, teljes mértékben ez benne lehet a pakliban. Mindig figyeljünk az állatainkra, hogy nehogy baj történjen velük.
1: És itt van egy jó tanács, hogy tartsuk őket biztonságos zárt helyen, de sokan úgy tartják a kutyáikat, hogy nem engedik be a lakásba. Mondjuk, ha egy ilyen zaj szennyezett környéken laknak, és nem engedik be a lakásba, akkor mit tudnak ma este tenni?
2: Hát mindenképpen megkérném őket, hogy engedjék be legalább arra a pár órára. Vagy,
1: tegyenek kivételt.
2: Igen, tegyenek kivételt, akár a garázsba, akár az előszobába. Nem kell az ágyba, a kanapéra felengedni azonnal, bár én szeretném, hogy a kanapéra felengedjék őket, de igen, ilyenkor zárt helyre engedjék be. És amit semmiképp se tegyenek, az, hogy láncra kötik az állatot, mert ugyan megállíthatja attól, hogy elfusson, de átugrik mondjuk a kerítésen egy pánikszerű reakcióban, és akkor már megtörtént a tragédia, mert fennakadott.
1: Általában hány kutya szökik meg egy ilyen augusztus 20-i tűzijáték alatt? Van erre adat? Vagy mennyivel nő meg a kutya szökések száma az átlagos napokhoz képest?
2: Mindig, amikor tűzijátékozás van, akkor megugrik a száma. Nem tudok pontos adatokat mondani sajnos, de ilyenkor észlelhetően több kutya szökik meg.
1: Van egy lehetőség az elszökött kutyák megtalálására, hogyha van ilyen azonosító csip a bőrük alá ültetve. Ez mennyire terjedt el mostanra? Van erre valamilyen kimutatás?
2: Ez kötelező. Ez Magyarországon kötelező.
1: Ez nem opcionális érdek.
2: Igen, csippel ellátni a kutyákat. A macskákat ugyan még nem kötelező, de igen, a kutyáknál ez kötelező, és nagyon fontos, ami már ugyan nem aktuális, hogy az állatorvossal konzultálni, hogy naprakész adatok szerepeljenek rajta. Telefonszám, lakcím, hogyha elszökik valaki, és mondjuk hozzánk vándorol be, vagy hozzánk hozzák be a Noé állatotthonba, akkor az első mindig az, hogy csippet nézünk, és úgy tudjuk hazajuttatni a gazdához, hogyha ott szerepel rajta a megfelelő naprakész adat.
1: Milyen arányban kerülnek meg az elszökött kutyák?
2: Hát akiben csip van, az sokkal nagyobb eséllyel jut haza. Sajnos van arra is példa, hogy nem kerülnek elő, van arra is példa, hogy előkerülnek. Erről sem tudok pontos adatokat mondani.
1: És az, hogy kötelező a csip, de most ezek szerint, ahogy mondod, még sincs minden kutyában benne. Igen. Arról lehet tudni, hogy kik azok, hogy milyen arányban nem ültettetnek csipet a kutyájukban, noha kötelező volna?
2: Hát ugye ez még nehezebb megbecsülni, mert hogy vannak a csippes kutyák, akikben van, és utána nehéz ahhoz becsülni, hogy hány kutya, aki nincs nyilvántartásban, aki nincs számon tartva, hány kutya létezhet. Ugye Magyarországon közel 500 000 kóbor kutya van, azokban feltehetőleg, sőt, szinte az összesben nincsen csip.
1: Hát köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondtad, bízunk benne, hogy jól átvészelik ezt a mai estét is a kutyák is.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.

ébresztésbe. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos hisztorik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolit. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hiába az ünnep, Navracsics Tibor nagyon kemény kritikát fogalmazott meg az Egyenes Beszédben Magyar Péterrel szemben. Ezzel is jövünk, és természetesen az ünnepség részleteit is kitárgyaljuk. Kezdődik az aktuál.
2: Állami kitüntetésekkel és katonai ceremóniával indult az augusztus 20-ai ünnep Budapesten. A Tisza-szigetek országos találkozójára több mint 10 000 regisztráltak, a Margit-szigeti rendezvényt azonban zárt körűen tartották. 4 milliárd forintból rendezik az idei augusztus 20-ai ünnepséget és tűzijátékot, de kérdések merültek fel a szervező kiválasztása körül. A G7 szerint a nyertes Hard Rock Kft. Már a hivatalos közbeszerzés előtt egyeztetett a megbízás részleteiről. Lázár János lemondott parlamenti mandátumáról, a volt közlekedési miniszter a Fidesz megújulását sürgeti. Polgári demokraták néven indít új pártokon felülálló társadalmi kezdeményezést Navracsics Tibor. A Fidesznek egyelőre nincs hivatalos álláspontja a kezdeményezésről. Vendégeink Pekárné Farkas Emese, a második Reformkor párt alelnöke, Borgul András, a Gólem Színház vezetője, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.
0: Ez az aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: A szétesőben-e a Fidesz, az hamarosan kiderül, itt vendégeink erre adnak választ. Nagy örömmel köszöntök mindenkit, szép estét és kellemes ünnepet kívánok. Nézzük a nap kérdését, amely a mai nappal kapcsolatos, és így hangzott, és érkeztek is rá kommentek, majd ezzel is foglalkozunk egy picit később. Részt vett vagy részt vesz-e ma az augusztus 20-ai állami programok valamelyikén? Ez meglepő, 20% igen, és 80% mondja azt, hogy nem. Wow. majd ennek okaival is természetesen foglalkozunk, és akkor köszöntelek titeket a stúdióban, köszi, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Jó estét!
1: Nagyon friss Navracsics Tibor néhány gondolata, néhány mondata, még ki sem hűlt igazán, az egyenes beszédben Somos András beszélgetett vele. Arról kérdezte a műsorvezető, hogy lehet-e tárgyalni a miniszterelnökkel, amire azt mondta Navracsics Tibor, hogy Magyar Péterrel nem politikai okok miatt nem lehet párbeszédet folytatni szerintem, hanem civilizációs okok miatt. Állítása szerint Magyar Péter képtelen a párbeszédre, és ő személy szerint nem akar leülni olyan emberrel, aki sértegeti, kiabál vele, vagy olyan közvetlen hangot használ vele szemben, értsük úgy, hogy letegezte például, amelyre korábban személyes kapcsolatuk nem adott alapot, atv.hu-ról idéztem egyébként, nagyon hamar kikerült ennek leírata, ott is érdemes megnézni. Röviden légy reagáljatok erre, hogy hogyan lehet egy ilyen, hogy is mondjam, törzsek feletti egységes Magyarországot teremteni ebből az irányból, ha valaki azt mondja a miniszterelnökre, hogy nem. Vele szóban nem állok.
4: Még szerencse tényleg nem, hogy a Fidesznél nincsenek ilyen elemek, akik így a másikat dehumanizálják, nem akarnak vele szóba állni, esetleg tiszteletlenek vele, nem? Tehát, hogy szerencsé, hogy ők a vitapartnereket mindig lehetőleg korrektebbül kezelték. A miniszterelnök volt, miniszterelnök Orbán Viktor mindig korrektül válaszolt a parlamentben a kérdésekre, elment interjút adni, tisztelettel bánt a politikai ellenfeleivel, tehát teljesen megvan az erkölcsi magaslat a Navracsics Tibornak, hogy ilyeneket mondjon, nem?
3: Ugye Navracsics mondataival az a baj, hogy közben a Tisza elnöke éppen szóban áll az egész magyar társadalommal. Tehát lehet, hogy ő nem szeretne vele szóba állni, de mint hogyha a magyar társadalom ezzel nem így lenne. Nem láttunk még olyat, hogy egy pártnak a biztos pártválasztóknál 70% körüli támogatottsága lenne. Éppen ma láttuk magyart a legkülönbözőbb helyszíneken találkozni a magyar társadalom legkülönbözőbb tagjaival. Én azt javaslom, Navracsicsnak, ha akar még politikában bármit is, de nézheti fölülről ezt a történetet, akkor célszerű egy kicsit inkább tanulni és nem elzárkozni attól, amit magyar csinál.
5: Én pont úgy látom, hogy ez egy politikai kinyilatkoztatás. Tehát szerintem Navracsics Tibor egy Fideszen kívüli politikai karrierbe kezd bele, és ahogy Shakespeare Julius Caesar című darabjában Antonius azt mondja, hogy nem dicsőíteni, temetni jöttem Caesart, és utána egy monológgal maga mögé állítja a tömeget, ő most éppen elhelyezi magát valahol ezen a térképen, és mindenkinek legyen világos, hogy ő a térképen hol helyezkedik el, már nem a régi csapattal, és ezzel az új csapattal szemben, és aki akar, mögé állhat.
1: Na, mielőtt ráfókuszálnánk az augusztus 20-ai eseményekre, nézzük meg egy rövid filmet, akkor Navracsics Tiborról, illetve arról, hogy ő mit is szeretne még a magyar politikában.
6: Polgári demokraták néven új párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor, hogy párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről. A fideszes politikus Facebookra feltöltött videójában arról beszél, Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása rombolja az ország egységét, rontja cselekvőképességét. A Fidesznek nincs hivatalos álláspontja Navracsics Tibor kezdeményezéséről, közölte Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója ugyanakkor a Népszavának kijelentette, neki van személyes véleménye. Számára az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végleges szembenállás szükséges és erősítendő. A párbeszéd Magyar Péterrel pedig lehetetlen.
1: Hát szegény Fidesz szavazók lassan azt sem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok, mert annyiféle kommunikáció van itt. Havasi Bertalan egészen más mond, Navracsics is mond valamit, miközben Navracsics egyébként ebben a mai egyenes beszéd interjúban derült ki. Úgy fogalmazott, hogy szerinte Orbán Viktor nélkül nincs új Fidesz, ugyanakkor a mostani párbeszédet nem a párt belső konzultációjaként képzeli el. Elmondása szerint Orbán Viktor tud a kezdeményezésről, a választás után pedig többször is beszéltek egymással. Egyszerű a kérdésem. Mi van itt?
4: Káosz. De egyébként, hogy mondjam, egy kicsit így nehéz helyzetben is vagyok, mert ahogy itt hallgattam a Navracsics Tiboréknak ezt az ilyen promó videóját, olyan volt majdnem, mintha a két RK-nak a saját pártunknak a szlogenjeit hallgatnám, ezeket az ilyen polgári közép, csak annyi a különbség, hogy mielőtt...
1: Nekem egy farkasemesen lopással vádolja Navracsics Tibor.
4: Csak van egy lényeges különbség, hogy mielőtt nem csináltunk 16 éven keresztül egy katasztrofális kormányzást, nem okoztunk demokrácia deficitet az országban, nem vezényeltünk le egy háborús kampányt, amiben hát, hogy mondjam, így úgy tűnt, hogy ezek az erkölcsi vörös vonalak azért nem volt voltak annyira élesek eddig, csak akkor váltak nagyon élessé ezek a kompromisszumok Navracsics Tibor és egyébként ugye Ferenc Orsolyával együtt viszik ezt a projektet számára, amikor valahogy már nem járnak a kompromisszumok hatalommal.
3: Hát én ezt a teljes szétesés állapotának látom, tehát amit egyébként értek, én láttam pártot belülről már meghalni, tehát ismerem ezt az érzést, ez egy hosszú folyamat, tehát nem megy ez olyan könnyen, de ha valaki visszaemlékszik, nem kell az SZDSZ-re, mert az egy kis párt, nem ilyen jelentős, de az MSZP haláltussájára, ami az elég hosszan tartott, ugye a DK kiválása körülbelül egy év után a választások után, először csak mozgalomként, aztán hirtelen abból párt lett. Tehát a történet nagyon hasonló, én azt látom, hogy ez végjáték a Dunaparton, ha már itt augusztus 20-án vagyunk. A Fidesz nem tudja eldönteni, hogy merre menjen, Navracsics össze-vissza beszél, hiszen egyik oldalon azt mondja, hogy Orbán nélkül nem megy, miközben Orbánnak személyes felelőssége van mind abba, amit Navracsics a személyre vet most éppen neki. És én meg vagyok arról, hogy özvegy, szerintem Navracsics nem egy buta ember, ő is tudja, hogy Orbánnal biztos, hogy nem megy. Orbán emigrált, ugye nem láttuk hónapok óta Magyarországon.
1: De nem ez lett volna akkor a megfelelő pillanat, hogy ezt mondja?
3: Korai még ez, mert ugye ők se tudják, hogy mi van. A Navracsics se tudja, hogy mi van. Ugye Orbán elindult jobb szél felé. Ugye itt van ez a dumája vadhajtásoktól kezdve, de más elemek is ezt bizonyítják. Másik oldal ott van Bóka, aki ugye inkább ez a polgári közép, ami egyébként foglalt. Tehát szeretném jelezni Navracsics Tibornak, hogy ott most éppen vannak. Tehát a Tisza az nagyjából betölti ezt a teret. Nem arról van szó, hogy két oldalú a magyar politika, egy oldalú a magyar politika. Egy széteső, elmeire eső, csökkenő támogatottságú, befelé forduló, magával mit nem kezdeni tudó Fidesz, és egy erősödő 70% körül támogatottsággal bíró Tisza, ami egy koalíciós párt, egy furcsa, nem egy koalíciós pártok szövetsége, hanem maga egy koalíciós párt. Ilyen helyzetben azt gondolom, hogy csak ezt láthatjuk, ezt a kapkodást. Én biztos vagyok abban, hogy Navracsicsék tulajdonképpen egy új pártot akarnának gründolni, és azt nézik, hogy erre van-e lehetőség. Azt kell mondanom, hogy jelenleg erre semmiféle lehetőség nincs.
5: Azért is nehéz dolga van Navracsicsnak, mert ugye nem mondhatja szerintem, amit valójában gondol Orbán Viktorról, hiszen ott még mindig van több százezer, akár milliós szavazóbázis, aki egyfajta vakszerelemmel fordul Orbán Viktor iránt. Na most ezeket a szavazókat nem lehet azt mondani nekik, hogy hát nézzétek már meg, mit csinált az elmúlt választáson, és csak tovább értem ezt a képet, amit az előbb meséltem nektek. Antonius is folyamatosan ebben a monológiában azt mondja, hogy Brutus is an honorable man, mondja Shakespeare, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy tiszteletre méltó ember, és nagyon sokszor visszatér erre a mondatra, és folyamatosan csak azt állítja az ellenlábasáról, aki kvázi vele egy csapatban van, hogy ő egy tiszteletre méltó ember. A végén mégis az a monológ vége, hogy amit csinált, az nem jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor ha azt elérjük, hogy az adás után elolvassátok csak ezt az egy monológot Shakespeare-nek ebből a darabjából, akkor én már boldogan fekszem le, sőt, az egész éven meg van csinálva.
3: Itt most a nevelési rész.
5: Igen, de hogy tényleg nagyon fontos, mert ez egy klasszikus politikai dráma egyébként, ami tényleg erről szól, és teljesen konkrétan ráhúzható erre, hogy hogyan próbálod megszólítani úgy a tömeget, hogy egyébként a veled egy párban lévő szövetségesen nem gondolsz egyet, de mégsem kiálthatod ki bűnösnek. Na, ez egy gyönyörű kör lesz, ahogy ez bezárul.
1: Ott egy régi mániám, ilyen 70-es, 80-as évekbeli nagyon rosszul fényképezett távol-keleti akciófilmeket néztem, és ott nézte ki úgy az akciójelenetek, hogy az ő igen, emelkedettebb, csak hogy érezze, hogy azért ő itt, igen, a kultúra hordozója, én meg itt. Jó. És ezeknél az akciójeleneteknél egyszerűen nem tudta az ember, hogy éppen ki üt kit. És nekem most pontosan ilyen érzésem van, hogy annyira rosszul van fényképezve ez az abszolút filmszínház, hogy ugye Navracsics Tibor a politikai bosszú és kiátkozása végét sürgeti, ez a boruljunk össze. Havasi Bertalan szerint a Tiszával való végletes szembenállás kötelező, a párbeszéd pedig kizárt, és aztán most mond egy ilyet Navracsics az egyik politikai ellenfelére, Magyar Péterre. Továbbra is ez a kérdésem, hogy hány Fidesz létezik ma a valóságban, és szerintetek, ha most tippelni kéne, akkor melyik jön ki győztesen a végén?
4: A Tisza nevű. De valójában egyébként nagyjából szerintem ez a tendencia, tehát az összes, hogy mondjam, maradék az valójában meg fog szűnni, és a Fidesz innen is látszik, hogy nem alkalmas arra, hogy középtávon, hosszú távon itt hiteles ellenzéke vagy váltópártja legyen a Tiszának lényegében. Tehát akikre most Navracsics Tibor lő, és most azért mondtam ezt ilyen viccesen, mert ők szerintem tényleg nagy részt a Tiszánál vannak. Ők már valószínűleg régen elhagyták a Fidesz, mert az a fajta polgári hang az régen eltűnt onnan. Másrészt kicsit azt is gondolom, hogy azért azt állítja Navracsics Tibor az egyik mondatában, hogy legyen vége a kiátkozásnak, utána kiátkozza Magyarország miniszterelnökét a politikai diskurzusból a következő mondatában.
1: De a szavazóit kérem.
4: De a szavazóit kérem, és ez így nem fog működni soha. Tehát amíg nem kezdünk el gesztusokat gyakorolni, ez így nem fog működni, és különösen rossz, hogyha valaki még ellenzékből se akar gesztus gyakorolni.
1: Na ki lesz a győztesem?
3: Én is inkább most azt látom, hogy ez a Fidesz végjátéka, amit látunk, de szerintem nem dőlt még ez el, tehát én abban egy kicsit árnyaltabban látom a dolgot. Biztos, hogy nem Navracsics lesz a megoldás. Mert egyszerűen nem ő az a politikai szereplő, aki képes erre.
1: Látsz olyat most?
3: Nem látok, tehát nem látom. Orbán sem. Navracsics nem egy karizmatikus politikus, nem az, aki mögé a megmaradó, azért 1 millió szavazó, mit nem adtam volna én 1 millió szavazóért annak idején, azért az egy 20%, az egy komoly.
1: Ez egy Megyesi Péter is volt miniszterelnök ennek.
3: Igen, de nem egy pártot csinált, nem egy mozgalmat, hanem oda tolt valakik valahova az élére valaminek, és aztán ez hamar vége is lett a történetnek. Tehát azt gondolom, hogy itt mindenképpen új szereplőkre van szükség, ezeket én nem látom, mert önmagában az orbáni politika lényege az volt, hogy lesöpörni mindenkit a pályáról. Nem csak kívülről, hanem belülről is. Tehát a,
1: új generáció, Szűcs Gábor, Hortai Olivér, Palóc André.
3: Ezek lényeg... Ezek,
1: nem?
3: Nem, ezek nem, az, ne, nem látjuk még. A Fidesz reménye az lehet, hogyha a Tisza elindul lefelé. Ezt most nem látjuk, ezt szerintem jövő tavasszal fogjuk látni, ha ez lesz. Addig biztos, hogy nem. Tehát az első költségvetés, annak a kifutása, akkor fog látszani, hogy ténylegesen megy-e az, amit ígértek, hogy megvalósítható-e, hogy gondolhatjuk-e azt, hogy jobban fogunk élni, mint a 4 éve. Tehát ezen múlik a Tisza sorsa, nem a igazságszolgáltatása, nem a sok minden, ezen múlik a Tisza sorsa. Ha ez nem következik be, hanem marad továbbra is ez a tovadöcögés, a lemaradás, a leszakadás, a szerencsétlenkedés, a rossz kormányzás, akkor elfordulhatnak a Tiszától, és akkor kereshetnek új szereplőket, és ezek lehetnek akár a régiek közül is, de nem lehet Orbán, nem lehet Navracsics, nem lehetnek azok, akik felelnek mindazokért, amit most látunk. Hát ömlik ki a szenny. Hát látjuk, naponta jönnek elő olyan dolgok, amik önmagában, hát ezek, ennek a társaság egy része börtönbe kellene, hogy üljön. Most akkor miről beszélgetünk itt tulajdonképpen, hogy ki fog és mit csinálni?
5: Egy baloldali szavazó szemszögéből végre egészen pontos választ tudok neked adni, hogy hány részre szakad a Fidesz, és hogy ki nyer a végén. Mindegy. Végre valahára
1: éreztem.
5: Egy mozi, amit így hátradőlve nézhetek, így fogom a popcornt, a patogatott kukoricát, bocsánat, és így ezt a mozit végre izgalom nélkül nézhetem. Teljesen mindegy, megtörtént, túl vagyunk a harc jeleneten, hogy rácsatlakozzatok a te képedhez, össze-vissza verték egymást, és most azt nézzük, hogy ki fog felállni a földről, hajrá, srácok, végre valahára egy mozi, amit izgalom nélkül nézhetünk mi. Baloldaliak, elég bajunk van, tehát hogy nem azt mondom, hogy nekünk aztán túl sok csillag van a horizontunkon, de ezt a mozit most végre nyugodtan nézzük.
1: Ezt a mozit is nézzék tovább. Patogatott kukoricát én sem javaslok, pláne fogmosás után. De akkor nézzük meg, hogy augusztus 20-án, vagyis a mai nap, milyen kitüntetések történtek. Egyáltalán hogy is nézett ki ez a mai nap?
7: Az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából odaítélt elismerések és kitüntetések átadásán Baka András újonnan kinevezett köztársasági elnök köszöntőjében arról beszélt. Magyarország történelme során nem mindig tudta elkerülni a válságokat. A felemelkedéshez azonban minden alkalommal hozzájárult a magyar emberek tudása, tehetsége, kitartása és bölcsessége.
8: Nem politikai oldalak, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerünk el embereket. Nem azt kérdezzük, ki honnan jött, kivel ért egyet, vagy miben gondolkodik másként. Azt nézzük, amit tett.
9: Adjál meg mindenkinek az emberhez méltó élet lehetőségét!
7: Cserhalmi György 1989. március 15-én a Magyar Televízió székháza előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Most a legmagasabb állami elismerést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét vehette át a Kossuth-díjas színművész, a Nemzet színésze. A díjazottak sorában található Fülöp Botond ügyvéd is, akit az ország vidéki prokurátorként ismert meg. 2024. februárjában ő találta meg, és több szerkesztőségnek is továbbította azt a kúriai határozatot, amelyből kiderült, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének.
1: Bak András azt mondta, és ez elhangzott a bejátszóban is, hogy ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket. Megvalósult-e ez? Mert olvastam a kommenteket, tudom, hiba, de valahogy szakmai ártalomból mégis gyakran beleásom magam ezekbe, és ott az egyes szereplők, akár Cserhalmi esetében, vagy mondjuk az ügyvéd úr esetében, mégis csak azt mondják, hogy ezt azért kapták meg, mert jókor voltak jó helyen, most a kritikákat mondom a másik oldalról, és igenis a politika az, amely kitüntette meg, mert jókor voltak jó helyen, most a kritikákat mondom a másik oldalról,

0: Gáborról sorolhatom tovább, fantasztikus, olyan emberek, akik egész élet munkásságukra arról szólt, hogy a szabadság, a demokrácia, a nyílt társadalom, és persze sokaknak nem tetszhet nekem ezzel, és ezt elfogadom, de azt gondolom, hogy számomra ez a mai nap a kitüntetési része arról szólt, hogy itt tényleg valami rendszerváltás történik. Az az ócska kitüntetés osztogatásos, hogy valahol a haverok kapták, ahol nagy ferók, ahol ugye legutóbb a szerb elnök, a Putyin barát szerb elnök kapta meg a legmagasabb kitüntetést 2025. augusztus 20-án. Most ehhez képest kérem szépen, miről beszélünk? Egy olyan hazafi kapta meg a legmagasabb kitüntetést, egy zseniális színész, akiről mindannyian azt gondoljuk, szerintem még a fideszesek is, hogyha valaki, akkor ő megérdemli. Hát nem erről szól az állami kitüntetés. Miről szól, ha nem erről?
1: Fülöp Botond esetében is ez elmondható? Aki ugye a kegyelmi botrányt robbantotta ki lényegében.
2: Igen, ott nekem egyébként pont ezt akartam mondani, hogy nekem nála egy picit így rezgett a léc. Nyilván ez ízlésvita is, meg azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban annyira borzalmasan elinflálták az állami kitüntetéseknek az értékét, hogy nagyon nehéz lesz ezt visszahozni, és most egyértelmű, hogy egy olyan, lényegében ott is egy törri háború van ugye az állami kitüntetéseknél, és egy ilyen hitvita, azt gondolom. Tehát aki valószínűleg, aki hithű fideszes, annak ma bárki kapott volna kitüntetést, nem lett volna jó, és belelátta volna, hogy ez egy valamiféle politikai...
1: Akkor lehet, hogy kicsit másképp vélekednek.
2: Jó, oké, de mondjuk bárki más esetében. Tehát, hogy szerintem tényleg, aki hithű fideszes, az valószínűleg mindenképp belelátta volna a mai napban azt, hogy itt valamiféle politikai megfontolás is van, és lehet, hogy tényleg egyes esetekben volt is, de mondjuk például az, hogy tényleg Rikló Knóra ott volt a névsorban, az nekem egy nagyon üdítő jelenség volt.
3: Szerintem Fülöp Botondnál sem, tehát hogy valaki azt az utolsó cseppet belecseppentette ebbe a pohárba, vagy nem tudom, milyen képzavarral érjek, ami megmozdította ezt a, ledöntötte ezt a, elindította ezt a dominó sort.
2: Igen, csak szerintem itt az a kérdés, hogy azért ez valahol egy politikai cselekedet, hogy azt egy állami kitüntetéssel érdemes-e jutalmazni.
1: És nem csak arról a cselekedet.
2: Szerintem ez egy releváns vita.
1: Bocsánat, nem csak arról a cselekedetről beszélünk, hanem egészen a választások, aki ugye a háttérbe húzod egy álnév alatt ütötte az éppen regnáló kormányt.
3: Igen, igen, és abszolút híve is vagyok a vitának. Szerintem valóban lehetne erről sokat beszélni. Én egyébként jó ötletnek tartom, csak hogy így, hogy világos legyen, hogy hol állok, és aztán tényleg lehet erről beszélni. Miközben valóban Cserhalminak esetében, tehát egyrészt az MMA tagja, a Magyar Művészeti Akadémia, másrésztről Kossuth Díjas, tehát hogy így mindenki elismerte már a tehetségét, és ezért is volt olyan nehéz a Fidesz számára, és Vinyánszky Attila számára hallani az utóbbi években azt a kritikát, amit ő megfogalmazott. Tökéletes helyre ment a díj.
1: Tökéletes időpontban jön egy rövid szünet, mindenki szusszanhat egyet, mi pedig ezt követően folytatjuk még a társalgást augusztus 20-áról, a Tisza-szigetekről, Lázár Jánosról, úgyhogy még rengeteg érdekes mondandónk és témánk van.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Uraim, kis csönd.
2: Szépen folytatjuk a műsort.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. Fél órával ezelőtti hír, hogy Volodymyr Zelenszky levelet írt Magyar Péternek. Gratulált az ünnepségnek, minden jót kívánt Magyarországnak, közös együttműködésről is írt és meghívta Kijevbe a miniszterelnököt. Különösebben kérdésem ezzel kapcsolatban egyébként nincsen. Örülünk, ugye? Hogy ez így alakul jelenleg.
3: Örülünk. Hát reméljük, hogy lesz kézzelfogható eredménye is így a magyar-ukrán kapcsolat rendezésében.
1: Mit remélsz, Gábor?
4: Én kettősnek látom a magyar kormány ez ügyben való szereplését, tehát nem látom elég elkötelezettnek az én ízlésem szerint Ukrajna ügyben a magyar kormányt, és egy ilyen lépés, ha tényleg elmenned Kijevbe, a miniszterelnök szerintem segíthetne ezen. Tehát fontos az, hogy érez az ukrán nép, hogy mellettük vagyunk, fontos az, hogy Európa lássa, hogy mi Európa részeként kívánjuk ezt a történetet. Miközben értem én azt a rövidtávú politikai szándékot, hogy itt azért működött ez a fideszes borzalmas propaganda, itt maradt velünk, hogy gyűlölni kell az ukrán népet azért, mert védekeznek az orosz agresszorral szemben, de ebben szerintem van dolga a magyar miniszterelnöket, akit egyébként magyarnak hívnak, és ha elmegy Kijevbe, szerintem az segíthet ebben.
1: Sokáig mondták a propagandagépezet működése közepette, hogy ez ártani fog majd a későbbi magyar-ukrán kapcsolatoknak. Ehhez képest, amit írt Zelenszky, úgy tűnik, hogy gyors a békülés.
3: Egyébként szerintem azért van egy olyan érdekessége, hogy ugye már hónapok óta zajlik elméletileg egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy létrejöjjön egy találkozó, és hogy Magyar Péter részéről az volt az egyik feltétel, hogy olyan helyen találkozzanak, ami valami Kárpátalja, tehát ott Munkács környéke vagyunk, tehát valami ilyesmit kért, azt hiszem. És ugye ezt lényegében nem reagálta le hivatalosan az ukrán külügy, hanem most érkezett egy meghívás, hogy menjen Kijevbe. Tehát lehet, hogy azért itt van egy ilyen fajta, hogy mondjam, egy ilyen ellentartás, hogy azért inkább ők szeretnék a feltételeket szabni. Valamilyen szinten ez ugye ukrán külpolitikai vagy diplomáciai szempontból érthető, mert azért itt a magyar-ukrán kapcsolatokban úgymond ők a sértett fél az elmúlt időszakot tekintve, meg az előző kormány politikáját tekintve. Ugyanakkor nyilván szerintem nem csak az ukrán gyűlöletre, meg nem csak arra a nem csak annak a szavazó rétegnek a megtartására vagy megnyerésére játszanak Magyar Péterék, akiket említettél, hanem így van egy olyan dolog is, hogy nyilván azért ott vannak a kárpátaljai magyarok, és az nagyon sok embernek fontos szerintem ebben az országban, hogy a magyar kisebbségeknek a jogaiért a mindenkori magyar kormány az kiálljon. És ezt valahogy demonstrálni akarja a mostani adminisztráció is.
5: Én olyan furfangosságra gyanakszom, hogy esetleg ez már megszerveződött, és ugyan Kijevbe utazik Magyar Péter, majd utána Kárpátaljára látogatnak közösen Zelenszkijel. Ha ez így történik, akkor mondom a számlaszámot, hogy hova utaljatok.
1: Ha nem, akkor
5: mert is. Akkor nagyon... Igen. De nem tudom, tényleg, szerintem nem ez, szóval én felfedezni vélek egy ilyen típusú politikai aktivitást Magyar Péterben. Lengyelországban is történt valami hasonló szerintem, és így fordítja, így gyakorlatilag kicsit, mint egy ilyen magyar népmesében, hogy meg is marad, meg ott is volt, meg is mutatta a királylányt, de közben nem tudom, a káposzta is megmaradt, ez mindegy mese, biztos ismeritek.
1: Nagyon, nagyon kerek volt. Nézzük a nap kérdését, kíváncsi vagyok, hogy változtak-e az arányok, bár késő este van, nem biztos. Részt vett vagy részt vesz ma az augusztus 20-ai állami programok valamelyikén? 78% nem, 22% az igen. Az arányok nagyjából megmaradtak, és akkor nézzünk kommenteket ezzel kapcsolatban, mit írtak nekünk a kedves nézők, hallgatók. Éva azt mondja, hogy igen, részt vettem a tévé előtt, a Tisztavatást néztem végig, ami csodálatos volt, utána a csepeli rendezvényre mentünk, ahol igazi ünnepi műsort tekintettünk meg. Erzsébet, nem, mert a diktatúrás pártrendezvény nem az én ünneplési formám. Wow, ez elég erős. Kinga, igen, nagyon jó, hogy idén rövidebb és olcsóbb a tűzijáték, ezzel is foglalkozunk majd. József, nem, amíg a Tisza van kormányon, biztos, hogy nem, még a tévében sem nézem, ez a magyar államalapítás meggyalázása. Dávid pedig azt mondja, hogy nem, az emberek közt dolgozok, néha kell a tömegmentes időtöltés, hát ez is egy nézőpont. És akkor nézzük, hogy mi is történt ma még az ünnepségen kívül. A Tisza szigeteknek volt országos találkozója, és megjelent ott többek között Magyar Péter is.
6: A leglelkesebb szimpatizánsok már a 11 órás kezdet előtt feltűntek. Egy gyors regisztrációt követően birtokba is vették a Margit-szigeti nagyrétet. A helyszínen kordonok jelezték, hogy az esemény zárt körű, azaz nem sajtónyilvános. A megjelentek egy része magyar zászlóval, míg többen hátizsákokkal érkeztek a helyszínre. A sziget tagokat arról kérdeztük, hogy mennyire elégedettek a Tisza kormány első 100 napjával.
7: Még a bűnösöknek az elszámoltatását várjuk, ami nagyon fontos lenne. Egyébként a tevékenységükkel nagyon elégedettek vagyunk.
8: Nálunk a szigetben ezt érzékelik, hogy egy kicsit takarékra lettünk állítva, nem nagyon keresik a szigetek is a helyüket ebben a rendszerben.
9: Nem kéne azt várni, hogy majd központilag megmondják a Tisza-szigeteknek, hogy mit kell csinálni, hanem egyszerűen aktívan vegyenek részt az országnak a döntéseibe, meg az irányításaiba.
1: Nem az a Tisza-szigetek legfőbb paradoxona, hogy a rendszer leváltására jöttek létre, és miután elvégezték a kvázi munkát, tulajdonképpen megszűnt a legtöbb, a legfőbb funkciójuk. Mit gondoltok?
3: A legnagyobb közös cél igazából szerintem, amit elvesztettek sokan. Hogyha az ember így beszél tiszaszigetesekkel, akkor én így akár személyes beszélgetéseknél is szerintem néha lehet érzékelni, hogy sokan azt érzik, hogy megvolt a cél, és akkor most egy kicsit így lógnak a levegőben.
1: De mire egyébként számítottak, ha már beszélgettél velük? Mit gondoltak, hogy bekerülnek az államapparátusba, vagy valamilyen munkát
3: kapnak? Arra, hogy nagyobb hatást tudnak gyakorolni arra, hogy nem is feltétlen közvetlen pozíciókra, hanem hogy nagyobb hatást fognak tudni gyakorolni arra, hogy utána hogyan alakul maga a kormányzás. És nyilván azért, főleg így az első 100 napban, ez nem volt szerintem sem kivitelezhető. Én azt gondolom, hogy szándék sem volt egyébként erre. És látszott, hogy Magyar Péter próbálta ezt tompítani, tehát ő ott hosszan beszélt ugye a rendezvényen, és akkor utána ott arról beszélt egyrészt, hogy milyen eredmények voltak az első 100 napban, másrészt meg mindenféle gesztusokat gyakorolt a szigetek felé, elmondta, hogy milyen új konstrukciókkal készülnek, hogy lesz kiválasztva az új vezetés, stb. És érdekes volt, hogy ott próbálta így nagyon erősíteni azt, hogy az első 100 napnak a jó hírét vigyék a Tisza-szigetek, hogy továbbra is szükség van a tiszta hangra, tehát én azt látom, hogy most próbálnak egyfajta ilyen új küldetést, új célt adni nekik, és azt mondani, hogy ugye nem az volt az egyetlen funkciójuk, hogy leváltsák a rendszert, és akkor most itt a vége, hanem nyilván ezt felismerte a Tisza, hogy egyébként a szigetek azok egy nagyon jó politikai erőforrás, amit további választásoknál is érdemes lesz nekik használni, és minél nagyobb százalékban tudják őket használni, annál jobb. Ezért most próbálkoztak ezzel. Érdekes egyébként, mi is az első 100 napról vontunk így ellenzéki pártként mérleget a Tisza kapcsán, majd holnap egy YouTube élőben így bővebben is fogunk, és szerintem érdekes dolgok voltak, amiket kiemelt Magyar Péter, és az is érdekes volt, hogy egyes dolgokért elnézést kért, de azt is úgy adta elő nyilván, hogy megköszönte a Tisza-szigeteknek a türelmét, meg a magyar embereknek a türelmét, és hogy várja a visszajelzéseket. Azért szerintem a Tiszával nem feltétlen az a tapasztalat, hogy amikor ilyen konstruktív visszajelzéseket ad az ember, akkor azt ilyen nagyon nagy kitörő örömmel fogadják, de majd meglátjuk, hogy ez a szigeteknél hogy lesz.
4: Ja, én szerintem a Tisza-szigetek többről szólt, mint arról, hogy leváltjuk ezt az Orbán rendszert, hanem arról szólt, hogy építünk egy másik Magyarországot. Tehát a magyar azért tudott nyerni, mert a Tisza-szigetekre építve elhitték neki, és ő megtanulta, hogy hogyan kell. Ezért van szerintem Navracsicsnak a szóban nem állás helyett azt javasolja, hogy inkább tanulmányozza, hogy mi történt az elmúlt 2 évben Magyarországon. Ebben talán nagyobb politikai előny van, mint abban, hogy közli, hogy ő nem áll szóba, de ez most csak az előző részre. Tehát a Tisza-szigetek egy olyan innováció, egy olyan fantasztikus előrelépés a magyar közéletben, a magyar polgárosodásban, amit én elképesztő nagy jelentőségűnek gondolok. Én magam végigéltem ezt a rendszerváltást különböző szerepekben 1988 óta, és nem láttam még ilyet, hogy ennyire különböző emberek korban, hozzáállásban, értékrendben odaálltak volna egymással beszélgetni, végig gondolni azt, hogy mi van, reflektálni a világra. Ezt veszni hagyni...
1: Az biztos egy... nem volt ilyen a Fidesz oldalán?
4: Nem.
1: A polgári körökkel, vagy a szocialisták polgári, is próbálkoztak.
4: A polgári körök ennél sokkal egymenűbb volt, sokkal inkább értékalapú volt. Nem, ott nem volt ott az öreg munkásőr, aki már most előmeri venni újból a naftalin szagú ruháját, meg a kopasz énekes, aki a technozenére táncol. Nem. Azok sokkal inkább értékalapúak voltak. A szocik soha nem próbálkoztak közösségszervezések, hanem inkább beleültek a két sőkádári puha diktatúra.
1: Az utánpótlás nevelésre gondoltam, ilyen fiatal hálózatnak a kiepítésre,
4: mondja mindenképp párt. Ebben az értelemben lehet, de azért itt szerintem másról volt szó, vagy másról van szó, ezt elengedni az óriási felelőtlenség, és ebben követett felelőtlenséget el az elmúlt 100 napban a kormány. Szerintem én nem nagyon értettem, hogy Radnai miért szállt ki ebből, tehát hogy miért nem maradt ennek a felelőse. Kellene, hogy legyen, tehát az nem lehet, hogy ezt veszni hagyják. Ez egy elképesztően nagy érték, ami túlmutat a Tiszán. Túlmutat a Tisza párton, túlmutat a Tisza kormányon. Helyben ez egészen új helyzeteket tud létrehozni. Gondoljatok abba bele, hogy az önkormányzatok egyre inkább abba az irányba mennek, hogy nem pártok, hanem különböző gondolkodású emberek gondolják azt végig, hogy mi a fenét lehet csinálni. Na erről szól a Tisza-szigetek. Tehát én nagyon fontosnak tartottam ezt a mai találkozót, nem láttam a megoldást. Tehát azok, amikor most van egy kis pénz, megválaszthatjátok a vezetőiteket, szerintem ezek még nem azok, nincs becsatornázva ez az egész történet. Nincs olyan, hogy társadalmi egyeztetés, mert ez egy humbug. Olyan azonban van, hogy nekem van egy hálózatom, akitől megkérdezem, hogy mit gondoltok erről? Az egy működőképes modell. Hogy azt mondom, hogy kérem szépen, itt van nekem 15 000, 100 000 emberem, aki valamilyen szinten mozgósítható, milyen köztársaság elnöket szeretnétek? Nem kit, hanem ilyet. És ezt becsatornázom, és azt mondom, hogy én akkor ennek megfelelek.
1: De nem a becsatornázásnál szokott ez a dolog megrekedni?
4: De eddig tudták. Ez volt az egy nagyon nagy előnyük, hogy eddig ezt meg tudták csinálni, és mintha elengednék.
3: Nem az a kérdés, hogy továbbra is akarják-e? Tehát, hogy más, amikor ugye egy kampányban, nyilván, amikor az ember, tehát, hogy Magyar Péter használta meg, a Tisza használta ezt az egész hálózatot a kampányban, nagyon nagy szüksége is volt rá, hogy ezt jól tudja használni, ezt nagyon ügyesen meg is csinálták, és ott elemi érdekük volt, hogy becsatornázzák ezeket a véleményeket, hogy ezek az emberek motiváltak maradjanak, és folyamatosan ugye vigyék a Tiszta hangot, menjenek pultozni, gyűjtsék az aláírásokat, stb. Egy kormányzás terhe viszont, ami ugye most egy szűkebb réteget terhel azért, nyilván ugye ott vannak a minisztériumok, ott vannak a szakaparátusok, nyilván szakértői egyeztetéseket is folytatnak időnként, és értelemszerűen ott van a miniszterelnök, aki reprezentálja így az egész kormányt. Ott egy egészen más felelősség van, és ugye ott vannak ezek az emberek, amit pont elhangzott, hogy rendkívül széles skálán mozog az értékrendjük. Azért ott ez tényleg látszódott, hogy valóban az idősebb, akár szocialista érzelmű, vagy kádár-nosztalgiát érző idősektől egészen a fiatal, nagyon liberálisokig ott vannak a szigetekben az emberek. Ezért rendkívül széles skála, és hogyha ezt így elkezdik becsatornázni, szerintem egyrészt lehetetlen is lesz mindenkinek megfelelni. Maga Magyar Péter is figyelmeztetett a beszédében egyébként ma arra, hogy nem lesz mindig 70% a támogatottság, meg stb. Tehát, hogy valahol lesz nyilván belül is tudniuk kell, hogy ez egy fenntarthatatlan szituáció, hogy egy párt 70% és egyébként egészségtelen is szerintem, hogy egy párt 70%-os támogatottsággal vezet egy országot, és akkor ez így a szép új világ. Azt gondolom, hogy nem ez kell, hogy legyen a szép új világ, hanem a különböző értékrendek majd manifestálódniuk kell egyébként különböző politikai érdekképviseletekben is. És ezt nem biztos, hogy a Tisza el tudja látni, és hogyha ezeket elkezdik becsatornázni, és utána nyíltan nem megfelelni egyes véleménybuborékoknak a Tisza-szigeteken belül, akkor abból el fognak kezdődni szerveződések, ahogy helyben, úgy akár országosan is értékrendi alapon, és az már szerintem egy sokkal inkább egy tiszta értékrendi dolog lesz. Bocsánat, csak még egyetlen mondat így a 100 nap kapcsán, hogy szerintem pontosan ez rajzolódott ki, hogyha ott Magyar Péter kiemelt ilyen egyértelmű eredményeket, MVVH létrehozása, elszámoltatás elindítása, EU-s pénzek, stb., ami konszenzusosak a magyar társadalomban. De nyilván nem emelte ki azt, hogy mondjuk a szívhangrendelet kapcsán az egyeztetéseket kivel folytatták, kivel nem, és ott egyébként milyen álláspontot képviselnek. Gazdaságilag milyen döntéseket hoznak, abból nem nagyon emelt ki semmit egyébként, hogy például akkor az áfa csökkentések hogyan valósultak meg, vagy hogyan nem. Hogy akkor de a jövőben ezek hogyan fognak bocsánat, manifestálódni, és hogy csak azért mondtam, hogy szerintem ez pont azért nyilván nem ezeket emelte ki, mert ezek értékrendileg akár a saját tábort is megosztják.
1: András,
5: te jössz. Sokkal könnyebb szerelembe esni, mint aztán hosszú távú kapcsolatot fenntartani. Tehát, hogy elmúlt az első éjszaka varázsa, 100 éjszakáig tartott, és valóban egy másik típusú kapcsolatra kell berendezkedni. Ez azért ti is azt gondolom egy húron tudtok pendülni velem azon, hogy a hosszú távú kapcsolat azért az az igazi. A magánéletben és a politikában is. Úgyhogy
1: sok-sok valóban kompromisszum.
5: Igen, de az nem baj. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy
1: az nagyon jó. Az analógiánál a Tisza-szigetek most úgy gondolják, hogy ők voltak a türelmesek, és most már a pár, vagyis a társ is valamit tegyen ezért a kapcsolatért.
5: És ez rendben is van, tehát hogy újabb izgalmas feladatot kell találnia a társnak ennek a csapatnak, és én egyébként azt gondolom, hogy 2029-ben választások lesznek, ugye? Ezek ráadásul földrajzi alapon szerveződő a Tisza-szigetek, tehát azt gondolom, hogy a debreceni Tisza-sziget az egy valamiben szakértő Debrecenben. Akkor tessék ezt kiadni nekik, hogyan lehetne egy másik, egy tiszás Debrecen csinálni, mi lenne ott a jó, tessék ezen közösen dolgozni, és a nagyon sok különböző típusú embernek az, ahol laknak, az mégiscsak egy közös nevező, egy közös többszörös, és szerintem az egy jó irány lehet, ráadásul rögtön egy politikai célt is kitűztél ennek a közösségnek, ami mindjárt itt lesz 2029.
1: Mutyi gyanús ügyletek derültek ki augusztus 20-a kapcsán. Erről nézzünk meg egy nagyon rövid bejátszót, aztán picit beszélünk erről a dologról.
10: Körülbelül 4 milliárd forintból valósul meg az idei augusztus 20-ai állami rendezvény sorozat és a tűzijáték, ami jóval olcsóbb az eredetileg tervezett 17,5 milliárdnál. A szervező kiválasztása körül azonban súlyos kérdések merültek fel. A G7 által bemutatott belső levelezések szerint a megbízás elnyerő Hard Rock Kft. Vezetője már hetekkel a hivatalos közbeszerzés és a korábbi lunch szerződés felbontása előtt egyeztetett a részletekről, méghozzá a Tisza párthoz köthető szereplők segítségével. Bár az állampapíron 3 céget hívott meg a rendkívüli tenderre, a szűk határidő miatt kizárólag az előre felkészült Hard Rock Kft. Indult el. A cég végül a korábbi NERESZ szervező leépített szakembereit kérte kölcsön a lebonyolításhoz. Így hiába a milliárdos megtakarítás, a folyamat kísértetiesen emlékeztet a korábban bírált, előre lezsírozott közbeszerzésekre.
1: Az egyes területeken, például a kulturális és rendezvénypiacon kérdés az, hogy ezektől a monopóliumoktól meg lehet-e tisztítani egyáltalán ezeket a különböző üzleti összefonódásokat, vagy a kapacitások és a kapcsolatrendszerek miatt mondhatjuk, hogy törvényszerű, hogy ugyanazok a hálózatok szervezik a végén a sót, és az akár érthető a kultúrára is, ebben biztos van tapasztalatod, de itt most éppen a rendezvény szervezésről beszélünk, de lehet, hogy ez még országosan igaz, hogy ez a fajta megtisztulás vagy transzparencia, ez nem most fog eljönni, nem 100 nap után.
4: Én azt gondolom, hogy nehéz ezt számon kérni abban a helyzetben, amiben bele került a Tisza győzelmével, a nagyon nagy fölényes győzelmével, mert pillanatok alatt kellett fölborítani egy elképesztően túlzó tolvajbanda által üzemeltetett rendszert, és nem nagyon van ilyenkor más választás, mint az, hogy kényszeresen megpróbálsz valamiféle olyan megoldást találni, hogy mégiscsak azért legyen augusztus 20-a, lefújhatták volna az egészet, de hát itt ülünk mi is, van augusztus 20-a, ezt nehéz áttenni egy másik, mondjuk néhány hónappal későbbre, tehát ezek kényszerpályák. Én szerintem nincs az ideje, hogy ítéletet mondjunk. Nézzük meg, hogy a következő augusztus 20-a hogy lesz, mert valójában tényleg, hát én magam rendeztem nem színházat, de rendezvényeket sokat, és tudom, hogy hát hosszú hónapokkal előtte egy ennél, hogy mondjam, a töredéke rendezvénynek is már meg kell születnie, hogy mi lesz ott, ki lesz ott, hogyan. Érted, erre nekik volt 3 hónapjuk se, mert ugye ennél rövidebb idő, hogy idáig eljutottak. Úgyhogy én megengedő vagyok, nem leszek jövőre megengedő, és nem lennék megengedő az összes többi ügyben, de azt gondolom, hogy vannak olyan kényszerhelyzetek, amikor az ember nem tud mit csinálni, ha gátat kell építeni, akkor gátat kell építeni, és akkor nem kell, akkor jöhet az Orbán Győző is a kövével, ha ingye hozza, ha rendezvényt kell szerezni a semmiből, akkor az sajnos nagyjából úgy lehet. Nem változott meg ez az ország, nem cserélődtünk le.
1: Gábor, tudom, hogy leegyszerűsítő, amit kérdezni fogok, de hány nap után mondod majd azt, hogy ezeken az egyes területeken, ezekben az egyes ügyekben már nincs pardon a részben?
4: Hát például október 23-a ünnepség is ugyanígy történik, az már nekem probléma.
1: Okay.
5: Ráadásul vannak bizonyos szakmák, és a rendezvényszervezés pont ilyen, amit úgy eltorzított az elmúlt 16 év, annyira durván egy kézben összpontosultak. A technika, az eszköz, tehát hogy nem tudsz, Magyarország egy kicsi ország, nem tudsz előkapni a köpenyedből még valakit, aki egy ekkora rendezvényt tud csinálni. Emberek, a színházi szakemberek meséltek nekem arról, hogy hogyan rohantak a Szigetről át az augusztus 20-a szervezésére, úgyhogy nem nem aludtak sem ennyit, mert ugyanazt a 10 embert próbálják elérni, akik avval a kicsit természetesen túlzok, 100 hangfallal meg 1000 lámpával rendelkeznek, tehát valóban kénytelenek vagyunk megengedőek lenni, és ennek valóban kell egy határt szabni, mert már nem, tényleg csak azt tudom mondani, mint Hoffi, hogy a mutyi az az, amiből én kimaradok. Hát ez hogy?
1: És addig szóval, igen. Ezért zavar minket ugye egyedül.
3: Ez az egy probléma. Nem, egyébként szerintem is most nyilván ez egy nehéz helyzet volt. A rendezvénynek az egyéb résztvevői is egyébként vendéglátósok közül is volt, aki megnyilatkozott, hogy mondjuk jobb lett volna, hogyha lett volna nyílt pályázat, és lehetett volna pályázni, hogy ki jelenhet meg, és ki nem, stb.
1: Kommunikációs közbeszerzésben is ugye 5 konkrét igen. online felületet neveztek meg. Némelyikük jelezte viszont, hogy ez számukra nem oké, mert hogy ők nem ebben hisznek.
3: Igen, tehát eleve nyilván ez a meghívásos közbeszerzés sztori, ami ugye az egész szervezésnél volt, egy nagyon rossz megoldás, de én is azt gondolom, hogyha mondjuk az október 23 is így zajlik, az baj, és akkor ott egy nagy kérdés lesz, hogy amúgy észnél vagyunk-e.
1: Elbúcsúztatjuk az embert, aki ott se volt, Lázár Jánost. Első kérdésem talán vele kapcsolatban az, hogy mi az első, ami így bepattan a fejetekbe vele kapcsolatban? Egy botrány vagy egy remek megszólalás, jó teljesítmény, rossz teljesítmény. Ha valaki azt mondja, hogy Lázár János, mit vágtok rá?
3: Kormányinfo.
4: 49 ingatlan. Uh-huh.
5: Sorsok háza.
1: Ugye az történt, hogy visszadta a mandátumát, bár a parlamentben sem igazán jelent meg. Ezzel kapcsolatban azt mondta Orbán Viktor, úgy nyilatkozott, hogy azért még számítani fog Lázár Jánosra, mint bajtársra, hogy majd együtt dolgozzanak. Ezzel előrevetíti Orbán Viktor, hogy akkor továbbra is ő szeret lenni a kormányos ezen a hajón. Szerintetek van-e visszaút egyáltalán Lázár Jánosnak? Előfordulhat-e olyan, hogy akkor nem Navracsics Tibor, hanem az a Lázár János fogja egy adott pillanatban levártani majd Orbán Viktort, aki már mintha kacérkodott volna ezzel a gondolata, vagy legalábbis voltak olyan körök, akik előre tolták volna őt.
4: Hát ugye Lázár története arról szól, hogy Orbán azért rángatta bele ebbe a történetbe, hogy ez ne fordulhasson elő. Lázáron végig látszott, hogy ő ezt nagyon nem szereti, ami most történik vele, pont ezeken a Lázár infókon is. És sorolhatom tovább a példákat. Lázár lehetett volna egy megoldás, ha Orbán nem akarta volna, hogy ne legyen megoldás. Most már nem lehet megoldás.
3: Ugye?
4: Se Orbán, se Lázár. Menniük kell, nincs visszaút szerintem. Amit ők itt műveltek ezzel az országgal, onnan nem lehet visszajönni. Lázár egyébként a józanabb, bármilyen furcsa fideszes politikusok közé tartozik, mert most is sokkal jobban érzékelhető, hogy ő miért csinálja, amit csinál, mint mondjuk Navracsicsnál, aki itt volt ebben a stúdióban nemrég, mert ő legalább azt mondja, hogy hát velem ez nem fog már menni, persze mond mást is, de azért ezt is mondja, tehát van egy, odafér egy őszinte mondat a sok közül, hogy nem én vagyok, aki ezt meg tudja oldani.
3: Igen, meg ugye az Orbánnál szerintem látszódott, hogy két ember volt, akit így emlegettek, hogy esetleg az utóda lehet, Szijjártó és Lázár, és őket húzta be tényleg maga mellé a kampányba, hogy akkor ők viszik hárman a kampányt, tehát hogyha bukó lesz, akkor az együtt lesz bukó, és akkor ők is annyira terheltek lesznek politikailag, hogy véletlenül se fognak tudni Orbán Viktor alternatívájaként szolgálni. És ez nagyjából ugye be is jött, Szijjártó ugye
1: a BYD-nál.
3: Szerintem
1: érdekes olvasat.
3: Szijjártó a BYD-nál van, ugye Lázár most leköszönt, de ő egyébként is azért iszonyatosan terhelt volt így az elmúlt 16 év kapcsán, tehát abból a fajta hiteltelenségből ő nem hiszem, hogy vissza tud jönni politikailag. Új szavazókat biztos, hogy nem tud megszólítani, és itt hiába van az, hogy oké, hogy még van nagyon sok szavazója a Fidesznek így számszerűen, de attól függetlenül ez egy lefelé menő tendencia, és az is lesz, én azt gondolom, már csak korfa szempontból és egyéb szempontokból is a jövőben, és Lázárral nem lehet új embereket megszólítani.
1: Indoklásában Lázár János a vereségért viselt személyes és intézményi felelősséget is kiemelte, az új kormány állítólagos önkényét, valamint a Fidesz megújulásának szükségességét nevezte meg. De azért ez még mindig nem az a, hogy mondjam, bűnbánat, vagy határozott felelősségvállalás szerintem, amit talán sokan várnak a Fidesz oldalán.
5: Ezek a szavak nincsenek benne a szótárában Lázár Jánosnak, akiről úgy fogunk majd emlékezni, hogy Lázár János ki bátran elfutott, hogy a gyaloggalopból is idézzek. Szerintem egy érdekes csavarral ő még visszatérhet, de nem a Fideszbe, hanem ha valóban egy markáns politikus kell majd Navracsics Tibor nem sokára megalakuló pártjához, aki kiáll és beszél, akkor tudjuk, hogy van ilyen. Például Lázár János, aki azt fogja mondani, hogy magának is, és azoknak a Fidesz szavazóknak is, akiket majd el akarnak hozni, hogy egy bizonyos ponton, hogy hát nem lehetett Orbán Viktorral. És most már ti is lássátok be, mert hogyha Tibor és János belátta, akkor ti nektek is meg kell hoznotok ezt a döntést.
1: Hát ha más nem, akkor te tudod alkalmazni, ha mondjuk jelentkezne a gólembe egy jó vadász karakterre.
5: Nagyon rossz színész Lázár János, hagyd mondjam meg. Nagyon rossz. Nagyon.
1: Most
5: nagyon.
1: Csalódtam. De miért? Ezt indokolt kérlek.
5: Hát, tehát hogy a szó legnemesebb értelmében ő egy ripacs, elad mindent egy jó poénért, egy viccért, mindig látszódik a kis arcán, amikor nem gondolja maga sem komolyan azt, amit mond, és egy színésznek, egy jó színésznek hinnie kell, bármilyen hülyeséget is mond, abban nagyon mélyen hinnie kell. És én nem láttam ezt rajta.
11: Ezért különbözik a politikus pálya a színészi pályától. Most látjuk.
1: Akkor még mehet operett színésznek, nem?
5: Nem merek válaszolni.
1: Ismerem a véleményem. Köszönjük szépen, ez volt mára az Aktuál. Természetesen holnap is jelentkezünk adással, viszontlátásra. Kellemes ünnepeket!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A legutóbbi hőhullám idején, ha jól emlékszem, 200 településsel kapcsolatban hallhattuk, hogy ivóvízhiány alakult ki. Aztán ennek kapcsán kiderült, hogy mennyi víz távozik az országból, úgyhogy ezt nem kellene, hogy így legyen. Aztán kiderült, hogy maga az ivóvízhálózat is nagyon-nagyon rossz állapotban van. Ezt a témát járjuk körül a mai Start Plus utolsó beszélgetésében Illés Gáborral, az Ecorps Kft. Tulajdonos ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Az az adat, az érvényes, hogy 140 millió köbméter ivóvíz folyik el a hálózat hibája miatt éves szinten?
2: Igen, ez a MAVIZ-nak egy folyamatos méréseiből állandóan közeladott adata, és abban, ami a szomorú, hogy ez már évek óta így van, tehát nem változik.
1: Mihez képest sok vagy kevés, de inkább sok ez a 140 millió köbméter?
2: Tehát ez körülbelül a 20%-a a teljes ugye ára keresztül merő ivóvíznek, és ugye azt nézzük, a lakosság mondjuk ekkora tömegű vízből körülbelül 4-4,5 hónapig lenne képes mondjuk ellátni magát.
1: Tehát ez azért folyik el, mert a teljes vízhálózat országos szinten számos sérüléssel, hibával rendelkezik.
2: Így van, és ezeket tapasztaljuk, és ugye pont itt majdnem egy évvel ezelőtt novemberben beszéltünk a kollégájával, Róni Egonnal egy rádióinterjúban, hogy milyen állapotban van ez a vízértékrendszer. Aztán februártól elkezdődtek, amik már szemmel láthatóak voltak, amikor a 16. keletben például egy autó szakadt be, ugye merült el a vízbe, szintén csőtörés miatt, aztán majd a Róbert Károly körút szakadt be egy nagy szakaszon, tehát ezt már a lakosság is érzékel, és nyilván vannak területek, ahogy ön is elmondta, ahol lajtos kocsival kell vinni a vizet. Most nem olyan rég, amikor amúgy is szárazság van és vízhiány, akkor például talán Csörögön több mint 2000 ember víz nélkül maradt.
1: Ez az ivóvízhálózat, amiről beszélünk, hogy milyen ramaty állapotba került, ez mikor épült, vagy mikorra épült ki, vagy ez folyamatosan épül? Hogy képzeljük el, meg mi van a föld alatt, mert nehéz elképzelni azt, amit nem látunk.
2: Igen, és ez egy nagyon fontos kérdés, tehát ez valamikor mondjuk 100 év előtt elkezdett épülgetni, egyre jobban fejlődni, és a mostani vízértékrendszernek egy jó része még mindig 50 év feletti élettartamú, és azért ez már komoly problémákat okozhat. Arról nem is beszél, hogy a környezetünk is megváltozott. Ha csak a saját életemre gondolok, az utcákba közel sem járt annyi autó, a villamosok is sokkal kevesebbek voltak még gyerekkoromban, most meg már hatalmas járművekkel, hatalmas utakon közlekedünk, folyamatosan változik az út állapota, környezete, bekerülnek újabb vezetékek, csővezetékek, egyéb infrastruktúra, és hatalmas épületek építünk. Ez mind földmozgásokkal jár, és a korábbi rendszerek nem voltak erre felkészítve, hogy ezeket kezeljék, és el is öregednek közben.
1: Tehát tulajdonképpen ezek a rendszerek a fölöttük zajló mozgástól, terheléstől is sérülékenyebbé válnak, jól értem?
2: Így van, és közben ezt nem látjuk, hiszen az út alatt van.
1: Akkor látjuk, amikor feltör a gejzír mondjuk a, nem tudom, Robert Károly körúton.
2: Igen, de az már sajnos késő.
1: Hát az már elég kellemetlen. Egyébként miből készül ez a vízvezeték rendszer? Mert most az ember azt gondolná, hogy műanyag csövekből, de nyilván 50 éve nem ismerték még ezt a technológiát.
2: Hát, ugye, hogy még rémisztő azbest cement például, ugye ez is egy jelentős része még abból van. Ugye nyilván ettől nem kell tartani, tehát az ivóvízbiztonság egy ilyen működő vezetéken nem jelent problémát, de hogyha itt csőtörések vannak, ezt az anyagot el kell távolítani, ez viszont például egy probléma. De van nagyon sok öntött vascső és egyéb csőrendszerek. A műanyag csövekkel már egyre kevesebb a probléma, mert ők rugalmasan tudnak alkalmazkodni a környezetükhöz, tehát kevésbé jelentenek ezek a kötések hiba lehetősége.
1: Azt jól emlékszem, egy olyan adatot hallottam, hogy az rémlik, hogy itt 5000 milliárd forintból lehetne megújítani az ország teljes ivóvízhálózatát.
2: Vannak ilyen adatok, igen, de itt ugye még nem csak az ivóvízhálózat egy fontos kérdés, hanem hogy honnan lesz vízünk. Ugye most egy óriási aszály van, tehát mondjuk üresek a folyóink, a tavaink, ugye annak idején, a honfoglalás idejében, arról volt szó, hogy termőföldet, legelőket és édesvizet veszünk a fehér lóért cserébe. Hát ebből most már az utolsó az eléggé hiányzik, tehát hogyha fel is újítjuk ezt a rendszert, még azzal is kell törődnünk, hogy honnan fogjuk ezt megtáplálni.
1: Hát igen, az ön szakterülete a maga a rendszer működtetése, felújítása, de mit tud hozzátenni a honnan szerzünk vizet kérdéshez?
2: Ez szerintem egy általános társadalmi és gazdasági kérdés, amivel foglalkoznunk kell, és mindenki a maga területén, nyilván itt hidrológusok, mérnökök, tervezők és a politikának is be kell avatkozni, hiszen nem kevés forrásra van szükség. Pont a Financial Times cikkében írja, 12 milliárd euró lenne csak egyáltalán ezek a vízkészletnek a helyreállítása, hogy ne folyjon ki az országból.
1: Igen, hát ilyenkor van az, hogy a forrás kifejezés az most két dolgot is jelent, pénzt és konkrét forrásokra is szükség volna. Ahhoz mit szólt, nem tudom, hogy hallottál, amikor Lázár Jánosról kijött egy videófelvétel, amin arról beszél a saját kormányát ostorozva, hogy annyira nem tettek semmit vízügyi kérdésekben az elmúlt X évben, hogy évente egy balatonnyi víz folyik ki az országból, és hozzátette Lázár miniszter, hogy miközben Afrikában egymást ölik az emberek akár egy kisebb adag vízért is.
2: Hát hiszem, ez már évtizedekre visszamenő probléma, amivel most ugye egyszer, most már szembesülünk olyan szinten, hogy ezzel törődnünk kell, foglalkoznunk kell. És ugye maga a víz, az ugye azt gondoljuk, hogy csak az ivóvízről beszélünk, de közben ugye Paks kapcsán látjuk, hogy az energetikával is jelentős kapcsolatot van, és a mezőgazdaság, az élelmiszerek, tehát itt most ebbe az aszályba öntöznünk kell, és az öntözéshez is hasonló műanyagcsöveket használnak, de víz meg hiányzik.
1: És akkor mi a megoldás? Hát azt mondták, hogy mi víz nagyhatalom vagyunk, most már kiderült, hogy ez sem pont úgy van, de azért még mindig jobb adottságaink vannak, mint mondjuk egy afrikai vagy egy közel-keleti országnak, és ha megint csak Izraelre gondolok, akkor ott azért sokkal spártaibb körülmények között mégis egy virágzó mezőgazdaság van, öntöznek.
2: Nekünk ezekkel a jó adottságokkal kell jó gazdálkodni. Ugye pontosan 180 év, augusztus 27-én 180 évvel ezelőtt kezdődött meg a Tisza szabályozása. És akkor a folyó mondjuk kétharmad részére csökkent a hossza magyarországi szakaszon. Ugye ennek miért volt ez akkor fontos, hogy megelőzzük a lakosság, meg a termőföldek elárasztását, gazdasági érdek és ugye emberéletek forogtak kockán. Most hasonló a helyzet, csak most azzal szembesülünk, hogy megváltozott a környezet, vannak óriási nagy áradások, esőzések, majd iszonyatosan hosszú szárazságok, és nekünk ezt a vizet meg kéne őrizni.
1: Hát ez egyébként ilyen pofon egyszerűnek tűnik, tehát ezt akár egy általános iskolás is kitalálna, nem? Hogy amikor nagyon sok, meg fölösleges vízünk van, azt tároljuk el, és milyen jó lesz az majd nyáron, mint ami most nyár van, csak éppen most nincs eltárolt vízünk.
2: Így van, csak a tárolásra is helyet kell felszabadítani, és itt már vannak gazdasági érdekek, például a mezőgazdaságban, hogy akkor most termőföldeket áldozzunk fel mondjuk azért, hogy legyen mivel öntöznünk. Ugye itt a új kenyérről beszélgettünk nem olyan rég, hogy a riportanyokkal, hát hogyha kenyeret szeretnénk, akkor vízre is szükség lesz ekkor nagy aszályok során. És egyébként vannak nagyon korszerű öntözés technológiák, tehát most már a felszín alatti öntözéses rendszerek is, amiket az előbb említett Izrael kapcsán, ezek már Magyarországon is előfordulnak, mert szükség van rájuk.
1: Hát előfordulnak, de ezek szerint nem eléggé nagy arányban ahhoz, hogy ne jussunk ilyen helyzetbe, mint amiben jutottunk, hogy totál kiszáradtak a földek, száradnak le a levelek, látom a bokrokon, fákon.
2: Így van, tehát a technológia rendelkezésünkre, képesek is vagyunk megvalósítani. Itt ugye amire szükség van egy jó összefogás, hogyha ebben most pénzt, időt, energiát áldozunk, mert kell, akkor az hogy fog hasznosulni, tehát milyen minőségben és milyen hatékonysággal fog ez megvalósulni, mert nyilván nem az a cél, hogy elköltsük ezt a rengeteg pénzt, utána újabb 10-20 év múlva pedig foglalkozni kelljen vele.
1: Fél percünk maradt, nem tudom, hogy figyelte vagy nézte a kormányprogramot, tehát hogy a vonatkozó részben mindezekről van szó, lát stratégiát a jövőre nézve, e tárgykörben?
2: Én úgy látom, hogy van, és foglalkoznak vele, és vannak társadalmi egyeztetések is, de nyilván itt már nem csak beszélni kell, hanem cselekedni kell, mert az idő az sajnos nem nekünk dolgozik, és a víz egyre kevesebb, ezt jól látjuk.
1: Illés Gábor, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Köszönöm.
1: Kedves nézők, az idő nem nekünk dolgozik, bizonyos szempontból viszont igen, minden esetre ez a Start és Start Plus most véget ért. Köszönjük szépen az egész stáb nevében a figyelmet, velem még találkozhatnak a fórumban, úgyhogy legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Plus-ban Kolozsi László, a Veszprém Balatoni Filmpiknik művészeti vezetője a vendégem.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Mi most találkozunk először, méghozzá a fesztivál most Olasz Renato filmjével kezdődik, a Minden csillaggal, ami tulajdonképpen egy kamaradráma, és az Egy kutya film mellett úgy tűnik, mintha ezek a filmrövid kamaradrámák most átvennék a stafétát a magyar filmekben. Ez vajon azért van, mert nem volt rá pénz, és nagyon, nagyon független körülmények között kellett ezeket a filmeket megcsinálni. Én nagyon szerettem a Minden csillagot. Vagy van valami szakmai átalakulás a játékfilmben?
2: Van szakmai átalakulás, és ezek a filmek azért ilyenek, amilyenek, mert egyébként nagyon kevés pénzből készülhettek el, és pont ez jelzi a változást, hogy eddig egyébként a pálya szélére szorult és az állami támogatásban nem részesülő alkotók is mondjuk egy ilyen filmes rendezvényen helyet kellett, hogy kapjanak, és nagyon jó, hogy ott vannak, és egyfajta gesztusnak is gondoltuk azt, hogy a 60 vetítendő alkotás közül pont azt választjuk ki, ami egy ilyen teljesen független, egy olyan film, ami egyébként úgy jött létre, hogy amikor megkérdezték Olasz Renátót, hogyha több pénzt kapna, akkor egyébként mit csinált volna másképpen, azt mondta, hogy akkor kifizettem volna a stábot. Tehát, hogy tényleg a Reisz Gábortól a Kárpáti Gyuriek Vertigóján keresztül, ami egy ilyen gyártócég, nagyon sokan próbálkoztak az állami kereteken kívüli pénzszerzéssel, és most történik egy olyan változás, hogy talán lehetséges lesz az egyébként, hogy úgy alakul át a Nemzeti Filmintézet, az NFI, hogy kisebb projekteket, kisebb költségvetésű és nagyobb költségvetésű projekteket is olyanok is tudnak egyébként készíteni, akik egyébként ilyen, tulajdonképpen mondjuk nyugodtan méltatlan körülmények között kellett, hogy dolgozzanak idáig. Tehát úgy, hogy mondjuk tényleg szívességből kellett megcsinálni, és ez tartatatlan állapot volt, tehát nagyon jó filmek készültek így. Olyan filmek, amiket egyébként sikeresnek is mondhatunk, mondjuk, mint a Reisz Gábor filmjei, de most ehhez képest ez nem olyan állapot volt, amit egyébként így tovább kellett volna vinni.
1: Tehát ez a teher alatt nő a pálma, igen, elmélet, akkor nem állja meg a helyét. Én erre sose iratkoztam föl, mert teher alatt én csak nagyon pupos lettem.
2: Így van, szerintem is egyébként az inkább torzít, mint amennyire segítene.
1: Azért is hoztam ide az Egy kutyát, és nem fogok erre ezen hosszan lovagolni, de hogy mindkét film, a Minden csillag is igazából egy generációs számvetés, olyan felnőtteknek a számvetése, akik már pont abból a fiatal korból tovább lépnek, és visszanéznek, hogy tulajdonképpen mi történt velük. És azért most van egy ilyen visszanézés az egész társadalomban, hogy mi történt velünk az elmúlt mondjuk minimum másfél évtizedben, de lehet, hogy egy kicsit többen, és mintha most egy ilyen nagy lélegzetvétellel újra kellene gondolni a dolgokat. Itt van például a filmreform, ami egy óriási fellendülés a filmszakmában, és nagyon nagy átalakulás, hatalmas energiákat mozgat meg. Milyen hatása lesz ennek a filmszakmára, és például mondjuk a fesztiváli szektorra, ami ugye mindig egy ilyen, hogy mondjam, a vonal végén megmutatja, hogy mi történt a szakmában az elmúlt pár évben.
2: Igen. Egy picit visszatérve csak annyit, hogy a filmpikniken lesz egy ilyen elutasítottak kísérő program.